0: Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. A nagy melegben a legfontosabb a folyadék pótlása, a legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy az ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, a gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyjel. Hozzátette, rosszul lét esetén egy palack víz vagy a mentők értesítése életet menthet. Közös közlekedés biztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a rendőrség és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartását is. Ezüstérmes lett a magyar női párbajtőr csapat a vívó Európa bajnokságon, miután a házigazda franciáktól 42-36-ra kikapott a döntőben. A borsodi Emma Büki Lili, Muhari Eszter, Nagy Blanka összetételi 4-es 38-30-ra nyert az olaszok ellen az elődöntőben. Kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. A Dunántúlon megélénkül, időnként megerősödik a szél. Hajnalban 15-21, napközben 30-35 fok várható. 2:03.
1: Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Gondolatjel. A Kossuth Rádió kulturális hetilapja. A műsorvezető Farkas Adrien.

A lengyelek is megcsinálták a rendszerváltás utáni legnagyobb költségvetésű 17 millió euróból készült filmjüket, az övék Chopinról, a leghíresebb lengyel zeneszerzőről szól. Aki igazi világsztár a mai napig, egy fogalom ő maga is, meg a zenéje is, amit boldogtalan kisasszonyok játszottak Európa szerte, és hát maga idejében ő maga is elképesztően népszerű volt, és végtelenül kiszolgáltatott a halálnak. Erről szól a film, ami látható a magyar művészmozikban is, Chopin, Párizsi szonáta címmel, és hát azt kell mondanom, hogy nagyságrendekkel jobban sikerült, mint a mi hasonló felbuzdulással készült alkotásaink. Gondolom, Mikhail Franciszki rendező végig gondolta, hogy mit is akar elmondani egy olyan emberről, akiről mindenkinek van véleménye, és akit mindenki ismerni vél. Először is a film életrajzi szempontból nagyjából hiteles, George Sandnak például, ahogyan az életben is, bőven elég feladat a filmben életben tartani ezt a csodálatosan érzékeny, isten ilyen tehetséges nagy gyereket, egyéb kalandokba itt nem keveredik. Chopin szerepére egy gyönyörű lengyel fiút, Erik Klumot választották, aki egyébként nagyon hasonlít a zeneszerzőre. Nála már csak a mi Liszt Ferencünk szívdöglesztőbb, őt a francia Victor Motulé alakítja. Tudjuk, a két zeneszerzőt mély barátság fűzte össze, Liszt írta meg az első Chopin életrajzot. A film két dologra fókuszál, hogy ezzel a divatos kifejezéssel éljek, ők ketten a világon az elsők között voltak, akik olyan életet éltek, mint manapság a rocksztárok, megírták a darabjaikat, ezt ma a számnak mondanánk, és a rajongó közönség előtt előadták, hát meg ezen kívül még tanítottak is. Az emberek azért fizettek, hogy lássák és hallják őket, és abban, hogy mennyit keresnek, nagyon nagy szerepe volt annak, hogy hol játszanak, kinek, igen, és hogy jól néznek ki, és hogy megtestesítik a romantika korának két jellegzetes ideáját, és ők rá is játszottak arra, hogy mennyire eltérő a karakterük, milyen másként játszanak Liszt vadul és szenvedélyesen zongorázott Chopin úgy, mint egy angyal. Az 1830-as években járunk, amikor már van bulvársajtó, a szalonokban zajlik a kulturális élet, vannak botrányhőrsznők és romantikus bálványok, akik hol

0: Beszélgetés koncertek barát Kristóf Bérlet, kortárs magyar zene, crossover a könnyű és jazz zene irányába. Ez jellemzi a szombathelyi Savaria Szimfonikus Zenekar 2026-27-es programját. Vajda Gergely művészeti vezető és Popa Gergely igazgató első közösen megalkotott évada lesz ez. Gergő Judit összeállítása következik.
1: Az első évada volt Popa Gergelynek a Savaria Szimfonikus Zenekarnál, amelyet egy kicsit félig meddig vegyesen készített még elő, illetve zárt le, de a következő évad az már teljesen saját kezdésű lesz. Hogyan záródott ez a mostani évad?
2: Izgalmas volt borzasztóan, mert nyilván az ember, amikor egy csapattal átvesz egy már elkészült évadot, akkor tulajdonképpen egy viszonylag gyorsan mozgó villamosra kell felugrani, úgyhogy senki ne essen le, és senki ne kerüljön a kereket. Szerintem ezt megoldottuk. Azt gondolom, hogy a következő talán abban különbözik, hogy bár az átadás átvétel folyamán sokat beszéltünk Kisbarnával arról, hogy mik a tapasztalatai és hogy ment, és hogy miért így alakult a bérlet struktúra, én továbbra sem adom fel azt a tervemet, hogy egy 77 ezres városban egy kicsit több embert szólítunk meg. Mint ahányan, inkább azt mondanám, hogy eleve a szocializációjuknál fogva így is úgy is bérletet fognak venni. Mi most, hogyha nagyon csúnyán akarok fogalmazni, akkor azokra vadászunk, akik egyébként nem szoktak bérletet venni és nem szoktak koncertre járni. Arról van szó, hogy mindenki kiválogathatja azokat a típusú zeneműveket, amiket szívesen hallgat és szívesen néz.
1: Én úgy vettem észre a jövő évi struktúrát elnézve, hogy a szélsőségek felé is nagyon szívesen elmentek, és akkor most a szélsőségeket értsem úgy, hogy nagyon magas művészi produktumokra hívtak meg, akár Baráti Kristófot, akár Miklós Erikát, Róman Dittát, Balogh Józsefet, elmennek a mai kortárs magyar zene irányába, és elmennek a könnyű zene irányába is. Hogyan tükrözi ezt majd a bérlet struktúra?
2: Pontosan így van. A bérlet struktúrának az a lényege, hogy miközben megmarad a hagyományos szimfonikus zenekari bérlet, ahol tulajdonképpen pont azt játsszuk, amit a helyi közönség olyannyira szeret, tehát azokat a zeneműveket, amiknek ismeri a dallamait, hazafele el tudja fütyülni, otthon is van róla felvétel. Emellett például, ha kiemelem a kortást, ami egyébként is a zenekarnak az alapprofilja, ráadásul kötelezettségünk is ilyeneket csinálni, és igenis megvan a közönségünk hozzá. Ezt egy stream irányába mozdítottuk, tehát az ilyen típusú kortárs koncertek nem csak helyileg lesznek élvezhetőek, hanem online is közvetítjük őket például. A könnyű zene az gyarapodni fog, mert akármennyire is a zenekar igazgatók, intézményvezetők szoktak tőle idegenkedni, a közönség reakciója számít, és ha a közönség ezt imádja, már pedig a szombathelyi közönség imádja, akkor ebbe az irányba megyünk tovább. Fekete Kovács Kornélékkal, tehát ebben az évadban már volt egy ilyen crossover koncertünk. Kornéllal megegyeztünk abba, hogy többször fognak jönni, tehát a jazz az egy abszolút vonal. Vannak helyi előadóink, popénekes, akikkel meglepetés koncerteket tervezünk ugyanebben, és a terem az készen áll ezeknek a produkcióknak a fogadására.
1: A terem, ami készen áll a produkciók fogadására, mi látunk ebből egy kis ízelítőt, iszonyatosan erős hang és fény effektusok, és nagyon jó hangszórók, tehát ez egy újfajta beruházás volt, ugye?
2: Igen, ez az a beruházás, amit még rögtön talán amikor átvettem a zenekart, akkor írtunk egy pályázatot, és sikerrel nyertünk, tehát színpad, fény és hangtechnikai, illetve ügyelői rendszer. Az egyik fele a beruházásnak a közönség számára nem annyira látható. Az, hogy a backstage-en, a színpad mögötti területen mi történik és hogy vezéreljük, az most egy sokkal professzionálisabb hangvezérelt, előre beállított automatikus rendszer. A környezettudatosságunk okán elrugaszkodtunk a papíralapú próbarendtervezéstől. Ebből semmit nem fog érzékelni a közönség, legfeljebb annyit, hogy mi egy kicsit kisimultabban, kevésbé hullik a hajunk, kevésbé őszülünk, és a zenekari tagok is mondjuk úgy, hogy egy profi infrastruktúrában végzik a napi munkájukat. Ami viszont a közönség oldalát illeti, az előtérben is most már van két nagy monitor, ahol például azok a, hál' Istennek, nagyon kevesek, akik el szoktak késni a koncertről, ők addig, amíg bejutnak, addig ott tudják élvezni és hallani és látni, hogy mi történik a Bartók teremben. Itt fogjuk a reklámanyagainkat, az évad szórólapokat, a koncertnek az információit és részleteket, bármilyen tartalmat itt tudunk megjeleníteni, nagyon jó minőségű hanggal, nagyon jó minőségű képpel, és hát a Bartók terem az pedig igaz, hogy ez alapvetően beszédközpontú, tehát beszédre lett kialakítva, de képes elég komoly minőséget és hangerőt is produkálni.
1: Lesz egy különleges bérlet, Baráti Kristóf bérlet. Ennek mi az érdekessége?
2: Baráti Kristóf idén, amikor itt volt és dolgozott a zenekarral, egyébként kétszer is, mert a koncertverseny kapcsán is

0: együttműködtünk, de előtte már volt egy koncertje velünk. Elképesztő volt, hogy mennyire jó a kémia közte és a zenekar között. Neki is elmondtam teljesen őszintén, nem erre számítottam. Nem erre számítottam, és ami még jobban meglepett, nyilván a Kristóf esetében ez nem kell, hogy meglepő legyen, de a közönség valami euforikus hangulatba került. Én utoljára vásári koncerten találkoztam ilyen reakcióval a közönség részéről, és mivel a zenekar is külön bejött hozzám, a művészeti tanács szólamvezetők is jelezték, hogy nagyon-nagyon jó volt Kristóffal együtt dolgozni, és végre olyan mélységekbe tudtak belemenni, ami egy hagyományos bérletes koncertnél nem adatik meg a karmesternek. Kristóf egy másik munkamódszert választott, és ez nagyon passzol, és nagyon összhangban van azzal a technikai lépcsővel, amit most kell megugranunk. A műhely munka az elmúlt években egy kicsit háttérbe szorult, ezért felkértük arra Kristófot, természetesen Gergővel egyeztetve, hogy egy rezidens művészi pozíciót vállaljon el, ami azt jelenti, hogy 4 koncerten lesz velünk, többször szólót is játszik, mind a 4 alkalommal ő fog dirigálni, és dolgozik előtte a zenekarral hosszan, sok próbán keresztül. Úgyhogy szerintem itt ez egy abszolút win-win helyzet, a közönség biztosan imádni fogja, a zenekar már most nagyon készül rá, és hát remélem, hogy Kristófnak is örömet okozunk majd a közös munkával.
1: Teltházas koncert volt húsvétkor Mácsai Pállal, Haydn Krisztus 7 szava keresztvány című műve. Ez azért kuriózum volt itt Szombathelyen, és azt hiszem, hogy folytatni is akarják ezt a fajta, talán egy kicsit kikacsintást a csak a klasszikus zenéből.
0: Abszolút mértékben Mácsai Pál egy szupersztár, mindenki szereti, de teljesen egyértelműen látszik, hogy leszámítva azt a körülbelül 300 embert, aki nagyon szeret olyan típusú hagyományos koncertre járni, amikor 2x45 vagy 2x50 percen keresztül zeneműveket hallgat, még nagyobb azoknak a tábora, akik ilyenkor akár egy beszédhangot, akár egy beszélgetés formájában bármiféle információhoz szeretnének jutni. Ez is egyfajta crossover, nagyon jól reagált rá a közönségünk is, és úgy látom, hogy szeretik, ezért került bele a következő programunkba. És ugye hát rögtön ennek az egész sorozatnak az elején, szeptember 11-én polgármester úr dr. Nemény András eljön, és Vajda Gergővel fog beszélgetni.
1: És még 2 hasonló esemény lesz, akkor kik lesznek a vendégek?
0: Alföldi Róbert és Nyári Krisztián lesznek a további beszélgetős műsoroknak a vendégei.
1: Mi alapján választják ezekhez a zeneműveket?
0: Ezt érdemes a Gergőtől megkérdezni, mert ő minden össze tud kötni, és nyilván átlagos muzsikusoknál és zenével foglalkozó kollégáknál is lényegesen kreatívabban dolgozik. Én nagyon szeretek vele dolgozni, mert nincs olyan ötletem, nincs olyan elképzelésem, vagy nincs olyan probléma, amire a Gergő körülbelül 30 másodpercen belül ne szállítaná a választ. Nyilván ez az ő karaktere is, meg képességei, illetve az, hogy az Egyesült Államokban egy teljesen más típusú rendszerben működik, és látja, hogy a közönség mire hogy reagál, ez azt jelenti, hogy a Gergő igaz, hogy egy másik kultúrában, egy másik országban, de körülbelül 20 évvel előttünk jár ezekben a kérdésekben, és amikre mi most fordulunk rá, és most szembesülünk problémaként, azokon a Gergő már kész megoldásokon túl van.
2: A Szabária Szimfonikus Zenekar jövő évi programjáról hallották Vajda Gergely művészeti vezetőt és Poppa Gergely igazgatót.

0: Új szakmai szervezet jött létre a Magyar Jazz és Improvizatív Zene képviseletére. Megalakult a Magyar Jazz Művészek Fóruma, amelynek célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára, hogy megerősítse a jazz méltó intézményi, kulturális és társadalmi elismerését Magyarországon. A fórum alapítói között a hazai jazz élet meghatározó előadói, zeneszerzői és oktatói található, köztük Fekete Kovács Kornél, a Modern Art Orchestra vezetője, most őt hallják.
1: Gondó János által alapított Magyar Jazz Szövetség elnevezésű civil szervezet, egyesület. Ez egy működőképes és egyébként 36 éve működő szervezet, ami jelen pillanatban a legalapvetőbb különbség, hogy a Magyar Jazz Szövetségnek az alapításakor az volt az elképzelés, hogy ha érdekeket képvisel is, akkor is elsősorban a tagságnak az érdekeit, és a tagság viszont nagyon heterogén. Tehát nem csak jazz alkotó és előadó művészek tagjai ennek a szerveződésnek, hanem épp úgy a lemezgyűjtők, vagy újságírók, vagy klubtulajdonosok, tehát bárki, aki szimpatizál ezzel a műfajjal, ő csatlakozhat tagként, a felvételét kérheti a Magyar Jazz Szövetségbe. Ezzel szemben ez az új, a Magyar Jazz Művészek Fóruma elnevezésű szerveződés, egyesület, ez pedig kifejezetten a jazzt és improvizatív zenét játszó muzsikusokat szeretné önmagába tömöríteni, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon lényeges különbség.
0: És ami a célokat illeti?
1: Ez a szerveződés nem akar fesztiválokat szervezni, nem akar jazzklubot üzemeltetni, nem akar jazz zenei versenyeket szervezni, hanem kifejezetten a muzsikusok érdekeit szem előtt tartva szeretne a muzsikusoknak egy szócsőve lenni. A legalapvetőbb célunk, és minden ebből indul ki, az az, hogy a jazz muzsikát próbáljuk meg föltenni egy olyan polcra, ahova az egyébként Európa, sőt világszerte más országokban már régóta felkerült, ami megkülönbözteti attól, hogy ez nem egy népzenei, afroamerikai kultúrának az utánzása, hanem mostanra kortárs művészeti forma, ami bonyolultságát és a komolyságát tekintve abszolút egyenlő szinten kezelendő a klasszikus zenével. Nyilván kevesebben vagyunk, akik ezt a műfajt műveljük, de ide
0: kevesen?
1: Kevesebben, mint a klasszikus
0: zenével. Alkalmazottan és kevesen, tehát akik filmzenéket írnak, vagy akik egyáltalán ebből élnek, kevesen vannak?
1: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon fontos kérdés, amit most feltett nekem, ugyanis a jazzmuzsikus egy picit olyan, hogy nagyon sok felé tud kitekinteni a jazzműfajából, tehát a jazzmuzsikusok nagyon-nagyon nagy számban vesznek részt valóban könnyű zenei produkcióknak a létrehozásában, ott előadó művészként is nagyon nagy számban képviselik a szakmát, és ugyanakkor a kortárs klasszikus zenében is, sőt filmzeneszerzőként is egzisztálnak, mint jazzmuzsikusok. Jazzoktatás az egy valódi tradíció hazánkban, 60 éve van ebben az országban. Gonda János fektette le a magyar jazzoktatásnak az alapjait 60 évvel ezelőtt, és az egy nagyon érdekes adat, hogy vajon hány ember végezhette el az éppen aktuálisan a legmagasabb szinten oktatott. Tehát először ugye ez a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolánk volt a jazz tanszéke, aztán utána a tanárképző minősítést kapta meg, és aztán utána pedig a Liszt Ferenc Zeneakadémiának lett a jazz tanszéke, és mai napig gyakorlatilag az alapszinttől egészen a doktori képzésig van most már jazz oktatás. Ez alatt a 60 év alatt például az állam nem gondoskodott arról, hogy egyetlen egy állást létrehozzon azoknak az embereknek, akik előadó művészként végeztek. Nincs.
0: Tessék.
1: Ezt jól tetszett érteni, tehát nincs olyan állás ma Magyarországon, nincs zenekar, ahol státuszba vett muzsikusok beülhetnek, ha eleget gyakorolnak, vagy színházi zenekar, tehát nincs olyan, ahova a jazz képesítést, a jazz tanszakon való diplomát megnézik, és azt mondják, hogy igen, jó, ön egy jazz előadó művész, akkor ez a munkahely, ez az állás, ez önnek való. Európa szerte azért léteznek olyan fajta jazz nagyzenekarok, mint például az én általam vezetett Modern Art Orchestra, Big Band, rádiókhoz kapcsolva, vagy önállóan, kizárólag az állam által finanszírozom, mint például a Helsinki Umo Jazz Orchestra, ahol a muzsikusok megtalálják azt a lehetőséget, hogy nyugdíjas állásban kerülhessenek, mint ahogy egyébként a klasszikus zenében, ugye ez létező dolog. A mi műfajunkban ez egy nem létező kategória jelen pillanatban.
0: Zenészektől folyton azt hallom, hogy az a klasszikus impresszárió korszak, amikor valaki képviselte egy művész érdekeit, és akkor tárgyalt ezzel, azzal annak vége, és hogy egészen új alapokon kell munkát szerezni. Ezt jól hallom?
1: Ez valóban így van, és azt is gondolom, hogy szerintem muszáj gondoskodni azokról, akiknek évekig veregetjük a vállát, és azt mondjuk, hogy igen, te tanulj jazz, te végezd el a konzit, végezd el a zeneakadémiát, menj el doktori képzésre, és aztán utána pedig majd meglátjuk, hogy mi lesz, és hogyha te nem gondoskodsz saját magadról, akkor viszont gyakorlatilag éhen halsz. És arra is óriási szükség van, hogy azt a kis piacot, amit a magyar játszóhelyek, klubok hálózata kínálni tud az individuumnak, ezt fejlesszük. A másik oldalon pedig az is nagyon fontos, hogy ezt a piacot próbáljuk meg minél jobban segíteni, hogy kinyíljon a külföld irányába. Erre pedig szerintem egy nagyon fontos célkitűzésünk, hogy egy olyan exportirodát létrehozni, amely kifejezetten azért felelős, hogy az egyébként elképesztő módon exportképes jazzmuzsikát, a jazzmuzsikusokat delegálja külföldre. Én például a külföldi fellépéseim alkalmával az eseteknek a túlnyomó részében nem egy produkcióval megyek ki külföldre, hanem egyedül, és külföldi muzsikusokkal kollaborálva játszunk. Ezt azt gondolom, hogy a jazz az egyetlen egy olyan zenei műfaj, ami erre képes, hogy ma, most délután felülök egy repülőre, elrepülök mondjuk 3 óra múlva, ott vagyok egy másik helyen, és ma este tudunk játszani.
0: Hát ez nem olyan, mint egy opera, vagy amit én a műpában a Ring, hogy akkor azt Fischer Ádám már próbálja május óta.
1: Így van, és tulajdonképpen próbáljuk, csak mi ugye azt gyakoroljuk nap, mint nap, hogy hogyan tudunk minél rövidebb idő alatt reagálni helyzetekre, és ezért van az, hogy amikor egy másfél órás koncertanyagot, mondjuk egy trió, vagy egy kvártet, vagy egy kvintet simán el tud próbálni egy fél óra alatt, mert ezeket a reakciókat, a spontanitást, az improvizációt, ezt gyakorta nem fogjuk gyakorolni, mert abban az az érdekes, hogy az hogy születik meg, aki egy ilyen nemzetközi csapatban részt vesz, az hozza a saját kompozícióját, és akkor magukat a komponált részeket kell egy picit összepofozni, összerakni, erre való a próba, de egyébként meg mindenki felkészült, és mindenki ugyanabból a mondjuk így élményanyagból, vagy hallgatott tapasztalásanyagból dolgozva viszi oda a sajátját.
0: Most erre azt gondoltam, hogy milyen boldog társadalom lenne, vagy milyen boldog lenne a világ, ha mindenki jazzzenész lenne.
1: Biztos, hogy sokkal boldogabb világ lenne, ugyanis a jazznek a sajátja az is, hogy muszáj egymásra figyelnünk. Tehát, hogyha valakit belecsöppentenek egy zenekarba, és ő a sajátját hajtja, akkor abból biztos, hogy nem lesz egy értékelhető produkció. Az is van, hogy abban a pillanatban, amikor az ego az ott a színpadon valamilyen módon így túlságosan nagy hangsúlyt kap, akkor így felborulnak az arányok, és abból biztos, hogy nem lesz egy olyan produkció, amit jó érzés hallgatni. Szóval ez egy örök beszélgetés. Volt egy interjú, tulajdonképpen egy ilyen talk show-ba beszélgetett velem pont Baján egy nagyon kedves barátom, Pető Attila, és ő feltette a kérdést nekem, hogy tulajdonképpen amikor ti játszotok a színpadon, az egy ilyen belterjes dolog, tehát ti egymásnak játszotok, egymással beszélgettek? És mondtam neki, hogy Attila, de hát most mi itt ketten beszélgetünk, és itt ül egy közönség, akit érdekel az, hogy mi miről beszélgetek, ez ugyanaz. Tehát és hogyha ez a kapcsolódás a kommunikációs csatornán keresztül ez nem jön létre muzsikus és muzsikus között, akkor igazából nem nagyon sok értelme van ennek a dolognak.
0: De létrejön, és akkor még egy mondat, hogy az alapítók között nagyjából ott van mindenki, akivel így érdemes ebben a formában, amiről most beszéltünk, érdemes együttműködni, akivel ki lehet majd hozni olyan, és akkor most tudom, hogy jó szó, eredményeket, vagy szóval a
1: 14-en kezdtük el ennek a programnak az átgondolását és összeírását. Az egy dolog, ez szerintem inkább praktikus dolog volt. Számomra az is nagyon fontos volt, hogy ne rétegződjünk a jazznek a belső műfaji rétegződése alapján, és ne legyen kirekesztve senki. Tehát például Szaloki Béla a tradicionális jazz játszókat képviseli. Ajtai Péter barátom, ő pedig a, mondjuk így, hogy a szabad improvizálókat képviseli ebben, de van mainstream zenész, van nagy zenekari komponista, roma származású zenész a csapatban. Tehát, hogy egy olyan heterogén összeállításul legyen az első 14, akivel ezt az egész dolgot megálmodjuk, ez sokkal fontosabb szempont volt, illetve nyilvánvalóan az is, hogy olyan embereket gyűjtsek össze, akiknek erről az egész dologról van egy víziójuk, van egy elképzelésük. Így elindultunk 14-en, de azt kell, hogy mondjam, hogy alig telt el két nap azóta, hogy meghirdettük a tagfelvételt, és azóta most körülbelül 100 jelentkezőnél tartunk. Szóval ez azt gondolom, hogy azért valóban szükség volt erre a szerveződésre, ezt mutatja ez a szám is.
0: Milyen zenét játszunk, ami ezt az egészet, amiről az előbb beszéltünk, azt olyan jó volt hallgatni, de hogy ezt meg tudjuk mutatni zenében is.
1: Ha a Lukács Miklós barátomtól találnánk valamit az ő triójában, ahol mondjuk a Dés András szerepel, ott bármi nagyszerű lenne.
0: A Magyar Jazz Művészek Fórumát mutatta be Fekete Kovács Kornél, a Modern Art Orchestra vezetője.

0: Összesen 5 nagy színházi bemutatója lesz a Veszprémi Petőfi Színháznak a 2026-27-es évadban, egy újabb évad bemutató következik. A kínálat sokszínű, egyebek mellett operettet, musicalt és monodrámát is láthat a közönség, hangzott el az új évadot bemutató sajtótájékoztatón. Az évadnak Hit, erő, akarata a címet adták, Felszegi Csaba összeállítása következik.
1: Az új évad első bemutatója az Elizabeth című musical lesz Szabó P. Szilveszter rendezésében. A Sziszi életével foglalkozó előadást október elején láthatják a nézők. A következő premier Szomori Dezső Hermelin című végjátéka lesz a színház direktora Ober Frank pár rendezésében, és ezt követi majd Lehár Ferenc Luxemburg grófja című nagyoperettje. Szintén a színház igazgatója rendezésében látható majd a Szerelmes Shakespeare végjáték, valamint a Két pápa című fikciós történet is, amelyet Józan László visz színre. A direktor a sajtótájékoztatón elmondta, a Latinovics Bújtor játékszínben a Rose című monodrámát lehet majd megnézni, majd ezt követően Bújtor Balázs Legendák című önálló este kerül színre. Végül Dúró Győző Párizs Ege alatt című estét láthatja a közönség. Ober Frank Pál úgy fogalmazott, tartalmas, igényes évad áll előttük népszínházi kínálattal.
2: Gazdag jövő évad áll előttünk, tartalmas lesz, igényes lesz, és mindenképpen meg akarja tisztelni, meg akarja szólítani a Veszprémi Petőfi Színház csodálatos közönségét. Érződik az, hogy nagyon szeretnénk igényesen és változatos módon, ahogy szoktuk mondani, népszínházi kínálattal megszólítani a közönséget. Ugyanígy nagyon erős számunkra és fontos kiemelten az ifjúsággal való foglalkozás főszereplője Kellerné Egressy Zsuzsanna. Ilyen a Petőfi Akadémia, a Carpe Diem táborok, és maga az a fesztivál, amely szinte ehhez kapcsolódik, ami már nem az ifjúságra, hanem az ifjú lelkiekre és a kihívásra lévőkre fókuszál és összpontosít. Fontos az összes társadalmi szerepvállalás, és minden, amit csinálunk, minden nagyon mélyről, minden nagyon nagy lelkesedéssel fakad belülünk, mert érezzük azt, hogy nekünk dolgunk van, küldetésünk van itt ezen a megyeszékhelyen, amely túlmutat azon, mint hogy különböző előadásokat oda tegyünk a közönségnek, sokkal többről van szó. Azt hiszem, hogy ez az új évados műsorfüzet is azt bizonyítja ennek az összeállításának, a tartalmi része, ennek az igényessége, hogy itt valami olyan gondolkodásról van szó, ami egyszerre mondhatjuk egy ilyen organikus gondolkodás, és egyszerre ilyen holisztikus gondolkodás is. És az is nagyon fontos, hogy ez egy költségvetési intézmény, ez az állam megyeszékhelyen működő színháza, ez nem egy profitorientált tevékenység. Itt a profitot nem a pénz jelenti, hanem a szeretet, az összekapcsolódás, az emberi hang, az emberi érintés, az emberi tekintetek. Ez a mi küldetésünk, ez a mi profitunk, és hogyha ez létrejön, az a katarzis, aminek egy ilyen templomban, mint amilyen a színház létre kell jönnie, akkor jól tettük a dolgunkat.
1: Horváth Renátó rendezésében valósul meg a Jane Eyre bemutatója. Charlotte Bronte 1847-ben Londonban kiadott művét a világirodalom egyik legfontosabb regényeként tartják számon. A darabban természetesen a tánc viszi a főszerepet. Horváth Renátó író, koreográfus, rendező beszél a részletekről.
3: Mi már lassan 3 éve együtt dolgozunk a színház vezetőségével, de a Lélektől Lélekig fesztiválon indult el a mi közös utunk, amikor ugye meghívták vendégszereplésre a Testbezárt Ima című előadásomat, és onnantól kezdve töretlen a kapcsolatunk. A tavalyi évadban bemutattuk az Adi és Léda előadásunkat, most az idén pedig majd az új táncszínházi előadásunkat fogjuk bemutatni. Szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, és nagyon sok tervünk van, hogy hova lehetne még fejleszteni ezt a kapcsolatot, mert nagyon szeretjük a színházat és a veszprémi közönséget is.
1: És rendezőként vesz részt ebben a darabban?
3: Így van, rendezés koreográfusként fogok részt venni, sőt, díszlet és jelmeztervezőként is, tehát hogy egy globálisan gondolkozok mindig is. Az Adinál már ugye ezt ugyanígy tudtam létrehozni ezt az előadást, és most itt is ugyanígy fog működni, tehát globális alkotója leszek ennek az új előadásnak is. Tehát az új előadás a Jane Eyre, a Lovodi árvának a kis története. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes előadás. Maga a történet az engem már gyerekkoromban megérintett, mert ez volt az a könyv, amit nagymamám először a kezembe adott, hogy kisfiam, ezt olvasd el. onnantól kezdve megszerettem az angol irodalmat, és én úgy gondolom, hogy ez az a történet, ami olyan szinten tudja a közönséget vinni. Ugye itt a színpadon is abszolút a Jane gyerekkorától indítom a történetet, és hát eljutunk a végkifejletig, amikor is ugye Rochester Grove-fal újra egymásra találnak. És bemutatjuk nyilván azokat a stációkat, és egy picit az angol gótikát fogom alkalmazni, de természetesen a romantika jegyeivel, tehát ez egy időutazás lesz ismételten.
1: És hát a tánc, ugye ez nem kérdés, hogy Horváth Renátó életében a tánc mennyire fontos.
3: Így van, igen. Tehát számomra a tánc ugye az attól függetlenül, hogy most ugye korlátok közé vagyok szorítva, én úgy érzem, hogy nem szabhat határokat az én életem, és hál' Istennek a teljes társadalaton keresztül ki tudom élni a vágyaimat, és rajtuk keresztül újra táncolhatok, és ez nagyon jó, mert így legalább alkotóként is egyre inkább kipróbálhatom magam, amit nagyon élvezek.
1: Kerekesszékben ül, hogyan beszélgetünk, korlátok nélkül azt mondja, hát nem látom, hogy túl nagy korlátok lennének.
3: Nem, ez valóban így van, tehát, hogy próbálom úgy élni a mindennapjaimat, hogy ne ez határozza meg az életem. Nyilván vannak akadályok, de ezeket átugrom, mert a célra koncentrálok, és arra, hogy a színpadon megszülessen az, ami a fejemben van. Nyilván ez egy nagyon nagy feladat, és sokkal összetettebb, mint amikor meg tudnám mutatni a koreográfiákat. Nyilván itt el kell mondanom a művészeknek, hogy mit szeretnék, de hál' Istennek annyira fogékonyak, és már megtanultuk, hogy hogyan kell kommunikálnunk, és előbb vagy utóbb megszületik az a próbateremben, amit én kigondoltam.
1: De ez nem ritka, ez a fajta empátia a színházban, azt gondolom itt, hiszen Lélektől Lélekig fesztivál, már ugye említettük, lepettek az Autista Barát Színház címet is, tehát erre nagyon fogékonyak itt a Veszprémben.
3: Abszolút, és ez nekem nagyon nagy öröm, meg valahol meglepetés is volt egyben, mikor ugye becsöppentem ebbe a közegbe, hiszen én nem tudtam, hogy az országban van egy ilyen befogadó színház, ahol ennyire odafigyelnek a kihívással élőkre is, és lehetőséget adnak, és ezáltal, hogy én így ilyen helyzetben alkothatok, nekem ez nagyon sokat jelent, mert lehet, hogy ezek nagy szavaknak tűnnek, de valahol egy életet biztosítanak számomra, mert azt csináltam, amit szeretek, még így is, hogy sajnos korlátok közé vagyok szorítva.
1: A színházban működő Petőfi Ifi Akadémia fiatal társulata Szabó Magda Abigail című darabját állítja színpadra. A június végén tervezett bemutató főként a fiatalabb korosztályt célozza meg. Vitai Georgina szerepét a színház legfiatalabb tagja Hirsch Laura alakítja.
4: Az Abigail című musicalben én fogom játszani Vitai Georginát, a főszereplőjét az előadásnak. Nagyon nagy megtiszteltetés. Nekem ez fenn volt így az álmaim listáján, az álomszerepek között, úgyhogy nagyon boldog vagyok, és nagyon izgulok, mert nagy feladat. De remélem, hogy meg fogom tudni ugrani. Nagyon várom, most pénteken lesz az olvasópróba, és akkor gőzerővel nekiállunk. Az énekórák már folynak, úgyhogy június 27-én bemutatjuk.
1: Szabó Magda darabját azért nem könnyű játszani, az Abigailt, ez egy dráma, mint tudjuk.
4: Igen. Igen, ez egy dráma, és igen, nehézség alapvetően megélni ezeket a szituációkat, amiben ez a, hát igazából még kislány keveredik, vagy tini lány.
1: A második világháború forgatagában.
4: Igen, igen, és ugye hozzá van írva gyönyörű zene, de nagyon nehéz. Kíváncsi leszek, hogy én magamból mennyire tudom ezt előhúzni, vagy átadni majd a közönségnek, de remélem, hogy sikerülni fog, mindent megteszek érte.
1: A színház legfiatalabb színésznőjeként mennyire nagy kihívás ez?
4: Én azt gondolom, hogy amúgy is nagy kihívás lenne, ha nem én lennék a legfiatalabb, de így azért van egy ilyen, talán egy plusz bennem, hogy ezt most meg kell ugrani. Nagyon készülök rá, képzem a hangom, minden, úgyhogy remélem jó lesz.
0: A Petőfi Színház jövő évi évadát ajánlottuk az önök figyelmébe.

0: Ma van az év leghosszabb napja és a legrövidebb éjszakája, az iskola is véget ért, kezdődhet az édes élet, de ha jobban tetszik, akkor a cintányéros cudarvilág. Ajánlunk hát önöknek egy programot, ami még ma is zajlik, és a balatoni nyaraloknak is érdemes emiatt Veszprémbe utazni, vagy éppen Balatonfüredre, ez pedig a Rátonyi Róbert Operett Fesztivál. A Veszprémi Petőfi Színház, előbb is róluk volt szó, 17 óta rendezi meg az eseményt, amelyet a műfaj koronázatlan királyáról Rátonyi Róbertrán neveztek el. A rendezvény az évek alatt nemzetközivé terepélyesedett, és a Hungarikummá minősített operett legjelentősebb hazai ünnepévé vált, Felszegi Csabát hallják.
1: Ez is 9. éves, mint a Lélektől Lélekig fesztiválunk, hiszen kézenfogva járnak, csak az egyik áprilisban már bemutatkozik, a másik mindig júniusban.
2: Kellerné Egressi Zsuzsanna, a Veszprémi Petőfi Színház igazgató helyettese, kreatív menedzser.
1: Most nagyon készülünk erre a 9. rét Veszprémben, ami a Törzs Fesztivál, ha lehet így mondani. Ez 4 intenzív napot jelent itt Veszprémben június végén, illetve közepén végén, most 18-ától 21-ig lesz, és mindig van a kiegészítő napjai, amit a Balatonra viszünk le, és a Balatonon tartózkodó turisták, vendégek, illetve hát az ottani lakosoknak szeretnénk ezzel kedveskedni, és egy picit bővíteni annak a lehetőséget, hogy mindenkihez jusson el a magyar virtus, a Hungarikum műfaj, az operett.
2: Ez most Balatonfüred talán?
1: Így van, a tavalyi évben kezdtük el, hogy Balatonfüredre áthelyeztük Almádiból, és ott a sétányon van egy hatalmas felvonulás, ami természetesen megállókkal, élő zenei kísérettel, élő énekszóval, de van egy nagyon különleges programunk is, ez az operett csobbanás, amikor a Balaton vízében van az operett, ott csendül fel, mindenféle technikai segédeszközökkel, bemikroportozzal, élőzenei kísérlettel a Balaton vízében éneklik ezt a magyarok számára nagyon fontos műfajta a művészeink.
2: Ami valóban Hungarikum már.
1: Igen, van operett vonat Veszprémben is, van Füreden is, úgyhogy ott is van egy zárógála ott Füreden is, a kongresszusi központban, úgyhogy gyakorlatilag ott is egy komplex programot kapnak 2 napban, de hát előtte itt majd ez a 4 tömény nap megtörténik Veszprémben is.
2: Azt mondja, hogy komplex program, cirkuszművészet, táncművészet, tehát összművészeti fesztivál?
1: Így van, összművészeti és családi fesztivál. Ez nagyon fontos, mert itt korosztálytól függetlenül mindenkit várunk. Itt nincsen olyan program, amire azt mondjuk, hogy ez nem való a gyerekeknek, mert minden való a gyerekeknek, sőt, vannak olyan programok kizárólag a gyerekekre gondolva, mondjuk meseelőadást hívunk, de az sem kizárólag a gyerekeknek szól. Vannak rajzpályázataink, vannak különböző olyan kézműves és gyerekszigeten történő programjaink, ami szintén gyerekeket szólítja meg elsősorban, de családi kikapcsolódásnak is jó. Végig kíséri az összes szakmai programunkat, előadásainkat egy úgynevezett vidámpark, egy ilyen operett vidámpark, óriás kerékkel, ott is tematikusan operett zenék szólnak közben, sőt, ezek között az attrakciók között is lesznek fellépő művészek, tehát mindenféle helyszínen megjelenik az operett, ahogy ezt már megszokhatták tőlünk, a város különböző tereire is eljuttatjuk. Ilyen például egy közelben lévő cukrázda, Sőnik cukrázda, amelynek a teraszán én szakmai beszélgetéseket fog folytatni az operett kiemelkedő művészeivel. Az idei évben Fisi Mónika érkezik, és Lukács Anita, két primadonnának fog megnézni azt, hogy mi is van az ő lelkükben, milyen egy primadonna lelke, milyen kihívásokkal küzdenek ők is, és hogy tud segíteni ezen ez a műfaj, és az, hogy ők ezt ilyen magas színvonalon űzik, és ezt a művészetet átadják nekünk. De természetesen most színezi előadás is lesz.

0: Csárdás királynő egészében, mint előadás most nem jelenik, ugye ez a korábbi évek előadása volt, ami a mi bemutatónk volt, de mi természetesen, ahogy nincs a világon olyan óra, hogy ne csendülne fel egy Csárdás királynőből valamilyen dallam, ugye ezt statisztikailag bebizonyították, annyira szeretik világszerte, úgy nem lehet Rátonyi Róbert Operett Fesztivál sem, hogy ne csendülne fel a Csárdás királynőből valamilyen dallam, vagy egy dal. Lesz megint különleges téravatónk, most a Kiskuti csárda előtti parkot fogjuk Kacso-Pongrácz parkkel nevezni, mert a János Vitéz is műsoron van, és szeretnénk, ha egy picit ez is bekapcsolódna most ebbe az összművészeti fesztivál.
1: Mondjuk ez egy fiataloknak szóló János Vitézke, talán a darab címe?
0: Igen, nálunk, de ott a parkban most ez komoly daljátékból fogunk előadni, és most erre a napra ez Kacso-Pongrácz parkkel változik majd ez a terület.

0: De Veszprémben is lesz, ahogy mondtam, operettvonal, és természetesen nagy nemzetközi gálával zárjuk majd a 4 napot, vagy a 4. nap végén, amit igazából nem is teljesen pontos, mert még a nagy nemzetközi gála után lesz egy karnevál is a nézőknek kint a színház előtti téren, úgyhogy hajnalig tartó mulatság lesz, 21-e hajnalba fejezzük be azt a programsorozatot, amely 18-án egy hatalmas felvonulással kezdődik Veszprém belvárosában.
1: Mitől ennyire népszerű, és mitől hungarikum az operett? Tehát ma 2026-ban miért ennyire vonzó?
0: Mert magyar. A magyar gyökere egy nagyon komplex műfaj. Tehát mindig, ha ezt nagyon magas színvonalon és jól állítják színpadra mondjuk egy operettet, akkor, és egy elemzi akár egy színházi szakember is, akkor azért rá lehet jönni, hogy az egyik legnehezebb műfaj olyan szempontból, hogy nagyon jól kell tudni énekelni, színészileg is meg kell oldani, ugye van benne rengeteg próza is, és a táncos vonalat nem is beszélve vagy említve, tehát tényleg komplex és nagy felkészültséget igényel a színészektől, és hogyha nagyon felkészült színészek és művészek alakítják, akkor viszont ez nagyon-nagyon tud hatni az emberekre, és ezt látjuk, ezt a hatást. És ugye nekünk fontos itt Veszprémben, hát itt élt és dolgozott életének utolsó szakaszában Rátonyi Róbert, aki azért a koronázatlan királya a műfajnak, és azóta számos olyan csillag megfordult itt a színpadunkon, akiknek ez nagyon közel áll a műfaj, illetve a nézői igény is ezt mutatja. Mondjuk hál' Istennek most már a fesztiválunkon elmondható, hogy nem csak a veszprémiek jönnek, hanem nagyon sokan érkeznek Budapestről, az ország különböző pontjairól, sőt határon túlra is, mert nemzetközi szintére is tettük a fellépők tekintetében, de a nézők pedig nemzetközi szintére helyezték a látogatottság tekintetében. Úgyhogy én azt látom, hogy aki magyar, és bármilyen korú, lehet ez akár egy csecsemő, de lehet idősebb korosztály is, mindenkinek elindul valami egy operett hallatán a szívében, a lelkében, és ami nagyon fontos, a lábában is, mert látszik, ahogy hat ez a műfaj a magyar emberekre.

Ez volt a gondolatilag Kossuth Rádió kulturális hetilapja, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a hangmérnök Schwarz Nóra és a gyártásvezető Mari Andrea nevében is köszönöm figyelmüket. Farkas Adriánt hallották.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 3 óra, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Rendkívüli kormányülés lesz ma, ami után a Tisza párt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Az országgyűlés rendkívüli 2 napos ülésén több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. Mától Budapesten és újabb 5 vár megyében lép életbe tűzgyújtási tilalom az aszály és a forróság miatt. A főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vár megyében vezetik be a korlátozást. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, saját kertjében ugyanakkor továbbra is bárki bográcshozhat. A nagy melegben a legfontosabb a folyadék pótlása, a legjobb választás a víz, de a cukorozatlan tea vagy az ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, a gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyjel. Hozzátette, rosszul lét esetén egy palack víz vagy a mentők értesítése életet menthet. Chicagóban 2 halálos áldozata és több tucat sebesültje van a hétvégi lövöldözéseknek. A városban pénteken kezdődtek az erőszakos események. Autóból nyitott tüzet 2 fegyveres a rabszolgaság eltörlésére emlékező ünneplőkre, és 12 embert kellett kórházba vinni. Ezt követően vasárnapig csaknem 20 különböző incidens volt a városi ünnepségeken. Tegnap egy 10 éves fiatalt és egy 21 éves férfit is agyon lőttek. Donald Trump szerint a városban annyira megromlott a közbiztonság, hogy szövetségi erők kivezénylésére van szükség. A magyar női röplabda válogatott 3-0-ra legyőzte a házigazda Koszovót az Európa Liga alapszakaszának prisztinai utolsó fordulójában, így 100%-os mérleggel zárt. Az együttes már a találkozó előtt biztosította helyét az elődöntőben, egyben kijutott a 2028-as Európa bajnokságra is. Kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. A Dunántúlon megélénkül, időnként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben általában 30-35, késő este 23 és 27 fok között alakul majd.
0: Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Kossuth Rádió történelmi magazinját az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából készült hetente jelentkező műsorát hallják. A mikrofonnál Fehérvári Márton és Kávéjó Kolini Bori. Az 1950-es évek elején a kommunista hatalom több 10 000 embert telepített ki, vagy internált politikai, társadalmi és osztály alapon. A cél a rendszer által veszélyesnek vagy nem kívánatosnak tartott csoportok elszigetelése és megtörése volt. Egykori tisztviselők, katonatisztek, földbirtokosok, vállalkozók, valamint családtagjaik is a hatóságok célkeresztjébe kerülhettek.
3: A kitelepítés és az internálás nem ért véget a szabadulással. A megbélyegzettség, a megfigyelés és a félelem még hosszú éveken át elkísérte az érintetteket és családjaikat. Sokan nem csak az elvesztett otthonukat vagy egzisztenciájukat próbálták visszaszerezni, hanem azt a biztonságérzetet is, amelyet a rendszer végleg elvett tőlük, idézte fel Bank Barbara történész.
4: Hát a visszailleszkedés az nagyon-nagyon nehezen megy, hiszen bent van a személyi lapjukon az, hogy ők kitelepítettek voltak, vagy kényszerlakhelyen voltak. Tehát ez mindegyiknek megpecsételi, úgymond majdnem a sorsát is. A gyerekeknek ennyire már nem, viszont munkát nagyon nehezen találnak, mert egyik helyről a másikra küldik őket. Ugye ott van az, hogy rendőrhatósági felügyelet alatt állnak, ami azt jelentette, hogy a rendőrség megszabja, hogy hány hetente, mikor, milyen órában kell lejelentkeznie a rendőrösön. Kap egy pecsétet beled. Folyamatos vegzálás alatt álltak. A másik, hogy ha nem tudsz szerezni akkor a lakást, hogy mondjuk egy 5 vagy 6 tagú család elférjen, ilyen eset is nagyon sok volt, a család ketté válik. Az egyik helyre megy az anyuka egyik másik gyerekkel, másik helyre az apuka a maradék gyerekkel. Nagyon nehezen tudnak egyesülni is. A harmadik tétel meg az, hogy például az internátok esetében, akik szabadulnak, aláíratnak velük egy nyilatkozatot, hogy állami titok az, amit tapasztaltak ezen a helyen, vagy azokon a helyeken. Ezért, hogyha bárkinek elmesélik, 8 évi börtönbüntetés jár érte. Tehát, hogy az egymással való kommunikálásnak a lehetősége sem adott olyan szinten, hogy ezt így mondjuk nyílt színen, mondjuk egy családapa a feleségével megtárgyalja, mert a gyerekek nem nagyon tudhatnak róla, hiszen a gyerek elárulja az iskolába, vagy bármilyen környezetbe, akkor már rossz. Tehát ugye a hallgatás, a hallgattatás, meg a másik az, hogy ezekről a meghurcolásokról, megaláztatásokról ki akar beszélni.
2: Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója saját családjának történetén keresztül is megtapasztalta az internálás és a kitelepítés következményeit. Felidézte, a felnőtt

0: újra kezdjük agitációs röplapokat sokszorosítsanak. És valaki besúgta, és úgy vitték el őt az utcáról 57 márciusában, hogy a nagymamám 3 hónapon keresztül nem tudta, hogy ő vajon éle még. És aztán nagy nehezen jött vissza egy hír, ha jól emlékszem, Nagy Tarcsán és Tökölön volt internáló táborokban 9 hónapon keresztül, és onnan jött vissza a hír, hogy él még. Szerencsére észrevették azt, hogy ő építészmérnökként építések vezetésénél, meg alapozások kiásásánál, betonozásnál kiváló szakértelemmel rendelkezik, és végül is valószínűleg ő így maradhatott épegészséggel életben. Ő is egy sportos ember volt, megszökni nem próbált, pedig amikor pici voltam, akkor annyit mindenképpen hallottunk, és érdekes módon csak azt hallottuk, hogy 3-szor is megszökött a második világháború végén, ilyen Málenki robotos budapesti utcai menetekből, de az 57-es elítéltségéről tulajdonképpen csak akkor kezdtünk mi a családban hallani, amikor már közeledett a rendszerváltás. Tehát nagyon érdekes volt azt megélni, a feleségem családjában nagyon nyíltan beszéltek minden ilyesmiről, ők egy kitelepített család voltak. A családban az édesanyámék meg a nagyszüleim úgy védtek minket gyerekeket a kommunista rendszer alatt, hogy nem beszéltek arról, hogy mi történt a nagyszülőkkel, mert még mindig féltek attól, hogy ebből valamilyen megtorlás lehetett. De ez a lelki nyomor valószínűleg szinte minden családban valahol ott van, akiket egy kicsit is megérintette az 56-os forradalomnak a szere.
1: A hallgatás, a rettegés, a bizonytalanság és a traumák nem csak azokat érintették, akik elszenvedték a meghurcoltatást, hanem a gyermekeiket is. A történész szerint azok, akik gyerekként élték át ezeket az éveket, 3 dologra szinte kivétel nélkül emlékeznek.
2: Arra, hogy milyen a hangulat otthon, amikor rájuk rúgják az ajtót, és itt nem kell konkrétan emlékezni, hogy hogyan verik meg a családfőt, hanem egyszerűen az a feszültség, az a fajta légkör. Erre mindenki emlékszik, arra, hogy éhes, nagyon éhes, és arra, hogy mennyire nem kommunikál erről a 3 évről kvázi a család egymással. És itt megint a feszültség az, hogy nem beszélünk róla, mert nem lehet, nem akarjuk föltépni a sebeket. Képzelj el, amikor a 3 netterem az ilyen gyerekekkel van tele, és potyog a könnyük. Mert hogy szokták volt mondani, hogy akik a gulágon voltak, hogy őket se engedi el a gulág. Mert mindig visszatér, vagy rémálomba, vagy mikor szorított helyzetekben vannak.
3: Bank Barbara történész évek óta kutatja a kitelepítések és internálások történetét. A túlélők visszaemlékezései között számos olyan sorssal találkozott, amelyek még ma is mélyen megrendítik. Ahogy felidézi ezeket a történeteket, nehéz nem érezni, milyen súlyos emberi tragédiák húzódtak meg a korszak statisztikái mögött.
2: Hát könnyek nélkül, ha kommunikálok velük, tehát azokkal az emberek, akik megosztják, és megtiszteltetés, hogy megosztják velem ezeket a történeteiket, akkor azért az ember tartja magát. De amikor nagyon sok eset jön össze, és folyamatosan különböző korcsoportokból, tehát azok a felnőttek, akik még ott gyerekek voltak, de felnőtt ésszel mesélik el a dolgokat, mondjuk azt, hogy nem tudták, hogy mit csinálnak a rendőrösön az apjukkal, de amikor kijött, akkor látták, de erről nem beszélnek. Tehát nekem végighallgatni, meghallgatni őket, és folyamatosan beszélgetni velük sokkal könnyebb, mint nekik, akik hordozzák évtizedek óta ezeket a terheket. Nem beszélhettek róla nagyon-nagyon sokáig. Vagy csak távirati stílusban, de az nem a kibeszélésnek egy formája. 10 évvel ezelőtt is voltak olyanok, akik nem akartak, féltek még megszólalni. A rendszer a lelkeket nagyon megnyomorította.
1: A II. Világháború után Közép- és Kelet-Európa több országában megkezdődött a német nemzetiségű lakosság tömeges kitelepítése. A döntések a kollektív bűnösség elvére épültek, vagyis sokakat nem egyéni tetteik, hanem származásuk alapján tettek felelőssé a háborúért. Magyarországon az erről szóló rendelet 1945 végén lépett hatályba, és a következő években németek 100 000-eit kényszerítették lakóhelyük elhagyására. Stark Tamás történész a magyarországi kitelepítésekről beszélt a Kossuth Rádió korábbi műsorában.
4: Általában úgy történt a kitelepítés, hogy a kijelölt falvakat zár alá vették, gyakorlatilag rendkívüli állapotot, hadi állapotot vezettek be, ami azt jelentette, hogy a falunak a lakossága nem hagyhatta el a lakhelyét, szesztilalmat vezettek be, zár alá vették a kitelepítendő németeknek a jószágait, birtokait, megjelent a karhatalom, ez

0: rendszerint a rendőrséget jelentette, majd pedig a németeket összegyűjtötték és bevogonírozták. Különböző féleképpen történtek a kitelepítések, mert volt, ahol ez a rendkívüli állapot napokig tartott, volt, ahol hetekig tartott, volt, ahol hónapokig tartott. Volt olyan helyzet, amikor kijelöltek egyes falvakat, ahová a németeket betelepítették, illetve koncentrálták, majd pedig ezekből a úgynevezett gyűjtő falvakból telepítették ki a németeket.
1: A családokat már a kitelepítésük előtt akár hónapokig rettegésben tartották, kiszakították megszokott környezetükből és bizonytalanságban tartották őket.
0: Volt olyan, hogy a németeket összeköltöztették a falu néhány házába, és az összeköltöztetett németeket hónapokkal később telepítették ki, és olyan is volt, hogy a németeket egyszerűen internálták, és az internáló táborokból történt a kitelepítés. Rendszerint kegyetlen, brutális körülmények között zajlott, számos eset olvasható korabeli dokumentumokban, visszaemlékezésekben is, például Budaörsön a kitelepítést végrehajtó rendőrök kifosztották a németeket, randalíroztak, részegek voltak, levegőbe lövöldöztek. A kitelepítés olyan kaotikus körülmények között történt, hogy Németország amerikai zónájában a németeket fogadó amerikai tisztek tiltakoztak, amiatt, hogy a németek olyan rossz állapotban érkeztek meg, és annyira kifosztva, hogy egyszerűen ott gyakorlatilag nem tudtak velük mit csinálni, egyből egészségügyi ellátásra szorultak.
2: A kitelepítések és internálások nem csak emberek tízezreinek életét törték derékba, hanem a biztonság és a bizalom érzését is megrendítették. A diktatúra ugyanis nem csak erőszakkal működött. Fennmaradásához arra is szükség volt, hogy az emberek ne tudják, kiben bízhatnak. Az ügynökök és besúgók hálózata a falvak világában is jelen volt, és a történetük sokszor jóval összetettebb annál, mint amilyennek elsőre látszik.
3: Azt gondolom, hogy hihetetlenül bonyolult, amikor az ügynök kérdésre választ akarunk kapni.
1: Mondja Tóth Judit történész.
3: Hogy ki, mikor, miért, milyen presszúra hatására, és vajon elítélhetjük-e ezt az embert, aki most az ügynök kérdésre azt mondta, hogy igen, akkor itt vagyok, tehát ezzel amúgy meg a saját életét mentette meg. Tényleg ennek nagyon-nagyon összetett a háttere, hogy ki miért vált ügynökké. Kabai Barna és Petényi Katalinnak a Kulák volt az apám című dokumentumfilmje. Alapvetően a nagykörösön kuláknak bélyegzett gazdák élettörténeteit meséli el, méghozzá egy nagyon sajátos szemszögből, ugyanis az ő gyermekeik, mint hogy a cím is utal rá, az ő gyermekeik emlékeznek vissza a szüleikre, és például egy hát mostanra, vagy hát a felnőtt életére pedagógussá vált hölgy emlékezett arra vissza, hogy ő gyermekként elmeséli, hogy mennyire szeretett ott kinn a Nagykőrösi placon, így hívták a közbeszédben azt a területet, ahol ők játszottak. És mivel ő tudta gyermekként, hogy a szülei megbélyegzettek, és nagyon-nagyon félt attól, hogy kinek mit mondhat el. És szó szerint valami ilyesmit mond, hogy ő azért rettegett attól, hogy mit mond el még így a játszótéren és a gyerekek között, mert annyi volt a besúgó, és itt megemelte a hangját, és olyan indulattal is mondta, hogy gyermekként ez annyira megragadt benne, hogy félnie kellett attól, hogy ő bátran, őszintén bármiről is megnyilatkozhasson, mert a vidéki közegben is, a kuláknak bélyegzett gazdák között is, vagy azokban a közegekben, ahol ők megfordultak, hát bizony voltak ügynökök.
1: Csegergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója, az intézmény állandó kiállításán kalauzolt minket körbe, ahol az ügynökakták felépítését és a beszervezés folyamatát is megismerhetjük.
4: A leggyakoribb állambiztonsági és legjobban használt, vagy legszélesebb körben használt állambiztonsági módszer volt az ügynökjelentés. Ezek mindig olyan fedőnévvel készültek, hogy ne lehessen kideríteni azt, hogy azt a jelentést ki készítette. Ezeket a jelentéseket egy úgynevezett munkadossziéban foglalták össze, tehát hogyha valakit beszervezett az állambiztonság, akkor az ő jelentései mindig fedőnéven készültek, mondjuk kapott egy fedőnevet, az lett a fedőneve például, hogy budai. Sok módszer volt arra, hogy választottak fedőnevet, de mondjuk legyen budai, vagy doktor, vagy székes, sokféle nevet választhatta. Amikor a jelentéseit készítette, akkor mindig csak a fedőnevét írta oda, és a jelentésekből és az ebben az úgynevezett munkadosszéjéből nem is szabadott kiderülnie annak, hogy kicsoda írta. Erre az azonosításra szolgált az az úgynevezett hatos karton, amelyen nagyon sokszor előkerült a korszakról szóló vitákban, hogy ezek a hatos kartonok bizonyítanak-e valamit, vagy nem bizonyítanak, de ez a hatos karton volt az, amely összekapcsolta a valós személyi adatokat azokkal az állambiztonsági iratokkal, amelyek már fedő néven születtek. Ezért ebben a kiállításban azt is elmagyarázzuk, hogy tulajdonképpen milyen hatos karton, milyen rovatai vannak, milyen mezői vannak. A hatos karton első oldala az alapvetően az illető azonosításához szükséges információkat tartalmazza, név, születési hely, foglalkozás, iskolai végzettség, pártállás, és a második oldal az, ami különösen izgalmas, ami megmondja, hogy az illetőt mikor szervezték be, ki végezte a beszervezését, milyen kategóriába került, tehát ügynök volt, titkos munkatárs, titkos megbízott, és ez nagyon fontos, a beszervezés alapja, ugyanis alapvetően különböző eszközökkel vagy módszerekkel lehetett beszervezni embereket. A három leggyakoribb módszer volt, amit ezeken a kartonokon látunk, leggyakrabban azt írták rá, hogy az illető hazafias alapon lett beszervezve. Ez azt jelentette volna, ha igaz lett volna, hogy az illető önként és az állambiztonsággal való szolidaritásból, vagy a rendszerrel való szolidaritásból működik együtt. Na, ez volt a legritkább, és mégis leggyakrabban ezt írták rá a kartonokra.
2: De ügynökök voltak mindenhol, így az egyház tagjai között is. És persze ott sem mindenki jó szántából választotta ezt. Földvári Nékis Réka történész néprajzkutató, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke szerint sem lehet mindenkit egyformán megítélni.
5: Különösen a protestáns egyházak esetében, ahol ugye sokkal könnyebb volt az egyházi választások miatt a pártállamnak megfelelő jelölteket magasabb egyházi tisztségbe segíteni, ott a magasabb egyházi, tehát a püspökök, esperesek között hamarabb már az 50-es években nagyobb eséllyel juttatak, mert pláne 56 után közvetlenül olyan személyeket püspöki pozícióba, akiket tulajdonképpen ugye már az AEH, illetve a BM emelt föl, és együttműködtek a rendszerrel, vagy titkosan, vagy pedig hát nyílt formában. Tehát, hogy vannak olyan karrierjeink, ahol egyértelműen látszik, hogy az illetőből azért lesz püspök, azért lesz esperes, azért lesz teológiai tanár, mert a rendszerrel lojális, sőt a rendszernek titkos informátora, hálózati tagja, és ez segíti őt pozícióba, és karrierjét ennek köszönheti. És vannak olyan ügynöki pályák, papi ügynöki pályák, ahol pedig azt lehet látni, hogy valakit letartóztatnak, a Andrássy út 60-ban megkínoznak, megzsarolnak tulajdonképpen az élete vagy a szabadságának a fejében ír alá, és utána, amikor kikerül, akkor tulajdonképpen vagy nem jelent, vagy pedig próbál olyan jelentéseket tenni, amelyekkel nem árt, tehát amelyik érdektelenek a hatalom szempontjából. Tehát nagyon különböző történeteket látunk, ezek azért kutathatóak, nagyon sok ilyen történet már publikálva is lehet, tehát el lehet olvasni, és ebből is tényleg lehet látni azt, hogy tulajdonképpen a hatalom milyen cinikus és raffinált, de hatékony eszközökkel tudott egy-egy adott papi szemét, vagy akár világi hívőt olyan helyzetbe hozni, hogy akár kényszerből, akár önkéntes együttműködéssel a karrierjét építve, de akár saját magát, vagy adott esetben a családját védve vállalt valaki titkos együttműködés, és nagyon eltérő minták, nagyon eltérő egyéni életpályákat látunk, hogy utána egy adott ügynök, egy adott hálózati személy ezzel a pozícióból, vagy ebből a helyzetből mit hozott ki. Mondom, valaki tulajdonképpen egy egész karriert, adott esetben egy nemzetközi karriert épített arra, hogy együttműködött az állambiztonságban és titokban jelentéseket adott, akár külföldi egyházi személyekről, vagy nemzetközi egyházi szervezetekben, egyházak világtanácsában, keresztény konferenciában való szerepvállalásról, és van, aki pedig egész egyszerűen a szolgatásainak a legbelsőbb bizalmi titkait teregette ki az állambiztonság előtt, szóval nagyon-nagyon különböző igazából itt az egyéni felelősségnek a kérdése.
1: Az egyéni sorsok mögött azonban rendre ugyanazok a módszerek rajzolódnak ki. A kiállításon azt is megtudhatjuk, hogy az állambiztonság milyen eszközökkel próbálta rávenni az embereket az együttműködésre, és milyen indokokat tüntettek fel a beszervezési dokumentumokban. Csegergő Bendegúz történész szerint a legtöbb esetben nem önkéntes döntésről volt szó.
4: Beszervezési alap volt az, amikor valaki terhelő adatokkal szerveztek be. Tulajdonképpen a leggyakoribb módszer, a leggyakoribb eszköz ez volt. Leginkább azzal lehetett valakit elkényszeríteni, hogy megzsarolták. Megzsarolták bizonyos információkkal, megzsarolták azzal, hogy esetleg olyan bűncselekményt követett el, aminek a büntetésétől eltekinthetnek abban az esetben, ha együttműködik, vagy ami még kegyetlenebb, hogy valamelyik családtagja követett el olyan, mondjuk közlekedési balesetet, vagy olyan bűncselekményt, vagy a bűncselekménynek minősülő tettet, mondjuk részt vett a 56-os forradalomban, amiért akár ki is végezhetik, és ennek a terhe alatt zsarolva szerveznek be valakit. Ezek az úgynevezett terhelő adatok. Ilyen módszer lehetett például az anyagi előnyökkel való beszervezés, ez volt talán a legritkább, de az anyagi előnyökön kívül nagyon sok egyéb előnyt nyújthatott az állambiztonság, ugyanis nekik megvolt a lehetőségük, hogy például megszerezzenek egy külföldi gyógyszert, amit mondjuk az illetőnek nem volt módja beszerezni, és az édesanyja mondjuk haldoklott, és csak az állambiztonság tudta megszerezni ezt a gyógyszert, vagy egy külföldi gyógykezelést intézett valamelyik családtagnak. De hát sajnálatos módon az is nagyon gyakori volt, hogy valaki a saját személyes előmenetele, karrierje érvényesülése érdekében működött együtt, és bizony, sajnos azt is sokszor tapasztaljuk az iratokból, hogy ennek érdekében olyan is volt, aki ezt az együttműködést tudatosan felhasználta a kollégái, a riválisai ellehetetlenítésére és a saját karrierjének az építésére. Nagyon sok egyéni történet van ebben, nagyon sok szomorú, ugyanakkor nagyon sok felemelő, emberileg méltó és megindító történet is található ezekben az iratokban. Ezért is gondoljuk azt, hogy a lehető legszélesebb körű információs kárpótlást kell adni mindenkinek, aki érintett. A lehető legszabadabb kutatási lehetőséget kell biztosítani a tudományos kutatóknak. Ugyanakkor rettenetesen fontos az, hogy az egykori áldozatoknak a jogait ne sértsük meg újra. Ne tegyünk közzé olyan információkat, amelyeket egykoron a titkos szolgálat törvénytelen eszközökkel megszerzett, és mi most újra megismételjük ezt a törvénysértést. Tehát minket ez a három elv vezényel, hogy akit érint, az mindent megkapjon, a kutatók széles körű szabadságot élvezenek, de az áldozatok jogai ne sérüljenek.
1: A kitelepítések, internálások és a beszervezések története ugyanannak a rendszernek a működését mutatja meg. A diktatúra nem csak emberek tízezreinek szabadságát, otthonát és megélhetését vette el, hanem a bizalmat is aláásta. Sokan még a saját családjukban sem mertek őszintén beszélni a velük történtekről. Volt, akit származása, társadalmi helyzete vagy hite miatt bélyegeztek meg, másokat zsarolással kényszerítettek együttműködésre. Ezeket a sorsokat csak a körülmények ismeretében lehet megérteni. A korszak öröksége nem csak az iratokban és aktákban él tovább, hanem azokban a családi emlékekben és hallgatásokban is, amelyek generációkon át megőrizték a félelem nyomait.
6: 56-70.
2: Köszönjük a figyelmüket! A következő adásban újabb összefüggéseket keresünk, emberi sorsokról mesélünk, őrizzük mindazok emlékét, akik szembeszálltak a diktatúrával, és 1956. októberében kiálltak a magyar szabadságért. A műsor készítői Bence Andrea, Kavélyó Kolini Bori, Fehérvári Márton, Győri Lívia, Kálmán Alida és Puzs Gergő. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Viszonthallásra egy hét múlva.

0: a Kossuth Rádió Karcagon FM 97,9. Kedves hallgatóink! Most a 30 perc alatt a föld körül korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! 30 perc alatt a föld körül. A műsorvezető Deák Dóra.
1: Felvételi szabályok szigorítása Amerikában. A város, amelyet a világ a tisztaság mintapéldájaként ismer. Foci applikáció Angliában. A jóga világnapja. Egy francia testvérpár közös száma szóladásunk végén. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez a mai kínálatom. Tartsanak velem! Ahhoz, hogy itthon valaki egyetemen vagy főiskolán tanuljon, érettségi vizsgákat kell tennie. Nincs ez másként az Amerikai Egyesült Államokban sem, vizsgázni kell, de ott más felvételi szabályok vonatkoznak a diákokra. Kalifornia legnagyobb egyetemének professzorai elégedetlenségüket fejezték ki, és szigorítanának a felsőoktatásba kerülés menetén. A részleteket Nárai Balázs mondja el.
2: 2x2 × 5. Hangzott a klasszikus magyar vígjáték címe és címadó slágere. A filmben ezt az alapszabályt mindenki elfogadta, a közönség is díjazta, de egy matematika órán nem biztos, hogy egy ilyen válasz sikert hoz a diáknak. A látszat szerint ugyanakkor az amerikai iskolások jó része úgy kerül az egyetemre, hogy kis túlzással akár még a magyar filmben szereplő képletet is el tudja fogadni. Minden esetre erre utal, hogy az Egyesült Államok egyik legnagyobb egyetemi hálózatának 1400 tanára lázadt fel, és a felvételi eljárások szigorítását követeli. A kaliforniai egyetem oktatói a közelmúltban nyílt levélben követelték, hogy az egyetem állítsa vissza a korábbi szabályokat, és alkalmazzák az Egyesült Államok egységes és standardizált felvételi tesztrendszerét, a matematikát illetően mindenképpen, különösképpen a természettudományi, technológiai és mérnöki szakokon. A követelést aláírásával támogatta a hatalmas egyetem 9 matematika tanszékéből 7-nek a vezetője. A kaliforniai egyetem 10 városban működik, és tavaly összesen mintegy 300 ezer hallgatót oktatott. A tanárok szerint az egységesített tesztnek való megfelelési követelmény eltörlése megfosztotta a felvételiztetőket attól, hogy objektív mérce alapján tudják eldönteni, mely diák érdemes arra, hogy megkezdhesse egyetemi tanulmányait. Mindez pedig oda vezetett, hogy sok esetben már nem csak hogy a középiskolás matematika anyagot, de a felső tagozatos anyagot kell újra tanítani a hallgatóknak, a természettudományos mérnöki, közgazdasági és egyéb nem bölcsész szakokon is. További nehézségként fogalmazták meg, hogy már a középiskolai tanulmányi eredmények sem jelentenek támpontot a felvételi során, az érdemjegyek úgynevezett inflációja miatt, ami azt akarja, hogy az elvárásokat oly mértékben csökkentették az iskola rendszerben, hogy egy A-s jegy, ami itt az 5-ösnek felel meg, már nem jelenti azt, hogy a diák ténylegesen maximálisan ismeri a tananyagot. A kaliforniai egyetem San Diego-i intézményének szenátusa számára közelmúltban készült szakmai jelentés csak rámutatott a súlyos hiányosságokra. Ez a dokumentum arra világított rá, hogy 5 év alatt 30-szorosára nőtt a komoly tudáshiánnyal bekerülő hallgatók száma. Míg 2020-ban minden 200 diákból egyet érintett, addig 2025-re minden 8. diák a középiskolai matematikai tudásnak sem volt birtokába. Ráadásul a felkészületlenül érkező hallgatók több mint 2/3 nemhogy a középiskolás szinttel, de a felső tagozatos tananyaggal is küszködött. Ennek a hatalmas tudáshiánynak az okait természetesen keresik már.
3: The cohort of students who are going through college right now.
2: A közelmúltban nyilatkozó Andrea Mays, kaliforniai egyetemi tanár, saját véleményét megosztva nagyon egyszerűen foglalta össze azt.
3: Online during COVID.
2: Azok a korosztályok, amelyek manapság az egyetemekre kerülnek, 7., 8., 9. évfolyamos diákok voltak a COVID idején, amikor a lezárások miatt gyakorlatilag több meghatározó éven keresztül csupán a távoktatásban részesültek, és ennek eredményét látjuk ma. Ez nyilván komoly ok lehet, oktatáskutatók pedig elemzik már a részleteket. A megállapítás ugyanakkor kecsegtet némi reménnyel is. Hiszen hogyha a fő ok tényleg a járvány idején alkalmazott tanítási eljárás, akkor a következő generációkat a tudáshiány ilyen mértékben talán nem

0: A város, amelyet a világ a tisztaság mintapéldájaként ismer. Ez Szingapúr, ahol még a metrón is rendszeresen fertőtlenítik a mozgó lépcső gumifogódzóit, és ahol a rend nem volt mindig magától értetődő, hanem tudatosan felépített döntések eredményeként született meg. Hogyan jutott el idáig a dél-kelet-ázsiai városállam? Horváth Judit összeállításából kiderül.
1: A minap konyhai takarítás közben megakadt a szemem az egyik hűtőszekrényre felhelyezett kör alakú mágnesen, amelyiknek a közepén egy zord tekintetű rendőrfej látható, körülötte pedig egy felirat, ami így hangzik: Singapore is a fine city. Ez egy szóvicc, ami egyszerre jelenti azt, hogy kiváló város, és azt is, hogy a bírságok városa. Gondoltam, ha már elém került ez a felirat, megragadom az alkalmat, és mesélek a kedves hallgatónak ezekről a sokak számára furcsának, meglepőnek tűnő tilalmakról, szabályokról. Az az igazság, hogy amikor Szingapúr 1965-ben függetlenné vált, messze nem volt az a makulátlan város, mint amit ma ismerünk. Zsúfolt nyomornegyedek, szeméttel borított utcák és komoly közegészségügyi problémák jellemezték. Az ország első miniszterelnöke Lee Kuan Yew, aki egyszerre volt keménykezű államférfi és kivételesen pragmatikus vizionárius, felismerte, hogy egy ilyen környezetben nincs jövője a turizmusnak, és a külföldi befektetők sem fognak megtelepedni. A tisztaság tehát nem luxus, hanem gazdasági szükségszerűség lett. Megindultak a nagyszabású lakásépítések, felszámolták a nyomornegyedeket, és szigorú közegészségügyi intézkedéseket vezettek be. Az első intézkedések egyike a köpködés betiltása volt. A köpködés elleni kampány emlékeztette az embereket, hogy a tevékenység, ami akkoriban mindennapos dolog volt, társadalmilag felelőtlen és hozzájárulhat a különféle felső légúti betegségek terjedéséhez. A 70-es évek már a társadalom átneveléséről szóltak. Az iskolai kampányok, közösségi akciók célja az volt, hogy a tisztaság ne csak kötelezettség, hanem belső igény legyen, és hogy kialakuljon az a társadalmi norma, amely ma is meghatározza a város működését, hogy a rend közös ügy. A 80-as, 90-es években a kormány egyre keményebb eszközökhöz nyúlt, ekkor született meg az a rendszer, ami miatt Szingapúr a már említett Fine City becenevet kapta. Az előírások részletesen szabályozzák a mindennapi életet. Kezdjük egy intimebb, személyesebb helyszínnel, az illemhelyjel. Az ország egészen pontosan 1970. februárja óta bünteti, ha valaki nem húzza le maga után a nyilvános vécét. Egy elmaradt öblítés $150, tehát körülbelül 37 ezer forintba kerül. Ám, ha az illető ezt többször megteszi, a bírság akár $1000 is rúghat. A rágógumi árusítását 1992-ben tiltották be, azóta tilos behozni az országba. Egyszerűen azért, mert túl sokba került az eldobott ragacsos maradékot feltakarítani. Ha valaki mégis arra vetemedne, hogy nagyobb mennyiséget próbálna behozni, 2,5 millió forintnak megfelelő összegű pénzbüntetésre és akár 2 év börtönre is számíthat. Tilos enni és inni a tömegközlekedési eszközökön, és súlyos pénzbírság jár a szemetelésért is. A rendszer különlegessége a nyilvános megszégyenítés. Egyes esetekben a szabálysértőket arra kötelezik, hogy feltűnő színű mellényben takarítsák a köztereket. A galambok etetése is tilos. Egy hónapja például egy 64 éves nőt 6500 szingapúri dolláros büntetés megfizetésére kötelezett a bíróság, mert több alkalommal elemózsiával látta el a madarakat. Mivel a vadállatok, így a majmok, vidrák etetése az utóbbi néhány évben, különösen az idősebbek körében elkezdett gyakorlattá válni, a kormány legújabb törvénymódosítása alapján a többszörös visszaesők akár 12 hónap börtönbüntetéssel és 20 ezer dolláros pénzbüntetéssel is sújthatók. A dohányzást is nagyon szigorúan korlátozzák. Tiltott helyen történő füstölésért $200 a bírság, de ha a bíróság elé kerül az ügy, a büntetési tétel már is $1000. És a szigor nem áll meg a pénzbírságoknál. Bizonyos bűncselekmények, például rablás, erőszaktevés, súlyos pénzügyi csalások esetén ma is alkalmazzák a botozást, amely erős visszatartó erőt jelent, nem beszélve a drogcsempészetért járó halálbüntetésről. Persze önmagukban a szabályok még nem tettek volna csodát. A siker kulcsa, hogy ezeket be is tartatták, és tartatják ma is. A hogyanra két válasz van. Az egyik: már maga Lee Kuan Yew is személyesen ellenőrizte a végrehajtást, és nem tűrte a lazaságot, még a saját kormányában sem. Ez a fajta politikai fegyelem biztosítja ma is, hogy a rendszer hiteles maradjon. A másik, Mindenhol kamera van. A tömegközlekedési eszközöktől kezdve a házak parkolóin, folyosóin, liftjein keresztül egészen a parkokig, sétányokig bezáróan. A múltkor megszámoltam a metrón, egy nagyjából 50 négyzetméteres területen 8 kamera figyelte az utazókat. A szigor ma már a mindennapok része, ahol a tisztaság nem külső kényszerként, hanem társadalmi normaként működik. Az a bizonyos Fine City kifejezés, ami az én hűtőszekrényemen lévő mágnesen is olvasható, az az elmúlt évtizedben teljesedett ki. Egyszerre utal a kivételes életminőségre és a szigorú szabályokra, amelyek amellett, hogy sorvezetőként szolgálnak, folyamatosan alkalmazkodnak a változó világhoz. Ilyen például a meztelenkedés kérdése. Szingapúrban még otthon sem árt a körültekintés, ha ugyanis valaki túl természetes állapotban meglátnak, akár csak az ablakon keresztül az utcán sétálók vagy a szomszéd, $2000 pénzbüntetéssel és 3 havi börtönnel is büntethetik. Első hallásra talán riasztólag hat ez a szigor, a sok tiltás. De úgy tűnik, az egykori miniszterelnök szándéka teljesült. A rendszer nem csak rendet, hanem gazdasági sikert is hozott. Még a 60-as években alig 200 000 turista látogatott el ide évente, addig tavaly 17 millióan érkeztek. Ami pedig a gazdasági potenciált illeti, a külföldi befektetések aránya a 70-es évek elején még $100 millió alatt volt. Ez szintén tavaly meghaladta a $197 milliárd. Senki sem állítja, hogy mindez a szemetelés elleni kampányoknak és a szigorú szabályoknak köszönhető. De a turisták is szívesebben térnek vissza egy tiszta környezetbe, ahogy a befektetők is egy olyan országba, ahol betartják a törvényeket, hiszen mindez azt mutatja, hogy működik az állam.

0: Jössz focizni? Gyerekkoromban így imitálták bátyámat az utcában lakó gyerekek, hogy összeálljon a csapat és játszanak egy jót. De bizony akadt olyan pillanat, amikor páratlanul voltak, és nekem is be kellett állnom a kapuba, miközben nem az én sportom volt. Ma is sokan szeretnék a labdát rúgni, de nem mindenkinek vannak olyan barátai, akikkel ezt a sportot űzhetné. Angliában fejlesztettek ki egy olyan foci applikációt, ami erre a problémára is megoldást nyújt. További részletek Tóth Valitól.
1: Hé, haver, ide passzolj! Ide-ide! Hangzik a sürgető kiáltás a pályáról. Nem csoda, hiszen ezekben a napokban focilázban ég, talán az egész világ. Csak hogy az említett sürgető kiáltás nem a VB döntő szereplőinek edzésén hangzott el, hanem egy londoni park alkalmi foci pályáján, lelkes amatőröktől. Az ő nevüket nem ismeri senki, ők nem válogatott játékosok, akik busás fizetésért mérkőznek az ellenféllel. Nekik sokszor alig van hol és kivel rúgni a labdát. Egy dolog közös bennük a világsztárokkal, a játék szeretete, a futball imádata. Azt, hogy most itt játszhatnak, egy dolognak köszönhetik, egy internetes applikációnak. A Foci Függők nevű app azért jött létre, hogy az abszolút amatőröknek segítsen. Adott ugyanis egyrészről sok lelkes amatőr csapat, akiknél előfordul, hogy egészségügyi vagy munkahelyi gondok miatt az utolsó pillanatban kiesik egy-két játékosuk, így nem tudnának elég embert összeszedni ahhoz, hogy kiálljanak egy meccsre. És adottak olyan lelkes sportszeretők, akik imádnának focizni, de nincs pénzük vagy lehetőségük drága konditermi vagy sportklub tagságra előfizetni. És be is tudnának ugrani kiesett játékosok helyett, csak hogy nem tudnak ezekről a lehetőségekről. Ez az app így segít abban, hogy a két tábor tagjai egymásra tudjanak találni. Raúl és Jacob például csak ma találkoztak életükben először, miután Jacob az említett appen látta az értesítést. SOS, egy óra múlva játszanánk, de egyel kevesebben vagyunk. Azonnal küldte a választ. Jövök, ott leszek, számíthattok rám. Raúl az év elején talált rá erre a platformra. Azóta könnyebb a lelkes baráti társaság meccseit megszervezni. Bizony, aki nem profi vagy élsportoló, annak nem könnyű Nagy-Britanniában sem. De a foci függők csodát tett a közösségükkel, mert így a foci imádók játszhatnak, gyakorolhatnak és fejlődhetnek, mondja. Én aztán tudom, milyen az, amikor szégyenlős vagy, úgy érzed, nem vagy elég jó, és nincs merszed a parkban ismeretlenekhez oda menni és megkérdezni, beállhatnék, mondja. Így viszont olyan alkalmakat tudok szervezni, amikor bárki csatlakozhat hozzánk a játék öröméért, vagy azért, hogy kicsit mozogjon, fejlődjön, fejtegeti lelkesen Raúl. És pontosan ez volt a célja az ötletgazdának, a foci függők alapítójának. Konstantinos több mint 15 éve egy kis görög városkából érkezett brit földre. Két cél hajtotta, focizni akart és közösséget teremteni. De a profi foci kezdetben nem tűnt reálisnak, viszont senkit sem ismert, és így nem tudott magának meccseket szervezni. Ezért először egy olyan websájton keresett játékostársakat, amely különböző hobbi kedvelőit hozta össze. Amikor már elég sokan voltak, létrehozta a foci függőket, amelynek ma már több mint 320 ezer regisztrált tagja van országszerte. Elképesztő volt látni a különbséget. A meccsek után az addig ismeretlen emberek beszélgetni kezdtek, bemutatkoztak. Jó volt a hangulat. Úgy éreztem, valamit elértem, valamit hozzá tudtam adni az életükhöz. Nekem ez volt az igazi győzelem, tette hozzá. Alice 2 éve érkezett Londonba az egyetem után. A kemény munkanapjai után hiányzott neki a mozgás, ám a konditermeket ki nem állhatja. Neki valóságos áldás volt, hogy rátalált a foci függőkre. Miután ezeken a rögtönzött meccseken szinte mindenki idegen, mindenkinek nehéz újoncként. Így könnyebb volt beilleszkednie, és mára már több barátra is szertett közülük. És ez a foci függők plusz egy váratlan, pozitív mellékhatása. A pszichológusok szerint ugyanis, különösen a fiatal férfiak közt, komoly gond a magányosság, az egyedüllét, a vidékről vagy külföldről a nagyvárosokba érkezők közt. Még a munkahelyen erre nehéz megoldást találni, a foci app itt is tud segítséget kínálni. Sőt, újabban még egy további területre is kiterjed ez, a női focira. Stephanie például Brazíliában nőtt fel, egész életében focizott, de amikor Londonba került, ezt nem tudta folytatni. Szerencsére aztán ő is rátalált az applikációra, és az ő élete is gyökeresen átalakult ettől. Bármi bajom van, a foci mindig megvigasztal. Akármilyen pocsék az idő, ha tudom, hogy játszhatok, egyből jó kedvem lesz, mondja. Ő is, mint olyan sok amatőr, nagyon hálás ennek az applikációnak, mert ennek jó voltából, ha vége is lesz a foci VB-nek, ők akkor is nyugodtan focizhatnak tovább.

0: Az emberek már több mint 2500 éve jógáznak különböző indítatásokból. Vannak, akik a testi előnyökért, míg másokat inkább a belső béke megtalálása motiválja. A jóga egy komplex elmetes gyakorlat, amely látványosan növeli a hajlékonyságot és az izomerőt, miközben bizonyítottan csökkenti a stresszt, javítja a tartást és támogatja az idegrendszert. A Jóga Világnapja minden évben június 21-én van. A témáról Malik Tóth István fordító és meditációs jóga oktatóval beszélgettem.
1: Szőnyeg elején zentellek. Következő belégzésre emeld a karokat. Zárd a tenyered, nézz föl. Kilégzésre hajolj előre, nyugodtan hajlítsd a térdet. Belégzés, emeld ki a mellkast, nézz föl. Kilégzés, lép hátra, ezt katad fel. Kezdve lassan-lassan engedni magad.
0: A jóga gyökerei az ókori Indiába nyúlnak vissza. De kíváncsi vagyok, hogy egy oktató hogyan határozza meg, hogy mi a jóga?
2: Az ókorban nyúlik vissza, de nagyon nagy változásokon ment át, és én szoktam azt némileg viccesen, de félig komolyan mondani, hogy egy 19. században élő jógi valószínűleg nem tudná, hogy jógáznak egy stúdióban, nem ismerné meg, hogy az jóga. Ami nem jelenti azt, hogy ez ne lenne érvényes, de hogy nagyon nagy változásokon ment át, és ha vissza akarunk kapcsolódni a jóga gyökereihez, akkor talán oda érdemes visszamenni, ahogy a legfontosabb irat, a Yoga Sutrák szerzője Patanjali meghatározza a jógát. A jóga a tudati folyamatok elcsendesítése, ez a cél.
0: És ezt mind egy mozgásforma során tudjuk megvalósítani, mert hogy mozognak az emberek, különböző feladatokat kell elvégezniük, de közben oda kell figyelnünk a légzésünkre, és arra, hogy elcsendesedjünk.
2: Igen, mostanában már valóban mozgáson keresztül történik leginkább ez, de azért hagyományosan ez ülésben történt, és ez a meditáció révén valósult meg leginkább. Tehát ahogy a jóga története során változott, úgy alakult ez át, valamennyire, ugye a hatha jóga megjelenésével és aztán a nyugati formájának az elterjedésével ténylegesen mondhatjuk azt, hogy a legismertebb változatában már tényleg mozgással jár együtt, de eredendően ez egyáltalán nem feltétlenül volt így, sőt, valószínűleg nem így volt.
0: A Magyar Zeneházában reggel 7 órától volt egy indiai koncert. Indiai dallamokat, rágákat játszottak. Azt hiszem, hogy ez eléggé felhangolta, kellemes lelkiállapotba hozta az embereket, és utána vettek részt egy jóga órán. Az indiai zene, az mi mindenben tud segíteni?
2: Én azt szoktam javasolni, hogy ha nem muszáj, akkor ne hallgassunk zenét jóga közben, hanem inkább csendben történjen. De ha esetleg a külső zajok erősek, akkor sokat segíthet, hogyha hallgatunk valamilyen háttérzenét, és akkor ez az indiai zene az igen meditatív tud lenni. Sokat tud segíteni abban, hogy elcsendesedjünk, de azért érdemes jól megválasztani azt, hogy mit hallgatunk.
0: Miért tud segíteni az elcsendesedésben?
2: Én megmondom őszintén, inkább a mantráknak a használatát javaslom, vagy védikus recitációt, szóval annak a ritmikussága az mindenképpen segít.
0: Mi lehet egy mantra?
2: A mantra az, azt mondhatjuk, hogy egy szövegrészletnek, vagy szövegnek az ismétlődő felcsendítése. Ez lehet mentális is természetesen. Lehet akár egy szótag, lehet egy szó, vagy lehet egy viszonylag hosszabb részlet is.
0: Több évtizede elkezdett foglalkozni ezzel a világgal. Nagyon sokszor járt Indiába. 18-szor, 19-szer?
2: 18-szor.
0: Mi az, ami igazán érdekli ebben a kultúrában?
2: Valami újra és újra visszahúz. Talán azt mondhatnám, megőrződött Indiában a spiritualitásnak egy olyan mélysége, amivel felénk már nehezebben találkozni, vagy legalábbis ritkábban bukkanni rá. Indiában azt kell, hogy mondjam, hogy még mindig úton útfélen találkozhatunk olyan helyszínekkel, olyan tanítókkal, akik valami elképesztő mélységet tudnak hozni, és a saját életünkben, a saját gyakorlásunkban, a szellemi utunkra, vagy utunkban támogatni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, amiért visszamegyek, meg amiért még mindig érdemes visszamenni, bár az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy nagyon változik India.
0: Azt a szót használta, hogy elcsendesedés, hogy az a cél, hogy mondjuk elcsendesedjünk, de közben Indiában is, hát rengeteg ember él, ott is megvan a nyüzsgés, mint akár mondjuk itt Magyarországon is egy nagyvárosba. Mi a célunk az elcsendesedéssel? Miért célszerű ezt elérni?
2: Az elcsendesedés az gyakorlatilag nyilván nem egy külső zajoktól mentes állapotot jelent, hanem belső békességet, a zavaró gondolatoktól való mentességet, és ha valaki próbálja, vagy megtapasztalja, akkor nagyon evidenssé válik az, hogy miért érdemes ezt elérni. Azt gondolom, hogy meg az a tapasztalatom is, hogy az ember boldogtalanságának, vagy szenvedésének, hogy mondjam, a legfontosabb oka a saját mentális állapota, és ugye ezt sokan bebizonyították már, hogy a legnehezebb körülmények között is meg tudtak maradni a középpontban akkor, hogyha belül rend volt és békesség, és hogyha valakiben nincs, akkor lehet a legjobb helyen is, akkor is legjobb esetben is zavarodottnak fogja érezni magát.
0: Mire tanít minket a jóga? Arra, hogy próbáljunk meg itt az órán a jelenben lenni, vagy hogy valaki oktatóként elmondja nekem, hogy mire kell figyelni, és tudatosabban összpontosítok rá?
2: Én azt szoktam mondani, hogy a jóga akkor kezdődik igazából, amikor a jogaszőnyegről lelépünk. Mindenképpen egyfajta tudatosságot jelent, amit egy kicsit laboratóriumi körülmények között hozunk létre a jóga gyakorlás során, és utána a valós életbe teszteljük, meg kivisszük oda. Úgyhogy azt gondolom, hogyha így nagyon leegyszerűsítve kell megfogalmaznom, akkor azt mondanám, hogy abban segít a jóga, hogy az életünket minél tudatosabban éljük.

Oscar Anton és Clementine egy népszerű francia testvérduó, akik melankolikus, akusztikus és popdalaikkal váltak ismerté. Oscar, aki énekes, dalszerző és producer, valamint testvére Clementine közös zenélése a karantén idején indult Párizsban, és meghitt természetes hangulatuk miatt hamar belopták magukat a hallgatók szívébe. Legismertebb közös szerzeményei közé tartozik a Női DT Nyári Éjszakák című sláger, amely egy csapásra meghozta számukra a nemzetközi ismertséget. Ezt hallgassuk most meg. A hangmérnök Németh László, a zenei szerkesztő Csézi Mónika, a gyártásvezető Szőlős Éva volt. Ez az adás újra meghallgatható a mediaclip.hu oldalon. Én köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: 4 óra jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Folytatódnak Genfben az Egyesült Államok és Irán közti tárgyalások. A cél az, hogy katari közvetítéssel végleges béke megállapodást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. Amerikai diplomaták közölték, hogy az első fordulóban szó volt a hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítását és az iráni atomprogramot érintő kérdések. Közben Donald Trump amerikai elnök arra szólította fel a perzsa államot, hogy állítsa meg a Teherán által támogatott libanoni fegyveres csoportok támadásait. A Visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök holnap Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Holnap dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Mától Budapesten és újabb 5 vármegyében lép életbe tűzgyújtási tilalom az aszály és a forróság miatt. A főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében vezetik be a korlátozást. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is. Európa szerte is tovább tombol az extrém hőség. A tikkasztó helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben. A hőség a következő napokban sem enyhül. Spanyolország maga biztosan 4-0-ra legyőzte Szaúd-Arábiát a labdarúgó világbajnokság H csoportjának második fordulójában. Az uruguayi válogatott 2-2-es döntetlent játszott az újonc zöldfoki köztársaság csapatával. Kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. A Dunántúlon megélénkül, időnként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben általában 30-35, késő este 23 és 27 fok között alakul majd.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! Műsorunkban ezen a héten Nagy Zoltánra, a Palóc vidék egyik legnagyobb jelentőségű népdal és népmese gyűjtőjére emlékezünk. Zenei összeállításunkban Palóc földi falusi vonós bandákat hallhatnak. Pénzes Géza vagyok. Nagy Zoltán 1938. májusában született a Nógrád megyei Zabaron, munkás családban. Általános iskolai tanítója ösztönzésére készült a pedagógiai pályára. Kitűnő eredménnyel végezte el a balassagyarmati tanítóképző gimnáziumot, majd kitüntetéses oklevelet szerzett a pedagógiai főiskola magyar nyelv és ének szakán Szegeden. Tanulmányait később a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen folytatta, innen került Salgótarjánba, ahol általános és középiskolában, majd a helyi zeneiskolában tanított. Már fiatal pedagógusként érdeklődési körébe került a népzene, megtanult citerázni és furujázni, majd megalapította Salgótarjánban a zeneiskola népzene tanszakát. Úgy tartotta, hogy a népművészet és a népzene személyiség formáló ereje egész életre szóló útravalót ad növendékeinek. A 70-es évek közepétől kezdett komolyabban foglalkozni népdal és népmese gyűjtéssel. Célja a Palócföld néphagyományainak felkutatása volt. 2008-ban egy irodalmi esten így beszélt erről. Zabari kisgyermekkorom óta mindig is vonzódtam a kétkezi munkásokhoz. Érdekelt a nehéz sorsú, sok megpróbáltatáson átment, tiszta erkölcsű emberek élete.

Nagy Zoltán számára a folklór és néprajzkutatás soha nem lett kenyérkereső foglalkozás, tanári hivatása mellett járt gyűjteni. A meséket, dalokat legtöbbször falusi házak udvarán vagy a hegyoldalon legeltető pásztoroknál vette föl, a helyszíneket gyalog vagy kerékpárral járta be. A magnetofon szalagra rögzített dallamokat később lekottázta, a szöveget lejegyezte. Munkájára az Akadémia Néprajzi Osztálya és a Zenetudományi Intézet is felfigyelt, így idővel külső munkatársként alkalmazták. Gyűjtéseinek teljes anyaga megtalálható a Magyar Tudományos Akadémia zenei hangtárában, több száz általa gyűjtött népmese kéziratát pedig a néprajzi mú. A Magyar Rádió hanglemezt is készített ezekből a történetekből, egyiket másikat az Esti Mese sorozatban is hallhattuk. Számos kiadványa közül kiemelkedően fontos a Kis Népmese Lexikon és Határozó. A 2008-ban megjelent könyv leírást ad a népmesék kialakulásáról, gyűjtésük kezdeteiről, bemutatja a mesék főbb típusainak jellemzőit és a bennük található szófordulatokat, fogalmakat. A kötet jelentőségét mutatja, hogy a Magyar Népköltészeti Lexikon szerzői is munkájuk fontos előzményeként jelölik meg. A magyar kultúra iránti elkötelezettségét jól példázza, hogy művét önerőből adta ki, és több száz példányt ajándékozott Nógrád megyei óvodáknak, iskoláknak, valamint határon túli magyar intézményeknek. Munkásságát 2011-ben Magyar Örökség díjjal ismerték el.

Kedves hallgatóink, műsorunkban Nagy Zoltánra, a Palóc vidék egyik legnagyobb jelentőségű népdal és népmese gyűjtőjére emlékeztünk. Zenei összeállításunkban palócföldi falusi bandákat hallhattak. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Maruzsenszky Andor nevében is búcsúzom. Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc.
1: Határok nélkül Veresemese gyöngyvérrel.
2: Az első könyvvásárt Lipcsében szervezték, és már a 17. század elején igen fontossá vált. Magyarországon idén 97. alkalommal rendezték meg az ünnepi könyvhetet, amelynek legfőbb célja a kezdetektől fogva az olvasás és a kortárs magyar irodalom népszerűsítése, illetve a hazai könyvkultúra hagyományainak ápolása volt. A 2000-es évek óta több határon túli városban szerveznek ünnepi könyvhetet, illetve vásárt. A kisebbségi sorsban élő szerzők és könyvkiadók azonban Budapesten is bemutatkoznak. Üdvözlöm Önöket, Veresemese gyöngyvér vagyok. A Bázis Magyar Irodalmi és Művészeti Egyesület Szlovákiában az autonóm, független és szabad irodalom művészet és tudomány képviseletében jött létre. Olvassuk az intézmény önmeghatározását. Tagjai a sokszínűséget képviselik, és nem félnek aktuális és kényes politikai témákat is feldolgozni az irodalom eszközeivel. Erről is beszélgettem Németh Zoltánnal az Egyesület könyvheti sátrában a Dunakorzón, ahova nem csak az érdeklődő olvasók hangja, hanem a villamos, folyamatos zakatolása is behallatszott. Hogyha Németh Zoltánt megkérdezem, akkor hogyan minősítené magát elsősorban költőként, irodalomtörténészként, szerkesztőként, hiszen itt most az ünnepi könyvhéten mindhárom minőségében bemutatkozik?
3: Ez nagyon nehéz kérdés, mert az embernek nem egy identitása van, hanem nagyon sok, amit néha párhuzamosan működtet. Hát igen, itt az irodalmári minőségemben vagyok. Egyrészt a Bázis Egyesület elnökeként, ez egy szlovákiai magyar irodalmi és művészeti egyesület, és azt hiszem, hogy már negyedik éve van standunk az ünnepi könyvhéten, tehát egy nagyon széles választékkal találkozhat az olvasó, hiszen a tagjaink idei és tavalyi könyveit állítjuk ki, illetve lehet megvásárolni, és az Irodalmi Szemle főszerkesztője is vagyok. Például az Irodalmi Szemle júniusi száma a Benes dekrétumokról szól, úgyhogy ezt a lapszámot is itt meg lehet vásárolni. Egyrészt történelmi összefoglaló jellegű tanulmány van ebben a lapszámban, másrészt pedig a Benes dekrétumokkal kapcsolatos, vagy ahhoz kapcsolódó életsorsokat feldolgozó prózák, illetve versek. És megjelent a verses kötetem is a könyvhétre az Okapi Press kiadónál, Simon Márton kiadójánál a Vérkönyve, tulajdonképpen dedikáltam is. Na és van még egy negyedik, vagy ötödik, nem is tudom. A Bázis Egyesület minden évben megrendezi a transzkulturalizmus és bilingvizmus konferenciát. Idén is megjelent ebből egy konferencia kötetünk, és ezt is árusítjuk és dedikálom is a könyvhéten.
2: Mielőtt itt részleteiben rátérnénk a különböző kiadványokra, még talán azt megemlíthetjük, hogy bár elhangzott az, hogy felvidéki, most mégis Lengyelországban él és tevékenykedik.
3: Igen, körülbelül 10 éve élek Varsóban, illetve Varsó mellett, a Varsói Egyetemen tanítok. Nagyon izgalmas munka külföldieket, nem magyar anyanyelvűeket magyarra tanítani, illetve én már nem magyarra tanítom, hanem a kollégáim egy része. Én magyar irodalommal és magyar kultúrával ismertetem meg a diákokat, és elég nagy az érdeklődés a Varsói Egyetemen, tehát minden évben tudunk évfolyamot nyitni.
2: A lengyelországi magyar diaszporával is kapcsolatban van?
3: Igen, élnek magyarok Varsóban és Varsó környékén. Minden 5 évfolyamban van egy-két olyan diák, akik vegyes házasságból származnak, vagy kettős identitásúak, magyar-lengyel identitásúak. Illetve van egy ilyen kis szűkebb köröm is, tehát olyanokkal tartok baráti kapcsolatot, akik magyarok és Varsóban élnek, de hát ettől sokkal nagyobb a Varsóban élő magyarok száma. Nem mondhatom, hogy én mindenkit ismerek, de nagyon-nagyon sokakat ismerek ebből a társaságból.
2: említette azt, hogy az irodalmi szemlének a tematikája az idén a Benes dekrétumok, irodalmi feldolgozása, tulajdonképpen életsorsok azok, amelyek megjelennek, és ebben e tekintetben nincs semmiféle különlegesség, hogyha azt nézzük, hogy az első világháborúban voltak a másodikban, tehát minden kornak megvannak a maga élet sajátosságai, amelyek akár prózába, akár versbe kívánkoznak.
3: Igen, úgy gondoltuk, hogy egy irodalmi lapnak, tehát az irodalmi szemlének jelen esetben fel kell vállalnia olyan akár neuralgikus kérdéseket, vagy neuralgikus témákat is, amelyek érdeklik egyrészt az olvasókat, másrészt érdeklik a szerzőket is. Tehát ebben az évben volt Talamon Alfonz számunk, ő egy nagyon fiatalon, 30 évesen elhunyt szlovákiai magyar író, aki most lett volna 60 éves, valamikor novemberi vagy decemberi számunk NER 16 év lesz. Már közzétettük a felhívásunkat, hogy akinek a NER 16 évéhez van kapcsolódóan tanulmánya, kritikája, vagy valamilyen szépirodalmi feldolgozás, akkor az küldje nekünk, és augusztus 25-i határidővel elbíráljuk, hogy megjelenik-e a labban, vagy sem. Egyébként pedig a januári számot, ugye a Jókai 200-hoz kapcsolódóan Jókai tiszteletére írott versekkel és prózákkal nyitottuk. Tehát az irodalmi szemle nem tematikus számokban gondolkodik, de aztán mégis úgy néz ki egy évünk, hogy legalább 7-8 tematikus számunk van a 11-12-ből, mert a nyári szám dupla szám.
2: Ráadásul a szerkesztőbizottság a Kárpát-medence magyar kisebbségei közül kerül ki. Az egykor Dobos László alapította lap, ma már akár erdélyi szerkesztőbizottság taggal is rendelkezik, és azt hiszem, hogy éppen ez a tematika, amit ön említett, a NER arra is lehetőséget ad, hogy szembenézzen a magyar kisebbség is önmagával az elmúlt 16 évet illetően.
3: Igen, mi is úgy gondolkodunk, hogy minél sokszínűbb legyen a lap, tehát abszolút természetes számunkra, hogy mondjuk egy kolozsvári egyetemista írása jelenik meg a lapban, vagy egy erdélyi költő, vagy költőnőnek a verse, vagy egy vajdasági írónak az alkotása, tehát Bozsik Péter, Lázár Kinga, és még sokan mások, vagy magyarországiak is publikálnak a lapban, tehát mi az értékben gondolkodunk, ez a fontos. Pontos, hogy milyen a szöveg, milyen az írás, amit küldenek a szerző.
2: Azt hiszem, hogy aki most meghallott ezt a tematikát, hogy NER 16, az rögtön azt mondja, aha, tudom, ez a skatulya melyik is, de mivel ön értéket említett, azért bárki közölhet oldaltól függetlenül.
3: Igen, én magam hagyom meglepni önmagamat, hogy milyen szövegek fognak érkezni. Ismétlem, augusztus 25-ig várjuk az írásukat. Ha olyan sok fog érkezni, olyan sok szöveg, akkor tervezzünk egy második részt is. Volt már ilyen egyébként. Az irodalmi szemlének talán 4-5 évvel ezelőtt volt egy álnév tematikus száma, és olyan sok írás érkezett a lapba, hogy nem fért bele egyetlen lapszámba, úgyhogy két lapszámunk lett álnév tematikával. Lehet, hogy ez a NER 16 év is egy ilyen népszerű téma. Egyébként alig, hogy a felhívást közzétettük 2-3 héten belül már, tehát mondom, még van több mint 2 hónap, de már több mint egy tucat szerző küldött írást.
2: És ez kizárólag irodalom lesz?
3: Eddig tanulmány, kritika, esszé, interjú, mert ezt is közölnénk nagyon szívesen, nem érkezett. Én remélem, hogy azért érkezik. De hát mi egy szépirodalmi lap vagyunk, tehát az sem probléma, ha csak szépirodalmi szövegekből fog ez a lapszám összeállni.
2: Mielőtt a költőt is faggatnám, még néhány szó a konferencia kötetről.
3: A transzkulturális és bilingvizmus konferencia hívó szó még 2016-ra vagy 2017-re vezethető vissza, amikor én a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen tanítottam, és beadtunk a szlovák iskolaügyi minisztériumhoz egy ilyen projektet, és sikeres volt ez a projekt, ez a Vega projekt. 3 évre kaptuk meg a támogatást, és ebből 3 konferencia és 3 könyv jött létre, és amikor ennek a projektnek vége lett, és közben megalakult alakult a Bázis Egyesület, akkor úgy azon gondolkodtunk, hogy ez egy olyan izgalmas téma, és olyan sokan jöttek a konferenciákra, szintén Bukarestől, nem tudom, Bécsig, hogy ezt valahogy folytatni kéne, és akkor úgy gondoltuk, hogy a Bázis Egyesület ezt felvállalja. Nem egyedül szervezem ezt a konferenciát, a feladatok nagy részét Entót Anikó vállalta, mellette még Petres Csizmadi, a Gabriella, akik jelenleg is a Nyitrai Egyetem tanárai. Én tulajdonképpen a szerzőkkel tartom a kapcsolatot, és a konferencia programot állítom össze, de minden mást ők, és ebből minden évben egy kötetet adunk ki. Ez a transzkulturalizmus egyébként arra utal, maga ez a kifejezés, kicsit elkülönül a multikulturalizmustól, meg az interkulturalizmustól, olyan kulturális vagy nyelvi formákra, amelyek keverednek. Tehát amelyek nem választhatók szét erőteljesen, mint az interkulturalizmus esetében, és a multikulturalizmusnál is azt szokták bírálni, hogy a többségi kultúra vagy nemzet nem érdeklődik a kisebbség iránt, hanem egyfajta egy ilyen gettóba zárja. A transzkulturalizmus viszont éppen a kevertségnek, a sokszínűségnek a formáit keresi.
4: Tud mondani egy példát?
3: Például Agota Kristófnak a műveit is lehet transzkulturális aspektusból. Nagyon sok olyan szerző van, egyébként talán főként nő, akik nyelvváltó szerzők, és nyugaton németül írnak, vagy nem anyanyelvükön, vagy olaszul. Edith Bruck például, ugye Olaszországban élő világhírű szerző, akinek magyar az anyanyelve, de olaszul ír. Tibor Fischer talán nem ide sorolható, hanem a családi gyökerei által. De lehetne említeni olyan szerzőket, akik most már nem nyelvváltókat említek, hanem transzkulturálisok, mint David Szalai, aki a budapesti könyvhetet nyitotta meg. Hites Sándor már több mint egy évtizede egy olyan elvet fogalmazott meg, hogy nem biztos az, hogy a magyar irodalmat kimondottan a megírás nyelvéhez kellene kötni. Ugye például a gimnáziumban is tanítják Anonymous-t, aki latinul írt, vagy Janus Pannonius-t, úgy gondoljuk, hogy ez a magyar irodalom része. Tehát, hogy nem kéne lemondanunk azokról a szerzőkről, akik magyar anyanyelvűek, de nem magyarul írnak, hanem épp, hogy integrálni kéne a magyar irodalomba, nem beszélve olyan szerzőkről, akiknek a művei ráadásul Magyarországon játszódnak, mint Agota Kristófnak. Tehát jól felismerhetően egy ilyen kelet-közép-európai területen kulturális közvetítés.
4: A kezemben tartom a verses kötetét, és ahogy hallgatom, hogy mennyi mindent csinál, talán nem is csodálkoznék, hogy ilyen vékonyka ez a kötet, de hát nyilvánvalóan a tematika adja azt, hogy a vér könyve alig néhány oldalnyi. Meghökkentő azért a cím, és a szövegek is, tehát már önmagában a kezdés, hogy hány éven keresztül akart megszületni.
3: Ezt a verses kötetet már legalább 5-6 éve írom, tehát olyan szövegek jelennek meg benne, amelyek hosszabb ideje érlelődnek. A Varsóban van egy múzeum, Polin, Varsó, illetve a Lengyel Zsidóság múzeuma, és ennek a múzeumnak volt egy tematikus időszaki kiállítása, a vér, amely elválaszt és összeköt. És ez volt egy ilyen elsődleges hatással rám, hogy a vér tematikájával foglalkozzam, és hát az az igazság, hogy ezek nem is ilyen hagyományos versek, hanem én úgy nevezném, hogy novella versek, tehát akár novellaként is lehet értelmezni. A 6 hosszú versből 4 akár mondjuk prózaként is értelmezhető lenne, de én úgy érzem, hogy a soroknak a tördelése ad egyfajta ritmus, tehát hogy a versnél mindig nagyon fontos a lélegzetvétel, a szövegnek a ritmusa, és valahogy számomra ilyen kihagyhatatlan volt, hogy én ezt ne prózaként írjam meg, hanem versként.
4: Még ami számomra nagyon fontos volt, így a kötet külalakját tekintve, hogyha így elnézem, hogy mi minden információ szerepel rögtön a címlapon, a vérkönyve címmel jelenik meg, amely versek történeti hitelességgel, a nyers hús őszintességével szólnak, ugyan ez egy picit az abszurdot is jelzi, ami a kötetben benne van, de ugyanakkor bennem egyfajta historizáló éneket is idéz, tehát olyan, mintha valamit így el akarna mesélni, és vagy a ponyvai irodalom is ugyanúgy jelent meg.
3: Igen, hát ez nem az én ötletem volt, ez Simon Mártonnak az ötlete volt, tehát a kiadó részéről, ugye ez az ő kiadója, az Okapi Press, és amikor én először megláttam ezt a borítót, akkor negyed óráig nevettem, aztán két órán át sírta, és akkor a végén aztán mondtam, hogy jó legyen, ő biztos jobban tudja, hogy hogy kell kinézni egy borítónak. Hát Csima Márton azt mondta, hogy másfél évig tartogatták Visnyai Zoltánnal, aki a borítót készítette, meg a könyvet tördelte, élelték ezt az ötletet. Volt egy ilyen ötletük, hogy egy ilyen barokkos címlapot szánnak valamelyik könyvüknek, de nem volt olyan megfelelő alany, viszont én úgy látszik, hogy ilyen megfelelő alany lettem, és egyébként, hát igen, egy mai verses kötetnek szerintem a figyelmet is fel kell hívni a magára, és az biztos, hogy ilyen borítóval nem nagyon emlékszem az utóbbi 100 évből, hogy megjelent volna verses kötet, ráadásul olyan adatokat is rátettek, ugye, meg a titulusaimat. Én próbálom, ahogy a beszélgetés elején is említettem, elválasztani az énjeimet, tehát 13 vagy 15 éven keresztül versenyszerűen asztali teniszeztem Szlovákiában, vagy mondjuk az, hogy irodalom tudománnyal foglalkozom. Én ezt próbáltam mindig elválasztani attól, hogy mondjuk verseket is írok és költő vagyok. Mindezt valahogy elválasztani attól, hogy szerkesztő vagyok. És akkor valahogy Simon Márton meg úgy gondolta, hogy ezt a sok féleséget címlapra helyezve kivált valamilyen hatást vagy figyelmet az olvasóban.
4: Azt hiszem, hogy jó ötlet volt, mert nyilvánvalóan ugye bennem is egy sor gondolatot elindított, és akkor a végén már csak azt kérdezném meg, hogy pillanatnyilag éppen melyik énje tevékenykedik jobban a tanár mellett, tehát szerkeszt vagy verset ír, netán mást.
3: A szerkesztés egy folyamatos feladat, mert az irodalmi szemle minden hónapban megjelenik, tehát hogy szerkeszteni kell, olvasni kell, és mellette azért ennek van egy jó oldala, mert az ember folyamatosan inspirálódik, tehát azáltal, hogy olvasunk, tulajdonképpen a saját szövegeink is erősödnek, tehát mindig jó szembesülni másoknak a szövegalkotásával. Egyébként is, tehát a szerkesztői munkán túl az olvasás azért is fantasztikus lehetőség, mert képes a saját írói egyéniségünket átformálni.
2: Szerző, szerkesztő, szervező, egyetemi tanár. Németh Zoltánnal a Bázis Egyesületről és a saját munkásságáról beszélgettünk.
1: Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
2: A Vörösmarty téren a Vajdasági Fórum kiadó könyvei sorakoztak. A 7 évtizede létező kiadó élére nemrég új vezető került. Antalovics Péterrel hagyományról és esetleges újításról beszélgettünk, de a bemutatott könyvek között ott volt a saját verses kötete is, a Magánbeszélgetés című. Ezt sem hagytuk ki.
5: A fórum jövőre 70 éves lesz, 7 évtized tradíciója, egy súly és egy olyan felelősség, amit azt gondolom, hogy már méltó módon továbbvinni is egy nagy értéket jelent, és egy nagy kihívás számomra is. Tulajdonképpen egy olyan pályázattal pályáztam meg ezt a pozíciót, és aztán bő egy év óta azzal az elképzeléssel vezetem, hogy a fórumnak azt a sokszínű és nagyon sokrétű tevékenységét vigyem tovább, és esetleg bővítsem a saját meglátásaimmal, vagy a saját ötleteimmel, ami ebből a közel 7 évtizedes tradícióból fakad. Ugye fórum kiadó, ott volt vajdasági magyar irodalomnak a kibontakozása, ugye a II. Világháború utáni időszakban 1957-ben alapították, és elsőrendűen egy szép irodalmi kiadó, ami azt jelenti, hogy a meghatározó vajdasági magyar szerzőknek volt állandóan a műhelye, a kiadója, és általában a fórumház fogalom lett ilyen értelemben, mert valóban évtizedeken keresztül és a mai napig is meghatározó vajdasági magyar irodalom tendenciáit. Ez nekünk a jelen pillanatban 2020-as években 21 néhány címet jelent évente, ennyi könyvet.
4: Ugyanakkor azt is láttuk a rendszerváltás után, hogy a hiánypótló köteteknek is a kiadója, hiszen nagyon sok tudományos igényű kötet is megjelent akkoriban.
5: Így van, és ezzel is szeretném folytatni, hogy ugye az elsőrendűen szép irodalmi vonal mellett a kortárs, róza és léra kötetek mellett számos olyan terület van, például néprajz, vagy művelődés történeti kiadványok. Most a frissebbek közül megemlítek itt néhányat, ebben Schilling Lédának jelent meg nemrég a Vajdasági Fémofferek című, egy néprajzi népi vallásossággal foglalkozó kötete. Mák Ferencnek hamarosan megérkezik a nyomdából a szlavóniai magyar kultúrtörténet és irodalomtörténetet feldolgozó kötete, vagy Olá Tamásnak egy nagyon friss vajdasági magyar színház történeti kötete, és régebbi években, évtizedekben is megtalálható volt a fórumnak ez a sok színűsége, ami az ilyen kiadványokat illeti. Mindenképp kiemelném azt, hogy a fórum számára rendkívül fontos a képzőművészet. Tehát több sorozatunk is van. Itt például a friss képzőművészeti albumunk Sifris András szabadkai származású képzőművésznek az életművének egy részét, egy újabb szakaszát mutatja be, nagyjából 200 festményre pró és néhány tanulmány, szakmai gondolat egy mély interjú keretében, tehát tulajdonképpen egy életmű összegző, bár az életműnek egy részét taglalja csak. És emellett ugye van a kis monográfia sorozatunk, ahol Juhász Árpád, Elcsete Nemes, Fekete Edit művészetével foglalkozunk, és még néhány most is készül Jakobi Károly kulai származású festőművésznek a monográfiája. Emellett, amit még külön kiemelnék, hogy a fórum a szerb, illetve délszláv irodalom felé egy kapocs volt a magyar kultúrában. Arra kell gondolni, hogy minden évben van néhány műfordítás kötetünk. Minden évben odafigyelünk arra, hogy a kortárs szerb, esetleg délszláv, ugye volt itt néhány szlovén vagy horvát esetleg fordítás, de javarészt természetesen a szerb irodalomnak a tendenciájára és a friss szerzőkre odafigyelünk. Úgyhogy egy ilyen sokrétű tevékenység az, amit tulajdonképpen én szeretnék továbbvinni, azzal, hogy fiatalokra való odafigyelés a szerzők tekintetében azt gondolom, hogy egy kiemelt jelentőségű, és erről nagyon gyakran beszélgetünk, hogy a vajdasági magyar irodalomnak van egy olyan sajátossága, és gondolok itt elsősorban az irodalmi életre, az irodalmi közegre, hogy a 90-es évek zűrzavaros időszaka miatt a szerzők és irodalmárok és mindenki, aki ott mozgott, azoknak egy jelentős része ugye áttelepült ide. És mi ezeket a kapcsolatokat élő módon tartjuk, rendszeresen jelennek meg a fórumnál az ő műveik, most gondolok csak Balázs Attilára, vagy Bozsik Péterre például,
4: vagy Terék
5: Annára, így van. De ettől függetlenül ugye megjelenik egyfajta hiátus, vagy egy részleges hiátus a mi irodalmunkban. Egyfelől a kapcsolat ápolásával áthidalható, másfelől pedig úgy, hogy a fiatal generáció, amit én már az utóbbi időben inkább egy fiatal középgenerációnak nevezek, pont Terék Anna generációjára gondolok, de épp Bíró Tíme a Mavetát itt a Vörösmarty téren a Sziveri díjat, ő is ennek a fiatal középgenerációnak a tagja, például kiváló író és költő tagja, aki megalapozza azt, hogy egyfajta folytonosságot tudjunk megteremteni, és az én pályázatom, amikor bő egy évvel ezelőtt átvettem az intézmény vezetését, akkor tulajdonképpen ez volt a fő elképzelésem, hogy megteremtsünk egy új olyan alapot, amire aztán lehet hosszú távon építkezni.
4: A határon túli szerzők közül azt látom, hogy nem jut el Budapestre szinte az utánpótlás híre.
5: Gyakorlatilag itt van egy olyan jelenség, hogy ma már minden egyes szerző civilben egy más életet él. És nekünk ilyen tekintetben nem csak ez a távolság jelenik meg, ugye ott Újvidék vagy nagyon erősen Szabadka központtal is, vagy a Tiszamente, Zent, a Magyar Kanizsa környék erős központok, például ősszel Kanizsán az írótábor lesz Szabadkán, rendszeresen vannak bemutatóink nekünk és más kiadóknak is, Újvidéken is rendszeresen tartunk, de itt megjelenik egy olyan dolog, és ez a vajdaságon belüli széttöredezettség is egyébként, ami erre is rávetül, hogy önmagunkat megszervezni is bizonyos pillanatokban azért kihívást jelent, mert egyik költő társunk itt él, a másik ott, és nagyon nehéz összehozni egy olyan irodalmi estet, hogyha eleve néha maréknyan vagyunk, és akkor ahányan vagyunk annyi felé, vagy épp valaki munkaügy miatt nem tud eljutni. Tehát ezek már olyan dolgok, ami lehetséges, hogy talán egy picit a megfogyatkozás, meg hát az élet széttöredezettsége miatt van az, hogy folyamatosan egy ilyen életmódot élünk, mint ahogy mindannyian ebben a társadalomban. Ennek nyilvánvalóan kihatása van arra, hogy például főállású írók nálunk szerintem ilyen nem is létezik a vajdasági magyar irodalomban. Úgyhogy legjobb esetben, hogyha valaki mondjuk az újságírásban vagy olyan határterületen tud dolgozni, ami mellett mondjuk optimális körülmények között tud szép írást művelni.
4: Ön milyen szakmát váltott a kiadó vezetésére?
5: Tulajdonképpen én is az újságírás világából jöttem, bár azt meg kell mondjam, hogy 2014-ben jelent meg az első kötetem a fórumnál, aztán 19-ben a második és 23-ban a harmadik, és ezáltal gyakorlatilag volt egy állandó kapcsolatom a kiadóval, a kiadó munkatársaival, a rendezvényekkel, és tényleg azt mondhatom, hogy ilyen értelemben nagyon szerencsésnek érzem magam, mert amikor ő egy évvel ezelőtt tavaly tél vége felé tavasszal munkahelyet váltottam, és a fórum kiadóba kerültem, akkor gyakorlatilag egy teljesen ismerős, otthonos, szinte családias közegbe kerültem, ahol a munkatársak jelentős részét személyes baráti alapon ismertem, vagy a szerkesztő az egyik kötetemet szerkesztette, a másik szerkesztő kollégám, barátom a másikat, és akkor így azért könnyebb dolgozni, meg könnyebb jó kedvel dolgozni, de hát nyilvánvalóan ezek az emberi kapcsolatok azok, amik megerősítik a szakmai munkát.
4: Itt szerzőként is jelen volt, hiszen a verses kötetét dedikálta, egy gyönyörű kivitelő verses kötet, és azon gondolkoztam éppen, amikor elkezdtem belelapozni a versekbe, hogy na, egy klasszikusabb verses kötet, aztán a vége fele kiderül, hogy itt is van mindenféle kísérletezés.
5: Igen, igen. Túlzás, hogy dedikáltam, most inkább már a szervezéssel kellett foglalkoznom, de igen, és nagyon érdekes is, azt meg kell mondjam, hogy egyszerre vagyok itt ilyen két szerepben. A saját költészetem tekintetében valóban én azt mondom, hogy inkább a hagyományosabb irányból szemlélem, vagy úgy igyekszem művelni az írást, mert azt gondolom, hogy például, hogyha már a formáról ejtett itt egy-két szót, hogy a szabad vers, vagy a szabad a formák felé úgy lehet elmenni, hogy az ember a forma tisztelés, a forma ismeretében teszi azt a szabad költői megoldást. Úgyhogy én legalábbis azt szeretem mindig, hogyha van a versnek egyfajta olyan belső lüktetése, vagy olyan belső zeneisége, vagy olyan gondolatritmusa, hogyha nem is a szabályosabb, hagyományosabb értelemben formavers, de egy klasszikusabb megszólalási mód, vagy például a hangneme, azt szeretem, hogyha kiegyensúlyozott, ha visszafogott.
4: Történetmesélőbb, én azt mondanám.
5: Egyrészt történetmesélőbb, másrészt pedig nyelvezetében legalábbis erre törekszem. A köznyelvnek egy igényesebb, gazdagabb, gyemelkedette változata. Azzal együtt, hogy egyfajta visszafogottságra is kell ezzel törekedni, hogy ne csorduljon túl az ember olyan tekintetben, vagy abban az irányba, hogy egy arhaizálóbb, patetikusabb nyelv, mert azért ma már ennek egy nagy veszélye lehet. Tulajdonképpen ebben a kötetben, meg a korábbi köteteimben is alapvetően három szerkezeti egységet hoztam létre. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a gondolataim milyen irányba haladnak, és alapvetően milyen fő csapások vannak abban, hogy miről gondolkozom. Az egyik erősen foglalkoztat a társadalom, de a társadalom egyfajta spirituálisabb vagy olyan értelemben, hogy milyen szellemi tendenciák és milyen jelenségek történnek körülöttünk a világban, a társadalom perspektívájából és a közösségünket milyen hatások érik, vagy épp az emberekben, a lelkünkben milyen folyamatok történnek. Nyilván a társadalom alakulása, a bennünk zajló folyamatok kivetülése. Ez nagyon fontos, és igazából egyébként a magyar szó terasz rovatában írok ilyen kis szösszeneteket, kis eszéket, tárcákat is, és ott bővebben foglalkozom ezzel, mert a mai világunknak a fő kérdése, hogy milyen irányba változik az ember belső természete, és ezáltal társadalmunk milyen irányba halad. Aztán ennek a kötetnek is van egy nem túl hosszú, de megjelenő szerelmi költészeti vonala. Ez is az élethez tartozik.
4: A legha fiatalabb.
5: Így van. És aztán van egy olyan önelemző, egy olyan egzisztencialista része az írásaimnak, amit ez esetben is úgy éreztem, hogy egy külön tartalmi egységként kell kezelnem. És akkor ezt a kötetet tulajdonképpen erre a három részre osztottam. És igazából egy kicsit talán az a gondolatiság is mögötte van, ugye az embernek a hármas tagoltsága, a test, lélek, szellem megjelenése.
4: Marad-e még ideje verset írni?
5: Nagyon lopott időben, éjszakánként, vagy esetleg, amikor gyorsan meg tudok írni valamit, de hosszú szöszmötölős, olyan igazi, a szövegbe merülős munkára időm. Hát nyilván néha talál az ember valaminek a rovására, akkor általában az alvás rovására olyankor van.
2: Egy éve vezeti a Vajdasági Fórum kiadót Antalovics Péter, aki egyébként verses kötetével is jelen volt az ünnepi könyvhéten Budapesten. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. Korábbi műsoraink a www.mediaclick.hu oldalon meghallgathatóak. A hangmérnök Pór István nevében is megköszönöm szíves figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Veresemese Gyöngyvért hallották. Viszont hallásra!
1: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
1: 5 óra van. Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket. Kezdődik a Hajnaltáj, a Kossuth Rádió vidék magazinja. A mikrofonnál Balogh Tamás. Bármennyire gyenge is a megytermés az utóbbi 2 évben, hazánk még mindig megybefőtt nagyhatalomnak számít Európában. Hogy mitől különleges a magyar megy, 6 óra előtt kiderül, most hírekkel kezdünk a stúdióban. Beslin Bettina.
2: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is. Rendkívüli kormányülés lesz ma, ami után a Tisza párt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Az országgyűlés rendkívüli 2 napos ülésén több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök holnap Gödöllőn fogadja a cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A 4 ország célja, hogy közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Folytatódnak Genfben az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások. A cél az, hogy katari közvetítéssel végleges béke megállapodást dolgozzanak ki a 2 ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. Amerikai diplomaták közölték, hogy az első fordulóban szó volt a hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítását és az iráni atomprogramot érintő kérdésekről. Közben Donald Trump amerikai elnök arra szólította fel a perzsa államot, hogy állítsa meg a Teherán által támogatott libanoni fegyveres csoportok támadásait. Az üldözöttek befogadására szólított fel 14. Leó pápa a menekültek világnapján. A katolikus egyház fő a Szent Péter téren mondott beszédében emlékeztetett arra, hogy 75 évvel ezelőtt írták alá a genfi menekültügyi egyezményt, amely a hazájuk, otthonuk, családjuk elhagyására kényszerült üldözöttek védelméről szól. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának tavalyi becslése szerint csaknem 120 millióan, vagyis minden 70. ember él menekültként, több mint 1/3 gyerek. Idehaza holnap dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Forgalomba állt az Osztrák Állami Vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsik a balatoni Kék Hullám, valamint a Békés Intercity-ken teljesítenek szolgálatot. A tárcavezető hangsúlyozta, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, azonban néhány hét alatt sikerült megállapodni az osztrák céggel a kocsik bérléséről a nyári időszakra. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a rendőrség és a Budapesti Közlekedési Központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartását is. Mától Budapesten és újabb 5 vármegyében lép életbe tűzgyújtási tilalom az aszály és a forróság miatt. A főváros mellett Győr, Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében vezetik be a korlátozást. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is. Saját kertjében ugyanakkor továbbra is bárki bográcsozhat, grillezhet. Továbbra is nagyon erős UVB sugárzásra figyelmeztet a Hungaromet, ma is a Dunántúl nagy részén, Pest megyében a Délalföldön és Észak-Magyarországon lesznek a legmagasabb értékek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, ha lehetséges 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Végül az időjárásról. Kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. A Dunántúlon megélénkül időnként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 30-35 fok, és este 23 és 27 fok között alakul.
0: Műsorajánlat. Délelőtt.
3: Mindegy, hogy árnyékban, vízben vagy napon vagyunk, mindenképpen védjük pőrünket a káros sugaraktól. De milyen a jó naptej? Mit jelentenek a faktorszámok? És idősebb korban másfajta rutin kell, mint fiatalon? Vajon önök mit használnak leégés ellen? Diósi Klári vagyok, beszéljük meg együtt.
0: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
4: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunavörldön.
0: Hajnaltáj. A műsorvezető Balogh Tamás.
1: 5 óra múlt 6 perccel, jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket, június 22-e hétfő van. 1921-ben ezen a napon dobogókön majdnem a hónap leghidegebb napját rögzítették, mindösszesen 3 Celsius fokot. Ennél ma azért melegebb lesz, de időjárásról később mutatom már is, hogy mivel készültünk ebben a fél órában. 650 millió forintos saját beruházással új csúszda komplexumot adtak át a Sárvári Gyógy és Wellness fürdőben.
5: 3 új csúszda, 300 méternyi bővített lehetőséggel kínál kikapcsolódási lehetőséget az ideérkező vendégeknek.
1: Aztán a súlyom a tiszató átka.
6: A súlyomnak az a tulajdonsága, hogy az úszó levél koronája egy összefüggő réteget borít a víz tetejére, amin nem hatol át a fény. Innentől kezdve igazából a vízi élet megáll alatta.
1: De a szakemberek és önkéntesek felvették a harcot a súlyommal, részletek majd fél hat előtt. Ha írnának nekünk a Hajnaltáj e-mail címen hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Bicsák Eszter. A hónap végéhez közeledünk, és lassan átlépünk júliusba, ahogy elődeink hívták, az aratás vagy Szent Jakab havába. A héten 24-én van Szent Iván napja, és bár a csillagászati nyári napforduló általában június 21-e körül van, a hagyományban ehhez a naphoz kötik. Szent Iván napja szertartásos tűzgyújtás egyik jeles eseménye is, ugyanis az ekkor gyújtott tűzről azt tartották,

0: mint a nyári napforduló ősi ünnepét. A följegyzések szerint hazánkban már a 11. században is gyújtottak tüzet az emberek ilyenkor. A naphoz kötődő közmondás egyik korai említése Heltai Gáspártól származik. Eszerint hallottam, hogy igen hosszú a Szent Iván éneke. Az ördög ugyanis azt megkezdvén el nem végezhette, hanem megfulladott rajta. Jeles reformátorunk mindjárt magyarázatot is fűz hozzá. Bezzeg otrombaság efféle tudományokat behozni és elhinni a keresztényi gyülekezetbe, melyekről az Istennek szentjei, mint pedig a próféták, az apostolok semmit sem tudtanak. Bot Péter uram, az erdélyi Magyarigen tudós prédikátora azt írja, hogy az ő idejében néhol kerekeket forgattak annak emlékezetére, hogy a nap immár a maga abroncsának felső pontjára fölhágott, s meg is fordult. Ilyenkor üszögöket vittek a gyermekek, és felszúrták a káposztás kertben, hogy a hernyó a káposztát meg ne egye, vagy a vetések közé, hogy a gabona meg ne üszkösödjék. Eddig az idézet. Nálunk az Alföldön még jó 100 esztendővel ezelőtt is a Szent Iváni tűzbe dobott, és az ott megsült gyümölcsnek, leginkább nyári, borízű almának különös, gyógyító erőt tulajdonítottak. Június 27-e Szent László királyunk ünnepe. Népünk emlékezetében, tudatában nem egy évszázadokkal korábbi történelmi alak él, hanem Isten élő, ható és karnyújtásnyira lévő kegyelmi eszköze. László alakjában előttünk áll egyrészt a napkeleti hagyományaink eszményi hőse, másrészt az európai keresztény lovak király idealizált alakja is. Ezért van teli hazánk a Szeret partjától a Lajtáig, a Tátra ormaitól az Aldunáig, lova patkójának nyomaival, fölfakadó források éltető vizével, az ő emlékét őrző sziklákkal, barlangokkal, fákkal. Ezért tekint ránk ősi freskóinkról, egy véres világból, László szelíd, Krisztus arca, s vele a jó győzelmének örök, múlhatatlan reménye. Úgy él ő népünk emlékezetében, mint a szolgáló szeretet példája, aki nem csupán vonzó termetével tűnik ki, de erejével, bátorságával és bölcsességével is. Nevet adó, szentelő hős, akiről éppen ezért maradt fönn annyi legenda, monda, annyi emlék, s a tudat, hogy veszély esetén föl kell nagyváradi sírjából, hogy megsegítse övéit. Mindezt, tehát a magyar államiság eszményének alapját így foglalja össze ősi Szent László énekünk. Mert kiválasztott a Szűz Mária, és felmagasztal sok ajándékkal, hogy te őrizzed s megoltalmazzad néki ajánlott jó Magyarországot. Dicsérnek téged Szent Zsolozsmával, papok, diákok és városi népek, dicsérnek téged magyarok, mondván üdvözl légy a mennyben, Szent László király!
1: Folytatásban pedig a hangtárral a Fót fölé emelkedő Somlyóhegyre látogatunk, mely a Gödöllői Dombvidék peremén átmenetet képez az alföldi és a középhegységi területek között, és ahhoz képest, hogy milyen kicsi, igen nagy változatosságot mutat mind élővilágát, mind geológiáját tekintve. Éppen ezért a Somlyóhegy részét 1953-ban védetté nyilvánították, és a természetvédelmi terület nagysága mára már több mint 200 hektára nőtt.
2: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
3: Ez a Gödöllői dombság legnyugatibb csücske, 1954 óta védett terület.
4: Valóságos hegy látszatát kelti a Gödöllői dombvidék peremén a Budapesttől 25 kilométerre lévő Fóti Somlyó. Kazi Róbert természetvédelmi őr azt is elmagyarázza, hogy a védettséget elsősorban lepke faunája miatt kapta meg ez a terület.
3: A fóti boglárkát Magyarországon itt találták meg először. Azóta már megtalálták több helyen, úgyhogy nem is jó már ez a név, hogy fóti boglárka. Zefír boglárkának hívják. Frivalcki, amikor leírta ezt a fajt, ő is zefír boglárkának írta le.
4: A Fóti Somlyó, ahogyan azt a neve is jelzi, Fótváros határában található. A 300 hektárnyi terület gyakorlatilag egy a pesti

0: magasságból kiemelkedő domb.
1: Földtanilag fiatal felszín, a miocén korban itt a Tétis-tengernek egy sekély lagunás hullámzós partszakasza volt, amiben nagyon sok ilyen mészvázú állatka volt, és ezeknek a páza összetört elporlat, a kiváló mész a homokkal összekeveredve homokos mészkövet alkotott, amely tulajdonképpen a somjó tömegét adja.
0: A jégkorszakban ezen a homokos mészkövön a szél homokot és löszt terített el. Ez adja a somjó termőrétegét.
1: Rettentően vékony ez a termőréteg, tehát itt egy kerékpáros vagy gyalogos is tulajdonképpen komoly kárt tud okozni azzal, hogyha új ösvényt tapos ki, azt a következő eső lemossa, nem tud regenerálódni a humuszréteg, tehát ott már nem lesz többé gyep.
0: Mert hogy a fóti somjó valódi értékét a gyep jelenti, a természetvédők is ezt próbálják óvni, megmenteni.
1: Azért, mert a hajdani legeltetéses gazdálkodás, ami létrehozta ezeket, megszűnt, nagyon kevés már az állattartó, és ezért megindult egy szukceszió, becserjésedés. Ami önmagában nem lenne baj, de mivel hogy a környéken már nem nagyon találhatók ilyen homoki gyepek, ezért ezeket az értékes területeket kell óvnunk azzal, hogy a cserjesedést időnként visszaszorítjuk.
0: A somjó természeti értékeit egy kijelölt, 2,5 óra alatt bejárható tanösvényen ismerhetjük meg. A lepkés állomásjelzést követve a pazar panorámát nyújtó kilátódombot is útba ejtjük.
1: Ezen a kilátódombon Budapest és a budai hegyek látszanak, és a domb másik pontjáról viszont a Veresegyházi medence, illetve a Gödöllői Margita hegy látszik.
2: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
3: Nézzük a Kárpát-medence aktuális időjárását. Bécsben 24 fokos a hajnal, még Grazban 21 fokot mértek. Pozsony 24 fok, Kassa borult idő mellett 21 fokos a hajnal. Kolozsvár 19 fok, Arad 20 fok, Újvidék 23 fok, Zágráb 22 fok, Ljubljana erősen felhős idő mellett 20 fokot mértek. Csíkszereda 15 fok. Egy perccel múlt 4:06, ez továbbra is a hajnal tájadása. Ékszer doboznyi kisfalu a Cserhát keleti lankái közt megbúvó kis bárkány. A mindössze 150 lelkes faluban nincs átmenő forgalom, így a természetet és a hamisítatlan palócvidéki hangulatot keresők számára rendkívül vonzó úti cél. Kisbárkány igazi menedék a városi zaj elől, s lakói nagy figyelmet fordítanak a falu kinézetére és a múlt tiszteletére is. Falu történeti emlékparkjuk és a világháborúk áldozatainak emlékparkja pedig remek kiinduló pont, ha a környék nagyobb nógrádi nevezetességeit szeretnénk felfedezni. A Sámsonházi kőfejtőt, a Tari buddhista emlékpartot, parkot, nemzeti kegyhelyünket, Szentkutat, vagy a Mátra és a Cserhát várait. Az Aholi Olyani sorozatunkban Tarnóci László látogatott el Kisbárkányba.
4: Kisbárkány polgármesteri hivatala előtt nem virágos kert, hanem egy zöldséges kert díszelek. Mondjon erre magyarázatot Zséi Zoltán polgármester úr.
5: Tavaly évben volt először arra alkalmunk, hiszen 2024. október 1-től láttam el a polgármesteri feladatokat itt Kisbárkány tekintetében. Tavaly évben itt egy nyári virágok voltak, viszont most 2026-ban úgy döntöttem, hogy nem virágok fogják ellepni itt a önkormányzat épületét, hanem konyhakert, tehát van hagyma, borsó, zöldség.
4: Példát adnak a falubelieknek arra, hogy talán nem csak zöld gyepet lehet nyírni, hanem lehet kertészkedni.
5: Így van, tehát próbáljuk megmutatni a vidéki életnek a rejtett kincseit, hogy lehet művelni a földet, és kell is művelni a földet. Ez egy kis konyhakert, itt az önkormányzatnál lévő dolgozók azok, akik ezzel tevékenykednek nap, mint nap, fogják ezt megkapni, ha mondhatom így.
4: Nézzünk be a hivatalukba is, ami egy szépen rendetett középület, könyvtárral összeépülve, és orvosi rendelő is van benne.
5: Így van, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan 100%-osan. Ebben található meg nekünk lényegében a közösségi életnek teret adó közösségi hely, könyvtár és egy nagy terem, ahol rendezvényeket szoktunk tartani. Itt található egy orvosi rendelő, házi orvos itt látja a betegeket minden héten csütörtökönként, illetve mivel itt hivatali ügyintézés nincs, tehát az Lucfalván van, ezért itt polgármesteri részen két iroda található, ahol az egyikben az alkalmazottak, tehát a közfoglalkoztatottak, valamint a falugonnak kap helyet, illetve jó magamnak van egy irodája, ahol a helyben tudom fogadni az ügyfeleket, és itt tudunk minden olyan megoldandóra megkeresni a megoldást, amit itt helyben el tudunk intézni.
4: Közigazgatásilag Kisbárkányhoz tartozik Bedepuszta, országosan ismert ez a hollandok által lakott kis településrész. Mennyire van velük kapcsolatuk, és mit tudnak ebből az országos ismertségből önök is profitálni?
5: Igen, Bedepuszta közigazgatási területek hozzánk tartozik. A holland üzletemberrel nagyon jó viszonyban vagyok, rendszeresen tartjuk a kapcsolatot. Ők igazából a nyugodtság, a biztonság és a stabilitás felé mennek, és ez alapján nyitnak. Mind külföldről, mind belföldről érkeznek ide turisták, hogy ezt a csöndet és ezt a szépséges panorámát ők is meg tudják tekinteni, és át tudják élni a csöndnek a nyugalmát.
4: Egyébként itt a faluban is van kiadó vendégház vagy vendégszoba?
5: Igen, itt is van. Más üzemeltet ide, de ide is lehet igen jönni.
4: Mit tud nyújtani ez a környék? Mitől jó Kisbárkányban élni?
5: Én elsősorban, mint egy 28 éves fiatal polgármester, azt tudom erre mondani, hogy az a nyugalom, az a természeti adottság, amit a településen van, az megfizethetetlen. Hogy egy ilyen környezetben tudunk élni, és itt tudunk esetleg családot alapítani. Én úgy gondolom, hogy ez a legfőbb, illetve amik hagyományok vannak a településen, ezeket ha valaki él és gyakorolja évről évre, akkor szerintem ez egy pozitív hatást tud kelteni.
4: Településük lélekszáma alig 100 fölötti, mennyi a pontos?
5: Igen, 151 fő, mivel ilyen kis létszámú településen élünk, ezért szinte mindenki tud mindenről mindent, és hogyha bármilyen olyan jellegű probléma adódik, akkor segítünk a másik embernek, és a közösség együttélést jobban meg tudjuk élni.
4: És ha már segítő, alapírozikát kérdezem, mint falugondnokot. Mi az, amiben itt segítséget kell, lehet és tud is nyújtani?
6: Hát főképpen az idősek gondozásában. Épp tegnap volt egy esetem, az Elza néni, akit lakik nem messze tőlünk, főzött valamit, és még ebben is a segítségemet kérte, hogy menjek át segítség, és azt mondta nekem, hogy Rózsikám, én nem tudok nélküled élni. Ezt mondta tegnap. Bevásárlás, az önkormányzat körül, amik vannak munkák. Főképp ilyen lelki gondozó vagyok én itt, én úgy érzem. Magányosak az idősek, polgármester úr segítségére vagyok, amiben tudok.
4: Egy településnek az élhetőségét nagyban meghatározza, hogy van-e orvosi ellátás, van-e fogorvosi ellátás. Az orvosi ellátásról ön gondoskodik.
7: Dr. Répes, én dr. Márton Exa vagyok, a település háziorvosa, és itt az egész völgyben is szintén háziorvosként dolgozom, mind a 6 településen.
4: Mi az, ami önnek vonzóvá tette ezt a környezetet, és egyébként hol lakik?
7: Én egyébként Salgótarjánban élek. Maga a természeti környezet is nagyon vonzóvá tette, és én magam Dégenypalánkról származom, ami szintén egy kis település, és hogy jó érzéssel töltött el így újra falusi környezetbe visszajönni dolgozni. Jól érzem magam. Munkámnak van gyümölcse, van egy pár sikertörténet is, és ez így erőt ad, hogy a továbbiakban folytassam a munkámat.
3: 650 millió forintos saját beruházással új csúszda komplexumot adtak át a Sárvári Gyógy és Wellness fürdőben, mely fejlesztéssel a kifejezetten családokat megcélzó fürdő ezzel bővíteni szeretné vendégkörét. A három új csúszdával több mint 300 méterrel hosszabbították meg a csúszdapályák rendszerét, sőt így a parkban most már több mint 10 féle csúszda várja a strandolókat. Az idei évben is jó szezonra számítanak, mindent megtesznek, hogy ne a hektikus időjárás befolyásolja a turizmust. Gergő Judit információi.
8: Június legmelegebb napján egy monumentális építményt adtunk át most itt a Sárvári Gyógyfürdőben, csúszda komplexum. Mi ez pontosan, mi hívta életre, miért volt fontos bővíteni, Kántár Zoltán igazgató?
9: Ez az új létesítmény gyakorlatilag garantáltan mind a kicsiknek, mind a nagyobb korosztály számára egy új szintre fogja emelni a vendégélményt, és nagyon szorosan illeszkedik abba a koncepcióba, illetve abba a gondolkodásmódba, ami részünkről a minőségi szolgáltatás felé fejlesztés irányába mutat, és egy valódi élményközponttá kívánja átalakítani a fürdőt. Ennek a beruházásnak a keretében gyakorlatilag három új csúszda, 300 méternyi bővített lehetőséggel kínál kikapcsolódási lehetőséget az ideérkező vendégeknek. Amire rendkívül büszkék vagyunk még az azt, hogy ez saját erőkből, saját forrásból valósította meg a fürdő, mint ahogy számos más beruházást is az elmúlt évben itt a társaságunk területén. Ez az új létesítmény gyakorlatilag alkalmas lesz arra is, ami egyébként az elmúlt években vendégélményként visszaköszönt hozzánk, negatívunként, hogy bizonyos korosztály, az egészen kicsi korosztály számára korlátozottabb lehetőségeket tudtunk biztosítani vendégélmény kapcsán, de ezzel az új beruházással sikerült áthidalnunk ezt a problémát, hiszen 20 kg testsúlytól és 100 cm-es magasságtól gyakorlatilag minden korosztály számára elérhető ez a csúszdarendszer, akár felnőttekkel, illetve szülőkkel együtt való használatra is.
8: Lassan június végén járunk, és még nem igazán indult el a szabadtéri szezon az időjárás miatt. Mire számítanak idén?
9: Mi egy rendkívül mozgalmas nyára számítunk, de mint minden évben természetesen a vendégek számát elsősorban az időjárás határozza meg, és nagyon reméljük, hogy az idejében a természet kegyes lesz hozzánk, és egy hosszú tartós meleg nyára számíthatunk. Emellett nyilván mi nem csak az időjárásban bízunk, hiszen számos olyan programot terveztünk az idei nyárra, amivel még csábítóbbá tudjuk tenni a vendégek részére a fürdőlátogatást.
8: Több település is arra panaszkodik, hogy az aszbeszt helyzet miatt kevesebb turista érkezik Nyugat-Dunántúlra. Önök érzik-e ezt?
9: Mi ezt közvetlenül nem érezzük, értelemszerűen ezért a vakáció most fog elkezdődni, de a foglaltsági adatok nem azt tükrözik vissza egyébként, hogy ez a fürdő, illetve a létesítmény működését befolyásolná. Mi nyilvánvalóan arra koncentrálunk és arra figyelünk minden idegszámlunk, hogy az ide érkező vendégeknek maximális élményt és szolgáltatási környezetet tudjunk biztosítani, és ezt garantáltan tudjuk biztosítani az idei nyári szezonban.
3: A súlyom a Tiszató átka. Ha nem gyérítenék, éveken belül ellepné az egész tó felületét, megfosztva a napfénytől az élővilágot. Arról nem is beszélve, hogy igencsak kellemetlen tud lenni, ha rálépünk megkeményedett termésére, mert tüskéi kíméletlenül belemélyednek a talpunkba. Ezért közösségi akciót hirdettek. Önkéntesek segítségét kérik a Sarudi medence megtisztításához, ahol a súlyom annyira elszaporodott, hogy veszélyezteti a hajózást és a kikapcsolódást is a vízen. Kücsön Gyula ötletgazdát Pilisi Csenge kérdezte.
10: Amennyire áldás, annyira átok is a súlyom a Tiszatónál. Most nagyon sok van belőle? A mostani asszály, az hogy hatott rá?
11: Ugye a súlyom egészen addig jól érzi magát, amíg van körülötte víz. Hál' Istennek az ország egyetlen tava szerintem, ahol a nyári vízszintnek megtartásán dolgozik a vízügy, és erre van is lehetősége. Tehát a Tiszatóban most kb. 15 centivel magasabb vízszint van, mint ami ilyenkor szokott lenni. Ez a súlyomnak ez egy aranybánya. Ugye a súlyom, amikor ősszel leterem, akkor a magok ott maradnak a mederben, és szép lassan elkezd új élet fejlődni belőle. Mi most azt látjuk, hogy a súlyom élettere átalakult. Tehát ahol eddig ilyen elzárt részek voltak, ott a nagy rész eltűnt a súlyom, és nagyon furcsa mód valamiért megkedvelte a Sarudi medencét, és a Sarudi medencébe viszont őrült szigeteket hoz létre. És ennek az a veszélye, ugye, hogy ha hagyjuk terjedni a súlyomat, akkor minden tő súlyom az őszi időszakban hoz 10-14 szem termést, ami 10-14 szem új növény. És ha ez szépen elkezd besodródni a Sarudi medence egyéb területeibe, akkor azt láthatjuk, hogy lesz egy medencénk, ami egyébként az ország második legnagyobb tava, de nem lesz benne víz. Mi most azt próbáljuk elérni, hogy mielőtt a termését meghozhatná a súlyom, a lehető legnagyobb mennyiséget levágjuk belőle, lekaszáljuk.
10: Úgymond veszélyes?
11: Azt kevesen tudják, hogy a Tiszató több mint 50%-át borítja a súlyom. És a súlyomnak az a tulajdonsága, hogy az úszó levél koronája egy összefüggő réteget borít a víz tetejére, ami nem hat alá a fény. Innentől kezdve igazából a vízi élet megáll alatta. Emiatt most már több éve a moz írtja és kaszálja a súlyomat, ilyen félsőfokszerűen járatokat kaszálnak a súlyom mezőbe. Ennek az a célja, hogy a napfénybe tudjon jutni a súlyom alá. A hajózásban van kicsit káros hatása, tehát a kisebb teljesítményű hajók nem nagyon tudnak átmenni a súlyom mezőn, mert föltekeri magára a csiga a súlyomnak a viszonylag hosszú gyökerét. És ami még érdekes, hogy igazából mi a Sarudi medencét egy vitorlás központnak szerettük volna szánni, és a vitorlások akadnak föl benne nagyon. Tehát, hogy van veszélye, illetve van korlátozó hatása annak, hogy mi is lesz a Tiszatóból jövőre.
10: Most önkéntesek jelentkezését várják, hogy segítsenek gyéríteni a növényt.
11: Egy nagyon egyszerű szerkezetet barkácsoltunk mi saját módszerekkel, van egy kis V alakú kasza, ezt ráraktuk egy csónak orrára, és a csónak belerongyol a sólyommezőbe, és ott elvág annyi sólyomgyökeret, amennyit tud. De hogy nagyon látványos most már a Salud-medencében az önkéntesek munkája, úgyhogy mindenki egy-egy órát elvállal, adunk neki mellényt, adunk neki üzemanyagot és adunk egy csónakot, és egy kicsit mindenki úgy érzi, hogy hozzátehet a Tiszató fejlődéséhez, és a Salud-medence mértékének a megőrzéséhez.
10: Ez azért is jó, mert hogyha segítenek a gyérítésben, utána élvezhetik a strandolást akár, vagy a víznek a jó hatását.
11: Azért jönnek nagyon sokan, mert egyszerűen kint vannak a természetben, és annyira monoton ez a kaszálás, hogy teljesen relaxálnak közben, hiszen nincs más zavaró hatás. Csobog a víz, időnként megfogja őket a súlyom, akkor megküzdenek azzal, hogy le tudják köszönni a kaszáról, és nagyon érdekes, hogy elsősorban budapesti emberek jönnek, nekik ez egy nagyon-nagyon különleges érzés, eltöltenek itt egy délelőttöt, és egyébként kint vannak a természetben.
10: Lelassulni jönnek a Tiszatóhoz.
11: Szó szerint a súlyom lelassítja az életüket.
10: Utána tudják használni, valamire felhasználni a növényt, mert azt tudjuk, hogy az itt működő étteremben nagyon finom ételeket készítenek a súlyomból magából.
11: Ezt, amit levágunk, ezt nem szoktuk használni, de gyűjtjük a súlyom levelét. Tehát a súlyom levelét felhasználjuk például a Halmai Bence hamburgereiben a Fresh Terrace-on, és használja a Berec Ádám is étteremben. Nagyon-nagyon domináns az íz, úgyhogy viszonylag keveset, inkább jelképesen tányér dekorációnak használjuk őket. A magnak két hasznosítása van. Amikor kicsi és zsengén augusztus környékén, akkor ezt is bele szoktuk tenni a salátába, de az igazi munka számunkra inkább szeptemberben kezdődik, amikor már megkeményedik a súlyom héja, akkor súlyom szüretet tartunk, csak úgy, mint a súlyom kaszálást úgy terveztük, hogy a súlyom szüretre is majd egy ilyen közhasznú felhívást teszünk. Kiszedjük a négy tüskéből álló súlyommagot kézzel, ezt egy picit megszárítjuk, mosógében lemossuk, és utána meccióllóval kiszedjük a belsejét, és mi a súlyom magot használjuk föl, és mi úgy is hívjuk a súlyomat, mint a Tiszató tüskékbe zárt szíve, hiszen a négy tüske között egy fehér szív alakú mag van, egy pont olyan szív alakú mag, mint ami ennek a gyerekek a szívet rajzolják.
12: Mávinfo.
3: Friss információk a vonattal közlekedőknek. A vonalban itt van velünk Kis Horváth Levente. Jó reggelt kívánok!
13: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A győri fővonalon felső vezeték szakadás okoz jelentős fennakadást. A reggeli és délelőtti órákban hosszabb eljutási időre, kimaradó járatokra Biatorbágy és Bicske között pótlóbuszos átszállásra kell számítani valamennyi vonat helyett. Az S750-es vonatok helyett fakidőlés miatt Drégely-Palánk és Balassagyarmat között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Pályakarbantartás miatt módosult a menetrend a Ceglédi vonalon. Legfontosabb változás, hogy a Nyírség Intercity fővárosi végállomása a keleti pályaudvarra került át. Az ICK nem érintik Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem. Az S50-es és Z50-es elővárosi vonatok többsége teljes útvonalon közlekedik, de néhány sűrítőjárat kimarad a reggeli és délutáni csúcsforgalomban. Részletek a mavinfon.hu-n olvashatók. Jó utazást kívánok!
3: Köszönjük szépen! 5:30. Jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió vidék magazinja, a Hajnaltáj. A mikrofonnál Balogh Tamás. Hatalmas károkat okozott Szabadka környékén is a legutóbbi viharos időjárás. Több ezer hektárt is érinthet a probléma, hiszen volt, ahol barackszem nagyságú jég hullott az égből. Részletek hamarosan, most hírek következnek a stúdióban. Beslin Bettina.
14: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök holnap Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Holnap dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. A nagy melegben a legfontosabb a folyadékpótlása. A legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy az ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, a gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyjel. Hozzátette, rosszul lét esetén egy palack víz vagy a mentők értesítése életet menthet. Holtai Gábor első nagy játékfilmje, az Itt érzem magam otthon nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai alkotást hétfő este vetítették Kolozsváron a rendező jelenlétében. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők. Kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. A Dunántúlon megélénkül időnként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 23-27 fok között alakul. Kedves hallgatóink, most részletes körzeti időjárási adatokkal folytatódik a Hajnaltáj Balogh Tamással.
3: Köszönöm szépen! Budapesten 23 fokos a hajnal, még Győrben 21 fokot mértek. Mosonmagyaróvár 20 fok, Sopron 23 fok, Szombathely 24 fok. Pápa 18 fok, Veszprém 21 fok, Szentgotthárd 20 fok, Zalaegerszeg 22 fok, Keszthely 22 fok, Nagykanizsa 18 fok, Kaposvár 19 fok, Siófok, gyenge délnyugati szél fúj és 24 fokos a hajnal, a Balaton vize pedig már 27 fokos. Pécs 20 fok, Paks 19 fok, Baja 18 fok, Kecskemét 19 fok, Eger 20 fok, Széchenyi 18 fok, Miskolcon 20 fokos a hajnal. Szolnok 20 fok, Karcag 20 fok, Debrecenben is 20 fok van, Nyíregyháza 21 fok, Záhony 18 fok, Szeged mérsékelt keleti szél fúj és 20 fokot mértek. Békéscsaba ugyancsak 20 fok, Kékestetőn pedig gyenge észak-keleti szél fúj és 18 fokos a hajnal. 6:03, jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió vidék magazinja, a Hajnaltáj. A mikrofonnál Balogh Tamás, és jöjjön néhány ajánlat a következő fél órából. 36 pálinka főzde több mint 300 tételéből hirdetett nyerteseket a zsűri az Országos Pálinka és Törköly Pálinka versenyen.
12: Először is az illat és az íz tisztaságát nézik meg a termékeken, majd ennek az intenzitását, és a legvégül pedig egy harmónia kap pontot, és ez alapján alakul ki a végső pontszám.
3: Aztán bármennyire gyenge is a megytermés az utóbbi két évben, hazánk még mindig megybefőtt nagyhatalomnak számít Európában.
15: A magyar megy döntő többsége feldolgozóipari alapanyag, a magyar megy szinte egyedül az egész Európában, amelyik megybefőtt gyártására alkalmas.
3: A különleges magyar megyről hamarosan. Ha írnának nekünk a Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Bicsák Eszter.
16: Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
3: A dió rendkívül sokoldalú alapanyag, a gasztronómiában a süteményeken túl kiválóan illik salátákhoz, tésztákhoz és húsételekhez is. De mit tegyünk, ha a vihar leveri a termést, a még zöld diót? Jó hír, hogy feldolgozható, hiszen kiváló borok, likőrök, olajok és lekvárok is készülhetnek belőle. Ráadásul a zöld dió nem csak jó alapanyag, hanem egy régi természetes gyógyszer is, hiszen a belőle készült tinktúra vagy főzet tisztítja a vért és erősíti az immunrendszert. Hasznos tanácsok következnek Bozsik gazdától.
17: Azt szeretném megérdeklődni, hogy rengeteg zöld diót levert a vihar. Lehet-e hasznosítani, valamit lehet-e vele csinálni, mert olyan nagyon sok van, és olyan szépek, hogy tiszta kár.
18: Egyik kedves hallgatónk panaszolja, hogy rengeteget levert a vihar. Báhász Istvánnal egy legendás recept fölött beszélgetünk.
19: Ebben az évben már az egy hónappal fiatalabb zöldióval tettem ezt a kísérletet, és úgy néz ki, hogy ez sokkal jobban sikerül. Igaz, hogy még nem fejeződött be ennek a diópálinkának teljesen az érlelése. Ez folyamatban van, még egy 3 hét, amíg ez teljesen elkészül, de már most érezni a zamatán, hogy ez jobb lesz, mint amikor a kemény dióból készült 2 liter pálinka. Ehhez tegyünk 40 deka zöldiót, június közepi zöldiót, és nem a júli közepét, feldaraboljuk, 3 hétig napon hagyjuk, és utána teszünk hozzá 1/2 kiló cukrot, 1 deka fahéjat, 1/2 deka szegfűszeget, és utána megint érleljük a napon 3-4-5 hétig. Naponta fontos, hogy vagy kavargassuk, vagy rázzuk föl, és utána aztán persze szűrjük le, mert a zöld dió azért meg a fűszerek azért a tuszkának benne, majd hát aztán meg fogjuk látni, hogy mennyire finom pálinka készül belőle. Én ezt körte pálinka alapon indítottam tavaly évben is, idén is. Az a tapasztalatom, hogy nincs értelme variálni, hogy mi az alap, mert a dióíz annyira fölülírja. Mert a fűszer és a zöld dió, ez biztos, hogy átírja az alapot.
18: Találkoztam a napokban Lovas Katalinnal, ő is készítette a maga zöld dió likőrjét, és ő érdekes módon az olasz kapcsolatot említette.
6: Nemrégiben meg voltam hívva egy olasz barátomhoz, aki itt él Magyarországon, egy orvos, és nagy gurmé szeret főzni, és a vacsora végén megkínált egy Nocino nevű fekete likőrrel. Belekóstoltam, és belém villant az emlék, hogy édesanyám is csinált. Mondtam, hát hiszen ez diólikőr. És mondta, hogy valóban az, és az olaszok egyik legfontosabb digestívója, tehát emésztést elősegítő, vagy emésztés serkentő szere.
18: Tehát ilyen gyomorkeserű szerűség?
6: Pontosan. Így aztán, mivel most kell a zöld diót szedni, a júniusi zöld dió, az az igazi.
18: Ugye, mert hogy nem szabad, hogy már megkérgesedjen, vagy megcsontosodjon a belső része, tehát amíg is szépen el lehet szeletelgetni, mert még puha.
6: Pontosan, pontosan. Pálinkával kell felönteni, és nagyon hosszú az érlelési folyamat, mert készítek egy nagy uborkás üvegbe, beáztattam átszurkált egész zöld diókat.
18: Ugye ez dió befőtt lesz
6: és majd. És az dió befőtt lesz, igen.
18: Én is már készítettem, és most még ez a zöld szín, és ahogy fog oxidálódni, egyre inkább átmegy barnába, de nagyon szépen felszereltette, tényleg nagyon mívesen, sokat dolgozott vele. Ez azért is jó, mert így jól átjárja az alkohol, és tulajdonképpen egy kivonatolás, ugye a diónak a belső értékeit így kivonja. Nem véletlen, hogyha ezek az anyagok is bekerülnek a diólikőrbe, tehát már maga három összetevő, a dió, a fahéj és a szegfűszeg, mind a három gyógynövény is, meg fűszernövény is, tehát tényleg valóban össze lehet állítani egy olyan kombinációt, hogy jótékony az emberi szervezetre. Fantasztikus a diónak a csodálatos világa.
6: Nem minden földrészen terem meg a dió, például a trópusokon nincs, tehát Ausztráliában, Dél-Kelet-Ázsiában, csendes-óceáni szigetvilágban egyszerűen ismeretlen a dió, ugyanis ennek kell egy hideg periódus télen, és az ott hiányzik.
3: Ha önnek is van kérdése Bozsik gazdához, küldje el a hajnaltájkukac@mtva.hu címre. Több száz tétel érkezett az egyik legnagyobb hazai megmérettetésre, a Pálinka Nemzeti Tanács által meghirdetett országos pálinka és törköly pálinka versenyre, melyet május elején tartottak Velencén. A díjakat múlt héten csütörtökön Budapesten adták át, ahol díjazták a párlatokat, főzdéket, emellett külön elismeréseket és életműdíjakat is kiosztottak. A 21 fő zsűri 36 pálinka főzde több mint 300 tételéből döntötte el, hogy kifőzte Magyarország legjobb pálinkáját. López Brigitta riportja következik.
20: Büszke magára?
21: Köszönöm, igen, most azért egy kicsit az vagyok.
20: Baranyai Barnabás, a Sápusztai Pálinka főzde tulajdonosa, és a Magyarország legjobb pálinkája 2026 díj nyertese.
21: Nem csak magamra, hanem a termékünkre végső soron, és a csapatra, aki mögötte áll, mert ugye ez nem csak rajta múlik.
20: Több mint 300 tétel közül választották ki az önök pálinkáját, mutassa be kérem.
21: Ez egy sárga Vilmos körtéből készült pálinka, tavaly készült. Vilmos körtének van egy olyan felismerhető karaktere, hogy egy teljesen laikus, aki talán életében soha pálinkát nem kóstolt, még ő is fel tudná ismerni. Szerintem ezért ennyire különleges. Ebből a gyümölcsből készült pálinkánkkal már rengeteg díjat nyertünk. Amire még nagyon büszkék vagyunk, hogy tavaly a Great Taste-en, ugye a világ legnagyobb élelmiszeripari versenyén 3 csillagot kapott, egyedüli gyümölcspárlatként a világon.
20: Milyen volt az idei verseny? Mennyire volt szoros, mennyire volt nehéz? Mihály László, a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke.
22: Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal laborja az első, aki megkapja ezeket a tételeket. 2 tétel volt csak, amivel problémát talált, de azzal is olyan problémák voltak, amik később javíthatók. Ezután került a bírálókhoz a többi tétel. Velence városa mindent megtett azért, hogy nyugodt körülmények között és megfelelő körülmények között tudjuk véghez vinni az országos versenynek az érzékszervi bírálatát. Mi alapján bírálnak, természetesen először is az illat és az íz tisztaságát nézik meg a termékeken, majd ennek az intenzitását, és a legvégül pedig egy harmónia kap pontot, és ez alapján alakul ki a végső pontszám. Nagyon szép termékek voltak, 23 tétel érdemelte ki a champion díjat. Ez azt jelenti, hogy a saját alkategóriában, tehát mint alma, szilva vagy baracka legjobb terméknek bizonyult. Az idei évben nagyon-nagyon szoros volt a végső díjnak a kiválasztása. Az utolsó körben 3 tétel is nagyon komoly esélyes volt, és nagyon komoly pontszámot kapott a bírálóktól, de a vége az lett, hogy ez a Sárga Vilmos körtepálinka nyert. Azt gondolom, hogy megérdemelten, egy nagyon szép tételről beszélhetünk.
20: Hogyha így az elmúlt elmúlt éveket nézzük, az elmúlt évek tapasztalatait, akkor mennyiben fejlődött? Akár mondjuk, hogyha a technológiákat nézzük, lehet-e ilyenről beszélni?
22: Természetesen minden főzde próbál a technológiáján fejleszteni, de ha csak azt nézzük, hogy a gyümölcs, ugye valamikor a pálinka főzés az egy értékmentő tevékenység volt, tehát a hullott gyümölcsöt szedték össze, hogy ne vesszen kárba, most pedig olyan gyümölcsöket dolgozunk föl, amit étkezési célra is szívesen használnánk. Vegyes pálinkák készülnek, amik nem úgy készülnek, mint régen, hogy többféle gyümölcsöt egybe beledobálnak a hordóba, hanem a meglévő pálinkákat megfelelő arányban keverik, hogy egymást még jobban erősítsék. Minden főzde, aki eljön az országos versenyre és megkapja az értékelést, mindig megnézi azt, hogy mit írtak le a bírálók, mi az, amiben még tudna egy kicsit jobb lenni. De azt is látjuk, hogy ha valaki elnyeri az ország legjobb pálinkáját következő évben, és azért is itt van, hogy meg tudja védeni ezt a címet.
20: Fölkaptam a fejemet, amikor elhangzott az ön szájából az a mondat, amikor a beszédét tartotta, hogy a pálinka az több, mint egy ital. Mit jelent még?
22: Azoknak az embereknek a csodája, akik a gyümölcs termesztéstől egészen a feldolgozásig foglalkoznak ezzel. Ez egy nemzeti tradíciónk a pálinka, én azt gondolom, hogy végig kíséri az életünket. Ugye mástól elhangzott az, hogy a születésünktől halálunkig elkísér. Kocintanak egyet a születésünkre, majd keresztelőre, esküvőre, és sajnos, ha valamelyikünk elmegy, akkor ott is.
20: A klímaváltozás nem kímélte sem a gyümölcsöket, hogyha a tavaszi fagyokra gondolunk, vagy éppen a korai nyári szárazságra. Milyen gyümölcs szezon várható, hiszen ez nagy mértékben meghatározza a pálinka főzést.
22: Ez az egyetlen ágazat, ahol csak magyar gyümölcsöt lehet feldolgozni. Minden évben megszenvedjük. A megy például nagyon-nagyon elfagyott, a barackban azért vannak olyan tájak, ahol szép termés van, de van szintén olyan, ahol viszont teljes vagy kár van. Sajnos a szilváról is azt az előrejelzést kaptuk, hogy nem teljesen, talán fél termése várható. Hát idén abból főzünk, ami van. Meg kell találni azokat a fajtákat, amelyik fagytűrőbb. Valahogy meg kell védenünk a ültetvényeket, erről folyamatosan tárgyalunk.
3: Hatalmas károkat okozott Szabadka környékén is a legutóbbi viharos időjárás. Tavankúton, Misityevón és Bajmokon pusztított leginkább a szélsőséges idő, melyet egy rendkívül gyorsan fejlődő és nehezen előrejelezhető úgynevezett szupercella okozott. A károk hatalmasak, több ezer hektárt is érinthet a probléma, hiszen volt, ahol barackszem nagyságú jég hullott az égből. Vajtai Viktória riportja.
0: 4-5 kilométeres sávban érkezett a jégeső Bácskába vasárnap délután, ami óriási pusztítást végzett a termőföldeken. A jég szinte a földdel tette egyenlővé az aratásra váró búzát, de nem kímélte a kukoricát sem. Farkas Flórián, mezőgazdasági termelő.
1: Magyarországon keletkezett ugye ez a nagy felhő, elég masszív is volt, és úgy látszik, hogy rengeteg jeget tartott magában, azért mert körülbelül egész le orrahóig, szóval körülbelül egy 20-25 kilométer mélyen, 4 kilométer szélesen, egy, hát most Goromban lehet, hogy 10 000 hektáros felületet letakart.
0: A jégverés során negy nagyságú jég hullott, egyes területeken azonban barackszemnyi jégszemeket is jelentettek.
1: Ez a kukorica is függetlenül attól, hogy úgy néz ki, hogy egy része azért talpon maradt. Nagyon sok van olyan, ami annyira meg van sértve, hogy valójában csak a haja tartsa. Még úgy, hogy valószínűleg itt még egy 50% ki fog dűlni. A buzák, árpák azok totál károsak, úgyhogy valószínűleg nem is lesz érdemes őket learatni. Repcében is nagyok a károk, ugye főleg azok, akik egy kicsit érettebbek voltak, ki vannak verve ugye a hüvelyekből a szemek.
0: Ami Szabadkát illeti, a jégverés leginkább a bajmoki és a tavankúti határ egyes részeit érintette. A gyümölcsösökben ugyanakkor a vártnál kisebb károk keletkeztek. Damir Varga, a Szabadkai Mezőgazdasági Szaktanácsadó Szolgálat igazgatója. A legnagyobb károkat az őszi vetésű növények szenvedték el, különösen a repce, amely eleve nagyon érzékeny a jégverésre. Súlyosan károsodtak az őszi gabonafélék, de a napraforgó és a kukorica is. Azokon a területeken, ahol a napraforgó vagy a kukorica volt vetve, a kisebb mennyiségű növényi maradvány miatt még lehetőség van a táblák újravetésére, korai érésű kukorica vagy napraforgó hibridekkel. A Magyarország felől érkező szupercella Bajmok térségében mintegy 8 percen át szinte kizárólag jeget hozott, miközben csak elenyésző mennyiségű csapadék hullott. A károk felmérése még folyamatban van, azonban a pontos veszteség majd a betakarításkor derül ki. A gazdák hónapokon át dolgoztak, hogy jó termés legyen, viszont a jégeső percek alatt keresztül húzhatta számításaikat.
3: Ma a délelőtt című műsorunkban 9 órától még részletesen szó lesz a vihar és jégkárokról, hiszen ahogy említettük, múlt héten több megyében pusztított zivatar, aztán pedig hőségriadót is elrendeltek. Hogyan készüljünk a nyári viharokra? Tanácsok a katasztrófa védelemtől, tehát ma 9 órától a délelőttben. 3-4-6 múlt 1 perce lesz továbbra is a hajnal tájadása. Bármennyire gyenge is a megytermés, az utóbbi 2 évben hazánk még mindig megybefőtt nagyhatalomnak számít Európában. Idén sajnos újra jelentős terméskiesést eredményeztek a tavaszi fagyok. Jól lehet, a tavalyi gyenge termés után nagyon erős virágzás volt jellemző. A megytermő vidékeken fele annyi termésre számítanak, mint korábban. A termésből kevés jut a friss piacra, az is mondhatni aranyáron. A terméskiesés mértéke térségenként és fajtánként eltérő. Nagy Margit riportja.
2: Drága-e a gyümölcs?
4: Én nem veszek, mert nincs pénzem venni.
5: Minden drága.
23: Nagyon szép a megy, nagyon szép a cseresznye.
24: Mind a kettőt Imrehegy.
23: Vásárolják az emberek, mert mindenki azt mondja, hogy drága a gyümölcs.
24: Azért vásárolják. Nem olyan nagy mennyiséget, mint máskor, de igen, visznek.
23: Azt mondják, hogy a keceli megy is elfagyott.
24: Vannak egyes helyek, ahol megmaradt, de nagyon sok termelő nagyon küzd vele.
25: Juhos Csaba, a keceli Fresh Fruit tészvezetője elmondta, az idén május 1-én hajnalban a -8-9 fokos fagy elvitte a megytermés 80-90%-át. Lényegében kecel 50 kilométeres körzetében voltak olyan helyek, ahol majdnem 100%-ban elfagyott a megy, ami kecelnek és térségének jellemző és sikeres gyümölcse. Országosan sem jobb a helyzet, erről már Apáti Ferenc, a Fruitweb zöldség és gyümölcs terméktanács elnöke nyilatkozott a hajnaltájnak.
26: Egy jó évben 60-65 ezer tonnát kellene tudnunk szüretelni. A tavaly évben 40 ezer tonna termett, és arra is már azt mondtuk, hogy az az elmúlt évtizedek leggyengébb megytermése. De jelenlegi tudásunk szerint 30 ezer tonna magasságába várjuk az idei megytermést, ami azt jelenti, hogy a tavainál is egy 20-25%-kal kevesebb. Hogyha ki akarnánk szolgálni a piacainkat, akkor ahhoz minimum 50 ezer tonna megyre lenne szükség.
25: A friss piacra kevés jut a megyből, inkább a feldolgozóipar használja a magyarországi termést. A magyar megy az egyik legalkalmasabb Európában a megybefőtt készítésére. Mi ennek az oka?
26: A magyar megy döntő többsége feldolgozóipari alapanyag. 60%-ából megybefőtt készül, döntően Magyarországon kisebb részt német konzervgyárakban. 15-20% a hazai hűtőiparba kerül és fagyasztott megy lesz belőle, egy olyan 10%-a pedig a réiparban landol és sörítményt megybevet gyártanak belőle. Magyar megy szinte egyedül az egész Európában, amelyik megybefőtt gyártására alkalmas. Azért a magyar megy az alkalmas, mert húskeménysége, konzisztenciája okán ez viseli el a befőzéssel járó hűstreszt. A lágyabb húsú megyek jellemzően szétrepednek, kicsattognak a leforrázás után. Az európai megybefőtt előállítás 60-70%-át önmagában Magyarország magyar konzervgyárak adják. Ilyen 20-25%-ban német konzervgyárak és a maradék körülbelül 10% minden más ország, ami alatt egy-két országot értünk csak. Jók a piaci pozícióink idén, mert hiányzik az áru, és amikor kínálati hiány van, akkor emelkednek az árak, és tudjuk a magas árakat érvényesíteni. Bár magas árakkal nem tud kezdeni semmit az a termelő, akinek nem vagy csak elenyésző termése van.
25: 3 évvel ezelőtt 6-700 forint volt egy üveg megybefőtt. Tavaly már 1006 és 1700 forint volt. Akciósan lehetett kapni a hipermarketekben esetleg 1200-ért. Most megint olyan 1700-1800 forint egy üveg megybefőtt. Elbírja-e a fogyasztói, vásárlói oldal a további áremelkedést?
26: Azt gondolom, hogy 1600-1800 forintos megybefőtt árak fölé nem lehet menni. Már ez az ár is az, ami mellett az európai megybefőtt fogyasztás, és feltételezem így a magyar is, mintegy 30%-kal esett vissza. Van az az ár, amit a fogyasztó már nem hajlandó megfizetni. Nagyobb magas árak tettek már tönkre piacokat. Ugyanígy járt a bodza 3-4 évvel ezelőtt, extrém magas ára volt, extra profittal, majd a következő évben már jelentősen nyomottabb ára volt, az azt követő évben pedig nem is kellett, mert ha egy nyersanyag, egy termék eldrágul, akkor a piac rögtön elkezd helyettesítő termékek után nézni, és mindennek van helyettesítő terméke.
25: Hány tonna, hány üveg megybefőtt keletkezik Magyarországon, és ebből mennyit exportálunk?
26: Magyarországon a gyártó kapacitás egy ilyen 50-60 millió üveg, a 720 millis klasszikus befőttet értve alatta. A magyar gyártásnak a 80-90%-a exportra kerül, ennek is döntő része 80-90%-a Németországban, 10-20%-a más országokban, és nagyjából egy 10-20% az, ami a hazai piacon marad.
3: Még június elején először igazolták az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét a magyarországi vaddisznók után házi sertés állományban is. A vírus az emberre nem veszélyes, az ágazatra annál inkább. A vírus megfékezésének első stratégiai lépése a vaddisznó állomány csökkentése lehet. Ez is szerepel abban a 19 pontból álló javaslatcsomagban, melyet múlt héten nyújtott be a hazai sertéstartókat tömörítő szövetség az Agrártárcának. Pénteken ezért a minisztériumban sajtótájékoztatót tartottak a sertéságazat helyzetéről, amelyben csak ebben az évben eddig 70 milliárd forintnyi hiány keletkezett. Kulik Bence elsőként Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős minisztert kérdezte.
5: 18 óta jelen van az afrikai sertéspestis az országban, újra megjelent most egy házi sertéstelepen. Kicsit be tudná nekünk mutatni egyrészt a kormányzati stratégiát, és konkrétan a választ, amit adtak erre a megjelenésre.
7: Egy apró javítás, hogy a vaddisznóállományban folyamatosan találnak fertőzött egyedeket azokban a régiókban és azokban a térségekben, ahol jelen van a vírus, annak a függvényében, hogy a vaddisznó populáció az milyen nagyságrendet ér el. A stratégia első részéhez oda is tudunk érni, mindenképpen fontos lesz a vaddisznó állománynak a gyérítése. Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb az a szabályozás kérdése lesz. Magának a válsághelyzetnek a kezelése az egyrészt a kitörés gyors lokalizálása, illetve ennek a monitorozása volt első lépésben, amit a NÉBIK nagyon gyorsan hajtott végre. Ezzel együtt megtörténtek a kapcsolatfelvételek kimondottan azokkal az országokkal kapcsolatosan, akiknél a legnagyobb exportvolumenek vannak. Ezek a diplomáciai tárgyalások ezek zajlanak, hogy érthető legyen, hogy ez miért. Nagyjából 1000 tonna sertéshús és hústermék volt tengeren az alatt az időszak alatt, amikor a kitörést megtalálták, és még nem érkezett meg a kiszállított termék, illetve hasonló nagyságrend volt hűtőházakban már, ami a szállításokra előkészítésre került, és ebbe egy fontos diplomáciai kérdés, hogy ezeket a termékeket vissza kell szállítani, vagy átveszik az adott országok. Ebbe jól állunk, ebből a szempontból jól működik a dolog. A másik, ami itt a sajtó tájékoztatón is elhangzott, hogy tudatosítani szeretnénk a magyar fogyasztókat, hiszen nem csak a már benragadt készletek problémásak, hanem az a termék mennyiség, ami ugyanezen az időszakon, amíg az exportkorlátozások érvénybe lesznek a magyar termékekkel kapcsolatosan, itt ragadnak a magyar piacon, ezeknek a levezetése is egy fontos kérdéskör lesz. Ahogy államtitkár úr elmondta, ebből a szempontból nem a legszerencsésebb időszakban vagyunk, hiszen a közétkeztetés szempontjából pont egy drasztikus csökkenés van, hiszen a nyári szünetek kezdődnek az iskolákban, de igyekszünk mindenkit rávenni és mindenkit arra biztatni, hogy magyar sertést húst fogyasszon, és nagyon várjuk, hogy ennek lesz eredménye.
5: Ha jól tudom, akkor a héten összeült a Sertéstenyésztők Országos Szövetsége, és a tárc elé terjesztettek egy megoldási csomagot. Kíván erre reagálni?
7: Alapvetően olyan kérések vannak benne, amiket érdemes megfontolni, valamilyen választ találni rá. Ennek az egyik nagyon fontos eleme a likviditási kérdés, illetve a bankoktól a türelem kérése arra vonatkozólag, hogy most egy átmeneti időszakban valószínű, hogy a sertéstartóknak pénzügyi nehézségei lesznek.
5: Buza Lászlóval, élelmiszergazdaságért, kereskedelemért és műveltségért felelős államtitkárral beszélgetünk. Ugye ön is azt mondja, hogy kell egy kommunikációs kampányt csinálni ahhoz, hogy egy kicsit a hazai sertéshús fogyasztást ösztönözzük. Ugye ezzel már próbálkoztak régen az Éder Tamásék is, nem igazán működött lényegében soha. Mit lehet ezen kívül tenni? Van-e olyan stratégia, ami pariba hozná a hazai sertésfogyasztást és a hazai sertéstermelést?
8: Igazándiból ennek a dolognak az az üzenete, hogy ez nem lett megoldva. Ezért hívják az élelmiszer műveltségért felelős államtitkárságnak ezt az államtitkárságot, mert az élelmiszer műveltségnek meg kell jelenni a sertés tenyésztő szintjén, a sertés vágóhíd, a sertés feldolgozás, a sertés hús forgalmazás és a fogyasztó szintjén is. Tehát amikor én megyek egy élelmiszerboltba, életbevágó, hogy az élelmiszerboltokban olyan emberek legyenek, nagy-nagy oktatási kampányba kell kezdeni, és egy elköteleződési kampányba, hogy bezzeg nekünk olyan henteseink és olyan bolti dolgozóink vannak, aki igenis tud segíteni, mint egy cipőboltban. Legyenek szak emberek, akik a húsválasztásban segítenek. Ha én nekem csak kiló sertésszom, még terjed az ismeretsége, és nem tudok rákérdezni arra, hogy sütögetést szeretnénk csinálni, arra nem biztos, hogy egy négy sonkás fiatrén vonal befejezők van való. Sok minden másra jó, de ehhez a sütögetéshez nekem az intramuszkuláris zsír kell. Na de hát hogy tudok egy ilyet eladni? Csak akkor, hogyha tudja a fogyasztó, hogy miről van szó, vagy ha ő nem tudja, akkor oktatom a kereskedelmen keresztül, és akkor visszacsatolok arra, hogy kedves sertéstelep, nekem nem általában vágósertés kell, hanem nekem ez kell. Hiszek abban, hogy megértik a magyar emberek ezen keresztül, az interjún keresztül is, hogy én nem azt mondtam, hogy több disznóhús tegyen, hanem a mi disznónk húsából legyen most többet, legalább 8 héten keresztül.
3: És kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj. Hamarosan kezdődik a Jó reggelt Magyarország. Mi legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Szilágyi Zsolt, a gyártásvezető Szőlősi Éva és a szerkesztő Bicsák Eszter nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Szép napot kívánok, Balogh Tamást hallották.

0: Hétfői imádság. Elmondja Géresi Róbert, református püspök.
1: A mi segítségünk legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök igaz Isten. Ámen. A 117. Zsoltárt olvasom fel. Dicsérjétek az Urat mind ti népek, dicsőítsétek mind ti nemzetek, mert nagy az ő szeretete irántunk, és hűsége örökké tart. Dicsérjétek az Urat. Imádkozzunk. Magasztalunk és áldunk téged, Urunk Istenünk, mennyi jó atyánk, itt, ebben az emberi valóságban. Köszönjük, hogy megtartó szereteted és oltalmad ott van mindannyiunkkal. Urunk, a te hűséged és a te szereteted örökké tart, köszönjük neked, hogy hűséges vagy mi hozzánk. És bocsáss meg nekünk azt, amikor mi hűtlenek vagyunk, amikor elfordulunk te tőled, és nem az igazságnak az útját keressük. Kérünk Istenünk, szentelj meg és vezess mindannyiunkat azon az úton, amely a te országod felé visz. Reménységünk és bizodalmunk van a te irányodba, hisz te vagy, ami megtartunk, ami oltalmazunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy eléd vihetjük a mi terheinket és nehézségeinket, és bizonyosak lehetünk abban, hogy megsegítesz és oltalmazol mindannyiunkat. Kérünk, áld meg ezt a mai napot, vezess bennünket üdvözítő kegyelmet irányába. Mindezt nem saját érdemünk miatt kérjük, hanem mi megváltunk az Úr Jézus Krisztus érdemért. Ámen.
0: Géresi Róbert református püspök gondolatait hallották.

0: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 6 óra, jó reggelt kívánok! 2026. június 22-én hétfőn a mikrofonnál Csete Beáta. Délelőtt napos idő lesz, majd ismét több felé kell záporra, zivatarokra számítani. A hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, Budapesten már most 21 fok van. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: A héten tovább fokozódik a kánikula, a krónikus betegek veszélyben lehetnek.
3: Rendkívüli kormányüléssel kezdődik a hét, részletek derülnek ki a vagyonvisszaszerzési hivatalról.
2: Turista útvonalakat is érint az aszbeszt szennyezés, mondjuk a részleteket. Tovább fokozódik a hőség, az ország nagy részén már délelőtt meghaladhatja a 30 fokot a hőmérséklet, délután pedig akár 36-37 fok is lehet. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás is, ezért a déli órákban kerülni kell a napozást. A hőségriasztás és a vörös kód továbbra is érvényben van, így a szociális intézmények minden rászorulónak segítenek. Emellett folytatódik a vízosztás, és működnek a kihelyezett ivókutak és párakapuk is.
3: A szervezetünk még nem alkalmazkodott az extrém hőterheléshez, ezért nehezen viseljük a forróságot, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadója. Pán Dianna hangsúlyozta, a hőség elsősorban az időseket és a krónikus betegeket viseli meg, de a csecsemők, a kisgyermekek és a kismamák is nehezen tűrik a forróságot.
4: Oda kell figyelni akár a beteg idős hozzátartozóinkra, szomszédainkra, mindazokra, akik valamilyen ellátásra szorulnak. Hívjuk fel őket telefonon, kérdezzük meg, hogy mire van szükség, segítsünk a bevásárlásban, segítsünk a gyógyszerek kiváltásában, kísérjük el őket, hiszen az idősek számára azt javasoljuk, hogy a nagy melegben tartózkodjanak otthon 11 óra és 15 óra közötti időszakban.
3: Kánikulában különösen fontos a rendszeres folyadékpótlás, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, a hőségben a szokásos napi másfél-két liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk.
2: Hőhullám tapasztalható Európa nagy részén, Spanyolországban több helyen 40 fok volt a hétvégén, Franciaországban mára várják a legmelegebbet, és alkoholtilalmat vezettek be, Olaszországban pedig már inkább földfelszín alatti programokra csábítják a turistákat, Jankó Anita összeállítása.
5: Több francia település is lemondta a zene ünnepe rendezvényeit. Nem csak a hőség miatt, hanem azért is, mert a kormány vasárnapra betiltotta a szabadtéri alkoholfogyasztást. Az intézkedést azzal magyarázták, hogy a szeszfogyasztás felgyorsítja a kiszáradást, ami miatt többszörösére nőhet a mentők munkája. A rómaiak közben a turistákat a föld alá invitálják. A Kolosseum közelében van egy lejárat, amely a Claudius templom kőbányájába vezet. A számos aknával tarkított föld alatti tufabánya természetes hőmérséklete 18 fok. Tökéletes, itt légkondi nélkül is lehetne aludni, mondta egy nő. A spanyol meteorológiai ügynökség több régióra is piros és narancssárga riasztást adott ki, mert az Ibériai félsziget nagy részén és Majorkán a hőmérséklet meghaladhatja 40 fokot. A hőhullám legalább szerdáig tart. Csehországban a hőmérséklet egyes helyeken elérte a 36 fokot. A meteorológusok ezért az ország nagy részére hőségriasztást adtak ki.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
2: Folytatódnak Genfben az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások. A cél az, hogy katari közvetítéssel végleges béke megállapodást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. A tárgyalás első fordulója mintegy 80 percig tartott. A találkozó alatt az iráni elnök arról beszélt, hogy joguk van az urándúsításhoz. Donald Trump, amerikai elnök pedig figyelmeztette Teheránt, hogy ha a Hezbollah folytatja a háborút Libanonban, akkor újabb csapat pások érhetik Iránt. Pékbulcsú összeállítása.
6: Dacos ellenállást mutatott az iráni elnök, aki bár nem vett részt a vasárnapi béketárgyalásokon, jelezte, országa nem mond le az urándúsítás jogáról. Az amerikai elnök korábban azt mondta, hogy feltétel nélkül meg kell adjuk magunkat, most pedig arról beszél, hogy Iránnak jogai vannak. Ez 180 fokos fordulat, ami azt jelzi, hogy elfogadták, nem hagyhatják figyelmen kívül a jogainkat, fogalmazott Masoud Pezeshkian. Az amerikai delegációt vezető J.D. Vance elnök az iráni kijelentéseknek ellentmondó nyilatkozatot tett. A hormuzi szoros újranyitását és az iráni atomprogram leállítását már sikerült elérni. A kérdés most az, hogy tudunk-e még további lépéseket tenni a közel-keleti viszonyok megváltoztatásáért, vagy visszatérünk a korábbi módszerekhez. Nem szeretnénk, hogy így legyen, de ez is megtörténhet. Foglalta össze a találkozó célját J.D. Vance. Még nyíltabb fenyegetést fogalmazott meg Donald Trump amerikai elnök, aki azt írta, ha Irán nem állítja le bajkeverő libanoni szövetségeseit, akkor a korábbinál is súlyosabb csapásokra számíthatnak. Az elnök Izraelről ugyanakkor nem tett említést. Washington ismételt felszólításai ellenére Izrael folytatja a harcot a libanoni Hezbollahhal.
2: Volodymyr Zelenszkij egy hetet adott a fehér orosz elnöknek arra, hogy az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezéseket eltávolítassa.
3: Az ukrán elnök szerint Moszkva fehér orosz területeket használ az ukrán elleni támadásokhoz.
7: A határ mentén olyan speciális berendezéseket azonosítottunk fehér orosz területen, amelyek Oroszországot segítik, és az ukrán lakosság, energetikai infrastruktúra, illetve vasúthálózat elleni dróntámadásokat irányítják. Ha nem akar részt venni a háborúban, távolítsa el a berendezéseket és kapcsolja ki őket. Ha nem teszi meg, mi fogjuk megtenni?
3: Itt a krónika.
2: Rendkívüli kormányülés lesz ma, amely után a Tiszapárt frakcióülés tart, közölte a miniszterelnök.
3: Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyon visszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő.
2: Már holnap dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, aminek következtében az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét rendeletben állapíthatná meg a benzin és a gázolaj hatósági árát.
3: A századvég energia és klímapolitikai üzletág vezetője Hortai Olivér úgy véli, a védett ár bevezetése a lakosság érdekében indokolt volt, ugyanakkor törvényszerűen hatással volt a teljes gazdaságra.
8: Hogyha az értéklánc szereplőinek perspektívájából nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy az ilyen típusú állami beavatkozások kedvezőtlenek. Hogyha viszont a gazdaság egésze szempontjából, a fogyasztók szempontjából vizsgáljuk, akkor azt lehet mondani, hogy ezek az intézkedések, ezek indokoltak lehetnek átmenetileg.
2: Hamarosan átfogó társadalmi egyeztetés kezdődik a KRESZ módosításáról, mondta a közlekedési miniszter.
3: Vitézi Dávid hozzátette, konkrét eldöntendő kérdésekre várják majd a válaszokat. Az új KRESZ várhatóan

0: Országos kék túra bizonyos szakaszait is érinti az aszbeszt szennyezés a Magyar Természetjáró Szövetség szerint.
1: Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, a kormány valódi egyeztetést és valódi vizsgálatot vár az osztrák féltől az ügyben.
2: Jeleztem a kancellár úrnak, hogy várunk egy valódi választ, valódi egyeztetést, valódi vizsgálatot. Természetesen el tudjuk végezni magunk is ezeket, de én még adnék egy esélyt annak, hogy ezt közösen megtegyük. Azt innen is szeretném jelezni, hogy nem fogunk még egy Rába vagy éppen Szent-Gotthárdi ügyet csinálni. Tehát ezt nem fogjuk elfogadni, és ezt szerintem az osztrák fél is tudja.
1: A kormányfő emlékeztetett, hogy a nemzetközi gyakorlat alapján annak kell viselnie a felelősséget, aki a szennyezőanyagot egy másik ország területére juttatta. Magyar Péter úgy fogalmazott, ha rövid időn belül nem sikerül megállapodni Ausztriával, akkor az aszbeszt tartalmú anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni és megfelelő tárolóba kell szállítani. Ez azonban rendkívül költséges.
0: A vakcinák életmentő szerepére hívták fel a figyelmet a szakemberek a védőoltások világnapján.
1: A Magyar Védőoltási Program a világ egyik leghatékonyabb rendszere, amely szigorú oltási rendszerén biztosítja a kötelező és választható oltásokat. A modern oltási program itthon az 1950-es években kezdődött, emlékeztetett Galgóczi Ágnes népegészségügyért felelős helyettes osztályos tiszti főorvos.
3: Diftéria, szamárköhögés, tetanusz elleni védőoltás, kanyaró, a rubeola és a mumps elleni védőoltások, és a védőoltási program, amelyet Magyarországon működtetünk, ez a Magyarország járványügyi biztonságát szavatolja, amellett, hogy egyéni védelmet is nyújt ezek ellen a súlyos fertőző betegségek ellen, mert ezek a betegségek nem tűntek el, ezek a kórokozók most is cirkulálhatnak a lakosság körében.
1: Galgóczi Ágnes hangsúlyozta, külföldi utazások előtt kiemelten fontos utána nézni, hogy milyen vakcina beadatása kötelező vagy ajánlott.
0: Országszerte ismét rengetegen vettek részt a múzeumok éjszakája programjain a hétvégén, több száz helyszínen több ezer rendezvény várta a látogatókat.
1: Az idei eseményen kiemelt szerep jutott a gasztronómiának. Búza László élelmiszergazdaságért felelős államtitkár azt mutatta be, milyen összefüggés van a közvágóhidak működése és a közlekedési hálózat kialakulása között.
4: Villamos kocsikat látunk, ilyen fa ló vontatású vagy már, ahol volt villamos kocsik voltak, amelyekbe száraz jeget raktak, és a hasított féldisznó vagy a negyedmarha ezekben a kocsikban a száraz jég hűtése mellett jutott el a hús műhelyekbe.
5: Autós percek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint két autó ütközött az 51-es főúton a 34-es kilométernél. Félpályás lezárás mellett helyszínel a rendőrség.
0: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok! Budapesten lezárták mától a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. Mától a Róbert Károly körúton a Kassó-Pongrácz-úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Kovács Botont, BKK Info.
5: Időjárás jelentés.
1: Kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. A Dunántúlon megélénkül időnként megerősödik a szél. Napközben 30-35, este 23-27 fok valószínű.
0: Ez volt a krónika 6 órakor, híreket legközelebb fél hétkor hallhatnak, negyedórás krónikával pedig 7 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Király Erzsébet.
5: Nemzeti Sportkrónika.
7: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Kreisz Bálintól hallják. Kiütéses 4-0-ás sikerrel ért véget a spanyolok Szaúd-Arábia elleni mérkőzés a labdarúgó világbajnokság hátcsoportjában, Atlantában. Lamine Yamal már a 10. percben vezetés szerzett, majd Oyar Zabel duplázott, az utolsó találati szaúdi öngól volt. A csoport másik mérkőzésén Miami-ban a VB újoncöldfoki köztársaság megint bravúrt ért el, ezúttal Uruguay ellen szereztek pontot 2-2-es döntetlennel. A HLU 4-es Spanyolország vezeti 4 ponttal, Uruguaynak és a zöldfokéknak 2 pontja van, míg Szaúd-Arábiának 1. Ezen kívül még 2 találkozót rendeztek a labdarúgó VB-n, a 30 percig emberhátrányban futballozó Belgium gól nélküli döntetlent játszott Iránnal Los Angelesben. A G csoport másik mérkőzésén Új-Zéland-Egyiptom 1-3. A csoportállása: első Egyiptom 4 ponttal, második Belgium 2 ponttal, harmadik Irán 2 ponttal, negyedik Új-Zéland 1 ponttal. Vizsgálatok megerősítették Rafinhának a brazil labdarúgó válogatott rutinos alapember.

0: rének combizom sérülését, aki emiatt várhatóan több mérkőzést is kénytelen lesz kihagyni a labdarúgó világbajnokságon. Ezüstérmes lett a magyar néppárbajtőr csapat a Vívó Európa bajnokságon, miután a házigazda franciáktól 42-36-ra kikapott a döntőben. A Borsodi Emma, Büki Lili, Muhari Eszter Nagy Blanka összetételű 4-es 38-30-ra nyert az olaszok ellen az elődöntőben. A Szemes Gergő, Dósa Dániel, Mihály Andor és Tóth Gergely összeállítású magyar tőrcsapat az 5. helyen végzett. A magyar női röplabda válogatott 3-0-ra legyőzte a házigazda Koszovót az Európa Liga alapszakaszának utolsó fordulójában, így 100%-os mérleggel zárt. Serena Williams egyéniben is szabad kártyát kapott a wimbledoni tenisztornára. A füvespályás Grand Slam szervezői tegnap közölték, hogy azok után, hogy Williams nővérével Vénusszal párosban is szabad kártyát kapott, egyéniben is ott lehet a főtáblán, az All England Clubban. Sárkány Zalán a 10 km után tegnap a 3 km-es kieséses versenyt és az 1500 métert is megnyerte a nyílt vízúszók országos bajnokságán Szegeden. Önök a sporthíreket hallották, további kellemes rádiózást kívánok!
1: A Nemzeti Sportkrónikát hallották. Műsorajánlat. Kalendárium.
2: A Kult kikötő programjai és a kaposvári Csiki Gergely Színház következő évadának kínálata. Stúdió vendégünk, a Kult kikötő alapítója és a Kaposvári Teátrum igazgatója, Nagy Viktor színművész. A Margit Szigeti Színház irodalmi sétái Bach Kata színésznővel és a debreceni Vojtina Bábszínház következő évada.
1: Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Elment a Mesti. Nincs már velünk a magyar néptánc megújítója. 96. életévében elhunyt Tímár Sándor, a nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas koreográfus, táncpedagógus, a Csillagszemű Gyermektánc Együttes alapítója, akinek hallatlan gazdagságú életművét a néptáncosok nagy családja élteti tovább. Ráemlékezünk egy korábbi beszélgetés felidézésével a Nagyok műsorában, ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
3: Szakértő vendégeinkkel rangsoroljuk a magyar történelem legfontosabb eseményeit.
4: 10 belpolitikai krízis, amelyek olykor a nemzet fennmaradását is veszélyeztették.
3: Rangot adunk a legnagyobb sorsfordulóknak. Számot vetünk kiemelkedő sikerekkel, kudarcokkal.
4: 10 válság, amely sosem látott mértékű nehézségbe sodorta az országot.
3: Történelmi rangadó. Június 22-től új részekkel minden hétfőn délután 17 óra 55 perctől az M5 műsorán.
5: 2026. június 22-e hétfő Paulina névnapja van. Néhány téma, amellyel foglalkozunk a Jó reggelt Magyarország mai műsorában. Kezdődik a nyár, indul a diákmunka szezon. Hogyha valaki esetleg az IT szektorban keres nyári munkát vagy diákmunkát, egészen jó fizetést vihet haza. Ugye az is szerencse most a 25 év alattiaknál, hogy az előző kormány intézkedései szerint még mindig adómentesek, tehát a teljes bruttó fizetésüket hazavihetik. Hol vannak megfelelő állások, be tudják-e ezeket tölteni a fiatalok, mennyien jelentkeznek nyári munkára? Hamarosan erről is beszélgetünk majd a Diákész főtitkárával. Aztán pedig arról, hogy változhatnak a légi utasok jogai, hogy hogyan és hogyan érint ez bennünket utasokat. Erről majd a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének jogi igazgatóját kérdezem. Másfél méter az átlagos vízmélység a Velencei tóban, bár esett hétvégén valamennyit az eső, ez már valami keveset segít, egész Európát a száj sújtja, így Magyarországot is. Milyen teendői vannak most a vízügyi szakembereknek, erről majd az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivőjét kérdezem 7 óra előtt. 7 óra után pedig szó lesz a múlt heti uniós csúcsról, értékeljük az elért eredményeket, Kis Rajmund lesz a vendégünk. Utána pedig a belpolitikáról beszélgetünk, ugye itt van a Zsolti bácsi ügy, ami igencsak felkavarta múlt héten a kedélyeket. Nyilván majd a nyomozó hatóságuk döntik el, hogy kinek miben van igaza, addig is azért további beszédtémát ad nekünk a köztársasági elnöki hivatal elleni támadás. Lehet-e ezt még személyes támadásnak, Súlyog Tamás elleni támadásnak tekinteni? arról szól-e, vagy már a köztársasági elnöki hivatalnak a jogköréről van esetlegesen szó. Ezt is kérdezem majd Fodor Gábortól 7:30 után. Gazdasági kérdésekkel is foglalkozunk a mai adásban 7:45-kor, méghozzá azzal, hogy a kamatstop mellett a védett üzemanyag árat is kivezeti a kormány. Mennyire teszi kiszolgáltatottá vagy sérülékenyé a lakosságot? Ezt majd megbeszéljük a közgazdásszal, ahogy azt is, hogy kivezeti a kormány az egységes 3%-os vállalkozói hitelt. Lehet, hogy ezzel már az uniós forrásokra és a piaci kamatozású hitelekre készülnek. Erre a kérdésre majd a közgazdász válaszol. Utána pedig szó lesz még arról, hogy magyar kutya nyerte a világ legszebb kutyája címet a World Dog Show 2026 világkiállításon. Egy bobtérről van szó, csak hogy mindenki jól értse. Ez pontosan egy olyan kutya, ami gyerekkorunk meséjében a Jamie és a csodalámpában volt. No, de hogy mit is tud ez a csodálatos kutya, ezt majd megkérdezem Kórós Gábortól, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének szövetsége vezetőjétől. Erről a témáról majd 9 óra előtt beszélgetünk. A szerkesztő ma reggel Törőcsik Zsolt, tartsanak velünk.
6: Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
5: 6 óra 20 perc, beköszöntött a nyár, és hamarosan itt a vakáció. A legfontosabb ilyenkor a megfelelő hidratálás, amelyhez a legjobb szomjoltó természetesen a tiszta víz. Hogy a gyerekek a cukros üdítők helyett ezt válasszák, egyszerű praktikákat is bevethetünk. Például egy-egy kancsó vizet friss mentalevéllel, citromkarikával, vagy fagyasztott gyümölcsel ízesítve természetes és frissítő, természetes hatású frissítőt készíthetünk nekik. Erről beszélt Mihály Kinga, a Nemzeti Népegészségügyi Központ dietetikusa, akit Hegedűs Katalin kérdezett.
7: Sokan a fagylaltot és a lángost okolják a nyári súlygyarapodásért, ám a szezon rengeteg rejtett kalóriabombát is tartogat. Melyek pontosan ezek a buktatók, és melyik jelentik a legnagyobb veszélyt a gyerekekre nézve?
8: Hát például a folyadékfogyasztás, ugye nyáron meleg van, és akkor többet iszunk. És azzal, hogy például cukrozott üdítőt isznak a gyerekek, akár egy ebédnyi kalóriát is el tudnak fogyasztani, mert azért 5-600 kalóriát is meg tudnak inni egy cukros üdítő formájában. És ezért intézet kidolgozta a Happy programot 16 évvel ezelőtt, amit jó szívvel tudunk ajánlani a kedves hallgatóknak, hogy nézzenek utána, hogy mi ez a program, mert idén már 16. alkalommal rendezte meg intézetünk a Vízvilág napjához köthetően a Happy hetet. Ez a Happy hét arról szól, hogy a gyerekeknek a vízivást népszerűsítjük, és a gyerekek részt vesznek különböző programokon, amit az intézetünknek a honlapján meg lehet találni, különböző programelemeket az iskolák, óvodák, akik részt vesznek benne. Ilyenkor plakátokat, foglalkozáshoz tartozó ötleteket, játékokat, különböző dolgokat találnak, ami ötletadó ahhoz, hogy hogy szerettessük meg a gyerekeket a vízivással. És ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség arra, hogy rengeteg kalóriát tudnak megspórolni, és hogyha a gyerekek részt vesznek olyan programban például, hogy ő maguk készítik el maguk számára azt a vizes, idézőjeles koktélt, amiben nincs cukor például, hanem csak fűszernövények, mondjuk menta, uborkával, vagy egy kis narancs, citrom, és ugye nyári nagy melegben praktikusan tudjuk ajánlani azt, hogy különböző gyümölcsöket le lehet fagyasztani jégkockatartóba, és a vízbe, amit elkészítenek ebbe a vizes koktélba, bele tudják rakni ezeket a jégkockákat, és hosszasan marad hideg ez az üdítő számukra, ami nyári nagy melegben üdítően tud hatni.
7: Ez egy vitamindús vízkoktél tulajdonképpen. Egyébként mi magunk is beszámoltunk ebben a műsorban a vízfogyasztás népszerűsítő Happy hétről, és a gyerekek közel 90%-a több vizet iszik a program hatására, de hogyan érhetjük el, hogy a vízivás ne unalmas kötelezettség, hanem idézőjelben menőszokás legyen a nyár minden napján?
8: Gyakorlatilag az iskolákba vagy otthon is ki lehet alakítani üdítőmentes zónát, tehát hogy egyszerűen nem tartunk otthon olyan italokat, ami cukros üdítő, vagy a teákat például úgy készítjük el, hogy egy gyümölcs teát készítünk, és nem cukrozzuk utána, nem egyszerűen csak éppen, hogy megizesítjük egy kis citrom. cukrommal, nem feltétlenül fontos ezeket megédesíteni, és hogyha a gyerekek minél inkább a naturiszt szokják meg, akkor ahhoz szoknak. A gyerekeknek az ízérzékelése amúgy is az édes ízeket kedvelik, hiszen az anyatejtől adódik ez az édes íz imádata, mert ugye az anyatej is egy édeskés íz, viszont hogyha a későbbiek során nem szoktatjuk rá a gyerekeket arra, hogy mondjuk cukros teát adunk nekik, vagy cukros édes italokkal oltjuk a szomjukat már pici koruktól fogva, hanem előtérbe kerülnek az ízes, de cukormentes italok, vagy például a babavíz, víz, akkor már is egy olyan lépést tudunk tenni a gyerekek ízvilágának a kialakításában, amivel sokat tudunk segíteni a későbbiek során. És a víz a legjobb szomjoltó és a legegészségesebb. És azért azt se felejtsük el, hogyha édes italokkal oltják a szomjukat, az nem oltja igazán a szomjukat, és akkor mindig kívánnak még inni, és hogyha egy cukros italt isznak, akkor ott nagyon sok kalóriát visznek be. 100%-os gyümölcsléből sem javasoljuk a napi 1 decinél több fogyasztását, az pontosan elegendő ahhoz, hogy a napi bevitelük meglegyen.
7: Pontosan erre akartam rákérdezni, mert a közvélemény kifejezetten egészségesnek tartja a 100%-os gyümölcsleveket. Miért kell mégis mértéket tartani, ahogy említette, fogyasztásukban, akár a kánikulában, és miben más például annak a hatása, hogyha egy gyerek megiszik mondjuk egy pohár almalevet, mint hogyha megenne egy egész almát?
8: Hát sokkal egészségesebb, hogyha almát eszik. Egyrészt ugye a rostokat is beviszi, a vitaminokat is beviszi. A rágásszám az egy kis étkezésnek, tehát azzal, hogy rág a gyerek egy 10 órainak, egy uzsonnának meg tud felelni, vagy pedig egy étkezés végén desszertként tud egy gyümölcsöt elfogyasztani. És hogyha a nyári nagy melegre gondolunk, hogy egy jól behűtött gyümölcs, egy gyümölcssaláta például, amit elkészítünk, vagy nyáron ott a dinnye szezon, hogyha valaki kedveli akár a sárga dinnyét, görög dinnyét, magas víztartalommal rendelkező gyümölcsök oltják a szomjat, és gyakorlatilag nem olyan magas kalóriájúak, mint hogyha egy tömény üdítőt innának, és nagyon sokszor megtévesztő az, hogy nem is biztos, hogy 100%-os gyümölcslevet isznak, hanem ugye vannak olyan elkészített italok, aminek alacsonyabb a gyümölcstartalma, és annak ugye cukorral van kiegészítve, vagy cukrosabb, édesebb, és az már plusz kalóriát jelent a gyerekek fogyasztásánál, és mindenképpen javasolt az, hogy inkább a gyümölcsöt fogyasszák, a behűtött gyümölcsöt, vagy pedig gyümölcsdarabbal ízesítsék meg a vízüket, ahogy említettem, akár behűtve, fagyasztott állapotba, sokkal egészségesebb és sokkal inkább tudják a folyadékot pótolni.
7: Talán abban egyetértetünk, hogy a legfontosabb a példamutatás. Mit üzenne azoknak a szülőknek, nagyszülőknek, akik maguk is nehezen mondanak le mondjuk a kóláról vagy a sörről a kánikulában, de a gyermeküktől, unokáiktól elvárják, hogy vizet igyanak?
8: Azt üzenem, hogy a példamutatás a legjobb nevelési módszer. A gyerekeink rólunk veszik a mintát, akár az életvitelünkbe, akár a szokásainkban, és amit a gyerekek tőlünk látnak, azt fogják továbbvinni. Tehát nagyon fontos az, hogy példamutatással neveljünk, ne pedig szigorral, és ne pedig szóval, meg fegyelmezéssel, hanem mutassuk meg azt a példát, ami számukra a lehető legjobb. És időseknek is szoktuk tanácsolni, hiszen az intézetünk elkészítette a táplálkozási ajánlást a 60 év fölöttieknek, amit szintén megtalálnak a honlapunkon. Ott is elsősorban a vízfogyasztást javasoljuk az időseknek, hiszen a víznek a felszívódása a lehető leggyorsabb, tehát egy idős embernek a kiszáradásának a megelőzésében igen nagy szerepe van annak, hogy vizet fogyasszanak, ne pedig gyümölcslét, vagy akár alkoholos italt, vagy szénsavas italokat. Még annyit tudnék javasolni esetleg, hogy együtt kísérletezzenek a gyerekekkel különböző cukormentes üdítők elkészítésében, vagy vizes koktélok elkészítésében, mert ez egy nagyon jó játék lehet, egy nagyon jó elfoglaltság, ugyanakkor meg megtaníthatjuk a gyerekeknek, hogy például mire jó egy menta, egy kaporlevél, vagy egy rozmaring, vagy bármi ilyesmi, mert egy rozmaringos levendulás üdítőt is lehet elképzelni, ami víz alapú koktél, tehát lehet ilyeneket játszani velük, vagy esetleg turmixolni egy-két gyümölcsöt, és akkor abból készíteni házilag egy olyan vizes koktélt, ami kellően üdítő és nagyon izgalmas a gyerekek számára.
0: BKK Info. Jó reggelt kívánok! Budapesten mától egyirányosították a 11. kerületben a Neszmélyi utat az Igmáni utcától a Zelk Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és az Igmáni utca közötti szakaszon megszűnt az egyirányosítás. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Kovács Botont, BKK Info.
9: MÁV Info. A győri fővonalon jelentősen, akár egy-másfél órával hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani a reggeli délelőtti órákban, mert Viatorbágy és Herceghalom között felső vezeték szakadás miatt egyik vágányon sem lehetséges a közlekedés. A nemzetközi vonatok és a belföldi Intercity csak Tatabányáig járnak, és onnan is indulnak vissza Győr felé. Tatabánya és Kelenföld között express pótlóbuszok szállítják az utasokat. Az S10-es vonatok megosztva a déli pályaudvar és Biatorbágy, valamint Bicske és Győr között járnak. Biatorbágy és Bicske között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Az S12-es vonatok csak Tatabánya és Oroszlány között közlekednek. Részletek a mavinform.hu-n olvashatók. Kis Horváth Levente, Mavinform.
10: Időjárás jelentés.
5: Már 21 fokot mutat a hőmérő Budapesten, de milyen idő várható napközben országszerte, ezt már a Hungaromet munkatársától, Ráz Annától kérdezem. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok! A felhős tájakon is csökken a felhőzet, és a délelőtt gyengén felhős napos időben telik. Ezt követően egyre több felé erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és több helyen valószínű zápor, illetve zivatar. Nagyobb számosságban a Duna vonalának tágabb térségében és attól keletre. A zivatarokat felhőszakadás, jégeső, erős, viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti. A mai csúcsérték általában 30 és 35, a késő esti hőmérséklet 20 és 28 fok között alakul.
5: Köszönjük szépen, fél hét rövid hírekkel folytatjuk a műsort a stúdióban a bemondó Beslin Bettina.
12: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Heves zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést mára is az egész országra. Helyenként felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Tegnap sok felé vetettek véget viharok a hőségnek, csak a fővárosban több mint 100 helyre riasztották a tűzoltókat, főleg kidőlt fák, leszakadt ágak miatt. A közlekedési társaságoknál napok óta megerősített ügyelet működik a hőség miatt, hogy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira, nem csak a közösségi közlekedésben, de az utakon is. A nagyobb pályaudvarokon és buszállomásokon keddig vizet osztanak az utasoknak. Rendkívüli kormányülés lesz ma, ami után a Tisza párt frakcióülés tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő. Folytatódnak Genfben az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások. A cél az, hogy katari közvetítéssel végleges béke megállapodást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. Chicagóban 7 halálos áldozata és több tucat sebesültje van a hétvégi lövöldözéseknek. A városban pénteken kezdődtek az erőszakos események, autóból nyitott tüzet két fegyveres a rabszolgaság eltörlésére emlékező ünneplőkre is, 12 embert kellett kórházba vinni. Ezt követően vasárnapig 7 ember életet követeltek a városi ünnepségeken és utcai fesztiválokon történt fegyveres incidensek. Kedves hallgatóink, 7 órakor 4 órás krónikával jelentkezünk.
13: Vármegyéről Vármegyére. Zala.
14: Szívből járják. Tündér Rózsa gyermeknéptánc csoport. A tanévvégi gálaműsorok a Keszthelyi Balaton Színházban valóságos fesztivál hangulatba csapnak. Örömkönnyeiket törölgető nagymamák és édesanyák, újongó rokonok, barátok és ismerősök. A közönség ovációja leírhatatlan, amelyet persze az ifjú táncosok bőven megszolgálnak. A Ranolder János Római Katolikus Általános Iskolában 1991-ben Aradvári Lászlóné művészeti vezető irányításával alakult meg a csapat, melynek akkor még mint diák volt tagja a rendezőkoreográfus ifjabb Aradvári László. Jelképük egy táncos pár, amelyet piros szív ölel körül. Az elmúlt évtizedekben jártak svéd, holland, német, de még country táncot is. Ám a műsor nagy részét természetesen a magyar néptánc teszi ki. A Tündér Rózsa rendszeresen fellép Keszthelyen, a Vármegyében, Budapesten, más európai városokban, sőt, Amerikában is tapsolhatott a közönség a zalai gyerekeknek. 1100 év meséi, a széttáncolt cipellők, a népek hajnalcsillaga, vásári forgatag, negyed század, Európa szívében tükörkép. Csak néhány cím a csoport nagyszabású repertoárjából. A Tündérrózsa gyermeknéptánc csoport mottója: nem profi táncosok nevelése a célunk, hanem táncolni szerető embereké.
10: A műsorszám az Agráris Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
6: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
5: Fél hét múlt 4 perccel kezdődik a nyári szünet, és sok fiatal munkát vállal ilyenkor, hogy milyen lehetőségeik vannak, és mondjuk az esetleges munkaerő hiányt a turisztikai területeken csökkentik-e, vagy csökkenti-e, arról is beszélünk a következő percekben. Majzik Nándor, a Diákész főtitkára a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
15: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
5: No, hát nézzük először meg, hogy egyáltalán mennyire divat a fiatalok körében, hogy dolgoznak nyáron. Mi is dolgoztunk annak ideje, mondjuk már jó régen volt, de valahogy a szükség vitte rá az ember, de soha nem bántuk meg. Nem csak azért, mert a végén ugye ott volt, amiből aztán össze tudtunk ruházkodni, hanem egész egyszerűen azért is, mert akkor még jó mókának tűnt. Na nézzük, hogy most hogyan készülnek a fiatalok a nyári diákmunkára, mennyi álláshely van, mennyien jelentkeznek.
15: Szerencsére mi sem hallunk ilyet egyébként, hogy valaki megbánná, hogyha elmegy nyári diákmunkára, bár nyilván egy-egy elszigetelt eset előfordulhat. Alapvetően szeretik a fiatalok, tehát azt látjuk, hogy például a felsőoktatásban tanulóknak több mint a fele az egyébként dolgozik többet vagy kevesebbet a tanulmányai mellett évközben is, és nyilván ehhez még hozzájön a nyár, amikor meg egyébként a középiskolások javarésze is megjelenik ugye a diákmunkapiacon. Ők ugye van, hogy csak pár hetet szeretnének dolgozni, van, aki az egész nyarat végig szeretné dolgozni, illetve olyan is van, aki csak mondjuk néhány alkalmat. Ugye főleg, ha valaki mondjuk 15 vagy 16 éves, és még tényleg életében az első munkára megy, ott azért a szülők is azt szokták inkább támogatni, ha először inkább csak egy pár napot vagy egy hetet próbál ki a munkavilágában. Úgyhogy a tapasztalat az, hogy továbbra is nagyon népszerű a fiatalok körébe természetesen, és hát ilyenkor ugye nyáron, tehát tényleg most abszolút az időszak van, amikor már ugye befejeződnek a tanulmányok, illetve az oktatás befejezik az iskolák, és nagy tempóban megérkeznek a piacra a fiatalok.
5: Na nézzük, hogy milyen munkát keresnek. Ugye egészen, hát én azt mondom, hogy egészen jó fizetéseket lehet most már kapni nyári munkáért, itt vannak órabérek, majd ön elmondja, de azért ahogy én számolgattam egy átlag órabérrel olyan, mivel ők megkapják ugye a bruttó összeget, azért 400 ezer forintot vagy a fölötti összegeket lehet keresni, aztán van, aki többet tesz hozzá, és még többet tud keresni.
15: Igen, ugye kétségtelen, hogy nekik az egy óriási előny, hogy az az órabér, ami ugye ki van írva mondjuk a hirdetésekben, az nekik gyakorlatilag a készhez kapott órabér, hiszen az iskolaszövetkezetben egyébként is csak az SZIA-t kellene kifizetniük, viszont mivel ugye 25 év alatt meg az SZIA-t sem kell, a most jelenleg éppen havi bruttó 715 ezer forintos szintig, tehát azért a java része a diákoknak ebbe beleesik, így tulajdonképpen az ő bruttó bérük az egyenlő a nettóval. Ennek megfelelően jelenleg körülbelül 2400 forintos átlag órabérekkel lehet most számolni, ugye itt is igaz az, hogy van egy szám, ami egy átlag, és annak nyilván van egy szórása. Ez most jelenleg az átlagos órabér, nyilván vannak ennél alacsonyabbak is, de magasabbak is. Ez egyébként egy jó irányszáma ahhoz, hogy körülbelül a diákok be tudják tájolni, hogy ha elmennek egy olyan típusú munkára, ahol mondjuk nem kell kínaiul tudni, meg még mellé szoftvert is fejleszteni, akkor körülbelül milyen bérekkel számolhatnak. Körülbelül ez az a nagyságrend, amivel most tudnak. Nyilván mondjuk egyébként ez területileg is változik, tehát ha valaki például az alföldi régióban dolgozik, ott azért ennél egy pár száz forinttal alacsonyabb a bér, de mondjuk egyébként a balatoni régióban, vagy az észak-nyugat-magyarországi régióban majdnem hasonlóak a számok, mint ez.
5: Beszéljünk egy kicsit a balatoni régióról, már csak azért is, hogy az egy speciális ebből a szempontból. Nyilván a turisztikai szezonban szükség van diákmunkásokra, akik azért ott nagy teherbíró képességgel dolgoznak, mert nem biztos, hogy csak 8 óra a napi munka, hanem egy egészen más időbeosztással. Viszont, hogyha oda lemennek a fiatalok munkát vállalni, akkor ott szállást is kell találniuk, ami azt jelenti, hogy akkor már a fizetésüknek egy része mégsem annyi.
15: Igen, viszont szerencsére nagyon sok olyan lehetőség van, amikor maga a munkáltató az szállást is biztosít a diákoknak. Egyébként ez elég nagyban meg is nyomja a népszerűségét a munkának, olyan szinten akár, hogyha még az órabér mondjuk valamivel alacsonyabb is, viszont kínálnak mellé szállást, akkor értelemszerűen ez egy vonzó opció tud lenni. Egyrészt azért, mert nem neki kell keresni, megfizetni a szállást, másrészt meg sok esetben itt azt kell látni, hogy ez olyan esetekben is szokták biztosítani, mondjuk, hogy az adott diákmunkát kereső cégek, amikor nem csak egy embert keresnek, hanem mondjuk többet, és adott esetben egy közösség is ki tud ebből alakulni, tehát hogyha azt nézzük, akkor ez nem csak munkáról szól nekik, hanem ilyenkor ez tényleg egy nyári élményé válik egy ilyen formában, főleg ha ez például Balaton mellett van.
5: Milyen munkát keresnek a fiatalok? Mi az, ami utána legnagyobb a kereslet? Ugye beszéltünk itt arról, hogy hol a legmagasabbak, vagy hogy vannak magasabb fizetések, én azt olvastam, hogy az IT és a telekommunikáció területe az értelemszerűen, ahol, de hát ez egy speciális tudást igényel, ahol magasabb a pénz.
15: Persze, ugye ezek tipikusan nem nyári diákmunkák, tehát itt ugye akár a betanítás, akár a szakmai tapasztalat jellegénél folytván, ezek olyan munkák, amit a tanulmányok mellett folyamatosan végeznek a diákok, és utána akár főállásból el tudnak helyezkedni. Ugye a nyári diákmunkák azok általában, mivel ugye a jellege is rövidebb, itt olyan munkákra kell gondolni, ahol egyszerűbb, gyorsabb a betanítás, ennek megfelelően ugye könnyen el tudnak benne helyezkedni a diákok. Ami most népszerű nekik, abszolút, tehát a turizmus, vendéglátás az mindig népszerű, főleg a nyári időszakban. A mezőgazdaság is egyébként azt ki szoktuk felejteni, amikor beszélünk ilyen felsorolásról, vagyis hát ugye ez elő, tehát nem mindig kerül elő annyira, mint amennyire a valóságban ez egyébként jelen van. Ugye a budapesti régióban nyilván nem ez a fókusz, viszont azért sok olyan területe van az országnak, ahol például ez kifejezetten fontos.
5: Hol a legkönnyebb most munkát találni? Az ország mely területén vagy részén?
15: Hát én azt gondolom, hogy most még ezekben a napokban még talán pont könnyű munkát találni egyébként nagyjából bárhol. Azt kell látni, hogy azért a balatoni, illetve a nagyon szezonális munkáknál azért ilyenkor már fel kell állni a létszámnak, hiszen ugye már elindult a szezon, vagy gyakorlatilag most indul el. De ahhoz, hogy elinduljon, ahhoz már értelemszerűen előtte kell ugye minden lépést megtenni, tehát ilyenkor már az utolsó helyeket még talán el lehet csípni ezeken, de azért a legtöbb az már az elmúlt hetekben ugye betelt. Most még én azt gondolom, hogy talán Budapesten a legkönnyebb egyébként.
5: Milyen elvárásokkal indulnak a munkakeresésnek a fiatalok?
15: Hát mindenképpen szeretnének nyilván jó pénzt keresni, ez azért természetesen fontos. Ezen kívül pedig azért nem csak a pénz a fontos, hanem az is, hogy azért egy olyan jellegű munkát tudjanak csinálni, amiben azért úgy érzik, hogy valamit fejlődnek, vagy tapasztalnak. A közösség is egyébként fontos, tehát azt is szeretik, hogyha akár a felettesük, akár ugye a korban hozzájuk közel álló kollégák, ugye olyanok, akikkel ott tudnak lenni, kifejezetten tényleg népszerűek azok a munkák, ahol egy ilyen közösségi élmény is ki tud alakulni a munka mellett.
5: Magyarán, aki keres munkát nyárra, az talál is?
15: Ezt mondhatjuk, igen, tehát nyilván olyan lehetséges, hogyha valakinek nagyon-nagyon speciális elvárásai vannak, és neki csak és kizárólag az a munka jó, akkor ez nyilván nem tudjuk biztosan mondani, de valakinek az a célja, hogy szeretne egy normális nyári diákmunkát találni, az azért tud.
5: A nyári diákmunkáról beszélgettünk Majzik Nándorral, a diák és szültitkárával. Köszönöm, hogy itt volt.
15: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: 6 óra 42 perc, változhatnak a légiutasok jogai, de vajon milyen irányba és mi indokolja a változást? Erről is beszélgetünk a következő percekben Baranyi Dórával, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének jogi igazgatójával. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek!
0: No, hát nem tudom, hogy légiutasként ki hogyan érzi, hogy a jogai azok mennyire szűkültek, vagy bővültek az elmúlt években. Nyilván mindenkinek van jó és rossz tapasztalata is. Azt kérem öntől, hogy először is nézzük meg elsőként azt, hogy mi indokol egy változást ilyen esetben.
1: Ez egy nagyon régi európai közösségi rendelet, ami az összes tagállamra vonatkozott, és már hát elég poros volt. Le kellett porolni, a vívmányok, a változásokat át kellett rajta vezetni, a bírói gyakorlatot át kellett rajta vezetni. Ennek érdekében már régóta folyt egyeztetés a bizottság, a parlament és a civil szervezetek között, hogy milyen irányba menjen ez a változtatás. Nagy harc volt, mert ugye hát a légitársaságok is próbálták a saját igényeiket érvényesíteni. Volt egy elég szigorú olvasata, ami fogyasztóvédelmi szempontból volt szigorú, volt egy inkább a légitársaságoknak könnyítő változat is. Szerencsére inkább a fogyasztói jogok erősítő változat nyert ebben a versenyben most. Ugye ebben az európai szervezetünk, illetve mi is igyekeztünk hatékonyan részt venni.
0: Mi az, ami a légiutas jogokban, vagy utas jogokban el tud avulni? Például egy törvénynél, vagy egy jogszabálynál?
1: Hát a bírói gyakorlatot kellett főleg itt átvezetni, ugye a kártérítéseknél, ugye amikor egy légitársaságnak járattörlés, illetve 3 órát meghaladó késés esetén kártérítést kell fizetnie, különböző bírói gyakorlatok alakultak ki, hogy mik lehetnek azok a rendkívüli körülmények, amely esetében nem kell fizetni kártérítést. Ezeket a rendkívüli körülményeket kellett egy kicsit pontosítani a jogszabályban. Például most kikerült az a, mint rendkívüli körülmény, hivatkozási ok, hogy a személyzet megbetegedésére lehetett hivatkozni, hogy nem indul el, vagy késik egy járat. Tehát ezek vagy például hogyha olyan külső például madárral ütközik, akkor ugye arra lehet-e hivatkozni, nem lehet. Tehát mindig eseti körülményeket mindig vizsgálni kell, de azért nagyjából ezeket a körülményeket a bírósági gyakorlatnak megfelelően módosították. Ugye a másik az, hogy sok-sok olyan körülmény merült föl időközben, amik a fogyasztói jogokat korlátozták. Ilyen volt például az a lehetőség, a no-show záradékok bevezetése az általános szerződési feltételek, ami azt jelentette, hogy ha már valaki megvett egy oda-vissza utat a repülőjáratra, és ha az egyiket nem vette igénybe, a másikra már nem engedték visszafele felszállni. Ez egy záradék volt az általános szerződési feltételekben, tehát így elbukta az egész utat, holott elképzelhető, hogy valamiért mégis kocsival ment Németországba, de onnan már repülővel szeretett volna visszajönni. Tehát ezt kizárták, ezt a lehetőséget a jogszabályba például. Tehát ilyenkor fel kell engedni az utast, hogyha nem vesz igénybe az odautat. Nagyon fontos volt az, hogy ugye bevezették a beszállókártya elektronikus változatát, és nem csak azt vezették be, hanem az csak, hogy bizonyos alkalmazáson keresztül lehetett ezt bemutatni a repülőtereken, ezt is bezárták ezt a kaput a jogalkotók. Most már olyan elektronikus jegyet kell biztosítani, amelyhez nem kötődik egy alkalmazás használata, illetve a kinyomtatásért sem lehet már pénzt kérni. Tehát vihetem a kinyomtatott jegyemet, ha az beolvasható nyilván a QR kódja a beléptetéskor, illetve kérhetem a kinyomtatását is, ha nincsen nálam bármi történik. Hiszen azért előfordul, hogy valakinek a telefonja lemerül, elhagyja, tönkreteszi, tehát valahogy be kell jutni a gépre, tehát emiatt nem maradhat le mondjuk egy fontos üzleti útról, vagy egy repülőjáratról.
0: Na nézzük a kézipoggyászok ügyét. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hát nyilván én is jártam már úgy, hogy megvettem azért, vagy kifizettem ugye a vásárláskor, a repülőjegy vásárlásakor azért a bizonyos mértékű bőröndért a plusz összeget, hogy felvihessem az utastérbe. Odafele az adott útra még megtörténhetett, aztán visszafele felé ott már nézték, hogy belefér-e abba a kis ketrecbe, nem fért bele, mondtam, hogy itt van az én kis megvásárlásról a papírom, és azt mondták, hogy nem érdekel, fizessek, és akkor utána fölvihetem. Magyarán duplán fizettem. Szóval, hogy nyilván itt a kézi podgyászokkal nem csak ilyen, hanem egyéb különböző problémák is adódhatnak, és az is elképzelhető, hogy ebből van talán a legtöbb panasz az utasok részéről?
1: Hát inkább én azt gondolom, hogy járattörléssel van a legtöbb, meg késésekkel van a legtöbb, de most a podgyász is azért eddig nem volt, most szerintem szigorodtak a légitársaságok, elképzelhető ez ügyben, bizonyos légi, de ugye a légi kiszolgáló személyzet csinálja ezt igazándiból, tehát nem maguk a légitársaságok, úgyhogy ez nyilván ez attól is függ, hogy az adott reptéren milyen a kiszolgáló személyzet. Ezt is konkretizálta a jogszabály annyiban, hogy az alapárnál rögtön a foglaláskor a kézi podgyászos árat kell feltüntetni. Ennek az az értelme volt, hogy könnyebben összehasonlíthassák az utasok az árakat. Ne az legyen, hogy jaj, de olcsó ez a jegy, és aztán utána, jaj, kézipodgyás, még 10 000, 10 000, még a nem tudom, és a végén tulajdonképpen drágábban jövök ki, mintha a másik légitársaságot használom. Tehát ezért ezt vezették be, hogy az alapjegyárnál a kézipodgyász, tehát gurulós kézipodgyászos árat kell feltüntetni. Ezt nem zárja ki azt, hogy egyébként valaki nem akar vinni ilyet, akkor egy olcsóbb jegyet kapjon, de nem az lesz az alapár, hanem ez egy opció lesz, amit lehet majd választani.
0: No, ez volt akkor a bőröndökre vonatkozó, vagy kézipodgyászokra vonatkozó rész. Nézzük a járattörléseket. Azért az egy nagyobb veszteség tud lenni, mint hogy a kézipodgyászra plusz összeget kell fizetni.
1: Igen, a járattörlés is, itt azért azt is meg kell jegyeznem, hogy ugyanolyan a kategóriába esik az is, ha a járat 3 órát késik. Ezekben az esetekben ugye kártérítés jár a fogyasztónak. Amit mi is tapasztaltunk civil szervezetként, mint a szövetségünk, hogy az utasok nagyon kis százaléka tudja, hogy ilyenkor jár neki kártérítés. Én magam, amikor utaztam, és ilyen történt velem, magam is láttam az utastársaim, hogy nem tudták, hogy én azért elmondtam nekik, de hogy nem tudták, hogy erre joguk van, és hogy kell ezt intézni. Erre is jött egy új jogszabály, gyakorlatilag 4 napon belül a légitársaságoknak elektronikus úton tájékoztatni kell az utasokat a lehetőségeikről, el kell küldeni a formanyomtatmányt, amit ki kell tölteniük, és ez ugye nyilván a utasnak el kell juttatni a légitársághoz, és 30 napjukon erre pozitívan vagy negatívan reagálni. Tehát ezt is sokkal jobban konkretizálták. Ez nagyon-nagyon nagy probléma volt a mi tapasztalataink szerint, hogy az utasok ezeket nem tudták, ezeket a lehetőségeket.
0: Ezek szerint akkor viszont érdemes most már utána nézni, és egy kicsit alaposabban felkészülni az utazásra, hogyha bármi történik, akkor legyünk tisztában a jogainkkal. Baranyi Dóra, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének jogi igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött.
1: Köszönöm szépen. Thank you.

0: 6 óra 50 perc, stúdiónk vendége Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: No hát tegnap sokan vártuk, vagy reméltük, hogy majd fellélegzünk egy kicsit, és valószínű a tala is fellélegez majd egy kicsit, vagy hát inkább csapadékhoz jut, de jött és ment villám gyorsan. Mennyit jelentett ez a hétvégi csapadék most az országban?
1: Ezek gyakorlatilag semmit nem jelentenek, azt kell, hogy mondjam. Most már ugye országosan több évnyi halmozott csapadék hiányunk van, és annyira száraz a talaj, hogy amikor érkezik egy-egy ilyen, hát nem kisebb, mert tudom, hogy van, ahol komoly gondokat okozott, és fákat döntött ki a vihar, tehát van, akinek ez nagy problémát okoz nyilvánvalóan, de a talajban lévő víz szempontjából, vagy a tavakban lévő víz szempontjából sajnos semmit nem jelentett.
0: Ugye néhány, hát segítsen nekem, egy-két héttel ezelőtt ugye volt, vagy talán egy héttel ezelőtt volt egy csapadékosabb néhány nap. Azért akkor sem olyan őrületesen sok csapadék hullott, de hát rögtön utána jött a hőhullám. Ez gyakorlatilag azonnal elpárolog, tehát nem tud lemenni a mélyebb rétegekbe a víz?
1: Szemmel láthatóan nem. Tehát annyira mélyen van most már a talajvíz, és mondom, annyira sok éves csapadék hiányunk van, számokban kifejezve az a több éves csapadék hiány országosan most már olyan 470 mm körüli hiányt jelent, de ez egy átlagos szám, tehát az Alföldön például vannak területek, ahol az elmúlt körülbelül 5 évben már 900 mm-nyi csapadék hiányzik. Tehát amikor jön egy ilyen csapadékosabb hétvége, de egyébként május elején is volt, azaz majdnem egész hétvégén esett az eső, és akkor is rengetegen kérdezték ugyanezt. Csak egy nagyon röviden, hogy érzékeltessem, ugye átlagosan például akkor a Velencei tónak az ugyan nagyon picike vízgyűjtőjére, de akkor is jelentős mennyiségű 31 mm körüli átlag mennyiségű csapadék hullott le, és gyakorlatilag semmi nem jutott be a tóba, mert egész egyszerűen annyira száraz a talaja, ahogy mondtam az előbb, hogy ezt elnyerte.
0: Azt olvastam, hogy másfél méter a legmélyebb rész, vagy az átlagos vízmélysége a Velencei tónak. Ez valóban így van?
1: Hát ugye beszélünk mindig, ugye vannak olyan helyek, ahol még van másfél méternyi víz, mi mindig átlag vízállásról beszélünk. Ugye ez most 54 cm, a valaha mért legkisebb vízszint, az pedig 53 cm volt. Ez a 2022. szeptember 20-a tájékán mértük. Ugye fontos azt mindig hangsúlyozni, hogy ez a mérések kezdete óta, tehát kb. Hát olyan 100-105, helyenként 150 év, attól függ, hogy hol mennyire mérik, tehát hogy azért ez nem a történelembe visszatekintve a legalacsonyabb vízállás, hanem amióta mérjük. Ugye a történelemben sokszor volt arról szó, hogy kiszáradt a Velencei tó. Most ugye a kollégáim nagyon sokszor utána néznek ennek, és próbáljuk a legjobb és a legmegbízhatóbb adatokat mondani ezzel kapcsolatban. Az elmúlt 1500 évben körülbelül 16 alkalommal van arról bejegyzés, hogy teljesen kiszáradt a tó. Ugye legutóbb 1860-as években, de akkor egyébként volt egy olyan ilyen aszályos időszak, amikor a Balatonban is alig-alig volt víz, de akkor a Velencei tónak a medrében a feljegyzések szerint huszárok gyakorlatoztak.
0: Ugye korábban az előző években elindult a Vizet a tájba program, ami nagyon jól hangzik, hogy szivattyúzzuk át egyik helyről a másikra, csak hogyha nincs honnan szivattyúzni, akkor mi történik? Szóval hogy működik, arra lennék kíváncsi, hogy működik, mennyi víz áll rendelkezésre ahhoz, hogy például ezt a programot valamilyen módon folytatni lehessen?
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsére vízkészletünk még van, helyünk nincsen. Ugye ez nagyon sokszor nem világos, és nagyon sokaknak nem világos, hogy a vízügy csak ott tarthat vissza vizet, ahol erre lehetősége van, tehát amely olyan kezelésben lévő, bármilyen beszéljünk mederről, tározóról, csatornáról, holtágról, ami ugye állami kezelésben van bárhova, mi nem engedhetünk vizet, és ugye a Vizet a tájba programnak az alapja az, hogy mi önkéntes felajánlásokat várunk és vártunk gazdáktól, hogy az ő területükön visszatarthassuk a vizet. Ez tavaly indult, ugye, és ebben az évben vannak felajánlásaink. Az egész nagyságát, hogy mennyi víz hiányzik Magyarországon, és mennyit kéne a tájban visszatartunk, nyilvánvalóan ahhoz képest ez egy nagyon kis mennyiségű visszatartott víz, de mindenképpen ez is víz. Tehát, hogy ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy most már minden egyes csepp számít.
0: Úgy fogalmazott az előzőekben, hogy vannak még vízkészleteink, de hogyha már például egy víztározót említett, a Tiszató, ugye a kiskörhelyi víztározó leánykori nevén, az szintén nyár elején gyakorlatilag már jelentős hiánnyal küzd.
1: Igen, viszont a Tiszatóba az elmúlt hetekben tudtunk engedni vizet, érkezett a Tiszán valamennyi nagyon kevés víz, és ez elég volt arra, hogy ugye a Tiszatónak a nyári vízszintje, maximális vízszintje, ez 740 cm. Volt sokáig. De most már nyilvánvalóan a vízügyes szakemberek évek óta próbálják és keresik azokat a lehetőségeket, hogy hol tudják visszatartani a vizet, és például egy olyan döntés született, hogy a Tiszatónak a vízkészletét egy úgynevezett rendkívüli vízállással 10 cm-rel megnöveltük, tehát mostan 750 cm körüli. Ez egyébként a 740 és a 750 centi közötti különbség, az 18,6 millió köbméter víz. Tehát az azért egy nagyon-nagyon jelentős összeg, és ugye azért ez a, igen, ezt egyébként köszönöm, hogy leánykori nevén kiskörei tározó, mert ezt nagyon kevesen tudják, hiszen ma már mindenkit tiszatóként ismeri. Ebből a víztömegből történik egyébként annak az öntözési rendszernek az ellátása, amelyben most már 7 vízügyi igazgatóság dolgozik együtt. Ugye ebből a víztömegből engedjük különböző csatornákba, és onnan másod-harmadrendű csatornákba az öntöző vizet is, hiszen előbb-utóbb erre is nagyon nagy szükség lesz.
0: Mit tudnak tenni most egy öntöző, vagy egy tározóról beszéltünk, na de hát az országnak ez tulajdonképpen csak az egyik felét, vagy egyik részét fedi le. Mit tudnak tenni, vagy a vízügyi szakemberek, hogy az egész országban mondjuk a veszélyhelyzetet, vagy a vészhelyzetet el lehessen kerülni?
1: Hát gyakorlatilag, ahogy említettem, május 14-e óta, vagy talán azt most még nem is mondtam, de május 14-e óta dolgozik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, és ez azért fontos, mert ugye így tudjuk koordinálni a vízügyi igazgatóságok munkáját. Ez gyakorlatilag ugyanaz a munka, mint egy árvíznél, csak ugye pont a vízhiány ellen küzdünk. Nagyon sok helyen most már szakemberek mentek át az egyik vízügynek a területéről a másikéra. 24 órában, ahol lehetőség van, és ahol víz tömeg rendelkezésére áll, ott megtartjuk a vizeket. Tehát most kb. 40 millió köbméterrel többet tartunk vissza ezekben az említett holtágak, medrek, stb. Mint tavaly ugyanilyenkor. Tehát ez a munka gyakorlatilag folyamatos, és ami nagyon-nagyon fontos, és ne felejtsük el, hogy egyre több felé a civil egyesületekkel, vízőrző egyesületekkel együttműködve engedjük ki a vizet olyan területekre, ahol eddig nem volt. Egyébként például az OVF-nek a Facebook oldalán most fönn van egy olyan videó, hogy tavaly hogy nézett ki egy-egy bizonyos terület, és most hogy néz ki, úgyhogy már tavaly is kiengedtünk vizet, és milyen hihetetlen vegetáció indult el, és milyen szép lett az a terület. Tehát ahol csak tudunk, visszatartjuk a vizet, de ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy ezt egyedül a vízügy nem tudja megoldani, mert területre van szükségünk.
0: És kapnak egyébként területeket? Tehát vannak, akik segítőkezet és területet nyújtanak?
1: Határozottan igen, vannak.
0: Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
3: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak. Autós percek.
0: Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Tata térségében egy személyautó és egy kamion ütközött össze. A 38-as kilométernél lezárták a külső sávot, egy-két kilométeres torlódás alakult ki. Vezessenek óvatosan és vigyázzanak egymásra, annál is inkább, mert ma is nagyon meleg lesz, 30-35 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
0: 7 óra, jó reggelt kívánok! 2026. június 22-én, hétfőn, a mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: A héten tovább fokozódik a kánikula, a krónikus betegek veszélyben lehetnek.
6: Folytatódnak Genfben az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások.
5: A vakcinák életmentő szerepére hívták fel a figyelmet a szakemberek a védőoltások világnapján, mondjuk a részleteket. Tovább fokozódik a hőség, az ország nagy részén már délelőtt meghaladhatja a 30 fokot a hőmérséklet, délután pedig akár 36-37 fok is lehet. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás is, ezért a déli órákban kerülni kell a napozást. A hőségriasztás is, a vörös kód továbbra is érvényben van, így a szociális intézmények minden rászorulónak segítenek. Emellett folytatódik a vízosztás, és működnek a kihelyezett ivókutak és párakapuk is.
6: Szervezetünk még nem alkalmazkodott az extrém hőterheléshez, ezért nehezen viseljük a forróságot, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadója. Pádi Anna hangsúlyozta, a hőség elsősorban az időseket és a krónikus betegeket viseli meg, de a csecsemők, a kisgyermekek és a kismamák is nehezen tűrik a forróságot.
7: Oda kell figyelni akár a beteg idős hozzátartozóinkra, szomszédainkra, mindazokra, akik valamilyen ellátásra szorulnak. Hívjuk fel őket telefonon, kérdezzük meg, hogy mire van szükség, segítsünk a bevásárlásban, segítsünk a gyógyszerek kiváltásában, kísérjük el őket, hiszen az idősek számára azt javasoljuk, hogy a nagy melegben tartózkodjanak otthon 11 óra és 15 óra közötti időszakban.
6: Kánikulában különösen fontos a rendszeres folyadékpótlás, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, a hőségben a szokásos napi másfél-két liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk.
5: Súlyos egészségügyi kockázatai vannak a hőségben végzett munkának. A tartós forróság és a fizikai megterhelés miatt felborulhat a szervezet hőegyensúlya, és megnő a munkabaleset kockázata, hívta fel a figyelmet Juhász Miklós, munkavédelmi szaktanácsadó.
6: A szakértő szerint a szabadban és a zárt térben végzett munkáknál is ügyelni kell a balesetveszélyes helyzetek és a hőártalmak elkerülésére, valamint a védőital és a pihenőidő biztosítására. Kiemelte, az egymásra figyelés és a megelőzés a legfontosabb.
8: Elvéti például a mozdulatokat, vagy láthatóan kócsagos, az gyakran az első jele a kiszáradásnak és a hőstressznek. Ha fáj a fejünk vagy szédülünk, a szervezetnek folyadékra és hűvösre van szüksége. Ha valaki hirtelen abba hagyja az izzadást a nagy hőségben, miközben a bőre forró és vörös, az a hőguta küszöbét jelzi, és azonnal is sürgős beavatkozást igényel.
5: Hőhullám tapasztalható Európa nagy részén, Spanyolországban több helyen 40 fok volt a hétvégén, Franciaországban mára várják a legmelegebbet és alkoholtilalmat vezettek be, Olaszországban pedig már inkább földfelszín alatti programokra csábítják a turistákat. Janko Anita összeállítása.
9: Több francia település is lemondta a zene ünnepe rendezvényeit. Nem csak a hőség miatt, hanem azért is, mert a kormány vasárnapra betiltotta a szabadtéri alkoholfogyasztást. Az intézkedést azzal magyarázták, hogy a szeszfogyasztás felgyorsítja a kiszáradást, ami miatt többszörösére nőhet a mentők munkája. A rómaiak közben a turistákat a föld alá invitálják. A Kolosseum közelében van egy lejárat, amely a Claudius templom kőbányájába vezet. A számos aknával tarkított föld alatti tufabánya természetes hőmérséklete 18 fok. Tökéletes, itt légkondi nélkül is lehetne aludni. mondta egy nő. A spanyol meteorológiai ügynökség több régióra is piros és narancssárga riasztást adott ki, mert az Ibériai félsziget nagy részén és Majorkán a hőmérséklet meghaladhatja 40 fokot. A hőhullám legalább szerdáig tart. Csehországban a hőmérséklet egyes helyeken elérte a 36 fokot. A meteorológusok ezért az ország nagy részére hőségriasztást adtak ki.
2: Krónika a Kossuth Rádióban.
5: Folytatódnak Genfben az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások. A cél az, hogy katari közvetítéssel végleges békemegoldást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. A tárgyalás első fordulója mintegy 80 percig tartott, a találkozó alatt az iráni elnök arról beszélt, hogy joguk van az urándúsításhoz. Donald Trump amerikai elnök pedig figyelmeztette Teheránt, hogy ha a Hezbollah folytatja a háborút Libanonban, akkor újabb csapások érhetik Iránt. Pék Bulcsú összeállítása.
10: Dacos ellenállást mutatott az iráni elnök, aki bár nem vett részt a vasárnapi béketárgyalásokon, jelezte, országa nem mond le az urándúsítás jogáról. Az amerikai elnök korábban azt mondta, hogy feltétel nélkül meg kell adjuk magunkat, most pedig arról beszél, hogy Iránnak jogai vannak. Ez 180 fokos fordulat, ami azt jelzi, hogy elfogadták, nem hagyhatják figyelmen kívül a jogainkat, fogalmazott Masoud Pezeshkian. Az amerikai delegációt vezető J.D. Vance elnök az iráni kijelentéseknek ellentmondó nyilatkozatot tett. A hormuzi szoros újranyitását és az iráni atomprogram leállítását már sikerült elérni. A kérdés most az, hogy tudunk-e még további lépéseket tenni a közel-keleti viszonyok megváltoztatásáért, vagy visszatérünk a korábbi módszerekhez. Nem szeretnénk, hogy így legyen, de ez is megtörténhet. Foglalta össze a találkozó célját J.D. Vance. Még nyíltabb fenyegetést fogalmazott meg Donald Trump amerikai elnök, aki azt írta, ha Irán nem állítja le bajkeverő libanoni szövetségeseit, akkor a korábbinál is súlyosabb csapásokra számíthatnak. Az elnök Izraelről ugyanakkor nem tett említést. Washington ismételt felszólításai ellenére Izrael folytatja a harcot a libanoni Hezbollahkal.
5: Ismét sok a civil áldozat és a sebesült Ukrajnában. Moszkva az ország keleti és déli részét is támadta, miközben Kijev a Krímet vette célba. Részlete Kíváncsik Attilától.
11: A kelet-ukrán Szumi városában egy ember életét vesztette, amikor egy korábbi orosz támadás helyszínén újabb ellenséges drónok csapódtak be. Egy tűzoltóautó kiégett, és mentősök is megsebesültek. Poltavából két halálos áldozatról érkezett jelentés, és ott is sok a sebesült. Közöttük gyerekek is vannak. A dél-ukrajnai Zaporizsjában több alkalommal is bomba robbant a lakóövezetben. Öt ember meghalt, csak nem 30-an pedig megsebesültek. Odesszát is találat érte, azonban szerencsére csak a belváros áramellátó rendszere rongálódott meg. Az ukrán erők válaszcsapásként az orosz ellenőrzés alatt álló Krímet vették célba. Kercs városában a detonáció következtében jelentős kár keletkezett a kikötői hálózatban. Az oroszországi Tyumenyi régióban egy nagy teljesítményű olajfinomító rongálódott meg, valamint három nagy forgalmú vasúti hidat is találat ért.
5: Továbbra is súlyos humanitárius válság sújtja Ukrajnát, és a nemzetközi segélyezés visszaesése jelentősen ronthatja a helyzetet. Figyelmeztetett a Menekültek Világnapján a Nemzetközi Mentőbizottság elnök vezérigazgatója.
12: David Miliband Kievben kifejtette, hogy szervezetük ukrajnai költségvetése a tavalyi 40 millió dollárról jövőre a felére csökkenhet az apadó segélyek miatt. A háború kezdete óta mintegy 10 millió ukrán hagyta el az otthonát, közülük 6 millióan külföldön él.
5: Itt a Krónika. Ma ismertetik az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot, valamint, ahogy a kormányfő fogalmazott, az Orbán bábjainak vergődését lezáró alaptörvénymódosítást. Magyar Péter azt írta, a lehető legerősebb változat támogatására fogja kérni a Tisza frakciót, illetve párnapos társadalmi egyeztetést követően tovább szigorodhatnak a javaslatok.
12: Az alkotmánybíróság elnöke szerint nem veszélyezteti az alkotmányos rendet, ha a köztársasági elnök alaptörvény értelmezési indítvánnyal él.

0: állapíthatná meg a benzin és a gázolaj hatósági árát.
1: A századvég energia- és klímapolitikai üzletág vezetője Hortai Olivér úgy véli, a védett ár bevezetése a lakosság érdekében indokolt volt, ugyanakkor törvényszerűen hatással volt a teljes gazdaságra.
2: Hogyha az értéklánc szereplőinek perspektívájából nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy az ilyen típusú állami beavatkozások kedvezőtlenek. Hogyha viszont a gazdaság egésze szempontjából, a fogyasztók szempontjából vizsgáljuk, akkor azt lehet mondani, hogy ezek az intézkedések, ezek indokoltak lehetnek átmenetileg.
0: Forgalomba állt az Osztrák Állami Vasúttársaság 10 személy szállító vasúti kocsija a MÁV kisegítésére, jelentette be a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid azt írta, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV járműhelyzet rosszabb, mint valaha. Már a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár. Hozzátette, a segítség nélkülözhetetlen az idei szezonban, amíg a MÁV a felhalmozott karbantartási és jármű fenntartási problémákat kezeli.
1: Reagált a Fidesz a miniszter bejegyzésére. Azt írták, Vitézy Dávid továbbra is kisebb rendőrségi komplexussal küzdködik, és ahelyett, hogy a vasúttal és a magyar közlekedéssel törődne, a nála szerintük nagyságrendekkel komolyabb és felkészültebb elődjét támadja. Emlékeztettek, Vitézy Dávid az Orbán kormányban csak államtitkárságig jutott.
0: A vakcinák életmentő szerepére hívták fel a figyelmet a szakemberek a védőoltások világnapján. A magyar program a világ egyik leghatékonyabb rendszere, amely szigorú oltási rendszerint biztosítja kötelező és választható oltásokat.
1: Galgóczi Ágnes népegészségügyért felelős helyettes országos tiszti főorvos hangsúlyozta, külföldi utazás előtt kiemelten fontos utána nézni, hogy milyen vakcina a beadatása, kötelező vagy ajánlott.
3: Hogyha csak Európában a földközi tenger, vagy a fekete tenger, vagy az adriai tengerre szeretnénk elutazni, azért ott is lehetnek kockázatok, amelyek védőoltásra megelőzhetők, és itt gondolok a hepatitis A vírus fertőzésre, ami egy élelmiszerrel terjedő fertőzés, és a tengeri eredetű élelmiszerek, amelyek kockázatot jelenthetnek.
0: Az apák gyermeknevelésben betöltött szerepére hívja fel a figyelmet a válvetve apával elnevezésű program.
1: A Férfiak Klubja kezdeményezésének célja az apa-gyermek kapcsolat erősítése, azáltal, hogy a gyerekek egy napot édesapjukkal tölthetnek a munkahelyen. Bedő Imre az apák napján azt mondta, átalakult a családon belüli munkamegosztás, és ma már az édesapák aktívabban részt vesznek gyermekeik életében.
4: Amikor csak a férfi dolgozott, az asszony meg otthon volt, akkor a nő mondta azt a férfinak, hogy rá nem teheted a kezed a babakocsira, mert az én feladatom, és mit szólnak a szomszédok. És később, amikor már a nő is elment dolgozni, a férfiak sokkal többet foglalkoznak a gyerekeikkel, az, hogy visszatalálnak az apa szerephez is.
0: Elindult a Duna műsora, a nyár 26, a helyszín a Réfülöpi Móló.
1: A különleges vendégeket felvonultató kulturális és turisztikai programokat kínáló zenés műsor augusztus végéig várja a közmédia nézőit, akik átélhetik a balatoni hangulatot, mondta Rátonyi Kriszta műsorvezető.
5: Nagyon örülök annak, hogy ismét megmutathatjuk azt, hogy mennyire fantasztikus ez a hely, mennyire fantasztikus a Kárpát-medence, mennyire fantasztikus programok várják azokat, akik ide látogatnak, és én azt hiszem, hogy legyen szó akár a művészekről, akár zenéről, akár a sportról, akár az irodalomról, tényleg mindent megmutatunk ebben a műsorban.
6: Autós percek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint kamionnal karambolozott egy autó az M1-esen Hegyeshalom felé, a 68-as kilométernél lezárták a külső sávot, 1-2 kilométeres torlódás alakult ki.
0: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok! Budapesten akadozik az előrejutás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton. A 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt. Kovács Botond, BKK Info.
6: Időjárás jelentés.
1: Kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. A Dunántúlon megélénkül, időnként megerősödik a szél. Napközben 30-35, este 23-27 fok valószínű.
0: Ez volt a Krónika 7 órakor, híreket legközelebb 7:30-kor hallhatnak, negyed órás krónikával pedig 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Peslin Bettina és a szerkesztő Király Erzsébet.

0: Műsor ajánlott. Digitális nyár.
1: Van három fiam, és a legnagyobb 10 éves, és igaz, még korlátozva találkozik az internettel, de mivel már van az iskolában digitális kultúra oktatás, így egyre inkább bekúszik az életünkben, úgyhogy most próbálok kapaszkodókat találni, hogy akkor ezt mégis hogyan bástyázzuk körül.
2: Mennyi az a képernyőidő, amely életszerű és kivitelezhető nyáron? Egyáltalán egyedül hagyhatjuk a gyerekeket az online térben? Milyen egy jó nyári digitális házirend?
0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
3: A mindenkori V4 együttműködés az a Varsó és Budapest közötti politikai viszonynak a kérdése. Ha két ország között jól mennek a dolgok, akkor a V4-nek is van esélye arra, hogy jól menjen, mert a szlovákok és a csehek pragmatikusan felsorakoznak a tenger két végéhez.
4: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
0: Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
5: 7 óra 16 perc, egyhangú döntés született az uniós csúcson, egyebek között Ukrajna támogatása és Oroszország további szankcionálása kérdésében. Uniós percek következnek Brüsszelből, Berek Patriciától.
6: Egységesen léptünk előre fontos kérdésekben. Így összegezte a múlt hétvégi EU csúcsot António Costa, az Európai Tanács elnöke. A tagállamok egységesen foglaltak állást Ukrajna további támogatásáról. Katonai, diplomáciai, gazdasági és humanitárius téren egyaránt. Megállapodtak arról, hogy további büntető intézkedésekre van szükség Oroszországgal szemben, sürgették a tűzszünetet és a béketárgyalásokat. Az EU következő 7 éves költségvetéséről még idén szeretnének megállapodni. A német kancellár szerint eljött az ideje, hogy Oroszország komolyan tárgyaljon. Friedrich Merz szerint a fejlemények Ukrajna számára kedvezően alakulnak, a béke folyamatban pedig Ukrajnának, Oroszországnak, Európának és az Egyesült Államoknak egyaránt szerepet kell kapnia. Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy 2024. decembere óta először mind a 27 tagállam közös záró dokumentumot fogadott el Ukrajnáról, és jelezte, hogy az EU gyorsan szeretné elfogadni a 21. szankciós csomagot is. A migrációról is tárgyaltak a tagállami vezetők. A spanyol miniszterelnök és a francia államfő nem támogatja, 19 tagállam azonban kifejezetten sürgeti, hogy harmadik országokban hozzanak létre visszaküldési központokat, és mielőbb küldjék haza az illegális bevándorlókat. Magyar Péter kormányfő az uniós csúcsot követő tájékoztatóján hangsúlyozta, egyértelmű a tagállamok többségének hangulatváltozása a migráció kérdésében, miközben Magyarországnak még mindig fizetnie kell a napi 1 millió eurós büntetést egy olyan európai bírósági ítélet alapján, ami még egy teljesen más politikai és jogi környezetben keletkezett. A magyar miniszterelnök az Európai Parlament elnökével is egyeztetett a 7-es cikkely szerinti eljárás lezárásáról. Azt is kérte Roberta Metsolától, hogy az uniós parlament frakciói álljanak el attól a keresettől, amelyet korábban az Európai Bizottság ellen indítottak azért, mert feloldotta a hazánknak járó források egy részét az előző kormány idején. A magyar miniszterelnök tájékoztatása szerint az a cél, hogy emiatt ne veszítsen forrásokat az ország. A tájékoztatón azt is mondta, Sólyog Tamás köztársasági elnök közjogi válsághelyzetet idézett elő az Alkotmánybírósághoz intézett beadványával. Az államfő szerint egy alaptörvény módosítás a köztársasági elnök eltávolítása érdekében általános szabályozás helyett egyedi helyzetek rendezésére irányulna. 7 alkotmánybíró kizáratta magát az eljárásból. Magyar Péter szerint a köztársaság elnök ellen fellázadt az alkotmánybíróság. Sólyog Tamás a Politikónak úgy nyilatkozott, Magyar Péter visszaél parlamenti többségével. Az Európai Tanács Velencei Bizottságához is fordult a magyar államfő, az ügyben a testület sürgős állásfoglalást fog kiadni, írja a Politikó.
0: Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
5: Múlt héten Brüsszelben találkoztak az Európai Unió vezetői, kormányfők, illetve hát gazdasági kérdésekről is szó volt a politikai kérdések mellett. Fontos kérdések kerültek egyébként napirendre, ilyen például Ukrajna csatlakozásának az ügye, de aztán szó volt a magyar uniós forrásokról, Magyar Péter egyeztetett a V4-ek szerepéről is, aztán szóba került még a versenyképesség is. Ezekről beszélgettünk a következő percekben Kis Rajmunddal, a Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhelyének vezetőjével. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit.
5: Nyilván én most az előzőekben minden témát nem soroltam fel, majd beszélünk még ugye a következő 7 éves költségvetésről is, mert egy nagyon fontos kérdés volt. Kezdjük először Ukrajna ügyével, illetve Ukrajna helyzetével, Ukrajna csatlakozásával. Lesz egy gyorsított csatlakozás, vagy nem lesz? Kiderült ugyanis, hogy nem csak ugye Orbán Viktor előző kormányfő volt az, aki nem szorgalmazta ezt a gyorsított csatlakozást. Úgy tűnik, hogy ébredezik Európa?
7: Ébredezik Európa, főleg azért, mert Orbán Viktor ugye nem tudja vétózni a gyorsított csatlakozást, azért már több nagy Európai Uniós tagállam, akár Németország és Franciaország is korábban jelezte, hogy nem támogatják a gyorsított eljárást. Másféle támogatási rendszerben képzeli el például Németország kancellárja Friedrich Merz, az Európai Unió első számú nagyhatalma Ukrajna csatlakozását, miközben Volodymyr Zelenszky, aki személyesen is részt vett a június 18-19-i Európai Uniós kormány és államfői csúcson, jelezte, sőt, utána később a közösségi médiában is, hogy elfogadhatatlan lenne Ukrajna számára, hogyha nem kapna gyorsított eljárást. Viszont sok mindenben nem sikerült megegyezni, de ebben igen, és a zárónyilatkozatban is benne van, hogy nincs gyorsított sáv, nincs buszsáv, nincs DRS zóna, Ukrajnának ugyanolyan érdemi alapon kell csatlakozni az Európai Unióhoz, mint a többi tagállamnak, ennek természetesen mondjuk Észak-Macedónia, Albánia és Szerbia is a nyugat-balkáni partnereink örültek.
5: Ugye szó volt arról is, hogy Ukrajna szuverenitását és területi integritását tiszteletben tartó béke lehet elfogadható, és sürgették Oroszországot az azonnali és feltétel nélküli tűzszünetre. Aztán Ukrajna biztonsági garanciáról is szó volt, illetve szó lehetett. Egy kicsit maradjunk ennél a területi integritásnál és Ukrajna szuverenitásánál, már csak azért is, mert legutóbb az ukrán elnök ugye arról beszélt, hogy a jelenlegi frontvonalak mentén kellene befagyasztani most ezt a háborút, vagy elkezdeni a tűzszünetet. Hogyha mondjuk egy béke úgy köttetik meg, hogy a jelenlegi frontvonalak mentén, akkor az nem csorbítja Ukrajna területi integritását?
7: Erről már régen lemondtak, viszont ez nem fog megfelelni az Orosz Föderáció külügyi stratégiájának, és legkevésbé a Kreml stratégiájának, hiszen már augusztusban 2025-ben, amikor Alaszkában Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke fogadta Vlagyimir Putyint, akkor megegyeztek, hogy a Donbaszról biztos, hogy nem mond le Oroszország. Nagyon helyesen Ukrajna feje felett nem lehet dönteni Amerikának és Oroszországnak, de Oroszország azóta is tartja ez magát, és számukra teljesen mindegy, hogy az európai tagállamai milyen béketárgyalást javasolnak, és azonnal, hogy őket idézzem, feltétel nélküli tűzszünetet.
5: No, ugye megegyezés született arról is, hogy a tagállamok 2030-ig az európai védelmi készültség gyors megerősítését, a keleti szárny védelmét, a drón és légvédelmi képességek fejlesztését, valamint az európai védelmi ipar felfuttatását vállalták politikai célként. Ez azt jelenti, hogy ha egyszer például Európa tagja lesz ugye az Ukrajna, akkor lesz egy szomszédos, Oroszországnak lesz egy szomszédos uniós tagja gyakorlatilag, és vagy lesz egy szomszédja, egy uniós ország. Ez pedig azt jelenti, hogy megszűnik az a pufferzóna is, ami eddig volt az Európai Unió számára. Szerencsés ez vagy sem, és a fegyverkezés erről szól-e vagy sem?
7: Oroszország sosem gátolta, vagy sosem kritizálta Ukrajna-Európai Uniós csatlakozását, sőt, korábban többször kellő milíciában megjegyezték Malíciával, hogy akkor majd hamarabb fog tönkremenni az Európai Unió. Az biztos, hogy a korábban döntött 90 milliárd óriási összeg, 90 milliárd eurós közös hitelfelvételnek az első folyósítása még a következő két hétben meg fog valósulni, valamint Zelenszkij további forrásokat kért, reményei szerint még a tél beállta előtt sikerül majd békét kötni, de ha nem, akkor külön még 20 milliárd eurós támogatást kérne térre, energia, gáz, olaj és egyéb fegyvertámogatásokra.
5: Megvan-e ez a pénz az Európai Unióban? Már csak azért is kérdezem, mert közben ugye elkészült, vagy készül a következő 7 évre szóló költségvetés is, és a büdzsének 2028-ra készen kell állnia, mindehhez pedig idén meg kell állapodniuk a sarok számokról. Na most, hogyha újabb nem várt költségek jönnek be, akkor nehezen elképzelhető, hogy egy pontos vagy éppen szoros büdzsét lehet tervezni. Miről szólnak most ezek a sarok számok egyébként, ami a következő 7 éves költségvetésben benne van, illetve mennyiben írhatják át ezt például azok a francia törekvések, ugye jövőre választás lesz Franciaországban, és jó eséllyel indul Jordan Bardella, aki viszont megfelezné a franciák hozzájárulását az uniós költségvetéshez.
7: Érezhető a feszültség, hiszen a német kancellár is azt mondta, hogy Európa nem adósíthatja el magát tovább, és épp ezért folyamatos viták voltak az állam és kormányfői csúcson is. Nagyon nehéz elképzelni azt, hogy Európa a szuverenitását és a biztonságát Ukrajnához köti. Erről is beszélt Zelenszkij, hogy Európa szabadságának a záloga jelenleg az ukrán fronton dől el, miközben az Európai Uniónak a versenyképessége és a gazdasága valóban mélyponton van. A versenyképesség is az egyik nagyon fontos kérdés volt az állam és kormányfői csúcson az Európai Unió fővárosában, de erről igazán érdemi döntés nem született.
5: Ugyanakkor hogyan tudják most orvosolni, vagy valamiféle mozgásteret adni a költségvetésnek azzal kapcsolatban, hogy ugye az orosz-ukrán háborút azóta is finanszírozza az Európai Unió, mióta megjelent egyébként 2 évvel ezelőtt Mária Draghinak ugye a versenyképességről szóló jelentése. Aztán a közel-keleti válság még mindig nem zárult le, a hormúzi szoros még mindig zárva van, és a Kínával való gazdasági kapcsolatok is feszültséggel teltek.
7: Hát ez nagyon fontos, éppen ezért is érezhető egy személyes és egy professzionális feszültség is. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és Kaja Kallas, kül- és biztonságpolitikai főtárgyaló között, hiszen az első számú diplomatája az Európai Uniónak nem tudott tárgyalni Oroszországgal, nem tudott érdemi lépéseket tenni az orosz-ukrán békét célzó tárgyalások előmozdítására, de láthatjuk, hogy a közel keleten is az Európai Unió vezetése, de még külön-külön a tagállamok is súlytalanok. Tehát az, hogy az Amerikai Egyesült Államok, Izrael és Irán miben állapodik meg, az teljesen független attól, hogy az Európai Unió mit gondol, miközben a hormozi szoroson áthaladó, nem csak energiahordozók, cseppfolyósított gáz, olaj vagy a vegyiparhoz nélkülözhetetlen alapanyagok és félkész termékek meghatározzák az Európai Unió gazdaságának a jelenét, a jövőjét és a versenyképességét.
5: Innen folytatjuk legközelebb. Kis Rajmond, a Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhelyének vezetője volt a vendégünk. Köszönjük szépen!
8: BKK Info.
9: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól észak felé és a Margit híd közelében, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a Városközpont felé, valamint a Szél Kálmán tér közelében. Kovács Botond, PKK Info.
8: Autós percek.
5: Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Tata térségében egy személyautó és egy kamion ütközött össze. A 68-as kilométernél lezárták a külső sávot, a torlódás meghaladja az 5 kilométert. Szintén az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a Herceghalom és az M0-ás autóúti csomópont, vagyis a 28-as és a 17-es kilométer között lassulás, torlódás alakult ki. Vezessenek óvatosan.
8: Időjárás jelentés.
5: Délelőtt még napos idő lesz, majd ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. A Dunántúlon megélénkül, időnként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 30 és 35 fok, késő este 23 és 27 fok között alakul. 7:30, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina.
10: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Heves zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést mára is az egész országra. Viharos szélre és jégesőre is számítani kell. A hőség miatt itt is figyelmeztetés van érvényben. Az előrejelzés szerint a héten tovább fokozódik a kánikula. A hétvégén helyenként már 38 fokos forróság is lehet. Továbbra is nagyon erős lesz az UVB sugárzás, ezért a déli órákban lehetőleg kerülni kell a napozást. Emellett fokozottan kell ügyelni a folyadékpótlásra is. Mától 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a NÉBIH. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr-Moson-Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében a fásításokban, míg a tűzrakóhelyeken is, a magánkertekben lehet tüzet gyújtani. Holnap dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett árról leesett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Az üldözöttek befogadására szólított fel 14. Leópápa a menekültek világnapján. Az ENSZ tavalyi becslése szerint csak nem 120 millió ember él távol az otthonától. Háborúk, erőszak, üldöztetés miatt több mint egyharmaduk gyerek. A katolikus egyház fő többször felszólalt már a háborúk ellen a menekültek védelmében. Legutóbb 10 nappal ezelőtt spanyolországi látogatásán, július elején pedig a migráció egyik dél-európai kapujaként ismert Lampedusa szigetére látogat majd. Kedves hallgatóink, 8 órakor negyedórás krónikával jelentkezünk.
11: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: A Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
15: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
5: 7 óra 33 perc, Fodor Gábor, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője a vendégünk, telefonon lesz velünk. Jó reggelt kívánok!
16: Jó reggelt kívánok!
5: Jelentős vihart kavart ugye a magyar politikában múlt héten Pócs János fideszes képviselő videója, amiben a Szőlő utcai intézet egy korábbi nevelőjével beszélgetett, aki kapcsolatban állt a botrány kirobbanásában kulcs szerepet játszó fiatalemberrel, ugye Bangó Sándorral, és az derült ki ebből a videóból, hogy Sándor elfogadott 4 millió forintot, és ez a tevékenysége pedig Magyar Péter testvéréhez köthető. Na most nyilván az egyik oldal nem vesz tudomást a történetről, az ellenzék viszont azt mondja, hogy gyalázatos provokáció, propagandisztikus műbalhé alakult ki. Ön hogy látja most ezt a helyzetet, hogyha valóban majd a nyomozóhatóságok kiderítik, hogy ez egy kreált vagy megvásárolt ügy a Tiszához köthető körök részéről, ez hogyan hat majd a kormánypártra? Aztán hogyan hat majd tulajdonképpen a társadalomra, a hangulatra?
16: Hát nézze, ez az egész ügy szerintem egyfajta állatorvosi ló. Egyébként ma az Indexen meg ilyen cikkemben írok is erről. Tehát azért tartom annak a magyar közélettel kapcsolatban, mert hát valóban azért is kell foglalkoznunk vele, mert az a friss fejlemény, amit ön is említett. Tehát van egy újabb videó. Videó hátán egyébként ebben a történetben az elmúlt egy évben, és nem tudjuk persze, hogy mi az igazság, és nem tudjuk, hogy pontosan milyen manipulációk zajlanak a háttérben, hiszen hozzátenném, erről az újabb videóról is elmondták a megvádoltak. Tehát Magyar Péter testvére is azonnal visszautasította ezt, azt mondta, hogy ez manipulált, az érintett is, akinek a hangja hallható állítólag rajta, azt mondta, hogy ez nem az ő hangja. Tehát továbbra is sötétben tapogatózunk az egész kérdéssel kapcsolatban. De mi az, ami tisztán látható? Hát az egyértelműen egyébként az elmúlt évben tulajdonképpen mondhatjuk így kirajzolódott ebben az egész történetben, hogy alaptalan vádak sorakoznak tömegével. Mert ez az egész úgynevezett Zsolti bácsi ügyben folyamatosan beszélünk valamiről, de senki konkrét bizonyítékot még nem tudott letenni az asztalra. És igazából ez a megrázó az egészben, ez a legmegdöbbentő, hogy elérkezett a magyar közélet oda, hogy a politikai ellenfelek el tudják egymásról képzelni mindenféle skrupulus, mindenféle dilemma nélkül. Azt hiszem, a másik egy utolsó gazember, pedofil, gyermekeket megrontó disznó tulajdonképpen, és valójában börtönben lenne a helye. Tehát a feltételezés önmagában az szomorú, hogy oda jutottunk, hogy azt gondolom a politikai ellenfelemről, hogy rá tulajdonképpen nem vonatkoznak már a normális szabályok, mert egy olyan utolsó grasszfiszkóval állok szembe. És ez nagyon-nagyon káros, borzasztóan romboló, mert ebből ugye egyenes következtetés az, hogy nem kell betartanom a megfelelő normákat, szabályokat, mert egy ilyen emberrel szemben mindent lehet. Tehát józanság kellene a magyar közéletbe, és nem beszélve arról, hogy miközben ezek a vádak elhangzanak, legkevésbé valójában az érintett gyerekekkel foglalkozunk. Azokkal, akik azért mégiscsak súlyos helyzetben vannak közülük sokan, hiszen család nélkül nőnek fel, és nagyon sok olyan ember is dolgozik ezekben az intézetekben, akik rendes, becsületes emberek és hosszú ideje áldozatként munkát végeznek.
5: Úgy fogalmazott az előzőekben, hogy józanság kellene a közéletbe, ugyanakkor a cikkében ön is úgy ír, hogy egy belpolitikai abszurd az, ami most Magyarországon zajlik, nyilván az előző ügy is hozzájárul, de aztán van itt még bőven olyan súlyos kérdés, amiről kell beszélnünk. Azt hittük néhány héttel ezelőtt, hogy azért már lezárul például a köztársasági elnök körül kialakult jogi helyzet, vagy alkotmányos húzavona, nem is tudom, hogy fogalmazzak jól, majd ön megmondja, hogy mi a megfelelő megfogalmazás. Ugye az Alkotmánybíróság most tulajdonképpen levette napirendről azt a beadványt, amivel Súlyog Tamás fordult feléjük, mert hogy heten azt mondták, hogy hát ők személyesen érintettek, inkább nem vesznek benne részt, ezért hát nem lett határozatképes a testület. Hogy látja most ezt a helyzetet, és hogyan látja, hogy hogy alakul például a köztársasági elnöknek a lehetősége? És itt most én nem is tudom, hogy most személyről beszélünk, vagy hivatalról beszélünk. Hogy alakult ez át az elmúlt időszakban?
16: Hát magában ezt a helyzetet is elég meglepőnek találom, hiszen én azt gondolom, hogy az egy alap szituációnak kellene lenni, hogy a köztársasági elnök ott van a hivatalában, végzi a dolgát, és azt gondolom, hogy semmi nem indokolja, hogy a miniszterelnök olyan támadást intézen ellene, amit végül is intézett. hiszen arra szeretnék emlékeztetni, annak idején a rendszerváltáskor, amikor a Magyar Köztársaság alkotmányát kialakítottuk, azt az alkotmányos elvet vettük figyelembe, hogy a köztársasági elnöknek akkor is a hivatalában kell maradni, és azzal a többséggel is együtt kell dolgozni, illetve a parlamentnek, a megváltozott többségének azzal a köztársasági elnökkel is együtt kell dolgozni, akit még az előző ciklus választott meg. Ezt mutattuk meg, vagy abban juttattuk kifejezést, hogy a köztársasági elnöknek a mandátuma az eltérő a parlamenti képviselőknek a mandátumától. Hát nyilvánvalóan azért eltérő, mert az volt a szándékunk, hogy ugyan jöhet egy új többségű parlament, de mégis az előző elnökkel kelljen kooperálnia, együttműködni, hogy az együttműködésnek, a közös munkának a kultúrája is kialakuljon Magyarországon. Most ezzel szembe menni szerintem nem helyes dolog. Tehát én azt gondolom, hogy itt komoly probléma van. A köztársasági elnök jogszerűen végzi egyébként a dolgát. Az egy külön történet, hogy mindenkinek meg lehet a maga szimpátiája vagy antipátiája az egyes elnökökkel kapcsolatban. Ez megvolt a rendszerváltás óta, és minden elnök kapott támadásokat, jó néhányat támogattak is, tehát ez természetes dolog ilyen értelemben, de szerintem nem szimpátia alapon kell ebben az ügyben igent vagy nemet mondani, hanem azt kell látni, hogy mi a jogállami norma, mi a Magyar Köztársaság hagyománya. A hagyomány pedig az, hogy az előző ciklus által választott köztársasági elnökkel is együtt kell dolgozni egy új többségnek. Tehát nincs az sehol se leírva, hogy létrejön egy újabb kétharmad, és az a kétharmad az egyébként teljesen jogosan mondja azt, hogy minden közjogi méltóság köztársasági elnök is távozzon, mert most egy új többség van.
5: Ugye Pokorn Béla volt alkotmánybíró, a közösségi oldalán osztotta meg azt a nyílt levelet, amelyben tiltakozik azoknak a jogtudománnyal foglalkozó kutatóknak a tervei ellen, akik felszólították az országgyűlést, hogy távolítsák el hivatalukból a közjogi méltóságokat. Kezdjük azzal, hogy milyen üzenete van például annak, hogyha felszólítják az országgyűlést egy ilyen lépésre. Tudjuk jól, hogy jogilag ugyan megtehető, hogy az országgyűlés eltávolítsa, ugye például a köztársasági elnököt, de azért itt nagyon súlyos indokoknak kellene szerepelnie.
16: Hát nézd, ez egy jogi vita, hát nagyon sokan másként gondolkodnak erről a kérdésről, ugye én is elmondtam a magam álláspontját, és azért jó néhányan azt gondolják, ugyanazon véleményen vannak, mint én, tehát, hogy a jogállami normák alapján ez nem helyes, és nem is szabad megtenni, tehát nincs rendben, mint az, ami történik jelen pillanatban körülöttünk. Legutóbb egyébként éppen Petréten József volt igazságügyminiszter, írt előre, aki azt mondta, hogy a hatalom megosztás elve alapján nem elfogadható ez az álláspont. Tehát itt egy jogi vitáról van szó, de politikailag is még egyszer hangsúlyoznám, hogy miért lenne ennek haszna. Tehát először is mi az az őrületes akadály, ami például a köztársasági elnök esetében fölmerülhet, hogy akadályozza a mostani kétharmados többségű parlamentnek vagy törvényhozásnak a munkáját. Hát a köztársasági elnöknek azért nincsenek olyan erőteljes jogosítványai, okozhat kellemetlenséget, ez kétségtelen, de az a kellemetlenség kategória maximum. Tehát amit szeretne változtatni, átalakítani, meghozni új szabályként, új törvényként a parlament. Hát ennek a 95%-át mindenféle gondolkodás nélkül megteheti. Tehát politikailag sincs szerintem ennek értelme, és a politikai érvként még egyszer aláhúznám azt, hogy szerintem nem csak az a kultúrának a része egy demokráciában, hogy egymással vitatkozunk, és a győztes az maga szerint, tehát a maga felfogása szerint alakítja maga körül a dolgokat, hanem az is a kultúrának a része, hogy tudunk együttműködni a mindenkori ellenzékkel. Tehát a rendszerváltáskor ez is, és azóta is egyébként hosszú évtizedeken keresztül ez a magyar kultúra része volt, emlékezzünk csak az első gesztusára a Magyar Köztársaságnak 1990-ből. Antal József megnyerte a választásokat, majd a legnagyobb ellenzéki párt tagja Göncz Árpád lett a köztársasági elnök. Tehát kellenek a gesztusok a másik oldal irányába, ez is fontos nagyon politikailag.
5: Visszatérnék még egy gondolat erejéig Pokol Béla Facebookon vagy közösségi médiában tett bejegyzéséhez. Ugye úgy fogalmazott, hogy aki korábban hozott döntések legitimációját megkérdőjelezi, az az állam működésébe vetett bizalmat ássa alá, és bármelyik korábbi döntés bármikor akkor megkérdőjelezhetővé válik. A forradalmi törvényesség permanens forradalomhoz vezet. Egy nagyon fontos mondat a végére, hogy látja ezt?
16: Hát úgy látom, hogy igaza van szerintem a volt alkotmánybírónak ebben a kérdésben. Én azt gondolom, a jogállami normákhoz, ahogy előbb is beszéltünk, már erről egy alap szinten hozzátartozik az, hogy természetesen tudomásul veszem és elfogadom azt, amit az előző többség is hozott döntésével, és ahhoz tartom magam. Megjegyzem, a rendszerváltáskor is mi így voltunk, hiszen például, ha már az Alkotmánybíróság szóba került, az Alkotmánybíróságnak a tagjait még 1989-ben választotta meg a pártállami parlament, mégis 1990-ben a demokratikus Magyarországon eszünk ágában se jutott, hogy akkor ezeknek a bíráknak egy jelentős részét rakjuk ki a testületből, azért, mert azt még az MSZMP, illetve akkor már MSZP-hez kötődően választották meg. Tehát föl sem merült ilyen, mert azt gondoltuk, hogy ez a jogállami norma. Megjegyzem, természetesen még azért azt hadd tegyem hozzá, hogy miközben én is itt bírálom a kormányt ebben az ügyben, sajnos az előző kormányzat, a Fidesz kormányzat is hozott olyan döntést, amely kritizálható. Emlékszünk a legfelsőbb bíróság ügyére, az úgynevezett Baka ügyre. Baka Andrást annak idején úgy távolították el, hogy lényegében megszüntették a legfelsőbb bíróságot, és kúriát csináltak belőle, tehát az egy helytelen gyakorlat volt.
5: Ugye a Velencei Bizottság állásfoglalása még hátra van, hogy látja, hogy az nyújthat-e védelmet Sólyog Tamásnak, illetve szüksége van-e, hiszen elmondtuk azt, hogy jogszerűen végzi el a feladatát, szüksége van-e ilyen jellegű védelemre Sólyog Tamásnak?
16: Hát én azt gondolom, hogy minden hasznos e tekintetben, és jól tette az elnök, hogy a Velencei Bizottsághoz fordult. Kíváncsi leszek, hogy például egy ilyen testület milyen állásfoglaláshoz, hiszen láthatóan nagyon erősen át van itatva a hazai vitának egy jelentős része a politikai hovatartozással, tehát a politikai meggyőződéssel, és sokszor a jogállami elveket alárendelik a vitatkozó felek a politikai meggyőződéseknek. A Velencei Bizottságról azért érdemes tudni, hogy ajánlásokat fogalmaz meg. Tehát amit ez a testület el fog mondani, az nem kötelező erejű, hanem csak ajánlás, de azt is mellé kell tenni, hogy ezeknek jelentős a súlya. Tehát ezt általában komolyan szokták venni a világban, bár pont az előző kormányzat, a Fidesz kormányzatnak is egyébként voltak olyan döntései, amelyekkel szemben a Velencei Bizottság fellépett és nem vette komolyan. Tehát azért szerintem az illik leszögezni Magyarországon, hogy a Velencei Bizottság egy lényeges testület, és amit majd ő mond, az egy komoly megfontolásra kell tenni a magyar közéletben.
5: Beszéljünk egy kicsit a közbeszéd alakulásáról, vagy a párbeszédnek az alakulásáról, hogy mennyiben és meddig tartható ez a hangnem, ami például ugye a parlamentben is egyre agresszívabban, vagy még mindig agresszívan megnyilvánul, aztán ez szivárog át, mert hogy ezt látjuk példaként, ez szivárog át a társadalomba is.
16: Hát erről csak azt tudom mondani, hogy teljesen igaza van, hogy ez felveti, mert valójában a mindennapjainkat, az egymással való érintkezéseinket ez döntően befolyásolja. Én itt is csak azt a példát tudom felhozni, hogy természetesen számtalan rossz példa volt az elmúlt 31 néhány évben a közéletben ebben a kérdésben, de ha visszagondolunk, még a rendszerváltás idején egészen más volt egymáshoz a viszonyunk, és nem azért, mert az valami aranykor volt, hanem azért úgy látszik más volt a hozzáállásunk a demokráciához, a végre a nagy nehezen kivívott szabadsághoz, és ezt meg kellene becsülni. Tehát nem jó az, hogyha örökké a másikat, ahogy már ugye az első kérdés kapcsán is mondtam, a másik félről, a politikai ellenfélről azt gondoljuk, hogy lényegében egy hazáruló utolsó az ember tulajdonképpen börtönben lenne a helye. Itt is meg kell jegyeznem, mert nagyon fontos aláhúzni, hogy ez nem most kezdődött. Tehát már ez 2010-ben a Fidesz kétharmados győzelme után tapasztaltuk, ahol elindult, ugye ott fülkeforradalomnak hívták ezt a szöveget, tehát elindult az a retorika, hogy a másik tulajdonképpen, a másik fél, a vesztes fél, az ahogy előbb fogalmaztam, egy utolsó az ember börtön tölt elé. Na most, ha így gondolkodunk az ellenfelünkről, az a lehető legrosszabbakra vezet. És előbb már elmondtam, hogy abból következik politikailag az, hogy minden szabad vele szembe, de a társadalomra nézve olyan hatása van, hogy azt gondoljuk, hogy a vitáinkat olyan módon kell egymással lefolytatni, amely tele van agresszióval, és csak az erő alapon kell dönteni. Holott ez nem így van. Tehát, hogy egy demokráciának alapeleme a vita kell. Ha nincs vita, nincs demokrácia. De fontos, hogy hozzátennünk azt is, hogy kell egyet sérteni néhány kérdésben. És kellenének olyan nagyobb, fontosabb jelentőségű kérdések, amelyekben van egyetértés, kormány és ellenzék között, erre törekedni is kellene, és mindig meg kellene becsülni azt a vitatkozó felet, aki velem szemben áll. Én szerintem akkor fogunk előre jutni ebben az országban, ha azt gondoljuk a másik vitatkozó félre, hogy ő is a hazát szolgálja, ő is tisztességesen végzi a munkát, csak legfeljebb nem értek vele egyet.
5: Lehet, hogy ott kellene kezdeni, hogy visszaáll mondjuk a parlamentben is az a magyar nyelv szabályai szerinti magázódás, ami eddig egyébként jellemző volt, és talán kicsit nagyobb tiszteletet tudott megengedni. No, hát legközelebb erről is beszélünk. Fodor Gábor, a Közép-Európai Rendszerváltás Kutató Intézet vezetője volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
17: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
5: 7 óra 49 perckor pedig gazdasági kérdésekkel folytatjuk. Sebestyén Géza, Mátyás Kormányos Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
18: Jó reggelt kívánok!
5: Hát izgalmas hét előtt áll az ország, mert hogy tárgyalhatja és el is fogadhatja az országgyűlés héten a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést. Aztán itt van a kamatstopnak a kérdése, illetve a 3%-os vállalkozói hitelnek a kivezetése. Úgy tűnik, hogy most jönnek a kevésbé népszerű intézkedések, ugye most már elindul a munka. Na nézzük, hogy mi várható a héten.
18: Így van, alapvetően ez mind a három olyan intézkedés, ami a múltban beváltotta a hozzáfűzött reményeket, és komoly segítség volt a magyar családoknak, illetve a magyar vállalkozásoknak. Csak egy fél-fél mondatot mindegyikről, ha megenged, szerkesztő asszony. Tehát a kamatstopot nézve összességében nagyjából 350 ezer család volt, aki, ami a kamatstop intézménye működött, vagy hát ugye most is működik még, de valóban ugye hírek alapján ki fogják vezetni.
5: Ugye szeptember 30-ával vezetik ki, hogyha minden igaz.
18: Így van. Ameddig ez védte a családokat, addig nagyjából 350 ezer család volt az, akinek ez jelentős védelmet jelentett. Most a kamatok sokkal kisebbek már, mint ami a csúcson volt 2022 végén, 2023 elején, de azért még a mostani kamatok is jóval magasabbak, mint amikor bevezették a kamatstopnak az intézményét nagyjából 4 évvel ezelőtt, ami azt jelenti, hogy amikor ezt majd ki fogják vezetni, egy jelentős törlesztő részlet emelkedésre számíthatnak azok a családok, akiket eddig védett a kamatstopnak az intézkedése. Nagyjából 200 ezer élő szerződés van most is, amit véd a kamatstop intézménye, és hogyha ez megszűnik, akkor ezeknek nagyjából a 10%-a, tehát ilyen 10-20 ezer lesz, amely valószínűleg komoly nehézségekkel fog majd szembesülni. Ezt valahogy majd kezelni kell a kormányzatnak. Hogyha a másik kettőt nézzük, ugye a benzinárstop, illetve a védett benzinárak intézménye az megint csak sokat segített abban, hogy nem csak, hogy kevesebbet fizetünk, mint magánszemélyek a kutaknál, hanem mivel ez minden magyar rendszámú autóra érvényes volt, ezért a szállítási költségek is kisebbek voltak, ez hozzájárult ahhoz, hogy az inflációt is lent tudtunk, alacsonyan tudtuk tartani. Most úgy néz ki, hogy egyébként a három intézkedés között, tehát ez, ami legkevésbé fáj majd a magyar állampolgároknak, hiszen részben a forint erősödése, részben az olajáraknak a csökkenése miatt. Most már azért a piaci üzemanyagárak is nagyjából ott vannak, ahol a védett üzemanyagár. Viszont azért azt mindenképp hozzátenném, hogy senki nem tudhatja, hogy hogyan fog akár a forint, akár az olajnak az ára alakulni.
5: Igen, ugye, és ez igazolja azt, hogy jó döntést hozhatott az előző kormány ugye ezzel a védett árral, mert hogy nem kellett itt nagy ingadozásra felkészülnie a lakosságnak, hanem volt egy stabilitás ugye itt az üzemanyagárak kapcsán, és említette azt, hogy ugye nem tudjuk még, mi lesz a közel-keleti háborúnak a vége, a hormuzi szoros ismételten zárva van. Ugyanakkor a Brent nyers olajnak az ára az elindult egy picit fölfelé a hétvégén, de azért jelentős mozgásokat nem tudott produkálni. Úgy tűnik, hogy itt most már beáll valamiféle stabilitás?
18: A nagy kérdés az, hogy mi fog történni, és itt folyamatosan halljuk a bejelentéseket, néha örülhetünk, néha szomorkodhatunk, aki ezt akár a gazdaság, akár az üzemanyagárak szempontjából követi, mert néha jó hírek vannak, ugye a megegyezés irányába mutató fejlemények történnek, néha pedig azt látjuk, hogy inkább fokozódik a konfliktus, és emiatt ugye nagyobb a nyomás az olajnak az árán, illetve a mennyisége is egy kérdés persze, hogy lesz-e elegedő mennyiségű nyersolaj, illetve üzemanyaga a világ egyes országainak. Most éppen megint csak ugye volt egy komoly ingerlengés, úgy tűnt, hogy megállapodnak a felek, aztán most megint kiúrultak a feszültségek, és hát hozzátenném azt egyébként, hogy amióta komoly feszültségek vannak Irán és az USA között, azóta rengeteg, csak az elmúlt 5 évben 10 alkalom volt, amikor nagyon közel álltak megállapodáshoz, aztán utána pár nap múlva, vagy pár hét múlva ez a pozitív hangulat, ez negatívba fordult. Tehát én nem lennék túlságosan optimista, sajnos azt láthatjuk, hogy egész eddig, amikor az elmúlt hetekben, hónapokban is volt egy kis enyhülése a helyzetnek, akkor se indult el egyébként ténylegesen a hajóforgalom, és azért hozzátenném azt, hogyha holnap teljesen megszűnne az összes feszültség, és ténylegesen tartós béke tudna lenni a Közel-Keleten, azért akkor is aknák vannak a csatornában, hajóroncsok vannak a csatornában, nem olyan könnyű ott lavírozni, ráadásul a biztosított társaságok egészen biztos, hogy magas költséggel fogják a biztosításokat csak vállalni, tehát ha el is indul majd a forgalom, akkor is egy drága forgalom lesz majd ez, és hát lassú lesz még azok a tankerek, akik most esetleg Európában vannak, vagy Ázsiában vannak, odaérnek majd a szoroshoz, feltankolják őket, visszaérnek a kiindulási helyükre, ez heteket vagy akár hónapokat is igényelhet. Tehát amikor majd ténylegesen fel lehet lélegezni ilyen szempontból, az nem most lesz. És a forint a véleményem szerint most inkább erősnek számít, mint gyengének, tehát én inkább arra számítanék, akár középtávon is, hogy inkább gyengülni fog a forint, ami nyilván a hazai üzemanyag árak szempontjából egy áremelő tényező lehet.
5: Na, beszéljünk a 3%-os vállalkozói hitelnek a kivezetéséről, röviden arról, hogy miért gondolta úgy a kormány, hogy ezt meg kell szüntetni, kiknek mekkora segítséget tudott nyújtani eddig ez a hitel.
18: A 3%-os hitel egy nagyon komoly segítség volt a kis és középvállalkozóknak. Ugye nyilván ezt mindenki tudja, sokszor elmondjuk, hogy majdnem minden vállalkozás Magyarországon, mint ahogy más országokban is kis és középvállalkozásnak számít, de ami ennél fontosabb, 3 magyarból 2 KKV foglalkoztat, és ugye nagyon fontos az, hogy amikor éppen a gazdaság nem pörög annyira, az elmúlt 4 évben, amióta az orosz-ukrán háború tart, az egész európai gazdaság az kicsit leült, és a magyar gazdaság az nyilván megérezte ezt részben direkt módon, részben indirekt módon Németországon keresztül. Tehát nem jó a gazdasági dinamika, ilyenkor az a jó, hogyha az állam valahogy segíti a vállalkozásokat. Ennek volt egy eszköze a 3%-os hitel is, egy nagyon kedvező kamatozású hitel, ami segítette azt, hogy amikor egy vállalkozás esetleg nem fektetett volna be, nem ruházott volna be a gazdasági környezet miatt, az alacsony kamat az viszont arra motivált, hogy mégiscsak ezt fölvegye. Ez segített abban, hogy munkahelyeket megtartsanak, ezek a vállalkozások bért tudjanak emelni, akár még növekedni is tudjanak. Most, hogy meg fog szűnni ez a 3%-os hitel, ez azt jelenti, hogy ezek a pozitív dinamikák, ezek gyakorlatilag nem fogják meg támogatni a magyar KKV szektort.
5: Ugye múlt héten sajtótájékoztatón Vitézi Dávid beszélt erről, és azt mondta újságírói kérdésre, hogy a lépés 70 milliárd forint megtakarítást jelenthet jövőre a költségvetésnek, az uniós forrásokból pedig új program várható az MFB részéről. Akkor kérdem én, hogy lehet, hogy itt van a kutya elásva? Mert ugye majd, hogyha jönnek a vállalkozásoknak is a megpályázható összegek, ez úgy néz ki, hogy egy-egy uniós pályázatnál a teljes beruházási költségnek a felére pályázhat ugye a cég. A másik felét önerőből kell biztosítani, az önerőt pedig nagyon sok esetben bankkölcsönnel teszi mellé az adott vállalkozás, ez a bankkölcsön pedig akkor gondolom én, hogy piaci kamatozású, ami aztán sokkal jobban megéri a bankoknak, mint a 3%-os hitel?
18: Egész biztos, hogy a bankoknak nem volt jó az, hogy volt ilyen kedvezményes kamatozású hitel, hiszen ezáltal ők valóban piacot vesztettek, tehát nem tudtak piaci kamatozás mellett hiteleket nyújtani. Nyilván az, hogyha most ez más konstrukcióban fog megtörténni, az a bankoknak is egy üzleti lehetőség. Egyébként a vállalkozásnak akár még pozitív is lehet az eredője ennek a történetnek akkor, hogyha olyan támogatást kapnak, ami visszanemtérítendő, hiszen ugye annak a nem csak a kamata nulla, hanem effektív még a tőkét se kell visszatörleszteni. Viszont, hogyha nem ez fog történni, akkor ez egy komoly negatív hatás lehet a gazdaság.
5: Beszélünk még a kérdésről. Sebestyén Géza közgazdász volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
19: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
14: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
20: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Smuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
21: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
19: Reklámot hallottak.

0: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 8 óra, jó reggelt kívánok! 2026. június 22-én hétfőn a mikrofonnál Csete Beáta. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: A héten tovább fokozódik a kánikula, a krónikus betegek veszélyben lehetnek.
3: Rendkívüli kormányüléssel kezdődik a hét, részletek derülnek ki a vagyonvisszaszerzési hivatalról.
2: Turista útvonalakat is érint az aszbeszt szennyezés, mondjuk a részleteket. Tovább fokozódik a hőség, az ország nagy részén már délelőtt meghaladhatja a 30 fokot a hőmérséklet, délután pedig akár 36-37 fok is lehet. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás. A hőségriasztás és a vörös kód továbbra is érvényben van, így a szociális intézmények minden rászorulónak segítenek. Emellett folytatódik a vízosztás, és működnek a kihelyezett ivókutak és párakapuk is.
3: Szervezetünk még nem alkalmazkodott az extrém hőterheléshez, ezért nehezen viseljük a forróságot, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadója. Páldi Anna hangsúlyozta, a hőség elsősorban az időseket és a krónikus betegeket viseli meg, de a csecsemők, a kisgyermekek és a kismamák is nehezen tűrik a forróságot.
4: Oda kell figyelni akár a beteg idős hozzátartozóinkra, szomszédainkra, mindazokra, akik valamilyen ellátásra szorulnak. Hívjuk fel őket telefonon, kérdezzük meg, hogy mire van szükség, segítsünk a bevásárlásban, segítsünk a gyógyszerek kiváltásában, kísérjük el őket, hiszen az idősek számára azt javasoljuk, hogy a nagy melegben tartózkodjanak otthon 11 óra és 15 óra közötti időszakban.
2: Súlyos egészségügyi kockázatai vannak a hőségben végzett munkának. A tartós forróság és a fizikai megterhelés miatt felborulhat a szervezet hőegyensúlya, és megnő a munkabaleset kockázata. Hívta fel a figyelmet Juhász Miklós, munkavédelmi szaktanácsadó.
3: A szakértő szerint a szabadban és a zárt térben végzett munkáknál is ügyelni kell a balesetveszélyes helyzetek és a hőártalmak elkerülésére. Ebben segít a védőital és a pihenőidő biztosítása. Kiemelte, az egymásra figyelés és a megelőzés a legfontosabb.
5: Elvéti például a mozdulatokat, vagy láthatóan kócsagos, az gyakran az első jele a kiszáradásnak és a hőstressznek. Ha fáj a fejünk vagy szédülünk, a szervezetnek folyadékra és hűvösre van szüksége. Ha valaki hirtelen abba hagyja az izzadást a nagy hőségben, miközben a bőre forró és vörös, az a hőguta küszöbét jelzi, és azonnal is sürgős beavatkozást igényel.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
2: Folytatódnak Genfben az Egyesült Államok és Irán között a tárgyalások. A cél az, hogy katari közvetítéssel végleges béke megállapodást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust.
3: Amerikai diplomaták közölték, hogy az első fordulóban szó volt a hormuzi szoros hajóforgalmának biztosításáról és az iráni atomprogramot érintő kérdésekről. Közben Donald Trump amerikai elnök arra szólította fel a perzsa államot, hogy állítsa meg a Teherán által támogatott libanoni fegyveres csoportok támadásait.
2: Ukrán drón támadásban 4-en meghaltak, 28-an pedig megsebesültek a Kercsi-félszigeten a Krímben, közölte az elcsatolt régió vezetője.
3: A térségben felfüggesztették az üzemanyag értékesítést, a villamos energiahálózatban keletkezett áruk miatt pedig részleges áramkimaradások vannak. A Kercsi szorosban egy kompot ért drón találat, emiatt nem járnak a kompok az orosz szárazföld és a Krím között. Közben az orosz védelmi tárca arról számolt be, hogy dróncsapást mértek katonai célokra használt ukrán energetikai létesítményekre, Kijev, Szumi és Csernyihív megyében, valamint a Donyecki régió ukrán ellenőrzés alatti részén.
2: Az uniós csúcson egyhangú döntés született egyebek között Ukrajna támogatásáról és Oroszország további szankcionálásáról. Az illegális migráció ellen is szigorúbban lépne fel a többség. A magyar államfő és miniszterelnök közjogi ellentétéről is ír a Politikó. Brüsszel, Berek Patrícia.
1: A migrációról is tárgyaltak a tagállami vezetők. A spanyol miniszterelnök és a francia államfő nem támogatja, 19 tagállam azonban kifejezetten sürgeti, hogy harmadik országokban hozzanak létre visszaküldési központokat, és mielőbb küldjék haza az illegális bevándorlókat. Magyar Péter kormányfő az uniós csúcsot követő tájékoztatóján hangsúlyozta, egyértelmű a tagállamok többségének hangulatváltozása a migráció kérdésében, miközben Magyarországnak még mindig fizetnie kell a napi 1 millió eurós büntetést egy olyan európai bírósági ítélet alapján, ami még egy teljesen más politikai és jogi környezetben keletkezett. A magyar miniszterelnök az Európai Parlament elnökével is egyeztetett a hetes cikkely szerinti eljárás lezárásáról. Azt is kérte Roberta Metsolától, hogy az uniós parlament frakciói álljanak el attól a keresettől, amelyet korábban az Európai Bizottság ellen indítottak azért, mert feloldotta a hazánknak járó források egy részét az előző kormány idején. A magyar miniszterelnök tájékoztatása szerint az a cél, hogy emiatt ne veszi forrásokat az ország.
2: Rendkívüli kormányülés lesz ma, amely után a Tiszapet frakcióülés tart, közölte a miniszterelnök.
3: Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő.
2: Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaság 10 személyszállító vasúti kocsija a MÁV kisegítésére, jelentette be a közlekedési miniszter.
3: Vitézi Dávid azt írta, a MÁV szerelményeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár. Hozzátette, a segítség nélkülözhetetlen az idei szezonban, amíg a vasúttársaság a felhalmozódott karbantartási és járműfenntartási problémákat kezeli.
2: Jelzett turista útvonalakat, köztük az országos kék túra bizonyos szakaszait is érinti az aszbeszt szennyezés a Magyar Természetjáró Szövetség szerint.
3: Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, a kormány valódi egyeztetést és valódi vizsgálatot vár az osztrák féltől az ügyben.
6: Jeleztem a kancellár úrnak, hogy várunk egy valódi választ, valódi egyeztetést, valódi vizsgálatot. Természetesen el tudjuk végezni magunk is ezeket, de én még adnék egy esélyt annak, hogy ezt közösen megtegyük, azt innen is szeretném jelezni, hogy nem fogunk még egy Rába vagy éppen Szent-Gotthárdi ügyet csinálni. Tehát ezt nem fogjuk elfogadni, és ezt szerintem az osztrák fél is tudja.
3: A kormányfő emlékeztetett, hogy a nemzetközi gyakorlat alapján annak kell viselnie a felelősséget, aki a szennyező anyagot egy másik ország területére juttatta. Magyar Péter úgy fogalmazott. Ha a rövid időn belül nem sikerül megállapodni Ausztriával, akkor az aszbeszt tartalmú anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni, és megfelelő tárolóba kell szállítani. Ez azonban rendkívül költséges.
2: A tegnapi csapadék nem volt elegendő ahhoz, hogy Érdemben javítsa a talaj mélyebb rétegeinek vízhiányát, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
3: Siklós Gabriella a Kossuth Rádióban közölte, országosan átlagban mintegy 470 mm, az Alföld egyes térségeiben pedig több mint 900 mm csapadék hiányzik a talajból. Hangsúlyozta, a Velencei tó átlagos vízszintje jelenleg 54 cm, ami 1 centivel marad el a valaha mért legkisebb vízállástól. Emlékeztetett, az elmúlt 1500 év feljegyzései szerint 16 alkalommal, legutóbb az 1860-as években száradt ki a tó. A szóvivő szerint Magyarország vízkészlete nem csökkent jelentősen, a kihívást inkább az jelenti, hogy nincs elegendő tárolókapacitás és vízvisszatartó rendszer a csapadék és az árhullámok idején érkező víz helyben tartására. Hozzátette, a vízpótlás érdekében az elmúlt időszakban 10 cm-rel, 750 cm-re emelték a Tisza-tó vízszintjét, ami mintegy 18,6 millió köbméter többletvíz tározását teszi lehetővé. Ezt a készletet részben az öntöző csatornák vízellátására használják fel.
7: Május 14-e óta dolgozik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, és ez azért fontos, mert ugye itt tudjuk koordinálni a vízügyi igazgatóságok munkáját. Ez gyakorlatilag ugyanaz a munka, mint egy árvíznél, csak ugye pont a vízhiány ellen küzdünk. Nagyon sok helyen most már szakemberek mentek át az egyik vízügynek a területéről a másikére, 24 órá.

0: Ezekben a hónapokban a turizmus vendéglátási szektor a legnépszerűbb a fiatalok körében, akiknek idén az átlagos órabére 2400 forint. Hozzátette, a bérek területenként változnak, míg az Alföldön alacsonyabb, a Balaton környékén magasabb összeget kapnak a diákmunkások.
1: Olyan lehetőség van, amikor maga a munkáltató az szállást is biztosít a diákoknak. Egyébként ez elég nagyban meg is nyomja a népszerűségét a munkának. Olyan szinten akár, hogyha még az órabér még valamivel alacsonyabb is, viszont kínálnak mellé szállást, akkor értelemszerűen ez egy vonzó opció tud lenni. Egyrészt azért, mert nem neki kell keresni megfizetni a szállást, másrészt meg sok esetben itt azt kell látni, hogy olyan esetekben is szokták biztosítani mondjuk adott diákmunkát kereső cégek, amikor nem csak egy embert keresnek, hanem mondjuk többet. És adott esetben egy közösség is ki tud ebből alakulni, tehát hogyha azt nézzük, akkor ez nem csak munkáról szól nekik, hanem ilyenkor ez tényleg egy nyári élményé válik egy ilyen formában, főleg ha ez például Balaton mellett van.
0: A győri vasúti fővonalon jelentősen akár egy órával hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani a reggeli és délelőtti órákban.
2: Biatorbágy és Herceghalom között felső vezetékszakadás miatt egyik vágányon sem járnak a vonatok. A nemzetközi vonatok és a belföldi Intercity-k csak Tatabányáig közlekednek, és onnan is indulnak vissza Győr felé. Tatabánya és Kelenföld között express pótló buszok szállítják az utasokat.
3: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint kamionnal karambolozott egy autó az M1-es a Hegyeshalom felé a 68-as kilométernél. Lezárták a külső sávot, 5 kilométeres torlódás alakult ki. Az ellenkező oldalon a 15-ös kilométernél is baleset történt, ott több mint 3 kilométeres a torlódás.
0: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól észak felé és a Margit hídnál déli irányban. A Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Budakeszi úton és a Hűvösföldi úton szakaszonként a Városközpont felé, illetve a Szélkámán tér felé vezető utakon. Lassú még a haladás a Hungária körgyűrűn is a nagyobb csomópontoknál. Kovács Botond, BKK Info.
3: Időjárás jelentés.
2: Kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. A Dunántúlon megélénkül időnként megerősödik a szél. Napközben 30-35, este 23-27 fok valószínű.
0: Ez volt a Krónika 8 órakor, híreket legközelebb 8:30-kor hallhatnak, negyed órás krónikával pedig 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Király Erzsébet.
5: Nemzeti Sport Krónika.
6: Magabiztos spanyol és egyiptomi győzelem, döntetlen az Uruguay zöldfoki köztársaság, valamint a Belgium-Irán mérkőzésen a labdarúgó világbajnokságon. Európa-bajnoki ezüstérmes lett a magyar női párbajtőrcsapat, sorozatban 7-szer jutott ki az Európa-bajnokságra a magyar női röplabda válogatott. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
5: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
6: Spanyolország Mikel Oyarzabal két góljának is köszönhetően 4-0-ra verte Szaúd-Arábiát Atlantában, a labdarúgó világbajnokság H csoportjában. Ugyanebben a négyesben Uruguay 2-2-es döntetlent játszott a VB újonc zöldfoki köztársasággal Miami-ban. A G csoportban nem született gól a Belgium-Irán találkozón Los Angelesben. A belgák az utolsó fél órában Nathan Ngoy kiállítása miatt 10 emberre fogyatkoztak. Szintén ebben a csoportban Egyiptom hátrányból fordít, itt a 3-1-re nyert Új-Zéland ellen Vancouverben. Az afrikai csapat ezzel megszerezte története első győzelmét a labdarúgó világbajnokságokon. Először hallgassák a spanyoloktól a két gólos támadót, a Real Sociedadot erősítő Mikel Oyarzabalt.
7: Nagyon boldog vagyok, hogy hozzájárulhattam ehhez a sikerhez. Főleg mivel az első mérkőzésen nem volt sok labda érintésem, és nem nyújtottam olyan teljesítményt, amellyel támogathattam volna a válogatottat. Ezért is örülök annyira a győzelemnek. Igazi csapatmunka volt. Érzem a támogatást a társak, az edzőnk, a stábtagok és a szurkolók részéről is.
6: Mikel Oyarzabal után következzen a spanyol labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya Luis de la Fuente véleménye a Szaúd-Arábia elleni 4-0-ás sikert követően.
8: Minden mérkőzés más. Ezen a meccsen a jobbik arcunkat mutattuk. Az első félidőben sokkal jobban játszottunk, mint legutóbb. A kapu előtt határozottabbak voltunk, ami meglátszott a helyzeteink minőségén is. A szünetben azt kértem a játékosoktól, hogy ne vegyenek vissza. Próbáljanak még jobban összeszokni.

0: A legfontosabb mérkőzések még csak ezután következnek. Elégedett vagyok, de már az uruguayi válogatott jár a fejemben.
1: A labdarúgó világbajnokság Irán-Belgium összecsapását a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc vette górcső alá.
2: Mindkét csapat egy döntetlen után készült a találkozóra, ahol a belgák magukhoz ragadták a kezdeményezést, a teljes első félidőt végigtámadták, annak ellenére, hogy egy lesgolt mégis Irán tudott szerezni, de alapjában csalódást okozott az első félidő játéka a belgáknak. Nagyon egysikú volt a támadójátékuk, nem volt váratlan húzás, nem volt különösebben veszély a kapura. A második félidő már jóval színvonalasabb és fordulatosabb játékrész volt az elsőhöz képest. Érdekesség az, hogy a fordulópontot Ngoy kiáll jelentette, hiszen a belga belső védő egy röviden hazapasszott labda után szabálytalankodott a gólhelyzetben kilépő iráni Taremivel, és ez egy nagyon-nagyon nagy fordulópontja volt a találkozónak, hiszen a kiállítás sorsára jutott. Érdekes, hogy taktikai szempontból közvetve egy picit segített ezáltal a csapatának, hiszen ettől a kiállítástól kezdve a következő 30 percben Irán magához ragadta a kezdeményezést, és egyre többet vállalkozott, egyre nagyobb kockázatot vállalt, ezáltal a belga labda a szerzések után az európai csapatnak jóval nagyobb területei nyílottak a támadások vezetésére, és ezekből jó pár helyzetet ki is tudtak alakítani. Egyértelműen a mérkőzés hőse az iráni kapus volt, Bejram Vand elképesztő védésekkel tartotta mérkőzésben a csapatát, és hozta egy nullára találkozót. A belga válogatott sajnálhatja az első félidei játékát, amelyben nagyon-nagyon passzívan és nagyon egysikúan, nagyon kiszámíthatóan futballozott. Az iráni válogatott viszont emberelőnyben nem tudta magához fordítani a találkozót, mert ha jobban belegondolunk, akkor ez egy nagyon nagy lehetőség lett volna az ázsiaiaknak, hiszen a következő mérkőzésük Egyiptommal lesz, ami azért nem ígérkezik egy könnyű találkozónak. Ebben a 30 percben Irán felvállalta a támadójátékot, de mégis érdekes módon is ez valamelyest azért a futball belső mechanikájához hozzátartozik, hogy ilyenkor a belga válogatott, amikor emberhátrányba került, sokkal többet futottak játékosai, jobban kihasználták a irániak által hagyott területeket, és ebben a periódusban akár meg is nyerhették volna a találkozót. Ez egy tipikus csanalom mérkőzés, hogy alapjában egyik fél sem lehet elégedett az egy ponttal, viszont ha belegondolunk, akkor Új-Zélanddal fog játszani Belgium, ami belga győzelem esetén a belgák 5 ponttal tovább mehetnek, Irán pedig a cseppet sem könnyű mérkőzés elé ígérkezik, ami Egyiptomban lesz. Érdekes még ez a csoport, szerintem egyik csapat sem érdemel győzelmet, és egyik csapat sem lehet elégedett az egy ponttal.
1: Bene Ferencet hallották. Ma 19 órától Argentina Ausztriával, 23 órától Franciaország Irakkal játszik. Holnap hajnali 2 órától Norvégia Szenegál, 5 órától Jordánia Algéria mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.
3: Nemzeti Sport Krónika.
1: Ezüstérmes lett a magyar női párbajtőr csapat Antoniban a vívó Európa-bajnokságon. A borsodi Emma, Büki Lili, Muhari Eszter, Nagy Blanka virág négyes a fináléban nagy csatában 42-36-ra kikapott a házigazda Franciaországtól. Szintén a kontinens viadalon a Szemes Gergő, Dósa Dániel, Mihály Andor, Tóth Gergely összeállítású törcsapatunk az 5. helyen végzett. Együttesünk a helyosztó találkozókon előbb a spanyoloknál, majd a lengyeleknél bizonyult jobbnak. A női párbajtőrözők vezetőedzőjét, Csobó Dominikot, Keszi Dóra kérdezte.
4: Látom azért a lányok arcán a csalódottságot, az egy elveszített döntő ilyenkor nyilván, de szerintem ez az ezüst majd meg fog szépülni.
5: Én is azt gondolom, ezt is szeretném majd bennük erősíteni, hiszen ennek mindenképpen örülni kell. Volt már kétszer elveszített Európa-bajnoki döntő, hogyha nem is ugyanebben a konstellációban, úgyhogy meg tudom érteni, hogy például Eszter már nagyon szeretett volna most egyszer nyerni egyet. Ami késik, az nem múlik, össze fog ez jönni. Nagyon büszke vagyok a csapatra, rengeteget fejlődtünk az elmúlt időszakban, ami egy igazán komoly csapat. Munka az edző kollégáimmal és a stábbal közös siker, úgyhogy ennek nagyon örülök, és ebből kell most táplálkoznunk, ezt kell tovább vinnünk a világbajnokságra.
4: Hogy láttad a lányoknak a menetelését? Mert azért oroszokat, olaszokat legyőzni, azt gondolom, hogy ezért nem kis teljesítmény.
5: Nagyon picit talán döcögősebben indultunk, még a legelső asszóban a spanyolok ellen, de szépen belemelegettünk, és a végére azért sima lett. Az oroszok és az olaszok ellen pedig egyaránt elmondható, hogy csapatként sikerült mind a két csapatot megverni, mind a kettő azért komoly skor, főleg az, hogy az olaszokat most már másodjára idén. Ezek azért nagyon képzett, nagyon jó versenyzőkből álló csapatok. Azt láttam a lányokon, hogy a nap folyamán, ahogy haladtunk előre, egyre jobban kezdték elhinni, és ez meglátszott abszolút a vívásukon, magabiztosabbak lettek, bátrabbak lettek, és alapvetően nagyon fegyelmezett és okos vívást tudtunk mutatni az egész nap során, aminek pedig aztán kifejezetten örülök. Sajnálom nagyon a döntőt, persze mindenki sajnálja, a döntőben Eszternek a teljesítményét mindenképpen ki kell emelni, mert az szinte emberfeletti volt megint, ő ugye már azért sokszor csinált ilyet, tudjuk, hogy képes erre. Ebben a döntőben most a franciák egy picit jobbak voltak, el kell fogadni, meg kell nézni, ki kell egy kicsit elemezni, hogy tanuljunk belőle. Idén többször nyertünk mi, mint ők, most ez nekik sikerül, de legközelebb visszavágunk.
1: Csabó Dominikot hallották. Utolsó mérkőzését is megnyerte a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszában. Nemzeti együttesünk Pristinában Koszovót múlta fölül 3-0-ra. Az már a találkozó előtt eldőlt, hogy csapatunk bejut a sorozat elődöntőjébe, egyben biztosította a helyét a 2028-as Európa bajnokságon. Válogatottunk egymás után 7. alkalommal szerepelhet EB-n. A miénk végül a 3. helyen zárták az Európa Liga alapszakaszát, így a 4 között a svédekkel találkoznak, előbb a hétvégén hazai pályán, majd július 1-én idegenben. A csapatkapitányt Bozoki Szedmák Rékát Virányi Zsolt kérte értékelésre.
6: Nagyon boldogok vagyunk, és nagyon örülünk neki, hogy így sikerült lehozni ezt a mérkőzést is, de azért próbáltuk azt teljesen elsegetni a fejekből, hogy már kim vagyunk az Európa-bajnokságban, és csak erre a mérkőzésre fókuszálni.
7: Most ez elég szoros lett, de az előző győzelmek során is azért volt ilyen. Mi a titka olyan szempontból a csapatnak, vagy mivel magyarázható, hogy szerencsére hozzátok, illetve nem szerencsére hozzátok, hanem inkább talán mentális erőből.
6: Többször volt, hogy egy kicsit meginaktunk a szettek között, ezért volt ez a mérkőzés olyan szoros, de ugye, ahogy mondod, a korábbi mérkőzéseinket is jellemezte ez, hogy egész szoros szetteket játszottunk, de valahogy mindig sikerült győztesen kijönni belőlem. Edzéseken is sokszor vagyunk ilyen szituációban, úgyhogy sokat gyakoroljuk, és szerencsére eddig rendre kamatoztatni is tudtuk ezt a téthelyzetben.
7: Hol lehet ennek most a végállomása, ha az Európa Ligát nézzük, mert nyár végén majd felnőtt EB, és hát kijutottatok a 2028-as EB-re, és hát roppant fiatal a csapat.
6: Egyelőre nem számolgatunk, a svédekkel játsszuk az elődöntőt, szeretnénk először is hazai pályán egy nagyon jó mérkőzést játszani velük, és utána pedig idegenben is szeretnénk borsot törni a bajszuk alá, aztán pedig meglátjuk, hogy ez mire lesz elég.
1: Fábián Bettina ezüstérmet nyert a 3 kilométeres kieséses versenyben a nyílt vízi úszók világkupa sorozatának utolsó állomásán a portugáliai Setúbalban. Háromszoros Európa bajnokunk szombaton 10 kilométeren szintén a második helyen ért célba. Ugyanebben a versenyszámban a férfiaknál negyedik lett Betlehem Dávid, aki szombaton megnyerte a 10 kilométert, és ezzel összetettben is az élen zárt. Pignicki Fanni negyedikként végzett labdával a pekingi ritmikus gimnasztika World Challenge Cup szerenkénti döntőjében, egyéni összetettben pedig a 12. helyen zárt a rangos nemzetközi mezőnyben. A másik magyar egyéni induló Lovász Luca Flóra összetettben a 19. helyet szerezte meg, felnőtt együttes kéziszer csapatunk pedig összetettben 4. lett. A férfiaknál Trungel Nagy Zalán, a nőknél Nádas Nóra Romina nyerte a triatlonosok Ajkán rendezett sprinttávú elit országos bajnokságát, amely 750 méter úszásból, 20 km kerékpározásból és 5 km futásból állt. Trungel Nagy Zalán így összegzett a győzelme után.
8: Szerintem mindenki számára meglepetés volt ez a meleg. Az elmúlt héten edzőtáborban voltunk az Őrségben, ez egy jó pár fokkal hidegebb volt ennél, egy olyan 5-6 fokkal. Váratlanul ért ez a meleg, persze készültünk rá, de mégsem lehet egy ilyen melegre felkészülni. Nagyon örülök ennek a győzelemnek, már nem is tudom, mikor győztem utoljára a triatlon versenyen. Ez volt az első elit győzelmem. A következő versenyem hétvégén lesz Tiszaújvárosban a világkupa.
1: Takács Boglárka 11,31 másodperces idővel az 5. helyen végzett 100 méteren a hagyományos hengelói arany kategóriás atlétikai versenyen. Ugyanezen a viadalon a paralimpiai ezüstérmes Luterán Petra 552 cm-rel 3. lett távolugrásban. Kedves hallgatóink, sportlónikánk végén. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
9: Műsorajánlat. Délelőtt.
10: Mindegy, hogy árnyékban, vízben vagy napon vagyunk, mindenképpen védjük bőrünket a káros sugaraktól. De milyen a jó naptej? Mit jelentenek a faktorszámok? És idősebb korban másfajta rutin kell, mint fiatalon? Vajon önök mit használnak leégés ellen? Diósi Klári vagyok, beszéljük meg együtt.
9: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. 56-70.
11: Fekete autók, éjszakai látogatók, kihallgatások és félelem. De hogyan működött valójában az AVH, és mi igaz abból, amit évtizedek óta tudni vélünk róla?
9: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története. Ma este 8:30 után a Kossuth Rádióban. Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
12: 8 óra 25 perc napi jegyzet című rovatunkban ezúttal Dubrovai László, a Nemzet Művészet címmel kitüntetett Kossuth díjas és Erkel Ferenc díjas zeneszerző osztja meg gondolatait önökkel.
9: Napi jegyzet.
13: Rendre és értékre van szükség. Sokunkat foglalkoztatnak a kérdések. Korunk társadalmi, erkölcsi, kulturális válságából hogyan tudunk kilábalni és építeni egy szép, igazságos társadalmat? A válasz. Az együttélés csak olyan jogrendre és végrehajtó rendszerre épülhet, ahol nincs kiskapu, törvénykijátszás, végrehajtáskijátszás, megkülönböztetés. Ahol a csalás, hazugság, lopás, gyilkosság elnyeri méltó büntetését. Ahol az erkölcsi rend a 10 parancsolat alapján meghatározó kell, hogy legyen az emberek kapcsolatrendszerében. Vissza kell térni az erkölcsi alapokhoz. Csak ez biztosíthatja az emberi értékek generációkon átívelő minőségét, örökérvényűségét. Az erkölcsi rendszer tönkretétele, relativizálása az értékrendszert is rombolja. Nincs többé jó, nincs többé rossz, nincs többé szép, nincs többé csúnya. Mindent lehet több oldalról megvilágítva félremagyarázni, aminek az eredménye az értékrendszer káosza. Hogyan lehet ezen változtatni? Milyen eszközökkel? Bátran mondhatjuk, a művészetekkel. A művészetek a rendre, a szervezettségre, a konstrukciókra, magasabb rendű szellemi mondanivalókra, a humanizmusra épülnek. Mint például a zene világában rend van. Van egy hangrendszer, melódiarendszer, harmóniarendszer, ritmusrendszer, dinamikai rendszer, hangszínrendszer, egy építkezési architektúra, dramaturgia és minden mögött emberi érzések és gondolatok. A műalkotások, remek művek mindig tartalmazzák azokat a principiumokat, amelyek biztosítják az örökérvényűséget. Ma a szórakoztatás kapja a legnagyobb hangsúlyt és terepet. Ez is szükséges, de nagyon fontos, hogy gondolkodjunk el, töprengjünk egy-egy műalkotás által feltett kérdéseken. Ha ma is időszerű egy évtizedek vagy évszázadokkal ezelőtt készült regény, zenemű vagy festmény, akkor biztos, hogy időtálló értékekkel állunk szemben. Nincs helye a művészetekben azoknak a romboló, mindent megkérdőjelező műalkotásoknak, gondolatoknak, amelyek értékeket tesznek tönkre. Ezek mérgezik a lelkünket, ezektől meg kell szabadulni, mert ezek nem művészi alkotások. Az új értékrendszerű világ megalapozásának az iskolákban kell kezdődni. A legfontosabb az auditív és vizuális művészetek, tehát a zeneoktatás és a képzőművészet, művészettörténet oktatás színvonalának és óraszámának emelése, nem megszüntetése. Hogy lelkiekben megerősített fiatalok boldogan alkothassanak a saját területükön. A tudomány által megerősített tény, hogy azok a gyerekek, akik zeneoktatásban részesülnek, sokkal fogékonyabbak mindennek a befogadására, könnyebben tanulnak és kreatívabbak, mint a többiek. Tehát a zeneoktatás és a művészetoktatás a legjobb befektetés a jövőbe, mivel egyúttal a lelki gazdagodást is szolgálja. A tantervekben a múlt olyan művészei legyenek a példaképek, akik mind műalkotásaikkal, mind emberi nagyságukkal formálhatják a jövő társadalmát. Így válhat valóra Kölcsey évszázados álma, Has, Alkos, Gyarapics, s a haza fényre derül.
12: Na, Napi jegyzet című rovatunkban Dubrovai László a nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth díjas és Erkel Ferenc díjas zeneszerző osztotta meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal. Az elhangzott jegyzet visszahallgatható a hiradó.hu, illetve a mediaclick.hu oldalakon. Fél kilenc rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina.
14: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma a parlamentben. A képviselők ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Az országgyűlés délután 1 órakor Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök holnap Gödöllőn fogadja a cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy újraindítsák együttműködésüket és közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Csaknem 60 Moszkvára irányított ukrán drónt semmisített meg éjszaka az orosz légvédelem. Az orosz főváros polgármestere sérültekről vagy anyagi károkról nem számolt be. 3 moszkvai repülőtér átmenetileg felfüggesztette a repülőgépek indítását és fogadását. 2-szer szüneteltették a forgalmat a Krími hídon is, amely az orosz szárazföldet az elcsatolt félszigettel köti össze. Folytatódnak ebben az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások. A cél az, hogy katari közvetítéssel végleges béke megállapodást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. Brit sajtóértesülések szerint a héten várhatóan bejelenti távozási szándékát Keir Starmer miniszterelnök. A brit kormányfő pozíciója azután rendült meg, hogy a munkáspárt a májusi angliai tanácsi, illetve a walesi és a skóciai parlamenti választásokon példátlanul súlyos vereséget szenvedett. Kedves hallgatóink, 9 órakor 5 perces hír összefoglalóval jelentkezünk.
15: Pénzbeszél. Gazdasági percek a Jó reggelt Magyarországban.
12: 8 óra 32 perc, mi várható ma a hazai és nemzetközi pénzpiacokon? Ezt már Kovács Dánieltől, a növekedés.hu elemzőjétől kérdezem. Jó reggelt kívánok!
16: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat is. Nézzük tehát meg először, hogy mi történt az utolsó kereskedési napon, azaz június 19-én pénteken. Európa óvatos kissé fáradt kereskedési nappal zárta a hetet. A hételei lendület, amelyet az amerikai iráni megállapodás reménye és az olajpiaci feszültség enyhülése táplált, a hét végére megtorpant. A frankfurti tőzsde, párizsi tőzsde, milánói tőzsde vezető indexei egyaránt enyhe mínuszban fejezték be a kereskedést, a páneurópai index is hasonlóan mozgott. Akik rendszeres hallgatói adásunknak, azoknak már el se kellene mondanom, de az újabb kedvéért nézzük meg, hogy mi mozgatta a piacokat. Ismét elsősorban a közel-keleti hírek. A befektetők egyszerre áraszták be a békülés reményét és a megállapodások törékenységét. Az amerikai iráni tárgyalások elakadása, a libanoni harcok kiújulása, majd az Izrael és a Hezbollah közötti tűzszüneti hír mind egy irányba mutatott. A kockázati étvágy megmaradt, ugyanakkor sokkal óvatosabbá váltak a befektetők. Az emelkedő olajár az energiaszektornak támaszt adott, a légitársaságoknak és a szabadidős részvényeknek viszont nyomást jelentett. Külön ilyen gyenge pont volt a nyersanyagpiac, a bányászati papírok estek, miután a fémárak esni kezdtek. Az amerikai piacokon június 19-én nem volt részvénykereskedés ünnepnap miatt, így a tőzsdék zárva tartottak. A budapesti értéktőzsde pénteken vegyes képet mutatott, a végső irányt végül az OTP papírjainak a gyengülése döntött el, a BUX közel 1%-os csökkenéssel fejezte be a napot, aminek a karakterét alapvetően az adta, hogy a vezető részvények többsége ugyan emelkedni tudott, az indexet mégis a legnagyobb súlyú bankpapír képes volt lehúzni. Lássuk látjuk tehát akkor mi folyik ma reggel a piacokon. Európa úgy tűnik, hogy iránykereséssel indítja a hetet. A hangulat nem rossz, de messze nem is eufórikus. A befektetők egyik szemükkel a közel-keleti diplomáciát, a másikkal a kamat várakozásokat figyelik. Végül pedig néhány szó van a forintról, lássuk, hogyan teljesít nemzeti valutánk ma reggel. 1 euró 351 forintba, míg egy amerikai dollár 307 forintba kerül a bankközi devizapiacokon. Köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak.
12: Köszönjük szépen a legfrissebb pénzpiaci híreket, Kovács Dánieltől, a növekedés.hu elemzőjétől hallottuk.
9: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
12: 8:09, hétvégén tartották az idei, már 13. Balmazújvárosi Motoros Fesztivált. A kétnapos esemény látványos bemutatókat, hagyományos motoros felvonulást és különféle közlekedésbiztonsági programokat, valamint szakértői előadásokat kínált. Cinege Levente összefoglalója.
17: Kis rutint szeretnék megszerezni.
18: Fogalmazott kérdésemre János Hajdó Böszörményből, aki túramotorjával 3 évtizede szeli az utakat.
19: Mekkora távolságokat teszel meg egy-egy szezonban egyébként?
17: Voltunk Montenegróban, tavaly Görögországban.
19: Mi volt a legnehezebb egy ilyen útszakaszon egy túramotorral?
17: Az időjárás, mert általában esik is ez alatt a pár nap alatt.
19: Mi az, amire igazán kíváncsi vagy?
17: Biztonságos megállás az elindulásnál, hogy ne fulladjik le az ember, vagy ne gyorsan menjék kanyarokba, hogy merre dőljék, hol engedje vissza a gázt, hol húzza. Hogyha még kap hozzá pluszba egy információt, a kettőt összerakja, és akkor abból gyúr egy ilyen biztonságosabb vezetést.
20: Kiterjedt a város finanszírozásával megvalósuló rendezvény, ami most már 13. alkalommal valósul meg.
18: Részletezte műsorunknak Koroknai Imre, a főszervező autós iskola vezetője. Hozzátéve nagyon örülnek, hogy néhány év után ismét a Balmazújvárosi kastélykert és környéke adott otthont a rendezvénynek.
20: Motoros fesztiválnak hívjuk. Azért nem találkozónak nevezzük, mert ez egyrésztről a közlekedés biztonsággal foglalkozik, másrészt viszont próbálunk közösségi élményt teremteni, a motorosokat összetartó, illetve a más közlekedésben résztvevők személyek összhangba hozó rendezvényként apostrofáljuk.
18: Az autós iskola vezetője arról is beszélt, a rendezvény másfél napja alatt szakmai előadásokon közlekedésbiztonsági szakértők és tapasztalt motorosok osztották meg ismereteiket, külön hangsúlyt fektetve a kereszteződésekben rejlő veszélyekre és a sebességhelyes megválasztására is. A Safety Hungary oktatói pedig gyakorlati példákkal szemléltették, hogyan csökkenthetők a baleseti kockázatok.
20: Nem soká kezdődik egy vezetéstechnikai bemutató. Bemutatják azok a vezető instruktorok, akiket meghívtunk, a technikákat, amiket ők nap mint nap tanítanak, és elmagyarázzák, hogy mit, miért kell csinálni, mit, hogyan kell szakszerűen, és hogyan tudják fejleszteni azokat a képességeket, készségeket, amik a közúti közlekedésben is azt gondolom elmaradhatatlan. De lesz ezentúl városi felvonulás, amit igen látványosnak ígérkezik, lesz motoros túra, ami egy hosszabb távú kivonulást jelent. Hortobágyot fogjuk meglátogatni. Polgármestere fogja fogadni itt a Balmazújvárosi Fesztiválozó motorosokat, de itt a főtéren is különböző koncertekkel, gyerekprogramokkal.
21: Szoros a kapcsolat valóban a Polonai Autós Iskola, illetve a Safety Hungary között. Uh-huh. Nekik is van egy képzésük, ami ugye a mi tematikánkat használja Debrecenbe.
18: Erősítette meg Pétervári Mátyás, a Safety Hungary vezetéstechnikai instruktora, aki elmondta továbbá, a Safety Hungary egy ismert japán gyártó rendszerére épülő, gyakorlatorientált motorkerékpár vezetéstechnikai tanfolyamokat szervez és tart Magyarországon. Céljuk a motorosok közlekedési kultúrájának és készségeinek fejlesztése, valamint a közúti balesetek számának csökkentése.
21: Figyelemfelhívásnak vagy tudatosság növelésnek, mint érzékenyítésnek nevezném. Keveset foglalkozunk vele sajnos azzal, hogy tudatosabban haladjunk a biztonságos közlekedés felé. Ennek sok-sok módja van egyébként, ami az adott személy képzését, formálását illeti. Amivel mi foglalkozunk, az a motor kezelés képességeknek a fejlesztése. A hozzáállása, a maga közlekedési kultúra, ennek a mentális oldala is nagyon-nagyon fontos. Szoktam sűrűn ismételni, hogy nem érdemes összekeverni a közlekedést a motorozással, amikor A-ból B-be elmegyek egy motorkerékpárról, akkor én közlekedek. Akkor, amikor képzem magam, meg nézegetem, hogy hol van az eszköz, meg a jó magam határai, akkor viszont motorozom, azt viszont ugye nem a közúton teszem meg, hanem egy forgalom elől zárt arra való területen felkészített eszközzel.
18: Az instruktor szerint a hangsúly növelése és a képzés minőségének emelése elengedhetetlen. A bemutatóik célja néhány alapgyakorlat szemléltetése, miközben az alatt egy kollégájuk szakmailag elmagyarázza a gyakorlatok célját és módszerét, hogy a résztvevők jobban megértsék, mit és miért kell gyakorolniuk.
21: Fontosságát alábecsülik általában, de ezen kívül ugye maga az eszköznek a mélyensége, hogy az első dolog, amit az ágy mögé dobunk, a járműhöz tartozó kezelési útmutató, tehát kevesen vannak azzal tisztában, hogy az egészen pontosan milyen rendszerekkel van felszerelve, illetve a rendszer az hogyan működik, mire való. A sérülékenység az a különbség, a legnagyobb különbség, amíg egy autóban ugye nagyobb a védelem körülöttem, a motoron nem annyira. A járműnek az ismerete, a tudatos kezelése, az, hogy én szabálykövetően szépen kulturáltan közlekedek, ez mindenkire érvényes, viszont ugye, hogyha valami történik, a motoros baleset követ kezdmény az jóval súlyosabb, tehát nem engedhetem meg magamnak, hogy lankodjon a figyelem.
18: A kanyartechnikánk és a lassú haladás alapvető elemei, a kanyarváltás, szlalom és annak különböző verziói központi szerepet kapnak a képzésben. A tanulók megtapasztalják a lassú be, gyors ki elvet, hogy megértsék, a szlalom nem csupán jobbra-balra haladás a búják között, hanem összetett szemlélet és technika, amelyet tudatosan kell gyakorolni és átadni, emelte ki Pétervári Mátyás.
21: Cél az az, hogy egy konzisztens vonalat próbálják meg jobbra-balra, balról jobbra lerajzolni. Menet közben lehet használjam a járműnek a menet tulajdonos vagy menet dinamizmusát. Sokszor kérdezik, hogy hát miért rángatjuk a gázt, nem rángatjuk a gázt, hanem ugye a megfelelő helyen, a megfelelő mennyiségben gyorsítunk, aztán pedig onnan lassítunk. És ezzel valahogy át lehet vinni egy kicsit a tanulók felé az, hogy az alapvető kanyardinamizmus az hogyan néz ki, tehát mi a hatása a lassításnak és a gyorsításnak, próbáljuk majd egy kicsit visszaemlélgetni.
0: Most a Országos Baleset Megelőzési Bizottság is társszervezője lett a rendezvénynek, elsősorban a szakmai konferenciának, amely itt az első napon lett megtartva.
18: Suba István rendőrőrnagy, a Hajdú-Bihar vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság titkára.
0: Próbáljuk az ilyen rendezvényeken megtalálni az arányos szerepünket. Nyilván egyrésztről itt a motoros felvonás különböző információk biztosítása az egyik szegmens, a másik pedig az, hogy egy olyan szakmai konferencián tudjunk részt venni, és a legújabb balesetmegelőzési információkat, trendeket tudjuk ismertetni, és ezután tényleg hatékony eszmecserét folytatni a résztvevőkkel, amely tényleg elősegíti a közlekedés biztonság javulását. Ezek a találkozók, ezek az események nagyszerű alkalmak arra, hogy akár az ország más részeiről is találkozzanak azok az elhivatott szakemberek, akik kapcsolódnak közvetlenül a közlekedésbiztonsághoz, együtt dolgoznak a rendőrséggel, viszont itt közvetlen formában meg tudjuk vitatni azokat a szakmai kérdéseket, amelyek lehet, hogy a napi munka során nem kapnak annyikora hangsúlyt. Láthatjuk az adatokban, hogy évről évre egyre több motorkerékpár van hazánk közútjain, azonban azzal, hogy több motoros vesz részt a közlekedésben, közúti közlekedési balesetek esetében az okozói arányuk nem nő.
15: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
12: 8 óra 42 perc. A közlekedési kultúra nem csak az úton, hanem a parkolóban is vizsgázik. Mások autóira vigyázni egyéni és közösségi felelősség, mert egy apró sérülés ma már komoly költséget és kényelmetlenséget is okozhat. Knezsik István szerint a megoldás egyszerű, tisztesség és figyelem. Az autós nagy koalíció elnökét Cinege Levente kérdezte.
2: Miért láttam fontosnak a szervezetük, hogy erről most már komolyabban beszélni kell?
22: De a legnagyobb probléma ott van, hogy család és az életünk második legnagyobb beruházása az autó. Viszont nagyon sok olyan szituáció van, amikor elmegyünk és autót bérelünk, céges autót kapunk, újságírók kapnak egy tesztre, és teljes körű jogi felelősséget kell vállalni az autó állapotáért. Abban az esetben, hogyha mi nem figyelünk arra, hogy mi történik a járművel, akkor egy olyan helyzetbe tudunk kerülni, amikor gyakorlatilag a kárnak az értéke az akár 50, akár 100 ezer forintos nagyságrendű is tud lenni, és hogy ezt ki kell fizetni annak, aki az autót átvette. Legyünk őszinték, nem nagyon figyelünk az autóra, valaki egy nagyon régi, már úgy vásárolta az autót, hogy volt rajta több sérülés, ő nem fog arra annyira vigyázni, mint valaki, aki egy 0 kilométeres vadonatúj autót vesz. Én szobornak tartom az autót, és nagyon-nagyon vigyázom. vigyázok rá minden esetben. Sajnos az elmúlt időszakban kétszer is jártam úgy, hogy egy teljesen hivatalos parkolóban úgy próbáltam megállni, hogy a szabályoknak megfelelve, mind a két oldalon megfelelő oldaltartást hagyva, egy olyan szituációba keveredtem, hogy sajnos sérülten találtam az autót, és semmilyen fajta dokumentumot nem hagyott a károkozó. Komoly horpadás lett az egyik autón, én úgy gondolom, hogy ez ebben a formában biztosan nincs rendben.
2: Milyen oktatási vagy kommunikációs kampányok kellenének, amelyek a leghatékonyabbak mind a gyerekek, mind a felnőttek parkolási viselkedésének javítására, vagy csak amikor kiszállunk az autóból, és hogy ne csapjuk neki azt az ajtót a szomszéd autónak?
22: Minden gyerekkorban kezdődik, tehát a személyes példamutatás nagyon fontos, ugyanúgy, mint az úgy közlekedj sorozaton belül, ugye közlekedik a családban, hogy milyen példát mutatunk mi a saját gyerekeinknek, hogy viselkedünk mi a parkolókban, hogy állunk meg, hogy figyelünk a más vagyontárgyára, és nagyon sok pénzről beszélünk, és hát mindenki szeretné szépen jó állapotban tartani, és amikor egyszer eladjuk, és jönni fog valaki, aki esetleg hoz egy vásárlási tanácsadót, és végig fogja nézni, mérni az autót, a menet közben mi megjavítottuk, akkor ennek a javításnak mérhető lesz festékvastagságon a létrejött, és nehéz lesz megmagyarázni, hogy nem törött volt az autó, csak egyszerűen lelketlen volt valaki, és hát jogi felelősség is van, mert bizonyos értékhatár fölött ez azért cserbenhagyásnak is minősülhet, mert hogyha úgy törte valakinek össze, hogy az jelentős több százezer forintos kár van, ilyet is látunk ugye a parkolókban, mondjuk egy vonóhoroggal történt koccanás után, akkor nagyon nehéz megmagyarázni, hogy mi történt valójában.
2: Hogyan látja a biztosítók szerepét, ösztönözhetnék-e a díj kedvezményekkel, vagy egyéb más kommunikációs formával a felelősségteljes magatartást ilyenkor?
22: A biztosítók mindent megtesznek, hisz kaszkó biztosítási lehetőséget biztosítanak. Van egy része ennek a dolognak, ez a kockázat. Ugye ennek a kockázatnak, hogy a kaszkónál mekkora részt fogunk vállalni, ezt a pénzt biztosan el fogjuk bukni. És hát egy más által ismeretlenül okozott kár esetében a kaszkó biztosításunk a következő időszakban akár jelentősen emelkedhet is, úgyhogy igazából figyelmetlenségből vagy szándékosságból történt egy ilyen, és legyintünk, majd lesz rajta másik szomorú ez.
2: Mennyire magyar mentalitás ez egyébként? Mi a helyzet az EU más országaiban? Vannak erre adataik?
22: Olaszországban és Franciaországban akár előre is hátra tolják az autót, tehát hogyha nincs elég két autó között, akkor én már láttam olyat Franciaországban, akár Párizsban is, betette sebességbe, előrébb is hátra tolta, de talán nem ezt a példát kéne követnünk, hanem kultúrát közlekedés, ami gyakorlatilag arról szól, hogy figyelünk a másikra, hisz megdolgozott érte, leadózott pénzből vette, ezért megyünk el otthonról, hogy ezeket a járműveket megvásároljuk, és boldogan közlekedhessünk vele, nem érgelődjünk azon, hogy a másik mit tett vele.
2: Hogy látja az autós nagy koalíció? Milyen jogi vagy szabályozási javaslat lenne annak érdekében, hogy a károkozók nagyobb arányban vállalják a felelősséget, mint sem eltűnnének a helyszínről?
22: Ez rajtunk is múlik, hisz elég sok helyen ma már kamerák vannak, biztosan utána lehet járni, ki volt a károkozó. Össze kell fogni a közlekedőknek és a társadalomnak, hogy ez is a közlekedési kultúra része legyen, hogy nem okozunk kárt a másiknak. Sok-sok minden mellett ez egy apróságnak tűnő dolog egészen addig a pontig, amíg nem minket ér kár. Akik ilyen kárt már elszenvedtek, azok szívesen segítenek és beleállnak ebbe, hogy propagáljuk azt, hogy ilyet nem illik csinálni.
2: A bevásárlóközpontoknak vagy a parkolóüzemeltetőknek, parkolóházaknak van ebbe, vagy lenne ebbe felelősségük, vagy több feladatuk?
22: Ha szólunk nekik, akkor segítenek. Nagyon sok mélygarázsban már be van kamerázva, és utána lehet járni, mert ugye senki nem nézi 0-24-ben a parkolókat, hogy történt vagy nem történt valami. Nagyon nehéz látni, hisz hogyha csak az ajtó élét a gyerek belenyitja a másik autóba, az lehet, hogy nem is látszik a kamerán, tehát ezek nagyon nehezen észrevehetőek, viszont amikor mi megtaláljuk így az autót, biztosan nem leszünk boldogok.
2: A közösségi médiában már egyre több ilyen nagyobb városi, vagy megyei, vagy települési csoport van, ahol bizony beszoktak küldeni fotókat, videókat, hogy ők ezt meg ezt az esetet látták, és adott esetben a rendszám is megtalálható ezen. Mennyire jó megoldás egy ilyen ez alapján felmondani? felkutatni az elkövetőt.
22: Úgy tűnik, hogy ugye a budapesti autósok kezdték ezt a sorozatot. Úgy tűnik, hogy a közlekedési szabálysértések jelentős része kezd csökkenni az miatt, mert ők mindent feltöltenek az miatt, hogy aki reggel elindul, az este egészségbe haza is érjen, és a kirívó baleset veszélyes helyzeteket ugye feltöltik. Javasolom a hallgatóknak, hogy ők is kezdjék el nekik ezt a fajta szabálysértést, ezt a fajta károkozást is feltölteni, dokumentálni, és vélhetően akkor a közösségi média ereje az fog segíteni abban, hogy lehetőleg szándékosan, vagy olyan módon, hogy nem foglalkozunk vele, ez a fajta károkozás csökkenjen, vagy uram, bocsánat, teljesen meg is szűnjön.
15: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
12: 8 óra 50 perc, magyar kutya nyerte a világ legszebb kutyája címet a World Dog Show 2026 világkiállításon. Egy alapvetően bobtérről van szó, hogyha valaki nem tudná, hogy milyen a bobtér, akkor emlékeztetném gyermekkorunk egyik kedvenc mesefilmjére, a Jamie és a csoda lámpára. Hát az abban szereplő kutya volt. Ugye bobtér, egy gyönyörű, hatalmas nagy kutyáról beszélünk. Kurus Gábor, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetségének elnöke a vendégünk, telefonon lesz velünk. Jó reggelt kívánok! No, hamarosan sikerül őt elérnünk, addig azért annyit még elmondok feltétlenül, hogy ez volt eddig a magyar kutyatenyésztők világsikere Bolognában, mert hogy Bolognában tartották ezt a világkiállítást, ugye a magyar bobtél nyerte meg a világ legszebb kutyájának a címet, és 31.500 fajta tiszta kutya vett részt 79 országból. Magyarország az ötödik legtöbb kutyát nevező országként képviselte, vagy képviseltette magát a világ legnagyobb kutyás eseményen. Közben kérdezem a kollégákat, hogy sikerült-e elérni a vendégünket, mert hogyha nem sikerült még, akkor várunk még egy kicsit, és elmondom azt is, hogy a magyar kutyafajták között a rövid szőrű magyar vizsla, Butterfly Hunter Kasper érte el a legnagyobb sikert, mert hogy Kasper lett a világkiállítás legeredményesebb magyar fajtájú kutyája, a világ legszebb rövid szőrű magyar vizslájaként nyerte el ezt a címet, és nagyon úgy tűnik, hogy most el kell halasztanunk ezt a beszélgetést, de legközelebb majd meghallgathatják, és rengeteg fotót is találnak róla egyébként az interneten. Úgyhogy folytassuk azzal, hogy egy átlagos 34 millió forintos 20 éves lakáshitelnél a piaci és a támogatott otthons tartkamat közti különbség havi mintegy 56 ezer forint, ami 20 év alatt akár 13,5 millió forintos többletköltséget is jelenthet. Erről ír a mani.hu. A bankszámla a program szigorítását bankszakma a program szigorítását javasolja, különösen a befektetési célú vásárlások kiszűrésére, miközben a támogatás jövője nem tisztázott még. A részletekről Garam Dániel szakmai vezetőt, a mani.hu hitel szakértőjét kérdezte Cinege Levente.
2: Milyen feltételek és költségtételek alapján számolták ki a lehetséges 13,5 milliós többletet?
4: Az fontos tudni, hogy a 13,5 milliós összeg nem egy általános veszteség, hanem egy konkrét hitelpéldának az eredménye. A számítás lényege az volt, hogy a jelenleg legkedvezőbb piaci lakáshitel kamata az nagyjából 5,85-5,99 között van. Ezt hasonlítottuk össze az otthonstartnál legfeljebb három banki versenyben akár 2,79-es kamattal. És itt a havi különbség jött ki nagyjából 56 ezer forintra, és ez 240 hónapon keresztül már 13 millió forint feletti eltérést jelenthet a teljes visszafizetésben.
2: Mely társadalmi csoportok járnak a legrosszabbul, hogyha nem tudják igénybe venni az otthonstartot?
4: A legnagyobb hátrányba azok kerülhetnek, akik már majdnem hitelképesek, de valamilyen feltételen elcsúsznak. Tipikusan ilyenekkel szoktunk találkozni a fiatal első lakásvásárlóknál, a pályakezdőknél, a kevés alacsony erővel rendelkező családoknál, vagy a bizonytalanabb, vagy nehezebben igazolható jövedelmű ügyfeleknél, illetve azokkal is találkozunk, akiknek nincs rendezett TB jogviszonya, vagy KHR hátterük. Volt olyan ügyfelem is, akinél pótjövedelmet kellett bevonni, volt egy másodállása, és a hitelbírálat során derült ki például, hogy a másodállásnál nincs bejelentve, és hiába kap onnan jövedelmet több mint 2,5 éve, ezzel nem tudott számolni a bank. Tehát ezek nagyon fontos részei egy hitelbírálatnak. Ugye ezek a társadalmi csoportok is lakhatási célnal vásárolnának, de hogyha csak piaci hitelhez férnek hozzá, vagy kevesebb jövedelemmel, alacsonyabb hitelösszeghez, akkor vagy nagyobb önerőt kell belerakni az ingatlan vásárlásba, vagy jóval magasabb hiteltörlesztő részletet fizetnek majd, hogyha nem tudják a támogatott hitelt igénybe venni. Tehát nagyon fontos az előszűrés, az előminősítés, amit független hitelszakértők a teljes bankszektorra vetítve meg tudnak tenni.
2: Mindezen felül milyen gyakorlati lépéseket javasolna azoknak, akik most szeretnének az otthonstart támogatásra?
4: Véleményem szerint a legjobb gyakorlati tanács ebben a helyzetben az, hogy senki ne akkor kezdjen el kapkodni, amikor már megvan az ingatlan. Először nézze meg, hogy megvan-e a TB jogviszonya, rendezette a KHR státusza. Ezeket a digitális felületeken DAP-pal, ügyfélkapu plusszal le lehet kérni akár otthonról is pár kattintással. Van-e igazolható jövedelmük, van-e elég önerejük, és belefér-e az ingatlan azokba a jogszabályi korlátokba, az ár és négyzetméter korlátokba, amiket meghatároztak. Ugye ez a 1,5 milliós négyzetméter ár, 50 milliós hitelösszeg, illetve lakásoknál 100, házaknál megmegyeszéken 150 milliós maximum vételár. Ezek mind fontosak. Én azt szoktam javasolni, hogy senki ne vágjon bele csak úgy egy aláírt szerződésre egy vásárlásba. Megint csak egy élő példát tudok mondani, vidéken vásárolt ügyfelem kialkuttak egy 55 millió forintos vételárat, az értékben meg 75 millióra hozta ki az ingatlant, és ugye ez se jó, hogyha ilyen nagy mértékben eltér a vételár meg a adásvételben szereplő ár.
2: Ugye a bankszakma szigorítást várna ettől a támogatástól, hogyan befolyásolná a program szigorítása az új építésű és a használt lakások piacát?
4: Hát ez attól függ, hogy milyen irányba lenne a szigorítás. Ugye volt egy hitelezés konferencia, és ott a szakmabelieknek nagyjából 96%-a szűkíteni az otthonstartot, 20% meg kifejezetten az új építésű lakásokra korlátozná. Többség pedig inkább rászorultsága, vagy más jogosultsági alapon szűkíteni ezeket a korlátokat. Ha a programot az új építésű lakásokra szűkítenénk, az véleményem szerint a kereslet egy részét a használt lakáspiacra az új építésű felé terelni. Ez támogathatná az új kínálat bővülését, de rövid távon az új lakások piacán árfelhajtó hatása lenne, hogyha a kínálat nem tud gyorsan alkalmazkodni. A használt lakásoknál ezzel szemben visszafoghatná támogatott hitelből érkező keresletet, főleg az első lakásvásárlók körében. Ha rászorultsági alapon szigorítanák, akkor a hatás teljesen más lenne, mert kevesebb befektetési vagy magasabb jövedelmű vásárló férne hozzá ezekhez a támogatott hitelekhez, miközben a támogatás jobban célozhatná azokat, akiknek valóban a saját lakhatás megteremtése a célja.
2: Milyen alternatív pénzügyi megoldás létezik azok számára, akik most nem férnek hozzá a támogatott hitelhez, de mégis szeretnének kedvezőbb törlesztőt elérni?
4: Aki nem fér hozzá az otthonstart hitelhez, annak sem mindegy, hogy milyen piaci hitelt választ. Ilyenkor bankonként célszerű összehasonlítani a kamatokat, a THM-eket, az induló költségeket, a jóváírási akciókat, kamatperiódust és a jövedelemhez kötött kedvezményeket, mert sok esetben egy jól kiválasztott végig fix vagy hosszú kamatperiódusú piaci hitel esetleg családi támogatással, pótfedezettel vagy magasabb önerővel kombinálva érdemben javíthatja a törlesztőt. Akinek még belefér, ő meg gondolkodhat előre, a piacon elérhetőek a lakástakarékpénztári szerződések. Szoktam mondani fiataloknak, hogy ne 26. iPhone-t vegyenek majd karácsonyra a szülők például, vagy a nagyszülők az unokának, a gyerekeknek, hanem mondjuk indítsanak egy lakástakarék szerződést. Hát ezzel azért jelentősen lehet önerőgyűjtésre is felhalmozni pénzösszegeket, meg hogyha egy hitel kereséskor elindít valaki egy lakást akar egy pénztárat, vagy kettőt, hármat, négyet, ahogy belefér a családi költségvetésbe, akkor az 8-10 éves lejáratkor egy jelentős tőkecsökkentést tud jelenteni a meglévő hitelbe, és így a teljes hitel futamidőre vetített magasabb kamatnak is lehet egy ténylegesen visszafizetendő összegre egy alacsonyabb kamatterhet a hitelnél kihozni.
12: Másfél perc múlva 9 óra, ami azt jelenti, hogy véget ért a Jó reggelt Magyarország műsora, hamarosan kezdődik a délelőtt Diósi Klárival, én pedig valamennyi kollégám Pilinger Marianna, Bényi Csaba, illetve Szilágyi Zsolt és a szerkesztő Törőcsik Zsolt nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap reggel 6 órakor ismét számítok Önökre. Csete Beátet hallották, minden jót, szép napot kívánok!
5: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyert el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
23: 9 óra van, jó napot kívánok, Diósi Klári vagyok. Indul a délelőtt, és mivel szombat óta hőségriasztás van érvényben, aktuális többek között a fényvédelemről beszélnünk. Ma is lehetnek záporok, zivatarok, tegnap leszakadt az ég több helyen az országban, de nyári idő lesz fronthatás nélkül. A meleg megterheli a szervezetet, vigyázzanak a szabadban. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte krónikával folytatjuk.
14: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. Rendkívüli kormányülés lesz ma, ami után a Tiszta Párt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Az országgyűlés rendkívüli kétnapos ülésén több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. Holnap dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett tárának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett tár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Csaknem 60 Moszkvára irányított ukrán drón semmisített meg éjszaka az orosz légvédelem. Az orosz főváros polgármestere sérültekről vagy anyagi károkról nem számolt be. Három moszkvai repülőtér átmenetileg felfüggesztette a repülőgépek indítását és fogadását. Kétszer szüneteltették a forgalmat a Krími hídon is, amely az orosz szárazföldet az elcsatolt félszigettel köti össze. Mintegy 80 percig tartó egyeztetés után véget ért az amerikai iráni tárgyalások első köre Svájcban. Az egyeztetések most az amerikai és az iráni oldalon is zárt körben folytatódnak. A találkozó alatt az iráni és az amerikai vezetők is fenyegető kijelentéseket tettek. Az iráni elnök arról beszélt, hogy joguk van az urándósításhoz, Donald Trump pedig figyelmeztette Teheránt, hogy amennyiben a Hezbollah folytatja a háborút Libanonban, akkor újabb csapások érhetik Iránt. A tegnapi csapadék nem volt elegendő ahhoz, hogy érdemben javítsa a talaj mélyebb rétegeinek vízhiányát, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella a Kossuth Rádióban közölte, Országosan átlagban mintegy 470 mm, az Alföld egyes réteg térségeiben pedig több mint 900 mm csapadék hiányzik a talajból. A szóvivő elmondta, a vízpótlás érdekében 10 cm-rel 750 cm-re emelték a Tiszató vízszintjét, ami mintegy 18,6 millió köbméter többletvíz tározását teszi lehetővé. Ezt a készletet részben az öntöző csatornák vízellátására használják fel. Mától 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztettek ki a korlátozást a Nébik. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr-Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. Hajnalban kigyulladt egy hűtőház Kilimánban, a tűzoltók reggelre körülhatárolták a lángokat, közölte az Alavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Kusi Zsolt elmondta, a 2500 négyzetméteres épület jelentős részét elpusztította a tűz, a tető beszakadt. Nem sérült meg senki, és még időben sikerült több nagyértékű gépet, valamint üzemanyagot kimenteni a lángoló épületből. Biatorbágy és Herceghalom között egy vágányon megindult a forgalom, de a reggeli felső vezeték szakadás miatt a győri vasúti fővonalon kora délutánig továbbra is hosszabb menetidőre pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani. A nemzetközi vonatok ismét teljes vonalon járnak, azonban megállnak Budaörsön, Törökbálinton, Biatorbágyon, Herceghalmon, Bicskealsón és Bicskén is. A belföldi intercityk csak Tatabányáig járnak, és onnan is indulnak vissza Győr felé. Tatabánya és Kelenföld között express pótlóbuszok közlekednek. Az időjárásról. Kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
15: Műsor ajánlat.
1: Azt adom neked, ami a legdrágább nekem az életben.
3: A Rádiószínház műsorán ezen a héten a Krimiké a főszerep.
8: Megtetszett végre jönni, Titmárs úr. Keresték ám már. És nézze csak, mit hoztak magának, micsodás kosarakat.
10: Mindez azért, mert Hogárti néni megajándékozott egy gyémántal.
3: Izgalmas nyomozások, kalandok és kulisszatitkok.
24: Üljön le.
8: Igen.
24: Mondjon el mindent.
1: Szerintem ez a nő a gyilkos.
3: Klasszikus detektív regények rádió változata. Péntekig 21 óra után a Kossuth Rádióban.
25: Nyár 26. Ma 10 órakor a Dunán.
15: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
23: 9 óra múlt 6 perccel kezdődik a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. 11 óráig várom önöket, mondom is az első óra tartalmát. Holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben az egész országban. Napok óta tomboló kánikulával kell megküzdenünk. Mindegy, hogy árnyékban, vízben vagy napon vagyunk, mindenképpen védjük bőrünket a káros sugaraktól. De milyen a jó naptej? Mit jelentenek a faktorszámok és önök mit használnak leégés ellen?
26: Naptejet azt nem nagyon szoktam, inkább ilyen olajos valamit szoktam, de egyébként sosem megyek napra, tehát hogyha én elmegyek a nyaralóba is, vagy valami 11-től 4-ig el is felejtem, hogy a napon legyek.
23: Mikor és mennyi napvédőt használjunk? Erről beszélgetünk mindjárt. Aztán az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet idén nyárra is meghirdette az aktív dohányosoknak szóló szőrővizsgálatát. A tüdőrák világszerte vezető halálok, ennek ellenére nehéz abbahagyni a dohányzást.
27: Háromszor is próbáltam letenni, vallom és hiszem, hogy ha az ember le akarja tenni, akkor le tudja tenni. Tehát elsősorban az akaraterő az, ami hiányzik az emberekből, többek között és belőlem is.
23: Fél tíz után ez a témánk, de arról is szó lesz, hogy milyen egészségügyi kockázatokat rejt egy hosszú repülőút, és mit tehetünk, hogy mégis problémamentes legyen. SMS számunk 0630 9666. A mai műsort Pap Nánási Gabriella szerkeszti. Szombat óta tart a hőségriasztás, aki tehette, a hétvégén a vízparton vészelte át a kánikulát. Az UV-sugarak azonban nem állnak meg a strandok kijáratánál, ezért a városban is jó, ha előkerül a naptej vagy egy kalap. De vajon tényleg előkerül? Ennek próbált utána járni Kulik Bence.
9: Szokott például naptejet használni így, amikor a városban közlekedik, most ugye az árnyékban ül éppen, hát félig meddig?
26: Igen, mert most már innen el is megyek lassan. Hát naptejet azt nem nagyon szoktam, inkább ilyen olajos valamit szoktam, de egyébként sosem megyek napra, tehát hogyha én elmegyek a nyaralóba is, vagy valami, 11-től 4-ig el is felejtem, hogy a napon legyek. Ott 10-11-kor egy kicsikét kertbe, egyéb és utána meg 4 után, tehát nem megyek, abszolút fehérbőrű vagyok, úgyhogy ezt én világéletemben megszoktam, hogy nem megyek napra, nem.
9: És a nyaralóban ott például, hogyha azért a gyerekek gondolom kimennek, vagy esetleg fürdési lehetőség, ott azért csak előkerül a naptej.
26: Ott természetesen.
9: Mennyire tudatosak, hogy hány faktorosat kell venni?
26: Az unokáimnak oda be van spájzolva, tehát nyára mindig felkészülök, hogyha jönnek. Én általában 30 az a legalább, annyi minimum kell. De a gyerekektől mindig a speciális nekik valót veszem. Így nyára, hát már gyerekek, az unokáim, mert hát már én 70 évesen voltam, úgyhogy gyerekeim is már 40-valahányak, de általában, mivel ők is fehérbőrek, ők is ugyanígy védekeznek.
9: Ugye említette, hogy már 70 éves, a gyerekkorában azért nem voltak ilyenek, hogy naptej, napolaj, vagy volt?
26: Nem nagyon volt, igen, érdekes módon nem nagyon voltak ilyen naptejek. Volt azért, de nem ilyen faktorszám, tehát ezek a faktor, vagy ilyenekkel, UV-vel nem foglalkoztunk. Egyszerűen inkább azt tartottuk be, nagyon egyszerű módszereket, hogy akkor sem megyek abba az időszakba durván. Valahogy ez úgy nem volt még akkor a köztudatban annyira. De túléltük.
11: Zarcban szoktam bekerni egyedül ilyenkor, strandom, akkor minden, de így kutyasétáltatáshoz csak így az arcomat. Meg amúgy nem jövünk ki a tűzőnapba, szóval próbálok az árnyékba menni, mert a talaj is forró, meg minden, úgyhogy...
9: Ja, hogy meg ne égess a talpát.
11: Igen, az neki nem kellemes.
9: És ilyenkor, amikor mondjuk az arcodra teszel napolajat, szoktál olyanon gondolkozni, hogy hány faktorosnak kell, hogy legyen, meg szoktál erre figyelni?
11: Húha, szerintem 50-esen van. Figyeltem, hogy valami jót vagyok.
9: Azért erős az 50-es.
11: Igen, hát most volt itt egy ilyen hegem, úgyhogy azt is megvédtem. Hát úgyis megfog, de azért megteszem a tőlem telhetőt.
9: Más naptejet használsz mondjuk testre meg arcra, vagy ugyanaz, vagy hogy van erre esetleg egy preferencia?
11: Az más, az 20-as, azt hiszem. De újra szoktam kenni, úgyhogy úgy vagyok vele, hogy nem kenek ilyen 50-es, mert akkor semmit.

0: készítmények, ez bejárta alapvetően a világot, mert felkaptuk a fejünket, hogy húha, akkor most igazából, amit leveszünk a polcról, az jó vagy nem jó, mert ugye ezeknek vagy az összetevői nem voltak jók, vagy pedig hát kiderült, hogy nem nyújtottak megfelelő védelmet. Kell-e aggódnunk, Júlia? Európában mi a helyzet?
1: Alapvetően nem kell aggódnunk, én azért azt mondanám, mivel a fényvédők használata egy nagyon fontos dolog, tényleg a mai napsugárzás, UV-sugárzás mellett extrém fontos az, hogy használjuk ezeket a termékeket, és ezért azt mondanám, hogy inkább bátran használjuk őket, mint hogy azt mondjuk, hogy jaj, nem tudom, hogy melyik a jó, és akkor inkább nem használom. Ez nem a jó hozzáállás, használjuk őket. De vannak olyan dolgok, amire oda tudunk figyelni, egyszerű fogyasztóként is. Ha mindenre oda szeretnénk figyelni, akkor mindenkinek vegyésznek kéne lenni, amit viszont persze nem tudunk elvárni mindenkitől, de vannak olyan praktikus, tényleg egyszerű útmutatások, amit érdemes követni, és akkor meg talán a lehető legjobb terméket is ki tudjuk választani
0: akkor
1: a sok közül.
0: Viszont kezdjük azzal, hogy tulajdonképpen, ha bemegyünk akár egy gyógyszertárba, akkor talán biztosabban, de hogyha bemegyünk egy drogériába, akkor is amit ott árulnak, az már átment teszteken, tehát azokat azért bátran használhatjuk.
1: Átmennek teszteken, igen, szigorú szabályzások is vonatkoznak rájuk. Minden évben vagy sokszor felülvizsgálják ezeket a szabályzásokat, mivel előfordul az viszonylag gyakran sajnos, hogy kiderül bizonyos vegyi anyagokról, bizonyos összetevőkről, hogy káros hatásúak, és olyankor megindul a törvényi szabályzás is. Ez történt jó pár olyan fényvédővel, ami ezekben a krémekben található. De alapvetően a szigorú szabályzások azért már határt szabnak annak, hogy mennyi káros anyaggal találkozhatunk ezekben a termékekben. Mondjuk sajnos azt kell mondanom, hogy még így is találkozhatunk velük, de hogyha például én azt mondanám alapszabálynak, hogy én például nem vennék olyan terméket, olyan fényvédőkrémet, amiben illatanyagok vannak. Tudom, hogy ez sok mindenkinek fontos, meg az illatanyagok tényleg fontosak így az emberek életében általában, mert az agyunkban olyan folyamatokat indítanak el, amiktől boldogság, jó érzés alakul ki bennünk, viszont az illatanyagok allergének, és minél több ilyen illatanyaggal találkozunk az életünkben, annál nagyobb az allergia kialakulásának a kockázata, és ezért például az ilyen termékekben, amiben egyáltalán nem fontos, lényeges ez a tulajdonság, hogy illatos legyen, mindenképpen kerülném ezeket a típusú termékeket, amiben van illatanyag.
0: Most mindenképpen meg kell szólítanom a doktor, hogy erre reagáljon mindenképpen. Ugye az volt a felvetés, hogy egyre természetesebb krémeket keresünk. Ez a jó irány, igaz?
2: Igen. Abszolút egyetértek ezzel, hogy az illatos készítményeket tényleg kerülni kell. És valóban így van, hogy ezek sajnos allergizálnak. Aztán ugye természetesen mindenki elfelejti, hogy sminkkel mennek napozni, a kölnit is fölteszik a nyakukra, az is illatos, és sok-sok év múlva ezen a területen barnafolt alakul ki, mert az illatanyag és a napfény együtt egy nagyon kellemetlen vörösödést okoz, gyulladást, ami később aztán barnává válik, és soha el nem távolítható, ez a berlok dermatitis. Tehát tökéletesen igaz az, hogy nem szabad illatosnak lennie.
0: Ugye alapvetően arról beszélünk, amikor most itt a naptejeket érintjük, hogy napozást, randolunk, nyaralunk, holott ezeket a mindennapokban is kellene, doktornő, használni. Eleve a barnulás folyamata az nem csak a strandon élhet bennünket, hanem az utcán is, mondjuk egy buszra várva, és a barnulás az eleve egy sejtkárosodást jelent az ózonréteg vékonyodása miatt, tehát ön is azt ajánlja, hogy ez mindig legyen a táskában, legyen velünk, és már úgy használjuk, mint akár egy dezodort, hogy a mindennapok része legyen?
2: Ezt a betegek nagyon jól tudják, ha nem, akkor a bőrgyógyász felvilágosítja őket, hogy milyen típusú a bőrük. Amennyiben egy fehér viking bőrrel rendelkezik valaki, tehát hófehér a bőre, kék a szeme, szőke a haja vagy vörös, az igenis jól teszi, ha visz magával napolajat, vagy sapkát használ, természetesen nagyon sokan ezt csinálják, vagy kalapot. Amennyiben az embereknek a nagy része a normál bőrbe tartozik, ők nem nagyon szoktak ezzel élni, és vannak ugye a barna bőrűek, a kreolbőrűek, akik szerencsések. Most azt kell tudni, hogy a barnulás az attól függ, hogy kinek mennyi melaninja van a bőr alaprétegében. Tudni, a fény hatására a pigmentszemcsék előjönnek, és ezek okozzák a barnulást, azaz a bőr természetes védelmét a fényen szemben.

0: Na most ezek egy darabig bírják, azerint, hogy mennyi van belőle a szervezetünkbe, a bőrünkbe, egy idő után pedig kimerülnek. És ilyenkor jön a fényvédelem. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy van egy enyhe barnasága, mert jó bőre van, az nem jelenti azt, hogy ne használjon fényvédőt, mert tovább nem fogja bírni a melanin, tehát gyakorlatilag kell használni a fényvédőt, és ezek segítenek abba, hogy utána ne égjen le a bőre, ne alakuljon ki nagyon káros, és sajnos most már fiatalokkor is észlelhető elváltozások, magyarul a bőrtumorok. Ugyanis az UVB, amit állandóan emlegetünk, az a leégés mellett a tumorok kialakulásában is szerepe van, mert a sejtmagban lévő DNS-t károsítja, és van egy riper enzimünk, amelyik ezt egy darabig szintén képes kompenzálni, de egy után ez is kimerül. Tehát muszáj gyakorlatilag a fényvédőnek a használata, és nagyon nagy szerencse, hogy ilyen hatalmas mennyiségű és tényleg jó minőségű fényvédőkkel találkozunk.
1: És doktornő, mennyire ismerjük a bőrünk típusát? Mert ön is említette, hogy fehér, tehát hogy megfogjuk valamit, kentünk magunkra, jól van, megyünk tovább.
0: Mindenki, szerintem mindenki tudja, hogy milyen típusú a bőre, de ha nem, tőlem szokták is a betegek kérdezni, hogy mondja már meg, hogy ő milyen bőr, és akkor mondtam, hogy hát egy természetesen az emberek nagy része normál bőrbe tartozik. Tehát ott tényleg a józanészli számít, hogyha nem fog úgy kimenni a napra, hogy ne kenje be magát egy megfelelő faktorszámú fényvédővel. De sajnos azt tapasztaljuk az utóbbi időben, hogy nem csak a felnőttek, hanem a gyerekek között is nagyon-nagyon sok a fehér bőrű. Mi ugye atópiásoknak hívjuk ezeket a gyerekeket, és a felnőttek között is nagyon sok van, hiszen a gyerekek öröklik a szülőktől ezt a típust. Hófehér a bőr, kék a szem, szőke a haj. És gyakorlatilag ezeket az embereket, ha nem tudják, de én szerintem tudják, mert hiszen nem barrónak, hanem pirosodik a bőrük, és az ő gyerekeiknek úgy szintén, ezeket nagyon kell figyelni, nagyon kell odafigyelni, és nagyon kell vigyázni.
1: Na, akkor nézzük most itt a stúdióban Júliával, hogy mit nézzünk a flakonon, a címkén, mert ugye rengeteg információban igazodjunk el ezeken.
2: Igen, rengeteg információ van, és egy csomó információt kötelező is feltüntetni ezeken a termékeken. Az első, amit természetesen érdemes, és fogunk is nézni, és a legnagyobb betűvel szerepel ezeken a flakonokon, ez a faktorszám. Igen, az SPF a fényvédő krémek esetében, ez egy nagyon fontos szám, és például a gyerekek esetében, ha már szóba kerültek, az 50-es, 50 pluszos termékeket ajánlja szerintem minden szakértő, mert az, ez az SPF, ez a faktorszám, ez azt mutatja meg, hogy a bejövő UVB sugárzásnak mekkora részétől véd ez a krém minket. Minél nagyobb az SPF faktor, ez a faktorszám, annál jobban véd az a krém. Viszont például nem fog jobban védeni attól, hogy mondjuk egy vastagabb réteget kenünk a bőrünkre, tehát hogy egy olyan normál réteget kell, a túl kevés se jó, akkor viszont nem ad megfelelő védelmet, és inkább az a fontos, arra figyeljünk, és főleg gyerekeknél, hogy gyakran ismételjük meg ezt a bekenési folyamatot, és a megfelelő mennyiséggel és a megfelelő időközönként történjen meg a bekenése akár a saját bőrünknek, de főleg a gyerekek bőrének.
1: Az, hogy időközönként, Júlia, arra is utalunk, hogy például amikor a vízben ott van, akár hát egy gyerek akkor folyamatosan, akkor ott azért ezt gyakrabban kell néznünk.
2: Igen, a víz, ezek általában valamennyire vízállók, de természetesen sokkal inkább lejönnek vízben, mint hogyha nincsenek vízben, vagy ha nem tartózkodunk vízben, és ezért vízben tartózkodás után feltétlenül újra kell kenni a bőrünket. Egyébként, amit mi most mondunk, illetve teszteltünk is a Tudatos Vásárlók Egyesületénél, az UV-szűrős pólók, az egy nagyon jó kiegészítője lehet, főleg gyerekek esetében a napvédőkrémeknek, mert annyira erős az UV-sugárzás manapság, hogyha mondjuk például vízben tartózkodunk, ott még inkább ki vagyunk téve a napsugárzásnak, akkor érdemes ezeket kombinálni. És érdemes például a gyerekeknek, főleg a vállanyaka tud legjobban leégni, az van a legjobban kitéve a napnak, és egy rövidújú UV-szűrős, vagy akár egy hosszújú, hogy minél jobban védjük magunkat, UV-szűrős ruházat is segíthet ezen, kiegészítheti a krémet.
1: De akkor az alá például nem is kell bekenni feltétlen magunkat? Tehát ez alá ennyire nem véd? Ott, ahol kilóg természetesen a kezünk, igen, vagy a nyakunk, akkor ott az természetes, hogy kell.
2: Igen, az alá nem kell bekenni a bőrt, mivel ezek a az UV-szűrős ruházatok ugyanúgy rendelkeznek ilyen faktorszámmal, mint a krémek, és ott is ugyanúgy az 50-es, azt UPF-nek hívják, az azt jelenti, hogy mennyit enged át egyébként az a ruházat a napsugárzásból, mennyi, mekkora részét az UV-sugárzásnak, és ott is az 50-es az, ami ajánlott a gyerekeknek, és nem fogja átengedni, tehát nem kell alatta bekenni, csak azokat a részeket, amik kint vannak a napon.
1: Doktornő is folyamatosan itt van velünk, önhöz, igen, szólok most. Ugye alapvetően a bőrünk a legnagyobb szervünk, ugye ott van az egész felületünkön, és a bőrünk nem felejt. Tehát, soha hogyha arról felejt beszélünk, hogy akár egy mostani napozás, egy mostani leégés ebben a helyzetben, az akár évekkel, évtizedekkel később is előhozhat bármilyen, igen, problémát, ugye? Ez, igen, fontos.
0: Igen, igen. Én rá is szoktam kérdezni. A fiatal, mondom, most az előbb is említettem, hogy sajnos a fiatal között is felfedezzük a mazaliómát, tehát az alapsejtes bőrrákot, és rá szoktam kérdezni, hogy véletlenül nem volt nagyon erős napsugárzásnak kitéve, és mindig kiderül, hogy vagy vitorlázott, vagy matracon volt, tehát hogy igen-igen, nagyon-nagyon erősen leégett, sőt fel is hólyagosodott a bőre, és vissza tudja vezetni arra az időre az illető az erős napsütést. És az erős napsütés az bizony később is vissza fog ütni. És tényleg így van. Na most, és akkor még nem is beszéltünk a nagyon-nagyon fontos dologról, az anyajegyekről. Tehát arra is oda kell figyelni, és a szülőknek is oda kell figyelni. Sajnos már kisgyerekeknél lehet látni, hogy bizony vannak anyajegyek. A tinédzserekről már nem is beszélek, mert önállók már nagyon sok van általában. Tehát oda kell figyelni az anyajegyekre is, és nem szabad kitenni erős fénynek, mert azoknak a hatására esetleg megmozdulhatnak. És ezekre, ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és én is abszolút egyetértek ezekkel az UV-szűrős ruhákkal. Ezt nagyon-nagyon régen már Ausztráliában elkezdték, és csökkent is náluk a melanomás megbetegedések száma. Tehát ha odafigyelünk, akkor lehet segíteni, tehát magyarul prevenció megint, a megelőzés.
1: Igen. Júlia, nem csak ugye a testünket kenjük be naptejekkel, vannak már az arcunkra is ugye olyan nappali krémek, amelyek fényvédő tulajdonságokkal rendelkeznek. Szóval akkor az arcunkra mást használjunk. Itt közben írja egy hallgató, hogy ő kiütései miatt egy bizonyos krémet használ, és nem tudja, hogy ehhez a kenőcshöz használhat-e például napvédőt, amit mindjárt megkérdezek a doktornőtől, csak hogy, mert ez már orvosi része, csak hogy maga az, hogy mást használjunk az arcra, ezeket vegyük figyelembe?
2: Igen, figyelembe vehetjük, bár egy kicsit egyébként más szabályzás vonatkozik az arcra való, vagy más összetevők néha jobban vannak szabályozva, vagy kevésbé az arcra való, illetve az egész testre való általános krémekben. Szerintem mindenképpen érdemes figyelembe venni, de az arckrémeknél is mindenképpen nagyon odafigyelnék arra, hogy a megfelelő faktorszámmal védje a bőrünket, mert főleg az arcunknál ez nagyon fontos, hogy megfelelően védjük. Úgy általában szerintem ugyanazokat az elveket érdemes figyelembe venni akkor, amikor egész testünkre való napkrémet, naptejet választunk, vagy az arcunkra valót választunk. Azt hangsúlyoznám megint, hogy az illatanyagmentest választanám, meg az ilyen allergiásoknak való, tehát az antiallergén krémeket, mert akkor azok olyan összetevőket már egy pár olyan összetevőt nem tartalmaznak, amit egyébként én nem ajánlanék. Amit még egyébként érdemes így általában a választásnál figyelembe venni, hogyha találkozunk olyan termékkel Magyarországon, ritkább, de azért egyre többet lehet találni a drogériák polcain, azokból, amik ökocímkével rendelkeznek. Itt lehet az EU-s ökocímke, vagy amivel mostanában egyre gyakrabban találkozom, az az Északi Hattyú, vagy Nordic Swan nevű ökocímke. Ez egy ilyen kis zöld csíkos hattyú jel, ami a terméknek az elején feltűnő helyen szokott lenni. Ezeket például nagyon tudom ajánlani, mert ezekre még szigorúbb szabályzás vonatkozik, és nagyon szigorúan ellenőrzik is a szabályoknak a betartását, amikor odaítélik a címkét egy-egy terméknek. Ez csak termékekre vonatkozik, nem egy mondjuk egy egész márkára, hanem egyesével ellenőrzik a szabályok betartását, és ott az olyan anyagok, például a nanoanyagok nem engedélyezettek az ökocímkés termékekben, míg egyébként az Európai Unióban engedélyezett, és lehet kapni is olyan naptejeket. Erről megoszlanak a szakértők véleményei, hogy ez oké vagy nem oké a napvédő termékekben, de az biztos, hogy az ilyen hiteles ökocímkével rendelkező termékek nem az, amire rá van írva, hogy környezetbarát, hanem az, aminek ott van ez a címke az elején, azok megbízhatóak.
1: Akkor doktornőhöz fordulok ismét, tehát írja egy hallgató, ugye, hogy egy speciális kenőcsöt használ az arcára, emellé használhat-e még fényvédőkrémet?
0: Természetesen használhat, csak azt nézze meg, mert általában az van, hogy a kozmetikai készítményeknek egy részében, meg el kell olvasni ezeket a kis címkéket valóban, általában már úgy csinálják, hogy legalább egy 15 faktort beletesznek. Tehát külön kiemelik, hogy 15 faktoros fényvédővel rendelkezik az arckrém. Tehát akkor gyakorlatilag egy normál bőrnek az bőven elég. Ha ő egy fehér bőrű, és olyan, hogy ez neki nem elég valóban, mert egyszerűen csak pirosodik a pofia, akkor nyugodtan tehetnék rá akár a testápol, amit a testére szokott használni. Nagyon sokan egyébként a betegeink közül nem is vesznek külön, ezt elárulom, hanem ugyanazzal kenik be, ezek az érzékeny bőrűek természetesen, ezt kihangsúlyozom, akik tényleg nagyon odafigyelnek arra, hogy az arcuk ne égjen le, ne hólyagosodjon fel, és hát ne legyen vele semmi problémájuk. Na most az is nagyon fontos, hogy ezeket, ha föltesszük, nem szabad elfelejteni, hogy 2 óránként ismételni kell. Ez a minimum. Tehát ezek kimerülnek. Tehát ezek nem olyanok, hogy reggel fölteszem, és aztán majd este lezuhanyozom. Tehát muszáj odafigyelni.
1: Igen, igen. Doktornő, közben itt jönnek az SMS-ek, és szeretnék még mindenképpen kérdést feltenni önhöz is. Ugye azt írják, hogy régen körülbelül 10 év múlva derült ki, hogy bőrrákot okozott a napozás. Vajon ez most gyorsabban kiderülhet, gyorsított?
0: Gyorsabban, sokkal gyorsabban. És ami a tapasztalatunk, hogy emelkedik a bőrrákoknak a száma. Nem csak az alapsejtes, hanem a laphámrákoknak is a száma. Tehát a korosztály, az nem, régebben csak az idős embereknél láttuk, akik rengeteget voltak napon, hiszen az volt a foglalkozásuk például. De ma már viszont egyáltalán nem lepődünk meg, és tudjuk, hogy sajnos a 30 éves korosztály, 20-30, már sajnos jelentkezik olyan sebben, ami nem gyógyul, azzal, hogy nem tudja elmulasztani, és mindig ezt szoktam mondani, hogy ha van olyan seb, ami nem gyógyul, azzal bőrgyógyászhoz kell menni.
1: Igen, mindenképpen.
0: És a sajnos kiderül ugye a szövettamból, és hát kivetetjük természetesen, és hogy bazalioma. És mindig megkérdezem, hogy sokat volt, azt mondja, igen, vagy evezett, vagy vitorlázott, vagy szörfözött. Tehát egyszerűen mindig van oka, mindig.
1: Igen, igen. Közben megyünk tovább, Júlia itt van a stúdióban, ugye alapvetően sokszor levesszük a polcról a tavait, és felhasználjuk. Lehet, hogy már a 2 évvel ezelőttét, mert tavaly nem is voltunk úgy nyaralni, szóval meddig használhatjuk, mert ugye ami rajta van, az a határidő, ami még bontatlanként szól.
2: Igen.
1: Tehát jó trükk az, hogyha ráírjuk, hogy mikor bontottuk ki?
2: Igen, jó trükk, de alapvetően szerintem azt mondják a szakértők, hogy egy szezonban használjunk egyet, és a következő szezonra pedig vegyünk egy friss, egy új terméket, mert ezeknek igen van lejárati határidejük, és nem biztosítanak megfelelő védelmet feltétlenül, hogyha már régóta vannak kibontva, és régóta használjuk őket, főleg, hogyha mondjuk kikerül a flakon, és már pedig visszük magunkkal, tehát, hogy napon van, és akkor csökkenhet a védelem attól, hogy maga a krém ott a napnak, meg a hőnek ki van téve. Úgyhogy én feltétlenül azt mondanám, hogy a szezonban használjuk, de lehetőleg a következő szezonban vegyünk egy újat. Nem beszélve arról, hogy egyébként mivel évente vagy viszonylag rövid időszakonként felülvizsgálják ezek azokat a dolgokat, hogy melyik az a fényvédő vegyület, ami a legjobb, vagy amiről kiderül, hogy káros, akkor azokat kivonják a forgalomból, tehát hogy változik ezeknek a fényvédőkrémeknek az összetevője viszonylag gyakran, és ezért is érdemes mindig a legjobbat kiválasztani a szezonban.
1: Remélem, hogy így a nyaralás kezdetekor adtunk hasznos információkat, ne felejtsék azt sem, hogy az arcra például a naptejek általában ugye hidratálót is tartalmaznak, így nem kell annyi réteget felvinni, de hasznos tanácsokat láthatnak a tubuson, a dobozon is, és napszemüveget is hordjanak, mert a szemben is van melanocita. Dénes Júliát, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársát hallották, és dr. Nagy Éva bőrgyógyász volt velünk telefonon. És most 9:30 van, a folytatásban hírek 2 percben, a stúdióban Beslin Bettina.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Heves zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést mára is az egész országra. A hőség miatt is figyelmeztetés van érvényben. Az előrejelzés szerint a héten tovább fokozódik a kánikula. A hétvégén helyenként már 38 fokos forróság is lehet. Továbbra is nagyon erős lesz az UVB-sugárzás, ezért a déli órákban lehetőleg kerülni kell a napozást. Emellett fokozottan kell ügyelni a folyadékpótlásra is. Mától 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztettek ki a korlátozást a Nébik. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr-Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakóhelyeken is. Ma ismerteti a miniszterelnök az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot. Magyar Péter azt írta, hogy a lehető legerősebb változat támogatására kéri majd a kormányt és a Tisza frakciót is. Később bejelentette azt is, hogy hétfőn rendkívüli kormányülés, aztán frakcióülés is lesz. Nyíltabb, szakmailag megalapozott kommunikáció bevezetéséről intézkedik az egészségügyi miniszter. Erre hivatalosan is utasítja a héten a kórházak, a kórházi főigazgatóság és a háttérintézmények vezetőit, jelentette be Hegedű Zsolt. Hozzátette, egyértelmű nyilatkozási irányelveket dolgoznak ki az egészségügyi dolgozók számára. Kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
4: Közlekedési hírek.
1: Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a Herceghalom és az M0-ás autóúti csomópontnál a 28-as és a 17-es kilométer között lassulás, szakaszos torlódás alakult ki.
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Laurence Foster, Ricardo Frizza, Alevcsina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
1: 3:50 véget ért az iskola, megkezdődött a vakáció. Van, aki már a napokban útnak indul a családdal, és legyen akár külföldi vagy belföldi nyaralás, ritkán jut eszünkbe, hogy maga az út is járhat egészségügyi kockázatokkal. Száraz levegő, légúti fertőzések, trombózis veszély, vagy a gyakori kiszáradás. Egy-egy repülőút például rejthet ilyen veszélyeket, vegyük végig ezeket. Dr. Becz Ádám családorvossal, jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, igazán!
1: Felsoroltam néhány problémát. Gyakoriak ezek? Melyikkel kezdjük?
7: Hát a száraz levegő, ugye az a légkondicionálhoz kötődik alapvetően, mert hogy a párát leválasztja a készülék, és ez azért nem csak a repülőúthoz kötődik, de kifejezetten mondjuk a trombózis, ami ugye a lábszárvénáknak a vérrögösödését jelenti, az a hosszas mozdulatlansághoz, ami hát a repülőn végül is ott van a leginkább kitéve ennek az ember.
1: De tudja, doktor úr, olyan érdekes ez, hogyha azt mondják, hogy trombózis, meg az ebből kialakuló esetleges tüdőembolia, na az majd úgyis csak az időseket érinti. És ez közben mennyire tévhit manapság
7: már? Ez nem így van, pontosan. Ugye ennek kockázata van, úgy szoktuk a legtöbb megelőző jellegű tevékenységet felépíteni, hogy milyen egyéni kockázata van erre az adott egyénnek, és a trombózis, tehát a vérrögösödés esetén például a dohányzás, a túlsúly, vagy a hormonális fogamzásgátló tabletta szedése is egy nagyon komoly rizikófaktor, így ez egyáltalán nem csak időskorhoz vagy krónikus betegségekhez kötődik.
1: És ennek nincs is előjele ilyenkor? Tehát ott ülünk, mondjuk egy hosszú repülőúton, bár ott is fel lehet állni, és akkor lehet, hogy azt fogja most mondani, hogy ajánlja is, ugye, hogy néha mászkáljunk akár a repülőn, autós útnál pedig hát meg tudunk állni, mozgassuk meg a lábunkat, szóval milyen praktikus tanácsok vannak?
7: A megelőzésre a vénás keringésnek a javítása az elsődleges, amit pedig mozgatással lehet valóban, és ugye a földhöz kötött pályás közlekedésben ez egyszerűbb megállni, még ha valami szervezett buszút is van, pláne a vonat, ahol közben is lehet sétálni. Repülőn érdemes, ha lehet, ugye folyosó közeli helyet foglalni, akinek tudja, hogy erre hajlama lehet, és amikor csak lehet fölállni, amikor lehet, és megmozgatni, lépkedni néhányat, ülve is lehet tornázni különben, ahogy például, ha valaki, mintha pedált nyomna egy autóban, vagy a sarokra, bújhegyre teszi a lábát, bukakörzés, ez mind segít a vénás keringésnek a javításában, illetve akinek ismert valamilyen korábbi betegsége miatt, vagy jelenlegi betegsége miatt, vagy ismert, hogy öröklött hajlama van vérrögösödésre, annak mindenképpen ajánlott a gyógyászati kompressziós harisnyaviselése
1: közben. Ezt akartam kérdezni, hogy érdemes erre a hosszú útra mindenképpen fölvenni, igen. Ez egy jó megelőzés. Hosszú utak, ott vagyunk egy zárt térben, megy a légkondicionáló, fázunk, fáj a nyakunk, mert oda ér, mennyi mindent okozhat, ugye? Az a kellemesnek vélt hideg, ami aztán nem biztos, hogy olyan kellemes hatásokat.
7: Igen, így van. A nyálkahártyáink, tehát a orr szárnyálkahártya, az különösen érzékeny a száraz és a hideg levegőre is. Ugye, amit megfázásnak hívunk, az tulajdonképpen nem a hideg csinálja, hanem áttételesen az immunvédekezés csökken le, ahogy száraz és hűl a nyálkahártya, és ez egy nyári légkondicionált helyen is így van, adott esetben a repülőn vagy másút, és például, amit hát a most már szerencsére sok évvel ezelőtti COVID-járványból tanulság volt, hogy a maszkviselés az bármennyire kellemetlen vagy kényelmetlen is, mégiscsak segít abban, hogy a kórokozók ne olyan nagy számba jussanak be, illetve egy picit ugye segít a helyi nedvesség fenntartásában is az a saját kidélzett víz, ami ugye kicsit visszamarad, és akkor nem szárad ki annyira nyálkahártya, nem vagyunk ennyire kitéve ennek.
1: Pedig, hogyha valaki azt mondaná, hogy a száraz levegőnek köze van a légúti fertőzésekhez, akkor nem gondolnánk, és erre most alapvetően magyarázatot adott, hogy mégis van mindenképpen összefüggés. Keveset iszunk a nyáron, pedig alapból mindenki tudja, hogy erre szükség van. Mennyit kellene, hogy ígyunk, meg hát elsősorban kik ebben a veszélyeztetettek, mert azért elég sokáig tudjuk ezt húzni.
7: Ez két külön szempont is van. Az egyik az, hogy például, ha az utazásokra gondolunk, akkor hát érthető okokból sokan spórolnak a folyadékbevitelen, mert hát ugye a következménye a mosdószünet, és az akármilyen úton kikecmeregni egy repülőn, az ugye hát szempont mindenképpen. Pláne akinek ezzel mondjuk valami fizikai vagy betegséghez kapcsolt gondja is van. Ugyanakkor a száraz levegő is, a nagy meleg is egyértelműen azt eredményezi, hogy sokkal több folyadékot vesztünk pusztán a légzéssel is, tehát több-több távozik a szervezetből, meg az izzadással, és hát ugye körülbelül ez a felnőtt embernek az ökölszabálya 2,5 liter fölött jó lenne inni egy egész nap, amiből mondjuk már tehát ételbe levő víz is, folyadék is benne van, így van, így van, és azt tudjuk egyébként, hogy például a sivatagi jellegű országokban ott sokszor ezt ugye forró teával is, az kicsit furcsa lehet, de ennek is van egy élettani magyarázat, az picit hosszabb, de akkor is, tehát a hidegvíz is jól esik, a jegest azért lehetőleg kerüljük, mert nyálkártyát az is lehűti gyorsan, és aki meg veszélyeztetettebb ennek, mindig azt kell gondolni, hogy aki a szervezetben arányosan viszonylag kevesebb folyadéktartaléka van, és ezek a kisgyerekek, csecsemők, illetve az idősebbek.
1: Ugye nagyon sokszor elindul egy család akár a tengerpartig autóval, ott ül benne, és most a kisgyerekekre fókuszálva és visszautalva, őket tényleg folyamatosan itatni kell. Nagyon gyors egy kisgyereknél az, amikor eljuthat a kiszáradásig.
7: Ez így van, és különösen ugye ahhoz még utazni se kell, hogyha a tavasszal, nyáron ősszel cirkuláló gyomorbélrendszeri vírusok is még rájönnek a tetejébe ennek, akkor iszonyatosan gyorsan, akár órák alatt ki lehet száradni.
1: Hogy tudjuk akkor ezt mondjuk ott észrevenni rajta?
7: Hát egy kisgyermekem például az mindenképpen fontos jel, hogyha bágyat nem olyan aktív, mint előtte, hogyha, hát pláne, hogyha már aluszékony, úgyhogy egyébként nem kellene most aludnia éppen, a bőrnek a rugalmasságán lehet észrevenni, mondjuk ahhoz azért gyakorlottabb szem kell, egyáltalán az, hogyha ha például a pelusban nincs annyi pisi, mint igen, ahogy kellene, tehát ez egy nagyon fontos jel. És egyáltalán hát, ha nyilván még ha van valami betegséghez kapcsolt tünet is, ami folyadékvesztést csinál, akkor ott nagyon fontos, hogy lehetőleg hűvösebb környezetben legyünk, ha megoldható, és a folyadékpótlást minden eszközzel, anyatej, tápszer, vagy akár konkrétan zitatás meglegyen.
1: Igen, mindig úgy induljunk el, hogy megfelelő mennyiség. Ugye nem lehet kiszámolni egy útás, hogy dugóba kerül az ember, bizony. Ugye, hogy ebből legyen mindenképpen tartalék.
7: Igen.
1: Azért nagyon sokan elindulnak úgy is nyaralni, hogy bizonyos gyógyszereket szednek, akár daganatos betegek, szív- és érrendszeri panaszt, és akkor még sorolhatnám. Ezek már eleve súlyos betegségek, még plusz jön a napsütés, tehát nagy gondot okozhat bizonyos gyógyszerek szedésénél a nagy meleg. Érdemes kerülni a napot?
7: Hát itt két dolog jut eszembe, az egyik, hogyha a gyógyszer maga még nem bevéve, visszük magunkkal, és mondjuk nagyon nagy hőhatásnak van kitéve, az egy fontos dolog, hogy arra figyeljünk, a legtöbb dobozban is rajta van, hogy hány fokon kéne azt tartani. A másik pedig, hogy vannak fényérzékenyítő gyógyszerek, azért azt igyekszik a felíró orvos elkerülni, hogy a legnagyobb nyárba vagy nyaralás előtt olyat adjon, ez azért nem általános, hogy kevés gyógyszer ilyen, ami a direkt napfényre mondjuk bőrtünetet csinál.
1: Ez is bizonyos szempont, antibiotikumok,
7: igen,
1: ugye?
7: Igen, vannak például olyanok, de van más típusú gyógyszer is, ami ilyen lehet. Az nyilván egy alaptanács, hogy ha bizonytalanok vagyunk, akkor kérdezzük meg tényleg gyógyszerészt, házi orvost, kezelőszakorvos kollégát, ahova járunk a krónikus betegségünkkel, hogy ezek például kompatibilisek-e ezzel az utazással, vagy azzal a típusú hő- és napkitettséggel, tehát ezekről azért lehet beszélni. Amit még ilyen fontos volt, nyilván a saját szedett gyógyszereket azt érdemes valami kis tartalékkal összekészíteni, fájdalomcsillapító, általában javasolt kétféle, és amiből az egyik gyulladás csökkentő, illetve hát amit most nem említettem itt a folyadék kapcsán, hogy van egy orális rehidráló folyadék, amit készen tasakokba lehet kapni, és az nagyon gyorsan a nem csak folyadékot kell kaputani, hanem az elvesztett sót is.
1: Ezek az elektrolitok
7: van édes, igen, így van, és ezek ugye készen vannak összerakva, amit csak magába a vízbe fel kell oldani.
1: Tehát akkor ez vigyük, ez jó, hogyha benne van abban, igen, a kis csomagban, amit viszünk magunkkal is, repülőnél meg pláne nálunk legyenek a gyógyszerek, ugye, mert ha elveszik a bőrönt például, akkor nagy bajban lehet az, akinek fontos gyógyszert kell szedni. Legyengült immunrendszere milyen a melegnek, ennek a mostani akár hőségnek is a hatása?
7: Ami eleve mondjuk gyógyszer szedés miatt, tehát egy olyan típusú betegség, amiben tényleg gyengíteni kell az immunrendszert, vagy aminek ugye ilyen szervezetre gyakorolt hatása van, akár a várandóság, hát annyi lehet, hogy amit már említettünk, könnyebben bejutnak mondjuk az kiszáradt, lehűlt, vagy akár folyadékhiányos, a melegtől folyadékhiányos nyálkahártyának órokozók, és akkor egy picit fogékonyabb erre az ember. Alapvetően megint csak a maszkviselés, illetve hát ami, ha valaki, nem is kell feltétlenül trópusi országig menni, Mediterráneumban is azért a megvásárolt zöldségi gyümölcsök alapos megmosása, kézmosás, kézfertőtlenítés, ezek alapvető dolgok, csak néha csak megfeledkezünk róla az izgalmas nyaralás alatt.
1: Milyen gyógyszerek azok, csak egy párat említsünk, amit mindenképpen vigyünk magunkkal, hogy elővigyázatosak legyünk. Ugye gondolok itt hasmerésre, vagy éppen székrekedésre, lázcsillapítás, ezek a mindennapi dolgok?
7: Így van. Hát a lázcsillapítás az olyan, hogy kifejezetten a meleg nyárban ott azért szóba jön, ugye jelenleg a legtöbb orvosi ajánlás általában a lázcsillapítást magát nem ajánlja, azonban nyilván egy nagyon magas láz, egy nagy melegbe az tényleg aztán rizikófaktor lehet, de a fájdalomcsillapítás az ott fontosabb, és legyen az egyik gyulladás csökkentő a két típusból. Még a magnéziumot mondanám, aminek sok jó hatása van izomfáradtságra, izomgörcsre, van a nyugtató hatása is, szívritmusszabályzó hatása is van tulajdonképpen, szóval ez egy ilyen sokféle dologra jó, vén nélkül kapható, vihető gyógyszer.
1: Nagyon szépen köszönöm, dr. Bece Ádámot hallották, hasznos információkat hallottunk az iménti percekben.
4: Délelőtt a Kossuth Rádióban.
1: Továbbra is az egészségünkről lesz szó. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet idén nyára is meghirdette szűrővizsgálatát az aktív dohányosoknak. A tüdőrák világszerte vezető halálok, de biztató, hogy ma már egyre jobb a betegek gyógyulási esélye. Sok a dohányos és daganatos beteg, és a függéstől nehéz szabadulni. Ez derül ki Bétót Erika összeállításából is.
8: Volt olyan munkahelyem, ahol a főnököm nagyon dohányzás ellenes volt, tehát próbálta a munkaidőben történő dohányzást ideig leszorítani, úgyhogy a cég költségére beiratott minket biorezonanciás kezelésre, ami elvileg segít. Próbáltuk ezt a kényszer mozdulatokat ropival, illetve egyéb ilyen nasival pótolni, nem jött össze. Aztán próbálkoztam tapaszokkal, próbáltam ezt a nikotinos tablettát.
9: Tehát azt mondják, hogy fejbe dől el minden, tehát akaraterő kérdése.
8: Akaraterő kérdése persze, de az emberbe berögződik ez a rossz szokás, tehát rossz nap, egy fárasztó nap, vagy egy idegesség következtében azonnal cigarettázni az ember, és akkor előfordul, hogy hiába az ember azt mondja, hogy na, én többet nem gyújtok rá. A baráti társaságnál egy baráti pesgőzés vagy iszogatás mellett is azonnal rágyújt az ember, tehát elveszti ezt az ítélőképességét, és nem tud gondolkozni, és másnap megint azzal kell, hogy megint hiányzik.
9: A kórház folyosóján találkozom önnel, ön azért van most a kórházban, mert a dohányzás okozott önnél egészségügyi problémát.
10: Igen.
9: Mióta dohányzik?
10: 20 éves korom óta.
9: Na jó, akkor is most hány éves?
10: 45.
9: Tehát akkor 25 éve dohányzik?
10: Persze.
9: Naponta mennyit szív?
10: Változó. Amikor egy dobozzal is elszok, nagyon ideges vagyok.
9: Milyen egészségügyi problémái voltak már ebből kifolyólag?
10: Szarkodózisom van, meg aszmás vagyok.
9: És próbálta már abba hagyni a dohányzást?
10: Próbáltam, de nem ment. 2-3 hónap után ma visszavettem a cigit.
9: De ez csak akaraterő kérdése?
10: Hát akartam, de nem, akkor is hozzányúlok.
9: Nem mondták még, hogy egy szál cigaretta egy koporsószeg?
10: Mondták, de hát na.
9: És mégse tud róla lemondani?
10: Nem
9: lehet megijeszteni?
10: Mivel? Nem lehet engem megijeszteni semmivel.
9: Hát azzal, hogy megrövidül az élete. Nem ijesztő?
10: Addig élünk, ameddig meg van írva.
11: 16 éves koromtól váltam szerintem aktív dohányossá.
9: Mit szóltak ehhez a szülők?
11: Természetesen nem díjazták, mint minden olyan szülő, aki életében nem gyújtott rá cigarettára. Biztos nem díjazza, hogyha a gyereke, vagy a gyerekét egyszer látja, hogy meggyújtja az első szál cigarettáját, aztán rabul is ejti ez a függőséget okozó történet. Már 3-szor is próbáltam letenni. 2-szer önszántamból külső segítség nélkül, egyszer pedig egy úgynevezett biorezonanciás kúra segítségével. Egyébként mindegyik hatásos volt valamilyen szinten. Vallom és hiszem, hogy ha az ember le akarja tenni, akkor le tudja tenni. Tehát elsősorban az akaraterő az, ami hiányzik az emberekből, többek között is belőlem is.
9: Mi annak az oka ön szerint, hogy egy cigaretta ennyire rabul tudja ejteni az embert? Hiszen tudja, hogy káros az egészségére, hiszen a legtöbb tüdődaganat, garatdaganat, szájdaganat, most már egyre gyakoribb a nyelvdaganat, amit ugye most a kutatások megállapítottak, mind a dohányzástól van. Nem fél ezektől?
11: Természetesen az emberben benne vannak. Ha mindenki félne ettől, akkor nem lenne dohányos ember. Tehát azért olyan messze menőkig nem hiszük el, hogy velünk is megtörténhet mindig ez a olyan egészségügyi probléma.
9: Furcsa a kérdés. Mi a jó a cigarettába? Tehát ön mit élvez benne? Rágyújt, szívja magába a nikotint, a füstöt? Tehát mi benne a jó?
11: Azt említettük, hogy függőséget okoz a cigarettázás, függőséget okoz az embernek az is, ha bejár a munkahelyére dolgozni, egy idővel megszokja, hogy fel kell kelni reggel és be kell menni. Mind olyan tényezők az ember életében, amiket meg tud szokni, és az valamilyen szinten rabul tudja ejteni, vagy kötelező érvényű, akkor azt csinálni fogja, azt igényelni fogja. A dohányzás egy rituálé, a dohányzás fontos a reggeli kávéhoz, fontos az étkezések után, fontos azért, mert van egy 5 perc unalmas időszakom, fontos azért, mert a TV filmsorozatban éppen reklám jött, és ilyen alkalmakkor megragadjuk a lehetőséget, és rágyújtunk egy cigarettára.
1: A Pulmonológiai Intézet idén is meghirdette az aktív dohányosoknak szóló szűrővizsgálatát. Dr. Bogos Krisztina, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgatója a vendégünk. Jó napot kívánok! Fejcsóválva hallgattuk, igaz? Itt a fiatal embert közben, mert hogy mi nem dohányzunk, és nehéz ezt megértenünk. Az oldalukon azt írják, hogy dohányzik, ne várja meg a tüneteket. Ez nagyon figyelemfelhívó, pláne, hogy a tüdőrák az egyik leggyakoribb daganat.
12: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök én is mindenkit, aki hallgatja ezt. És valóban először is szeretném előre bocsátani, hogy mint szakember, a többi szakember nevében bennünk egyáltalán nincs előítélet a dohányzással kapcsolatban, mert pontosan tudjuk azt, hogy ez egy krónikus betegség, és ahogy elhangzott, ez egy személyenként változó olyan jutalom, olyan jó érzés sok esetben, vagy szorongás csökkentő, kinek-kinek mit jelent, amit nagyon nehéz letenni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ezzel komplex módon foglalkozzunk, és valóban nagyon sok betegségért felelős és rizikó tényező a legnagyobb kockázat a légúti betegségek, így a rosszindulatú betegség a tüdőrák, de ahogy hallottuk a felvezetésben, több más daganat kiindulásához, illetve elindulásához, kialakulásához is hozzájárul, sajnálatos módon. De ne felejtsük el azt is, hogy számos, ugye a szívinfarktusért, sztrókért ugyanúgy felelős a dohányzás, mint káros szenvedély.
1: Ugye kiknek ajánlják mindezt a vizsgálatot, amiről most szólunk, mert hogy valószínű olyanoknak nem csak korosztályt érintve, hanem akik már nagyon régóta cigarettáznak akár.
12: Valóban. A meghirdetett program az egy komplex tüdőegészség program, aminek egy része az, hogy egy képalkotó a bizonyos alacsony dózisú CT vizsgálattal keresünk olyan korai eltéréseket, amelyek még nem adnak tüneteket. Tehát ugye ez is a címben, hogy ne várjuk meg. Az alattomos betegségek közé tartozik a tüdőrák, és mert nagyon későn ad tünetet, mint nehéz légzés, köhögés, véres köpet, ami orvoshoz viszi a beteget. Sokáig lappanva növekszik. És bizony az idő nagyon fontos ebben a betegségben is, hogy minél koraibb, és a korainál is vannak korai stádiumú eltérések, amikor hathatósan, akár gyógyulást ígérve is, vagy garantálva tudunk beavatkozásokat végezni, mint a műtét, a helyi besugárzás, vagy olyan komplex kezelés, amivel tényleg egy nagyon jó életminőséget és életkilátást biztosíthatunk.
1: Más tud ez mutatni, mondjuk, mint egy mellkasröntgen, ez a kis dózisú CT?
12: Igen. Ez nem egy extra vagy nagyobb erősségű sugárral végzett beavatkozás, de a diagnózisokhoz használt CT vizsgálatokhoz képest ez egy alacsonyabb dózist jelent, de mindenképpen fontos hangsúlyozni, hogy a mellkasröntgennél sokkal nagyobb részletességgel a mellkasröntgent úgy kell elképzelni, hogy egy összegzett képet ad, ahol rejtve maradhatnak bizonyos képletek, és egy centiméter alatti képleteket nem is nagyon láthatunk meg. Ehhez járul hozzá ez az alacsony dózisú CT vizsgálat, ami olyan technika, amivel nagyon piciny gócokat is láthatunk a tüdőben, de ezen túl is láthatunk olyan elváltozásokat, ami nem csak a tüdőrák, hanem egyéb betegségre is utalhat.
1: Pont erre gondoltam, hogy itt tulajdonképpen a tüdő állapotát mérik fel, ugye, vagy éppen betegségeit, nem feltétlen az, hogy most keresik, hogy kinél van daganat már a tüdőben.
12: Valóban a legnagyobb fókusz azért mégis a tüdődaganat korai stádiumban való megtalálása, és ennek a rossz hazai epidemiológiai státusznak is a megfordítása. Mégis azt gondolom, és azért hangsúlyoztam, hogy ez egy komplex tüdő egészséget célzó szűrőprogram, mert itt egészében vizsgáljuk azt, hogy az egyénnek milyen a tüdő állapota, hiszen van egy velünk öregedő tüdőregedésnek hívjuk egy fiziológiás folyamata, amit a dohányzás felgyorsít. És akár már 40 éves korban ott lehet a krónikus légzőszervi betegség, a COPD-nek a jelenléte, sőt, ezek a folyamatok, ezek a gyulladásos folyamatok vezethetnek egy daganat megelőző állapothoz, illetve sajnos a daganatos betegség kialakulásához is.
1: Ugye most alapvetően a dohányosokról beszélünk, nekik szól ez a vizsgálat, de a közvetlen környezetemben is van, és viszonylag fiatal egy hölgy, aki tüdőrákban szenved, közben életében nem dohányzott. Egyre meglepőbb dolgok vannak, és akkor most visszafelé kérdezem, hogy körülbelül hány százalékban a dohányzás az oka a tüdőráknak, mert hogy nem csak ez lehet az oka.
12: Valóban. Nagyon fontos elmondanunk azt is, hogy a nem dohányosok körében ez 20%-ra tehető, előfordul tüdődaganatos betegség, azaz rossz indulatú betegség kialakulása. Ezek szerzett genetikai eltérések, tehát nem egészen öröklött vagy halmozott betegségek, de elsősorban hangsúlyoznunk kell a dohányzás kóroki szerepét, és ugye ez a program is ezt célozza, mert itt lehet jól meghatározni azt, hogy kiknél keressük ezt a betegséget legfőképpen. Nagyon sok kutatás, vizsgálat törekszik azért, hogy minél finomabban meghatározzuk azt a kockázat felmérést, a rizikó felmérést, hogy kiknél kell, és itt most jelenleg nemzetközi szinten, hazai tapasztalatok alapján is elsősorban az erős dohányosok körében kell kutakodnunk azért, hogy ezt a betegséget időben felfedezhessük.
1: Ha fel is ismerik a daganatot, akkor mennyire hatékony a gyógyítása? Ugye most már a legtöbb daganatnál hallani új módszerekről, egyénre szabott terápiákról.
12: Egészen fantasztikus szakmai tanúi is lehetünk a tüdőrák ellátásának fejlődésére az elmúlt 20 évben. Tehát gondolok itt akár a technikai, a műtéti megoldásokban, itt is van robotsebészet, vagy a kulcslyuk sebészet, de olyan sugárterápiás beavatkozások, amik helyi beavatkozásként jelenhetnek meg, egyenlő lehet a sebészi késsel, de olyan innovatív gyógyszerek, mint a célzott terápiák, azaz olyan molekuláris genetikai eltérésekre fejlesztett gyógyszerek, amik már éveket adhatnak, akár előre haladott stádiumban is, illetve az immunológiai terápiák, amiket alkalmazunk a tüdőrák kezelése során, és ezek fantasztikus dolgok, és ezeket kombinálva a korai stádiumban is még jobbá tehető az a gyógyulási folyamat, mert a korai stádiumban is lehetnek olyan eltérések, hogy korai kiújulás előfordulhat ebben a betegségben.
1: Amikor most említi is, hogy korai, nagyon fontos, ugye, hogy korán felfedezik a betegséget, akkor milyen időközönként érdemes mondjuk egy dohányosnak elmenni? Akár egy CT-vizsgálatra, akár egy kontrollra.
12: Szeretném hangsúlyozni, hogy ahogy ez a program is, és milyen minden olyan szervezett program szakember által irányított kell, hogy legyen. Tehát nem szerencsés az az üzenet, hogyha most, aki hallja ezt az adást is, és dohányos, tehát érintett, hogy ő majd elmenjen, és maga évente akár ilyen CT-vizsgálatot vásároljon, tehát ilyen szolgáltatást vásároljon, mert nagyon fontos, hogy a szakember mérje fel azt a kockázatot, hogy számára milyen időközönként, milyen gyakorisággal szükséges ez a képalkotó vizsgálat, illetve mik azok a teendők, amit még el kell végezni, hiszen a szűrés az egy tényező, de nem felejthetjük el azt sem, hogy nem helyettesíti például a dohányzás felhagyását, mint rizikótényezőt.
1: Na hát akkor ehhez kapcsolódik, hogy a leszokáshoz is adnak segítséget?
12: Természetesen. A szűrési programnak szerves része, integrált része az, hogy a dohányzás leszokásban is támogatást nyújtsunk. Hallhattuk, hogy mennyire nehéz és komplex dolog ez. Ezért mindenképpen egyénre szabottan kell nekünk olyan szakmai segítséget adni, kinek mi lesz az a motiváció, ami miatt el fogja hagyni a függőségét.
1: Egyébként itt vannak ezek a vizsgálatok évek óta, tudom, hogy tavaly is én ültem itt, amikor ezzel foglalkoztunk. Mennyire tudják időben felfedezni pont ezzel az úgynevezett akcióval, ami most is van, ezzel a szűrővizsgálattal, hogy baj van?
12: A legjobb példa erre, hogy ugye idehaza is működik még a jogszabályoknak megfelelően mellkasröntgennel történő szűrés. Ez a hazai átszűrtségben egy 20%-os korai tüdőrák felismerést tesz lehetővé. Az alacsony dózisú CT-vel ez egészen 80%-ig emelhető. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy előny és hatékonyság arra, hogy ezt a modalitást tudjuk alkalmazni a korai tüdőrák észlelésére.
1: Hát remélem, hogy most figyelemfelkeltő volt minden hallgatónak ez a beszélgetés. Dr. Bogos Krisztinát hallották, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgatóját. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.
12: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
1: 10 óra van, a folytatásban a krónikát hallják, de előtte ajánlom a délelőtt második órájának tartalmát. A hétvégén kiadós eső zúdult a nyakunkba, közben pedig hőségriasztás van érvényben. Ha jön a hirtelen feltámadó szél, a jégverés, vagy amikor itt a kánikula, mire figyeljünk és mit tegyünk? 10:30 után a katasztrófa védelem szóvivője ad hasznos tanácsokat. Most krónika, a mikrofonnál Beslin Bettina és Néveri Igor.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
3: Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a kritériumokat, erről írt a pénzügyminiszter.
2: Ma még fokozódik a hőség, az ország nagy részén már délelőtt meghaladhatja 30 fokot a hőmérséklet.
3: Kezdetben tehát mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani.
2: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter.
3: Kármán András közölte, Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminisztereit tömörítő Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Kármán András a jelzálog hitelek kamatstopjáról azt írta, a kormány változatlan feltételekkel október elejéig fenntartja az intézkedést. A cél, hogy annak kivezetése után a ténylegesen rászorulók kapjanak valós segítséget.
2: Kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma a parlamentben. A képviselők ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést.
3: Az országgyűlés délután 1 órakor Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. A tavaszi ülésszak egy hete ért véget, de a törvényalkotási munka gyorsítása érdekében Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kérte a rendkívüli parlamenti ülés összehívását.
2: Tovább fokozódik a hőség, az ország nagy részén már délelőtt meghaladhatja a 30 fokot a hőmérséklet, délután pedig akár 36-37 fok is lehet. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás is, ezért a déli órákban kerülni kell a napozást. A hőségriasztás és a vörös kód továbbra is érvényben van, így a szociális intézmények minden rászorulónak segítenek, emellett folytatódik a vízosztás és működnek a kihelyezett ivókutak és párakapuk is.
3: Szervezetünk még nem alkalmazkodott az extrém hőterheléshez, ezért nehezen viseljük a forróságot, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadója. Páldi Anna hangsúlyozta, a hőség elsősorban az időseket és a krónikus betegeket viseli meg, de a csecsemők, a kisgyermekek és a kismamák is nehezen tűrik a forróságot.
4: Oda kell figyelni akár a beteg idős hozzátartozóinkra, szomszédainkra, mindazokra, akik valamilyen ellátásra szorulnak. Hívjuk fel őket telefonon, kérdezzük meg, hogy mire van szükség, segítsünk a bevásárlásban, segítsünk a gyógyszerek kiváltásában, kísérjük el őket, hiszen az idősek számára azt javasoljuk, hogy a nagy melegben tartózkodjanak otthon 11 óra és 15 óra közötti időszakban.
3: Kánikulában különösen fontos a rendszeres folyadékpótlás, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt írta, a hőségben a szokásos napi 1,5-2 liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk.
2: A cukros üdítők veszélyeire hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.
3: A központ dietetikusa a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a nyári hőségben kiemelten fontos a vízfogyasztás, de nem csak a hidratálás szempontjából jobb választás a víz, mint a cukros üdítő. Mihály Kinga elmondta, egy cukros ital akár 5-600 kalóriát is tartalmazhat, ami egy átlagos ebéd kalória mennyisége. Hozzátette, a víz népszerűsítése kiemelten fontos a gyerekek körében. Érdemes például mentával, uborkával vagy citrommal ízesíteni a vizet, amelyet a fiatalok is szívesebben fogyasztanak. Az is segíthet a szokás kialakításában, ha a gyerekeket bevonjuk az ital elkészítésébe.
5: Ilyen nyári nagy melegbe praktikusan tudjuk ajánlani azt, hogy különböző gyümölcsöket le lehet fagyasztani jégkockatartóba, és a vízbe, amit elkészítenek ebbe a vizes koktélba, bele tudják rakni ezeket a jégkockákat, és hosszasan marad hideg ez az üdítő számukra, ami nyári nagy melegben üdítően tudhatni.
2: A tegnapi csapadék nem volt elegendő ahhoz, hogy érdemben javítsa a talaj mélyebb rétegeinek vízhiányát, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
3: Siklós Gabriella a Kossuth Rádióban közölte, országosan átlagban mintegy 470 mm, az Alföld egyes térségeiben pedig több mint 900 mm csapadék hiányzik a talajból. Hangsúlyozta, a Velencei tó átlagos vízszintje jelenleg 54 cm, ami 1 centivel marad el a valaha mért legkisebb vízállástól. Emlékeztetett, az elmúlt 1500 év feljegyzései szerint 16 alkalommal, legutóbb az 1860-as években száradt ki a tó. A szóvivő szerint Magyarország vízkészlete nem csökkent jelentősen. A kihívást inkább az jelenti, hogy nincs elegendő tároló kapacitás és vízvisszatartó rendszer a csapadék és az árhullámok idején érkező víz helyben tartására. Hozzátette, a vízpótlás érdekében az elmúlt időszakban 10 cm-rel, 750 cm-re emelték a Tisza tó vízszintjét, ami mintegy 18,6 millió köbméter többlet víztározását teszi lehetővé. Ezt a készletet részben az öntöző csatornák vízellátására használják fel.
6: Május 14-e óta dolgozik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, és ez azért fontos, mert ugye itt tudjuk koordinálni a vízügyi igazgatóságok munkáját. Ez gyakorlatilag ugyanaz a munka, mint egy árvíznél, csak ugye pont a vízhiány ellen küzdünk. Nagyon sok helyen most már szakemberek mentek át az egyik vízügynek a területéről a másikére. 24 órában, ahol lehetőség van, és ahol víz tömeg rendelkezésre áll, ott megtartjuk a vizeket. Tehát most kb. 40 millió köbméterrel többet tartunk vissza ezekben az említett holtágak medre, stb., mint tavaly ugyanilyenkor. Tehát ez a munka gyakorlatilag folyamatos, és ami nagyon-nagyon fontos, és ne felejtsük el, hogy egyre több felé a civil egyesületekkel, vízőrző egyesületekkel együtt működve engedjük ki a vizet olyan területekre, ahol eddig nem volt.
2: Biatorbágy és Herceghalom között egy egyvágányon megindult a forgalom, de a reggeli felső vezeték szakadás miatt a győri vonalon kora délutánig továbbra is hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani.
3: A nemzetközi vonatok ismét teljes vonalon járnak, azonban megállnak Budaörsön, Törökbálinton, Biatorbágyon, Herceghalmon, Bicskealsón és Bicskén is. A belföldi Intercity-k csak Tatabányáig közlekednek, és onnan is indulnak vissza Győr felé. Tatabánya és Kelenföld között express pótlóbuszok szállítják az utasokat.
2: Változhatnak a légiutasok jogai Európában az új uniós szabályozásban, amely hamarosan hatályba léphet. Például egyszerűbb lehet a kártérítési folyamat járatkésések vagy törlések esetén, bővülnek az utasok átfoglaláshoz kapcsolódó jogai is, valamint a jegyárakat már a kézipoggyásszal együtt kell majd feltüntetni. Erről a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének jogi igazgatója beszélt a Kossuth Rádióban.
3: Baranyi Dóra hangsúlyozta, régóta egyeztettek a civil szervezetek, valamint az Európai Parlament és a Tanács is, és úgy tűnik, hogy az új szabályozásban inkább a fogyasztók védelme erősödhet.
7: Bevezették a beszállókártya elektronikus változatát, és nem csak azt vezették be, hanem azt csak, hogy bizonyos alkalmazáson keresztül lehetett ezt bemutatni a repülőtereken, ezt is bezárták ezt a kaput a jogalkotók. Most már olyan elektronikus jegyet kell biztosítani, amelyhez nem kötődik egy alkalmazás használata, illetve a kinyomtatásért sem lehet már pénzt kérni. Tehát vihetem a kinyomtatott jegyemet, ha az beolvasható nyilván a QR kódja a beléptetéskor, illetve kérhetem a kinyomtatását is, ha nincsen nálam bármi történik.
2: Ezekben a percekben elindul a Fekete Madonna zarándokvonat Budapestről Lengyelországba a Csesztohovai Szűz Mária kegyhelyre.
3: A vonaton csak nem 500 zarándok utazik, közülük 150-en Erdélyből, 50-en pedig Kárpátaljáról érkeztek az útra. A zarándokok a világörökségi Krakkóba is ellátogatnak, ahol a II. János Pál pápa bazilikában Szent Misén is részt vesznek. A zarándokvonat egyik lelkivezetője, Bátor Botont, pálos szerzetes, az indulás előtt megáldotta a szerelvényt.
8: Szívünkben ott vannak családjaink, szeretteink, betegtestvéreink, közösségeink, és velünk jön imádságban az egész Kárpát-medencei magyarság. Hálát viszünk, kéréseinket visszük, reményeket viszünk, és vissza szeretnénk hozni mindazt a kegyelmet, amelyet az Úr ezen az úton készített számunkra.
0: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Biatorbágy térségében egy autó kamionnal ütközött. A 17-es kilométernél a külső sávot lezárták, több kilométeres a torlódás. Az M2-es autóton a Vác felé vezető oldalon Dunakeszi térségében betonelemnek ütközött egy jármű. A 26-os kilométernél a belső sávot lezárták. Az M3-as autópályán Bak térségében pedig terelést bontanak a Budapest felé vezető oldalon, a 39-es kilométernél. A forgalom egy sávon halad, itt is több kilométeres torlódásra kell számítani. Szolnokon

0: A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt az egyenesen haladó külső sávot karbantartás miatt. Kovács Botont, PKK Info.
1: Időjárás jelentés.
2: Kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Zivataroktól függetlenül a Dunántúlon megélénkül, időnként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
3: Kedves hallgatóink, ez volt a Krónika 10-kor, a szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Polyák Adrián, valamint a technikai munkatársak Sóz Zoltán és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Néveri Igor. Folytatódik a délelőtt Diósi Klárival. Viszont hallásra!
4: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
5: Mit szól hozzá, hogy egy felmérés szerint Ukrajna lakosságának kétharmada a teljes politikai megújulást és Zelenszkij távozását akarja? És megkezdődött a vakáció, itt a főszezon, és bizony a tavak, folyóvizek minden évben újabb áldozatokat követelnek. Ön szerint hogyan fürdőzünk biztonságosan?
4: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
6: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
4: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klár.
7: 4:11 lesz 2 perc múlva. A nyaralás, pihenés mindenkinek jár. Egy mozgás korlátozottan élőnek azonban kevesebb a lehetőség. A programokra nehezen jutnak el, és van, hogy meg is hiúsul a vágyott nyaralás.
8: Én Spanyolországban mindig is nagyon vágytam, de nem mint turista, hanem mint helyi.
9: Ivanova Daniela, kerekesszékes újságíró.
8: Elvileg 1 hónapra mentem, de aztán 4 hónap lett belőle. Barcelonában sokat jártam, olyan város szerettem volna találni, ami akadálymentes, kicsit kisebb, mint Barcelona, de mégis élhető. És akkor így Alicantéra rábukkantam, megnéztem előre az alacsony padlós buszoktól kezdve a szálláson át.
10: Le vagyunk maradva az ottani viszonyoktól, mik voltak a tapasztalatok?
8: Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon le vagyunk maradva. Ezt most érzékelem, amikor visszajöttem, mert a jóhoz könnyen hozzászokik az ember. Ami kint elsőként feltűnt, hogy nagyon hamar elkezdtem magam ilyen végtelenül szabadnak érezni, tehát nem kellett gondolkodnom, hogy be tudok-e menni egy épületbe, egy étterembe, a barátaim lakásába, mert minden akadálymentes volt, utazást sem kellett szervezni, mert csak felszálltam akár a vonatra, bármire, metrótól elkezdve, tehát igazából fantasztikus szabadságot adott. Mielőtt én elmentem, egyébként tökre meg voltam elégedve az itteni helyzettel, a közlekedéssel is, mert nem tudtam, hogy milyen, amikor jó. Hozzáállás szintén egy nagy dolog. Kint nem nagyon volt téma a kerekesszék, nem éreztem magam megkülönböztetve, teljesen szabadnak, és tényleg lelkileg mindenhogyan úgy teljes értékű embernek éreztem magam.
9: Hazánkban bár egyre több helyen alakítanak ki mozgássérültek számára akadálymentesített szállásokat, szórakozási vagy túra lehetőségeket, sok helyen még mindig érheti meglepetés azokat a kerekesszékkel közlekedőket, akik nem tudakozódnak előre. Nem beszélve arról, hogy az adott helyre bizony el kell jutni. Ez pedig tömegközlekedéssel sokszor újabb kihívások elé állítja a fogyatékossággal élőket.
11: Én Láber Anna vagyok, 30 éves. Nekem autóbalesetem volt 10 éves koromban, és ezután kerültem a kerekesszékbe.
9: Városon belül mennyire egyszerű mondjuk eljutni ide?
11: Én busszal szoktam ide bejönni, egy busszal be tudok jönni. Lehet, hogy egyszerűbb lenne hévvel jönni, ami nem akadálymentes, ugye, de gyakorlatilag szerintem majdnem ugyanannyi idő a busszal is.
9: A buszokra minden alkalommal fel tudsz szállni?
11: A legtöbbre igen. Az az igazság, hogy most már így Budapesten a legtöbb busz akadálymentes.
9: Azért a szórakozó helyek nagy része szerintem nem akadálymentes a belvárosban.
11: Volt kiszemelt szórakozó helyem igazából, amit szerettem, és ez akadálymentes volt itt. ott volt mozgássérült mosdó is, volt egy külön bejárat, ahol be tudtunk menni. Egyébként volt több olyan hely, ahová el tudtunk menni, hát ki kellett nézni, hogy hova menjünk.
9: Mindig tapasztalat alapján csináltátok, vagy oda telefonáltatok?
11: Akkor még nem nagyon volt ilyen segítség, egyébként nehezebb volt így elindulni. Az ember előbb mondjuk elment egy terepbejárásra, vagy oda telefonáltunk, vagy pedig ugye az ismerős mondta, hogy képzeld, voltam itt, és

0: az akadálymentes és milyen pozitív tapasztalat volt. Az interneten most már, ami nagyon jó, hogy a Google-nek a térkép nézetében van olyan, hogy ilyen utcanézet, és ott ugye kívülről már föl lehet mérni, hogy lesz-e lépcső vagy sem. Jártam le Szegedre 2 hónapig egy tanfolyamra, és minden nap mentem vonattal, és az első utazás előtt próbáltam fölmérni a terepet, hogy milyen lehet Szegeden. Tudtam, hogy kerekesszékkel mindenképpen el fogok tudni menni, de hogy azt nem tudtam, hogy milyen tömegközlekedésre tudok felszállni, hol fogok tudni elmenni mosdóba, hol fogok tudni bemenni egy boltba. Ott aztán hát az első alkalommal valóban, akikkel beszéltem, a helyiekkel, tőlük kérdeztem, hogy egyébként hogy tudnék eljutni az állomástól ide. És aztán ennek kapcsán fogalmazódott meg bennem, hogy létrehozzak egy blogot, és leírtam az utazási élményeimet, és a mai napig vezetem ezt a blogot.
1: Említetted itt a távolsági közlekedést, az is ugyanilyen egyszerű?
0: Sajnos az egy kicsit nehezebb már, mert ugye a vonatnál ott be kell jelenteni előre, hogyha szeretnél menni, holott ott is már nagyon sok ilyen alacsony padlós vonatok közlekednek, mégis sokszor a kalauzok számon kérik, hogy miért nem lett bejelentve, de olyan is előfordul, hogy bejelentjük, hogy megyünk, és nem kapják meg az információt, és aztán ugyanúgy számon kérik rajtunk, több rossz tapasztalatunk van a vonatos utazással.
2: Telefonon kapcsolódik hozzánk Ungvári Györgyi, a Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesületének elnöke. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
2: Remélem, Györgyi, hogy hallgatta ön is velem ezt az iménti összefoglalót. Ugye elhangzott, hogy van, ami nem egyszerű, de az elején Daniella azt mondta, hogy ő elégedett, utazik, szabad, teljes értékűnek érzi magát. Ön hogyan látja az imént elhangzottakat?
3: Én nagyon ugyanígy látom, mint Daniella. Én is szerencsére sokat jártam külföldön, és ott teljesen pozitív tapasztalataim vannak az akadálymentes közlekedéssel, az épületek kialakításával, az emberek pozitív hozzáállásával. Hát kis hazánkról ez teljes mértékben így abszolút nem mondható el sajnos. Ugye, hogyha valahova el szeretnénk utazni, hosszas kutatómunkát kell végezni, hogy az a szálláshely az valóban akadálymentese, lehet kerekesszékkel használni, van-e parkoló, a fürdőszoba jól van-e kialakítva, vannak-e kapaszkodók, milyen magas a WC, milyen ülőke van rajta. Tehát nagyon-nagyon sok apró dolog van, amit ugye a hotelek weblapjából nem lehet megtudni, és én ezért mindig azt szoktam kérni, hogy előtte fölveszem az adott tervezett szálláshelyre a kapcsolatot, és kérek fotókat. Van olyan szálláshely, amely szívesen teljesíti ezt a kérést, de van, akik mindenféle kibúvót találnak.
2: Érdekes, amit mond, hogy kutató munka kell mindehhez, hogy biztonsággal tudjon majd oda megérkezni és ott lenni. Nem lehetne akár, vagy ez egy nagy feladat, egy olyan oldalt, ahova összegyűjtik azokat a már önök által megtapasztalt mondjuk szálláshelyeket, szállodákat, amit ajánlanak másoknak?
3: Gyakorlatilag többen végeznek hasonló ilyen egyénileg kezdeményezett vagy civil szervezetek által tervezett dolgot. A mi egyesületnek is van egy ilyen adatbázisa, és ezek a szálláshelyek föl vannak sorolva az egyesületünk weblapján, de így is érdemes egyénileg érdeklődni, mert a kerekesszékesek között is még különböző fizikai állapotokban vagyunk. Tehát elképzelhető, hogy egy elektromos kerekesszékes nem tud olyan átalakításokat igénybe venni, amit például egy jobb kondícióban lévő aktív kerekesszékes vendég simán tud használni egy szálláshelyen.
2: Hát ez így van, igen. Már a műsorban foglalkoztunk, ugye, nyaralás repülő úttal, úgyhogy felteszem önnek is a kérdés, hogy mondjuk repülővel macerás-e közlekedni, mert azt már tudjuk, hogy azért a légitársaságok többségénél akár a foglaláskor, vagy 48 órával az indulás előtt lehet jelezni, hogy kerekes székkel érkeznek és segítenek. Mi a tapasztalata?
3: A segítségnyújtás a repülőgépes utazásoknál maximális. Nekem pozitív tapasztalatom van, viszont hogy ne örüljek mindennek, én is tapasztaltam, meg nagyon sok társam is tapasztalta, hogy a kerekes cég szállításakor nem fordít valahogy a légitársaságok kellő figyelmet arra, hogy ezek nagyértékű eszközök, enélkül mi nem tudunk közlekedni. hogy jobban odafigyeljenek, hogy rögzítik a csomagok között a kerekes székeket, mert bizony én is jártam már úgy, hogy letört a fékem, volt olyan ismerős, akinek az irányító kontroll, a joystick is eltört, mire megérkezett például a célállomásra, és nem tudta használni a kerekes széket, és akkor ez nagyon-nagyon megkeserítette. És az ilyen... ott lépő. Egyébként, amit nagyon javaslok mindenkinek, hogyha repülővel utazik, és bármi problémát észrevesz a kerekes székén, mikor beleül a székbe, semmiképp sem csekkoljon ki addig, amíg a jegyzőkönyvet föl nem veteti, mert gyakorlatilag a légitársaságoknak kártérítést kell biztosítani abban az esetben, hogyha kárt okoznak, amint elhagyjuk a repülőteret, ezt már nem tudjuk érvényesíteni.
2: És ebben jól tudnak segíteni, gyorsan tudnak segíteni? Azaz, hogyha a saját példáját nézzük, György, a saját utazását, akkor ön tudta jól érvényesíteni a jogait?
3: A jogaimat tudtam, de kerekes széket, másikat azt nem tudtam biztosítani. Tehát nagyon-nagyon bonyolult volt. Nekem az volt a szerencsém, hogy én ez éppen Londonban történt velem, hogy rokonokhoz mentem, és ők segítettek ideglenesen addig kölcsönzőből egy másik kerekesszékhez, ami természetesen nem olyan, mint amit a saját magunkra szabnak.
2: Hát ez természetes. Igen,
3: ez nem volt egyszerű.
2: A repülő az csak az egyik jármű, de mondjuk milyen járművel a legjobb vagy a legkönnyebb közlekedni, és akkor most mondjuk itthon Magyarországról beszéljünk.
3: Hát itthon akár a buszokat is tudom említeni, ugye városon belül is akár a turisták is, ha egy külföldi kerekesszékes turista jön ide, akkor ő is használja az akadálymentes közlekedést, de sajnos itt is vannak elég elszomorító példák. Most a legfrissebb nekem egy pénteki sztori, ugye a mozgássérült kerekesszék helyére kialakított helyen egy roller volt, és mind kiderült, hogy sajnos a buszsofőrnek a rollerje volt oda elhelyezve, és nem rakták el onnan, és ugye veszélybe voltam, mert nem tudtam a székemet kirögzíteni, és egy külföldi lehet, hogy még jobban nem tudja az érdekeit érvényesíteni. Van még a vonatos közlekedés, szeretek vonattal utazni, de ott pedig az legutóbbi tapasztalatom, hogy se reggel, se este akadálymentesen föl tudtam jutni a vonatra az emelő segítségével, viszont a mozgássérült WC nem működött. És ez egyre többször van, hogy a kialakított WC-k a vonatokon nem működnek. Szóval úgy érzem, hogy van mit behozni lemaradásban.
2: Igen, ez jó is, hogy említette, hogy erre nagyobb gondot fordítsanak. Ugye most leginkább arról beszélt, hogy A-ból B-be eljutni, de egyébként mozgáskorlátozottként itthon kirándulni. Mennyire tud eljutni kerekesszékkel kiránduló helyekre? Vagy utána tud nézni, hogy ilyen helyek hol vannak?
3: Igen, utána tudom nézni, hát az internet segítségével tényleg sok mindent meg tudunk állapítani, hogy mi az, ami számunkra megfelelő, de hogyha már így utazás és nyaralás, akkor sokszor megyünk különböző helyeken, múzeumba, és ezt is szívesen megemlítem, hogy szintén rendelkezünk egy adatbázissal, ez is egy három civil szervezettel közösen volt egy másfél éves munka eredménye, hogy 64 múzeumot mi felmértünk különböző fogyatékosság típusok szerint ezeknek az akadálymentesítésében. Hát azt kell mondanom, hogy tökéleteset nem találtunk a 64 múzeumból, amiket személyesen felkerestünk, de azért voltak nagyon jó példák, viszont azt sem tarthatom titokba, hogy voltak nagyon-nagyon rossz példák is.
2: De az már nem lenne elvárás? Tehát ez már nem kötelező? Vagy manapság nem kötelező mondjuk egy ilyen intézménynek, ahova eleve várják önöket is, hogy ez meg legyen oldva mindenképpen, akár egy rámpa, tehát hogy a biztonságos bejutás?
3: Kötelező lenne nem csak a rámpa, hanem az akadálymentes WC, a látássérülteknek a vezetősávok, a tapintható tárgya, tehát nagyon sok minden kötelező lenne, de a legtöbb helyen a finanszírozás hiányára hivatkoznak, illetve az a probléma sokszor, hogy amikor megvan a pénzügyi keret, akkor nem hívnak érintett szakembereket. illetve törvényileg kéne, hogy hívjanak, kéne, hogy rehabilitációs mérnök tervezze meg, a munka után ő vegye át az elkészült átalakítást, de mégis olyan helyzetekkel találkoztunk, hogy nem értettük, hogy ki az, aki ezt így átvette, mennyire volt ő egyáltalán szakember.
2: Van olyan egyébként, amit a hétköznapokban kerekes székkel nem lehet elintézni, nem lehet elérni, egyedül megoldani?
3: Hát nagyon sok minden van, nem csak a turistáknak, hanem a közlekedés, az oktatás, stb. És úgy gondolom, hogy a főváros vagy nagyobb városok, azok azért sokat fejlődtek az elmúlt sok-sok év folyamán, hogyha én visszagondolok arra, hogy amikor még én voltam fiatal, az már igencsak régen volt, hogy akkor mennyire nem volt élhető és akadálymentes akár a főváros, de vidéken, egy kisebb városban vagy falukon sajnos most is minimális az akadálymentesítés, hiába van törvényben.
2: Ő foglalva. Itt van velünk, Györgyi?
3: Igen,
2: mert csak úgy elhallgatott kicsit a vonal, igen. De keresgéltem azért az interneten, és tulajdonképpen a kerekesszékkel közlekedőknek egy információs weboldal is megtalálható a neten. Itt is biztos, hogy az érintetteknek nagyon sok információt tudnak adni.
3: Így van, és minél több tapasztalatot az érintettek fölrakunk az internetre, szerintem akkor az mindenkinek segíti a közlekedését, a nyaralását akár, és a mindennapjait is.
2: Igen, mert hogyha például most is valaki azért kedvet kap, és még nem olyan régen ül éppen kerekesszékben, ne keseredjen el, pont azért beszélgetünk, mert hogy azért lehetőségek vannak, és ha például repülővel meg is érkezik egy külföldi helyre, akkor ott például biztosítanak akadálymentes transfert is, mert az egy dolog, hogy repülővel leszáll az egyik városban, egy országban, de onnan még el kell jutni a szállodáig, ezt mennyire megszervezett, mennyire kell önöknek kérni, mennyire gördülékeny mindez?
3: Hát nekünk kell általában megrendelni mindent itthonról. Vannak azért olyan országok, most megint az Angliát tudom így tapasztalatként említeni, hogy ott például, ha kimentem a vasútállomásra, ott külön egy óriási stand fogad engem, ahol személyi segítőktől kezdve mindenki van, és végig kísér a folyamaton, hogyha igénylem. Minden perondra vannak kihelyezve mobil rámpák, ha esetleg olyan vonat jön, amire nincs az emelő szerkezet fölrögzítve, illetve a vagonokban is, ahol ki van jelölve a kerekesszékesek helye, ott is van állandóan minden ilyen vagonon egy mobil rámpa, amit visz magával a vonat. Ez egy óriási dolog. De ugyanazt tudom mondani, hogy olyan taxik is bérelhetők, ahol rámpa van, tehát kihajtanak egy rámpát, ide is be lehet kerekesszékkel jutni, és lehet rendelni transzfert is. Vannak olyan országok, ahol ha valaki tud autót bérelni, jogsia van, akkor különböző kézi vezérlések vannak, különböző sérültséget kialakítva, és akkor ezeket is pillanatok alatt az autókba be tudják rögzíteni. És természetesen szállító szolgálatok is vannak azok számára, akik súlyosabban sérültek.
2: Hát én remélem, hogy azért a közeljövőben közelítünk Európa más országaihoz, és ajánlásokat is tudnak tenni majd, hogy mi még a következő években a fejlődéshez a munka. Ungvári Györgyit, a Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesületének elnökét hallották, és mindjárt 10:30 van, 2 perces hírek jönnek a folytatásban.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma a parlamentben. A képviselők ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakát törvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Az országgyűlés délután 1 órakor a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. Magyar Péter korábban jelezte, a vagyonvisszaszerzési hivatalról és a közjogi tisztviselők elmozdításával kapcsolatos alaptörvénymódosításról is bejelentést tesz. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat, erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter Kármán András közölte, Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminiszterei tömörítő Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Robbanás történt Katarban egy csepp folyósított földgázt feldolgozó telepen. 18 ember eltűnt, több mint 50-en megsérültek. A hatóságok szerint a robbanást baleset okozta, a közbiztonságot nem fenyegeti veszély. A detonáció a barzengáz ellátó létesítmény műszakindítása közben történt, azt nem tudni, hogy a robbanás okozott-e károkat az üzemben. Országszerte süt a nap, csak néhol főként északon lehetnek felhősebb területek. Délután ismét többfelé lesz záporzivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet napközben 30-35, kés este 20-28 fok között alakul. Ma is rendkívül erős az UVB-sugárzás. A következő napokban marad a hőség.
5: Közlekedési hírek.
2: Az M1-es autópályán a főváros felé Béatorbágy térségében egy autó és egy kamion ütközött. A 17-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás több kilométer hosszú.
5: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyert el. További információ az évboltja.store.in/ oldalon.
7: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
5: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
2: 11:03. A múlt héten már szóltunk arról, hogy az elmúlt években egyre szélsőségesebb az időjárás. Önök is érzik, és ezt éljük a napokban is. Küzdünk a hőséggel, közben zivatarok pusztítottak az ország különböző pontjain. Mindkettőről szó lesz a következő percekben, de előtte hallgassák meg Gergó Judit, Bátori Gyöngyvér, Gárdonyi Eszter és Bicsák Eszter tudósítását a múlt heti zivatarokról.
8: Vas vármegyében a múlt héten több alkalommal is lecsaptak heves zivatarok a térségre, amelyek néhol 2-4 cm-es jégesővel és heves villám tevékenységgel érkeztek. Június 11-én és a rákövetkező napokban olyan intenzív jég zúdult a megye egyes részeire, hogy a táj órákra fehérbe borult, mintha tél lenne. Elsősorban az Őrség, különösen Rátót környéke volt érintett. Itt sok helyütt hólapáttal tolták le az udvarokról a havazásnak tűnő jeget, mely kerti veteményeket vert el, gyümölcsösöket tett tönkre, valamint autókat és redőnyöket rongált meg. A zivatarokat kísérő szélviharok miatt a Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság egységeit és az önkéntes tűzoltókat számos helyen riasztották. Útra, háztetőkre és elektromos vezetékekre dőlt fák, valamint vastag letört faágak eltávolításához. A hirtelen lezúduló, lokálisan jelentős mennyiségű csapadék miatt a domboldalakról lefolyó sár és víz utakat öntött el, udvarokba és pincékbe hömpölyögött be, több helyen szivattyúzásra volt szükség. A Kőszeg és Horváth Zsidány közötti útszakaszon egy hatalmas fa dőlt rá egy menetrend szerint közlekedő autóbuszra. A tűzoltóknak láncfűrészekkel kellett kiszabadítaniuk a járművet az úttorlaszból. Több mint 10 településen, különösen a Körmendi járásban szakadtak le az elektromos vezetékek. Emiatt több ezer fogyasztónál órákig nem volt áramszolgáltatás. A szakemberek szerint egyre többször lesz várható ilyen szélsőséges időjárás a klímaváltozás miatt. A most következő napokban azonban a kánikula és a magas UV-sugárzás veszélyeire kell felkészülnünk.
9: Somogyot sem kímélte a vihar. Június 17-én késő délután egy hatalmas zivatarlánc söpört végig a fél megyén. Az északnyugat felől érkező vihar nem csak heves esőt, hanem helyenként jégesőt is hozott. Ráadásul olyan orkánerejű széllökéseket is, amelyek több településen nagyon komoly károkat okoztak. Kaposváron és környékén pusztított leginkább a vihar. A megyeszékhelyen és környékén a tűzoltókat csaknem 25 helyszínre riasztották. A hivatásos tűzoltók, valamint a Kötél Egyesület önkéntesei folyamatosan dolgoztak a viharkárok felszámolásán. Fák dőltek közutakra, járdákra, épületekre, villanyvezetékekre és még a vasúti sínekre is. A kaposfüredi vasútállomás közelében több fa akadályozta a vasúti közlekedést, míg a Toponári úton és a Kaposfüredi úton leszakadó ágak villanyvezetékeket rongáltak meg. Sántos külterületén, valamint Kaposváron a Kemping utcában és a Gruber János utcában teljes szélességében elzárták az utat a kidőlt fák. De volt olyan hely, ahol lakóépületekre zuhantak a megdőlt fák. A vihar a Guba Sándor utcában az egyetemi kampusz környékén is fennakadást okozott, ahol az útra dőlt fák és a nagyobb ágak miatt teljes útzár alakult ki. A közösségi oldalakon közzétett felvételek szerint egy arra haladó erdés csapat azonnal munkához látott és segített megtisztítani az úttestet, és aztán elindulhatott a forgalom. A katasztrófa védelem valamennyi helyszínen gyorsan beavatkozott, a veszélyes helyzeteket megszüntették, személyi sérülésről pedig szerencsére nem érkezett információ.
10: A Kisalföldön az elmúlt időszak esős, viharos időjárása elsősorban a katasztrófa védelem szakembereinek adott munkát. Győr-Moson-Sopron vármegyében összesen 15 helyszínen volt szükség tűzoltók beavatkozására az erős szél okozta károk miatt. Az esetek többségében úttestre dőlt fák, közlekedést, kerítést, vezetéket, épületeket veszélyeztető megdőlt fák, illetve lehasadt faágak eltávolítását végezték el az egységek. Személyi sérülés egyik esetben sem történt. A viharos szél és a lezúduló eső ezúttal nem okozott komoly kárt a kisalföldi gazdáknak sem, mondja Németh Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Győr-Moson-Sopron vármegyei elnöke.
11: Talán köszönhető annak is, hogy működik a hégelhárító rendszer. Kis széllehatás azért ott az Alpok alján, meg az ország teljes nyugati, illetve az északnyugati részén ott tapasztaltunk, de ott se volt olyan, hogy súlyos károkat jelentettek volna. Én azt hiszem, hogy megúsztuk, nagyon kellett az eső, sokkal több kellett volna, igaz, normális választható esőt már, de nagyon örültünk annak is, amit a jó Isten adott. Nem volt az a brutális vihar, illetve jégverés, mint amit Zalába, Dolna, valamint Baranya hegyes részein tapasztaltak a gazdálkodók, iszvert el tetőket, házakat, szóval nem csak az agráriumot érintette.
10: A szabadföldi termelők mellett a gyümölcsültetvények tulajdonosai is hasonló helyzetről számoltak be. Az általunk megkérdezett gazdák egyikénél sem okozott komoly károkat a közelmúltban lezajlott vihar.
12: Kisebb és nagyobb méretű jég is hullott Baranyában a június közepi hétvégén, és összesen 33 jelzés érkezett a Baranya vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóságra. Adataik szerint kiemelkedő volt a viharos időjárás miatti beavatkozások száma, 12 esetben csak ezért riasztották őket. A legnagyobb gond a jégverés mellett a fakidőlés. Pécsett több hatalmas faág szakadt le úgy, hogy az úton közlekedőket veszélyeztette, de távközlési kábel is sérült meg a városban. Villány külterületén a Pécs és Mohács között közlekedő éjjeli vonatjárat menet közben egy a vasúti sínekre dőlt nagyméretű fának ütközött. Pécsett a viharok után rendszerint gond van a csapadékvíz elvezetéssel, ezért a Biocom Nonprofit Kft., amint lehetett, megkezdte a fontos közterületek takarítását. A mecsekről lezúduló nagy mennyiségű csapadékvíz jelentős hordalékot, sarat, köveket, faleveleket és egyéb zöld hulladékot szállít a mélyebben fekvő városrészekbe, ami jellemzően akadályozza a közlekedést és a vízelvezetést. A társaság elsőként így azokat a kritikus helyszíneket tisztította meg, ahol a mecsekről érkező gyűjtő és dűlőutak becsatlakoznak a városi hálózatba. Az elmúlt hét közepére a helyzet rendeződött, a tisztítási munkák is véget értek.
2: És azt hiszem, hogy most hétvégén is jócskán volt teendője a katasztrófavédelemnek. Mukics Dániel, a katasztrófavédelem szóvévője érkezett hozzánk. Jó napot kívánok!
13: Jó napot, köszöntöm a kedves hallgatókat!
2: Kérdeztem a kollégákat, ők is tapasztalták-e tegnap ezt a nagy vihar, többen néztek nagy szemekkel, hogy náluk nem volt, de arról tényleg hallani, hogy az Alföldön már szombaton, a fővárosban több helyen pedig tegnap volt hatalmas vihar, úgynevezett szupercella okozta. Mennyire győzték a munkát, és milyen teendőik voltak?
13: Tegnapi vihar miatt tegnapi napon 386 tűzoltói beavatkozásra volt szükség, ennek a 90%-ára kidőlt fák miatt volt szükség. Ilyen helyekre riasztották a tűzoltókat, ezek a kidőlt fák utakra, házakra, kerítésekre, autókra dőltek, ezeket kellett eltávolítani a kollégáimnak. Mondhatjuk, hogy szinte országszerte okozott károkat a vihar, Komárom, Esztergom, Somogy és Veszprém vármegye kivételével mindenhol szükség volt a tűzoltókra, viszont Budapesten és Hajdú-Bihar vármegyében volt a legtöbb beavatkozás. Amíg Budapesten inkább a kidőlt fák, addig Debrecen környékén, Debrecenben villámárvizek is kialakultak.
2: Olvasni lehetett arról is, hogy van, ahol még kémény is ledőlt. Innentől kezdve, aki ezt nem tapasztalta meg most a saját bőrén, érezhette, hogy mekkora széllel is járt mindez. Miben keletkezett a legtöbb kár?
13: Inkább a fák okoztak gondot. Szerencsére épületkár az nem volt sok, 11 épületben keletkezett összesen kár. Ilyenkor jellemzően tetőket bont meg az erős szél, illetve kéményeket dönt le. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a saját mikrokörnyezetünket, az otthonunkat úgy tartsuk rendben, hogy egy felerősödő szél ne tudjon károkat okozni. Tehát, hogyha a kéménynek az egyik téglája kifordult, akkor azt minél hamarabb állítsuk helyre, mert a következő vihar lehet, hogy sokkal nagyobb kár fog okozni. Ha az egyik tetőcserép leesett, akkor még időben tegyük vissza, mert ott már a szél be fog fújni, és lehet, hogy a többit is le fogja rántani.
2: Na most jön ez, hogy otthon mi mit tudunk tenni, mert ugye nem kémleljük állandóan az eget, hogy akkor most jön egy nagy eső, vagy de hát az a mi érdekünk, hogy folyamatosan ellenőrizzük a területet. Gondolok arra, hogy sok helyen látni, hogy nincs árok például a ház előtt. Pedig az mennyire fontos lenne akár egy családi ház esetében is.
13: Illetve ahol van, ott sincs kitisztítva. Tehát, hogyha van vízelvezető árok, felszíni vízelvezető az otthonunk környékén, azt tartsuk tisztán. Persze egy komoly felhőszakadásnál annyi víz esik hirtelen, hogy nincs az a vízelvezető árok, nincs az a csatorna hálózat, ami el tudná vezetni, de minél jobb állapotban van a felszíni vízelvezető, annál több vizet tud elvezetni, annál kisebb az esélye, hogy kialakuljon egy villámárvíz. Ilyenkor, amikor vihar van, általában három dolog szokott problémát jelenteni: villámlás, szél, illetve a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső. Kezdjük talán az esővel. Nem nagyon tudunk az, amit csinálni, villámárvizek ellen nem lehet készülni. Hogyha hirtelen felhőszakadás alakul ki egy négyzetméterre egy órán belül több mint 25 liter csapadék hullik, akkor azt a csatorna nem fogja tudni elvezetni, a föld nem fogja tudni felszívni. Ilyenkor települések alsó részein megáll a víz, dimbes-dombos területen megállt meneti patakok, folyók alakulnak ki. Legfontosabb, hogy ezeket kerüljük el. Egy ilyen gyors sodrású villámár víz embert ledönthet a lábáról, kerékpárost, autót is elsodorhat. Hogyha...
2: Ennyire? Most így nézek nagy szemekkel
13: önre. Igen, akár bokáig
2: érő... lehet?
13: Akár bokáig érő vízsodrás már le tudja dönteni az embert a lábáról. Csatornafedeleket képes elmozdítani egy ilyen villámárvíz, és ugye a szennyezett hordalékos víz alá nem látunk be, nem tudjuk, mi van a víz alatt. Hogyha elmozdította a csatornafedelet, mi meg akár autóval, akár gyalog, akár kerékpárral arra megyünk, akkor komoly baleset lehet belőle. Tehát kerüljük el, akár gyalog, akár járművel vagyunk úton. Nagyon sokszor látni ilyenkor, hogy autósok átvágnak a felgyülemlett vízen, és az autó közepéig ér a víz, aztán csodálkoznak, hogy elakadnak. A legtöbb személyautó úgy van kialakítva, hogy a légszűrője az alul helyezkedik el. Hogyha az vizet kap, akkor a motortérbe víz fog kerülni. Tönkre is tettük az autónkat, tolhatjuk a roncstelepre. Tehát ha villámárvízzel találkozunk, kerüljük el, tervezzük újra az útvonalunkat, mert biztos, hogy baj lesz belőle.
2: Meg rosszabbul járunk, hogyha például akár nem mi, de az autónk meghibásodik. Tegnap sok helyen például jég is esett. Sokan panaszkodnak, hogy szétveri például a redőnyt, tehát mi jobb ilyenkor, ha lehúzzuk és a redőnyt veri szét, vagy pedig kitörhet az ablaküveg is. Tehát, hogy mit tudunk tenni otthon a háztartásban?
13: Érdemes megnézni mindig az időjárás előrejelzést, hogy milyen idő várható. Ha erős szélre figyelmeztet a Hungaromet, akkor már előző este érdemes a kerti bútorokat, kerti szerszámokat, cserepes növényeket fedett helyre vinni, nehogy a szél felkapja ezeket és benyomja nyom velük egy ablakot. Ha van ilyen kerti kiülőnk, akkor a ponyvát vegyük le róla, ezeket a minimális megelőzési tanácsokat fogadjuk meg, mert százezres károkat tudunk megspórolni vele. Mondanom se kell, hogy nyílászárókat csukjuk be, ha lehet a redőnyt engedjük le, illetve ha villámlás is van, akkor érdemes kihúzni a műszaki cikkeket a konnektorból. Ha villámlik, dörög, akkor a kettő közti időintervallumot érdemes számolni. Hogyha 15 másodpercnél rövidebb a villámlás és a dörgés között eltelt idő, akkor nagyon közel van a vihar. Akkor menjünk be egy épületbe, maradjunk ott, várjuk meg ott a viharnak a végét, a vizes blokkokat kerüljük el, hiszen hogyha villám csap az épületbe, akkor könnyen áramütés is lehet a vége. Én azt javasolom, hogy a nagyobb értékű műszaki cikkeinket húzzuk ki, mert hogyha nem az épületbe, akár csak annak a közelébe csap a villám, akkor minden olyan műszaki cikk, amely a hálózatra van dugva, az biztosan a túlfeszültség miatt tönkre fog menni. Hogyha akarunk rááldozni, akkor érdemes villanyszerelőt hívni, hogy a villanyóránál a túlfeszültség elleni védelmet építse ki. Ez azért van egy 100-200 ezeres forintos kiadás. Hogyha spórolósabban szeretnénk megúszni a dolgot, akkor lehet kapni túlfeszültség ellen védő elosztót. Hogyha ebbe dugjuk a drágább tárgyainkat, műszaki cikkeinket, amiket nem tudunk állandóan kibe húzogatni, például mosogatógép, beépített elektromos cikkek, akkor azt ilyen túlfeszültség ellen védő elosztóra tegyük, és akkor nem lesz belőle több százezres kár, hogyha villám csap az épületben.
2: Mert ez is egy jó kérdés, hogyha például hosszabbítóba van dugva több minden, akkor ott elég lekapcsolni a hosszabbítót?
13: Nem, ki kell húzni. Mert tehát ha fizikailag össze van kötve, akkor a vezetéken a villámcsapás esetén végig fog menni a túlfeszültség, és minden műszaki cikket tönkre fog venni. Tehát fizikailag konnektorból ki kell húzni ilyenkor a műszaki cikkeket.
2: De egyébként az mennyire gyakori, hogy villámcsap az otthonunkba? Ugye azt mondjuk, hogy hát van villámhárító, akkor nincs mitől félnünk.
13: Ha van villámhárító,
2: és
13: nem mindenhol
2: vannak még
13: van.
2: Olyan otthonok, ahol nincs sok.
13: Családi házakhoz nem kötelező villámhárítót építeni. Nyilván nagyobb közösségi épületeknél, több ember befogadására alkalmas épületeknél kötelező villámvédelmet kiépíteni, azonban családi háznál ez nem kötelező. Tehát így tudjuk megelőzni a villámcsapást. Ha a szabadban vagyunk, ugye mindig azt mondják, hogy kerüljük a fákat, amikor villámlik. Na most, hogyha éppen erdőben kirándulunk, akkor nagyon nehéz elkerülni a fákat. Azt javasolom az erdőben kirándulóknak, hogyha éppen egy vihar csap le, hogy keressenek egy olyan területet, amely legalább 5 méterre van minden fának a törzsétől. Ott tudják átviselni a villámcsapást. Ha éppen kerékpározunk, egy réten sétálunk, és sehova nem tudunk bebújni a villám elől, akkor úgy tudjuk legjobban megúszni a villámcsapást, hogyha legugolunk, a fejünket lehajtjuk a két térdünk közé, lábujjhegyen helyezkedünk el, és a két sarkunkat összeérintjük. Ez egy ilyen nagyon furcsa jóga póz.
2: Most közben csinálom, amit ön mond, hogy hogy is kell.
13: Igen, ez egy furcsa jóga póz, azért van erre szükség, mert hogy legugolunk, lehajtjuk a fejünket, alacsonyabbak vagyunk, kisebb az esélye, hogy belénk csapjon a villám. Azért kell lábujjhegyen elhelyezkednünk, mert hogyha valahol a közelünkbe csap a villám, akkor sokkal kisebb felületen érintkezünk a földdel, kisebb az esélye, hogy bennünket is érintsen a villámcsapás. És azért kell összeérinteni a sarkunkat, mert úgy kisebb lesz a lépés feszültség, kisebb a veszélye, hogy komoly sérülést okozna a villámcsapás. Kisebb áramkört alkotunk, nem az alsó, egész alsó testünkön megy végig a feszültség, hanem belép az egyik lábfejünkön, kilép a másik lábfejünkön.
2: De jó, hogy ezt elmondta, ezt még a Kossuth Rádió Facebook oldalára is kitesszük, mindenképpen megígérem, mert szerintem ez a nyár, hogy ez egy hasznos információ. Eddig beszéltünk arról, hogy villámárvíz, villámlás, ilyenfajta katasztrófák, de hát közben meg nagy a szárazság, hőségriadó van, mindenhol nem is esett az eső, és tűzgyújtási tilalom már bizonyos helyeken biztosan érvényben van.
13: Jelenleg Budapesten és 10 vármegyében van érvényben tűzgyújtási tilalom. A katasztrófavédelem weboldalán www.katasztrófavedelem.hu egy Magyarország térképen jelöljük, hogy hol van éppen aktuálisan tűzgyújtási tilalom. A tűzgyújtási tilalmat nagyon sokan összetévesztik a kerti égetés tilalmával. Tűzgyújtási tilalom azt jelenti, hogy ahol el van rendelve, ott erdőben, és erdő 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani. Ettől függetlenül én a saját kertemben bográcsozhatok, grillezhetek, hulladékot nem égethetek, tehát hulladékégetést azt sehol sem szabad, kizárólag kerti zöld hulladékot szabad égetni, de azt is csak ott, ahol az önkormányzat megengedi. Tehát nézzük meg az önkormányzat weboldalát, hívjuk fel az önkormányzatot, hogy ahol élünk, ott szabad-e zöld hulladékot égetni. De ez nem kommunális hulladék, ez kizárólag száraz növényi részek, amely a kertészkedés során keletkezik. Ha pedig otthon bográcsozunk, grillezünk, egy percre se hagyjuk magára a tüzet. Volt egy olyan eset, valaki a kerti kiülőben begyújtotta a grillt, majd bement egy sörért. Na ez alatt a 30 másodperc alatt a tűz elszabadult, az egész kerti kiülő égett, a ház szigetelésére ráterjedt a tűz, több milliós kár keletkezett, azért, mert valaki 30 másodpercre magára hagyta a tüzet. Kerti parti van, bent megy a meccs, mindenki ordít, mert gól van, mindenki beszalad. A tűz meg ott marad egyedül. Egy valaki legyen, aki ott marad a tűz mellett, még akkor is, ha épp gólöröm van.
2: És vajon mi okoz legtöbbször szabadtéri tüzet?
13: Az emberek. Az nagyon ritka, hogy a természetben magától tűz keletkezne. Ennek a valószínűsége az 2-4% közé tehető, hogy akár villámcsapás, akár öngyulladás miatt tűz keletkezzen a természetben. Mindig inkább valamilyen emberi tevékenységhez köthető. A kiránduló eldobja a cigarettacsiket, eldobja az üveghulladékot, a fémhulladékot, ez a napsugarait nagyítóként összegyűjti, meggyújtja vele a természetet. Mindenkit arra kérek, hogy ilyenkor, ilyen melegben a kerti égetést is ésszel végezze, gondolja meg, hogy szükség van-e rá biztosan, ha pedig igen, akkor tartsuk be a tűzgyújtásnak az alapvető szabályait. Nagyon gyakran előfordul az is, hogy valaki száraz, füves területen járatja az autónak a motorját. A kipufogó gáznak a hője már annyira fel tudja melegíteni az aljnövényzetet, hogy emiatt szabadtéri tűz keletkezzen. De a leggyakrabban mindig a hulladékégetés, kerti hulladékégetés az, ami miatt nagy szabadtéri tüzek keletkeznek.
2: Amúgy is kell erről beszélnünk, hiszen így június végén elkezdődött az aratás, elkezdődik mostanában, tehát itt tarlótüzekről is tudunk beszélni, úgyhogy rengeteg mindenre alapvetően figyelni kell, de ami még nekem fontos és a háztartásokat érinti, hogy a hőség idején meg tud nőni a szénmonoxid mérgezésnek is a veszélye.
13: Ugrásszerűen megemelkedik ilyenkor a tűzoltóknak a szénmonoxid miatti riasztás száma. Ennek az az oka, hogy a kéménybe beszorul a hideg levegő. A kéménynek a húzata az nem máshogy működik ilyen melegben. Egy légdugó alakul ki a kéményben. Ugye meleg vízre mindig szükségünk van, tehát a kazán, a cirkó az működni fog. Engedjük a meleg vizet, szeretnénk lezuhanyozni, és a kéménybe beszorult hideg levegő nem tudja, vagy a füstgáz, ami keletkezik az égés során, nem tudja ezt a kéménybe beszorult hideg levegőt kilökni, mert a kéménynek a külső része, melyre tűz a nap, az annyira forró, hogy emiatt a kémény áramkör az megfordul.
2: Tehát akkor tulajdonképp az a húzathatás nincsen meg, és visszaáramolhat az a füstgáz, hogy értelmezzük.
13: Megszűnik, romlik a kéménynek a húzathatása a nagy melegben, ezért ahol zárt térben nyílt láng van, ott mindenképpen legyen szénmonoxid érzékelő, mert ahogy visszáramlik a füstgáz, tökéletlen éges alakul ki, én csak szeretnék lezuhanyozni, közben meg lehet, hogy szénmonoxid mérgezés szenvedek.
2: És ugye a legtöbben ilyenkor, ahogy a hőségriadó van, nem csak hogy lehúzzák a redőnyt, be is zárják az ablakokat, tehát eleve egy zárt teret képezünk, ahol nincsen légmozgás, ugye, ami még erre rátesz jócskán.
13: Igen, tehát bárhol, ahol nyílt lánggal működő vízmelegítő, főző, fűtőeszköz van, ott az ablakba, a nyilászárókba egy automatikus légbevezetőt kell szerelni. Tehát nem elég néha kinyitni az ablakot, hanem egy olyan részszellőzőt, bármilyen légbevezetőt kell oda tenni, amely az emberi kéz érintése nélkül biztosítja a levegő utánpótlást.
2: Sok hasznos dologról beszéltünk, és mondom is a délelőtt hallgatóinak, hogy jövő héten 29-én hétfőn majd foglalkozunk azzal, hogy ne hagyjuk például őszre a kémény ellenőrzéseket. Ez is egy nagyon fontos információ. Köszönöm, hogy mindenről mi most beszélgethettünk.
13: Köszönöm szépen.
2: Tudjuk, hogy a hetes szám mint bűvös számot van a mesékben, de hogy mit jelent a nyelvészetben, Erről szól a mai Hangtár.
5: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.

0: hetet-hét ország mesei sztereotípia, népmesei szólás. Arra utal, hogy a mesebeli események valahol nagyon messze történnek. A szókapcsolat gyökerei a hetes szám mágikus, szakrális jelentőségéhez nyúlnak vissza, amely számos kultúrában és a magyar néphitben is a teljességet, a lezártságot szimbolizálja. Minya Károly nyelvészt hallják.
1: A szóban levő heted nem tört számnév, azaz nem valamely számnak a hetedére utal, hanem vagy magára a számra, a hétre, és ekkor nyomósító szerepe van hét országon is túl, de még inkább nyomósító, hogyha a hétnek a hétszeresére utal, ez is elképzelhető.
0: Vagyis a heted hét szerkezetileg egy sajátos számtani és nyelvi fokozást takar.
1: Tehát a mesében szereplő események vagy nagyon messze, azaz a hetedik hét országon is túlmentek végbe, vagy szintúgy távol van, hogyha hét országon is túl, ezt jelenti.
0: A számtani logika szerint a hetedik hét a 49. egységet jelöli, a mesenyelvben azonban ez a fordulat önálló életre kelt, és a számtalan, a mérhetetlen, a végtelen szinonimájává vált. A hetet hét lehet a 77-es is, hiszen a magyar népköltészetben a 77 a mágikus, szimbolikus értelembe vett rengeteg vagy végtelembe vett száma, például 77 magyar népmese 77 egyszerre is elmondja. De mi a helyzet azzal a kifejezéssel, hogyha a mesében a főhős heted magával készül megvívni csatáját a királylány kezeiért, akkor hányan indulnak háborúba?
1: Heten. Balagi Mórnak a magyar nyelv teljes szótárában is szerepel már eféle szó, hogy a másodmagam az azt jelenti a szótár szerint, hogy én és még egy személy, vagy másodmaga, ő és még egy személy, vagy harmadmagammal, más kettő és én a harmadik. Tehát ebből is világos, hogy ha heted magammal vagyok, akkor együtt nem ugye nyolcan, hanem én és még hat fő. Tehát így kell ezeket értelmezni.
2: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
3: És ez volt a délelőtt a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A gyártásvezető Mali Andrea, a hangmérnök Szilágyi Zsolt és a szerkesztő Papnánási Gabriella nevében is. Köszönöm, hogy hallgattak bennünket és figyeltek ránk. Holnap is lesz délelőtt, foglalkozunk többek között azzal, hogy Magyarországon évente több ezer ember kerül kórházba szívinfarktus miatt, és a túlélők számára kulcskérdés, hogy hogyan lehet megelőzni egy újabb eseményt, mit szabad és mit nem szabad tenni a felépülés időszakában. Mindjárt jön a Krónika, aztán a Hely című műsorunk. Én szép napot kívánok mindenkinek. Diósi Klárit hallották.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: A pontos idő 11 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Lemondott a brit munkáspárt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ér. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás a távozására, miközben több munkáspárti képviselő nyíltan is vezetőváltás sürgetett. A lemondás pontos menetrendjéről és az utódlás folyamatáról hamarosan további részleteket közölnek. A lehetséges kormányfők között felmerült Andy Burnham neve, aki a munkáspárt ismert politikusa, a Greater Manchester régió polgármestere. Mintegy 80 percig tartó egyeztetés után véget ért az amerikai-iráni tárgyalások első köre Svájcban. Az egyeztetések most az amerikai és az iráni oldalon is zárt körben folytatódnak. A találkozó alatt az iráni és az amerikai vezetők is fenyegető kijelentéseket tettek. Az iráni elnök arról beszélt, hogy joguk van az urándúsításhoz, Donald Trump pedig figyelmeztette Teheránt, ha a Hezbollah folytatja a háborút Libanonban, újabb csapások érhetik Iránt. Drónokkal és rakétákkal támadta egymást az ukrán és az orosz légierő éjszaka. Az orosz csapásokban 5-en meghaltak, valamint kereskedelmi hajók. Infrastruktúrális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg Zaporizsia és Szumi megyében. Közben az orosz légvédelem csaknem 60 Moszkva felé tartó ukrán drónt semmisített meg. Sérülésekről vagy károkról nem érkezett jelentés, ugyanakkor 3 moszkvai repülőtéren átmenetileg leállították a forgalmat, és a Krími híd közlekedését kétszer felfüggesztették. Robbanás történt Katarban egy cseh folyósított földgázt feldolgozó telepen. 18 ember eltűnt, több mint 50-en megsérültek. A hatóságok szerint a robbanást baleset okozta. A közbiztonságot nem fenyegeti veszély. A detonáció a Barzán gázellátó létesítmény műszaki indítása közben történt. Azt nem tudni, hogy a robbanás okozott-e károkat az üzemben. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminisztereit tömörítő Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Kármán András a jelzálog hitelek kamatstopjáról azt írta, a kormány változatlan feltételekkel október elejéig fenntartja az intézkedést. A cél, hogy annak kivezetése után a ténylegesen rászorulók kapjanak valós segítséget. Kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma a parlamentben, a képviselők ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakát törvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Az országgyűlés délután 1 órakor a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. Magyar Péter korábban jelezte, a vagyon visszaszerzési hivatalról és a közjogi tisztviselők elmozdításával kapcsolatos alaptörvénymódosításról is bejelentést tesz. Nyíltabb, szakmailag megalapozott kommunikáció bevezetéséről intézkedik az egészségügyi miniszter, erre hivatalosan is utasítja a héten a kórházak, a kórházi főigazgatóság és a háttérintézmények vezetőit, jelentette be Hegedű Zsolt. Hozzátette, egyértelmű nyilatkozási irányelveket dolgoznak ki az egészségügyi dolgozók számára. Késnek a vonatok a dél-balatoni vonalon váltóhiba miatt. A szerkezet Balaton Lele felső és Balaton-Boglár között romlott el, ezért ott átmenetileg egyáltalán nem közlekednek a szerelvények. Ugyanezen a szakaszon tegnap is váltóhiba nehezítette a forgalmat. Az időjárásról. Országszerte süt a nap, csak néhol, főként északon lehetnek felhősebb területek. Délután ismét többfelé lesz záporzivatar, a heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti, emiatt figyelmeztetéseket adott ki a meteorológia. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul. Ma is rendkívül erős az UVB-sugárzás, a következő napokban is marad a hőség.
0: Műsorajánlat.
2: Digitális nyár. Van három fiam, és a legnagyobb 10 éves, és igaz, még korlátozva találkozik az internettel, de mivel már van az iskolában digitális kultúra oktatás, így egyre inkább bekúszik az életünkben, úgyhogy most próbálok kapaszkodókat találni, hogy akkor ezt mégis hogyan bástyázzuk körül.
3: Mennyi az a képernyőidő, amely életszerű és kivitelezhető nyáron? Egyáltalán egyedül hagyhatjuk a gyerekeket az online térben? Milyen egy jó nyári digitális házirend?
4: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
5: A Kult kikötő programjai és a kaposvári Csiki Gergely Színház következő évadának kínálata. Stúdió vendégünk, a Kult kikötő alapítója és a kaposvári teátrum igazgatója, Nagy Viktor színművész. A Margit-szigeti színház irodalmi sétái Bach Kata színésznővel és a debreceni Vojtina Bábszínház következő évada.
4: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Elment a Mesti. Nincs már velünk a magyar néptánc megújítója. 96. életévében elhunyt Tímár Sándor, a nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth Díjas koreográfus, táncpedagógus, a Csillagszemű Gyermektánc Együttes alapítója, akinek hallatlan gazdagságú életművét a néptáncosok nagy családja élteti tovább. Ráemlékezünk egy korábbi beszélgetés felidézésével a Nagyok műsorában. Ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
6: Úgy volt! Nyári emlékek! Új időpontban! Június 27-től minden szombaton 16 óra 55 perckor a Dunán.

Ma egy olyan helyszínen járunk, amit sokan csak a repteréről és a katonai múltjáról ismernek, ám maga a település ennél sokkal több érdekességet tartogat. A Kis-Balaton, Hévíz és Keszthely közötti háromszögben vagyunk, ahol a turizmus, a közösségépítés, a kultúra és Fekete István öröksége egyaránt fontos szerepet kapnak.

0: Sármelléken vagyunk a két tölgy információs központban. Ez egy felújított épület, ami régen a vasúté volt, és most közösségi munkahely lett. Akivel megkezdjük sétánkat, ő dr. Mismás Biri, a település polgármestere, minek után rögtön egy tüskevár plakáttal szemben állunk itt a földszinten. Milyen kötődési pont van a kettő között?
1: Sármellék nagyon jellegzetes épületében állunk most. Ez a régi vasútállomás épülete, amely több mint 50 éve áll használaton kívül, és most ez az épület egy topluszos pályázat keretében megújulhatott, egy új funkcióval születhetett újjá, és lett ismét ékköve a településünknek. Ugye itt készült a Tüskevár című regényből film, és ennek egyik állomása volt Sármellék, amikor is Bütyök és Tutajos ugye leszállt a vonatról, jött Matula bácsihoz, hogy itt megélje a nyári élményeit. Ugye ebben az épületben, a földszinten vagyunk most éppen, szemben állunk itt ezzel a fal grafikával, ugye képregény stílusban jelenik meg a Fekete István Tüskevár című regénye és a ebből készült filmnek a jelenetei. Külön büszkeség számunkra, hogy az illusztrátor Füle Viktória, aki a szomszédos település Alsópáhok szülöttje.
0: Tüskevárat már megbeszéltük, de elméletileg a Kisbalatonnak az élővilágát is bemutatják valamilyen kiállítással, az hogy jelenik meg itt az épületen belül?
1: Volt egy eszközbeszerzés is, amelynek keretében VR szemüvegeket szereztünk be, és készültek felvételek a Kisbalaton élővilágáról, tehát a növény és az állatvilágról, illetve a bereknek az élővilágáról, és ezeket az élményeket tapasztalhatjuk meg a VR szemüvegeken keresztül, és igen, külön eleme a játszótéren elhelyezett csónak, tehát átélhetjük ezt a Kisbalaton élményt úgy is, hogy a csónakba beülünk, és akkor olyan, mint a Kisbalatonon eveznénk, és bejuthatunk olyan helyekre is, amelyet egy átlagos túra során nem élhetünk meg.
0: Menjünk ki az udvarra, mert hogy ott elméletileg valahogy megjelenik a fenntarthatóság is, kilépünk ebből a felújított épületből, és amíg egyébként elérünk addig a csónakig, addig ezt beszéljük meg, hogy 74 az utolsó év, amikor itt vonat közlekedik. És utána ugye mondta, hogy nagyon hosszú ideig Csipke Rózsika álmát aludta az épület, de hogy kell elképzelni az előtte-utána képet?
1: Ez az épület 50 éve használaton kívül állt. Még az előző vezetésnek volt egy álma, hogy ez az épület megújulhasson, és egy olyan közösségi teret, egy életteret hozzon létre a település központjában, amely nem csak a turisták, ugye az átutazó turisták, ide látogatók számára nyújt egy élményt, hanem az itt lakó embereknek is egy új életteret, egy új élményteret tud adni. Köztes megállóhely lehet, ahol megpihenhetnek egy kicsit, ahol felfedezhetik a Sármellék múltját, és egyben jelenét is, és aztán tudnak tovább menni a Kisbalaton irányába. Füzesi Zsuzsa rajzaival láthatjuk itt ezeket a táblácskákat, ami a Mondoka játszóteret viseli, ez a

0: használaton kívüli vasútvonal. Terveink természetesen vannak, többféle elképzelésünk is van. Ez az épület a Magyar Állam tulajdonában van, és a Gyesebb vagyonkezelésében, tehát velük egyeztetve tudunk itt attrakciókat létrehozni. A legnagyobb állam az a mozdony, ami itt megállt Sármelléken, de mindenképpen valamiféle közlekedési parkot szeretnénk itt létrehozni, tehát egy plusz elem, ami mondjuk nincsen a környéken, és ami szintén ide vonz az embereket.
1: Megbeszéltük, mielőtt elindultunk, hogy érdemes felmennünk az emeletre, és akkor oda indulhatunk?
0: Igen, indulhatunk, de meg szeretném elmondani, hogy ez a tölgyfa, ez egy 200 éves tölgyfa, amellyel elindultunk az évfája 2026 pályázaton. Bejutottunk a döntőbe, úgyhogy izgatottan várjuk az eredményt. Sikerült megmentenünk ezt a tölgyfát, hiszen nagyon sok kötődés van hozzá, úgyhogy ez a célunk, hogy minél hosszabb ideig még velünk legyen ez a tölgyfa.
1: És akkor a két tölgy információs központ azért két tölgy, mert hogy ilyen Y-vonalakba elválik ez az egy?
0: Gondolhatjuk ezt, de egyébként azért két tölgy, mert az épület másik oldalán is állt egy tölgyfa.
1: A tölgyek ölelésében van a két tölgy információs központ.
0: Van egy e-bike töltőnk is, tehát az elektromos kerékpárral érkezők meg tudnak pihenni és közben feltölteni a kerékpárjukat, ha akinek éppen szüksége van rá, illetve van egy elektromos autótöltőállomásunk is.
1: Belépünk újra az épületbe, nyílik a fehér ajtó, barna fából készült lépcsőn fogunk felfele haladni.
0: És 130 éves tölgyfa lépcső, tehát eredeti.
1: Tehát ezt megtartották a vasúti időkből.
0: Így van, az épület is 130 éves.
1: Elkezdünk felfele gyalogolni ezen a széles lépcsőn.
0: Sármelléki lakos, akire nagyon büszkék vagyunk, Mészáros Dóri fotóit láthatjuk itt a falakon elhelyezve.
1: És ezek is különböző tájképek, a madártól elkezdve a futó simpárig, ami valószínűleg a már sokszor emlegetett vasút.
0: National Geographic magazinban is jelentek meg a Dórinak képei.
1: Ahova mi most beléptünk, az valamilyen közösségi munkahely, az iroda, a tárgyaló, mert hogy hosszú azt a rengeteg székkel, minek szánják.
0: Igen, az épület három szintes, van egy pinceszint is. Az emeleten található két darab coworking iroda és egy kis konyha, illetve két szociális helyiség.
1: Coworking az a közösségi munkahely, valahogy így lehetne azt magyarul fordítani.
0: Igen, ez szintén úgy gondolom, hogy egyedülálló itt a környéken. Ki lehet bérelni ezeket az irodákat egy-egy napra, vagy akár néhány órára is, aki itt éppen átutazóban van, vagy itt szeretne tárgyalni, vagy csak néhány órára egy csendes helyen dolgozni. Itt ez a nagyobb iroda, ez a tér, itt tartjuk egyébként a képviselőtestületi üléseket is, de ezt ki lehet bérelni workshopokra, lehetőségek, tárháza nyitott, és mi is nyitottak vagyunk minden új igényre, és igyekszünk a megfelelő szolgáltatásokkal ezeknek eleget tenni.

0: Ferge Józsefné Marika néni bizonyára jól emlékszik arra, amikor még járt Sármelléken a vonat, és az egykori vasútállomás épülete a település központi helye volt. Az egykori hagyományok egyebek mellett neki köszönhetően ma is élnek. Elnézek a szobának a sarkában található babára, elméletileg azt a viseletet, amit ott látok rajta, azt Marika néni csinálta, az igaz?
1: Ez igaz, de ez nem sármelléki viselet, de szívesen csinálok néviseletbe öltöztetett babákat, de legtöbbet azért sármelléki babát öltöztetek.
0: Tud nekem azok közül olyat mutatni, ami sármelléki, ami ott van a jobb kezénél? Mert hogy ott is vannak különböző munkák, ami nép dolgozik, vagy dolgozott. Na, előkerült.
1: Igen, a Gyöngyös Ponty néprajz. Rajzilag Sármellék a Kis-Balaton térségében lévő Zalakomár és vidékéhez tartozik, és legjellemzőbb viselete ennek a tájegységnek a gyöngyös konty, amit a fejen viselnek az asszonyok, és a bőrszoknya, a sok szoknya.
0: Mind, amit látok, azt Marika nénik csinálta, tehát a bordó alapanyagra rávarrott gyöngyök, a rávart, ez a fekete masni, ez mind-mind saját keze munkája.
1: Olyantól tanultuk el, akinek már volt, illetve viselte ezt a kontyot. A konty három félhold alakú, fejtető részen elhelyezkedő részből áll, és egy hátsó részből, ami a nyakszirtnél gumi fog össze. Az asszonyok régen maguk tervezték ezt a kontyot, különböző színű bársonyra rakták a gyöngyöket. Áll egy sármeléken, úgy hívták ezt a bársonyt,

0: hogy pucokbársony. Ez a fényes, sima bársony, ami volt általában fiataloknak piros, aha, később már sötétedett, volt a bordó, a konty, mind az asszony. A lányok csak szalagot viseltek. Kendő nélkül sármeléki asszony nem ment ki az utcára. Ha kiment, levette, akkor is a karján volt, hogy gyorsan a fejére kösse.
1: Marika néni elkészít egy ilyen darabot, akkor ezt utána néptáncosok viselik, vagy kihez kerül?
0: Mi magunk is viseljük, mert
1: mi van mindig?
0: Ünnepen, például úrnapján a körmönetbe föl szoktuk venni, azon kívül szerepelni is szoktunk.

0: Nem csak a turizmus épül Fekete István regényére, a sármelléki gyerekek életében is aktívan jelen van Matula bácsi. Józsa Katalin a következő beszélgetőtársam, aki a Zöld Gólya óvoda intézmény vezetője.
1: Pedagógiai programunkban kiemelt helyen szerepel, hogy a természet és kulturális értékeket átörökítsük, ezért a Kincses Kultúra óvoda pályázatra 2026-ban beadtunk egy pályázatot Matula bácsi Kincses óvodája címmel, és ennek kapcsán már a 2025-ös nevelési évben műveltségi vetélkedőt hirdettünk a gyerekek körében, így a település értékeit is megismertethetjük Fekete István Tüskevár című regénye kapcsán.
0: És erre az óvodások vevők?
1: Erre az óvodások igen, játékos formában. Pont a napokban került sor erre a műveltségi vetélkedőre. 4 állomáson vetélkedtek, 10 játékos feladat volt, mozgásos műveltségi feladatokkal, amelyek a Kis-Balaton madaraira, állatvilágára tért ki. Előzetesen megkaptak egy szemerkél történetet, és abból készültek fel a csapatok, és nagyon ügyesen helytáltak.
0: Mennyire küszködnek azzal, hogy feltöltsék az óvodát?
1: Nem küszködünk egyáltalán. Több célú intézményükben, tehát a bölcsőde óvodánkban 2017 óta 14 férőhelyes a bölcsődénk, illetve 50 férőhelyes óvodával működünk, amely 2 óvodai csoportot jelent, és 98%-ban feltöltött az intézmény folyamatosan, évek óta.
0: Új helyszínen vagyunk, átjöttünk a sármelléki általános iskola épületébe, és Fejler Zsuzsa igazgatóval beszélgetünk. Olvastam az iskola honlapján, hogy a bolgár kultúrát kiemelten kezelik, illetve hogy van bolgár irodalom oktatás, és ez minek köszönhető?
2: Az iskolánknak több évig tagiskolája volt a zalavári iskola. Zalavárnak nagyon hosszú évek óta élő kapcsolata volt a bolgár nemzetiséggel, hiszen a hittérítők Ciril és Metód Zalavárban is élt és ott dolgozott, és ennek az emlékét folyamatosan őrzik az alaváriak, illetve mi is, és akkor így alakult ki ez a kapcsolat, hogy a gyerekek nálunk ismerkednek a bolgár kultúrával, bolgár nyelvet tanulnak, tehát heti 4 órában órarendszerűen bolgár nyelvoktatás is folyik.
0: Igazgató, ne tud valamit bolgárul?
2: Nagyon keveset.
0: Na mit tud? Tanítson valamit.
2: Dobro utro, asszem, Zsuzsa, jó reggel.
0: Jó napot kívánok, vagy jó reggel, Zsuzsa vagyok?
2: Igen.
0: Mennyire számít ez kuriózumnak egyébként? Mert hát ugye angol, német az már megszokott, de hogy egzotikumként kezelik el a gyerekek azt, hogy na most akkor ők tudnak bolgárul, amit mások nem nagyon értenek.
2: Az, hogy mások nem nagyon értenek, az egy kicsit vita tárgya, ugyanis a bolgár is a szláv nyelvek közé tartozik. A bolgár írás, cirilbetűs írás, azért a szláv nyelvek nagyon hasonlítanak egymásra. Amikor a bolgárt megtanulják, a ciril betűket, akkor gyakorlatilag az összes szláv nyelvhez kapnak egy kulcsot.
0: Kultúrát azt hogyan tanítják? Tehát vallási ünnepek, vagy mi számít az alapnak?
2: Legnagyobb bolgár ünnepeket azt ünnepeljük, illetve a bolgár-magyar barátság napja, ez egy kiemelt ünnep nálunk, amit a Rilai Szent János napjához kötődik, és akkor ilyenkor a gyerekeknek, meg a szülőknek is, mert ez egy családi nap, Bulgáriával kapcsolatos játékokat, vetélkedőket szervezünk. A karácsonyi műsorban vannak bolgár elemek.
0: Például?
2: Koledárok, akik olyanok, mint nálunk a pásztorok, és akkor ők ilyen ünnepi köszöntőt adnak elő. Bolgár táncot is tanulnak a gyerekeink, a néptáncpedagógus kolléga tanít nekik, van bolgár népviseletünk, amiben a műsorokon fellépnek.
0: Hogyan és milyen nehezen találtak bolgár nyelvű nyelvtanárt?
2: Ebben is nagy segítségünkre volt az országos bolgár önkormányzat, a magyar parlament bolgár szószólója. A legelső bolgár tanárunk Szófiából érkezett 7 évvel ezelőtt, úgyhogy magyarul nem beszélt egy szót sem. Azt gondolom, hogy a gyerekek számára ez a legjobb nyelvtanulási lehetőség, hogy anyanyelvi tanártól sajátítsák el ezt.
0: Ez vitathatatlan. Nincs más mód, meg kell érteni egymást.
2: Igen, 5 évet dolgozott nálunk, akkor utána kilótunk azzal, hogy honnan szerezzünk bolgár pedagógust. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Bulgáriában a bolgár állam is támogatja a munkánkat, és ettől a tanévtől kezdve a bolgár állam 2 pedagógus delegált az iskolánkba, akik pályázat útján kerültek náluk kiválasztásra. Ez a mi iskolánknak, illetve a fenntartó tankerületünknek pénzébe nem kerül, mert a bolgár állam finanszírozza az ő bérüket. Köszönettel tartozunk Sármellékközség önkormányzatának, mert hogy ők biztosítják a szolgálati lakást, amit szintén a budapesti önkormányzattal együtt rendeztek be, így most jó helyzetben vagyunk. Alsóban is van egy kolléga, illetve felső tagozatban is egy kolléga.
0: Azt mondta ugye, hogy azon meglepődtek a gyerekek, hogy a horvát és igen, a bolgár mennyire hasonló, de hogyha ezen túllépünk, akkor mi a tapasztalat, hogy hogy tudják hasznosítani a gyerekek ezt a nyelvet később?
2: Ezt még mi is kíváncsian várjuk, ugyanis a bolgár nyelv oktatása iskola rendszerben 7 évvel ezelőtt indult el, tehát az azt jelenti, hogy a legnagyobb gyerekeink, akik bolgárul tanulnak, 7-esek. Jövőre fog kiderülni az, hogy ha ők befejezik az általános iskolát, akkor vajon ebből mit tudnak majd profitálni.
0: Pontvárinél Lassics Henrietta a következő beszélgetőtársam, akinek titulusai a következők. Pedagógus, képviselő, közel van a reptérhez, ennél többet nem mondhatunk, és gyerekkora óta fontos része az itteni közösség szervezésének. Bólint egyet, tehát jól mondom. Hogy lehet ennyi mindent egy napban belezsúfolni Henrietta?
3: Hát logisztikával, ugyanakkor fontosnak érzem minden felsorolt területben, hogy aktívan ott legyek, mert az életem részét képezi gyerekkorom óta Sármelléktelepülés mindenképpen, fiatalkorom óta a repülőtér és a tanítás, mint egy gyermekkori vágynak a megvalósítása.
0: Ezek szerint ide valósi?
3: Igen. Születésemtől fogva Sármelléken éltem, most a családommal jelenleg Hévízen lakom, de a mindennapjaim ide kötnek a településhez.
0: Hévíz az szerintem nagyobb település, mint Sármellék, tehát akkor lehet, hogy ott több lehetősége lenne, miért maradt hű Sármellékhez?
3: Mert az ember elköteleződik valahova, és megpróbál hűen helytállni.
0: Azt mondták nekem a kollégái, hogy a közösségnek ilyen motorjaként működik, mi mindent szervez, mi mindent csinál.
3: Iskolás korom óta vettem részt a falu életében, ott voltam a műsorokban, középiskolás koromtól fogva már szerveztem is azokat, segítettem azokat a felnőtteket, akik meghatározóak voltak így a falu életében, és együttműködve velük, és mindig úgy gondoltam, hogy ez kell, hogy az életem része maradjon, mert én ezt szeretem csinálni. Amikor ide kerültem az általános iskolába, akkor volt szerencsém színjátszókört vezetni.
0: Mi most ugye pont a színházteremben ülünk, tehát akkor valahol itt ült akkor is, amikor a színjátszókört vezette és dirigálta a gyerekeket, hogy ki jön balról és hányadik lépésnél mondja, hogy jó napot kíván?
3: Hát mondhatjuk így is.
0: Hogyha visszanéz a közelmúltba, akkor miben változott néhány évtized alatt az élet Sármelléken?
3: A digitális világ átalakulásával, vagy ezzel a helyzettel összefüggően szerintem ez is rengeteget változott, mert a gyerekeket már nem úgy köti le a színjátszás, illetve a szereplési vágy, vagy a kommunikáció, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Én azt gondolom, hogy 10 évvel ezelőtt sokkal könnyebb volt, és szerencsés voltam, hogy azoknak a gyerekeknek lehettem a tanára, pedagógusa, akik örömmel jöttek mindig. Most ez átalakulóban van. Meg lehet találni most is, a gyerekek tudnak lelkesek lenni, csak már nem annyira könnyű.
0: Takesné Ékú Anita és Dávid Ákos az én következő két beszélgető társam, Anita közművelődési szakember, Ákos pedig képviselő. Bejöttünk a színházterembe, reggel vajon nagyon sok helyen járunk ezzel a műsorral, de ekkora településen ilyen színháztermet, ekkorát méretekben én nem nagyon láttam. Még mi a magyarázat, Anita?
4: Szerintem az elődeink, amikor a 80-as évek elején építették az iskolát, akkor gondoltak arra is, hogy legyen hol föllépni, és legyen hol a falu közösségét összehozni.
0: Sikerült.
4: Általános művelődési központ funkcionált régen ez az intézmény. Arra koncentráltak, hogy ne csak az oktatás, hanem a közművelődés így is egy helyen valósulhasson meg. Egy ilyen szuper létesítményt hoztak létre. Itt nem csak a színpadon voltak előadások, hanem ez egy moziterem is volt. A 2000-es évek elejéig, mai napig megvan az eredeti mozivászon. Ott hátul volt a vetítőterem, és nagyon sokáig megvolt ez a gép. Néhány évvel ezelőtt került egy múzeum tulajdonába.
0: Mielőtt bejöttünk, ugye jöttek ki sorba a gyerekek, és ők most valamit próbáltak. Mit próbáltak?
4: Ballagási ünnepségre készülnek, ők a ballagó diákjaink voltak.
0: Ákos, milyen előadások vannak itt jelenleg?
5: Jelenleg a helyi iskola előadásait tartjuk itt, illetve Dériné program keretében rengeteg színházi előadást tudtunk az elmúlt években erre a színpadra hozni. Ezen kívül a nagy érdeklődésre való tekintettel más egyéb színtársulatokkal is együttműködve belépőjegyes színházi előadások is megvalósulnak itt a településen. A Komáromi Magyarok Dal Színház rendszeresen szokott hozzánk előadásokat hozni. Volt, ami dupla teltházzal, azt tudni kell, hogy egy 220 fős nézőtér az, ami itt helyet kapott ebben a teremben.
0: És Anita, mint közművelődési szakember, az, aki üldözi a színházakat, gyertek hozzánk szerepelni?
4: Nem, a színházak üldöznek minket.
0: Tényleg?
4: Tényleg. Fölhívnak, hogy van-e hely, mikor érünk rá, egyeztessünk időpontot, és szerintem ez így azért így elterjedt, és azóta már Kecskemétről, meg elég sok helyről jöttek hozzánk.
0: Mire a legbüszkébb, amit sikerült ide elhozni?
4: Szerintem a padlás, meg a meseautó.
5: Félve jött a társulat is, és mi is féltünk, hogy kis településen, így, hogy itt van mellettünk Keszthely, Zalaegerszeg és Hévíz, meg tudjuk-e tölteni egyáltalán ezt a termet, és amikor eltelt egy hét, és már nem volt szabad hely, akkor megnyugodtunk, akkor hirdettünk egy délutáni előadást is.
4: Várólistánk volt. Féltünk, hogy hogy lesz egy eladás, végül már várólistánk lett. Nem csak Sármelléknek ad ez színházi lehetőségeket, előadási lehetőségeket, hanem a térségből is nagyon sokan keresnek minket. Volt olyan, hogy Sümegről érdeklődtek, Zalaegerszegről, Nagykanizsáról, Zalakarosról rendszeresen van egy pár, aki jár az előadásainkra, várják és keresik.

0: kedves hallgatóink Sármellék közösségét ismertük meg a mai adásban, és elköszönünk innen a településről, ahol a felvételt Farkas Bálint készítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Varga Tünde nevében is Burkert Rudolfot hallották. Ha tehetik, kérem rádiózzanak tovább. A hírek után a Vendég a háznál című műsorunk következik.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
2: 12:30. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. Lemondott a brit munkáspárt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ér. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás a távozására, miközben több munkáspárti képviselő nyíltan is vezetőváltást sürgetett. A lemondás pontos menetrendjéről és az utódlás folyamatáról hamarosan további részleteket közölnek. Meghaladta az ezret az ebolás megbetegedések száma Kongóban. Az 5 hete tartó járványban eddig több mint 250 ember halt meg, 100-an felépültek. A mostani fertőzést okozó vírustörzs ellen jelenleg nincs engedélyezett védőoltás vagy célzott gyógyszeres kezelés. A járvány már a szomszédos Uganda területén is megjelent. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat, erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminisztereit tömörítő Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jászt, Nagykunszolnok, Komárom, Esztergom és Pest vármegyében lesz szúnyogírtás. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyészőhelyeire. A készítmény csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Országszerte süt a nap, csak néhol, főként északon lehetnek felhősebb területek, délután ismét többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet napközben 30 és 35 fok között alakul.
1: Műsorajánlat.
3: Kuruc sziget a Labanc világ közepén.
4: Katonailag nem fogja.
3: Az utolsó hős.
4: 100 aranyat ér a fejed.
5: A meg a dicsőség.
4: Élve van, ahova te el kell fognunk.
3: Akit az ellenség fenyeget.
4: Egy halc, krepel is kutya.
6: Engedelmével egy kicsit késő.
3: Ám az igazi betyár mindig kivágja magát.
7: Megölhetném, de nem teszem.
4: A császár nevében gyönyörűen.
3: Zente Ferenc.
8: Hogy írja Balázs az üzenetet?
9: A szentjes kapitánya.
3: Dupla részekkel. Vasárnap 16 óra 50 perctől. A Dunán.
1: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
10: Édesanyám gyakran emlegeti, hogy mennyire élvezte a gyerekkorában azokat a nyarakat, amelyeket a nagyszülőknél tölthetett. Egész nap a patakparton játszott, szabadon, önfeledten, az utcából megismert gyerekekkel, még a nagymama kora délután a munkából haza nem ért. Ma már nehéz elképzelni, hogy egész nap kisiskolás gyermekek egyedül legyenek, az azonban nem ritka, hogy a természetben csavargást az internet váltja fel. Hogy lehet biztonságban az online térben a gyermek, különösen a nyári szünetben? Legutóbb egy budafoki rendezvényen jártam, amelynek fő témája a digitális nevelés volt.
11: Van 3 fiam, és a legnagyobb 10 éves, és igaz, még korlátozva találkozik az internettel, de mivel már van az iskolában digitális kultúra oktatás, így egyre inkább bekúszik az életünkben. Úgyhogy most próbálok kapaszkodókat találni, hogy akkor ezt mégis hogyan bástyázzuk körül. Gond nincs, tényleg nagyon tudatosan álltunk ebbe bele, mivel van a rokonságban 10 éves gyerek, aki abszolút képernyőfüggő, nagyon nehéz kimozdítani, akár este 11-kor fekszik le iskolai időben, vagy azért kell fel nagyon korán, mert minél hamarabb a gép elé szeretne ülni. Én nem érzem azt, hogy ez ördögtől való lenne, de szeretném megtalálni az egészséges kereteket.
12: Anyaként mitől féltél leginkább?
11: A zaklatástól, a felnőtt veszélyektől.
12: Szextingre gondol?
11: Akár.
12: Az, hogy 10 éves gyermeke van, és nincs még saját okos eszköze, az itt az előadáson az üdvözítő kevesek egyike. Önök hogyan tudták ezt megvalósítani? Tehát ez nem csapott vissza?
11: A környezete is olyan, hogy minek is. Sőbb a a szülők saját kütyüt. Van egy informatikus férjem, ő nagyon látja, hogy nagyon be is tudná húzni. Szóval az egyik egy ilyen nagyon határozott közös döntés volt. A másik, hogy olyan 5 éves lehetett a nagyfiunk, a Covid ideje volt, ahol látta, hogy édesapa home office-ban folyamatosan a gép előtt ül. Akkor döntöttük el, hogy a saját magunkat fogjuk először nevelni.
12: Van digitális házirend ezek szerint?
11: Most bővül majd. Például azt bevezettük, hogy együtt ülünk le vacsorázni. Most egy éve már gyertyát is gyújtunk, és olyankor nincs telefon.
12: Vannak-e esetleg digitális mentes terek?
11: Van, a home office-nak is vége. Mi olyankor félretesszük. A közös játék, pláne ha társas játék van, akkor semmiféleképpen nem kerül elő. Volt amúgy is egy olyan szabály, hogy képernyőidő előtt olvasás. Eljött egy olyan nyári szünet, nagyon unatkozott, nem voltak elérhetőek a kisbarátok, de ugye ugyanúgy van egy home office-os férjem. És ekkor megnőtt az idő, és azt mondtam, hogy rendben, de dupla annyi időt kell előtte olvasni, mert azt mondta egyszer egy nagy bölcs, hogy érdemes legalább dupla annyi időt olvasni. És ez volt először a motiváció, és ez volt az a nyár, ahol még a nyár elején úgy volt, hogy jaj, de jó, akkor már mindjárt képernyőzhetek, abban ment át, hogy már befejeztem azt, amit kellett volna, de még tart ez a fejezet, befejezem, és aztán ülök le. Most pedig olvasó kihívást csinált magának minél több könyvet, hogy a magasságát elérje a könyvekből. És nyilván ez azzal is járt, hogy mi is leülünk olvasni.
13: Mire fontos majd a nyáron, hogy egy kicsit a számítógéppen meg így a telefonozással szabadabban tud lenni?
14: Szerintem én egy nap kb. Egy órát vagy fél órát fogok telefonozni, mert igazából nem annyira fontos, csak hogy így már megszoktam.
13: Miért nem fontos?
14: Ez azért, mert nyár inkább arról szól, hogy a családdal legyél, rajzolj, vagy kimenj a kertbe játszani, valami helyre a barátaimmal, vagy valahova elutazunk.
13: Érzed, amikor elég? Vagy valaki rád szól, hogy akkor fél óra vagy egy óra?
14: Azért érzem már, hogy mikor elég. Megszoktam igazából csak unni.
13: Mit szoktál csinálni a telefonon?
14: Szoktam játszani, meg filmet nézni.
13: Nyáron nem lenne jobb egy kicsit többet lenni telefonnal?
14: De igazából jó, csak jobb dolgok is vannak nála.
12: Fogom meg a digitális eszköz használattal kapcsolatban szerveztek előadást. Mi hozta életre? Kovács Siha Julianna, a Family Life egyik képviselője.
15: Nekem van egy anyukás csoportom, és heti szinten folyamatosan feljönnek a beszélgetésekbe, akár ez a digitális cumi jelenség, akár a kamaszoknál, hogy elvonul a gyerek, és azt se tudja, hol van, akkor hogy próbálják a kisebb-nagyobb gyerek kezéből erőszakra kirántigálni a tabletet. Küzdelmes, mivel már a nők is egyre hamarabb visszamennek dolgozni, és ahol mind a ketten dolgoznak, küzdenek azért, hogy gyereket ne hagyják egyedül a digitális térben, illetve az még gyakori, hogy a házas párnak a két fele nem ugyanúgy gondolkozik erről, és ez egy házassági konfliktust okoz.
12: Mai előadáson kaptak erre akár kapaszkodót?
15: Nagyon jó volt megerősíteni. Egyrészt, hogy fényévekkel a világ mögött járunk, tehát mi digitális bevándorlók vagyunk, a gyerekeink digitálisban születtek, és fogalmunk sincs, hogy mi zajlik. Rendszeresen elhangzott, hogy 10 percet töltünk a gyerekeinkkel napi szinten, és hogy ők mennyit töltenek az online térbe. Ez újra villogó lámpa lett, hogy mennyire fontos nem egyedül hagyni őket, viszont nekem nagyon tetszik a szemléletében az előadónak, hogy ő maga is egy hiteles ember, 4 gyereke van is, hogy gamer, nem tartja ezt bűnnek, viszont a határokról nagyon jól beszél, meg a tudatosságról, amit aztán egyénileg kell kialakítani.
12: Önök hogyan tudják a kapcsolódást úgy fenntartani, hogy ne úgy érezzék, hogy a szülő mondja meg, hogy mi legyen, és a gyermek pedig próbálja ezt felülírni, kikerülni, áthágni.
15: Változunk, fejlődünk, hál' Istennek a férjem, ami eléggé szinkronban látja ezt. Nekünk már 10 és 13 éves gyerekeink vannak, és van igen szabály, de ami ennél is fontosabb, az az, hogy férjem is digitális teret egy kapcsolódásnak is tartja a fiával is, meg az osztálytársaival is, és ezek neki nagyon-nagyon jó élmények, határokkal. Én meg a lányommal a social médiával vagyok így, hogy ott együtt nézzük sokszor recepteket, meg a hajfonogatási legújabb trükköket, és ez nekünk egy nagyon jó kapcsolódás, az is határokkal. Azért nagyon-nagyon be tudja szippantani a lányokat, főleg ez a social média.
12: Amikor azt mondja, hogy határok és képernyőidő.
15: Beállítjuk.
12: Nem macera ez?
15: De nagyon macera. Úgyhogy ki fogjuk próbálni ezt, hogy heti ennyi időt kapsz.
12: Hogyha megkapja ezt a napi 2 órát, heti 10 órára lebontva, ki az a szülő, vagy ki az a gyerek, aki az órákat majd strigulázza?
15: Igen, hát az lenne a cél azért, ahogy a gyerekeknek is fejlődik a kognitív képességeik, hogy önmagukat tanulják meg egyre jobban szabályozni, és ebben akarunk nekik segíteni.
12: Ön egyébként tudja, hogy a lánya, a fia, amikor a képernyő előtt ül, akkor éppen mit csinál?
15: Hát én szerintem szerintem ilyen 50-60%-ban tudom. Viszont nagyon hálás vagyok azért, hogy a lányunk 13 múlt, és nemrég töltöttük le neki az Instagramot, és azt mondtam, hogy anya, apa, én el szeretném ezt nektek mondani, hogy én szeretném letölteni, mert az osztálytársaim nagy része úgy töltötte le, hogy nem tudnak semmit a szülei. Viszont azt kértük tőle, hogy anya, apa bármikor ránézhessen. És hál' Istennek egyáltalán nem lázad, mert így ki vannak téve a lapok az asztalra, és ezért hálásak vagyunk.
12: Az előadásán szülők sóvárogva vártak, legyen konkrét kapaszkodó, hogy alakítsák ki a saját családi szabályrendszerüket. Mennyiben más akkor mindez, amikor kezdődik a nyár? Lehet az az irányadó elv, hogy olyan, mintha hétvége lenne? Tóth Dániel digitális nevelés szakértő pszichológus.
16: Inkább akkor azt mondanám, hogy hétvége a négyzeten. Tehát azok a családok, ahol azt jelzik, hogy a tanév közben is nehezen megy, bármilyen kereteknek a tartása könnyen elcsúszik, a sorozat, a social media, videójáték, a telefongörgés és a többi, akkor ilyenkor, amikor rászakadt kvázi a végtelen szabadság a gyerekekre, akkor abszolút hatványozni szoktak ezek a fajta problémák. Valóban bármely járok az országban, hogy szülők szeretnének egy dolgot, tehát annyit, hogy azt mondom, hogy egy óra, vagy két óra, vagy azt mondom, hogy ezzel az egy játékkal ne játszon a gyerek, vagy ezt az egy felületet kerüljék el, és akkor az megoldja az egész problémát. Ilyen választ is sajnos nem tudok adni senkinek. Abban vannak érdekes eltérések, hogy melyik családnak mi működik. Tehát azért nem egyformák a családok se. Teljesen más egy olyan család, mondjuk egy gyerek van, vagy kettő, vagy három. Teljesen más a rendszer ott, ahol gamer a gyerek és videójátékokkal játszik napi szinten, mint ahol maga is mondjuk influencer babérokra tör. És abból a szempontból is becsapós, de szerintem tévút, hogyha valaki abban keresi a megoldást, hogy mondjuk legyen két óra napi keret.
12: Azt mondjuk a legegyszerűbbnek, mert hogy maga a gép egyszerűen áll le és kapcsol ki.
16: Persze, tételezzük fel, hogy be tudjuk tartatni ezt a két órát a gyerekkel, de nem mindegy, hogy mi történik az alatt a két óra alatt. Percek alatt is lehetnek problémák, ha a gyerek mondjuk belefut egy internetes zaklatóba, a bűnözőbe. Esetleg elkezd online felültartalmakat böngészni, belefut számára ijesztő sokkoló dolgokba, esetleg elkezd online költekedni.
12: Jól értem, akkor tulajdonképpen az a vezérelv, hogy ne azt gondoljuk, hogy amíg én jó esetben home office-ban dolgozom, és a gyereket valami leköti, ez úgy kell venni, mintha medence szélén állnánk. Tehát ott kell lennünk, amikor a digitális térben van.
16: Azt szoktam javasolni, hogy teljesen magára hagyni nem érdemes a gyerekeket, 18 éves korukig se. Abban lehet fokozatosan, hogy mennyire lehet a gyereket távol engedni magamtól.
12: Elsősorban most azokra a gyerekekre gondolok, akik nincsenek iskolában, otthon egész nap már akár el lehetnek egyedül, a szülőnek meg van egy, jó esetben két hét szabadsága, sok órát egyedül van otthon a gyermek.
16: Amire érdemes felszerelkezni, hogy legyen minél több alternatíva. Nem érdemes azt várni a gyerektől, legyen az 10 éves, 12, 14, 16, hogy ő majd leköti magát, főleg azért, mert általános tapasztalat az, hogy a digitális szórakoztató tartalmakhoz képest minden más egy kicsit szürke tud lenni. Azt várni, hogy tegyük fel, hogy sikerül a megbeszélt időmennyiséget betartatni a gyerekkel, leteszi a telefont, leteszi a kontrollert, és akkor utána majd spontán módon rögtön megy olvasni, vagy labdázni, vagy rajzolni, vagy akármi. Ez ritkán szokott működni, abból lehet építkezni, hogy a gyerekből jön. Tehát ha a gyerek szeret mozogni, akkor abból el lehet indulni, szervezni focizást, akármit, hogy menjenek haverokkal, játszanak. Ha egy gyerek szeret olvasni, akkor azt meg lehet lovagolni, azt mondjuk, hogy nagyon szereti a fantasy sorozatokat, videójátékot, akkor tározzunk be olyan fantasy regényekből, novellákból, amiben ugyanúgy el tud merülni, hogy azt a hasonló pszichológiai igényt megtalálja neki, de mégsem képernyőhöz kötődik. Tehát a gyerek érdeklődése és a hobbija mentén jól lehet építkezni, és sokszor ez egyébként jobban működik. Tehát estek nagy részében a családoknál nem az feltétlenül a megoldás, hogy azt mondjuk, hogy találjuk ki, hogy most másfél óra, kettő óra vagy három óra, hanem hogy abból építkezni, ami képernyőmentes, pozitív, a legészségesebb alternatíva. Például átalakítani a reggeli rutint, hogy több feladatot adni a gyereknek, több autonómiát, több kreatív játszótert, hogy akkor minden reggel valami smoothie-t csinálni, közösen főzni az ebédet, bevonni a dolgokba, az ő hobbiából építkezni, hogy minden nap legyen valami program. Ugye minél több aktív, hasznos tevékenység van, ami képernyő független, azzal észrevétlenül szorul vissza egy kicsit a képernyővel töltött idő. Tehát a legcsúszósabb lejtő szituáció az, hogy benn van a gyerek négy fal között, unatkozik, nincsen semmilyen program, ott van a kütyű, de ne nyúljon hozzá.
12: Akkor esélytelen azt mondani, hogy amíg én nem vagyok otthon, addig legyen más.
16: Nem esélytelen, csak nagyon nem mindegy a keretezés. A fiataloknál egy nagyon gyakorta visszaköszönő irányelv, hogy azok a keretek működnek, amiket ők elfogadnak. Általában a pillanat történet meg tudják kerülni ezeket a dolgokat, amint módjában áll megszegni a szabályt, miért ne tenné. Legjobban az működik tényleg, hogyha a gyereknek a motivációs rendszerét tudom terelni konstruktív irányba.
17: Én nem szoktam hordani magammal a telefont, gépen szoktam játszani.
18: És miket játszol a gépen?
17: Ilyen focis játékokat, sportokat, meg ilyen fegyvereseket.
18: Egyedül játszol, vagy valakivel?
17: Egyedül nem szeretek játszani, úgyhogy felmegyek, megnézem, hogy ki játszik épp, és hogyha nem játszik senki, akkor kikapcsolom a gépet, úgyhogy a barátaimmal szoktam játszani.
18: Ez hogyan történik?
17: Ha hétvége van, akkor a napnak bármelyik szakaszába.
18: Akár hajnalba is fölmehetsz, vagy késő este is?
17: Nem, hát maximum 10 a határ, meg olyan reggel 10.
18: El szoktál úgy veszni az időben?
17: Mindig nagyon gyorsan megy. Ránézek az órára, játszok, és akkor visszanézek. És hoppá, már 6 óra van.
18: Mennyit szoktál rajta lenni így az interneten?
17: Hát mondjuk hétvégén napi átlagban olyan 2 órát.
18: És soknak érzed, vagy kevésnek?
17: Hát én nem érzem kevésnek, de a szüleim szokták mondani, hogyha már túl sokat játszottam, hogyha mondjuk ilyen 4 órát játszok, az eléggé ritka, de régebben volt több is.
18: Párasztó 4 órát ott ülni a gép előtt?
17: Mondom, elveszünk az időbe, hát gyorsan elmegy.
18: Most így nyár van, szabadság? Bármennyit lehet az interneten, bármennyit játszhatsz?
17: Szerintem nem lesznek szabályok ilyen erősek, picik lesznek valószínű.
18: Mi az, amit úgy el tudnál fogadni?
17: Hát mondjuk, hogy egyszerre 3 óra például.
19: Konkrétan mi nem szabjuk meg, hogy na most minden nap csak 1 órát, vagy 5 órát, vagy 20 percet, hanem abban az időben, amikor mindenki el van foglalva a saját dolgaival, ő is megtanulta a leckéit, és mondjuk nem tévét néz, hanem akkor leül, és akkor játszik. Látjuk, hogy mit játszik, látjuk, hogy mennyit, és hogyha mi ezt úgy gondoljuk, hogy most már elég volt, vacsora van, vagy bármi, akkor ugye ezt így szabályozzuk.
18: Gondolom, van ilyen, hogy még 5 percet, most éppen nyerésre állok.
19: Persze, hát ez... Azért vannak itt egyezkedések, de elég könnyen elfogadja.
18: Na most itt lesz a nyár, ugye nincsen iskola. Nem biztos, hogy egész nyáron tud táborba menni, vagy le tudja magát foglalni. Itt lesz a játék. Lesznek-e szabályok mások, mint amikor suli idő van?
19: Az a szerencse, hogy egy idő után ő is érzi, hogy sok, és akkor viszont keres magának más elfoglaltságot, illetve hogyha így ki kell ebből a állapotból szedni, akkor persze kell egy kis idő, hogy átálljon, de nagyon ügyesen átáll, és akkor talál magának olyan elfoglaltságot, amiben szintén bele tud mélyülni. Talál mindig valamit.
20: Tóth Dániel digitális nevelés szakértő, pszichológus. Időt semmiképpen nem akar mondani, ne akarja kipréselni a szakértőből, aki egyébként gamer is, tehát mindkét oldalt látja, az előnyeit és a hátrányait egyaránt, hogy legyen mégis valami időbeli, térbeli kapaszkodó.
21: Azt mondanám inkább, hogy sakkozzunk visszafelé. Mennyi alvásra van szüksége a gyereknek? Ehhez mondjuk mikor kellene lefeküdni? Napi hányszori étkezés, táplálkozás az, ami szükséges, vagy mennyi mozgás az, ami szükséges. Legyenek meg azok a tartó pilléré a napnak, amik kellene az egészséges életmódod, és akkor induljunk abba, hogy emellett mennyi idő marad. Hogyha mellette van bármi hobbi, akármi más program, az már egy egészségesebb csapás irány tud lenni. És akkor emellett pedig azt kell megnézni, egy alkalommal elég megfigyelni, hogy mi ez az időmennyiség, ami után a gyerek elkezd megborulni. Tehát addig, amíg a sorozat, a netezés, a játék azért akármi után legalább olyan jó állapotban van, mint előtte volt, addig általában jók vagyunk. Ott kezdődik a probléma, amikor azt látjuk, hogy a gyerek utána ilyen tompult lesz, bezombult, kedvtelen, semmihez sincs kedve, vagy egy idegrend túlpörgést látunk, hogy feszült lesz, ingerült lesz, akkor ott érdemes odafigyelni, és akkor itt még mindig ugye nagyon komoly kérdés az, hogy nettó az időmennyiség volt a problémás, vagy ránézni a körmére annak, hogy mi volt az adott tevékenység. Mert például a videójátékoknál is könnyen lehet, hogy egy felfedező, kreatívabb alkotó játékkal semmi probléma nincsen, de amint mondjuk egy kompetitívabb online játékról beszélünk, ahol ugye a másodperc tört rész alatt kell reagálni, és nagyon versengő a dolog, és sokszor a kommunikáció is kellőképpen toxikus és agresszív, ott könnyen lehet, hogy fél egy óra után is olyan idegrendszállapotba kerül a gyerek, amire azt mondjuk, hogy húha, hát ez nem jó, de ha tudjuk terelni megint csak az ő motiváció mentén olyan játékok, olyan tevékenységek felé, ami jobban harmonizál ővel, ne a divat, vagy a reklámok, vagy a kortárs nyomás hatására játszon a legújabb akármilyen kompetitív játékkal, hanem keresünk neki olyat, amivel ő jól harmonizál az ő tehetsége, akármi mentén lesz neki egy jó gyakorló terep.
20: Kovács Kálmán, a Family Life munkatársa és egyben egyik szervezője volt a mai digitális előadásnak. Meglepő volt számomra, hogy pozitív történettel fordult a szülőkhöz azzal, hogy ön a digitális teret arra használja, hogy kapcsolatot teremt a saját gyermekével.
22: Nagyon reméltem, hogy eljön majd talán ez egyszer, hogy ő megkért, hogy apa, mi lenne, ha játszanál te is velem, ami egy ilyen online sokjátékos felület.
20: Hogy találkozott ezzel a játék térrel?
22: Hát ugye a mi generációban még nem volt számítógép, az első amit magamnak vettem 17-18 éves koromban, és én akkor kezdtem belefolyni.
0: Hogy nem szippantotta be?
22: Hát azt nem mondom, hogy nem szippantott be. Én azt mondom, hogy a játékok nekem egyfajta menekülési út volt. Egy nehéz gyerekkorból jövök, eléggé eltávolodtam a szüleimtől több
0: okból. Szorongásoldás volt?
22: Bizonyára nem foglalkoztam én az önfejlesztéssel. Én már addigra nagyon sok függőséggel küzdöttem. Tehát maga a játék az csak egy volt, valószínűleg egyfajta szorongásoldás, valószínűleg egyfajta menekülés a valóságtól. Ugyanakkor engem bevonzott a stratégiai oldala, a gondolkodás, a logika.
0: Hát egy csomó fejlesztő és pozitív
22: nagyon sok,
0: része
22: igen,
0: is
22: nagyon sok
0: van
22: pozitív
0: ennek.
22: Része is volt. Tehát például én azon keresztül tanultam meg számítógépet használni először. Az angol nyelven is nagyon sokat fejlődtem.
0: Mégis azt mondta, hogy majd, hogy nem függőségnek számított. Hogyan tudta aztán ezt elválasztani?
22: Egyszerűen, ahogy felelősségem egyre több lett, egyre kevesebb időm lett magamra, ahogy egyre tudatosabbá váltam az életben, és egyre inkább én kezdtem hozni döntéseket, megértettem azt, hogy mik a függőségek, más jellegű függőségeim, és hogy azokkal hogy tudok leszámolni.
0: És akkor hogy nem tiltja, és retteg attól, hogy az önfia is ezekbe a kanyarokba belesodródjon?
22: Elég sok fiatallal foglalkoztam, és azt láttam rajtuk, hogy amikor a szülők tiltottak dolgokat, akkor abban a pillanatban, hogy eljutottak arra hogy már szülőnek nem volt beleszólása az életükbe, akkor az a terület a szabadjára volt engedve, nem alakult ki egy önszabályozás, a 22-25 évesek is pillanatok elszálltak azokon a területeken, ahol ez nem alakult ki. Én annak vagyok a híve, hogy inkább bukjon el néha ebben a gyermekem, és érezze azt, hogy hullott a célon. Nyilván most még segítséggel, tehát én, mint szülő mondom, hogy mit gondolsz? Ez nem volt sok most egy kicsit a mai nap. És akkor van, hogy azt mondja, hogy nem, és akkor beszélgetünk róla, hogy miért nem, mert hogy mások, és akkor mások többet. Mindig ilyenkor megvan ez az évrendszer, de hogy alapvetően mégis úgy vagyok vele, hogy azért éri meg ezt nem tiltani, hanem engedni, de jelen lenni benne, mert sokkal nagyobb az esélye, hogy amikor felnő, akkor már ki fog alakulni egy tudatosabb hozzáállás, egy önszabályozás, amivel ő fogja uralni a kütyűit, és nem a kütyűjét.
0: Azt sosem érzékeli, hogy tulajdonképpen a digitális tér az engem, mint szülőt kirekeszt az ő életéből.
22: Azt hiszem, hogy a digitális tér az most sokkal erősebben csinálja ezt, mint bármi más a múltban, sokkal gyorsabban és radikálisabban okoz mindenféle problémát a gyereknek. Ezért komolyan kell ezt vennünk. Itt most több dolgunk van ezzel, de én azt gondolom, hogy ezeknek a megoldása sose ott zajlik le ebben a térben. Azért lesz valaki függő, mert valahol a kapcsolódásán esik csorba, akár a szülővel, akár barátokkal. Tehát a digitális problémák azok nem a digitális területen oldódnak meg, hanem kapcsolati területen.
0: Mennyire vagy rabja ennek?
2: Hát, elég nagyon. Van úgy, hogy nagyon fókuszálok a játékra, és így a külvilágra annyira nem tudok.
0: Mennyi időt veszel naponta az életedből?
2: Hát ilyen 5-6 órát. Elég sok. Körülbelül úgy fogom fel a dolgot, mint hogyha mondjuk elmennék a barátaimmal valahova, csak haza megyünk és úgy csinálunk valamit. De például a nyári szünetben, az első 2 hét után már nem tudnak mit játszani, és csak unatkoznak. Nincs mivel, nincs kivel, mert nagy rész az embereknek valahol nyaral. Ezért általában én is el szoktam kezdeni valami hobbiba.
0: Bárki könnyen válhat függővé a digitális térben, vagy hogyha megvannak az emberi offline kapcsolatok, akkor nehezebb ebben a térben elkalandozni. Tóth Dániel, digitális nevelés szakértő, pszichológus.
21: Minél több tartalmas, mély, egészséges kapcsolat van valakinek, az annál egy egészségesebb csapásirányt tud övezni. Ha most nyári szünetben gondolkodunk, ott nem lesznek meg azok a rendszeres célok, kihívások, feladatok, és esetleg sikerélmény, amit lehetne kapni az iskolai keretrendszerben. Jön egy nagy céltalanság, jön egy nagy üresség, és akkor ehhez képest digitális térben számos módon tud magának találni instant identitást, kihívásokat, sikerélményeket, barátokat, kapcsolódást, élményt, ingert, majdhogy nem mindent, amire szívesen szüksége lehet egy fiatalnak. Tehát ebből a szempontból senki sem garantált an immunis, hogy abban van inkább különbség, hogy kinek melyik tartalom vagy melyik típus tud jobban betalálni.
0: És ehhez az út szintén az, hogy visszaterelni őket a kapcsolatok világába, minél több élményt szerezni.
21: Nagyon fontos az, hogy a fiatalok is sokszor ugye azt fogalmazzák meg, hogy hát ők kapcsolódnak, mert hogy ők mondjuk barátokkal beszélgetnek online. De az egyik természetes, több ezer évnyi evolúcióval a hátunk mögött, a másik meg egy kvázi eléggé új és életidegen működési mód, hogy én le vagyok cövekelve, mint hogyha mondjuk fekvőgipszel lennék mozgásképtelenné téve, nem tud jót tenni a fiataloknak, és nem csak fizikailag, hanem pszichésen is, mert a testünk meg az idegrendszerünk nem elválasztható egymástól, de szükségünk van a levegőre, mozgásra, szükségünk van az aktivitásra, és a digitális tartalmak sokszor megadják pszichésen az élmény részét, de ez egy csalás, mert fizikailag nem csinálnak semmit. Aki ma aktív gyakorló gyakorló szülő. Nagy valószínűsége gyerekként még nulla felkészítést kapott a digitális világra. Tehát ember emlékezet óta most először van olyan szituáció, hogy úgy kell a gyerekeket nevelnünk, hogy minket nem készített fel erre senki. Tehát ha valaki erre rálát, érzi, hogy lépés hátrányban van, akkor fontos egy picikét ezért tenni valamit. Nem kell hozzá sok. Itt van a nyár, digitális nevelés témakörben lehet utálni cikkeket, videókat, nekem is van rengeteg anyagom kint az interneten. Van erről könyv, kiké meg tudja találni azt akár a közösséget, ahol ő neki a számára legszimpatikusabb módon tud ez segítséget, információt, inputot szerezni, hogy ne akarjunk bezárkozni ezzel kapcsolatban. Ne kezeljük úgy, mint ez a mi személyes kudarcunk lenne, hogy csak nekem nem megy, és mindenki másnak igen. Ez minden szülőnek kihívás, tehát kérjünk segítséget, és akkor fogunk találni.
20: Kedves hallgatóink, a digitális neveléssel foglalkoztunk az elmúlt percekben. Műsorunk újra meghallgatható podcaston, vagy a mediaclick.hu weboldalunkon. Ha üzennének észrevételeiket, a vendégháznál @mtva.hu e-mail címre várjuk. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. A hangmérnök Schwarz Nóra, a riporter Juhász Tímea és a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is további jó rádiózást kívánok. Belényi Barbarát hallották.
5: Hamarosan a Déli Krónika következik.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyert el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Smuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
5: Kedves hallgatóink! Ma délben az érsekcsanádi római katolikus templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Érsekcsanád Bács-Kiskun vármegye déli részén Bajától 10 kilométerre északra fekvő 3000 fős település. Már a 11. században lakott terület volt, mai helyétől mintegy 5 kilométerre nyugatra a Dunánál. Az áradások és a folyószabályozások miatt költözött át a falu az 1800-as évek elején arra a magaslatra, ahol ma is áll. Csanád első ismert írásos említése 1391-ből maradt ránk, mint a kalocsai érsekség birtoka. Innen ered nevének mai előtagja. A falu lakói a középkorban ártéri gazdálkodást folytattak, mely a halászat mellett a gyümölcs termesztésből, legeltetésből állt. Háborúk, ellenséges hadak átvonulása idején a Duna mocsarai közé húzódtak, így a török időket is átvészelték, bár a lélekszám megcsappant. Az 1600-as évek elején református hitre tértek. A 18. század gyarapodást hozott, az 1800-as években pedig a mocsaras területek lecsapolása miatt több lett a szántóföld. Ekkor kezdődött a lakosság nagyarányú bevándorlása. Az 1790-es években kis kápolnát építettek. Ezt váltotta fel 20 év múlva az új faluban kialakított Keresztelő Szent János iskola kápolna. A mai templom 1836-ban épült Klubisicki Péter kalocsai érsek költségén. 3 évvel később már az iskola és a plébánia épülete is állt. Az érsekcsanádi Keresztelő Szent János templom tornyában 3 harang lakik. A 2 régebbit 1927-ben öntött Szleszák László. A 410 kilós nagy harangot 1989-ben készítette Gombos Lajos, felirata, a pusztában kiáltó hangja, térjetek meg!

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Bordi András és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Hőségriasztások Európa szerte. Magyarországon is extrém meleg várható. Délután akár a 35 fokot is meghaladhatja a hőmérséklet.
1: Távozik a brit munkáspárt éléről Keir Starmer, ezzel a kormányfői megbízatása is véget ért.
2: Az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosításokról, a plakát törvényről és a közmédia átalakításáról is vitáznak ma délután az országgyűlés rendkívüli ülésén.
1: Az időjárásról.
2: Kezdetben tehát mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Komoly károkat okozott a tegnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást. Volt, ahol még ma reggel is dolgoztak a tűzoltók. Zömében kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. Bácskai Judit és Illés Anna összefoglalója.
3: Összetört autók, súlyosan megrongálódott vezetékek és hatalmas fák az utakra dőlve. Komoly pusztítást végzett a vasárnapi felhőszakadás Budapesten. A vihar özönvízszerű esővel csapott le, volt, ahol cseresznye nagyságú jég esett, hatalmas károkat okozva. Több helyen az utcákon hömpölygött az eső, garázsokból, tárolókból kellett kiszivattyúzni a vizet. A 16. kerületben az egyik ház tetejére fa dőlt, a helyszínen még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Egy nap alatt csak nem 400 vihar Karkárhoz vonultak ki a katasztrófavédők. Zömében, Budapesten, mondta el Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
4: Elsősorban a leszakadt ágok, kidőlt fák okoztak fennakadásokat több helyen. Hogyha a beavatkozásokat nézzük, akkor a legtöbb alkalommal a fővárosban kellett beavatkozni. Itt egyébként még hétfő reggel, illetve a délelőtti órákban is több helyen kellett dolgozni. Itt elsősorban az észak-pesti rész, amit érintett a vihar.
3: Dóka Imre közölte azt is, hogy a főváros mellett Pest, Békés és Hajdú-Bihar vármegyében hívták legtöbbször a vihar miatt a tűzoltókat. Debrecenben villámárvíz öntött el több helyütt az utcákat. A helyettes szóvivő hangsúlyozta, mindenkit arra kérnek, hogy vegye komolyan a meteorológiai szolgálat előrejelzéseit, hiszen így sok kár megelőzhető, például a kerti bútorok virágcserepek elpakolásával, vagy ha biztonságos magasságba tesszük a pincékben tárolt tárgyakat.
1: Fokozódik a hőség, az ország egyes részein délután akár a 35 Celsius fokot is meghaladhatja a hőmérséklet. A Hungaromet tájékoztatása szerint több régióban nagyon erős az UVB sugárzás, ezért a déli órákban nem javasolt a napozás. A kánikula és a tartós csapadékhiány miatt újabb vármegyékben rendelt el tűzgyújtási tilalmat a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Ennek értelmében tilos tüzet gyújtani a hazai erdőkben, a vasút és közútmenti fásításokban és a kijelölt tűzrakóhelyeken. Kócán Dávid összefoglalója.
5: Itt a konyhán, mikor kint 35 fok van, akkor nálunk a 45 fok és közel 50 fokba dolgozunk.
6: A rendkívüli meleg a vendéglátásban dolgozóknak is megterhelő. Kővári Márta, az egyik soproni halsütőde tulajdonosa azt mondta, a munkatársak folyamatosan emlékeztetik egymást arra, hogy elegendő folyadékot, elsősorban vizet vagy limonádét fogyasszanak.
5: Klímánk nekünk nincs, de a légmozgást tudjuk biztosítani úgy, hogy a két ablakot kinyitjuk, az ajtó nyitva van, és van egy ventilátorunk. Aztán az olajsütők felett van egy elszívórendszer, ami úgy gondolom egy kicsit frissíti szintén az olajsütőnél a levegőt. Nagyon szeretem a konyhai munkát, éppen ezért úgy gondolom, hogyha pozitívan állunk hozzá, a legnagyobb hőségben is ki lehet ezt bírni.
6: A kánikula miatt sokan keresnek felfrissülést szökőkutaknál és a településeken felállított párakapuknál. Győrben népszerű választás például a vizes játszótér.
7: Ezt az élményt szerettük volna a kisgyereknek megadni ebbe a nyári melegbe. Ugye az egész napos fürdő nekik még hosszú ilyen pici korba. Azt úgy voltunk vele, hogy ebéd előtt akkor egy ilyen kis pancsi, hűsölés, közös játék, ebéd, pihenés, mindent megkap, mire jönnek a szülők, addig a gyerek el tudja mondani, hogy egy élménydús napon vett részt.
6: Országszerte továbbra is érvényben van a hőségriasztás és a vörös kód, így a szociális intézmények minden rászorulónak segítenek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, a tartósan magas hőmérséklet mindenki szervezetét megterheli, különösen az időseknek, a gyermekeknek, valamint a szív- és érrendszeri betegeknek kell a szokásosnál is jobban vigyázniuk. A Hungaromet tájékoztatása szerint ma több régióban, a Dunántúl nagy részén, valamint Pestvár megyében, Budapesten és a Délalföldön is nagyon erős az UVB sugárzás. A szakemberek azt javasolják, hogy 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerüljék a közvetlen napfényt, és gondoskodjanak a megfelelő fényvédelemről. A hőség a természeti környezetben is egyre nagyobb kockázatot jelent. A tartós csapadék hiány miatt újabb vármegyékben rendelt el tűzgyújtási tilalmat a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Pest, Heves, Csongrád-Csonád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Bácskiskun mellett már Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is tilos tüzet gyújtani. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és szabályokról az erdőtűz.hu, valamint a katasztrófavédelem.hu oldalon lehet tájékozódni.
1: A szakemberek a vízfogyasztás fontosságára hívják fel a figyelmet. Nyáron a legjobb szomjoltó a víz, míg a cukros üdítők, amellett, hogy kevésbé oltják a szomjat, akár egy teljes étkezési kalóriát is jelenthetnek. A megfelelő hidratálás érdekében a vízfogyasztás népszerűsítését és a szülői példamutatást hangsúlyozzák. Részletek Zilai Zsuzsannától.
8: Nyáron a hőségben fokozottan kell figyelni a folyadékpótlásra, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ dietetikusa. Mihály Dikinga hangsúlyozta, nem csak a hidratálás szempontjából jobb választás a víz, mint a cukros üdítő.
9: Nyáron meleg van, és akkor többet iszunk, és azzal, hogy például cukrozott üdítőt isznak a gyerekek, akár egy ebédnyi kalóriát is el tudnak fogyasztani, mert azért 5-600 kalóriát is meg tudnak inni egy cukros üdítő formájában.
8: Hozzátette, a víz népszerűsítése kiemelten fontos a gyerekek körében. Érdemes például mentával, uborkával vagy citrommal ízesíteni, így a fiatalok is szívesebben fogyasztják. Az is segíthet a szokás kialakításában, ha a gyerekeket bevonjuk az ital elkészítésébe.
9: Egy gyümölcssaláta például, amit elkészítünk, vagy nyáron ott a dinnye szezon, hogyha valaki kedveli akár a sárga dinnyét, görög dinnyét, magas víztartalommal rendelkező gyümölcsök oltják a szomjat, és gyakorlatilag nem olyan magas kalóriájúak, mint hogyha egy tömény üdítőt innának, és nagyon sokszor megtévesztő az, hogy nem is biztos, hogy 100%-os gyümölcslevet isznak, hanem ugye vannak olyan elkészített italok, aminek alacsonyabb a gyümölcs tartalma, és annak ugye cukorral van kiegészítve, vagy cukrosabb, édesebb, és az már plusz kalóriát jelent a gyerekek fogyasztásánál.
8: A szakember arra is kitért, hogy fontos a szülői példamutatás, mert a gyerekek elsősorban az otthon látott mintákat követik. Emellett hangsúlyozta, hogy a kánikulában az idősebb korosztálynál is figyelni kell a vízpótlásra, hogy elkerüljék a kiszáradást.
10: Itt a krónika.
1: A brit kormányfő ma délelőtt bejelentette lemondását. A Downing Street 10 előtt tartott rövid beszédében azt mondta, megérti és elfogadja, hogy a kormányzó munkáspárt nem vele képzeli el a jövőt. Londonból Tótvalit hallják.
11: A Keir Starmer távozását követelő egyre növekvő nyomás láttán már hetek óta nem az volt a kérdés, lemond-e, hanem az, mikor. Amióta május elején a munkáspárt katasztrofális vereséget szenvedett az önkormányzati választásokon és egyéb belpolitikai gondok nyomán is, a két éve még hatalmas győzelem után kormányra került párt, és személyesen Starmer népszerűsége a mélypontra jutott, egyértelmű volt, hogy mennie kell. A hétvégén több minisztertársa is távozásra szólította fel. Így nem volt meglepő, hogy délelőtt a politikus megtette a bejelentést, lemond posztjáról. Rövid beszédét azzal kezdte, hogy felvázolta, milyen országot örökölt, és kormánya milyen eredményeket ért el. Majd azzal folytatta, látja, megérti és elfogadja, hogy a párt immár nem benne látja a megfelelő személyt az ország vezetésére. Ezért az ország érdekeit szem előtt tartva lemond a kormányfői posztról, és felkéri a párt végrehajtó bizottságát, hogy döntsön az utódlás menetrendjéről. A rendezett átadás érdekében ügyvívőként helyén marad, amíg a folyamat lezárul. Így a nyári parlamenti szünet után már új kormánya lehet Nagy-Britanniának. A legvalószínűbb utód Andy Burnham Manchester eddigi polgármestere lehet.
1: Ukrajna keleti és déli részében is haltak meg civilek az éjszakai orosz légicsapásokban. Kijev Moszkva ellen indított drónokat válaszcsapásként. Részletek Iváncsik Attilától.
12: Egy gyermek és két felnőtt vesztette életét hétfőre virradóra a kelet-ukrajnai Szumi megyében, amikor lakóházukat orosz légicsapás érte. Három helyi lakos súlyosan megsebesült. Odessa közelében a Fekete-tengeren három civil hajót ért orosz támadás. Egy tengerész meghalt, 8-at a vízből mentettek ki. A dél-ukrajnai megye központban Zaporizsjában az ellenséges dróntámadások következtében 2 helyi lakos halt meg. Sok a sebesült, akik között 11 éves fiú is van. Családi házak, többszintes épületek, raktárak és gazdasági épületek égtek ki. 7 ukrán megye energetikai rendszerében keletkeztek újabb jelentős károk. Az ukrán válaszcsapások ezúttal Moszkvát vették célba. Az orosz főváros légvédelme ugyan elhárította a támadást, mintegy 60 drónt lőttek le, de a repülőterek utasforgalmát szüneteltetni kellett. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök arról számolt be, hogy Németország 600 darab nagy hatótávolságú modern rakétát ad Kijevnek. Az államfő szerint ahhoz, hogy az ukrán hadipar saját maga gyártsa le ezeket, már csak Washington jóváhagyása kell. Szakértők kiemelik, a modern védekezésre és támadásra is alkalmas rakéták gyártása időigényes. Így a NATO tagországok hadiparát is tehermentesítenék, ha Ukrajnában zajlana a gyártás.
1: Egyre inkább elmérgesedni látszik Volodymyr Zelenszkij és Karol Navrocki vitája. A lengyel elnök múlt héten vonta vissza az ukrán államfőnek adományozott fehér sasrend kitüntetést. Döntését azzal indokolta, hogy Zelenszkij a II. Világháborúban lengyeleket legyilkoló ukrán felkelő hadseregről nevezte el az egyik katonai egységet. Az ukrán elnök szerint Karol Navrocki a 2027-es parlamenti választás miatt belpolitikai érdekből vonta vissza tőle a legmagasabb lengyel állami kitüntetést.

0: Ukrán felkelő hadseregről nevezte el az egyik katonai egységet. A II. Világháború idején ugyanezt a nevet viselő ukrán nacionalista UPA legalább 100 000 lengyel állampolgárt gyilkolt meg 1943 és 1945 között. Kijev korábban elismerte, hogy az UPA tömeggyilkosságot követett el lengyelek ellen, és hivatalosan bocsánatot kért Varsótól. Azt azonban elutasítják az ukránok, hogy népirtás történt volna Volhiniában. Visszaküldtem az elismerést a lengyel elnöknek, írta a közösségi oldalán Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök közölte, nyitott minden együttműködésre Lengyelországgal, hogy a két ország rendezze a múltból fakadó nézeteltéréseket. Volodymyr Zelenszky megköszönte azt, hogy a lengyel nép támogatja Ukrajnát az orosz agresszióval szemben. Ukrán sajtóbeszámolók szerint ennél nyíltabban fogalmazott Volodymyr Zelenszky, amikor egy interjúban szóba került a lengyel elnök döntése. Az ukrán elnök azt mondta, Orbán is ezt tette. Volodymyr Zelenszky szerint Karol Navrocki a 2027-es lengyel parlamenti választás miatt kampánycélra használja a díj visszavonását. Karol Navrocki a Jog és Igazságosság párt jelöltjeként nyerte meg az elnökválasztást, pártja most ellenzékben van a lengyel parlamentben. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint Volodymyr Zelenszky, illetve Karol Navrocki döntése egyaránt problémát okozott és ront a pozitív viszonyon. Ez hiba volt és szükségtelenül tesz ki bennünket érzelmi megpróbáltatásoknak. Remélem, hogy minden érintett legalább azt a fontos politikai prioritást szem előtt tartja, hogy a történelem ne tegye tönkre a jövőnket, mondta Donald Tusk. Egyre jobban elmérgesedik a lengyel-ukrán vita, fogalmaz a Telex. Cikkük szerint vannak olyan ukrán elemzők, akik úgy vélik, Volodymyr Zelenszky azért nevezte el az UPA-ról az egyik katonai egységet, hogy a szélső jobbos radikálisoknak kedvezzen. A Telex beszámolója szerint a lengyel pártok gyakorlatilag egyként hördültek fel Zelenszky névadása miatt. A Jog és Igazságosság párt ráadásul arra szólította fel a kormányt, hogy drasztikusan értékelje újra a Kijevvel fennálló kapcsolatait.
1: Komoly diplomáciai botrány tört ki Olaszország és az Egyesült Államok között. Donald Trump azt állította, hogy Giorgia Meloni könyörgött neki egy közös fotóért a múlt heti G7 csúcson, amit az olasz miniszterelnök cáfolt. Az üzengetés már odáig fajult, hogy Donald Trump közösségi oldalán azt írta, Olaszország a NATO tagjaként, ha kellene, nem védené meg sem az Egyesült Államokat, és más sem. A kialakult helyzet miatt Antonio Tajani olasz külügyminiszter lemondta amerikai látogatását. Lehoczki Zsuzsa összeállítása.
2: Több felvétel is készül Donald Trumpról és Giorgia Meloniról a múlt héten a franciaországi Evianban tartott G7-es csúcs találkozón. Készült egy olyan kép is, ahol egy díványon ült egymás mellett az amerikai elnök és az olasz kormányfő. Ez ami a diplomáciai bonyodalmat elindította. Donald Trump ugyanis egy olasz tévécsatornának azt mondta, Giorgia Meloni könyörgött neki egy közös fotóért. Később közösségi oldalán is megismételte ezt az állítást. Azt írta, annyira akart egy közös fotót velem, nem kellett volna megtennem, de megsajnáltam. Giorgia Meloni válasza nem maradt el. Közösségi oldalán alaptalannak nevezte az amerikai elnök szavait, majd hozzátette. Egy dolgot azonban nem árt észben tartania. Sem én, sem Olaszország nem szokott könyörögni. Az amerikai elnök azzal folytatta a csörtét, hogy szerinte Meloni saját népszerűsége növelése érdekében keresi az ő barátságát. Mire az olasz kormányfő azzal vágott vissza, hogy Trumpnak inkább a saját népszerűségével kellene törődnie. Vasárnap az olasz miniszterelnök előzetes bejelentés nélkül vett részt az alpesi hegyi vadászok katonai alakulat felvonulásán, amelyet egy 50 évvel ezelőtti észak-olaszországi földrengés évfordulóján rendeztek. Giorgia Melonit hatalmas taps fogadta. Donald Trump közben közösségi oldalán már egy újabb bejegyzésben szúrt oda Meloninak. Miután 1 000 milliárd dollárokat költöttünk a NATO-ra, Olaszországra és annak miniszterelnökére, az ember azt gondolná, hogy legalább komolyan veszik az iráni iszlám köztársaság jelentette súlyos nukleáris fenyegetést. Évtizedek óta mi gondoskodunk a védelmükről, de amikor rajtuk lenne a sor, hogy támogatást kapjunk, nincsenek sehol, sem mellettünk, sem a világban. világ többi része mellett. Ez így nincs rendben, fogalmazott Donald Trump. A diplomáciai adókapok végül odáig fajult, hogy Antonio Tajani olasz külügyminiszter lemondta Egyesült Államok beli látogatását, amely a hét végén kezdődött volna. Trump elnök üzenetei felfoghatatlanok. Jeleztük az álláspontunkat, és lemondtam az Egyesült Államokba tervezett látogatásomat. Nem maradt

0: Maradtunk csendben Trump szavaival szemben, mondta az olasz külügyminiszter. Az olasz védelmi miniszter a kialakult helyzetről csak annyit mondott, hogy az olasz-amerikai viszony mély és erős, és nem a mindenkori politikai vezetőktől függ, és utalt arra, hogy az Egyesült Államokban több mint 20 millió olasz származású amerikai állampolgár él.
1: Negyed egy múlt három perccel.
2: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy hőségriasztások vannak Európa szerte, és Magyarországon is extrém meleg várható, délután akár a 35 Celsius fokot is meghaladhatja a hőmérséklet. Szó volt arról, hogy távozik a brit munkáspárt éléről Keir Starmer, ezzel a kormányfői megbízatása is véget ér. És beszámolunk arról is, hogy az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosításokról, a plakáttörvényről és a közmédia átalakításáról is vitáznak ma délután az országgyűlés rendkívüli ülésén.
1: Déli krónika.
2: A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A képviselők ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Délelőtt összeült a kormány és a TISZA frakció is, az országgyűlés pedig délután 1 órakor kezdődik, az M1 élőben közvetíti Magyar Péter felszólalását. Mészáros László összeállítása.
3: Tisztelt országgyűlés!
4: Ma és holnap rendkívüli ülést tart a parlament. A tavaszi ülés szak június 15-én hivatalosan véget ért. Nyáron pedig csak rendkívüli üléssel lehet a honatyákat összehívni. Ezt kezdeményezte Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter. Azért, hogy az uniós források lehívásához szükséges jogszabályok még az ősz előtt elfogadhatók legyenek. A hétfői tanácskozás 13 órakor kezdődik Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával. A kormányfő vasárnap már előre jelezte, két nagy bejelentést tervez. Az első a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítására vonatkozó indítvány ismertetése. A tervezet először társadalmi egyeztetésre megy, de a kabinet szándékait és a tervezett működési keretet már ma bemutatják a plénumnak. A szervezet feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, és a jogellenesen megszerzett közpénz visszaszerzése lenne, és a miniszterelnök reményei szerint szeptember elején felállhat. A második nagy bejelentés egy alaptörvénymódosítás, amely a közjogi méltóságok helyzetét rendezi, köztük Súlyog Tamás köztársasági elnökét. Magyar Péter mindkét előterjesztés esetében a legerősebb változat elfogadását tervezi kérni a kormánytól és a TISZA frakciótól, és jelzése szerint a rövid társadalmi egyeztetés után a szövegek még tovább szigorodhatnak. A napirend előtti felszólalásokat 60 perc interpelláció követi, majd az azonnali kérdések és válaszok órája. Aztán fél óra kérdések a kormánytagjaihoz. Ma is születnek döntések. Legkorábban 15 óra 10-től a politikusok először arról szavaznak, hogy a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényjavaslatot kivételes eljárásban tárgyalják-e. Ehhez az összes képviselő több mint felének igénye szükséges. Ezt követően a parlament tagjai 4 törvényjavaslat vitájába fognak, amelyek elfogadásához 2/3 többség kell majd. Az első a vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabb átételéről szól. A koncepció szerint vétséget követne el, aki akadályozza egy parlamenti munkacsoport tevékenységét. A második a gyűlöletkeltő politikai reklámok visszaszorításáról szóló norma, amely egyúttal visszaadja a 8. kerületi önkormányzatnak a korábban államosított lakóingatlanokat is. A harmadik a közmédia teljes átalakítását célozza. Létrejönne a Magyar Rádió és Televízió non-profit részvénytársaság, és ismét önálló intézmény lenne a Magyar Távirati Iroda. A negyedik egyben legterjedelmesebb az uniós forrásokhoz való hozzáférést biztosító 110 oldalas csomag, amely szigorítja a vagyonnyilatkozattételi szabályokat. Bővíti az integritás hatóság jogköreit, rendelkezik a KEKVÁK a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről, és módosítja a büntető eljárási törvényt a korrupcióval szembeni határozottabb fellépés érdekében. A nap utolsó napirendi pontja egy házszabálymódosítás, amely átmenetileg emeli a sürgős és kivételes eljárások számát, azzal a céllal, hogy a passzusok még az augusztus 31-i uniós határidő előtt hatályba léphessenek. A voksolások holnapra maradnak. A döntéshozók határozottak határoznak a hétfőn megtárgyalt valamennyi indítványról, köztük a védett üzemanyagár kivezetéséről is, amely minden magyar autóst közvetlenül érint. A munka kedden várhatóan 13 óra körül ér véget, de előtte még megkezdik egy újabb javaslat általános vitáját, amely több más intézkedés mellett az egyszintű örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetésének elhalasztását kezdeményezi. A tavaszi ülésszak egy hete lezárult, de Magyar Péter jelezte, a ház egész nyáron ülésezni fog, mert annyi feladata lesz.
2: A korábbinál egyszerűbb szerkezettel működik majd a közmédia, ami önmagában nem garancia, hogy európai értelemben vett közszolgálati médiumként üzemel, de jobbak az esélyek, fogalmazott Polyák Gábor, a Mérték Média elemző műhely média jogásza.
1: A szakértő szerint a közszolgálati média felügyeletében és a médiahatóságban tervezett változások nagyfokú, nagyvonalú ajánlatnak számítanak az ellenzéki pártok és a szakma felé.
5: Az esélye annak, hogy itt egy olyan rendszer jön létre, ahol egyik párt sem nehezedik rá a közszolgálati médiára, és nem próbálja meg a teljes súlyával a saját érdekeit keresztülvinni egy valóban mindannyiunk pénzéből és mindannyiunk érdekében működő közmédiában, a sokkal jobb, mint eddig volt. 100%-os garancia nincs. Nem tudjuk, hogy kik lesznek azok az emberek, akiket a pártok delegálnak ezekbe a testületekbe. Itt ugye három jelöltje lesz a Tiszának, és a három delegáltja lesz az ellenzéki pártoknak. Itt nagyon sok minden múlik azon, hogy az ellenzéki pártok ezt most úgy tekintik el, hogy beküldhetnek ide olyan trollokat, akik majd próbálják az összes lehetséges döntést akadályozni ezekben a testületekben.
2: Várhatóan a Súlyog Tamás és a többi közjogi méltóság eltávolításáról szóló alaptörvénymódosítást is tárgyalja ma rendkívüli ülésén az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, idézem, az Orbáni politikai és gazdasági maffia elleni küzdelem fontos állomásához érkeztünk. A kormányfő vasárnap azt is bejelentette, hogy a lehető legerősebb változat támogatására kéri a kormányt és a Tisza frakciót is. Párnapos társadalmi egyeztetés után pedig még tovább szigorodhatnak a javaslatok. Kis Júlia Lilla összeállítása.
6: Az Orbáni politikai és gazdasági maffia elleni küzdelem fontos állomásához érkeztünk, ezt írta Magyar Péter a közösségi oldalán hétfőn reggel. A miniszterelnök rendkívüli kormányülés, majd Tisza frakcióülés után kora délután szólal fel napi rend előtt az országgyűlés rendkívüli ülésén, ahol arról is beszél majd, hogy hogyan váltják le a közjogi méltóságokat, köztük Súlyog Tamás köztársasági elnököt. A kormányfő korábban úgy fogalmazott, a lehető legerősebb változat támogatására kéri a kormányt és a Tisza frakciót is, a Súlyog Tamás eltávolításáról szóló alaptörvénymódosítás ügyében. Hozzátette azt is, hogy párnapos társadalmi egyeztetést követően még tovább szigorodhatnak a javaslatok.
7: Módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt.
6: Magyar Péter már többször beszélt arról, hogy miután lejárt az általa adott határidő a köztársasági elnök lemondására, alaptörvénymódosítással fogják eltávolítani a posztjáról. Súlyog Tamás előbb a Velencei Bizottsághoz, majd az Alkotmánybírósághoz fordult, azt kérve, vizsgálják meg a közjogi méltóságok eltávolítását célzó törvénymódosítások ügyét. Az Alkotmánybíróság hétfőn tárgyalta volna a köztársasági elnök beadványát, az ülést azonban nem tartják meg, mert a 15 bíróból 7 kizáradta magát az ügyből, a testület pedig így határozatképtelen lenne.
8: Súlyog Tamás és a mögötte állók alkotmányos pucskísérlete ma végképp megbukott.
6: Az Alkotmánybíróság tagjai nemet mondtak Súlyog Tamás alkotmányos pucs kísérletére, így reagált Magyar Péter a történtekre. A kormányfő szerint a köztársasági elnöknek és az Alkotmánybíróság elnökének is távoznia kell.
8: Súlyog Tamásnak is szembe kell néznie azzal, amit már mind tudunk. A köztársasági elnöki tisztség és a hatalom nem az övé, hanem a magyar nemzeti. Ideje visszaadni a hatalmat a népnek.
6: Az Alkotmánybíróság elnöke ugyanakkor hangsúlyozta, az alkotmánybírók személyes érintettségének bejelentése nem minősül döntésnek az indítványról. Hozzátette azt is, hogy Súlyog Tamás az indítvánnyal nem sértette vagy veszélyeztette az alkotmányos rendet.
9: Egy demokráciában, Európában ez lehetetlen. Ezt nem lehetne megtenni.
10: Nyitatlanak tartjuk azt, hogy az új kormány és annak vezetője a köztársasági elnökhöz viszonyul.
6: Korábban Torockai László, a Mi Hazánk elnöke, és Gulyás Gergely a Fidesz frakció vezetője is elfogadhatatlannak nevezte, hogy a miniszterelnök a köztársasági elnököt és más közjogi tisztviselőket visszamenőleges alkotmányozással akar leváltani.
10: 1990 óta mindig a hivatalban lévő köztársasági elnök döntött arról, hogy hivatalban marad-e vagy távozik. Ezt alkotmánymódosítással, a joggal való visszaéléssel, a jogszabályok értelmezésével, visszamegyes hatályú döntéshozatallal nem lehet kikényszeríteni.
6: A köztársasági elnök hétvégén a Politikónak azt mondta, jogi eszközökkel is harcolni fog a maradásáért. Szerinte ugyanis semmilyen parlamenti többség nem adhat felhatalmazást a jogállamiság és az európai értékek figyelmen kívül hagyására. Sólyog Tamás hangsúlyozta, kötelessége megvédeni a demokratikus normákat és a hatalmi ágak szétválasztását.
2: Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter.
1: Kármán András közölte, Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminisztereit tömörítő Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Kármán András a jelzálog hitelek kamatstopjáról azt írta, a kormány változatlan feltételekkel október elejéig fenntartja az intézkedést. A cél, hogy annak kivezetése után a ténylegesen rászorulók kapjanak valós segítséget.
2: Egységes rendszer kiépítését várja az új kormánytól a pedagógusok szakszervezete a közoktatásban. Vagyis, hogy kerüljenek egységes szabályozás alá az intézmények a bölcsödéktől a középiskolákig. Egyebek mellett ötelemű bérrendszer kialakítását javasolják, mondta a pedagógusok szakszervezetének alelnöke a közmédiában.
1: Tóth Tünde arról is beszélt, hogy azt szeretnék, ha a kötelező munkaidő és a túlóra elszámolás szempontjából is igazságos, azonos előírások vonatkoznának a dolgozókra, intézménytől függetlenül.
11: Egyrészt a bértábla bevezetését szeretnénk újra, ez az első része. Második része az a pótlékrendszer, tehát például a munkaközösségvezetőknek, osztályfőnököknek járó pótlékok. Harmadik lépése az, hogy minden egyes túlmunkát, többlettanítást fizessenek ki. A negyedik eleme a bérrendszer javaslatunknak az a úgynevezett ilyen célfeladatok ellátásért járó juttatások, és ugye az ötödik elem az pedig a minőségi bérpótlék.
2: Továbbra is sok diák jelentkezik nyári munkára. Erről beszélt a Diákész főtitkára a Kossuth Rádióban.
1: Majzik Nándor hangsúlyozta, ezekben a hónapokban a turizmus vendéglátási szektor a legnépszerűbb a fiatalok körében, akiknek idén az átlagos órabére 2400 forint. Hozzátette, a bérek területként változnak, míg az Alföldön alacsonyabb, a Balaton környékén magasabb összeget kapnak a diákmunkások.
12: Olyan lehetőség van, amikor maga a munkáltató az szállást is biztosít a diákoknak. Egyébként ez elég nagyban meg is nyomja a népszerűségét a munkának. Olyan szinten akár, hogyha még az órabér mondjuk valamivel alacsonyabb is, viszont kínálnak mellé szállást, akkor értelemszerűen ez egy vonzó opció tud lenni. Egyrészt azért, mert nem neki kell keresni megfizetni a szállást, másrészt meg sok esetben itt azt kell látni, hogy olyan esetekben is szokták biztosítani mondjuk adott diákmunkát kereső cégek, amikor nem csak egy embert keresnek, hanem mondjuk többet. És adott esetben egy közösség is ki tud ebből alakulni, tehát hogyha azt nézzük, akkor ez nem csak munkáról szól nekik, hanem akkor ez tényleg egy nyári élményé válik egy ilyen formában, főleg ha ez például a Balaton mellett van.
2: Szakemberek szerint a tegnapi csapadék nem hozott érdemi fordulatot az aszályhelyzetben. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője a Kossuth Rádióban arról beszélt, az ország vízháztartását továbbra is jelentős, több éve halmozódó csapadékhiány jellemzi, ezért a rendelkezésre álló vízkészlet megtartása kiemelt jelentőségű. Kócán Dávid összefoglalója.
13: Most már ugye országosan több évnyi halmozott csapadék hiányunk van, és annyira száraz a talaj, hogy amikor érkezik egy ilyen, hát nem kisebb, mert tudom, hogy van, ahol komoly gondokat okozott, és fákat döntött ki a vihar, tehát van, akinek ez nagy problémát okoz nyilvánvalóan, de a talajban lévő víz szempontjából, vagy a tavakban lévő víz szempontjából sajnos semmit nem jelentett.
14: A tegnapi csapadék nem volt elegendő ahhoz, hogy érdemben javítsa a tavak és a talaj mélyebb rétegeinek vízhiányát, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella a Kossuth Rádióban közölte. Országosan átlagban mintegy 470 mm, az Alföld egyes térségeiben pedig több mint 900 mm csapadék hiányzik a talajból. Hangsúlyozta, a Velencei tó átlagos vízszintje jelenleg 54 cm, ami 1 cm-rel marad el a valaha mért legkisebb vízállástól.
13: Az elmúlt 1500 év évben körülbelül 16 alkalommal van arról bejegyzés, hogy teljesen kiszáradt a tó. Ugye legutóbb 1860-as években, de akkor egyébként volt egy olyan aszályos időszak, amikor a Balatonban is alig-alig volt víz, de akkor a Velencei tónak a medrében a feljegyzések szerint huszárok gyakorlatoztak.
14: A szóvivő szerint Magyarország vízkészlete az elmúlt időszakban nem csökkent jelentősen. A kihívást inkább az jelenti, hogy nincs elegendő tárolókapacitás és vízvisszatartó rendszer a csapadék és az árhullámok idején érkező víz helyben tartására.
13: A Vizet a tájba programnak az alapja az az, hogy mi önkéntes felajánlásokat várunk és vártunk gazdáktól, hogy az ő területükön visszatarthassuk a vizet. Ez tavaly indult, és ebben az évben vannak felajánlásaink. Az egész nagyságát, hogy mennyi víz hiányzik Magyarországon és mennyit kéne a tájban visszatartunk, nyilvánvalóan ahhoz képest ez egy nagyon kis mennyiségű visszatartott víz, de mindenképpen ez is víz. Tehát, hogy ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy most már minden egyes csepp számít.
14: A vízpótlás érdekében az elmúlt időszakban 10 cm-rel, mintegy 750 cm-re emelték a Tiszató vízszintjét, ami mintegy 18,6 millió köbméter többletvíztározását teszi lehetővé. Ezt a készletet részben az öntöző csatornák vízellátására használják fel.
13: Május 14-e óta dolgozik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, és ez azért fontos, mert ugye itt tudjuk koordinálni a vízügyi igazgatóságok munkáját. Ez gyakorlatilag ugyanaz a munka, mint egy árvíznél, csak ugye pont a vízhiány ellen küzdünk. Nagyon sok helyen most már szakemberek mentek át az egyik vízügynek a területéről a másikére. 24 órában, ahol lehetőség van, és ahol víz tömeg rendelkezésre áll, ott megtartjuk a vizeket. Tehát most kb. 40 millió köbméterrel többet tartunk vissza ezekben az említett holtágak, medrek, stb. Mint tavaly ugyanilyenkor.
14: Siklós Gabriella hozzátette, országszerte egyre több helyen civil, úgynevezett vízőrző egyesületekkel együttműködve juttatnak vizet olyan területekre, amelyek korábban nem részesültek vízpótlásban.
2: Helyreállították a meghibásodott felső vezetéket a Győri vasútvonalon, számolt be a Mávinform ügyeletese a Kossuth Rádiónak.
1: Kis Horváth Levente elmondta, hajnalban egy tehervonat áramszedője szakította le a felső vezeték egy részét a győri vonalon, emiatt járatkimaradások és késések voltak. Hozzátette, a reggeli órákban egy vágányon újraindulhatott a forgalom, azonban a vezeték teljes helyreállításával csak 10 órára végeztek a szakemberek.
15: 7 óra 30-tól az egyik vágányon már újraindulhatott a vonatforgalom, így a nemzetközi vonatok, a Railjetek és az Eurocitik, valamint a belföldi Intercitik már teljes útvonalon közlekedtek. Az S10-es és S12-es vonatok helyett a reggeli órákban azonban még továbbra is buszok szállították az utasokat Biatorbágy és Bicske között. A felső vezetéket már helyreállították a szakemberek, így a győri fővonalon valamennyi vonat ismét a teljes útvonalon közlekedik, nem kell pótlóbuszra átszállni. A menetrendszerű közlekedés kora délutánra állhat helyre.
2: Felső vezeték szakadás miatt 2 órás késéssel indult el a Fekete Madonna zarándok vonat Budapestről Lengyelországba, a Csesztohovai Szűz Mária kegyhelyre. A vonaton csaknem 500 zarándok utazik, közülük 150-en Erdélyből, 50-en pedig Kárpátaljáról érkeztek az útra. A zarándokok a világörökségi Krakkóba is ellátogatnak, ahol a Szent II. János Pál Bazilikában Szent Misén is részt vesznek. Csontos Ábel és Falucskai Ivett összeállítása.
16: Kora reggel egymás után érkeztek a hívek a keleti pályaudvarra, a Fekete Madonna zarándok vonatra várakoztak. Az úti cél a lengyelországi Csesztohova városa.
17: Ez az első útunk, már Csíksomlyón voltunk vonatos zarándoklaton 10 évvel ezelőtt, és kíváncsiak vagyunk, hogy ez a csesztohovai milyen lesz.
16: Többen már nem először vesznek részt az zarándoklaton.
18: A legcsodálatosabb lelki élményt itt kaptuk, illetve az ilyen utakon. Számunkra nyugdíjas korunkban ez a legtöbb, amit magunkért tudunk tenni, és a környezetünkért is.
16: A vonaton csak nem 500 zarándok utazik, közülük 150-en Erdélyből, 50-en pedig Kárpátaljáról érkeztek az útra. A zarándokok célja a Szűz Mária iránti tisztelet kifejezése mellett a lelki megújulás, valamint a hitben való elmélyülés.
19: A lelki feltöltődés miatt vagyok itt, úgyhogy szeretném, hogy most a mindennapok úgymond szürkeségéből egy kicsit tényleg a Szűz Anyához tudjak menni és feltöltődni.
16: A zarándok vonat egyik lelki vezetője Bátor Botond pálos szerzetes. Az indulás előtt megáldotta a szerelvényt.
20: Szívünkben ott vannak családjaink, szeretteink, betegtestvéreink, közösségeink, és velünk jön imádságban az egész Kárpát-medencei magyarság. Hálát viszünk
0: kéréseinket visszük, reményeket viszünk, és vissza szeretnénk hozni mindazt a kegyelmet, amelyet az Úr ezen az úton készített számunkra.
16: A Csesztohovai Szűz Mária kegyhely megtekintése után a résztvevők csütörtökön a krakkói Szent II. János Pál Bazilikában vesznek részt ünnepi szentmisén. Ezt követően a zarándokok az Isteni Irgalmasság Bazilika magyar kápolnájához látogatnak, ahol megkoszorúzzák Mindszent József herceg prímás szobrát.
1: Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint kamionnal ütközött egy autó az M1-esen Hegyeshalom felé Tata térségében. A forgalom a külső sávon halad, a torlódás több mint 3 kilométeres. Dolgoznak a 11-es főúton a 28-as és 29-es kilométer között. Félpályás korlátozás van, 10-15 perces várakozás is előfordulhat.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk.
21: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten az M3-as metró a Semmelweis klinikák állomáson nem áll meg áramszünet miatt. Állomáspótló autóbusz közlekedik a Nagyvárad tér és a Kálvin tér között. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenese haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt szintén lezárták. Kovács Botond, PKK Info.
1: Időjárás jelentés.
2: Kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután már több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. Részletek Pál Márton meteorológustól. Szervusz!
22: Szervusz, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Igen, a tegnapihoz hasonló idő várható a mai napon. A mai nap már kisebb számban lehetnek záporok, zivatarok, ezeket elsősorban felhőszakadás, valamint jégeső kísérleti, de környezetükben viharossá is fokozódhat a szél. 30 és 35 fok között tetőzik ma a hőmérséklet, aztán késő estére már 20 és 28 fok köré hűl le a levegő. Éjszaka pedig fokozatosan csökken a felhőzet, hajnalra a legnagyobb részén hazánknak kiderül az ég, de keleten maradhatnak azért felhősebb tájok. Viszont már arrafelé is megszűnnek a záporok, zivatarok. Általában mérsékelt vagy gyenge lesz a légmozgás, és döntően 15 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk hajnalban. Holnap már sok lesz a napsütés, viszont kevés a gomoly felhő, tehát egyre kevesebb árnyékot adhatnak ezek a felhők, és kevesebb helyen is lehet a zápor, zivatar, elsősorban a keleti és a nyugati határszélen, de a középső tájakon is előfordulhat egy-egy zápor. Ezekben lehetnek erős viharos széllökések, viszont ezektől függetlenül mérsékelt lesz a szél. 30 és 35 fok között alakul a maximum holnap is, és aztán holnap után is. Viszont a hét második felében még erőteljesebb lesz a melegedés, már általában 32-36 fokot mérhetünk délután. Köszönöm figyelmüket!
2: Köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért, a szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Polyák Adrien, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea, Sór Zoltán és Hajósi Bence nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Néveri Igor. Viszont hallásra!
23: Nemzeti Sportkrónika.
24: Magabiztos spanyol és egyiptomi győzelem, döntetlen az Uruguay zöldfoki köztársaság, valamint a Belgium-Irán mérkőzésen a labdarúgó világbajnokságon. Európa-bajnoki ezüstérmes lett a magyar női párbajtőrcsapat. Sorozatban 7-szer jutott ki az Európa-bajnokságra a magyar női röplabda válogatott. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
23: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
24: Spanyolország 4-0-ra verte Szaúd-Arábiát Atlantában a labdarúgó világbajnokság H csoportjában. Ugyanebben a négyesben Uruguay 2-2-es döntetlent játszott a VB újonc zöldfoki köztársasággal Miami-ban. A G csoportban nem született gól a Belgium-Irán találkozón Los Angelesben. A belgák az utolsó fél órában Nathan Ngoy kiállítása miatt 10 emberre fogyatkoztak. Szintén ebben a csoportban Egyiptom hátrányból fordítva 3-1-re nyert Új-Zéland ellen Vancouverben. Az afrikai csapat ezzel megszerezte története első győzelmét a labdarúgó világbajnokságokon. A Spanyolország Szaúd-Arábia találkozót a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
25: Az első fordulóban a zöldfoki szigetek elleni 0-0-as mérkés után rengeteg kritikát kapott a spanyol válogatott, hogy a labdabirtoklási fölénye ellenére nem nyújtott megfelelő teljesítményt, sem intenzív mozgások, sem futómennyiség, sem pedig kapulölövések terén. terén. Ezen a mérkőzésen egy jóval koncentráltabb és jóval nagyobb tempóval futballozó spanyol válogatottat láttunk, amelyen látszott, hogy megvan az a megfelelő mérkőzés feszültség, az a megfelelő győzni akarás, ami elengedhetetlenül szükséges egy-egy ilyen mérkőzésre. És a kritikák keresztüzében Mikel Oyarzabal volt különösen az első forduló után, aki egy kicsit hasonló helyzetbe került, mint maga a spanyol válogatott, és ezen a mérkőzésen rajta is látszott a motiváció, rajta is látszott a góléség, és a spanyol válogatott az első fél időben esélyeshez méltó labdarúgást mutatott. Elképesztő volt az a fajta tempó és dinamika, amilyen sebességgel futballoztak. Rengeteget kerültek az ellenfél mögé a széleken, nagyon hatékonyak voltak a 16-oson belül, és a megszokott hatalmas labda birtoklási fölényüket ezúttal érvényesítették gólok számában is. A második félidején rögtön gólt szereztek, ez a 4-0 borítékolta, hogy a hátralévő jó 30-35 percben kizárólag arra a gazdaságos, rendkívül alapos futballra összpontosítottak, hogy ne legyen sérülés, ne legyen különösebben nagy energiabefektetés, és természetesen ne adjon lehetőséget az ellenfélnek még a szépítésre sem. Ez a taktika, ez a mentalitás maximálisan megvalósult, a spanyol válogatott félgőzzel is ilyen arányban is megérdemelten győzött.
24: Bede Ferencet hallották. A spanyol válogatott szövetségi kapitánya Luis de la Fuente a sérülése után visszatérő Lamine Yamalról is szót ejtett a mérkőzés után. A Barcelona klasszisa a 10. percben szerezte meg a vezetést Spanyolország számára.
3: Si el resultado hubiera sido otro, hubiera jugado más. Él está para jugar más tiempo.
4: Ami Lamine Yamalt illeti, ha más lett volna az állás, akkor többet játszott volna. Készen áll arra, hogy hosszabb időt is a pályán töltsön, ugyanakkor ez most az eredményezőt látva felesleges kockáztatás lett volna. Így inkább lecseréltük, hogy a következő fordulóban akár 90 percig is segíthessen nekünk. Az viszont fontos volt neki, hogy növelje azon bizalmát, és ez sikerült is. Jól nézett ki, boldog volt az első fél idő végén, és ez jó hatással is lesz rá. De fizikálisan eddig is tökéletes állapotban volt. Azokat viszont egyáltalán nem értem, akik megkérdőjelezik ezt a csapatot. Több mint 30 mérkőzés óta nem kaptunk ki. Ebben az együttesben nem bízni kicsit felháborító. Lehet jobb, kevésbé jó, vagy akár egy átlagos napunk is, de hát ez természetes, ilyen a futball. De az, hogy bárkinek kétségei vannak ezekkel a fiatalokkal kapcsolatban, akik nagyon tehetségesek, ez nem tűnik igazságosnak. Ahogyan azt már korábban is mondtam, büszke vagyok arra, hogy irányíthatom ezt a csapatot, amely csupa olyan játékosokból áll, aki az átlagemberek és a sportolók számára is példakép lehet. Rodri mindig fontos tagja a válogatottnak, függetlenül attól, milyen állapotban van. Mindig jól csinálja a dolgokat, és a játékát látva az embernek az az érzése támad. Jé, ezt milyen könnyű megcsinálni. Ő mindig egy viszonyítási alap a csapatnak. Hasonló a helyzet Martin Zubimendivel, aki szintén az egyik legjobb a posztján, talán a második legjobb a világon. Szóval nyugodtak lehetünk akkor is, ha esetleg Rodri nincs velünk, mert Zubimendi akkor is szinte mindent megold. De együtt játszanak a pályán, akkor is jó az összhang köztük. Természetesen más kiváló futballistáink is vannak, de Rodri megkérdőjelezésétől liba pőrös leszek.
24: A G csoportban nem született gól a Belgium iránt találkozón Los Angelesben. A belgák az utolsó fél órában Netanen Goy kiállítása miatt tíz emberre fogyatkoztak. Szövetségi kapitányuk Rudi Garcia így összegzett a meccs után.
4: Csalódott vagyok, amiért nem nyertünk, de ez olyan mérkőzés volt, mint amilyeneket már a selejtező sorozatban is lejátszottunk. Akár 3 találattal is győzhettünk volna. És hogy mi az, ami ilyenkor hiányzik? A hatékonyság. Rengeteg lehetőségünk volt, főleg, hogy Irán is kicsit máshogy játszott, mint arra számítottunk. Azt hittük, milyen fognak védekezni, és a kontratámadásokra játszanak. Ehhez képest sokkal nyitottabbak voltak. Ezt követően, amikor 10 emberre fogyatkoztunk, akkor más képességeket mutattunk meg. Szervezettség, személyiség, és ezek segítettek abban, hogy döntetlen maradjon az állás. Még 10 emberrel is voltak lehetőségeink. Amikor egy olyan világbajnokságon játszol, ahol csak 3 csoportmérkőzésed van, és ebből 30 percet emberhátrányban kell tölteni, az sosem egyszerű. De összességében egyértelműen azt mondhatom, hogy 2 pontot elveszítettünk ezen a mérkőzésen, mert az ellenfél legjobb játékosa a kapusuk volt. Most pedig már Új-Zélandra kell koncentrálnunk és kipihennünk magunkat, mert a 10 emberrel való játék nagyon sok energiánkat felemésztette. Ha legyőzzük a következő ellenfelünket, akkor tovább jutunk a csoportból. És pontosan ezt szeretnénk tenni. Most erre kell koncentrálnunk. Bízom a játékosaimban, de nyugodtnak kell maradnunk, összeszedetnek, és megnyerni a következő mérkőzést. Sokan azt mondták előzetesen, hogy gyenge csoportban vagyunk. Én ezt nem így gondolom, és az eredményeink ezt pontosan bizonyítják. Egyiptomnak erősebb válogatottja van, mint Iránnak, és az utóbbi mérkőzésen akár nyerhettünk is volna. Nyilván a feltételes mód a futballban nem létezik. Amikor ilyen kevés mérkőzés van a csoportban, akkor nem hagyhatsz ki fontos lehetőségeket.
21: Nekünk megvoltak a helyzeteink. Most már csak bizonyítanunk kell magunknak. De a következő napok a munkáról fognak szólni, mert más nem tehetünk. Ahogyan azt a kerékpározásban is mondják, ilyenkor kell lehajtani a fejünket, kerékpározni, menni tovább, és felkészülni az Új-Zéland elleni mérkőzésre. Aztán, amikor eljön az összecsapás napja, akkor meg kell mutatnunk, hogy mire vagyunk képesek. Ezt követően, ha tovább jutunk, akkor meglátjuk, mi történik a legjobb 32 között. De egyszerre csak egy lépést tegyünk meg. Koncentráció és regeneráció. Ezeket kell tennünk.
5: Pour affronter ce match capital et décisif pour la Belgique.
24: A belgák szövetségi kapitányát, Rudi Garciát hallották. Szintén ebben a G csoportban Egyiptom hátrányból fordítva 3-1-re nyert Új-Zéland ellen Vancouverben. Az afrikai csapat ezzel megszerezte története első győzelmét a labdarúgó világbajnokságokon. Az egyiptomiak vezető gólját Mohamed Salah lőtte a 67. percben. Őt hallják most.
6: Hihetetlen ez a győzelem. Le sem tudom igazán érni, mit is jelent számunkra. Remek munkát végeztek a játékosok és a szakmai stáb is. Remélem, hogy hasonló teljesítménnyel tudjuk folytatni a tornát, és történelmet szeretnénk írni a továbbjutással. Most csak élveznünk kell ezt, mert ez egy nagy siker. 4 ponttal elsők vagyunk a csoportban, de nagyon fontos lesz a következő mérkőzés is.
24: Ma 19 órától Argentina Ausztriával, 23 órától Franciaország Irakkal játszik, holnap hajnali 2 órától Norvégia Szenegál, 5 órától Jordánia Algéria mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió közvetíti. A labdarúgó NB1 első fordulójában július 24-e és 26-a között a címvédő Eto FC Angyalföldön az újonc Vasas ellen, a Ferencváros Pakson kezd, a Debrecen a Puskás Akadémia fogadja. Az első osztályba ismét feljutott Kispest Honvéd Kisvárdára látogat, az Alegerszeg az MTK, míg az Újpest a Nyíregyháza vendégeként lép pályára. Az Eto és az FTC a harmadik fordulóban találkozik egymással, az idény első Fradi Újpest derbiét pedig szeptember 5-i hétvégén játsszák.
7: Nemzeti Sport Krónika.
24: Ezüstérmes lett a magyar női párbajtőr csapat Antoniban a vívó Európa-bajnokságon. A borsodi Emma, Büki Lili, Muhari Eszter, Nagy Blanka, Virág négyes a fináléban nagy csatában 42-36-ra kapott ki a házigazda Franciaországtól. Szintén a kontinens viadalon a Szemes Gergő, Dósa Dániel, Mihály Andor, Tóth Gergely összeállítású tőrcsapatunk az 5. helyen végzett. Együttesünk a helyosztó találkozókon előbb a spanyoloknál, majd a lengyeleknél bizonyult jobbnak. A női párbajtőr Tőrözők vezetőedzőjét, Csobó Dominikot Keszi Dóra kérdezte.
8: Hogy láttad a lányoknak a menetelését? Mert azért oroszokat, olaszokat legyőzni, azt gondolom, hogy ezért nem kis teljesítmény.
9: Nagyon picit talán döcögősebben indultunk, még a legelső asszóban a spanyolok ellen, de szépen belemelegettünk, és a végére azért sima lett. Az oroszok és az olaszok ellen pedig egyaránt elmondható, hogy csapatként sikerült mind a két csapatot megverni. Mind a kettő komoly skalp, főleg az, hogy az olaszokat most már másodjára idén. Ezek azért nagyon képzett, nagyon jó versenyzőkből álló csapatok. Azt láttam a lányokon, hogy a nap folyamán, ahogy haladtunk előre, egyre jobban kezdték elhinni, és ez meglátszott abszolút a vívásukon, magabiztosabbak lettek, bátrabbak lettek, és alapvetően nagyon fegyelmezett és okos vívást tudtunk mutatni az egész nap során, aminek pedig aztán kifejezetten örülök. Sajnálom nagyon a döntőt, persze, mindenki sajnálja, a döntőben Eszternek a teljesítményét mindenképpen ki kell emelni, mert az szinte emberfeletti volt megint, ő ugye már azért sokszor csinált ilyet, tudjuk, hogy képes erre. Ebben a döntőben most a franciák egy picikét jobbak voltak, el kell fogadni, meg kell nézni, ki kell egy kicsit elemezni, hogy tanuljunk belőle. Idén többször nyertünk mi, mint ők, most ez nekik sikerül, de legközelebb visszavágunk.
24: A magyar női párbajtőr válogatott vezetőedzőjét, Csombó Dominikot hallották. Utolsó mérkőzését is megnyerte a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszában. Nemzeti együttesünk Pristinában Koszovót múlta fölül 3-0-ra. Az már a találkozó előtt eldőlt, hogy csapatunk bejut a sorozat elődöntőjébe, egyben biztosította a helyét a 2028-as Európa bajnokságon. Válogatottunk egymás után 7. alkalommal szerepelhet EB-n. A miénk végül a 3. helyen zárták az Európa Liga alapszakaszát, a 4 között a svédekkel találkoznak. A csapatkapitány Bozóki Szedmák Réka így értékelt.
10: Nagyon boldogok vagyunk, és nagyon örülünk neki, hogy így sikerült lehozni ezt a mérkőzést is, de azért próbáltuk azt teljesen elsegetni a fejekből, hogy már kim vagyunk az Európa-bajnokságban, és csak erre a mérkőzésre fokuszálni. Többször volt, hogy egy kicsit meginoktunk a szettek között, ezért volt ez a mérkőzés olyan szoros, de a korábbi mérkőzéseinket is jellemezte ez, hogy egész szoros szetteket játszottunk, de valahogy mindig sikerült győztesen kijönni belőle. Edzéseken is sokszor vagyunk ilyen szituációban, úgyhogy sokat gyakoroljuk, és szerencsére eddig rendre kamatoztatni is tudtuk ezt a tét helyzetben. Egyelőre nem számolgatunk, a svédekkel játsszuk az elődöntőt, szeretnénk először is hazai pályán egy nagyon jó mérkőzést játszani velük, és utána pedig idegenben is szeretnénk borsot törni a bajszuk alá, aztán pedig meglátjuk, hogy ez mire lesz elég.
24: A nőknél a Ferencváros, a férfiaknál a Szeged. Szabadkártyát kapott a kézilabda bajnokok ligája következő idényére. A Tatabánya férfi csapatának jelentkezését viszont elutasította az Európai Szövetség. A Tatabánya így az Európa Ligában indulhat ősztől. Fábián Bettina ezüstérmet nyert a 3 kilométeres kieséses versenyben a nyílt vízi úszók világkupa sorozatának utolsó állomásán a portugáliai Setúbalban. Háromszoros Európa bajnokunk szombaton 10 kilométeren szintén a második helyen ért célba. Ugyanebben a versenyszámban a férfiaknál negyedik lett Betlehem Dávid, aki szombaton megnyerte a 10 kilométert, és ezzel összetettben is az élen zárt. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk ezzel véget ért, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
11: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.
12: Vízállás jelentés.
1: A Duna hazai szakaszán apad, a folyó igen alacsony vízállású. A víz hőmérséklete Komáromnál 20,7, Budapestnél 23,5, Mohácsnál 24,4 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Duna remete 97 cm, 18%. Medve 107,11. Nagybajcs 76,13. Gönyű 35,13. Komárom 88,12. Esztergom 68,11. Nagymaros 19,11. Budapest 132,12. Dunaújváros 8,11, Dunaföldvár mínusz 107,10. Paks 29,13, Dombori 69,16, Baja 169,15, és végül Mohács 191 cm, 15%. Gázlóviszonyok a Dunán. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 36 gázló van. Az országhatár és az Ipolytorkolat között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 folyamkilométer között 23 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1900 méter. Piros úszó mellett 26 deciméter, 60, 1900. Az Ipolytorkolat és Budapest között 1699,3 és 1697,7 folyamkilométer között 22 deciméter, 120, 1600. Budapest és Dunaföldvár között 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 21 deciméter, 110,400, középen 25 deciméter, 90,400. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 folyamkilométer között, hajószűkület, szélessége 130, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és mederteltségek a Duna mellékfolyóin. A Rába-Szentgotthárdnál mínusz 82 cm, 6%. Árpásnál mínusz 94,8, Győrnél 203 cm, 23%. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 77 cm, 41%. Átlag vízmérsége 325 cm, hőfok a siófoknál nincs jelezve. A Velencei tó a Gárdnál 54 cm, 1%, a víz hőfoka 27,2 Celsius fok. A Fertő-tó Fertőrákosnál 33 cm 37%, a víz 27,2 fokos.
12: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
13: Mit szól hozzá, hogy egy felmérés szerint Ukrajna lakosságának kétharmada a teljes politikai megújulást és Zelenszkij távozását akarja? És megkezdődött a vakáció, itt a főszezon, és bizony a tavak, folyóvizek minden évben újabb áldozatokat követelnek. Ön szerint hogyan fürdőzünk biztonságosan?
12: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
14: Oda nézek a
15: Kuruc sziget a Labanc világ közepén.
17: Katonailag nem fogolj el.
15: Az utolsó hős.
17: 100 aranyat ír a fejed.
18: A meg a dicsőség.
17: Éldem a palomba, de el kell foglunk!
15: Akit az ellenség fenyeget.
17: Meghalt, krepel is kutya!
18: Engedelmével egy kicsit késő.
15: Ám az igazi betyár mindig kivágja magát.
19: Megölhetném, de nem teszem.
17: A császár nevébe gyönyörtön!
15: Zente Ferenc.
19: Hogy írja Balázs az üzenetet?
17: A szentes kapitánya.
15: Dupla részekkel. Vasárnap 16 óra 50 perctől. A Dunán.
12: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
26: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
27: A 30 éves Pennyben ez is nyerő.
28: Meg ez is! És ez is!
27: Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
29: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
30: Az NRM új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Smuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az NRM új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az nrm.jegy.hu oldalon.
31: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 13 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Poyák Adrien nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Távozik a brit munkáspárt éléről Keir Starmer. Ezzel a kormányfői megbízatása is véget ér. Az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosításokról, a plakáttörvényről és a közmédia átalakításáról is vitáznak ma délután az országgyűlés rendkívüli ülésén. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat, közölte a pénzügyminiszter. Komoly károkat okozott a tegnapi vihar az országban, a katasztrófavédelem munkatársai csaknem 400 esetben kaptak riasztást. Folytatódik a hőség, a sok napsütés mellett délután ismét többfelé lesz zápor, zivatar, helyenként felhőszakadási égeső is. A hőmérséklet délután általában 30 és 35 fok között alakul.
12: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
0: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Reklámot hallottak. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
2: Az Európai Bizottság Ursula von der Leyennel az élen eddig azt szorgalmazta, hogy gyorsított eljárásban vegyék fel Ukrajnát és nyissák meg egyszerre az összes csatlakozási fejezetet. Közben egyre több tagállam másképpen foglal állást. A pénteki csúcstalálkozó záró dokumentumából ki is hagyták azt a részt, amely arra utalt volna, hogy Ukrajnát gyorsított ütemben kell felvenni. Ez ma az ütközőpont, köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakukel Tamás. És köszöntöm vendégünket, Póca István politikai elemzőt. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Két fő téma volt itt, egyrészt költségvetési téma, másrészt meg Ukrajna felvétele, legalábbis ezt hangsúlyozták, hogyha ön értékeli az eseményeket, akkor hogy lehetne ezt összefoglalni valójában, mi volt a súly ennek a találkozónak, és milyen következtetést lehet levonni az Európai Unió következő hónapokban, mondjuk vagy években kitűzött politikájára, politikai céljaira?
3: A színpadon jelentős változás, nagy egység, összeborulás, a színfalak mögött pedig gyakorlatilag szinte semmi nem változott. Miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert ugyanazok a törésvonalak, amik eddig megvoltak az Európai Unióban, azok most is megvannak, csak kevésbé látványosak. Kevésbé látványosak, mert nincs egy olyan politikus, mint ugye korábban Orbán Viktor volt, aki nagyon határozottan kiállt, és azt mondta, hogy akkor ez igen, ez nem. Sokkal inkább ez a elmismásolásnak a politikája, ami korábban is jellemezte az Uniót, és egyébként most is jellemzi. Ez arról szól, hogy nem mondjuk meg igazából, hogy mit gondolunk, hanem megpróbáljuk zárt ajtók mögött tartani, és amikor kimegyünk a kamerák elé, akkor pedig mosolygunk, és elmondjuk azt, hogy igazából itt óriási egység van, és minden jó, és hogy semmilyen feszültség nincs.
2: Ezek a törésvonalak korábban is megvoltak, vagy ugye Orbán Viktor magatartása mögébe bújt a többi, esetleg a háta mögé?
3: Nem, ezek a törésvonalak jó részt megvoltak. Ugye ami új törésvonal, amit Orbán Viktor létrehozott, az a migrációs törésvonal volt. Hogy ez egy új kihívás volt, és akkor ugye Magyarország drasztikusan más álláspontot foglalt el 2015-ben, mint ugye az európai mainstream, gyakorlatilag majdnem minden más európai uniós tagállam, és ezzel létrehozott egy új törésvonalat, viszont ugye az idő azt eredményezte, hogy nagyon sokan átálltak erre az oldalra a migráció tekintetben, és azt mondták, hogy a magyar út a helyes út, és igazából itt egy migrációkritikus megközelítést kell alkalmazni. Hogyha az uniós útra fókuszálunk, ugye ott Ukrajna és nyilván a bővítés politika volt a középpontban. Ez nem egy új törésvonal. Sem Ukrajna tekintetében, egyébként sem pedig a bővítés tekintetében. Minden egyes bővítési folyamatnál vannak olyan szereplők, akik ellenkeznek és nem akarják az EU-t bővíteni, vagy nem akarnak egy adott országot, hogy csatlakozzon az Európai Unióhoz. És ugye ez egy alapvetés, itt mindig van egyfajta vita. De most képzeljük el, hogy erre még rájön az a történés, hogy itt felmerült, és ugye, mint láthattuk, megint komolyan felmerült, hogy Ukrajnának egy gyorsított folyamatban kellene lehetővé tenni az Európai Uniós tagságát. De most ebben a tekintetben pedig az ellenzők, meg az ellenkezők még hangosabban, még könnyebben tudnak előkerülni, nyilván a színfalak mögött. Csak hogy is, ugye erre utaltam, hogy azért itt a viták kiszivárogtak a színfalak mögé is, vagy hát mondjuk úgy, hogy a művészbejáró már lehet tudni, hogy mi történt pontosan, hogyha a színpadon nem is láttuk feltétlenül. Ez pedig az, hogy ugye már a csúcsot megelőzően korábban a németek jelezték, hogy nem tartják reálisnak ezt a történést, és hát ugye közben alakult egy új front az ukránoknak az Európa politikájában, ez pedig a lengyel front, mert hogy sikeresen összerúgták a port a lengyelekkel, és a lengyelek pedig, hát a lengyel elnök pedig befeszült. Ugye az történt, hogy egy rossz emlékezetű ukrán hadsereg csoport, vagy hadseregről nevezték el, ugye az egyik ilyen egységét, az egyik új egységét az ukránoknak, döntött Zelenszkij, csak ugye az a korábbi történés, vagy a korábbi ugye, hadsereg, az konkrétan ugye a lengyelek álláspontja szerint is egy jelenlegi történelmi űrség szempontjából, és a lengyeleket mészárolt le, és ugye ez pedig annyira bepöccentette a lengyeleket, hogy a köztársasági elnök visszavonta Volodymyr Zelenszkinek a lengyel állami kitüntetését, amire meg az ukránok közül többen, meg egy meglepő személyek is, Poroshenko is visszaadták például ugye az ukrán, vagy pontosan a lengyel állami kitüntetésüket, és egy nagyon feszes, nagyon nagy ellenállás jött létre. Ami megvolt, ez is egy meglévő, mélyben lappangó konfliktus.
2: Hogy a volhíniai tömegmészárlás ennek az egésznek az előzménye. Ott több tízezer lengyel lett áldozat, és ez húzódott végig. Úgyhogy különös is volt a lengyel magatartás, mert elnéző valahogy, mintha túlléptek volna ezen a kérdésen, annyira fej-fej mellett kiálltak Ukrajna mellett ebben a bizonyos orosz konfliktusban.
3: Ugye eleinte ez egy lélektani szituáció volt, ez nyilván ez az ellenségem, ellensége a barátom. Mert ugye itt a fő ellenség az egyértelműen Oroszország a lengyelek számára, és ugye ebben a tekintetben pedig teljesen egyértelmű, hogy ha Oroszország megtámadott egy szomszédos országot, hogy a lengyelek azonnal fenyegetve érezték magukat, függetlenül attól, hogy Ukrajna nem NATO tag, meg nem EU tag, a lengyelek egyből magukra vették, hogy akkor ők lesznek a következők. Ezt adjuk meg nekik egyébként, mert illogikus, nyilván ahogy utaltam rá, NATO tagországként, meg EU-s tagországként attól rettegni, hogy akkor ők lesznek a következők, de történelmi szempontból viszont nem illogikus, mert ők hát számos alkalommal a történelmükben átélték ezt, hogy az oroszok hát rájuk rontottak, és rossz oldalára kerültek az egész hát a történelmnek, meg a helyzetnek, és utána úgy, hát az, hogy a lengyel államiság az van, az is ugye egy, gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a magyarhoz hasonló több évszázados csodának az eredménye, hogy fent tudtak maradni, és működni tudnak. Nyilván ott ugye a határok mozogtak jobbra-balra, ugye keletre-nyugatra, tehát nekik is egy nagyon, nagyon nehéz történelmük van. Talán ennek tudható be egyébként, hogy a Magyarország, Lengyelország ennyire, a magyarok és lengyelek ennyire közel érzik egymáshoz magukat, mert nagyon hasonló történelmi tapasztalatokkal rendelkeznek. És ugye itt jött képbe ez a történelmi tapasztalat a lengyeleknek, és rögtön az ukránok mellé álltak, csak hogy rá kellett jönniük, hogy az ukránok nem változtak. És az ukránok nem változtak abban a tekintetben, hogy olyan politikákat, meg olyan lépéseket tesznek, amelyek egyébként Lengyelországnak mondjuk károsak tudnak lenni. Ez például a mezőgazdasági politikánál, meg ugye előjött, amikor ugye behozták az ukrán gabonaipari termékeket, meg terményeket, és ugye ebből lett egyfajta probléma. A másik pedig, hogy az ukránok nem változtak politikai szimbólumok tekintetében, és ugye itt meg megint egy eklatáns példát lehet látni. Ezek mind arra utalnak, hogy ez az ország nem érett az Európai Uniós tagságra. Tehát lehet erről tárgyalgatni, meg lehet itt különböző klasztereket nyitogatni, de nem azt lehet mondani, hogy összességében még felfogásában és vezetési felfogásában sem unió érett. Amikor megtesznek egy ilyen lépést, akkor nyilván egyébként Zelenszkijnek tudnia kellett volna. Az, hogy tudnia kellett, konkrétan inkább így fogalmaznék, azt, hogy ez Lengyelországon mit fog kiváltani. Ezek egy teljesen felesleges konfliktus egy olyan időszakban, amikor ráadásul egyébként az Európai Unió, és megint egyébként beszélhetünk majd a szankciós politikáról, meg Oroszország politikáról, tett egységesülő lépéseket, és Ukrajna melletti erősebb kiállást. Erre az ukránoknak saját maguknak sikerült megosztaniuk az Európai Uniót.
2: Miért fontos uniónak Ukrajna? Hogyha nézzük azokat a világrendbéli változásokat, amelyeknek tanúi vagyunk, szövetségi rendszerek átalakulásának, az Európai Unió ezzel akarja növelni a súlyát talán, ugye a Kína és az Egyesült Államok, valamint Oroszország háromszögben, mert így most nincs a tárgyalóasztalnál. Hogyha az ukrán potenciál, ami ugye mezőgazdasági is, meg ipari is, ugye erőművek, meg ásványkincsek, energiahordozók, hogyha az mondjuk európai fennhatóság alá kerül azzal, hogy taggá vagy a tagságnak valamilyen formáját megadják az ukránoknak, ezzel erősödne az Európai Unió? Most a kiadásokat nem is számítjuk.
3: Egy rövid, meg egy hosszú távú logikai választ tudok erre adni. Rövid távon értelmezhetetlen a célkitűzés. Háborúban lévő ország, és óriási kockázat Európa számára, gazdaságilag és meg egyébként biztonsági szempontból is egy ilyen országot felvenni, és akkor nem beszéltünk még arról, hogy hát jogilag, meg egyébként gondolkodásilag mennyire tudtak, meg tudnak európaizálódni. Hát látjuk ezekből a történésekből azért meglehetősen kevéssé, tehát hogy azért nincs ott minden döntés mögött az európai ság, meg az európai ennek a logikája. középtávon már belép egy olyan megfontolás, ami az Európai Uniónak egyfajta racionális, de hideg számító megfontolása lehet. Ez pedig az, hogy Ukrajna rendelkezik jelentős nyersanyagkincsekkel, ásványkincsekkel, mezőgazdasági területekkel. És hogyha láttuk ugye azt is, hogy ezért folyik a küzdelem, nyilván az oroszok is folytatnak küzdelmet, ott teljesen nyílt küzdelem, majd minél több területet megszerezni, minél több ásványkincsre rátegyék ugye a kezüket, minél nagyobb befolyást tudjanak szerezni a különböző területekre.
2: Meg hát az amerikaiak is különböző támogatási formákért cserében.
3: Igen, és ott ugye volt egy versenyfutás is, mert a britek is ígérgettek, az amerikaiak is ígérgettek, mindenki kapott egy hosszú távú szerződést, a britek 100 éves talán, meg talán az amerikaiak is van nagyon hasonló hosszú távú, az is 100 éves szerződést, hozzáférés, ugye közös együttműködés, közös kitermelés és hasonló. Csak hogy ugye itt jön az EU-s logika, hogyha az Európai Uniónak a tagjává válik az adott ország, esetünkben Ukrajna, akkor az Európai Uniónak a joga érvényesül. Ez azt jelenti, hogy akkor az Európai Unió meg tudja szabni, hogy hát mit, hova lehet exportálni, milyen cégek lehetnek ott a piacon, milyen cégek nem lehetnek ott a piacon, és hát ugye ez egyfajta mozgásteret biztosít számára nyersanyag tekintetében, tehát itt ez egy valószínűleg lehet egy ilyen középtávú számítás, és van ugye egy hosszú távú számítás, ez csak nagyon, ez egy ilyen geostratégiai számítások csak, amik meg ugye azzal kapcsolatosak, hogy hogyan alakulnak, meg hogyan alakulhatnak majd az asszályhelyzetek az elkövetkezendő évtizedekben, vagy akár egy

0: Európáról, az Európai Uniót, mint egy nagy egység. Csak ugye nem egy nagy egység az Európai Unió, és nem is tud egy nagy egység lenni az Európai Unió, és nem is akarják a tagállamok, hogy egy nagy egység legyen az Európai Unió. El akarják ezt bábozni, mert ugye ezt el kell bábozni időről időre a csúcstalálkozókon, és többek között Orbán Viktort ezért nem szerették, mert nem volt hajlandó elbábozni. Tehát ő nem volt hajlandó belemenni abba a játékba, hogy olyan dolgot állítsunk, ami nem úgy van.
1: Magyarul, mintha egy állam lenne.
0: Igen.
1: Az Unió. Pedig éppen most, akik a világrendet átírják, azok egységes államok. Még szövetségi állam, persze mondjuk az Egyesült Államok, de itt van Oroszország, Kína, egy határozott egységes állam, mese nincs. Most akkor ehhez képest az Uniónak ez a fajta nemzetállamokból álló szövetségek közben a bizottságnak az a viselkedése, mintha mégis szövetségi állam lenne. Szóval egy ilyen bizonytalanságot is szűr ez a státuszt illetően.
0: Hát hogyne, sőt, tegyük hozzá, hogy ha azt nézzük, hogy azok az országok, amelyek átírják most, azok az államok, amelyek átírják most a geopolitikát, átírják most bizonyos szempontból a történelmnek is az irányát, azok az országok most mind alapvetően egy logika mentén írják át, ez a nemzeti szuverenitás, patriotizmus logikája mentén. És nyilván ez tud pozitív lenni, meg tud negatív lenni. Negatív, nyilván látok az oroszoknak a részéről, és ugye itt rögtön szélső jobb oldalról, meg nacionalizmusról, meg stb. Beszéltek, de az oroszok azt mondták, hogy nekik ugye van egy saját logikájuk, ugye és ott az érvelésben ugye első helyen volt, hogy meg kell menteniük az orosz kisebbséget, és hogy biztosítani kell a jogukat. Nyilván nem csak az orosz kisebbségig szaladtak el, hanem szaladtak volna ők ugye Kijevig is, tehát hogy ők teljesen biztosra akartak menni idézőjelben, de ugye ott volt az alapmozgatórugóban ez a lépés. Trumpnál ott van az America First, és ugye látjuk ennek a venezuelai megnyilvánulását, az iráni megnyilvánulását, aztán majd kíváncsi leszek, hogy mi lesz az ukrajnai megnyilvánulásának a történetnek. A kínaiaknak meg úgy hosszú ideje ugyanez a logikájuk egyébként, ők teljes mértékben próbálják ezt követni, és hát nyilván ugye ez egy ellentétes érdekek jelennek meg, de ugyanazon logika ott van az asztalon. Tehát nem az van, hogy az amerikaiak teljesen más logikában gondolkodnak, mert ugye ők teljesen más logikában gondolkodtak eddig. Ugye ha le akarom fordítani egy egyszerű helyzetre, vagy egyszerűbb helyzetre itt a értelmiségi olvasó réteg számára, akkor azt mondom, hogy az oroszok, meg a kínaiak Huntingtont olvastak, az amerikaiak meg Fukuyamát, és akkor itt az volt a lényeg, hogy az amerikaiak azok hittek ugye a demokrácia végső győzelmében, hogy nem lesz már ugye szükség államokra, meg hasonló, mert hogy ugye minden szépen ugye megoldódik, és a történelem egy irányba zajlik, és ugye most leegyszerűsíteni,
1: hogy a történelem vége.
0: A történelem vége, igen.
1: És akkor erre született az a vitairat, ami ugye Huntington, hogy nincs vége. Huntingtonnak
0: az összecsapás és világrend átalakulása című. Először ugye egy 20 oldalas, utána pedig ugye egy könyvet készített ebből, és hát gyakorlatilag ugye eddig ez volt, ez a kétfajta logika volt. Az amerikaiak ezt a demokrácia építés meg demokrácia expanzió logikát követték, az oroszok meg a kínaiak meg a nemzeti logikát követték, és ugye ez egy aszimmetria is volt. Most mindenki egy platformra került, nyilván az egy platforma azért új vagy más surlódások is kialakulnak. És hát nyilván ebben a tekintetben az Európai Unió meg lépés hátrányban, az Európai Unió meg azt mondja, hogy hát mi nem is vagyunk egységesek, de amúgy egységesek akarunk lenni, mi ilyen demokratikus szuperállamot akarunk, mi Fukuyamát olvasunk, miközben mindenki már a Huntingtonnal van elfoglalva, tehát hogy nagyjából itt tudom lefordítani a helyzetet. Szóval Európa nem találja a helyét, és az igazán nagy baj az, hogy Európa le is értékeli a nemzeti szuverenitás kérdését. Tehát azt mondja, hogy ez nem fontos. És egyre kevésbé fontos, mert ez az egységnek egyfajta kerékkötője a nemzeti szuverenitásnak a kérdése. Csak ugye ezt láthatjuk, hogy ha azt mondjuk, hogy nem fontos a nemzeti szuverenitás, akkor az Európai Uniónak a létét veszélyeztetjük. Most van a 10 éves évfordulója a Brexitnek, ez volt, ami a legjobban rávilágított egyébként erre, Európa azóta is a Brexitet nyögi.
1: Most, hogyha itt a nagy asztalnál tovább gondolkozunk egy kicsit, akkor érdemes talán abba az irányba is menni, hogy hogy is viselkednek ezek a felek, mert hogy például ugye van ez a bizonyos doktrina, amely arról szól, hogyha a Kína meg Oroszország, ha összefog, akkor ez veszélyes az Egyesült Államokra nézve. Most az amerikaiak például ugye az alaszkai csúcstalálkozón is kiegyeztek Oroszországgal, és egyre több olyan közös projektet jelentenek be, amely azt mutatja, hogy a Kína a fő ellenség, vagy Kína a fő vetélytárs, akkor fogalmazunk így az Egyesült Államok számára. Tehát vannak ilyen háttérszövetségek még közben,

0: Még az Európai Unióról azt látjuk, hogy az Egyesült Államokkal sincs most már jóban, aztán Oroszországgal nem is beszél, vagy csak úgy, hogy nem tudunk róla, és Kínával is vannak összetűzései. Tehát pont a leglabilisabb egység az, amely, vagy nevezzük így, legagilisabb játékos az asztal szélén, amelyik éppen, hogy a leginkább kilóg ebből a sorból.
1: Kilóg ebből a sorból, és mindenkiből beleköt. Nagyjából így lehet az Európai Uniót jelenleg jellemezni sajnálatos módon, és ez nem egy jó taktika, és egyébként láthattuk sajnos, hogy az amerikai elnök meg különösen kapható erre, és az amerikai elnök minden olyan kis dologra ugrik, amire azt mondja, hogy szerinte az ő elképzelését sért, és az európaiak meg nagyon sokszor szándékosan mennek szembe az amerikai elképzelésekkel, holott megtehetnék azt, hogy azt mondják, hogy hát jó, akkor most ezekről a kérdésekről ne foglalkozzunk, mert nyilván lehet látni, hogy a Trumpnak a figyelme is korlátos. Tehát ugye lehetett látni, nekiugrott Ukrajna megoldásának, aztán utána nyitott egy Venezuelát, nyitott egy irányt, és akkor most talán visszatér az ukrajnai megoldásra, nem tud mindenfele figyelni az amerikai elnök. És hát ebből a szempontból azt lehetne mondani, hogy akkor jó, ne konfrontálódjunk Trumppal, mert ő imádja a konfrontációt, és akkor szeret erőseket mondani, csak az erős mondásból az következik, hogy folyamatosan távol kerülünk egymástól, akkor mondjuk azt, hogy akkor tegyük ezeket a dolgokat most inkább félre, és akkor nézzük azt, hogy mi az, amiben egységesek tudunk lenni, és mi az, amiben együtt tudunk működni. És hát ugye ezt nem csinálja az európai vezetés, nem ezt a politikát követi az amerikaiakkal szemben, és hát nyilván ugye az egyértelmű, hogy kereskedelmileg a kínaiakkal van egy nagyon nagy ellentét, az oroszokkal meg ugye hát ugye teljesen érthető, vagy teljesen világos, hogy ott mi a helyzet. Ráadásul most a csúcson ugye a meghosszabbításra került ugye a szankciók, ha jól emlékszem 12 hónap, tehát nem is már 6 hónapra hosszabbították meg, hanem 12 hónapra hosszabbították meg, miközben meg António Costa nyitott egy ilyen hátsó csatornát az oroszok irányába.
0: Ezért bírálták is.
1: Igen, de azért például a belga kormányfő azt mondta, hogy hát igazából a munkáját végezte az Európai Tanácsnak az elnöke, és azért ebben van valami.
0: Meg főleg amire utaltam, ilyen háttér együttműködés, ugye amikor Putyin elnök néhány héttel ezelőtt azt mondta, hogy ők bármikor az északi áramlat maradékán tudják indítani a gázszállítást, és hogy abban amerikai befektetők is lennének. Tehát itt van a közös pont. Egyedül Európán múlik. Na most Európa ettől elzárkózik. Azaz Németország, mert ott a németeknek kellene erre választ adni.
1: Elzárkózik a jelenlegi német vezetés. Aztán ugye ott egy nagyon érdekes belpolitikai helyzet van, de valamiért a külpolitikában ez nem jelenik meg, hanem továbbra is ugyanazt a doktriner külpolitikát tartja Németország, amire egyébként hát valószínűleg egyre többen mondják azt, hogy nem, és hogy nekik ez nem szimpatikus, és ez nem jó. És nyilván nem véletlen egyébként, hogy a Friedrich Merznek a személyes támogatottsága ilyen 15% körüli, tehát gondoljunk bele, tehát ugye ő vezeti az országot, ugye ő a kancellár, és neki 15%-a mondja a németeknek azt, hogy elégedett a munkájával. A jelentős többség, több mint 70% elégedetlen a tevékenységével, és ez nyilván látja egyébként Merz is, és hát ugye ebből meg azt következne, hogy akkor gyors eredményeket kell felmutatni, és eredményeket akar felmutatni ő, csak nem abba az irányba feltétlenül, hogy az emberek várnák. Mert ugye ő most nagyon határozottan Oroszország irányába, ugye Oroszországgal szemben kommunikál, akkor ugye volt, hogy Trump az is szembe került, és hasonló, miközben az emberek azt várnák, hogy normalizálja a gazdaságot, és hát azt várnák, hogy legyen pénz Németországban, ehelyett kevésbé sikerült eredményeket elérni a gazdasági szempontból, viszont annál többet sikerült elérni a Ukrajna szempontjából, csak hát az ukrajnai helyzet is egy ilyen pírusi győzelem, mert a németeknek ez nem kevés pénzébe került.
0: De az EU csúcsból indultunk ki, a pénteki EU csúcsból, aztán egy kicsit megvilágítottunk tágabb háttereket is, hogy érthetők legyenek az összefüggések, de visszatérünk egy kicsit a csúcs találkozóra, a magyar diplomáciából, a magyar diplomácia mozgásából. Milyen következtetést lehet levonni? Mi most hol vagyunk ebben a változó világban, meg a változó szövetségi rendszerek közepette?
1: Na ez egy nehéz kérdés. Azért nehéz kérdés, mert még nem látható koherens és konzisztens Európa politika a magyar kormánynak a részéről. Mert hogy a mondás ugye egyértelmű és világos volt, az pedig az, hogy innentől kezdve Magyarország elő akarja mozdítani az európai folyamatokat, és mindenben az európai egységre törekszik. És akkor ugye ehhez képest a miniszterelnök jelezte az Európai Uniós csúcs találkozón, hogy például Ukrajnának a gyors tagságát nem támogatjuk. Na most ez nyilván ha miután a német kancellár kimondja, akkor könnyű ezt mondani, de ugye akkor is azt jelzi, hogy van egyfajta ellentartás. Még mindig Ukrajnával szemben, meg valószínűleg nem biztos, hogy nagyon sokan hosszú távon szívesen fognak látni. Migráció tekintetben ugye, ami szintén egy fontos európai kérdés, ott a tagországok nem találják magukat egyenlőre, mert beindult a migrációs paktum, a legtöbben nem felelnek meg egyébként az elvárásoknak, és akkor most nem tudják, hogy valójában mi fog pontosan következni. Magyarország is ugye ott is egy ilyen furcsa álláspontot képvisel, hogy elmondja, hogy nem vesz át bevándorlókat, és egyébként ezt belügyminiszter be is jelentette nagyon helyesen egyébként, hogy, hogy nem akar a korábbi népszavazással tulajdonképpen szembe menni, csak ugye azt elfelejtették a kommunikációban, hogy itt van egy más vetülete a migrációs paktumnak. Az pedig az, hogy, hogy meg kell változtatni ugye az Európai Unióba való belépésnek a feltételeit, a Magyarországra való belépés feltételeit, ez ugye ezt fel kell könnyíteni. Ezen keresztül pedig ugye akkor nem azt történik, hogy átveszünk Görögországból, Spanyolországból, vagy Olaszországból, vagy Ciprusról, csak Máltáról, ez a négy kiemelt országon egyenlet nem onnan veszünk át, hanem akkor ide jönnek be. Tehát azért itt vannak olyan töréspontok, amikre nincsenek még válaszok. Orosz-ukrán konfliktus ilyen kérdés, tehát nagyon sok olyan kérdés van, amiben látszik, hogy az európai politika is hát azt hitte, hogy, hogy itt egy akadály van, Orbán Viktor az akadály. És hogyha Orbán Viktor nincs, akkor minden jó, és minden megy előre, és hogy gyakorlatilag ugye már a választásokat követően a politikó szembesítette az európai vezetést azzal, hogy hát akkor tessenek eredményeket felmutatni, mert hogy most már nem lesz Orbán Viktor. Nincs Orbán Viktor, de még sincs egyébként jelentős előrelépés, gyakorlatilag most kell szembesülni azzal, hogy igazából ott volt valaki, aki csak kimondta azt, ami a teljesen nyilvánvaló.
0: Esetleg mások helyett is. Ugye másoknak nem kellett. Azért aztán most egyre több kritikus hang is jelenik meg, és itt van, amikor úgy tűnik, hogy a törésvonalak azok, ha több törésvonal lett, holott nem erről van szó, hanem többen adnak neki hangot.
1: Hát többen adnak, hogy muszáj, hogy hangot adjanak neki. Tehát nem lehet most már elbújni ezekben a vitákban, hanem valakinek vállalnia kell, hogy, hogy megteszi azt, hogy akkor nemet mond. A kérdés az az, hogy még mondjuk a korábbi magyar miniszterelnök részéről nem lett volna szerencsésebb, hogyha mondjuk ő időnként másokra hagyja ezt a nem túl nemes feladat, és akkor azt mondja, hogy tartózkodik az álláspontjával, és nem mond semmit, és akkor majd mondják el, nem tudom, a lengyelek, vagy mondják el a németek, vagy mondják el a valamely csehek, vagy mások. Ugye ő volt, aki mögé mindig felzárkóztak, és ő volt a legerősebb és a leghangosabb, nyilván a kétharmados felhatalmazással, de most ugye, amiről korábban is beszélgettünk már szerkesztő úr itt ebben a műsorban is, hogy most megint van egy kétharmados felhatalmazással rendelkező magyar miniszterelnök, aki hát Brüsszel számára nem teljesen kiszámítható szereplő, és emiatt nyilván ugye van egyfajta aggodalom is, próbálták látszat egyébként az Európai Néppártnak a találkozót megelőző egyeztetésén is, ugye minél jobban bevonni, hogy ne kerüljön egyébként külső ívre, ne járjon be külön utat.
0: Mennyire volt jelentős ez a csúcs találkozó? Elég nehéz kibogozni. Ukrajna kérdése nyilván mindenkit érdekel, felkapja a fejét rá, de a valódi jelentősége az mit mutat?
1: Nehéz kibogozni, magyar sajtóban mindenképpen, mert sokkal kevésbé foglalkoztak ezzel az uniós csúcs találkozóval a magyar sajtóban, mondjuk a korábbi uniós csúcs találkozókkal. Ez nyilván összefüggésben azokkal a kérdésekkel, amire ugye utaltam, hogy itt nagyon komoly szembenállások voltak, nagyon komoly viták voltak. De ugye ez igaz egyébként az európai sajtóra is, nem az szivárgott át a hírekből, hogy ez egy nagy és jelentős uniós csúcs találkozó lett volna, hanem sokkal inkább egy ilyen kicsit unalmasabb, nyilván egyébként abból is fakadóan, hogy a nyár előtti utolsó ilyen találkozó, kicsit unalmasabb uniós csúcs találkozó, ahol az igazán nagy stratégiai kérdések azok vagy nem kerültek asztalra, vagy nem kerültek megválaszolásra. Ugye Ukrajna ott volt az asztalon, de hát jelentős válaszok nem születtek, ugye ezzel kapcsolatban, ezt a műsorban tárgyaltuk, taglaltuk. Oroszországgal szemben az álláspont az ugye egyértelmű és világos, meg ugye itt van egy következő költségvetési időszak, amivel kapcsolatban hát még mindig nagyon sok a kérdés, hogy mekkora mozgástere van az Európai Uniónak. Én azt gondolom, hogy inkább egy ilyen tranzíciós, egy ilyen átmeneti uniós csúcs találkozó volt, és talán azt lehet majd mondani, hogy a következő uniós csúcs találkozón, ami ugye majd ősszel lesz, akkor többet fogunk látni, mert csak annál is inkább, mert ugye őszre fel fognak gyorsulni a folyamatok. Egyrészt le fog járni a 60 nap, ugye az iráni alku tekintetében, ott az amerikaiaknak, meg az iráni át vagy bét kell mondani, vagy meghosszabbítják, vagy megkötnek valami megállapodást. Ugye a cél az a rossz, ugye akkor, hogy nem történik semmi, és ugye akkor újra elkezdik egymást lőni, vagy ki, ugye újra blokkolják a Hormuzi-szorost. Ez sajnos benne van a pakliban mind a mai napig, ez Európa számára szintén rossz lenne. Közeleg az amerikai félidős választás, ez teljesen világos és teljesen egyértelmű. Trump számára ez egy nagy kihívás, főleg egyébként a mostani helyzetben. Ezért az ő figyelme az máshol fog helyeződni, nyilván az európaiaknak is valamilyen módon reagálniuk kell ezekre a típusú kihívásokra. És akkor ugye beszéltünk még ugye más nagy geopolitikai változásokról, ami műsorban egy részben érintettük ezeket, amiben az Európai Uniónak fel kellene zárkóznia. Ezekhez az Európai Unió sajnos sokkal inkább az látszik, hogy nagyon rövid távon figyel, nagyon rövid távú gondolkodás követ, és ezen nagyon gyorsan változtatni kell, és ebben viszont egyébként António Costának a lépés nagyon pozitív volt, olyan kritizálták, de hogy most derült ki, hogy ő az oroszok felé ugye nyitott egy hátsó csatornát, és hogy elindult egyfajta egyezkedés. Ez azt mutatja, hogy Európa valamilyen módon ott akar majd lenni. Akkor, amikor egyezkedések folynak a háborúnak a lezárásáról, kérdés, hogy a nagyok oda fogják-e majd engedni Európát, ez egy döntő szempont lesz. Úgyhogy izgalmas időszak előtt állunk, a nyár az általában unalmasabb szokott lenni az európai politikában is, de ősszel újra begyújtják majd az európai rakétákat, és reméljük, hogy csak politikailag.
0: Köszönöm szépen, műsorunk ezzel véget ért, hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu oldalunkon is. Vendégünknek Póca István politikai elemzőnek köszönöm, hogy itt volt velünk, tisztelt hallgatóinknak a figyelmüket köszönöm. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kakuk L. Tamás. Viszont hallásra.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

Krisztus közöttünk, köszöntöm hallgatóinkat. Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallják. Mai fél óránk tartalmát, üzenetét Michel Coua szavaival így foglalhatom össze. Ha Isten szemével tudnánk nézni az életet, minden jelnek tűnne. Mindent a teremtő szeretet megnyilvánulásának tartanánk. Az Atya nem azért helyezett a világba, hogy szemlesütve járjunk, hanem hogy kövessük őt a dolgokon, az élményeken, az embereken keresztül. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást mindnyájuknak.

0: Pannonhalmán tartotta ülését június 15-e és 19-e között a katolikus egyház és az ortodox egyház közötti teológiai párbeszédért felelős Nemzetközi Vegyes Bizottság közös koordinációs testülete. A Vegyes Bizottság a két egyház közötti teológiai párbeszéd legmagasabb fóruma. A most ülésező munkacsoportban Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egység előmozdítása dikasztériumának prefektusa, valamint Jobb Gecsa pizídiai metropolita társelnökökkel együtt 20 katolikus és ortodox egyházi és világi teológus dolgozott együtt Pannonhalmán. Mindenkori feladatuk, hogy előkészítsék a teológiai párbeszéd témáinak anyagait és dokumentumait. A bizottság mindeddig 7 dokumentumot jelentetett meg az egyházak önértelmezését és életét érintő alapvető kérdésekről. Legutóbbi ülésükön 2025-ben Krétán a tévedhetetlenség kérdését elemezték. Ezt folytatták a pannonhalmi ülésen.
1: A testület tagjai a tanácskozás mellett bekapcsolódtak a vendéglátó szerzetes közösség imádságába. 2026. június 16-án este Kurt Koch bíboros vezette a Szentmisét a Szent Márton Bazilikában, számos hazai püspök, köztük Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita jelenlétében. Az ünnepi szent liturgiára meghívást kaptak a testvéregyházak vezetői és képviselői, valamint a hazai kulturális és társadalmi élet képviselői. A találkozó tiszteletére a nyitó szentmise előtt kézi erővel 6 év után ismét megszólaltatták a Pannonhalmi Bazilika történelmi nagyharangját, a 2,4 tonnás Szent Márton harangot, amely rekonstrukció előtt áll. A rangos esemény házigazdáját, Hortobágyi Ciril, bencés szerzetest, pannonhalmi főapátot a szentmise előtt volt lehetőségünk kérdezni.
0: Történelmi léptékű eseményre kerül sor ezekben a napokban Pannonhalmán. Mi mindennek kellett egybeesni ahhoz, hogy koordinációs tanács fölkérje Pannonhalmát erre a esemény megrendezésére?
2: Legelőször is azt szeretném mondani, hogy nagyon örülünk, hogy fölkértek bennünket és idejöttek hozzánk. Az ökumenizmus szent ügyének régi hagyománya van Pannonhalmán. Hogyha így az ortodoxiára szorítkozunk elsősorban, akkor közismert, hogy 1996-ban a monostornak az 1000 éves évfordulóján Asztrik főapát úrnak a közreműködésével komoly reményeink voltak arra, hogy amikor Szent II. János Pál pápa szeptemberben eljön ide, akkor az akkori moszkvai pátriárka Alexi is ellátogat. Sajnos ez a találkozó nem jött létre, viszont járt itt az Alexi pátriárka, csak nem ugyanazon a napon voltak itt. De úgy gondolom, hogy az a vágy mindkettőjüknek megfogalmazódott a szívében, hogy közelebb kerülni egymáshoz, találkozni egymással, egy jelét adni annak, mert egy pápának és egy pátriárkának a találkozása úgy gondolom, hogy arról is szól, amit ők megbeszélnek egymás között, de ennek van egy üzenete a hívek felé, az egész világ felé, hogy vallások, keresztény felekezetek együtt szeretnének valamit tenni a világ életéért, a Krisztusnak az üzenetét együtt továbbadni, és nem pedig eltávolodni egymástól. Akkor ez nem tudott megvalósulni, de épp 10 évvel ezelőtt, 2016-ban, igaz az utódaik, Ferenc pápa és a mostani pátriárka, Kirill pátriárka találkoztak Havannában, és egy 80 pontból álló üzenetet akkor ki is adtak. Úgy gondolom, hogy ez így nagyon sokak számára bátorító volt. Vagy most éppen tavaly a nicai zsinatnak a jubileumi emlékén Leó pápa és Bartolomeusz pátriárka Konstantinápolyban, Bizáncban egy közös nyilatkozatot adnak ki. Szintén épp úgy bátorítólag, ha mindenki számára békére szólítanak föl. Most ennek a közeledésnek van egy nagyon komoly teológiai munkája, ami elsősorban a szakteológusokra vonatkozik, van már egy története ennek a munkának, és úgy dolgozik a Vegyes Bizottság, hogy van egy elnökség, akik előkészítik a plenáris ülésnek a nagy témáit, az történik itt most. Pannonhalmán a témáik szerint dolgoznak, külön csoport munka van néha katolikus és ortodox körben, és utána pedig együtt tárgyalják meg azt, amit majd előterjesztenek a plenáris elé. Mindenképpen beleilleszkedik abba az ökumenikus elkötelezettségnek a folyamatába, amit mi képviselünk, és ezért örülünk, hogy ide jöttek. Még azt mondanám el, hogy van a háznak egy ilyen sajátságos, imádságos légköre, és alkalmas arra, hogy egy ilyen konferenciát megrendezzünk. Nem elsősorban arra gondolok, hogy van egy alkalmas terem, ahogy le tud ütni ennyi ember, és tud egymással beszélgetni, hiszen talán ennél még komfortosabb tárgyalótermeket is lehet találni országszerte, mint a miénk. De van egy korai bazilikánk, amit még Szent István kezdett el építeni. Szent István királyunk még a keleti egyházszakadás előtti időkre nyúlik vissza. Van egy imádkozó szerzetes közösség, és nem egy szállodai rendezvényteremben tartják az egyeztetésüket, utána közös imádságok vannak a bazilikában. És van, amikor mi vesperásunkban, amit katolikus módon, esetleg magyarul latin betétekkel imádkozunk, de csütörtökön ortodox vesperáson leszünk ott mindannyian, amit Arszenios metropolita Bécsből az ő énekkarával, híveivel jön, és itt prezentál, abba kapcsolódunk bele mindannyian. Ilyen. Úgyhogy úgy gondolom, hogy így a háznak az imádságos légköre tradíciója is ott van a hátterében annak, hogy ezt a helyet választották.
0: Tetten érhető a bencis lelkiségben, van annak ennek gyökerei? Hogy hogyan született meg ez a fajta irányultság az ökumenizmus felé?
2: Úgy gondolom, hogy minden bencés apátságnak így az ősiségéből eredően van egyfajta érzékenysége és nyitottsága az ökumenizmusra. Szent Benedek atyánk azt írja a regulában, hogy amit ő leír, ez egy kezdetnek szánt csekély írás. És aki a szerzetes életnek a mélységeire törekszik, az olvassa Szent Vazul atyánknak a tanítását, Baszileiosz, a keleti szerzetességnek az atya. Tehát a kezdetekkor ott vagyunk, hogy kölcsönösen értékeli mindenki a Kasszianusnak a hagyományát, értékelik keleten, de mi pedig a keleti atyák, sivatagi atyáknak a tanítását épp úgy értékeljük. Tehát ez úgy benne van minden bencés monostornak, úgy gondolom, a spiritualitásában.
0: Sok szép jel jelenik majd meg ezekben a napokban. Ilyen beszédes jel lesz a kezdő ünnepi szentmise előtt, hogy meghúzzák tudtommal a Szent Márton harangot. Mit üzennek ezzel a harang szóval?
2: A Szent Márton haragnak külön jelentősége van számunkra. Egyrészt ott a tartószerkezet az egy kicsit instabillá vált, ezért minden nap nem tudunk meg nagy ünnepeken sem tudunk vele harangozni, de most ez egy ilyen alkalom, amikor hát ezt megtesszük. Szent Márton, ami védőszentünk, Pannonia provinciában született. Az első szerzeteseket, amikor ide Géza fejedelem letelepette, akkor az volt a meggyőződés, hogy ez az ő kultuszának a helye, itt született valahol a környéken, és a katolikus egyháznak, de az ortodox egyháznak, a keleti egyházaknak is közös szentje. Mindannyian úgy emlékezünk rá, hogy ő az a elkötelezett hívő ember, aki bár nem volt vértanú, mégis szentként kezdték el tisztelni. Ő előtte csak a vértanúkat tekintették szenteknek, akik így az életük föláldozásával tartottak ki, és voltak hűségesek Krisztus mellett. Az ő üzenete egész Európában úgy gondolom, hogy nagyon átütő, vannak modern formái a Szent Márton kultusznak, a gyermekeknek a lampionos felvonulása vidéken, de ennél úgy gondolom, hogy sokkal fontosabb az ő pogány környezetben, pogány szülők között is a hitéért való kitartás, és az a küzdelem, amivel ő hitre jutott és megőrizte a hitét az egész élete során. Úgy érzem, hogy ez példakép számunkra. Újra csak összefog a Szent Márton keleti-nyugati szerzeteseket, keleti-nyugati egyházakat.
0: Kocsis Fülöp érsek metropolita ugyancsak a szentmise előtt így értékelte a találkozó jelentőségét mikrofonunk előtt.
3: Pannonhalma már nagyon régóta építi az ökumenikus kapcsolatokat, nem csak az ortodoxokkal, hanem más felekezetűekkel is. nem régen voltak Konstantinápolyban, a cirill apát és az evangélikus és a református egyházi vezető is. Aztán ökumenikus konferenciákat szerveznek évről évre, most már ennek minden bizonnyal híre van, tehát Pannonhalm azért megalapozta ezt a döntést, nem csak a szép környezet miatt választották ezt a helyet. De a magyar teológiai élet megtisztelése is ez, én úgy gondolom, amely hát mindig egy-egy ember az, aki teológus, Görföl Tibor nevét szeretném elsősorban megemlíteni, de másokat is, Orosz Atanáz atyát is megemlíthetem, aki szintén az ökumenizmusnak egyik teológiai képviselője, főleg az ortodox katolikus párbeszédben. És hát, hogy Pannonhalm adhatott helyet, ebben szerepet játszott ennek a lelki hangsúlya is, mert azért itt nem csak teológia és nem csak oktatás folyik, hanem imádság zerébe. És ennek a teológiai párbeszédnek az alapja a közös Isten dicséret. Egyébként ma este majd egy szentmisén jelen lesznek a többi felekezet, illetve az ortodox vezetők is, és tudomásom szerint zárásképpen majd egy ortodox vecsernyét fognak végezni. És még hadd említsem meg azt a kitüntető tényt, hogy ragaszkodtak ahhoz, hogy a görögadúsok is itt legyenek. Én nem vagyok tagja ennek a bizottságnak, és egyelőre még a tanázatja sem, de egyébként korábban szerepet játszott az ő munkássága a dokumentumok előkészítésében, viszont a szervezők kérték, hogy a görögadúsok is legyenek jelen. Ennek azért van különös jelentősége, mert a 90-es években a görögadúsok léte szinte akadálynak tűnt ebben a párbeszédben. Erre most hosszadalmas volna kitérni, és nem akarom ezt nyújtani, de érdemes megvizsgálni ezt a kérdést. De úgy tűnik, hogy ezen túl vagyunk már, és nekünk is van helyünk. Mind a ökumenizmus építésében, mind kifejezetten kelet és nyugat összekapcsolásában. És ezért nagyon örülök, hogy én személyesen is kaptam meghívást erre az eseményre. Egyébként a Szent Atanász Hittudományi Főiskolánk egyre elismertebb, főként a patricikus kutatásokban, konferenciákon, de más teológiai tárgyakban is. És voltak vendégeink, ortodoxok is, akik már elfogadták meghívásunkat, és azt látjuk, hogy az ortodoxok részéről is egyfajta elismerés tapasztalhatunk az életünk, a munkásságunk irányában. Ez egy biztató visszajelzés részükről, nyilván nem ezért tesszük, hanem azért, mert azt érezzük, abban a meggyőződésben élünk, hogy nem görögadúsoknak ezt az egységet kiemelten fontos munkálnunk, hiszen a kettő között vagyunk. Mi azt mondjuk, hogy mind a kettő közé oda tartozunk, a kadűs egyházhoz is, és az ortodox egyházhoz is. Vannak, akik azt mondják, hogy sehova se tartozunk, vannak, akik azt mondják, hogy mi vagyunk az akadályai az egységnek, a közeledésnek, de az elmúlt évek sokkal inkább azt igazolták, ahogyan én kezdetől fogva is éreztem és vallottam, hogy híd vagyunk. Most már egyre többen elfogadják ezt a híd szerepünket, és ennek nagyon örülök, és újabb feladatokat jelöl ki nekünk.
1: Kurt Koch bíboros a Szentmise homiliájában központi tanításként fogalmazta meg, hogy az imádság kiengesztelődést és egységet teremtő erő. Az ökumenikus párbeszédben egymást Isten elé visszük, egymást Isten előtt szemléljük, és egymásért imádkozunk, hangsúlyozta a bíboros. Az imádság és az Isten dicséret által a keresztények gyakran közelebb kerülhetnek egymáshoz, mint pusztán a teológiai eszmecserék révén. A bíboros végül arra buzdított, hogy az ökumenikus közösségben tanuljuk meg egyre elmélyültebben együtt dicsőíteni Istent, mert ez vezet el a legnagyobb belső szabadsághoz, kiengesztelődéshez és egységhez.

0: Kicsengettek az iskolákból, véget ért a tanév, és megkezdődött a vakáció. De mielőtt nyaralni indulunk, érdemes 5 percre leülni egy óra elé. Ezt ajánlja nekünk a következő percekben dr. Pap Miklós, görögkatolikus áldozópap, egyetemi tanár.
1: Az időről az egyik legalapvetőbb tapasztalatunk, hogy az idő múlik. És nézve a mutatók járását, az embernek eszébe jut, hogy milyen gyorsan múlik, és mennyire visszafordíthatatlan az idő. Ha az ember elmegy nyaralni, akkor rá kell, hogy döbbenjen, jé, mennyi idős vagyok én már? Milyen nagyok a gyermekeim? Mióta házas vagyok már? Vajon mennyi van még előttem? Az embernek bevillan az, hogy múlik az ideje. És mivel soha nem érjük magunkat tökéletesen utól, mivel mindig mindenre nincs időnk, ezért fontos legalább nyaraláskor a legjobb erőinket elővenni és a családra fordítani. Miért mondom mindezt? Úgy látom, hogy a legszolgálóbb emberek, a legszeretetteljesebb, legbecsületesebb emberek a legjobb erőiket, mintha kilopnák a saját családjukból. Mintha a legjobb erőket a családjukon kívül vetnék be, és mire hazamennek, egy maradék ember marad a családnak, egy fáradt, türelmetlen, kedvetlen ember. A legjobb erőket pont ezek a becsületes, ezek a szolgáló jó emberek, mintha kilopnák ma a családból. Régen nem volt ez ilyen gond, mert régen a házasságot, a gyermeknevelést jobban támogatta a társadalom, a nagy családnak az összetartása, az egyházi közösségek, a vallásnak a jelenléte, mára ezek kicsit kilúgozódtak. Mára az egyéni embernek kell sokkal tudatosabban odafigyelni arra, hogy a legjobb erőit nehogy csak kivigye a családból, hanem a család felé is fordítsa. Ha nézi az ember az órát a nyaralás előtt, akkor azt is látja, hogy az én órámon a számok helyett betűk vannak, amiből összeáll egy mondat. Az idő kegyelem. Nem csak az idő múlására figyelünk, hanem arra, hogy az idő keletkezik is. Mintha gyakrabban néznénk a nap lementét, hogy a világosból sötét lesz, és mintha ritkábban látnánk a nap fölkeltét, hogy a sötétből világos lesz. Keletkezik egy új nap, kapok időt, az idő keletkezik. Én biztos vagyok benne, ha többet gondolnánk arra, hogy az idő keletkezik, ahogy megy a mutató, kapok még egy órát, megnyitok egy új órát, kapok egy új hetet, kapok egy új évet. Ha gondolnánk erre, hogy kapok új időt, új lehetőséget, sokkal optimistábbak lennénk. Sokkal jobban terveznénk, gondolnánk arra, hogy ezt az egyetlen drága időt intelligensen, szeretettel használjuk ki. Az emberi életben az ugyanis a nagyon nehéz, hogy elsőre jól kell élni. Elsőre jól kell házasságot kötni, elsőre jól kell a gyermekeinket nevelni, elsőre jól kell megöregedni, sőt, elsőre jól kell meghalni. Az időben az a nehéz, hogy elsőre jól éljük. Ha az ember elmegy nyaralni, gondoljon arra, hogy kapok új hónapot, új évet, talán új évtizedet, egy picit tervezzünk. Kiszakadva a mindennapok taposó malmából, a mindennapi földszintes gondolkodásból, az ember egy picit emelkedjen föl Istennek a színe elé, emelkedjen föl a szeretett személyekhez, emelkedjen föl a saját gondolataihoz, gondolatvilágához. Egy picit tervezzünk. Mindig azt az embert féltem, aki nem tervez. Aki tervez, az akar valamit, az akar valaki lenni. Aki tervez, az kap egy csomó pszichés energiát. Annak van életkedve, az vidám. Aki tervez, az tud haladni, nem keseredik el az elesések után sem. Az tud megújulni, tud magából csodálatos erőket, energiákat elővenni. A nyaralás arra is való, hogy az ember megérdemelten pihenjen az elmúlt idő után, és egy picit megtervezze intelligensen és szeretettel az előtte álló időt. Az idő kegyelem, lehetőség, ajándék. Nyaralás előtt érdemes leülni az órák elé. Az órákból megtanulni azt, hogy múlik az idő, a legjobb energiákat fordítsuk a legfontosabb dolgok, elsősorban a családunk felé. Az ember megtanulja, hogy az idő nem csak múlik, hanem kegyelem, új lehetőség, ajándék, amit intelligensen meg kell tervezni. És az idő mögött ott ragyog a nap, ott ragyog az örökké valóság. Kívánom mindenkinek, addig ne menjen el nyaralni, míg föl nem szítja magában azt a szándékot, hogy én akarom most szeretgetni a családomat, akarok én úgy őszintén tervezni az időmben, és az Istennek a szent jelenlétét az időben szeretném megízlelni.
0: A nyár nem csak a vakáció, hanem az ünnepek ideje is. Az ünnepek hozzátartoznak a munkához, felértékelik azt, megmutatják valódi értelmét. Az ünnepben fejeződik ki az életkedv és életünk értelmének mélyebb megértése. Keresztelő Szent János az Ó és az Új Szövetség határán áll. Bezárja az ajtót a proféták mögött, és kinyitja az apostolok előtt. Nem csak proféta, hanem Krisztus előhírnöke is, keresztelő és vértanú. Személyén keresztül a proféta szerepéről elmélkedik dr. Vince Krisztián görögkatolikus áldozópap, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektor helyettese.
2: Kedves testvérek! A proféták mind Isten emberei, olyan személyek, akiket Isten lelke vezet. Amit a proféták kimondanak, az Istennek a szava. Karizmájuk a kinyilatkoztatás karizmája, ami olyasmit ismertet meg az emberrel, amit a saját maga erőin keresztül képtelen lenne feltárni. Szóbeli hirdetésüket nagyon sokszor jelképes, szimbolikus tettek is kísérték. Életükhöz pedig gyakran hozzátartozott az üldöztetés, a kemény próbatételek, a meghurcolás és akár a kivégzés is. Keresztelő Szent Jánosról tudjuk, hogy Erzsébet és Zakariás fia, aki a pusztában kiáltó szóként jelenik meg, aszketikus életet él, a megtérésre és a bűnből való kilábalásra szólít fel, és mindenek előtt Jézus Krisztusra mutat rá, mint az üdvösség szerzőjére és Isten fiára. Jézus Krisztus mellett sokan éltek olyanok is, akik nem ismerték őt fel. Hiába tett Krisztus csodákat, hiába szólt egészen újszerű módon, hiába kísérték egész életét jelek, nem mindenki volt képes ráismerni és benne Istent meglátni. A prófétai szerep mindig magában hordja a látásban való segítséget. Azt, hogy az embereknek segít jobban, helyesebben és tisztábban látni. Amikor a zsidók érdeklődnek keresztelő Szent Jánosnál, akkor nyíltan megmondja, hogy nem ő az üdvözítő. Ugyanakkor Krisztus keresztelésekor egyértelműen úgy mutat rá Jézusra, mint aki a várva várt messiás. A rabbinikus irodalomban van egy érdekes elképzelés arról, hogy hogyan lett valaki Isten prófétája. Az elképzelés szerint előfordulhatott, hogy valakihez a halál angyala tévedésből hamarabb érkezett el. Ilyenkor a halál angyala, miután kiderült, hogy az emberi életet még nem veheti el, jóvátételként egy angyali szemet kellett, hogy hátrahagyjon a még életben maradó embernek. A halál angyala ugyanis olyan szárnyakkal rendelkezett, amelyet színig belettek a látó szemek, így volt képes belátni és bejárni az egész földet. Proféta tehát az lett, aki egyet ebből az angyali szemből megkapott, így volt képes többet, jobban és előre a jövőbe látni. A másik fontos feladata a prófétának az a bűnre való figyelmeztetés, a törvényhez való ragaszkodás, a megtérésre való buzdítás. Zőren Kierkegaard, a dán filozófus felidézi Dávid király bűnét és Nátán próféta intelmét. Dávid király meg akar szabadulni mindenáron Uriástól, Batsebbát pedig megszerzi magának. Erre Nátán történetet mond, amely szerint egy gazdag ember, amikor vendége érkezett, a város szegény emberétől elvette annak egyetlen egy bárányát, és abból készítetett vacsorát a vendégnek. A királyt ez az elbeszélt történet felháborítja. Azonnal meg akarja büntetni ezt a gazdag embert, ám Nátán próféta rámutat, hogy maga a király ez a gazdag ember, aki bűnös módon a szegény egyetlen kincsét vette el. Kierkegaard szerint Dávid király megértette, hogy miről szól tehát Nátán próféta története, csak éppen azt nem akarta megérteni, hogy ez a történet rá vonatkozik. Talán jellemzője sok embernek, hogy a bűn tényét és fogalmát ismerjük, de attól már vonakodunk, hogy azt magunkra vonatkoztassuk. Éppen ezért kellett a prófétáknak sokszor szembesíteni az embereket saját hibájukkal, azokkal a bűnökkel, amelyeket nem csak mások, de még saját maguk előtt is palástolni akartak. Valószínűleg ez volt számukra a legterhesebb küldetés, mindenkinek tükröt mutatni, hogy abban meglássa önmaga valóját. Keresztelő Szent János szavai meglehetősen keménynek tűnnek, amikor például a farizeusok és a szadduceusok közelednek hozzá, hogy a bűnbánat keresztségét felvegyék. Aztán mindenféle megalkuvás és hízelgést mellőzve szemére veti Heródesnek, hogy nem lenne szabad együtt élnie Heródiással, ami miatt majd kioltják az életét. Keresztelő János tehát nem csak Krisztusról tett tanúságot, hanem leplezetlenül mondta ki az emberek bűnösségét is, azért, hogy még többre becsüljük a megváltást, és azért, hogy hatékonyabban, őszintébben indulhassunk el a megtisztulás útján. Az ünnepi énekeink gyakran nevezik keresztelő Szent Jánost kiáltó szónak. Ez a kiáltó szó tekintetünket Krisztusra emeli, akiben megláthatjuk üdvösségünket, és ez a kiáltó szó figyelmünket saját gyengeségeinkre fordítja, hogy azokkal szemben őszintébben viselkedhessünk.

0: Az iskolai év végén egy imával zárjuk műsorunkat. Paul Roth fohászát Obbágy Teréz mondja el. Ima gyermekemért.
1: Mennyei atyám, köszönjük neked a nagy lelkűségedet, hogy ránk bízod gyermekeink nevelését és életét. Megengeded, hogy teremtő munkádban részt vegyünk. Köszönjük az örömet, amit ők szereznek nekünk. Atyám, sok kérnivalom van. Add, hogy ember váljék belőle. Gerinces és boldog, bátor és hívő és eszes. Akit nincs mi ledönt, mert az alap, ahol áll, Krisztus. Még akkor is, ha talpa alatt megrendülne a föld. Ember, aki mindig tud mosolyogni, akkor is, ha mindenki csügged, mert nem hagyja el a remény. Ember, világosság az éjben, ha körben ki is hunyt a fény. Ember, aki tud imádkozni, és ha veled beszél, elcsitul a vihar. Ember, aki megérti az idők jelét, ha fejünkben nagy is az űrzavar. És végül ember, aki tudja, mi a szeretet. Sok mindent kívánnék még gyermekemnek. Egészséget, szépséget, hosszú életet. Mégis meg kell gondolnom, mit kívánjak. Mert tudom, te épp annak nem adsz sokat mindebből, akit nagyon szeretsz. Így hát, mennyei atyám, inkább arra kérlek, add, hogy a gyermekem sose maradjon lent a porban, keljen föl, hogyha elesett, s menjen tovább azon az úton, amely hozzád vezet, míg téged, mennyei atyám, majd színről színre láthat. Amen.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal két hét múlva jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabocs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban, melyet újra meghallgathatnak a mediaclick.hu oldalon. Viszonthallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 14 óra, jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés rendkívüli ülése. A miniszterelnök az olasz maffiához hasonlította az előző kormány tevékenységét, és úgy fogalmazott, megszabadítják Magyarországot a politikai és gazdasági maffiától. Ennek első lépése lesz a vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozása, tette hozzá. Kezdeményezik a köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését az alaptörvény módosítással, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő közölte azt is, hogy 12 évben határozzák az országgyűlési képviselői mandátumot, valamint visszaállítják az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves korhatárt. A 70 év feletti alkotmánybírák megbízatása, köztük Polt Péter megbízatása és mentelmi joga megszűnik. Magyar Péter hozzátette, az alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák választják majd meg saját tagjaik közül. Lemondott a brit munkáspárt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ér. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás a távozására, miközben több munkáspárti képviselő nyíltan is vezetőváltást sürgetett. A lemondás pontos menetrendjéről és az utódlás folyamatáról hamarosan további részleteket is közölnek. A legesélyesebbnek tekintett utódjelölt, Andy Burnham, Manchester volt munkáspárti polgármestere, nem sokkal később hivatalosan is bejelentette, indul a pártvezetői és a kormányfői tisztségért is. Drónokkal és rakétákkal támadta egymást az ukrán és az orosz légierő éjszaka. Az orosz csapásokban 5 meghaltak, valamint kereskedelmi hajók, infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg Zaporizsja, valamint Szumi megyében. Közben az orosz légvédelem csaknem 60 Moszkva felé tartó ukrán dront semmisített meg. Sérültekről vagy anyagi károkról nem érkezett jelentés. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminisztereit tömörítő Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Kármán András a jelzálog hitelek kamatstopjáról azt írta, a kormány változatlan feltételekkel október elejéig fenntartja az intézkedést. A cél az, hogy annak kivezetése után a ténylegesen rászorulók kapjanak valós segítséget. Állandó munkaügyi fórum létrehozását javasolja 4 szakszervezet a kormány, a munkáltatók és a munkavállalók részvételével. Erről levélben tájékoztatták Magyar Péter miniszterelnököt, Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, valamint Kátai Német Vilmos szociális és családügyi minisztert. A szakszervezetek szerint szükség van rendszeres párbeszédre, a foglalkoztatást, a béreket, a munkajogot, illetve a munkaerőpiacot érintő kérdésekben. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok. Augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun vármegyei Ágota falván. A résztvevőkre sport, kulturális és közösségi programok várnak. A szervezők állami támogatással biztosítják a szállást, az étkezést, valamint az utazást. Megdőlt a budapesti melegrekord. Tegnap Újpesten 36,5 fokot mértek. A korábbi rekord 35,8 fok volt, ezt ugyancsak Újpesten regisztrálták 2007-ben. A folytatásban országszerte napsütés várható, csak északon lehetnek felhősebb területek, délután aztán ismét több felé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős, helyenként viharos szél kísérheti, emiatt a meteorológiai szolgálat figyelmeztetéseket adott ki. A hőmérséklet napközben 30 és 35, késő este 20 és 28 fok között alakul.
0: Műsorajánlat. Elment a mesti. Nincs már velünk a magyar néptánc megújítója. 96. életévében elhunyt Tímár Sándor, a nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth-díjas koreográfus, táncpedagógus, a Csillagszemű gyermektánc együttes alapítója, akinek hallatlan gazdagságú életművét a néptáncosok nagy családja élteti tovább. Ráemlékezünk egy korábbi beszélgetés felidézésével a Nagyok műsorában, ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban. Kívánság kosár!
2: Válogasson kedvére a Magyar Rádió archívumából. Hívjon minket a 061 vagy 0630 759 5100-as telefonszámon, vagy küldjön levelet. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük, ossza meg velünk azt is, miért fontos önnek a választott zene vagy prózai felvétel.
0: Kívánság kosár, vasárnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban.
3: Rádió Színház.

0: Ismeretlen földön. Teleki Sámuel utazása Kelet-Afrikában. Írta dr. Vécsei Zoltán. Történik Kelet-Afrikában 1886 és 1889 között.
1: március vége felé egyesült a két csoport. Száraz cseppén át vezetett az útjuk a Kilimandzsáró felé. Az emberek majd elepettek a szomjúságtól, s Teleki és Hőnel vadászsákmánya volt csupán a kenyerük. Teleki eréje, az emberekkel való törődése mégis egybekovácsolta a karavánt. Március 26-án végre megpillantották a csodálatos hegység a Kilimandzsáró hóval borított kettős csúcsát. Akkor fokozott erővel igyekeztek előre. Itt, a Kilimandzsáró lábánál, sűrű erdőben rejtődzik Taveta. A napégette sztyeppék után ez földi paradicsom volt. Több hétig táboroztak hát itt.
2: Úgy üdvözölnek itt bennünket, mint rég nem látott kedves barátokat. Igen.
3: Most ez a legfontosabb karavánállomás, és egy-egy karaván érkezését ünnep. Sokszor megfordultam én Tavetában. Hirtelennyében nem is tudnám megmondani hányszor.
2: Érdekes, a kunyhók szétszórtan az őserdőben, mint a madárfészke.
4: De a kukorica, zsemsz és cukornád ültetvények is éppen úgy bújnak meg.
2: Igen.
4: És mindenfelől őserdő övezi az irtásokat. Nem kell támadástól tartani.
3: Azon kívül a telepet kerítés veszik körül, és azt őrséggel védik. A négy bejáratot különösen őrzik, és mindig van itt népes karaván is, amelyet a tavetaik temérdek fegyverrel rendelkeznek.
2: Úgy hallom, elég oktalanul pazarolják a lőpor.
3: Nézzék csak! A főnök siet felénk három fehér kíséretében.
2: Nézd, kit látnak szemeim, Harvey és barátai, vadász cimboráim, Harvey! Mennyire örülök, hogy három év múltán végre itt ismét találkozunk.
5: Üdvözlöm Tavetában, gróf úr! Már egy hete tudunk a jövetelükről, így táborhelyüket már előre kijelölték egy gyönyörű tisztáson.
2: Köszönöm.
5: A homipartján, a szállásunk közelében. Mennyi időt töltenek itt?
2: Hosszú heteket, barátom. Átrendezzük a podgyászunkat, előkészítjük az ajándékokat, a cseretárgyakat. Az embereink megpihennek, mi pedig végig cserkészük a környéket. Fölmászunk a Meru-hegyre, aztán megostromoljuk ezt a hegyet is itt az orrunk előtt.
5: Hurrá! Mi vagyok, orszarvúak, elefántok! Reszkessetek!
1: Néhány óra múlva már állt is a tábor, melyet nyomban előzönlöttek a tavetaiak. Öregek, ifjak, asszonyok és gyerekek egyaránt. Súlyos, aranysárga banánkötegeket teregettek szét, majd nagy agyagedényekben főzték a felszeletelt banánt, a kukoricát, és kínálgatták a manioklisztből sütött pogácsát. Teleki Sámuel most is, mint minden héten, 2 méter szövetet és 10 nyakláncot osztatott ki embereinek, hogy élelemre cseréljék. Folyt hát a vásár naphosszat.
2: Lassan alábukik már a nap, de még mindig tart a nyüzsgés. A munkámmal lassan haladok, pedig temérdek a teendőn. De hiába meg kell hallgatnom bajaikat, ahány betegük csak van, mind ide hozzák.
5: Hát igen, mert önt a nagy varázsló hírneve előzte meg. Talán ennek a fekete körszakállának köszönheti. Látja, mi angolok a vadonban is ráérünk borotválkozni.
2: Tudja, ezek a vameruk mindenféle hókusz-pókuszt vártak tőlem, de aztán csodálkoztak is, amikor a pajzsukon gyufát lángra lobbantottam.
5: Ó, igen, hallottam róla, meg arról is, hogy papírszeleteket szórt szét, hogy megnövessze a füvet.
1: Néhány nap múlva Teleki nekivágott a hegyeknek, és 70 tagú csoportjával sok viszontagság után eljutott végre a Kilimandzsárótól nyugatra 4560 méter magasan emelkedő Meru nevű kialudt vulkánhoz. A lejtőn élő Vameru néppel sok vitájuk támadt a hongó, vagyis az ajándékozás kérdésében, és olyan veszélyes helyzet is adódott, amelyben csaknem összecsapásra került sor. Végül is cseretárgyakért sikerült teherhordó szamarakat szerezniük, és így a két vulkán közti síkságon, bár megáradt patakokon át és sűrű esőzésben vergődve, de visszajutottak tavetai táborhelyükre. Kipihenve a fáradalmakat, 1887. június derekán Tereki néhány hegyi vezetővel és expedíciójának 15 főnyi csapatával megindult most már a Kilimandzsáró ostromára. Az első éjszakát 1670 méter magasban töltötték. 1980 méternél bejutottak az őserdő sűrűjébe, amelyben csak elefántcsapáson haladhattak felfelé. Második táborukat az őserdő felső szegélyén 2670 méter magasságban ütötték fel. Innen már nyílt térszínre jutottak.
2: Duella, add ki az utasítást az embereknek, hogy jól fedett kunyhókat építsenek. A reggeli fölmelegedés ne tévessze meg őket, és a kunyhó tágas legyen, hogy tüzet rakhassanak benne.
6: Mi a véleménye, uram? Ne kerítsük körül a tábort?
2: Ne, minek? Ilyen magasan már nincsenek ránk leselkedő ellenségek, sem veszedelmes állatok.
4: Csupán kísérteties kötfantomok emelkednek fel és buknak alá néha, ezek rémítik az embereket. A madárvilágból is csupán két hollót és egyetlen énekes madarat láttam itt.
2: Hát akkor munkára föl, barátom! Mi hárman, ön Richard és Magtubu, fölkapaszkodunk arra a tisztásra.

0: Elérhetjük.
1: Véleményem szerint a nyereg jó 4000 méter magas lehet. Igen. Így 1000 méternél is többet kell fölfelé kapaszkodnunk. Holnap nekivágunk, ha csak a köd meg nem gátol bennünket. Az embereink eddig elég jól bírták.
0: Úgy látom, ereszkedik a köd lefelé. Jó lesz visszatérnünk.
1: Mi ez? Valaki kiállt.
0: Nem hallok semmit.
1: Dehogy nem.
0: Aha, igen. Igen, most már én is hallom. Segítségért kiállt valaki. Talán német hegymászó.
1: Richard.
0: Igen?
1: Siessen azonnal vissza a táborba, hozza magával Duellát meg két társát, de nagyon siessen.
0: Megyek.
1: Mi pedig menjünk Maktubu.
0: De gróf úr, a köd egyre sűrűbb, és így biztosító kötél nélkül.
1: Nem késlekedhetünk, végső veszélyben segítségre szorul egy ember. Maktubu utánam. Halló!

0: Gyorsan nyelje le ezt a forró teát, hiszen szinte megdermett.
1: Köszönöm. Már sokkal jobban vagyok. És most már biztonságban. Hans Meyer a nevem.
0: Ó, a híres alpi hegymászó.
1: Mit érek vele, ha a Kilimandzsáró kifog rajta? Mert 2 évvel ezelőtt is hiába kísérleteztem.
2: Ne búsuljon, hiszen Dickensnek és Johnstonnak sem sikerült.
0: Mesélj el, hogyan került ilyen veszélybe?
1: 3000 méter magasságban járhattunk vezetőimmel, amikor hirtelen ködereskedett le, és 2 vezetőm váratlanul szakadékba zuhant. Segíteni akartam rajtuk, de már oly sűrű volt a köd, hogy az orromig sem láttam. Én egy parányi párkányon vetettem meg a lábam, onnan emeltek le önök.
0: Szerencsére meghallottuk segélykiáltásait.
1: És életük kockáztatásával megmentettek. De most nem tudom még, kinek köszönhetem megmentésemet.
0: Teleki Sámuel vagyok. Ezek itt a társaim. Hőnel Sorhajó hadnagy.
2: Örvendek.
0: Duella Idris.
1: Nagyon örülök.
0: És Maktubunyassa Néger.
1: Ön a magyar Afrika utazó. Hát ön is alpinista?
0: Megjártam már Erdély valamennyi havasát.
1: De a Kilimandzsáró az egészen más. Éles lávarögök, melyek felsebzik az ember tenyerét, és méternyi vulkáni homu, melyen könnyen legurulhatunk, s a szakadék mélyén köthetünk ki, hópajzsok, gleccserek közt. Amikor Riemann 1848-ban meglátta, hogy ő mondta, a fehér gyapjúval borított Kilimandzsárót, és rá egy évre misszionárius társa Kropf felfedezte a Kenya vulkánt, a tudósok közül sokan csupán agyrémnek tartották, hogy az egyenlítő alatt hóval, jéggel borított hegyek létezhetnek. 2 német hittérítő fedezte fel a titokzatos holdhegységet is, amelynek hómezői a Nilus táplálják.
3: Azt hiszem, ön téved, uram. A holdhegységet Stanley úr fedezte fel az Albertótól nyugatra Kongó és Uganda határán.
0: Ez így van. Duella Idris ugyanis Stanley kísérője volt annak idején. A holdhegység tulajdonképpen a Rovenzori és a folyói valóban a Nílus forrás tavait táplálják. Mi is körbejártuk a Kilimandzsárót, de annak valamennyi folyója a déli lejtőn tart lefelé a Pangániba. Északnak egyvizesen folyik, hogy a Nílus táplálhatná.
1: Mindegy. De német hegymászóra vár a feladat, hogy meghódítsa a németek által felfedezett csúcsot. A német birodalom legmagasabb hegyét.
0: A német birodalomét? Hát hogy gondolja ezt? Tanganyika a zanzibári szultán fönnhatósága alá tartozik, és angol érdekterület.
1: Mire ön visszatér ide, a szultán vörös lobogója helyén már a német sas találja. Na de ne politizáljunk. Illő, hogy sikert kívánjuk önnek. Mert szívem mélyén magamnak szeretném megszerezni ezt a dicsőséget.

0: Sejtettem, hogy a dermesztően hideg éjszaka után derült reggelünk lesz. Milyen tisztán fehérlik a Kilimandzsáró hava.
1: Ilyen csodálatosan ragyog az égbolt. A kívormán szinte szikrázik a napfény.
0: Úgy látom, költői hangulatban ébred Vihár.
1: Igaza van. Éppen B.R. Taylor szép sorai

0: Várnak a fejemben. Hófötte csúcsod a trópusi lázban, hol örök titok és néma magány van, tör fel az egekbe enyhet adón.
1: S mi most igyekszünk végére járni ennek az örök titoknak. Na de térjünk prózai dolgokra. Föl kell ráznunk az embereket, igen? Hogy mielőbb elindulhassunk.
0: Rendben van, de előbb bejegyzem a naplóba, hogy 1887. június 19-én 6 óra 20 perckor kezdődik az ostrom.
1: Nézze csak, Richard!
0: Igen?
1: Az a taré, amelyen táborunk áll, egyenesen a két csúcs közötti nyeregre vezet.
0: Azt hiszem, minden nehézség nélkül elérhetjük a nyerget, és az utat akkor sem téveszthetjük el, ha néha-néha gyérköd ereszkedik rá.
1: De az nem is tarthat soká, mert a nap nyomban szétveri.
0: Úgy van.
1: Az embereket viszont csak 20 kilóval terhelhetjük meg. Két hegyi sátor, takarók, néhány napra való élelem.
0: Igen?
1: Műszerek, ennyi az egész.
2: Uram, az embereket felkészítettük, mindenki egészséges.
1: A szükséges tudnivalókra kioktattad őket?
2: Minden tudnak, uram.
1: Jó van, pontosan 7 óra. Indulni kell.
3: Indulás! Indulás! Indulás!
2: Uram, az emberek fáradtságról panaszkodnak. A legtöbben már nehezen mozognak. Csak Maktubu ugrál még most is szikláról sziklára, mint a gazella.
1: Hiszen csak 9 óra, mindössze 2 órája, hogy elindultunk. Az emelkedés sem volt megerőltető. Hát jó, azért pihenhetünk egy fél órányit.
0: 3328 méter magasan vagyunk, 460 méterrel a táborunk fölött.
1: Délre talán fölérhetünk. Nézze csak, Richard, ezeket a lábnyomokat.
0: Aha.
1: Májerék járhattak itt.
0: Valóban.
1: Igen, ezen a helyen szállhatott le rájuk a köd, mert balra térnek el a nyomok, arra a szakadék felé.
0: Igen.
1: De nézze csak, ott a homok van.
0: Állatnyomok. Igaz lenne ez?
1: Igen. Nagyobb antilopé vagy zebráé lehet. De elefántnyomokat, amelyekről Johnston ír, még nem láttam az ős erdő fölött.
0: Mit is keresnének itt? Olyan szegényes a növényzet, és a rögök között néhány szalmavirág, gömbé zsugorodott bogáncsok. Az Erika félék már elmaradoztak.
1: 11 óra 45 perc, a gyerekre értünk.
0: Szinte tökéletes síkság. Csak a két csúcs felé emelkedik meredeken.
1: Jó lenne a kibó tövében sátrat verni.
0: Rövid pihenő után mindjárt indulhatunk ki.
1: Nem, Richard. Még pihennünk kell, az embereink fáradtak. Holnap újra föl kell kerekednünk. Itt verjük fel a két sátrat. Duella.
2: Szolgálatára, uram.
1: Pihenő és étkezés. Utána fölvernek két sátrat, majd rőzsét gyűjtenek, amennyit csak összetudnak szedni, aztán indulhatnak visszafelé. De holnap délre pontosan itt legyenek.
2: Megértettem, uram.
1: Forra a vízünk a papinfazékba, Richard.
0: Igen, már 86,71 század Celsiuson. A levegő hőmérséklete plusz 3,6 fok. Eszerint 4220 méter magasságban vagyunk.
1: A kibó csúcsa tehát 1800 méterrel van fölöttünk.
2: Hát akkor indulhatunk, uram?
1: Igen, de óvatosan.
2: Jót lehet! Sok szerencsét, uram!
0: Sok szerencsét!
1: Köszönjük! Uram.

0: Micsoda éjszaka volt. Csak hogy kibújhatunk végre a napsütésre. Minden felszerelésünk csupa merő jég.
1: A hőmérőnk 11 fokig süllyedt az éjszaka.
0: Szinte egy szemhunyásnyit sem aludtam. Folyton csak fáztam, a vastag pokrócok sem segítettek.
1: Az én tagjaim is megdermedtek. Átdiderektem az éjszakát.
0: Élesszük föl ezt a tüzet a maradék rőzsével, talán ad még egy kis meleget.
1: A vékony hamurétekben még 9 óra múltán is parázslik. Az ilyen ritka levegőn lassú az égés.
0: Na, már kezd is lobogni végre. Olvasszuk meg a kakaóhoz kővé fagyott vízünket. Jaj, soha jobban nem ízlett ez a meleg lé.
1: Valóban.
0: Rihárd, milyen szaporán lélegzik? Mennünk kell, csomagoljunk. Nézzük csak konzervek.
1: Igen?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na, hát ennyi elég.
1: Igen, azt hiszem én
0: a konyak, is. 2 aneroid.
1: Igen.
0: Ipszométer, hószemüvegek.
1: Úgy van.
0: Még egy pár apróság és kész. A többi itt marad a sátorban. Nos, tehát 6 óra. Kézbe a mászóvasat, a jégcsákányt, a szegesbotot is indulunk. Még a távcsövet kérem.
1: Tessék.
0: Nézze csak, Rihárd.
1: Igen?
0: Keleten vékony jégsáv keretezi a kráter peremét. És középen az is megszakad.
1: Azt hiszem, a kráterhez eljuthatunk anélkül is, hogy nagyobb hó vagy jégmezőn kellene áthaladnunk.

0: még el sem értük a csúcsot, és már is milyen fárasztó ez a lávamező.
1: Nézze, Richard, a lávafoszlányok, mint óriási teknős pajzsok hevernek itt szanaszét. Hopp! Ugorjunk egyikről a másikra.
0: Hát, önnek könnyű, ön jól bírja, de én a tengerész. Én kifulladok, és szörnyű melegem is van. Pedig 11 fokot mértem, és szomjazom is. Bár elérnénk már azt a távoli hófoltocskát,

0: Végre ideértünk a Hófoltra.
1: Végre.
0: 10:35. Itt megpihenhetünk egy kicsit. De aztán bírjál még tovább, barátom.
1: Hát, be kell vallanom, hogy fulladozom ebben a ritka levegőben. Én azt hiszem, most már csak gátolnám önt az előrehaladásban.
0: Én is azt hiszem, hogy nem szabad erőltetni a szervezetét. Magam megyek tovább.
1: És?
0: Hát akkor várjon meg itt és pihenjen, Richard.
1: Igen.
0: Viszontlátásra.
1: Viszontlátásra.

0: Richard. Ugyancsak elnyomta az állam. Richard.
1: Bocsássam meg. Már vissza is jött, kedves barátom. Mennyi idő lehet most? 12 óra 50 perc.
2: Igen, 12 óra 50.
1: Ezek szerint jó 2 órát alhattam. De mielőtt elszunnyadtam, meghatároztam pihenőhelyünk magasságát.
2: Igen?
1: Itt már 4960 méteren vagyunk. Magasabban a Mont Blanc-nál. De a csúcsot nem érhette el ilyen rövid idő alatt?
0: Egy órát egész könnyedén haladtam fölfelé, de azután feszülni kezdett a dobhártyám, és zúgott a fülem. Ekkor egy kis hófoltra értem. Ott vettem észre, hogy a vérem hulla a vakító fehér hóra. Néhány csepp csupán, de az ajkam is fölfakadt. Erre leültem, hogy elállítsam a vérzést, és kissé meg is pihenjek.
1: Értem.
0: Azonban az álmosság annyira erőt vett rajtam. Éreztem, hogy ha lehunyom a szemem, ott maradok a havon, s reggelre csak csontáfagyott holttestemet találják meg.
1: És végül is milyen magasra jutott fel?
0: Az aneroid 411,3 mm-t mutatott. Számíts, aki hát mennyi lehet ez.
1: Igen. 411,3 mm. Az 3x6, az 18. 4x4, az... hát ez nagyszerű.
0: Nos?
1: Én gratulálok, barátom. Ön 5310 méter magasan járt.
0: 5310.
1: Afrikában ön jutott fel elsőnek a legmagasabbra.
0: Így is kerek 700 méter választott el a csúcstól.
1: De tudja-e, hogy mégis ön került a legközelebb a csillagos éghez?
0: Hogyan? Tréfálhőnél.
1: Nem.
0: A három slágintvej testvér 6000 méternél is magasabban járt a Himalájában. A Mount Everest 2400 méterrel magasabb a Kibónál.
1: Jó, de a Kilimandzsáró az egyenlítői kidudorodáson fekszik, és így a Kibó 2000 méterrel távolabb esik a föld központjától, mint a Mount Everest. Tehát mégiscsak ön járt a legközelebb a csillagokhoz. Gratulálok!
0: Köszönöm!

0: Elhangzott Ismeretlen földön. Teleki Sámuel utazása Kelet-Afrikában. Írta dr. Vécsei Zoltán. Rendezte Cserés Miklós doktor.
1: A hangfelvétel 1965-ben készült.
2: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a krónika következik.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
3: 14 óra 30 perc, jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. Kezdeményezik a köztársaság elnök megbízatásának megszüntetését az alaptörvénymódosítással, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. Szeptembertől átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat. Az új alaptörvényt a magyar nép népszavazással fogja megerősíteni, mondta Magyar Péter. Elérte az éves hiánycél 90%-át a költségvetés. Május végén több mint 3800 milliárd forint volt az államháztartás központi arrendszerének deficitje. A bevételek az első 5 hónapban 7%-kal nőttek, miközben a kiadások több mint 11%-kal emelkedtek. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leó pápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. Rendkívüli hőhullám érte el Európát. Franciaország egyes térségeiben 40 fok fölötti csúcshőmérséklet várható. Az extrém melegnek már 3 halálos áldozata van. 2700 iskola zárt be átmenetileg. A forróság Spanyolországot, Belgiumot, Németországot és az Egyesült Királyságot is érinti, ahol több napos hőségriasztást adtak ki. Itthon délután többnyire beborul az ég, és többfelé lesz zápor, zivatar. Emiatt figyelmeztetést is kiadtak. A hőmérséklet napközben 30 és 35 fok között alakul.
1: Műsorajánlat.
4: Kalendárium. A Kult kikötő programjai és a kaposvári Csiky Gergely Színház következő évadának kínálata. Stúdió vendégünk, a Kult kikötő alapítója és a Kaposvári Teátrum igazgatója, Nagy Viktor színművész. A Margit-szigeti színház irodalmi sétái Bach Kata színésznővel és a debreceni Vojtina Bábszínház következő évada.
2: Kalendárium. Kulturális magazinműsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
1: Felfedező a környezetről. A műsorvezető Molnár Róbert.
5: Jó napot, hasznos időtöltést kívánok, Molnár Róbert vagyok. Önök a Kossuth Rádió Felfedező a Környezetről című műsorát hallják. Következzen mai adásunk rövid tartalomjegyzéke. Akik nem elégszenek meg a hegyeinket járva a szép panorámával, akiknek egy csúcsokra való gyalogos felkapaszkodásból vagy épp ereszkedésből hiányzik valami, azok a Mátra szívében különleges élményeket élhetnek át elektromos járművekkel.
6: Egyik kedvenc útvonalom a pálos szegvély útvonal, ami a Máriácskához vezet el. Ott egy picit megállunk, szétnézünk, én mesélek a helyről, nézelődünk, fényképet csinálunk, és akkor megy tovább a túránk.
5: Amur Lamur. Szeressük vagy kiírtsuk a hazai vizekből ezt a hatalmasra megnövő idegen honos halfajt.
7: Európai Unió teljes területén természetes vagy természetközeli vagy természetessel érintkező víztestbe telepíteni tilos. Ehhez képest a negyedik leggyakoribb halfaj a legtöbb természetes vízünkben.
5: A Tiszató vize rendkívül tiszta, vízminősége pedig kiváló. Nem csoda, hiszen a kiskörei vízlépcsőnél kiszűrik az éjszakabbról érkező hulladékokat.
8: Új keletű feladata a Tisza folyón érkező uszadék és nagy mennyiségű kommunális hulladéknak a megállítása, a kezelése.
5: Az elektromos járművek alapjaiban változtatják meg a természetjárást és az off-road kalandtúrákat. A legnagyobb előnyük az, ami korábban elképzelhetetlen volt a belső égésű motorok korában, a teljes csend. Úgy tudunk átvágni az erdei ösvényeken vagy a hegyi utakon, hogy nem zavarjuk meg a vadon élő állatokat, nem lélegzünk be kibufogógázt és nem terheljük zajjal a természetet. A terepviszonyoktól és a kalandvágy szintjétől függően ma már elképesztő eszközpark áll rendelkezésre az erdei túrákhoz, akár Mátrafüreden is. A riporter Tarnóci László.
9: Hát én egyszer már voltam itt, már végigjártuk, ráadásul szerintem pont ezt a túraútvonalat, úgyhogy nem idegen számomra. Annyi a különbség, hogy eső után talán egy kicsit látványosabb lesz a terep.
10: Önök most csekkolnak be egy kalandtúrára, mekkora a csapata?
9: Hárman vagyunk, mi hárman csatlakozunk egy másik csapathoz, és így jött össze a túra.
10: Honnan érkeztek?
9: Budapestről.
10: Mit lehet kapni egy ilyen mátrai kalandtúrán?
9: Hát egyrészt más szemszögből láthatjuk az erdőt, a tájat, lemehetünk olyan útvonalakon, amin gyalogosan tovább tart. Izgalmas, izgalmas kövek között, fák között menni. Nagyon izgalmas.
10: Elektromos kerékpár, vagy mi lesz a közlekedési eszköz?
9: Szegővé lesz. Szegővé, ezt választottuk.
10: Gyuri születésnapja alkalmából kapta barátaitól ezt a túra lehetőséget. Egyébként is együtt túráznak?
11: Most először vagyok így egyébként, tehát ez egy ilyen meglepetés volt, hogy idehoztak. Nagyon nem voltam még itt túrázgatni. Most próbálom ki először ezt a high-tech túrát.
10: Mennyire ismerős a Mátra, és mennyire fölkészült a kalandokra?
11: 40 éve voltam kb. Utoljára a Mátrába. Egyszer-egyszer így elmentem mellette, de nagyon nem szoktam túrázni. Barátaim azok túrásabbak, mint én.
10: Van mit felfedezni akkor?
11: Abszolút, igen.
10: Kádár Gergő hány éve túravezető a Mátrában?
12: 4 éve vagyok egy túravezető, 17 éves koromban kezdtem, itt Tivi nagy bizalma szavazott nekem, azóta szeretlenül nyomom, szeretem, úgyhogy nekem ez tökéletes munkahely, így fiatal.
10: Mik azok a szabályok, amiket azért be kell tartani, hogyha egy technikai eszközzel járjuk a védendő és védett természeti területeket?
12: Mi nagyon alapos oktatást tartunk minden túránk előtt, ez nagyjából egy fél órát ölel fel, ebben van gyakorlati és lesz elméleti oktatás, itt nagyon-nagyon sok mindent elmondunk és felkészítünk minden vendéget minden esetőségre, hogy a lehető legbiztonságosabb mehessünk ki az erdőbe. Engedélyeink vannak a különböző túraútvonalainkra, de nyilván mindig tekintettel vagyunk a túrázókra, a biciklisekre, mindenkire, úgyhogy vigyázunk egymásra és a másikra is.
10: És vigyáznak a természetre, tehát kijelölt utakon mennek?
12: Csak a kijelölt útvonalon haladhatunk, nem térünk le, ezek a megszokott útvonalaink 7-8 éve legalább.
10: Néhány célállomást innen a Mátra szívéből villancsunk föl.
12: Például nekem az egyik kedvenc útvonalom a Pálos-Szegvi útvonal, ami a Máriácskához vezet el. Ott egy picit megállunk, szétnézünk, én mesélek a helyről, nézelődünk, fényképet csinálunk, és akkor megy tovább a túránk.
10: Milyen technikai eszközöket használnak még egyébként itt? És mik azok a sportok, amik a természetben jól állnak, és a természetre sem jelentenek nagy terhelést?
12: Alapvetően az eszközeinkről azt kell tudni, hogy teljes mértékben elektromosak. Nekünk talán a céges autón kívül tényleg mindenünk elektromos. A Szegvien kívül én még nagyon szeretem az EcoSter nevezetű saját fejlesztésű eszközünket. Ez egy ilyen háromkerekű élménycsoda, amit csak úgy hívjuk. Gyakorlatilag nyáron is ezt a síelős érzést át tudjuk vele élni.
10: A Magyar Turisztikai Szövetség interneten is megosztotta a konstruktőr Ocella Tibor bemutatóját erről a Mátrafüreden használható új elektromos járműről.
13: A síélményt még jobban átvinni egy olyan szerkezetre, ami pontosan ezt a carvingos feelinget adja vissza nekünk, de nem csak abban az egy-két hónapban, amikor van hó itt a Mátrában, hanem a másik 10 hónapban is. És utána jött még az ötlet az, hogy oké, de mi lenne, mivel hogy nyáron nincs felvonó, hogy akkor tegyünk bele egy motort, mert akkor felvonóra sincsen szükségünk, és igazából bárhol el tudnánk vele menni. Van egy nagyon-nagyon izgalmasan gondolkodó, egyébként motorkross világbajnok mérnök kollégánk, aki ezt igazából nagyon szívén viseli. Én igazából az ötleteket szállítom, illetve van egy másik lengyel kollega, aki hasonlóképpen gondolkozik, ő designer. Ő velük így hármasban tudjuk igazából ezeket jól kitalálni. Teszteljük a vendégekkel is, súlypont áthelyezéssel, ahogy dőlünk, abban a pillanatban már a kerekek is forognak a megfelelő ívben. Kapaszkodás van, de ugyanúgy kézzel, lábbal tudsz rajta segíteni. Fel se kell benne állni, hanem tulajdonképpen ülve tudunk vele síelni, hogyha így tetszik. Kell, hogy megfelelően ki tudjál benne dőlni, mert egy nagy sebességnél sokkal jobban ki kell vinned a súlypontot ahhoz, hogy meg tudjad fogni a gépet.
5: Sokféle túra lehetőséget kínálnak hegyeink. A Mátra szívében, Gyöngyös és a Kékes közt félúton túravezetővel, akár elektromos járművekkel is kipróbálhatjuk a természetjárást és az off-road kalandtúrákat. Jól küzd a horgon, megtisztítja a vizet a növényzettől és finom is, mondják a pecások. Elpusztítja a vizet tisztító növényeket, így halálra ítélheti a vizeket, semmi keresni valója hazánkban, mondják biológusok, környezetvédők az Amurról. A közelmúltban jelent meg Szendőfi Balázs természetfilmes halkutató könyve a hazai horgászat helyzetéről. A beszélgetés első részét a közelmúltban hallhatták, most itt a folytatás, az Amurról lesz szó.
7: Az Amur az egy ázsiai növényevő halfaj, amely egyébként elég nagyra nő, és a testsúlyának a 120-150%-át meg is kell neki ennie egy nap alatt, mondjuk nyári melegben, ami kizárólag a makrofita vízi növényzetből áll, amit egyébként a hazai ökoszisztémában ez a táplálékbázis nem rendelkezik fogyasztóval. Tehát úgy van kitalálva az európai ökoszisztéma, hogy a hínár növényzetet nagy mennyiségben semmi sem eszi. Ehhez képest itt van nekünk az Amur az 1960-as évek óta, amikor is behozták Dél-Kelet-Ázsiából, és azóta egyébként Dél-Amerikából is kapott egy segítőtársat, a Nutria személyében, amelyik szintén ezt a növényzetet fogyasztja, mivel jól küzd a horgon, tehát az ő szenvedése.
14: Ilyen torpedószerű, kinézetű, megnő 30 kiló fölöttire is, rettenetesen erős, azt mondják, hogy nagyon-nagyon jó sporthal, mert tényleg megy, mint a rakéta.
7: Így van, most ez ugye, ez megint csak ugye ennek a halnak a kínlódása, és a kínlódását megfelelő erejjel tudja kifejteni, úgyhogy ezért szeretik, nem fog olyan hamar megadni magát, mint mondjuk egy dévérkeszeg, hanem bizony küzd sokáig. Ez horgász turisztikai szempontból vonzóvá teszi. Viszont egyébként az Európai Unió teljes területén természetes vagy természetközeli vagy természettessel érintkező víztestbe telepíteni tilos. Ehhez képest a negyedik leggyakoribb halfaj a legtöbb természetes vízünkben.
14: Hogy került oda?
7: Tologatják a felelősséget. Nyilván a korábban telepített példányok még ott lehetnek, hiszen elég hosszú életű halról van szó, de vannak kisebbek is, elég nagy mennyiségben, és ezeknek ugyebár vagy tógazdasági kiszabadulásból kerülhetnek ki, vagy illegális telepítésekből, vagy pedig szaporodik a természetes vízben. És ezt mind a hármat igyekeznek tagadni éppen azok, akikhez tartozik, tehát nyilván, hogyha a gazdasági kiszabadulás, akkor annak a felelőssége is meg kellene, hogy legyen valamely tógazdaságokban. Hogyha illegálisan telepítik, akkor annak a felelőssége is meg kell, hogy legyen. Ilyen tettenérések vannak egyébként, illetve telepítéses videókból utólag lehet rekonstruálni, hogy hol csúszott be az Amur illegálisan a pontyok között. Erre vannak hatóságok Magyarországon, amelyek megfelelő büntetést megalapozott esetben kiszabják. És a harmadik pedig az a természetes vízi szaporodása.
14: Ez bizonyított, hogy szaporodik az Amur, mert erről is olvastam többféle véleményt.
7: 2019 óta tömegesen találnak a kutatók ivadékokat a körösök a Tisza holtágaiban és a Drávában is, tehát a szaporodása így alapesetben bizonyítottnak tekinthető lenne, ha nem mondta volna azt az illetékes szakminisztérium, hogy ő nem fogadja el az ivadékok jelenlétét az Amur szaporodásának, és ezért életképes ikrát vagy pedig ívás dokumentálását megvárná, mielőtt átminősítik inváziós halfajjá. Ez azért fontos, mert ha inváziós halfajjá lenne minősítve az idegen honosból, akkor az más szabályozást írna elő, akkor nem lenne szabad zárt vízbe sem telepíteni, illetve nem lenne szabad visszaengedni sem a horgászoknak, nem szabhatnának ki rá méretkorlátot, ami egyébként így is nonsens egy idegenhonos fajjal szemben, hogy méretkorláttal védik, mert ugye azt mondják, hogy ki fog kopni a vizekből, mert azt, ők azt érzékelik, hogy fogy mondjuk a Dunából, holott ugye az ökológiai cél az lenne, hogy tényleg kikopjon, tehát hogy nulla legyen, amire egyébként nem sok esély van. Egyelőre várjuk azt, hogy most itt az új irányítás alatt hogyan sikerül majd inváziós fajjá minősíteni, hiszen ugye 2019 óta, azaz 7 éve már a szaporodása bizonyítottnak tekinthető.
14: És az a legnagyobb baj az Amurral, hogy kieszi a növényzetet? Nagyon sokan pedig azt mondják, hogy hála Istennek megtisztítja a csatornákat, kieszi a hínárt, jobb lesz a víz lefolyása, árvízvédelmi szempontból is. Tehát vannak, akik kifejezetten örülnek ennek.
7: Igen, a horgászok általában azért örülnek az Amur növény tisztító tevékenységének, mert nem akad el a szerelék a növényzetben. Azt tudni kell, hogy a növény nem párolog el a vízből, miután az Amur kiette, hanem az Amur emésztőrendszerén végigmenve Amur trágyaként visszakerül a vízbe, és ez azt eredményezi, hogy a víz szerves anyag tartalma ugrásszerűen megnövekszik. Az a növény, ami élő korában akár oxigénnel is ellátta a vizet, de mindenképpen szűrte is a vizet, halaknak is, az őshonos halfajainknak is búvó, szaporodó és táplálkozó helye. Ez mind eltűnik, és a víz kopárrá változik. Most élettelen víz nem létezik, hiszen ha a nap megsüti a vizet, valamilyen növényi élet mindenképpen elindul, és hogyha a magasabb rendű vízi növény életet az amúr kiiktatta, akkor az algásodás fog megindulni. És így a víz hamar zavarossá válik, felszaporodik a fitoplankton, tehát a lebegő alga, olyan oxigénszegény állapotok léphetnek fel nyári melegben, különösen hajnaltájt, ami komoly halpusztulásokhoz is vezethet.
14: Magát az amúrt is kiírthatja? Tehát ez gyakorlatilag egy ilyen öngyilkos folyamat?
7: Igen, tehát az amúr is, hogyha elfogy az oxigén, akkor az amúr is igaz az utolsók között, de ő is elpusztul a vízben, utána már csak a pontyok és az ezüstkárászok bírják egy kis ideig, meg talán törpeharcsák. De a lényeg, hogy az amúr sem érzi jól magát egyébként ezekben a vizekben. Az amúr eredeti hazája Dél-Kelet-Ázsiában olyan folyók, amik a Dunánál 5-6-szor szélesebb folyók és holtágak, ahol hatalmas mennyiségű vízinövényzet áll rendelkezésre. Ezeket az amúr ott úgy tudja hasznosítani, hogy egyensúlyban él környezetével. Európában erre nincs példa, tehát itt mindig bármilyen élőhelyet, legyen az akár egy csatorna, vagy egy kisebb horgásztó, vagy egy nagy, hosszú dunai holtág, ezeket mindet degradálja.
5: Az amúr megítélése tehát igen vegyes. A horgászok megtartanák, a környezetvédők kivezetnék a hazai vizekből. Hogy milyen sors vár rá, azt nem tudhatjuk, de ha ténylegesen ilyen károkat okoz a természetes vizekben, akkor könnyen lehet, hogy elbúcsúzhatunk ettől a különleges, messziről érkezett halfajunktól. Zöld hírek a kék bolygóról. Újabb mérföldkőhöz érkezett a hazai energiaközösségi mozgalom. Június elejétől a parádsasvári üvegmanufaktúra energiaellátását immár a közösségi energiaszolgáltató által telepített napelemes rendszer is támogatja. A fejlesztés különleges helyszínen valósult meg, hiszen a parádsasvári üveghuta a hazai üvegművesség egyik utolsó jelentős bástyájának számít. Az itt működő üvegolvasztó kemence rendkívül nagy energiaigényű, így a megújuló energiaforrások bevonása jelentős lépést jelent a település környezeti terhelésének csökkentésében. A megtermelt villamos energia mintegy 85%-át a manufaktúra helyben használja fel, a fennmaradó többlet pedig jelenleg a villamos energia kereskedőhöz kerül. A tervek szerint a jövőben ezt az energiamennyiséget helyi villamos energia megosztási rendszerbe vonják be, ami új lehetőségeket teremtett a közösségi energiafelhasználás számára. Új kutatási eredmények adhatnak reményt az európai sünök védelmében. Az ultrahangos figyelmeztető rendszerek jelentősen csökkenthetik a közúti gázolások számát, amelyek ma a faj egyik legnagyobb veszélyforrásának számítanak. A faj állománya az elmúlt évtizedben mintegy 30%-kal csökkent, ezért a Természetvédelmi Világszövetség a mérsékelten fenyegetett kategóriába sorolta az európai sünt. A városiasodás, az úthálózat bővülése és a mezőgazdasági területek terjeszkedése miatt a sünök egyre gyakrabban kénytelenek utakat keresztezni, táplálékszerzés vagy új élőhelyek keresése közben. Az Oxfordi Egyetem kutatóinak részvételével végzett vizsgálat során kiderült, hogy a sünök érzékelik az ember számára nem hallható ultrahangokat. A kutatók szerint a jövőben az autókba épített ultrahangos jelzőrendszerek már távolról figyelmeztethetnék a sünöket a közeledő járművekre, így az állatok nagyobb eséllyel kerülhetnék el az ütközést. Bárki számára elérhetővé váltak Magyarország talajtérképei és digitális talajadatai, a Honren Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani Intézetének új talajtéradat portáján. A portál segítségével többek között az is megtudható, hogy egy adott területen milyen talajtípus található, milyen a víztartó képessége, milyen természeti adottságokkal rendelkezik, és milyen talajképző folyamatok alakították ki. Az adatok nem csak a kutatók és a mezőgazdasági szakemberek számára lehetnek hasznosak, hanem a vízgazdálkodás, a természetvédelem, a területrendezés és a környezetvédelem területén dolgozók számára is. Az intézet szerint a talajtudatosság és talajbiztonság egyre nagyobb szerepet kap a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban és a fenntartható földhasználatban. Újra lehet pályázni a Nemzetközi Vizes Élőhelyváros cím elnyerésére. A vizes élőhelyek védelméért felelős a Ramszari Egyezmény titkársága felhívására azok a települések jelentkezhetnek, amelyek hosszú távon elkötelezettek a tavak, folyók, mocsarak és más vízes élőhelyek megőrzése mellett. A cím olyan városoknak és településeknek ítélhető oda, amelyek aktívan hozzájárulnak a vizes élőhelyek védelméhez, fenntartható kezeléséhez, valamint a helyi közösségek szemléléséhez. közélet formálásához. A program célja, hogy nemzetközi szinten is elismerje azokat az önkormányzatokat, amelyek példamutató módon óvják természeti értékeiket. Magyarországon a pályázatokat a Ramszari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottsága előzetesen véleményezi. Az érdeklődő önkormányzatoknak pályázatukat legkésőbb 2026. szeptember 30-áig kell benyújtaniuk az élő környezetért felelős minisztériumhoz. Nemzetközi jelentőségű eredményt értek el a magyar kutatók. A budapesti kullancs populáció vizsgálata során eddig ismeretlen genetikai jelenséget azonosítottak, emellett olyan, emberre is veszélyes kórokozókat mutattak ki, amelyek közül egy közép-európai város környezetében most került elő először. A Honren és az Állatorvostudományi Egyetem kutatóinak tanulmánya rangos nemzetközi tudományos folyóiratban jelent meg. A vizsgálat során kimutattak egy az emberre is veszélyes amely feltehetően vonuló madarakkal érkezett, és mára tartósan megtelepedett Budapest külvárosi élőhelyein.

0: Magyarország második legnagyobb állóvize a Tisza-tó, korábbi nevén Kiskörei víztározó. A Tisza 1973-as felduzzasztásával jött létre. A tó ugyanakkor nem hagyományos értelemben vett állóvíz, hiszen a Kiskörei vízlépcsőnél az élő Tisza folyamatosan áthalad rajta. Ennek köszönhetően rendkívül gazdag a halállománya, ezért a horgászok körében is kiemelten népszerű. A Tiszára jellemző halfajok szinte mind megtalálhatók benne, többek között a ponty, a csuka, a harcsa, a kárász, a combó, a süllő, a balin és számos keszekféle. A rekordlistás törpeharcsák jelentős részét is itt fogják. Ez a páratlan élővilág azonban csak úgy őrizhető meg, ha a tóba nem jut be az északi területekről érkező nagy mennyiségű hulladék. A témáról a vízügyi ágazat legmagasabb kitüntetésével, a Gátőr karddal kitüntetett kiskörei szakaszmérnököt, Fejes Lőrincet kérdezte kolléganőnk Királyhegyi Zsuzsanna, a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság területén, a Kiskörei vízlépcsőnél.
1: Itt vagyunk a Kiskörei vízlépcsőnél, rengeteg szemét halmozódott itt föl. Ez a vízlépcső feladata, hogy kiszűrje ezt a szemetet?
2: Nem feladata, sőt, elődeink nem is tervezték, hogy ilyen funkcióra is képes lesz majd, ezt az élet hozta. Ilyen új keletű feladata a Tisza folyón érkező uszadék és nagy mennyiségű kommunális hulladéknak a megállítása, a kezelése. Közepes, nagyságú árvizeknél van erre lehetőség, hogy a vízlépcső előtt fokozatosan fölhalmozódik, egy uszadékmezőt képezve egyre nagyobb területet foglal el az ideérkező és itt megrekedt, megállított uszadék és kommunális hulladék, amit később az árvíz levonulása után eltávolítunk hosszú napokig, hosszú hónapokig tartó munkával.
1: Itt állunk a vízlépcső tetején, alattunk az uszadékmező, óriási, látok itt dezodoros flakont, biciklikereket, kiskádat, gáztűzhely ajtót, és hát rengeteg uszadékfát. A Kiskörei vízlépcső dolgozói válogatják szét és szedik ki a vízből. Ez hogy történik? Látok ott egy hajót.
2: A szakaszmérnökség közalkalmazott és közfoglalkoztatott munkatársai végzik ezt a munkát. Uszállyal érkezünk az uszadékmező széléhez. Látható ez a nagy méretű úszódarú, aminek
1: nagy polipmarkolóval, poliparkoló, ezt az ott kerestem.
2: Polipmarkolója van. Ezzel lényegében belemarkol az uszadékmezőbe, és hát így polipmarkoló kanál méretenként harabdál belőle, úgymond, és a megfogott, összeszorított uszadékfát a flakonokkal együtt így vegyes állapotba berakja a 200 tonnás uszájunknak a gyomrába.
1: Jó. Ez az uszály, aztán ha telepakolták továbbáll, így van. Itt a másik parton
2: pontosan
1: kiköt.
2: Egy hajó, ami behozta ezeket a úszó munkagépeket, kiviszi egy pár száz méterre lévő kiépített partfalhoz, ahol egy betonplac, egy úgynevezett manipulációs tér fogadja a uszályból kirakott uszadékot, hulladékot, ott kerül partra, ezt követően pedig gépi és kézi erővel szétválogatjuk. Külön kerül a tűzifa feldarabolásra méterenként.
1: Tűzifa lesz belőle, tehát az lakosságé lesz.
2: Az apróbb szerves anyagból, mint nád, gyékény, apróbb gajakból pedig majd egy aprítékoló gépsorong lesz átvezetve, tehát gyakorlatilag egy olyan finom apríték, egy ilyen múcsanyag képződik belőle, amit több célra is felhasználható, és hát a hulladékot pedig szétválogatjuk fajtánként, külön a fehér PET palackot, külön a halvány kék színűt, külön az egyéb színest, zöld, barna, sárga, látjuk, van mindenféle. Aztán jönnek a különböző spray fémdobozok, vagy üdítőknek, söröknek a fémdobozai. Aztán külön vannak az egyéb hulladékok, mint például a hűtőszekrény, lemezburkolat, szigetelő anyagok, autógumik, rengeteg műanyag papucs.
1: És akkor ez mind-mind a helyére kerül. Tehát összegyűjtik, szétválogatják, és kerül a fémfeldolgozóba.
2: A PET palackokat még külön kis bálákba zsugorítjuk, körülbelül egy ilyen 70x70x70 cm-es kocka bálák. Zsugorítjuk, tömörítjük, átkötjük, és ez követően kerül újrahasznosításra a gazdaságba. Természetesen az előbb elmondott technikai sornak, technológiai sornak a végén azért nem csak mi vagyunk itt, hanem nagyon sokat segítenek nekünk a petkupások. A folyamatos a kapcsolatunk, nem hagytak minket magunkra ezzel a sok partra rakott hulladékkal, jönnek rendszeresen, önkéntesek.
1: Azért elég megnyugtató, hogy ami jön Romániából, Ukrajnából szemét a Tiszán, az a gyönyörű Tisza-tóba nem kerül be, hiszen itt a vízlépcsőnél önök megtisztítják.
2: A Tisza-tavon átfolyó, Tisza-folyó főmedre, anyamedre, az olyan, mint a országúti hálózatba az autósztráda. Tehát az a fő vízi út. Ez hozza jó minőségű vizet is, ez hozza a Szőke-Tisza vizét is, mikor lebegtetett hordaléktartalma megnő, tehát kicsi homokot szállít, ettől lesz olyan szőkésbarnás, ugye népdalok szerint, népköltészet szerint Szőke-Tisza, de sajnos ez hozza a hulladékot is. Na most mielőtt beér a Tiszatóba ez a hulladék mennyiség, mi lezárjuk az öblítő csatornáknak a zsilipeit, ugyanis a Tisza főmedre úgynevezett oldal mellékcsatornákon, öblítő csatornákon keresztül van összeköttetésbe a medencékkel és öblözetekkel. Tehát az Abátszolókőből a Sarudi medence, a Poroszlói medence, a Tiszavalki medence és a Tiszafüredi medence mind-mind egy ilyen oldalágon, öblítő csatornán kapja meg a frissítő vizet. Ezen a csatornákon történik a vízi közlekedés, és ha nem lenne rajta ilyen csiki-csuki nyit-zár üzemmódú zsilip, akkor bizony bejutna a hordalékos víz is, meg a flakon is. De ezeket a zsilipeket jó időben lezárjuk, és akkor a főmederben vonul le az árhullám is, és vele együtt az uszadék is, és a kommunális hulladék is. Így nagyon jó tetszett mondani, hogy a Tiszatóba nem jut be ezekből a szennyezésekből sem ennyi sem.
0: Ennek köszönhetően a Tiszató vize rendkívül tiszta, vízminősége pedig kiváló. Akik belföldi pihenést vagy nyaralást terveznek és szívesen töltenék idejüket vízparti környezetben, azok számára a Tiszató kiváló választás lehet. A térség folyamatosan fejlődik, miközben természeti értékei és különleges hangulata is megmaradt. Felfedező a környezetről című összeállításunk a végéhez ért, Krónika című műsorunk következik. Megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok a műsorvezetőt, Molnár Róbertet hallották. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV-a 2026-ban. Műsorunkat a mediaclick.hu honlapon újra meghallgathatják.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 15 óra, jó napot kívánunk, a mikrofonnál Bordi András és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Országgyűlési felszólalásában tisztító tűz néven korrupció ellenes intézkedés csomagot hirdetett Magyar Péter.
1: Elindult a Fekete Madonna zarándokvonat Budapestről Lengyelországba a Częstochovai Szűzmáriak egy helyre.
2: Országszerte süt a nap, délután ismét több felé lesz zápor, zivatar.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Átfogó, a korrupció felszámolását célzó programot hirdetett a miniszterelnök az országgyűlésben.
2: Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában azt mondta, a visszaélések problémája a rendszerváltás utáni időszakig nyúlik vissza, majd olyan az elmúlt években nyilvánosságot kapott ügyeket sorolt fel, amelyek szerinte a rendszer szintű korrupció példái. Úgy fogalmazott, az úgynevezett tisztító tűzművelet egy átfogó politikai, gazdasági és jogi akció, amelynek célja Magyarország megszabadítása az állam működését meghatározó korrupciótól és a maffiától. Hozzátette, ennek az egyik legfontosabb eleme a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal lesz.
3: Ezért hozzuk létre a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amelynek egyetlen feladata lesz feltárni, hová tűnt a magyar emberek vagyona, és visszaszerezni azt, amit a maffia elvett ettől az országtól. Nem csak a múltbeli visszaéléseket vizsgálja majd, de a jövőbeli visszaélések megakadályozása is a fontos feladata lesz. És nem véletlenül nyújtjuk be egyszerre az alaptörvény 17. módosítását és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt létrehozó és körülbástyázó hatalmas jogszabálycsomagot. A két kezdeményezés csak együtt tudja felszabadítani Magyarországot, mert nincs értelme vagyon visszaszerzésről beszélni, ha közben ugyanazok a bábok ülnek ugyanazokban az intézményekben, amelyek éveken keresztül akadályozták a feltárást, a nyomozást és a valódi igazságtételt.
1: Az alkotmánymódosítás életbelépésével megszűnik Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, közölte szintén napirend előtti felszólalásában a kormányfő.
2: Magyar Péter az országgyűlésben azt mondta, szeptembertől átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes társadalmat, amelynek végén az új alkotmányt népszavazással erősítik meg a magyarok.
3: Ezen alkotmányozási folyamat lezárultáig, de legfeljebb 5 évre az országgyűlés Sólyog Tamás helyére új köztársasági elnököt választ, akinek az egyik legfontosabb feladata a köztársasági elnök intézmény tekintélyének helyreállítása lesz. Az alaptörvény módosítása keretében ismét lehetővé tesszük, hogy az alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák válasszák meg a saját tagjaik közül, és visszavezetjük az alkotmánybírókat. Bírókra vonatkozó 70 éves felső korhatárt, a 70. életévüket betöltő alkotmánybírák megbízatása, köztük Polt Péteré is megszűnik, és ezzel a mentelmi joga is.
1: A kormány javaslatot tesz a képviselői mandátum 12 évben való maximalizálására. Erről is beszélt a miniszterelnök az országgyűlésben.
2: Magyar Péter azt mondta, a képviselők a hatalmat kölcsön kapják a néptől. 12 év elég arra, hogy a képviselő bizonyítsa rátermettségét és a hazáját szolgálja.
1: Becsületsértőnek és felháborítónak nevezte a Fidesz frakció vezetője a miniszterelnök napirend előtti felszólalását.
2: Gulyás Gergely szerint az Orbán Viktor miniszterelnöksége alatti 16 év Magyarország elmúlt 100 évének legsikeresebb időszaka volt. Egy olyan időszak, amelynek Magyar Péter is sokáig része volt, tette hozzá a politikus.
4: Amire viszont nem kapott felhatalmazást, az 2,5 millió választópolgár által megválasztott országgyűlési képviselőknek és politikai közösségnek a vállalhatatlan, durva, brutális sértegetése. A kollektív bűnösség elve, amiről itt beszélt, a 20. század legrosszabb időszakait jellemzi. Akkor hangzottak el politikai vezetőktől ilyen beszédek, semmilyen indoka nincs arra, hogy kollektíven sértsen meg egy politikai közösséget, amelynek ön is az első sorban Orbán Viktor miniszterelnöknek tapsoló része volt éveken keresztül, és még néhány évvel ezelőtt is.
1: A Mi Hazánk mozgalom szerint a kormány úgy akarja elmozdítani a köztársasági elnököt, hogy a kétharmados felhatalmazásukkal a helyére teszik saját bábjukat, mondta az ellenzéki párt elnöke.
2: Torockai László a miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagálva azt is mondta, amennyiben alkotmányozni akarnak, és nem alkotmányos puccsot végrehajtani, akkor alkotmányozó nemzetgyűlést kell összehívni.
5: Ne ezzel az ilyen kamu társadalmi egyeztetésre hivatkozzanak, mert a Fidesz ezt hányszor megtette. Mindig ezt mondták, hogy ők is egyébként társadalmi egyeztetésre bocsátották, és a népszavazással is az a helyzet, hogy az megint egy olyan egyfokkal jobb megoldás, de mégiscsak egy olyan megoldás, ami távol van az alkotmányozó nemzetgyűléstől. Tehát, hogyha önök szeretnének alkotmányozni, akkor járják a nemzetközi jog szerint megfelelő metódus útját, és nem pedig az, hogy önök a kétharmaddal visszaélnek, és támadják ezzel a Fideszt, amit most önök ugyanígy végre akarnak hajtani.
1: Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat, erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter.
2: Kármán András közölte, Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminiszterei tömörítő Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Kármán András a jelzálog hitelek kamatstopjáról azt írta, a kormány változatlan feltételekkel október elejéig fenntartja az intézkedést. A cél, hogy annak kivezetése után a ténylegesen rászorulók kapjanak valós segítséget.
1: Lemondott a brit munkáspárt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ér.
2: A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás a távozására, miközben több munkáspárti képviselő nyíltan is vezetőváltást csürgetett. A legesélyesebbnek tekintett utódjelölt Andy Burnham, Manchester volt munkáspárti polgármestere. Ő nem sokkal később hivatalosan is bejelentette, hogy indul a párt vezetői és kormányfői tisztségért.
1: Elindult a Fekete Madonna zarándokvonat Budapestről Lengyelországba, a Częstochowai Szűz Mária kegyhelyre.
2: A vonaton csak nem 500 zarándok utazik, közülük 150-en Erdélyből, 50-en pedig Kárpátaljáról érkeztek az útra. A zarándokok a világörökségi Krakkóba is ellátogatnak, ahol a Szent II. János Pál Bazilikában szentmisén vesznek részt. A zarándokvonat egyik lelki vezetője, Bátor Botond Pálus szerzetes, az indulás előtt megáldotta a szerelvényt.
6: Szívünkben ott vannak családjaink, szeretteink, betegtestvéreink, közösségeink, és velünk jön imádságban az egész Kárpát-medencei magyarság. Hálát viszünk, kéréseinket visszük, reményeket viszünk, és vissza szeretnénk hozni mindazt a kegyelmet, amelyet az Úr ezen az úton készített számunkra.
1: Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok. Augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen.
2: Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun vármegyei Ágotta falván. A résztvevőkre sport, kulturális és közösségi programok várnak, a szervezők pedig állami támogatással biztosítják a szállást, az étkezést és az utazást. A táborokba határon túli magyarok is érkeznek.
1: Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében lesz szúnyogírtás.
2: A lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző helyeire, közölte a katasztrófavédelem. A készítmény csak a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan.
1: Megdőlt a budapesti melegrekord.
2: Tegnap Újpesten 36,5 fokot mértek. A korábbi rekord 35,8 fok volt, ezt ugyancsak Újpesten regisztrálták 2007-ben.
0: Időjárás jelentés.
2: Országszerte süt a nap, csak néhol, főként északon lehetnek felhősebb területek. Délután ismét többfelé lesz zápor, zivatar, heves zivatarokat, felhőszakadás, jégeső, valamint viharos szél kísérheti. Emiatt figyelmeztetést is kiadtak. A hőmérséklet napközben 30 és 35 fok között alakul.
1: Kedves hallgatóink, a délutáni krónika véget ért. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra.
7: Műsor ajánlott. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
8: Mit szól hozzá, hogy egy felmérés szerint Ukrajna lakosságának kétharmada a teljes politikai megújulást és Zelenszkij távozását akarja. És megkezdődött a vakáció, itt a főszezon, és bizony a tavak, folyóvizek minden évben újabb áldozatokat követelnek. Ön szerint hogyan fürdőzünk biztonságosan?
9: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
10: Mindenki jó kis sztorikra vágyik.
9: Érdekességekkel.
11: Én azt kutatom, hogy hogyan keletkeznek a naphoz hasonló csillagok.
9: Ismeretszerzéssel.
11: Új dolgokat megtanulni, megismerni.
9: És sok-sok kulturális értékkel.
12: Nincsenek olyan hősök, akik makulátlanok, és nincsenek olyan antihősök, akik meg csak rosszak.
9: Töltse velünk a nyarat. Kultúra és szórakozás egész nyáron az M5 műsorán.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
13: Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trendidők, mai témáink röviden. A végtelen görgetés csapdája, időrabló másodpercek.
14: Ha egy picit valaki odafigyel magára, azért hamar tapasztalhatja, hogy mennyire gyorsan telik az idő, miközben nézi ezeket a rövid videókat. Érdemes feltenni magunknak is a kérdés, mi az, ami örömöt okoz nekem ezekbe a videókat. Tanultam valamit ezekből a videóból? Miért pont ilyen témájú videókat nézek? Mi az, ami engem érdekel?
13: Drónok, DNS vizsgálatok és mesterséges intelligencia új módszerekkel az erdők védelméért.
15: Mind a föld térképezésében nagyon hatékony eszközöket biztosít, mind a biológiában, ugye kifejezetten a bioinformatika, amely rendkívüli számítási igényt kíván, DNS szekvenálás szintjére viszi le ezeket az információkat, és azonosít fajokat, baktériumokat.
13: Gramofonok és régi dallamok, egy fiatal gyűjtő, aki a múlt hangjait őrzi.
16: Egy időben elterjedtek voltak az ilyen miniatűrizált zsebgramofonok, ilyen picike ékszeres doboz méretű holmi, és akkor azt kinyitjuk, kicsomagoljuk, és akkor összerakható belőle egy aprócska hordozható gramofon.
7: Trendidők.
13: A közösségi média felületeit úgy alakították ki, hogy minél tovább lekössék a figyelmünket. Az újabb és újabb tartalmak folyamatos érkezése könnyen azt az érzést kelti, hogy a következő videó vagy bejegyzés még érdekesebb lesz az előzőnél. A szakemberek szerint a hosszantartó, passzív görgetés idővel a koncentrációra is hatással lehet, hiszen az agyat rövid, gyorsan váltakozó ingerek sorozata éri. A jelenségről Kovács Nagy Áron beszélgetett dr. Takács Johannával, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Társadalomtudományi Tanszékének tudományos főmunkatársával.
17: Miért gyengíti az alacsony önkontroll a digitális viselkedést?
14: Ugye, ha valakinek alacsony az önkontrollja, az azt jelenti, hogy vágykeltő viselkedéseket, vagy olyan viselkedéseket, amik azért valljuk be, mégiscsak pozitív érzést keltenek az emberben, hiszen nem nyomkodnánk folyamatosan a telefonunkat, nem nézegetnénk folyamatosan ezeket a videókat, ha ez nem okozna valami örömöt számunkra. De most ugye az önkontroll az az a képességünk, hogy ezeket a vágykeltő impulzusokat le tudjuk állítani, vagy legalábbis kordában tudjuk tartani azért, hogy esetleg elérjünk bizonyos célokat. Ha nekem egyetemistaként tanulnom kell, de helyette kicsit lazítok azzal, hogy nézegetem,

0: nézek, mi az, ami engem érdekel. A legfontosabb, az mindig azért az időnek a kontrollálása, hiszen nem véletlenül rövidek ezek a videók. Ugye a rövidsége miatt nem érezzük azt, hogy viszonylag sok időt töltünk az adott tevékenységgel. De a mai világban, okostelefonokban ugye vannak beépített mérőeszközök, beépített lehetőségek erre. Bármikor bárki megnézheti, mennyi időt tölt az okostelefonjával, sőt, azt is megnézheti, hogy pontosan milyen applikációkban, milyen appokba, vagy milyen közösségi médiás felületeken tölti az ideje nagy részét.
1: Ön szerint a passzív görgetés, vagy inkább az aktív kommunikáció az, ami erősebben hathat a mentális működésre?
0: Egyértelműen az egyik legrosszabb, ez a mélyebb információ feldolgozás nélküli, szociális kapcsolattartás nélküli, folyamatos görgetése a hírfolyamnak, folyamatos, kicsit kontroll nélküli nézése ezeknek a rövid videóknak. Nem kell ezektől megszabadulni, tehát igenis lehet görgetni néha azt a hírfolyamot, meg lehet nézni egy-két rövid videót, ha érdekel bennünket, de itt tényleg nagyon fontos, hogy a felhasználó megtanulja kontrollálni ezeket a folyamatokat, ezeket a tevékenységeket, mert kutatásaink alapján ezek azok, amik a leginkább hozzájárulhatnak ahhoz, hogy rosszabb mentális egészségről, vagy akár kicsit rosszabb kognitív teljesítményt mutassanak.
2: Trendidők. A klímaváltozás, az erdők pusztulása olyan kihívás, amelyre a hagyományos módszerek már nem adnak elég gyors választ. A Soproni Egyetem kutatói egy olyan megközelítést dolgoztak ki, amely összekapcsolja a geoinformatikát és a bioinformatikát. Ezáltal egyszerre látják a vizsgált erdőrészek térbeli elhelyezkedését és a kórokozók molekuláris hátterét. A módszer műholdas és drónos felvételekre, valamint DNS vizsgálatokra épül. A kutatást mesterséges intelligencia is támogatja. Ez a komplex szemlélet nemzetközi szinten is figyelmet kapott, és már az egyetem geobioinformatikai képzésében is megjelenik. Erről beszélt Kloiber Alexandrának dr. Cimber Kornél, a Soproni Egyetem erdőmérnöki karának dékán helyettese.
3: A geobioinformatika szó, ugye, ha szétszedjük a szót, akkor ebből látjuk, hogy három területből tevődik össze. A georész az a geomatika, tehát föld, felszín, térképezése, felmérése. A bio egyértelműen a biológiát, az élő környezetet azonosítja. Az informatika pedig szintetizálja ezeket a tárgyakat, kutatási területeket, és olyan plusz lehetőségeket ad hozzá, amely mind a föld térképezésében nagyon hatékony eszközöket biztosít, mind a biológiában, ugye itt kifejezetten a bioinformatika, amely rendkívüli számítási igényt kíván, DNS szekvenálás szintjére viszi le ezeket az információkat, és azonosít fajokat, baktériumokat, gombákat, kórokozókat. Az egész geobioinformatika ötlet onnan származik, hogy több kutatásunk volt, ahol a geoinformatika és a geomatika eszközeivel térképeztük a beteg erdőfoltokat, egyes fákat, távérzékelési technikákkal, és utána ezekre a térképezett foltokra mentek ki a bioinformatikus szakembereink mintát venni az ott található beteg egészséges egyedekből, és kezdték el szintén ugyanilyen bontásban beteg egészséges DNS szinten azonosítani, elemezni az adott növényfajon, fákon található, vagy akár gyökérzeten található különböző mikroorganizmusokat.
4: Akkor itt már ennek meg is van, amit kérdeznének sokan, hogy mi az alkalmazhatósági területe, ugye például ilyen vizsgálatok, illetve a vizsgálatokból adódóan aztán majd megoldás keresések és lehetőségek.
3: Azzal, hogy beteg és egészséges egyedeket egyszerre mintázunk és elemzünk, képesek vagyunk olyan megoldásokat fejleszteni, ami megvédi az egészséges egyedet, akár hogy jelen van valamilyen baktérium azon az egészséges egyeden, meg tudjuk oldani, akár természetes gyógyszert tudunk fejleszteni, amellyel a további egyedeket meg tudjuk védeni.
4: És ezt itt tanulni is lehet, milyen a képzés, amit erre építettek.
3: Ezen a kutatási területen több minőségi publikáció, nemzetközi publikáció megjelent, és hogyha valami sikeres, egy kutatási vonal, arra általában szoktunk indítani egy oktatást, és egy mesterképzést indítottunk, Geobioinformatics, angol nyelvű képzést, tehát csak angolul, mert nagy a nemzetközi érdeklődés, de magyar hallgatók is jelentkeznek, és angolul tanulják ezt a szakot. Ez egy nappali szak, de szeretnénk ezt online is megnyitni, és alapvetően gyakorlatorientált, és elég komoly gépi tanulás, informatikai alapokat kapnak, de emellett ugye biológiai alapokat, bioinformatikai alapokat, és a geoinformatikát is, tehát távérzékelés, geoinformatika.
2: Trendidők. A legtöbb 20 éves a legújabb technológiák között érzi otthon magát.

0: hangját. Nyerges Zsombort azonban a több mint 100 éves hangrögzítő eszközök világa nyűgözi le. A leányfalui fiatalember gramofonokat gyűjt, restaurál és működő állapotba hoz, miközben a hangtechnika történetét is kutatja. Számára ezek a készülékek nem csupán műszaki tárgyak, hanem egy letűnt korszak emlékei, amelyek ma is képesek történeteket mesélni. Nyerges Zsombor elektromérnökkel, aki most az ELTE zenekultúra szakára felvételizik, Major Eszter Anna beszélgetett.
1: Hány gramofon fordult meg ideig Zsombor kezei között, és van-e olyan esetleg, ami valamiért különleges az ön számára?
2: Húha, hogyha azt tudnám, hogy hány járt nálam, rettenetesen sok. Talán ami a legkülönlegesebbek közé sorolható, az nem is gramofon volt, hanem még az Edison féle hengeres fonográf. Abból is már többet javítottam, szereltem, azoknak is egy elképesztő hangulata van. Illetve egy időben elterjedtek voltak az ilyen miniaturizált zsebgramofonok, ilyen picike ékszeres doboz méretű holmi, és akkor ezt kinyitjuk, kicsomagoljuk, és akkor összerakható belőle egy aprócska hordozható gramofon.
1: Egyébként Zsombor minek tartja magát elsősorban? Gyűjtőnek, reparátornak, értékmentőnek?
2: Inkább szeretem magamat ebbe a korba beleélni, és ezért nem arra hajtok, hogy akkor minél több és több legyen, hanem amik a legjobbak és a legjobban használhatók, azokat szeretném megtartani, ezekkel együtt élni, napi szinten használni.
1: Amikor javít egy gramofont, akkor mechanikai feladatként gondol rá, vagy inkább egy fajta történetmentésként?
2: Is. Egy gramofonnak a szerelésénél az ember nagyon sok megpróbáltatásba futhat bele, viszont például restaurálásnál ilyen aprócska részleteket meg szoktam hagyni, amik az előző gazdának a használatára utalnak, mert ugye minden kis apró karcoláshoz is tartozhat egy történet. Esetleg, hogyha a kedves hallgatók előveszik mondjuk szüleiknek, nagyszüleiknek egy-két kedvenc lemezét, észrevehetik, hogy a közepén a lyuk körül meg vannak kopva, de emellett pedig akár egy-két ilyen karc, bulisabb lemezeket mondjuk pityókás állapotban az ember szintén nem mindig talált rá, és akkor így megkarcolta, így meg úgy.
1: Zsombor, van olyan zene, van olyan dal, amit esetleg kifejezetten szívesen szeret meghallgatni ezeken a gramofonokon, amit mondjuk nem tud más visszaadni, csak egy ilyen régi lemezjátszó?
2: Ugye a gramofonok idejében a különböző komoly zenei irányzatok mellett az ilyen táncdalok és a jazz volt nagyon elterjedt, és én főleg a magyar jazznek nagy szerelmese vagyok, a korai magyar jazznek. És ezek közé tartoznak mondjuk olyan slágerek, mint a Hétre ma várom a Nemzetinél, meg társai. Szólaltassuk is meg ezt a szép nagy tölcséres gramofont.
1: Óriási tölcsér, mint hogyha a Nagy Gatsbyben lennénk.
2: Szecessziós kivitel. Most éppen fölhúzom a gépet, és mindjárt szólni is fog.
3: Hétre ma várom a Nemzetinél, ott, ahol a hados megáll. Cigány a zeném, ha nem jön el szívem, de kár, de ott lesz...
1: Mit jelent Zsombor számára mondjuk egy ilyen pillanat, amikor felhúzza, ezt így hívják, felhúzza a gramofont és elindít rajta egy zenét?
2: Visszarepít egy adott időbe, de a jelenbe is ugyanúgy gyönyörködtet.
0: Trendidők. Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Kálmán Alida és Regényi Eszter összeállítását hallják.
4: Foci és matematika. Magyar kutatók matematikai modellekkel vizsgálták, hogyan változtathatja meg a 2026-os, már 48 csapatos labdarúgó világbajnokság új lebonyolítási rendszere a mérkőzések dinamikáját. A Honeren Staki szakemberei arra jutottak, hogy az új szabályok miatt a csoportkör utolsó fordulóiban csökkenhet a tét és az izgalom, mivel több csapat számára kedvező lehet a kockázatkerülő játék. A kutatás szerint a továbbjutási rendszer és a holtversenyek eldöntésének módja jelentősen befolyásolhatja a csapatok stratégiáját még a kezdő sípszó előtt. Az eredmények rávilágítanak arra, hogy a sportversenyek szabályainak kialakításában a matematika és az ösztönzők elemzése is kulcs szerepet játszik. Génprogramozással a fiatalságért. Amerikai kutatók egy olyan eljárást tesztelnek, amely képes lehet az emberi sejtek működésének újraprogramozására, vagyis arra, hogy a sejtek bizonyos genetikai utasításait átírva visszafordítsák az öregedés vagy egyes betegségek folyamatait. A tudósok úgy gondolják, hogy speciális fehérjék segítségével a sejtek részben visszanyerhetik fiatalabb állapotukat, ami a regeneratív orvoslás egyik legígéretesebb iránya. A technológia ugyanakkor komoly kockázatokat hordoz, hiszen az ellenőrizetlen átprogramozás daganatos elváltozásokhoz vagy más súlyos mellékhatásokhoz vezethet. A módszerben óriási lehetőségek rejlenek, de a biztonságos alkalmazáshoz még hosszú évek fejlesztésére és klinikai vizsgálataira lesz szükség.
0: Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb holnap 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanyanyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
5: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Már nem használt, így aztán feledésbe merült szólásmondások eredetével, jelentésével foglalkozunk mai műsorunkban, amelyben olyan mondások hátterébe avat be bennünket Forgács Tamás, amelyekben a központi elem a suba. A Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének egyetemi tanárával Takács Tibor beszélgetett.
1: Először talán érdemes arról beszélni, hogy mi is ez a suba. A fiatalabbak már nem biztos, hogy tudják erre a választ.
2: Ugye a suba, ez egy régi magyar ruhadarab, tulajdonképpen egy nagyon egyszerű ruhadarab, kifordított állati bőrből van. Pontosabban attól függően, hogy milyen idő van, attól függően használták az egyik vagy a másik oldalat. Általában juhoknak a bőréből, tehát bárányoknak a bőréből, több darabból van nyilván összevarva, hiszen az egy az nem érné körbe az embert. És azt szerint, hogy száraz időben hordták, de mondjuk hidegbe, akkor többnyire a sima oldala volt kívül, tehát a prémes volt belül, mert az melegített. Ha viszont esetleg esős időben vette fel valaki, akkor általában megfordították, mert hogy az a bőr, ami ugye szőr nélküli, az hamarabb átázott volna. A subáról tudni kell, hogy annak nem volt igazából újja, az egy újatlan, tehát csak egy ilyen perelin-szerű ruhaféle volt, különösen pásztoroknak például, vagy csikósoknak gyakori viseleten.
1: És akkor ezzel van összefüggésben az a mondásunk, hogy ebb a csikós suba nélkül?
2: Így van, hogy ez az ebb a valaki, valamilyen foglalkozás többnyire valami nélkül, ez egy nagyon gyakori szerkezet a szólásmondások között. Például ez is ugye, hogy ebb a csikós suba nélkül, tehát a csikósnak muszáj, hogy legyen subája. Ez egyébként érthető, hiszen a csikós ott ül sokszor a kocsis ülésen, és esik rá az eső, meg hideg van, legjobban éri a szél, például nem lehet a kocsiderékben mondjuk egy ponyva alatt. De egyébként rengeteg ilyen van, hogy ebb a király ország nélkül, tehát hitvány az olyan király, amelyiknek már nincs országa. Ebb a varga bőr nélkül, ugye a varga az cipész. Ha nincs bőr, amiből cipőt tudna csinálni, akkor nem ér semmit. Ennek volt olyan változat is, hogy ebb a varga talp nélkül, hiszen a cipőnek talpa is kell, hogy legyen, ugye vastagabb bőrből való talpa. De van olyan is, hogy ebb az élet egészség nélkül, vagy ebb a mészárszék hús nélkül. Ilyen is van, hogy ebb a német kutya nélkül, tehát tipikusan a németeknek volt kutyájuk, nyilván ezért mondta régen a nép ezt.
1: És miért mondták azt, hogy zsíros, mint a csikós suba?
2: Többféle magyarázat is van. Van olyan, amikor azt mondják, hogy mert a csikósok, amikor összeálltak többen és közösen főztek valamit, akkor sokszor a subájukat tették le, és akkor azon falatoztak, és ugye ez összezsírozódott. Ez azonban valószínűleg nem egészen igaz. Inkább arról lehet szó, hogy volt a subáknak olyan változatuk, amelyeket nem készítettek ki olyan szinten, tehát nem tisztították ki belőle annyira a zsírt, amitől egy kicsit olyan szúrós szaguk lett, hát nyilván megavasodott ez a zsír, ugyanakkor ez impregnálta. És ugye a csikósnak ez fontos, hiszen ahogy az előbb is mondtam, gyakran ült ott a kocsi bakján, ázott, zuhogott esetleg az eső, de ha ez a suba nem volt teljesen megtisztítva, mint egy minőségi bunda, akkor bár lehet, hogy egy kicsit szaga volt, viszont nem ázott át, és ezért volt inkább zsíros a csikósoknak a subája.
1: Közelebb az ing, mint a suba. Ezt mire mondták?
2: Ez egy tapasztalati tény, hogy az inget az ember a testére veszi fel, a subát viszont már a közvetlenebb ruházata fölé, például az ing fölé, tehát valóban a testéhez közelebb van az ing, mint a suba. De természetesen, mint oly sokszor a szólásmondások körében, ezt is átvitt értelemben kell használni, tehát például az emberhez a saját gyereke közelebb van, mint mondjuk a szomszéd gyereke, vagy akár a testvére gyereke, tehát a távolabb eső rokonnál a közeli rokon az közelebb van a szívünkhöz. Tehát ez erre vonatkozik inkább.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a hírek következnek itt a Kossuth Rádióban.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
4: 15 óra 30 perc. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. Súlyos bizalomvesztéssel indokolja a kormány a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Az alaptörvény 17. módosításának tervezete szerint az államfő mandátuma a módosítás hatályba lépését követő napon megszűnne, helyére pedig az országgyűlés választana új köztársasági elnököt legfeljebb 5 évre. A kormány javaslatot tesz a képviselői mandátum 12 évben való maximálására, erről is beszélt a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, a képviselők a hatalmat kölcsön kapják a néptől, nem örökre, és 12 év elég ahhoz, hogy valaki szolgáljon, megvalósítsa a programját, bizonyítsa rátermettségét és nyomot hagyjon maga után. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több mezőgazdasági munkagép jelenik meg a közutakon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra figyelmeztet, hogy a kombájnok, traktorok és vontatók lassan haladnak, ezért mögöttük gyakran feltorlódhat a kocsisor. A kamara arra kéri a járművezetőket, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek, és tartsanak megfelelő oldaltávolságot. Ezen a héten Baranya Békés, Csongrád Csanád, Jászt Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében lesz szúnyogírtás. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző helyeire. A készítmény csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Ami az időjárást illeti, délután egyre több felé borul be az ég, és ismét több felé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet napközben 30 és 35, késő este 20 és 28 fok között alakul.
3: Kalendárium. A műsorvezető Babuts Kriszta.
5: Vendégünk Nagy Viktor színművész, a Kult kikötő alapítója és a Kaposvári Csiki Gergely Színház igazgatója, akit a nyári programokról és az új évadról is kérdezem. Június 26-án kezdődik a 11. Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivál Veszprémben. Irodalmi sétára indulunk Bach Kata színművésszel a fővárosi Margit szigeten, és a debreceni Vojtina Bábszínház új évadát is megismerjük. Jó napot kívánok mindenkinek! A Kossuth Rádió kulturális műsorát, a Kalendáriumot hallják. A mai adást Ernst Tarackközi Kinga szerkesztette. Idén is látogathatóak a Kult kikötő programjai a Balaton déli partján, a stúdióban pedig Nagy Viktor, a Kult kikötő alapítója, a Kaposvári Csiki Gergely Színház igazgatója a vendégünk. Köszöntöm szeretettel!
6: Üdvözlöm Önt is és hallgatókat is, köszönöm szépen a meghívást.
5: Szóval elindult az évad a Kult kikötőben, mondhatjuk?
6: Tulajdonképpen elindult, most már kicsit azért nélkülem, nem is kicsit már nagyon, mert most már hátra léptem, ugye én alapítója voltam a Kult kikötőnek. Amikor még a Csiki Gergely Színházban még színjátszó voltam, akkor fedeztük fel ezt az elhagyott élményteret Balatonföldváron, és akkor 21 évaddal ezelőtt kezdődött el a Kult kikötő hódító útja története, és azóta az Balaton északi és déli partján is már jól számos helyen ott volt. Most az idén nyáron, júliusban és augusztusban Balatonföldváron, Balatonszárszon és Balatonbogláron található meg a Kult kikötő programja.
5: Azért említettem, hogy a déli partról van szó elsősorban, mert hogy ez a három fő játszó helyszíne van. Maga a név kihez kötődik, hogy Kult kikötő. Nyilván kulturális kikötő a Balaton partján. Összerakom, de az ötlet, ki az ötlet adója ennek a névnek?
6: Hát nézze, szerkesztő asszony, az a helyzet, hogy valahogy ez úgy volt, hogy amikor mi ott dolgoztunk, meg a Csikiből jó néhány szent bolond kiköltözött Kaposvárról a Balaton partra, akkor nagyon sokáig Bajor Gizi szabadtéri színpadként vittük tovább. Mindenkinek a neve is volt, Bajor Gizi Parkban található, ez egy gyönyörű szép épület, amit most még nem tudtunk idén átadni, de majd a következő évben már szerintem már át tudjuk adni a nagy közönségnek. Most mindenféle élménytérben játszunk, most például a Művelődési Házban lesznek benne a programjaink, többek között Földváron, de Szárszón a Csukás Színházban, Bogláron meg a Isten szabad ég alatt fogunk játszani. Szóval a Kult kikötő, ugye az, ahogy mondta is szerkesztő, az, hogy a kulturális kikötőnek egy rövidítettebb szleng változata. Szerettük volna, hogyha a Bajor Gizi szabadtéri színpadot nagyon sokáig ideig meghagytuk, aztán Balatonföldvári szabadtéri színpadként is üzemeltünk, és utána lett ez a kultúrás kikötő, hiszen már nem csak Szentházzal foglalkoztunk. Tehát az hátterében az állt, hogy ugye egyszer csak elkezdtünk olyan összművészeti ügyekkel foglalkozni, ami miatt már nem volt megengedhető, vagy talán nem volt elég, ez a név nem volt elegendő a mi tevékenységi körünknek a pontos behatárolásához. Nekünk azért vannak képzőművészeti kiállításaink, illetve a kultkikötőnek vannak képzőművészeti kiállításai, táncos előadásai, zenei produkciói, gyerekszínházi előadásai, és még is számtalan más egyéb program.
5: Bajor Gizi nevét említette, mondjuk el, hogy ő Balatonföldváron nagyon sokat nyaralt, neki volt ott egy nyaralója, még ma is áll, érdemes ellátogatni abba az utcába, ahol ilyen szép villaépületek vannak egymás hegyén hátán. Mi az utca neve? Petőfi Sándor?
6: Petőfi Sándor utca, jól emlékszem, de képzelje el, hogy ott Karádi is, és még sokan mások, ott nagyon sokan pihentek Balatonföldváron. Készültünk is egy kiállítással korábban, így pihentek ők, és megmutattuk, hogy a Karádiék és az összes nagyon-nagyon-nagyon sokan eljöttek ott Balatonföldvárra, egymások adták a kulcsot, és megmutatták, hogy mi az igazi trend, hogyan kell. De a Boldog Békeidők kiállítás sorozatát indítottuk el ezzel.
5: Érdemes tehát Balatonföldváron a Petőfi utcán végig sétálni és megnézni az emléktáblákat, hogy ki mindenki nyaralt ott annak idején, többek között Bajor Gizi is. De térjünk vissza a programkínálathoz. Ugyanolyan színes, gondolom, az idei évadban is, mint általában.
6: És az a helyzet, hogy még attól is színesebb. Tehát, hogy most például ugye a Csukás Pista bácsira emlékezvén egy Csukás ünnepet fogunk tartani, hiszen a kultkikötő átépítette a teljes nézőterét a Csukás színpadnak, a színháznak, tehát egy megújult nézőtér várja a nagy érdeműt, és ha már nekem emlékeim vannak a kultkikötőről, a Csiki Gergely Színházból és a kultkikötővel összeállva csináltunk egy közös előadást, a Csukás mese univerzumot vettük alapul, a Csukás örökösök támogatásával és engedélyével az összes olyan nagyon-nagyon népszerű mesefigurát egy mesébe gyúrta Jeli Viktória, amit a Kaposvári Csiki Gergely Színház színészei játsszák el, Sepsi Belinda, Stefánszki István és Portik Kevin, ő maga lesz Csüsű, és hát ezt a mese univerzumot pedig Benedek Dani rendezi meg. Valójában ennek a bemutatójával nyitjuk meg ezt a Csukás mese ünnepet, ezt a Csukás ünnepet. Mi ezt azért tettük így tulajdonképpen ide, mert hogy itt indul az év, itt veheti a birtokban nagy érdemű a színpadot és a nézőteret is.
5: Ez lesz július 4-én.
6: Így mondja.
5: Csukás ünnep tehát Balatonszárszón a Csukás Színházban, amelynek abszolút kertmozis hangulata van, fedett színpaddal, nézőtérrel, tehát esős időben is lehet látogatni. Balatonboglár azt mondta, a szabad ég alatt játszanak ott elsősorban zenés produkciók vannak, koncertek?
6: Mindenféle megtalálható ott. Csengetett Milord például, ez egy nemrég bemutatott nagyszerű előadás Molnár Piroskával, a főszerepben szintén Csiki Gergely Színház kötődésű, tehát azért mindig próbálunk és próbálom sugallni a kollégáknak, én ugye mondom távolból figyelem a történéseket, de ott mindig a Kaposvári Színház mindig jelen van. Lesz majd Grund Vígszínházi fiúzenekar koncert, lesz majd Halász Judit koncert, és számtalan olyan független és közszínházi produkció fog ellátogatni hozzánk, vagy egy pillanatra még a Földvárra visszaugorható, például a Csiki Gergely Színház is ott fogja bemutatni majd a Variációk egy rablása című előadását, majd a Közösségi Házban, de ott is lesz aztán az egyszemélyes előadástól a Jordán Tamás és Koltai Robinak a közös előadása, tehát számtalan olyan előadás lesz, a Mácsai Paliék is megjelennek ott, a Budapest Bár fog zenél majd Szárszón, tehát megint csak, ha már a nevét próbáltuk körbejárni, hogy vajon miért kultás kikötő, vagy miért ez a kult kikötő, hát pont ezért, mert számtalan műfaj sokszínűséget takar ez a név.
5: Ez a nyár, de évközben főleg október óta a Csiki Gergely Színház igazgatójaként. Hogyan telnek a hétköznapok? Átvette egy kész évadot, amit aztán gondolom, hogy menedzselni kellett, és most a 2026-os, 27-es évad már talán Nagy Viktor ízlésvilágát is tükrözi.
6: Ez az évad, ami most magunk hagytunk, vasárnap volt az évad zárunk, nagyon szép számokkal zártuk az évadot, még nem értük el a 90 ezer nézőt, de rajta vagyunk. A következő évadban már Hargita Ivánnal kiegészülve folytatjuk a munkát, Mészáros Tibor művészeti vezetővel elváltak az útjaink, és Hargita Iván került a helyére, de hát egy olyan népszínházi vonalat viszünk tovább Kaposváron, ami egy picit sem lép ki a komfortzónából, legalábbis a nagy színpadon, mert azért lesz ott egy csók és más semmi, az Eisenman Halász Békefé, ugye ezt majd Göttinger rendezi, az Ifjúság Édes Madara, Tennessee Williams-től a nagy színpadon, Szent Iváni Álom valahol Európában, és aztán az zárja majd a sort a bérletes adások sorát a miniszter félrelép. Itt a nagy színpad, ez valóban a népszínházi vonalnak a terepe lesz. Annak ellenére, hogy jönnek fiatal alkotók, a Hargita Iván, ugye már nem a legfiatalabb, de egy kiváló, nagyszerű, jó ízlésű rendező. Ő rendezi majd az Ifjúsági Édesmadarát, Fejes Szabolcs fiatalember rendező a Szent Iváni Álmot, Kéri Kitti fogja rendezni majd a Valahol Európában, és utolsó előadást a miniszter félrelépett pedig majd a Kelemen József ezer szállal Kaposvárhoz kötődő színjátszó fogja megrendezni. És persze lesznek majd drogprevenciós előadások, tehát folytatjuk a Cyber Cyrano sikerét, tovább visszük a Hegedűs a háztetőnt, az Életre Valókat, számtalan olyan produkció, valamit egész egyszerűen nem tudunk levenni, mert mindig jönnek a nézők, hála Istennek ez így van, úgyhogy próbálunk elég játszási napot találni ahhoz, hogy minden előadásunkat számon el tudjuk játszani, és ha már azt mondta, igen, ez a következő évad már minden ízében az az évad lesz, amit már tulajdonképpen Hargita Iván is rengeteget segített benne, de most már ez egy kicsit más évad lesz, mint az előző, de abból biztos, hogy nem fogunk engedni, amit a nézők megszoktak nálunk, abból a minőségből egy picit sem fogunk engedni. Én úgy tanultam, amíg 10 évig ott voltam abban a színházban, és ott vannak azok a kollégák is, akik egy picit sem engedik el a munkának a szükségességét. Tehát rengeteg munkát fektetünk bele, és azt gondolom, hogy ha valaki ellátogat a Csiki Gergely színházba, azt érezni fogja, hogy az a munka az ott el van végezve, és nem hiszünk a fél megoldásokban, hanem ott mindenki ízivérik színházi ember.
5: Hol tölti a nyarat? Kaposváron, Balatonszárszon, Bogláron, Földváron?
6: Magam sem tudom, azt egész biztos, hogy a kislányommal szeretném a lehető legtöbb időt tölteni, úgyhogy tervezek már mindenféle túrázást vele. Az biztos, hogy Kaposvárra azért ez úgy működik, hogy most a színjátszókat ugye vége van az évadnak, és hát ugye nyilván most egy csomó olyan ügykezelés kezdődik, olyan adminisztratív ügy, amivel amikor megjönnek a kollégák, akkor már egy új lendülettel tudunk kezdeni. Tehát biztos, hogy sokat töltök majd a színházban is, de szeretnék a szeretteimmel minél többet eltölteni, a kislányomat szeretném minél többet magamhoz ölelni.
5: A Kurzkikötő alapítója Nagy Viktor volt a vendég, aki a kaposvári Csiki Gergely Színház igazgatójaként újult erővel kezd majd neki a 2026-27-es évadnak. Előtte azért vár egy kis pihenés. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk.
6: Köszönöm szépen a meghívást.

0: Június 26-án kezdődik Veszprémben a 11. Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivál. A királynék városa ezen a három napon megtelik zenével, beszélgetésekkel, közösségi élményekkel, kultúrával és lelki feltöltődéssel. A nagyszínpados koncertek, a családi programok, az irodalmi esték, a színházi előadások mellett az elcsendesedés pillanatai is jelen vannak. A Petőfi Színház különleges bemutatóval készül az eseményre, Szabó Magda Abigail című előadásának premierjével, főképp azért is, mert a regény egy református iskolában játszódik. Felszegi Csaba összeállítása.
1: Nagy örömünkre most duplán kapcsolódunk. Egyrészt Steinbach József püspök úr megkeresett minket, hogy itt lesz Veszprémben a Református Fesztivál, és hogy a Veszprémi Petőfi Színház is helyszínül tud szolgálni, illetve a Veszprémi Petőfi Színház előtti tér és a kertünk is, a Ligettel együtt.
2: Kellerné Egresi Zsuzsanna, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatóhelyettese, kreatív menedzser.
1: Én akkor már egy ilyen dédelgetett álmot őriztem a szívem mélyén, ugye 5 évvel ezelőtt létrejött a Petőfi Fifi Akadémia, ami egy egyedülálló ifjúságnevelési program, talán nincs is máshol ilyen, aminek célja az, hogy az egész színházzal, a színház egész világával ismertessük meg a gyerekeket, úgyhogy személyiségfejlesztés és közösségépítés folyik, de természetesen művészeti események is vannak, meg művészeti programok és lehetőségek akár megnyilvánulni azoknak a gyerekeknek, akik erre képességet éreznek, illetve kedvet éreznek. Ez nagyon fontos, hogy ez róluk szóljon. Én arra gondoltam, hogy 5 éves, és ugye ezért nagyon sok lány is jár, hát vannak fiúk is, hogy legyen egy valami, amivel egy picit be tudnak azok, akik már végeztek. Tehát ez pont nem a most járó osztály, hanem inkább az előző osztályokra vonatkozóan. Vannak nagyon-nagyon jó hangú lányok, és bennem megfogalmazódott, mert van egy nagyon-nagyon kedvelt mű, az Abigail, ami én azt gondolom, hogy amiről szól az akadémia, az pont tudja közvetíteni akár a mondani valója az Abigailnek is.
2: Hiszen fiatal lányokról szól, tehát a Petőfi Akadémiának ugye a életkorban passzoló gyerekei, hogy így mondjam, vagy fiataljai abszolút működnek ilyen szinten, és akkor azért kapcsolódnak a református fesztiválhoz, mert maga Szabó Magda regény egy református iskolában játszódik?
1: Hát igen, én ugye ezt már megfogalmaztam magamban, és akkor gondoltam, hogy ezt valamikor megcsináljuk a gyerekekkel, mert gondolkodtunk is, hogy hogy legyen, amikor is jött ez a megkeresés, hogy itt legyen a református fesztivál, és a püspök úr kérdezte, hogy milyen előadást javasolnánk mi itt, ahogy bemutatkozzon a színház a fesztiválon. Mondta, hogy látott mindent, neki nagyon jó az István a király, a Magdi, és akkor mondta meg, hogy milyen fura, mert hogy nekem pont benne van ez így most a gondolataimban, meg a mindennapjaimban ez az Abigail kérdés, ami igen, ahogy mondtad, egy református iskolában játszódik, és hát felcsillant a szeme, és mondta, hogy akkor ő ezt megerősíti, ezt a vágyamat mindenféle oldalról, és hozzuk létre. És akkor nem volt kiút, akkor én úgy gondoltam, hogy a Jóisten is ezt akarja, mi is ezt szeretnénk, püspök úr is támogatja, akkor legyen ez, és most már gőzerővel folynak a próba folyamatok, természetesen professzionális előadást hozunk létre Somogyi Szilárd rendezésében, a Veszprém Petőfi Színház társaságának tagjaival.
2: Illetve Hirschle úr az én az legfiatalabb színművésze alakítja, ugye Vitai Georginát.
1: Igen, mert azért ez Kocsák zenéjével ez egy nagyon-nagyon magas léc, ahogy szokták fogalmazni a színészek, és azért mindent nem lehetett az akadémistákra osztani. Természetesen olyan szerepekben jelennek meg az akadémisták, a végzett akadémisták, amely nekik való, és amely minőségileg tudnak úgy teljesíteni, ahogy ez elvárható egy ilyen előadás keretében, de nagyon nagy izgalommal várjuk, és most ez tényleg ez egy szerencsés találkozás.
3: Vitai Georgina szerepét a színház legfiatalabb tagja, Hirsch Laura alakítja.
4: Nagyon nagy megtiszteltetés. Nekem ez fenn volt így az álmaim listáján, az álomszerepek között, úgyhogy nagyon boldog vagyok, és nagyon izgulok, mert nagy feladat, de remélem, hogy meg fogom tudni ugrani. Nagyon várom, az énekórák már folynak, úgyhogy június 27-én bemutatjuk.
2: Szabó Magda darabját azért nem könnyű játszani, az Abigailt, ez egy dráma, mint tudjuk.
4: Igen, igen, ez egy dráma, és igen, nehézség alapvetően megélni ezeket a szituációkat, amiben ez a, hát igazából még kislány keveredik, vagy tini lány.
2: A második világháború forgatagában.
4: Igen, igen, és ugye hozzá van írva gyönyörű zene, de nagyon nehéz. Kíváncsi leszek, hogy én magamból mennyire tudom ezt előhozni, vagy átadni majd a közönségnek, de remélem, hogy sikerülni fog, mindent megteszek érte.
2: A színház legfiatalabb színésznőjeként mennyire nagy kihívás ez?
4: Én azt gondolom, hogy amúgy is nagy kihívás lenne, ha nem én lennék a legfiatalabb, de így azért van egy ilyen, talán egy plusz bennem, hogy ezt most meg kell ugrani. Nagyon készülök rá, képzem a hangom, minden, úgyhogy remélem jó lesz.
0: Tamás. Június 26-a és 28-a között várják tehát a látogatókat Veszprémbe a 11. Református Egyházi Napok Dunántúl fesztivál programjaira.

0: A fővárosban a Margit Szigeti Színház szervezésében nem csak könnyű és komoly zenei koncertek, színházi produkciók és zenés előadások, hanem irodalmi séták is átszövik az idei nyár program kínálatát. A helyszín a Margit Sziget, amely évszázadok óta szolgálta az ott lakókat, a természet közelsége ugyanis egyszerre inspiráló és megnyugtató a művészek számára. Bach Kata színművész vezetésével idén három időpontban is be lehet barangolni a víztorony környékét, amelyhez számos izgalmas történet kapcsolódik. A részleteket a színésznő árulta el.
1: Margit Szigetnek korábban voltak már ilyen sétái, én magam is tartok sétákat egyébként a nyugatról, máshol, és ezért Teodórának, Bán Teodórának, a Margit Szigeti Szabadtéri igazgatójának jutott eszébe, hogy csináljak itt is, mert ennek régen nagy sikere volt. És ezért három külön sétát rakattam össze én magam, ő pedig tudta rólam, hogy én szeretem azokat a jellegű dolgokat, ahol én kutathatok, olvashatok, kerestek hozzá szövegeket, és kialakíthatok saját magamnak a sziget történetéről szóló három különböző sétát.
0: Gondolom, hogy ezt valahogy körbe öreli az irodalom, három különböző szemszögből megvilágítva, három különböző időpontban. Nézzük meg, hogy miket talált, mire koncentrál ez a három séta.
1: Június 28-án lesz a Tündérkert vagy Bohém Tanya című séta, aminek az a lényege, hogy sokan laktak itt, például Arany János a Margit Szigeti Nagyszállóban, Kródi Gyula, de még sokan mások, írók, költők laktak itt a szigeten, különböző okokból voltak itt, volt, aki gyógyulni, volt, aki csak elvonulni, és itt is alkottak. Ebből sok híres mű is született, de ezen kívül egy egészen elképesztő hangulata van annak, ha belegondolunk, hogy ők akkor még ide hajóval jöttek be, tehát itt még ugye nem volt mondjuk Arany idejében a Margit híd, tehát ez egy nagyon különleges helyszín volt akkor, egy sokkal izoláltabb hely, ahol tényleg gyakorlatilag a semmi közepébe csöppentek ők itt, és alkothattak.
0: A séta azokat a helyszíneket járja be, mondjuk például a Tündérkert esetében, ahol Arany Kródi megfordult?
1: Igen, azokat a helyszíneket is. Mind a három sétának különböző útvonala lesz. Van a Szentek Szigete című séta, ugye itt nem csak a Szent Margit legendája körül van, hanem például bemegyünk majd a Szent Mihály kápolnába is, és beszélünk arról, hogy itt valaha kolostorok volt. Szerzetes élete is kapcsolódik a szigethez, és a Túlélők Szigete című séta pedig a természetvilágról szól, és például a víztoronyba is fel fogunk menni.
0: Ennek a két utóbbi sétának mikor lesz az időpontja?
1: Július 19 és július 26.
0: Tehát a Szentek Szigete lesz július 19-én, a Túlélők Szigete pedig július 26-án. A kutatómunka hogy zajlik egy irodalmi séta keretében? Tehát jön az ötlet, a gondolat megszületik, de hát nyilván ehhez valamilyen háttérkutatásra is van szükség. Kata ilyenkor hova fordul, a könyvespolchoz, vagy az internet, vagy elmegy egy könyvtárba?
1: Mind a három. A könyvtár még hátra van, mert már így is nagyon sok anyagom van, de azért majd szeretnék bemenni. Vannak Budapest tárak külön, tehát ami Budapest történetéről szóló külön tárak. A Szabó Ervin könyvtárnak például van egy ilyenje, ahol egyébként gyönyörű termekben lehet olvasni, tehát ez egy külön élmény ezzel foglalkozni nekem. Úgyhogy ezekhez, és én nagyon sokat tanultam, nekem volt egy közös előadásom Nyári Krisztiánnal és Bősze Ádámmal, ahol Jókai életéről volt szó, ez a Jókai év keretein belül, és én ott olvastam fel szövegeket, és rengeteget tanultam tőlük arról, hogy mi az, ami a nézők számára érdekes, különleges, és tényleg sok kutató munka, és abból ki kell ezeket mazsolázni, hogy mi az, ami igazán különleges, érdekes, vagy valamiért abszurd, vagy valami miatt fontos.
0: Az irodalmi sétákon részletek is elhangzanak irodalmi művekből?
1: Igen, részletek is el fognak hangozni, és zenét is fogunk hallani.
0: Aki ezeken szeretne részt venni, mire számítson, milyen hosszú távot kell bejárni, tehát mennyire megerőltető ez, és időtartamban mit jelent?
1: Körülbelül másfél órásak lesznek, és nem nagyon fogunk hosszú távot bejárni, bár mondjuk a víztoronyba fellépcsőzni az kicsikét fárasztóbb, de alapvetően ez egy kényelmes, inkább kikapcsolódó és feltöltő dolog lesz, mint egy túra jellegű valami.
0: A három közül ugye a Tündérkert, vagy Bohém Tanya, a Szentek Szigete, vagy a Túlélők Szigete. szerinte ez a három tematika melyik az, amelyik a legközelebb áll Bachot a szívéhez? Nyilván azt fogja mondani, mind a három, de talán mind a három más miatt, de mégis, ha kellene választani, mi az, ami most egyelőre a munka folyamat során a legizgalmasabbnak tűnik?
1: Igen, mind a három közel. A túlélők szigete, ami a természetről szól, én nagyon sokat teszek azért, hogy környezettudatosan éljünk otthon is, és nekem ez egy fontos küldetésem. Úgyhogy én ezt nagyon szeretem kapcsolódni ahhoz, hogy mit jelent az, hogy egy 200 éves fa itt akkor is itt állt, amikor a nagy árvíz volt és túlélte. És akkor még számtalan ilyen példa, ami bennem óriási tiszteletet kelt a természet felé, és nekem ez nagyon-nagyon sok erőt szokott adni. És ennél biztosan el fog hangozni, ugye Arany Jánosnak van a tölgyekről, a Margit-szigeti tölgyekről, tehát ő itt az itteni fák alatt alkotott, és írt is hozzájuk verset. Ez az, ami lehet, hogy mindkét sétánál, de ennél szerintem mindenképpen el fog hangzani.
0: Június 28-án lesz tehát az első irodalmi séta Bachot a színésznővel, majd július 19-én és július 26-án is bejárhatják a fővárosi Margit-sziget izgalmas, irodalmi ihletettségű helyeit a művésznő vezetésével.
2: Kalendárium.
0: Összművészeti műfaj lett a báb színház. Ma már a báb egy vizuális kifejező eszköz, nem kizárólag a legkisebb gyermekek paraván mögötti szórakoztatása, így szól a felnőttekhez és a kamaszokhoz is. Ehhez a korszerű áramlathoz csatlakozik a debreceni Vojtina báb színház is. Az intézmény a napokban hirdette ki 2026-27-es évadát. Gyarmati Péter összeállítása következik.
3: A kortárs bábszínház kérdéseket tesz fel, is a tánc, a zene, a nyílt játékmód eszközeivel keresi a válaszokat. Természetesen él még a kesztyűbáb is, a klasszikus vásári bábjáték. Láposi Terka, a debreceni Vojtina bábszínház igazgatója szerint izgalmas időszak ez az alkotóknak és a nézőknek is.
4: Figyeltünk a középiskolákra az elmúlt 2-3 évben, Vojtina. Nagyon-nagyon sikeresnek éljük meg azt az elmúlt 2 évadot, amiben meg tudtuk őket szólítani, és nézőnké, résztvevőnké
3: vált. A kamaszokat?
4: A kamaszokat, így van. Egyetemistánkkal, sőt felnőttekkel, felnőtt nézőink is alakultak. Van egy törzs néző seregünk 2 évad.
3: Hát ha már ezt mondta, én erre gondoltam, hogy a bábszínház ugye nagyon sokaknak úgy él a fejében, hogy az gyerekeknek szól. De ma már nem így van.
4: Nem így van, nem életkorfüggő, hanem tartalom is esztétikai formanyel függő. Tehát mire kérdezek rá a báb műfaj eszközeivel, és milyen tartalmat találok hozzá, hogy az izgalmas legyen. És ebben az elmúlt évadokban, az elmúlt 2 évadban megtaláltunk 2-3 olyan tartalmat, amiben teljes mértékig vakmerően be tudtuk őket szólítani, és ebben az évadban viszont visszanyúlunk az élet elejét élő legkisebbekre, a csecsemőkre. Miért? Mert a művészetet ott kell elkezdeni, a legkisebbeknél, vagy még akkor, amikor anyapocakjában van.
3: Ezért vezetnek be Debrecenben 2 új bérlettípust, az egyik a baba, a másik a tipegő bérlet, mert ahogy mondják, a művészet nem kor, hanem kíváncsiság kérdése.
4: És lesz még egy nagyon izgalmas, a messziről jövők bérlete, a vidéki iskolák, óvodák, a leszakadó hátrányos helyzetű települések. Ne azért vegyél bérletet, hogy ide kell jönni 4-szer. Nem, te határozd meg, hányra szeretnél jönni, mit szeretnél látni.
3: Önök fognak alkalmazkodni
4: így
3: hozzájuk.
4: Így van.
3: Hát ilyet nem is hallott még
4: de
3: a világ.
4: Most lesz, de muszáj, megtapasztaltuk az elmúlt évadban, hogy 8-osok is szívesen jöttek volna, de drágább volt a beutazás, mint a színházi. Akkor fogjunk össze, és nézzük meg, mit tehetünk, értetek. Tehát 3 ilyen új bérletet is bevezetünk. A szemléletünkbe pedig egyértelműen ez a vizuális telítettség, a rengeteg kommunikációs szint összekeveredése, virtuális világ, a mesterséges intelligencia és a legneutrálisabb nyomhagyás. Hogyan tevődik össze a műfajokban, hisz a bábszínház erre nyitott, és erre kell, hogy eszközöket találjon.
3: Hajdú Péter játszik és rendezi is a Vojtina bábszínházban. A következő évadban egy Benedek Ele klasszikust visz színpadra.
5: Ez a Három Kívánság című népmeséjére épül, illetve látható lesz majd elejétől végig az egész történet, a Három Kívánság történet az előadásban, de ezt a népmesét én beleágyaztam egy történetbe. Egy család érkezik nyaralni egy kicsi faluba, de nem egy problémamentes család, hanem olyan problémákkal küzdködnek, amikkel nagyon sokan, nem csak ebben az országban, az egész világon a túl kevés egymás iránti figyelem a másik érzékenységének az észre nem vétele, és az ő problémáik megoldásában segít ez a mese. Úgyhogy ők erről nem tudnak egyébként, és mint tudjuk, ugye a mesének egyébként is gyógyító ereje van. Itt ebben az előadásban reményeim szerint ez konkrétan meg fog mutatkozni, hogy hogyan tud csodát tenni egy mese az emberek életében.
3: A következő évadban 5 premier lesz a debreceni Vojtina Báb Színházban, és ezeken kívül 12 előadás marad még a kínálatban.
0: Sok érdekességgel készülnek tehát a debreceni Vojtina Báb Színház új évadában.

Kedves hallgatóink, a kalendárium adása hamarosan véget ér. Én köszönöm a hangmérnök Hajósi Bence, valamint a szerkesztő Enc Taraczközi Kinga nevében is a figyelmüket. Babucs Krisztánt hallották. Hamarosan a Krónika, majd a Jó Napot Magyarország adása jelentkezik. Itt a Kossuth Rádióban.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 16 óra, jó napot kívánunk, a mikrofonnál Bordi András és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Országgyűlési felszólalásában tisztító tűz néven korrupció ellenes intézkedés csomagot hirdetett Magyar Péter.
1: Elindult a Fekete Madonna zarándokvonat Budapestről Lengyelországba a Częstochowai Szűz Mária kegyhelyre.
2: Országszerte süt a nap, a folytatásban többfelé lehet zápor, zivatar.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Átfogó a korrupció felszámolását célzó programot hirdetett a miniszterelnök az országgyűlésben.
2: Magyar Péter napirend előtti felszólalásában azt mondta, a visszaélések problémája a rendszerváltás utáni időszakig nyúlik vissza, majd olyan az elmúlt években nyilvánosságot kapott ügyeket sorolt fel, amelyek szerinte a rendszer szintű korrupció példái. Úgy fogalmazott, az úgynevezett tisztító tűzművelet egy átfogó politikai, gazdasági és jogi akció, melynek célja Magyarország megszabadítása az állam működését meghatározó korrupciótól és a maffiától. Hozzátette, ennek egyik legfontosabb eleme a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal lesz.
3: Ezért hozzuk létre a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatalt, amelynek egyetlen feladata lesz feltárni, hová tűnt a magyar emberek vagyona, és visszaszerezni azt, amit a maffia elvetett az országtól. Nem csak a múltbeli visszaéléseket vizsgálja majd, de a jövőbeli visszaélések megakadályozása is a fontos feladata lesz. És nem véletlenül nyújtjuk be egyszerre az alaptörvény 17. módosítását és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt létrehozó és körülbástyázó hatalmas jogszabálycsomagot. A két kezdeményezés csak együtt tudja felszabadítani Magyarországot, mert nincs értelme vagyon visszaszerzésről beszélni, ha közben ugyanazok a bábok ülnek ugyanazokban az intézményekben, amelyek éveken keresztül akadályozták a feltárást, a nyomozást és a valódi igazságtételt.
1: Az alkotmánymódosítás életbelépésével megszűnik Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, közölte szintén napirend előtti felszólalásában a kormányfő.
2: Magyar Péter az országgyűlésben azt mondta, szeptembertől átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes társadalmat, amelynek végén az új alkotmányt népszavazással erősítik meg a magyarok.
3: Ezen alkotmányozási folyamat lezárultáig, de legfeljebb 5 évre az országgyűlés Sólyog Tamás helyére új köztársasági elnököt választ, akinek az egyik legfontosabb feladata a köztársasági elnök intézmény tekintélyének helyreállítása lesz. Az alaptörvény módosítása keretében ismét lehetővé tesszük, hogy az alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák válasszák meg a saját tagjaik közül, és visszavezetjük az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves felső korhatárt, a 70. életévüket betöltő alkotmánybírák megbízatása köztük Polt Péteré is megszűnik, és ezzel a mentelmi joga is.
1: Becsületsértőnek és felháborítónak nevezte a Fidesz frakció vezetője a miniszterelnök napirend előtti felszólalását.
2: Gulyás Gergely szerint az Orbán Viktor miniszterelnöksége alatti 16 év Magyarország elmúlt 100 évének legsikeresebb időszaka volt. Egy olyan időszak, amelynek Magyar Péter is sokáig része volt, tette hozzá a politikus.
4: Amire viszont nem kapott felhatalmazást, az 2,5 millió választópolgár által megválasztott országgyűlési képviselőknek és politikai közösségnek a vállalhatatlan, durva, brutális sértegetése. A kollektív bűnösség elve, amiről itt beszélt, a 20. század legrosszabb időszakait jellemzi. Akkor hangzottak el politikai vezetőktől ilyen beszédek, semmilyen indoka nincs arra, hogy kollektíven sértsen meg egy politikai közösséget, amelynek ön is az elsősorban Orbán Viktor miniszterelnöknek tapsoló része volt éveken keresztül, és még néhány, évvel ezelőtt is.
1: Visszautasítja a KDNP, hogy a miniszterelnök velük kapcsolatban a maffiát emlegette.
2: Rétvári Bence, az ellenzéki párt országgyűlési frakció vezetője Magyar Péter napirend előtti felszólalására reagálva beszélt az államfőügyéről is.
5: Sólyog Tamás kapcsán és a közjogi méltóság kapcsán. Ön ma sem tudott egyetlen egy konkrét törvénysértést, jogszabálysértést mondani, ami miatt ezeknek a közjogi tisztségviselőknek le kéne mondani. Egyet sem. Egy jogszabályt nem nevezett meg, egy lépést nem nevezett meg, sem egy konkrét lépést vagy bármi mást, ami miatt ők adott jogszabályt megszegtek volna, mert megszegték volna az esküjüket, megszegték volna a hivatali kötelezettségüket. Nem mondott, egyet sem mondott, miniszterelnök úr. Azért nem, mert nincs ilyen.
1: A Mi Hazánk mozgalom szerint a kormány úgy akarja elmozdítani a köztársasági elnököt, hogy a kétharmados felhatalmazásokkal a helyére teszik saját bábjukat, mondta az ellenzéki párt elnöke.
2: Torockai László a miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagálva is azt is mondta, amennyiben alkotmányozni akarnak, és nem alkotmányos puccsot végrehajtani, akkor alkotmányozó nemzetgyűlést kell összehívni.
6: Ne ezzel az ilyen kamu társadalmi egyeztetésre hivatkozzanak, mert a Fidesz ezt hányszor megtette. Mindig ezt mondták, hogy ők is egyébként társadalmi egyeztetésre bocsájtották, és a népszavazással is az a helyzet, hogy az megint egy olyan egyfokkal jobb megoldás, de mégiscsak egy olyan megoldás, ami távol van az alkotmányozó nemzetgyűléstől. Tehát, hogyha önök szeretnének alkotmányozni, akkor járják a nemzetközi jog szerint megfelelő metódus útját, és nem pedig az, hogy önök a kétharmaddal visszaélnek, és támadják ezzel a Fideszt, amit most önök ugyanígy végre akarnak hajtani.
1: A Tisza párt szerint azért vannak a parlamentben, hogy megtisztítsák a magyar politikát és gazdaságot a korrupciótól, lopástól, amely az elmúlt 16 évet jellemezte, mondta a kormánypárt frakció vezetője.
2: Bújdosó Andrea felháborítónak tartja, hogy az ellenzék ezen a törekvésen kuncog és terel.
7: Benyomnak egy gombot, és mondják a szöveget, és teljes mértékben még csak nem is reagálnak arra, hogy mi is történt itt a 16 évben. És valóban nem önökről szól ez, de jó részük itt ült ebben a parlamentben, és megszavazta azokat a törvényeket, ami hízlalta ezt a mafiát.
1: Feszültség alakult ki az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Kaja Kallas között, a Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhelyének vezetője szerint.
2: Kis Rajmond a Kossuth Rádióban úgy fogalmazott, ennek oka, hogy az EU első számú diplomatája nem tudott tárgyalni Oroszországgal, és nem tett érdemi lépéseket az orosz-ukrán béke előmozdításáért. Emellett az unió vezetése politikai szempontból súlytalan a Közel-Keleten.
8: Az, hogy az Amerikai Egyesült Államok, Izrael és Irán miben állapodik meg, az teljesen független attól, hogy az Európai Unió mit gondol, miközben a Hormuzi szoroson áthaladó nem csak energiahordozók, cseppfolyósított gáz, olaj vagy a vegyiparhoz nélkülözhetetlen alapanyagok és félkész termékek meghatározzák az Európai Unió gazdaságának a jelenét, a jövőjét és a versenyképességét.
1: Elindult a Fekete Madonna zarándokvonat Budapestről Lengyelországba, a Częstochowai Szűz Mária kegyhelyre.
2: A vonaton csak nem 500 zarándok utazik, közülük 150-en Erdélyből, 50-en pedig Kárpátaljáról érkeztek az útra. A zarándokok a világörökségi Krakkóba is ellátogatnak, ahol a Szent II. János Pál Bazilikában Szent Misén vesznek részt. A zarándokvonat egyik lelki vezetője, Kovács Gergely, gyulafehérvári érsek, az indulás előtt megáldotta a szerelvényt.
9: Szívünkben ott vannak családjaink, szeretteink, beteg testvéreink, közösségeink, és velünk jön imádságban az egész Kárpát-medencei magyarság. Hálát viszünk, kéréseinket visszük, reményeket viszünk, és vissza szeretnénk hozni mindazt a kegyelmet, amelyet az Úr ezen az úton készített számunkra.
0: Autós percek.
2: Az útinform tájékoztatása szerint torlódás van az M1-esen Hegyeshalom felé a 16-os és a 20-as kilométer között. Két autó ütközött, majd az egyik az árokba hajtott a 611-es főúton a 12-es kilométernél. Itt a félútpályát lezárták.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
10: Jó napot kívánok! Budapesten a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. Mától lezárták a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt az egyenesen haladó külső sávot karbantartás miatt. Rebenszki Gergő, BKK Info.
0: MÁV Info.
11: A pécsi fővonalon a délutáni esti órákban hosszabb menetidőre kell számítani, mert Kelenföld és Háros között baleset miatt csak egy vágányon korlátozással közlekedhetnek a vonatok. A fennakadás a székesfehérvári G43-asok vonatok közlekedését is érinti. A szegedi fővonalon is hosszabb menetidőre kell számítani, mert korábban Kistelek és Balástya között biztosító berendezési hiba lassította a vonatforgalmat. A hibát már elhárították, estére állhat helyre a menetrend. Kis Horváth Levente, MÁV Inform.
12: Időjárás jelentés.
13: A komoly felhőképződés főként a Duna vonalában, attól keletre, valamint az Alpok alján, kedden a keleti és a nyugati határszélen lehet erőteljesebb. Ma nagyobb, holnap jóval kisebb számban alakulhat ki záporzivatar. Az északias szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A minimum többnyire 15 és 20 fok között alakul. Kedden a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között valószínű. Kókai Ádám, Hungaromet.
1: Ez volt a Krónika 16 órakor. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Naményi Krisztina, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea, Seres Bea és Rácz Dorottya nevében is köszöni a figyelmüket Bordi András és Néveri Igor. Hamarosan kezdődik a Jó Napot Magyarország. Viszont hallásra.
14: Műsor ajánlott.
15: 56-70.
16: Fekete autók, éjszakai látogatók, kihallgatások és félelem. De hogyan működött valójában az AVH, és mi igaz abból, amit évtizedek óta tudni vélünk róla?
15: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története. Ma este 8:30 után a Kossuth Rádióban. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
17: Egy több méteres bronzcsizma a tétényi fennsík határában. A kisgyermekeknek csupán érdekes látvány. A nagyszülőknek és felmenőiknek pedig a Sztálin szobor ledöntése annak a szimbóluma, hogy a legszörnyűbb zsarnokság is felszámolható, ha az emberek összefognak. A Memento Parkban a gőbefaragott szobrok segítségével idézzük meg a 70 évvel ezelőtti eseményeket.
15: A Hely riportműsor kedden délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Belényi Barbara.
14: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
18: 3 perc múlva 4:05 a szerkesztő Taris Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá, műsorunkban önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy drámai mértékben csökken Volodymyr Zelenszkij népszerűsége? Az ukrán lakosság kétharmada meneszteni az elnököt és a politikai elitet a háború után.
19: Az ukránok ugye Brüsszel felé is, majd a többi tagállam felé is mindent megígértek. És emlékszünk rá, hogy voltak olyan tagállami vezetők, akik odáig ragadtották magukat, hogy igazából Ukrajna már unió érett.
18: És kiszámíthatatlan folyók, veszélyes bányatavak, hogyan fürdőzzünk biztonságosan.
20: Minden korosztálynak őszintén kéne saját magával szembesítenie minden alkalommal, amikor vízben vagy, hogy ő aznap képes-e arra, amire vállalkozik.
18: SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Elhúzódó háború, növekvő elégedetlenség, az ukránok kétharmada nem számol Zelenszkij elnökkel a háború után. Derül ki a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet felméréséből. A június közepén közzétett kutatás szerint a választók 67%-a teljes politikai elitet lecserélni, ami azért is elgondolkodtató, mert 2023-ban még csupán a megkérdezettek 23%-a gondolta ugyanezt. Zelenszkij elnök nemzetközi támogatottsága is csökken, a gyorsított uniós csatlakozásnak láthatóan esélye sincs. Lengyelországban pedig óriási felháborodást váltott ki az, hogy egy ukrán katonai egységet egy a második világháborús népirtást elkövető alakulatról neveztek el. Az ukrán felkelő hadsereg katonái 1943-ban mintegy 100 000 lengyel gyilkoltak meg, a volhíniai mészárlás kivizsgálását, a tömegsírok exhumálását pedig Ukrajna azóta is akadályozza, annak ellenére, hogy az ukrán háborús erőfeszítések legnagyobb támogatója épp Lengyelország. De mi értelme provokálni egy szövetségest? Hol a hála, vagy legalább az érdek, a józanész? És mit jelez a lakosság hangulatának változása? Kiábrándultságot? Remény?

0: unió érett, emlékszünk az előző magyar kormány idején voltak olyan felvetések, hogy Magyarországot ki kellene zárni az unióba, és ukránokat kellene felvenni az unióba, mert az ukránok, hát ilyen mennyire európai nép, mennyire hősiesek, és mennyire Európát védik, és mennyire Európa kompatibilisek. Na most az Európa kompatibilitásuk nem mondom, hogy zéró, de alacsony, és ezt nem én állítom, hanem az Európai Bizottságnak egyébként az aktuális csatlakozási jelentéseiből következik ez, tehát ott elég világosan meglátszik, és elég világosan kimutatható, hogy az ukránok nem olyan léptékben haladtak előre eddig sem, ahogy egyébként haladhattak volna, vagy az Európai Bizottság elvárta. És mégis egyébként a politikai kommunikáció az, hogy az ukránok nagyon jól haladnak, az ukránok mindjárt csatlakoztak, az ukránoknak mindjárt minden lehetőséget oda kell adni. Aztán, amikor zárójel nyílik, előrukkolnak a németek meg a franciák egy olyan ötlettel, ami meg arról szól, hogy hát igen, át kéne alakítani a csatlakozási folyamatot, és akkor úgy kellene átalakítani az EU-s csatlakozási folyamatot, hogy egy ország csatlakozik, hogy ne legyen egyből teljes jogú tagja az Európai Uniónak, ne tudjon beleszólni minden kérdésben, ne legyen teljes körű szavazati joga, hanem egy szűkebb és bizonyos alapvető kérdésekben, külpolitikai kérdések egyébként, akkor a költségvetési kérdések és egyéb dolgokban ne tudjon beleszólni az új tagállam első pillanattól kezdve. Na most, ha ez megtörténne, nyilván nem lehet, hogy ez megtörténjen alapszerződés módosítás nélkül, de ha ez megtörténne, akkor létrejönne egy másodrendű uniós állampolgárság. Az ukránokra szabnának egyébként, vagy részben az ukránokra szabnának.
1: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
2: SMS számunk pedig 0639 666, és arról beszélgetünk, hogy egy friss ukrán felmérés szerint ezt június közepén publikálták, az ukrán választó 67%-a nem számol Zelenszkij elnökkel, sőt nem számol a jelenlegi politikai elittel sem a háború vége után. Hát persze, hogy ettől mennyire vagyunk, azt nem lehet tudni. És hogy ennek ezernyi oka lehet, az kiderült már itt a Pósza István féle beszélgetésből is. Az egyik lehetséges ok például az ukrán uniós csatlakozás, amit 2027-re ígért az ukrán elnök. Hát ennek a meghiúsulása, mármint a 2027-es dátumnak a meghiúsulása, és ezzel párhuzamosan pedig tart a háború, és fárad a lakosság. Stúdium vendége Szalai Szilárd, politikai elemző. Jó napot kívánok! Mi lehet a fő ok itt a népszerűség csökkenése mögött?
3: Jó napot kívánok! Hát az elsődleges ok nyilvánvalóan az elhúzódó háború. Tehát miután Zelenszkij elnök 2022 márciusában leült az isztambuli tárgyalásoknál, majd felállt a tárgyalóasztaltól, azt a képet festette fel otthon, hogy az európai és nyugati támogatással az ukrán haderő képes visszaverni az orosz támadást, ki tudják söpörni az ország már megszállt területéről a teljes az orosz csapatok teljes állományát, és vissza tudják foglalni adott esetben mind a különleges katonai művelet alatt elfoglalt területet, vagy a 2014 óta megszállt és adott esetben elcsatolt területeket is, mint például a Krím. Ugye ez a hadi célja Ukrajnának. Most ez 4 évvel ezelőtt volt. 4 év alatt ehhez nemhogy közelebb nem kerültünk, de tulajdonképpen inkább csak távolabb. Volt egy olyan ellenoffenzívája Ukrajnának, amely sikereket tudott elérni, de ez 2 évvel ezelőtt volt, és azóta nem látunk érdemi előretörést Ukrajna részéről. Emellett B-opcióként, vagy egy alternatívaként, az áldozatkészségnek a jutalmaként Zelenszkij elnök a kedvezményes uniós tagságot villantotta fel odahaza, és ez a kettő itt ér össze egy hatalmas társadalmi elégedetlenségbe, mert az ellentámadások nem jönnek, vagy ha jönnek, akkor nem hoznak olyan áttörő eredményt, amellyel területeket lehet visszafoglalni, bár úgy tűnik, hogy a mélységi csapások most Oroszország ellen viszonylag jól működnek, de ezzel területet még nem lehet visszafoglalni, és hát úgy látszik, hogy nem csak Magyarország volt az egyetlen kerékkötője a gyorsított uniós csatlakozásnak.
2: Tehát Orbán Viktor háta mögött jó néhány európai uniós vezető bújt.
3: Így van, Orbán Viktor szoknyája mögé bújt tulajdonképpen, vagy háta mögé bújt rengeteg európai uniós vezető, előre tolták a magyar miniszterelnököt, aki pedig hát ugye elvállalta ezt a szerepkört. Most pedig kénytelenek felvállalni ezek az európai uniós vezetők, hogy valójában nem szeretnék azt, hogyha Ukrajna tag lenne. Ugye emlékezhetünk, hogy ez nem csak kelet-európai tagállamokra vonatkozik, tehát nem csak Szlovákiára, vagy adott esetben most a patrióta vezetés alá került Csehországra vonatkozik. Hát a belga miniszterelnök sem volt elragadtatva attól a közös uniós pénzügyi csomagtól, amelyet Ukrajna felfegyverzésére szánt volna, illetve a hitelcsomagtól, amelyet az befagyasztott orosz vagyonok feloldás adtak volna át Ukrajnának.
2: Ugye az Belgiumban tárolják a Europírnél, és azt valószínűleg Belgiumban kellene kifizetnie.
3: De hát azért azt gondolhatjuk, hogy a nyugat-európai tagállamok egy jelentős

0: részének sem érdeke az, hogy ők anyagilag támogassanak egy olyan pénznyelő országot, mint egy háborúban álló, egyébként tőlük távol eső határvidék, Ukrajna. És ugye természetesen a kelet-európai országoknak sem feltétlenül, vagy a kevésbé fejlett Európai Uniós tagállamoknak sem feltétlenül érdeke Ukrajna csatlakozása, hiszen hogyha Ukrajna egy háború utáni újraépítésben regionálisan minden szinten sokszorosával el van maradva fejlettségében az Európai Unió átlagától, akkor a kohéziós alapok automatikusan odaallokálódnak. Ez pedig azt jelenti, hogy ezeket a kohéziós alapokat valakitől el kell venni.
1: Ezek a kohéziós alapok egyébként a felzárkóztatási alapok, amelyek a nagy különbséget egyenlítik ki az uniós
0: régióban. Kit kéne felzárkóztatni, hanem egy háborúból kijövő, vagy még abban éppen benne lévő országot, és így azok a közepes fejlettségű közép-kelet európai országok, például a Baltikum, például a V4-ek, és még egy-két tagállam, azok sajnos forrásvesztéssel, akár teljes, vagy akár részleges, vagy teljes forrásvesztéssel néznének szembe.
1: Mit mond Zsolt? Jó napot kívánok, Öné a szó, parancsoljon!
2: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, szakértő urat, műsorvezető urat és a stábtagjait. Én még megkockáztatom, hogy 2023-24-ben sok nyugati uniós tagállam, vagy esetleg mondjuk ugye a nyugati világ elhitte azt, hogy Ukrajna tényleg áldozat, illetve az, hogy Ukrajna még ezt a háborút megnyerheti. Azonban rendes sorra jött a rossz kommunikáció Zelenszky részéről, akár ugye amikor a Fehérházban Donald Trump elnök úrral összeütközésbe került, vagy ugye a mostani elszólásai, illetve ugye azt, hogy szépen lassan kiderültek a korrupciós botrányok, lassan mindig ez rájönni arra, hogy a szakértő is mondta, hogy ez egy olyan pénzügyi csapda, amely, hogyha az Európai Unió belelép, akkor ebből sosem fog kikerülni, és igazából csak az oligarcha rendszer fog tovább épülni belőle. A másik dolog pedig az, hogy maga az ukrán nemzet is, az ukrán állampolgárok is, hogy egyre jobban átérzik ennek a súlyát, hogy nincs változás, és hogy gyakorlatilag csak ígéretek vannak, hangzatos kifelé mutató, meg kifelé üzent kommunikációk, hogy itt belátható időn belül győzelmet fog aratni Ukrajna. Ez szépen lassan ebbe az elmúlt szűk bő négy évben belefáradt maga az ukrán négy nemzet, és belefáradtak az ukrán állampolgárok. De az a folyamatos félelem, amikor a férfiának menekülni kell, amikor nem élhetnek biztonságban az utcájukban, és ugye szépen lassan ez ugye nyugatra is eljut. Én úgy gondolom, hogy a befektetők is felismerik azt, hogy Ukrajna még az újjáépítésben sem jelent egy óriási befektetési lehetőséget, mert gyakorlatilag nincs miből, és nem anyagi értelemben, hanem fizikai, humán erőforrásban nincs miből újjáépíteni Ukrajnát. Nincs kinek újjáépíteni Ukrajnát. Tehát gyakorlatilag ahhoz, hogy Ukrajnát újra lehessen építeni, a háború lezárásával egy hosszú távú koncepciót is ki kell dolgozni, miért legyen értelme hazatérnie azoknak a menekülteknek, akik elhagyták Ukrajnát.
1: Zsolt, csak egy pillanatra szakítom meg, mert utána erről fogunk beszélgetni a szakértő vendégünkkel is. Ez pedig az, hogy elhúzódó háborút emlegettek mind a ketten, a szakértő vendég is és ön is, és hogy ebbe belefáradt a lakosság. De ezzel párhuzamosan mondjuk az utolsó hónapoknak a híreit követve azért megjelent egy győzelmi motívum a hadi jelentésekben az ukrán fél részéről. Minden napra jut egy siker, hát most értelemszerűen ezt ukrán szempontból mondjuk sikernek, megjelentek a drónok Moszkva felett, sikeres támadásokat hajtanak végre folyamatosan orosz energetikai létesítmények ellen, olajfinomítók ellen. Hát sokak szerint egyébként az orosz olajfinomító kapacitás 30%-a már megsemmisült. Ez nem elég, és ugye felmerült az is egyébként, hogy akár a Krímet is felszabadíthatja az ukrán hadsereg, vagy legalábbis a Krímet elzárhatja a Krím utánpótlását Oroszországtól. Ez nem elég lelkesítő az ukrán lakosságnak?
2: Ez egy öngeneráló folyamat. A háború anatómiájában benne vannak ezek a hullámvölgyek. Most lehet, hogy Oroszország pillanatnyilag gyengébbnek mutatja magát, akár még a szándékosságot is kinézem ebből az egészből, hiszen hogyha Oroszország enged bizonyos területek beáldozását, az azt jelenti, hogy Ukrajna a fegyvereit pazarolja. És azért, ha megnézzük a drónipart, ha már mondhatjuk iparágnak, akkor az egy óriási pénztemető, tehát Ukrajna megint csak a saját pénzét, saját eszközeit pazarolja. Oroszország pedig rendelkezik olyan Szerintem még a világ előtt sem ismert energia háttérrel, meg ásványanyag háttérrel, hogy őt ez a 30%, ha most papírforma szerint így is történik, ez nem fogja nagyon meghátrálni. Én úgy gondolom, hogy Oroszország most kivár arra, hogy mi fog történni a Közel-Keleten, és ő ennek megfelel fog majd döntéseket hozni, de Ukrajna ezt a csatát már akkor elvesztette, amikor elkezdte a pénzt nyugattal elkérni és ebbe beforgatni, hiszen eladósította önmagát hosszú-hosszú évszázadokra.
1: Köszönjük szépen, stúdiónk vendége Szalai Szilárd, politikai elemző. Hát ezeket a győzelmi jelentéseket azért tények is alátámasztják, műholdas felvételek, lehet látni azt, hogy tényleg a Krímet az orosz utánpótlási vonalak egyre kevésbé érik el, ugye tengeren alig tudnak szállítani, az útvonalakat, az autópályát folyamatosan bombázzák, rombolják a hidakat. Ez azt a képet vetíti előre sokak szerint, hogy igenis Ukrajna megnyerheti ezt a háborút, és abban az esetben egy olyan diadalt arat a jelenlegi ukrán vezetés, meg az ország is, amire példa nem volt a történelemben.
0: Igen, de azért azt az orosz hagyományos hadviselést nem szabad figyelmen kívül hagyni. Tehát Ukrajnának mi a katonai célkitűzése? A vállalt katonai célkitűzése, reális vagy nem reális, az minden terület visszafoglalása, tehát minden olyan terület, a Krímet, Luhanszkot, Donyeckot beleértve, annak a visszaszerzését, amelyet Oroszország az elmúlt 12 évben elfoglalt Ukrajnától. Ezt a mélységi csapások direkt módon nem szolgálják. Azt, hogy az orosz infrastruktúrát, az abból adódó bevételeket apasztja egyébként ez a támadás, ez tényszerűen így van. De azért, és itt jön a képbe viszont az orosz hagyományos hadviselés azért. Az Oroszországnak, amikor a nyugati frontokon rosszul állt a szénája bizonyos konfliktusokban, akkor az ipari termelést és a gazdasági tevékenység jelentős részét azért mindig az Urálon túlra költöztette. Ez az Urálon túlra költöztetés, az jelsi motívum, ez jelenleg is jelen van, hiszen 2023... Eleve vannak ott létesítmények, városok, de ennél sokkal fontosabb, hogy 2023 óta Kínával egy egyre erősebb energetikai együttműködés van. Ezek adottság, tehát geopolitikai adottságokból következően Ukrajna számára nehezen támadható távolságban vannak ezek a létesítmények, és ha ezt az infrastruktúrát, amely most épül, vagy már jelen van Oroszország és Kína között, ezt nem tudják olyan hatékonyan támadni, mint mondjuk a nyugati ország részben lévő, tehát az ország európai, földrajzilag európai felében lévő infrastruktúráját. Tehát ezt az Urálon túli megerősödés, erőgyűjtés és onnan támadás stratégiát, ezt a motívumot, ezt láthattuk a II. Világháborúban, tulajdonképpen ennek egy verzióját láthattuk már a napóleoni háborúk idején, tehát évszázados hagyománya van az orosz hadviselésben annak, hogyha rosszul mennek a dolgok a nyugati fronton, akkor keletre húzódunk, erőt gyűjtünk és onnan lökünk egyet a front felé. Itt volt egy felvetés azzal kapcsolatban, hogy az újjáépítés hogyan fog nézni, hogyha erre kitérhetünk egy mondatban, mert hogy nem lesz, aki újjáépítse, és nem lesz haszon a Ukrajnában. Hát ugye azért az ukrán csatlakozásnak egy fontos sarokköve az, hogy minden Európai Uniós országnak, ezt Ursula von der Leyen Magyar Péter mellett állva mondta el néhány héttel ezelőtt, hogy minden országnak, aki az Európai Unióban van, a migrációs kvótát végre kell hajtania. Hát azt hiszem, hogy az emberanyag utánpótlás Ukrajnában ezzel megoldódna a hosszú távon, hogyha ott is ugye Európai Uniós tagállamként egy migrációs bevándorló országot hoznának létre.
1: Tehát terület lenne hozzá.
0: Terület lenne hozzá. Az pedig, hogy milyen profitot ígér a nyugati befektetőknek az ország újjáépítése. Persze anyagilag, tehát készpénzállományban nincsen Ukrajnában kinyerhető profit, a lakosságnak elkölthető jövedelme már nincsen, de ásványkincsekben azért lehet bőven üzletelni, ugye Trump meg is tette. A mezőgazdasági potenciált már a háború előtt leuralták a nyugati nagyvállalatok jó részt, de az ásványanyag és a ritka földfémek terén még azért lehet üzleteket kötni. Trump meg is tette Ukrajnával szemben ezt az üzletkötést, ugye éppen az Európai Uniót kilökve az asztaltól, de természetesen ezekből a fennmaradó erőforrásokból még lehet üzleteket kötni. Ezeket ki lehet árusítani nyugati nagybefektetőknek, és itt jön a harmadik összetevője a népszerűségvesztésnek. Ha nem nyerjük meg a háborút, nem csatlakozunk az Európai Unióhoz, vagy nem a akkor, amikor ígérik nekünk, de mellette a megmaradó országunknak a megmaradó gazdagságát is kiárusítjuk a háború további finanszírozásáért, akkor mi marad nekünk egyszerű ukrán embereknek, tehetik fel ezt a kérdést azok, akik még ott vannak. Mert hogy akkor még az sincsen, tehát se az Európai Unió újjáépítésre nem számíthatunk, se az oroszok legyőzésére, se arra, hogy önerőből talpra állunk. Mi marad nekünk?
1: Innen folytatjuk a rövid hírek után a stúdióban Bordi András.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztőn, Aményi Krisztina nevében is. Andy Burnham lett az új brit miniszterelnök. A munkáspárt politikusa volt polgármester, azután tette le az esküt, hogy lemondott a párt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ért. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás Keir Starmer távozására, miközben több munkáspárti képviselő nyíltan is vezetőváltást sürgetett. Idehaza súlyos bizalomvesztéssel indokolja a kormány a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Az alaptörvény 17. módosításának tervezete szerint az államfő mandátuma a módosítás hatályba lépését követő napon megszűnne, helyére pedig az országgyűlés választana új köztársasági elnököt legfeljebb 5 évre. Tömegbalesetek és katasztrófák esetén bevethető logisztikai járművet adott át az országos mentőszolgálatnak a Magyar Vörös Kereszt. A speciális járművet rendkívüli helyzetekre tervezték, és nehéz terepviszonyok között is képes a helyszínre szállítani a mentéshez szükséges felszereléseket és szakembereket. Délutánra sikerült eloltani a kilimáni hűtőházban hajnalban keletkezett tüzet, közölte a katasztrófa védelem. A csaknem 2500 négyzetméteres csarnok jelentős része leégett. A tető beszakadt, egy közelben parkoló kis teherautó motortere kiégett, de szerencsére senki sem sérült meg. A tűzoltók üzemanyagot és egy nagyértékű munkagépet is kihoztak az épületből. Ami az időjárást illeti, egyre több felé beborul az ég, ismét több felé várható zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, illetve viharos szél kísérheti. A hőmérséklet késő este 20 és 28 fok között alakul majd.
4: Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
1: 1:02 a szerkesztő Taris Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá, műsorunkban továbbra is önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Mit szól hozzá, egy drámai mértékben csökken Volodymyr Zelenszkij népszerűsége. Az ukrán lakosság kétharmada meneszteni az elnököt és a politikai elitet a háború után. És kiszámíthatatlan folyók, veszélyes bányatavak, hogyan fürdőzzünk biztonságosan. SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061-0630-759-5200, de a Kossuth Rádió Facebook oldalán is jelentkezhetnek. Az alapvető uniós értékek védelmétől az intézményi követelményrendszer kiépítéséig hivatalosan is megkezdődtek az ukrán uniós csatlakozási tárgyalások. Az egyeztetések témacsoportonként úgynevezett klaszterekben zajlanak. Az első tárgyalási ütemben olyan kérdéskörökről egyeztetnek a felek, mint például az igazságszolgáltatás működése, a pénzügyi ellenőrzés, a közbeszerzés rendszere, no és a szabadság, az alapvető jogok kérdése, ami azért is izgalmas, mert ide tartoznak a nemzetiségi jogok, köztük a magyar kisebbség oktatási és anyanyelv használati joga is. Az Orbán kormány az utóbbiak megsértésére hivatkozva blokkolta az ukrán csatlakozási folyamat érdemi megkezdését. Magyar Péter miniszterelnök azonban néhány nappal ezelőtt közösségi oldalán bejelentette, hogy minden vitás kérdésben sikerült egyességre jutni Kijevvel. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy a magyar-ukrán kétoldalú megegyezés rendelkezéseit Ukrajna hivatalosan is belefoglalta a uniós csatlakozási folyamat keretében készített kisebbségi akció tervébe, ezek szerint ilyen is van, és ezzel az ukrán vállalások végrehajtása mostantól uniós elvárássá vált. De tartja-e a szarvát Kijev? Ismét Póca István politikai elemzőt hallják.
5: Láttam a kormány.hu-n ugye azt a történelmi megállapodást jött létre az ukrajnai magyarság jogairól, Magyarország és Ukrajna között, és akkor itt ugye hosszasan taglalja az adott bejegyzés azt, hogy itt milyen nagy fordulat történt, csak nyelvhasználat, oktatás, kultúrájások és hasonlók. Csak azért tegyük hozzá, hogy az ukránok már korábban is ígértek mindent, és ugye itt a dokumentum arra is kitér, pontosan, amit a kormány.hu-nak a kommunikációi kommunikéje, arra is kitér, hogy az ukránok hát ugye ígéreteket tettek, és hogy majd ezeket a jogalkotási folyamatokat meg fogják majd indítani, és hogy vissza fogják állítani ezeket a jogokat. Csak ugye ezt az elmúlt 15 éve Magyarország ezt párszor már látta, hogy az ukránok ígértek valamit, és aztán nem tartották be. És nem véletlenül volt egyébként az előző kormánynak az az álláspontja a negatív tapasztalatok nyomán, hogy hát akkor lép mondjuk Ukrajnának a csatlakozási kérdésében előre Ukrajna, és ugye akkor engedi Magyarország Ukrajnát tovább a folyamatban, hogyha bizonyította a jogszabályokban a lépéseket a magyar kisebbségnek a jogainak az érvényesülése érdekében. Ez ugye akkor nem történt meg. Az új kormány egy másfajta testtartást vesz föl. Bízunk benne, hogy nem az történik, hogy az ukránok átdobtak bennünket a palánkon, mert ugye korábban volt már sajnos ezzel kapcsolatban negatív tapasztalat. Bízunk benne, hogy ez az új kezdet, ez az, a Kijevben is egy új kezdet. Tehát a Kijev is úgy gondolkodik, Zelenszkij is úgy gondolkodik, és az ukrán vezetés is úgy gondolkodik, hogy akkor innen új alapokra kell helyezni a magyar-ukrán kapcsolatokat, ahogy egyébként kommunikálták is, és ezeket be is fogják tartani.
4: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
1: SMS számunk pedig 0639666. Néhány szóban beszéltünk arról, hogy fellelkesülhetette vajon az ukrán nép a katonai sikeresen. A többség azt mondja, hogy valószínűleg nem, mert nagyon sokan ehhez szóltak hozzá. Azt mondják, hogy Oroszországot nem lehet legyőzni, mások azt, hogy atomhatalmat nem lehet legyőzni, megint mások azt, hogy atomhatalmat nem érdemes provokálni sem. Hogyha megszorítják Oroszországot, nem lehet tudni, hogy mi lesz a vége, írja egy hallgatónk. De mit mond István? Jó napot kívánok, Öné a szó.
6: Jó napot kívánok. Az előzményeket, az a legfontosabb, hogy az emberek tudják, hogy miért volt ez az egész, hogy miért indult el ez a háború. Mert ha ezt nem tekintjük szemünk előtt, akkor hamar eltévedhetünk, mert azt mondják, hogy agresszor.
1: Oroszország megtámadta Ukrajnát, ez tény, háborút robbant ki, ez is tény.
6: Rendben van, de azt az időszakot, amíg ez az egész dolog odáig jutott, hogy Oroszország megtámadta. Kik szektek szerződést? Miért kegyezménytől elkezdve az, hogy annak idején a NATO val kapcsolatban volt egy egyezmény, hogy nem teljeskedhet tovább. Amikor ezt olyan szinten emelte a NATO, hogy olyan pénzeket küldött, fejlesztéseket, fegyvereket küldött, úgy, hogy még akkor nem volt háború. És amikor azt mondta az orosz, hogy ennél elég, ott embereket égettek el, emberek haltak meg, akkor valami történt. Igen, elfogyott a türelem, és meg kell érteni, hogy ez a háború, ez nem működhet úgy, hogy bocsánat, nagyon visszhangos lett a...
1: Nem tudom, hogy miért. István, arról beszélgető, hogy miért csökken Zelenszkij elnök népszerűsége. Ugye nemzetközi jog sem támasztja alá egyébként Oroszországnak a támadását, tehát nincs olyan ok, amivel indokolható, hogy egyik ország megtámadja a másikat. Legfeljebb egy védekezési pozíció, hogyha rátámadtak, akkor visszatámadhat. De nem is ez a beszélgetésünk témája, hanem az, hogy vajon miért csökkent Zelenszkij elnök népszerűsége. Egyrészt állítólag katonai sikerei vannak most Ukrajnának. Általában egy háborúban, hogyha sikeresen védekezik egy ország, erősödik, vagy legalábbis megtartja a vezető a támogatottságát. Itt miért nem ez következett be?
6: Nézd, amikor az ember, vagy az elején is, a legelején a műsornak mondták, hogy utánam nem, pedig előre. Ha azt nézzük, hogy kik, milyen vagyonokkal, mit szedtek össze, és akkor azt hirdetik, hogy be kell vonulni, és szedik össze az után az embereket, mert ez olyan ellenszenved vált ki, mert senki nem akar meghalni olyan ügyért, amit gyakorlatilag a politikusok hibáztak el. Állítom, hogy sokkal jobb helyzete lenne Oroszországnak, gazdaságilag, vagy Ukrajnának, bocsánat, ha azt néznénk, hogy maradt volna a béke, és maradt volna ez a semlegesség. Az orosz ezt kérte tőlük. Nem lett semlegesség. Ma is gyakorlatilag a sikereik, a katonai sikereik azért vannak, az ukránoknak, mert információt kapnak, légi irányítást kapnak, és pénzt és fegyvereket kapnak. Annélkül már régen befejezett volna ez a háború, és sokkal jobb lett volna. most hány embert kivittek Európába, és most az lesz a következő lépés, hogy azokat vissza fogják toloncolni megint katonának.
1: Igen, vannak ilyen hangok, meg vannak ilyen elképzelések. Köszönjük szépen, stúdiók vendége Szalai Szilárd, politikai elemző. Ugye egy pillanatra felvillantottuk azt a megállapodást, amit a magyar miniszterelnök kötött kint az ukrán féllel, aminek a lényege az, vagy legalábbis úgy tudjuk, hogy az a 11 pont, amit még Orbán Viktor kezdett el tárgyalni az ukrán féllel, az most teljesülhet, ígéretet tett ennek a teljesítésére az ukrán fél. Itt az anyanyelvi használatról van szó, kulturális jogokról, oktatási jogokról, a magyar kisebbség kapcsán. Ez azt jelzi, hogy ennyire fontos Ukrajnának az uniós csatlakozás, kell nekik Magyarország támogatása is, legalább az első klaszternek az elindításához, vagy azt jelzi, hogy hát most megígérjük, aztán majd meglátjuk.
0: Hát az ukrán diplomácia álláspontja az inkább az utóbbi volt eddig. Tehát ígéretek elhangzottak, csak adott esetben az a kérdés, hogy miért nem történt meg már az a jogalkotás, ugye legalább 4 éve lehetett volna ez a vita, ez nagyjából 4 éve tart, illetve konkrétan a kisebbségi jogokról való vita az 2015 óta tart a két ország között, de a vétóig fajuló éles vita az 3-4 éve tart a magyar és az ukrán kormány között. Ennyi idő alatt már a vonatkozó jogszabályozást elő lehetett volna készíteni, és meg lehetett volna oldani.
1: Ugye ez azért is fontos, amit mond, mert itt nem arról van szó, hogy Zelenszkij elnök mondjuk aláír 11 pontot, hogy részemről rendben, de akkor ez a 11 pont automatikusan teljesül is. Ehhez a kijevi parlamentnek törvényeket kell alkotni, törvényeket kell módosítani, és itt még nem tartunk.
0: Nem, hát sőt, ha jól értem a miniszterelnök bejelentését, akkor még a 11 pont aláírásánál sem tartunk, hanem egy szóbeli ígéretnél, hogy majd aláírunk valamilyen pontokat, arra vonatkozóan, hogy hogyan fogjuk a magyar és egyéb kisebbségek helyzetét orvosolni Ukrajnában. Most ugye ez kicsit megint olyan, mint az uniós források hazahozataláról szóló bejelentések, Ursula von der Leyennel tartott közös sajtótájékoztatón, amelyen Magyar Péter azt mondta, hogy hozom az uniós forrásokat, a pénz meg nincs itt. A kisebbségi jogok ugyanebben a helyzetben vannak jelenleg, megvan a megállapodás, és mégsem látjuk, hogy nem tudom, magyar nyelvű oktatást azt visszaállították volna például Kárpátalján. Nem látjuk, hogy milyen kodifikációs munkát kezdett meg az ukrán parlament ezt illetően. És ugye az a mondás most a megállapodással kapcsolatban, hogy ezt a jogszabályi alkotást ezt nem most kell megtenniük, hanem majd, amikor csatlakoznak az Európai Unióhoz, ennek a csatlakozási folyamatnak a jogharmonizációs szakaszában majd hoznak valamilyen szabályokat, amelyek aztán majd nekünk jók lesznek, nekünk magyaroknak jók lesznek. Mi a garancia erre? Kérdezem én, tehát hogy erre mégis mi a garancia, miért nem lehetne ezeket a jogszabályokat most elfogadtatni, mert hogy az sem megoldás, hogy azt veti fel Magyar Péter, hogy majd az Európai Unió, amikor már tag lesz Ukrajna, kikényszeríti, hiszen a Citizen Go aláírásnak ez lett a vége, hogy meglett a megfelelő számú aláírás, majd az Európai Unió illetékes szervei feltették a kezüket, hogy ez nem a mi hatáskörünk.
1: Ez nem uniós ügy.
0: Oldják meg a tagállamot.
1: Érdekes egyébként, Ágnes nevű hallgatónk írja itt az SMS falon 0639 660, az ígéretek azért is izgalmasak, mert itt van például a lengyel példa, a lengyelek is rájöttek, hogy sok mindent meg lehet szegni, és ezt nyilván Ágnes annak kapcsán írja nekünk, hogy visszavonta Karol Navrocki lengyel elnök a fehér sas rendet Zelenszkij elnöktől, ezt 2023-ban kapta Zelenszkij elnök a volhíniai mészárlásnak a évfordulója környékén, ami 1943-ban történt, 100 000 lengyel ölt meg az az ukrán hadsereg, amiről most elneveztek egy most harcoló katonai alakulatot. Ez Lengyelországban nagyon érzékeny sebeket tépett fel. Ez egy gyásznap Lengyelországban, vagy igen, tehát gyásznapja is van Lengyelországban ennek a mészárlásnak, amit egyébként ők népirtásnak neveznek. Mi szükség volt erre, amit Zelenszkij elnök csinált? Lengyelország támogatja, nagyon erősen támogatja Ukrajnát.
0: Ugye itt az illető egység, az illető ukrán egység, amely ezt a népirtást elkövette, hogy a Sztyepán Banderának a szabad csapatáról beszélünk, ez egy náci-német kollaboráns egység volt, amely szimbolikát azért láthattuk az ukrán fegyveres erők, nem mondom, hogy az ukrán hadsereg, de az ukrán fegyveres erők kötelékének számos egységénél, például ugye az Azovsztál Stál nevezetű gyárat védő azovgárdistáknak az esetében. De egyébként számos más ilyen a Jobb Szektor nevű félkatonai, félpolitikai szervezetnek a jelképrendszerében is ott szerepelnek a szvasztika és hasonló egyébként a náci német ideológiához kötődő hát a kevésbé kritikus megfogalmazók szerint indiai napszimbólumok és hasonló szimbolikus jelzések. Tehát ez benne van az ukrán szél... Zelenszkij elnök próbál az ukrán szélső jobbhoz is közelíteni, hiszen ez egy honvédő háború. Kérdés az, hogy ez az ukrán szélső jobb, ez mit képvisel? Ez mennyire alkalmas az Európai Uniós integrációra? A kisebbségi törvényekkel, amiket az imént beszéltünk, mennyire egyeztethető egy faji felsőbbrendűségi elméleteket terjesztő csoportnak a támogatása? Vice versa, tehát ha ilyen támogat egy kormányt, vagy ha egy kormány támogat egy ilyen csoportot, ez mennyire vehető komolyan az ígérete egy olyan kormányzatnak, amely nem csak, hogy élni hagyja ezeket a csoportokat, de még mint látjuk akkor ilyen kitüntetéseket, meg ilyen endorzálásokat is tanúsít az ilyen egységek irányába. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy az európai értékek védelmében adott Zelenszkijnek adott Európai Uniós kitüntetés, amelyet, ha jól emlékszem, talán egy éve kapott meg a Ursula von der Leyentől, az mondjuk hogyan ül egy ilyen helyzetben, és sorolhatnánk az elmúlt 4 év során napestig az ilyen eseteket.
1: Ahol... De nagyon nehéz megmagyarázni ennek az, tehát nem lehet észérveket sorakoztatni mellé, és ugye azt valójában senki nem állítja, hogy Zelenszkij elnök szélső jobboldali lenne, a karaktere sem ilyen egyébként, tehát a Népszolgájára, hogyha visszaemlékezünk, ő nem egy ilyen típusú ember volt, és nagy valószínűséggel nem is változott meg alapjaiban. Vannak, akik azt feltételezik, hogy bizonyos értelemben kiszolgáltatottja az elnök és az elnök környezete már a szélsőségeseknek, akár meg tudják akadályozni a háború megállítását, és tehát nem fogja konkrétan fizikailag az elnök ennek a társaságnak, de függ tőle. Ez így lehet?
0: Hát ugye azt tudjuk, hogy az általam imént említett ilyen félkatonai szervezeteknek a jó részét egy mecénás tartja fenn. Tehát ezek oligarchák, olyan nagy tőkések, akik jellemzően egyébként a rendszerváltás utáni privatizációban gazdagodtak meg. Olyan oligarchák, akik eddig is foglyokként tartották az ukrán államot, de most már hivatalos katonai szervezetek útján gyakorolhatják a helyi hatalmukat. Ezek a helyi hadúr kifejezés talán túlzás lenne erre a felállásra, de tulajdonképpen egy adott esetben széteső anarchiába hulló posztháborús Ukrajnában ez lenne a kimenetele ennek a történetnek. Van egy olyan oligarcha kör, amelyek most már tulajdonképpen magánhadseregeket üzemeltetnek. Ezek a magánhadseregek ugyan formálisan az ukrán fegyveres erők égisze alatt együtt harcolnak a hivatásos ukrán, reguláris ukrán csapatokkal, egyébként az oroszokkal harcolnak a fronton, vannak egyébként nagyon komoly sóértékű, vagy ilyen hírértékű századaik, mint például ugye az Azov is egy, hát a közösségi médiában igen komoly jelenlétet vittek, a Da Vinci farkasai még egy hasonló nagyon híres egység, amelyek ott vannak, egy önálló entitást képeznek, és ezeknek az entitásoknak a birtokosai, a megfizetői, az oligarchák pedig nyilván ezzel hatalmat tudnak gyakorolni a kormányzatra. Egyébként ezért is érdekes, hogy a Rada határozatot fogadott el arról, hogy az oligarcha ellenes törvényeket nem hozzák meg a háború végéig.
1: Mit mond László? Jó napot kívánok, ön ilyen szó!
7: Jó napot kívánok, tisztelt a üdvözlőment, és mindenkit, aki hallgatja. Hát egy szomorú konosszafutásnak látom az egészet. Az elejétől a jelenlegi állapotig bizonyos lépcsőfokok láthatók. Először voltak a Boris Johnson féle Minszki megállapodásnak a annulálása. Ezt megelőzte ugye nyilván az orosz kisebbséggel való bánásmód. Ezt még előtte megelőzte ennek a megoldását, ilyen reguláris hadsereggel próbálta Ukrajna megoldani. Ez volt sok az oroszoknak. Ez volt az első.
1: Na, László, de próbálunk arra rátérni, mert erről sokszor beszélgettünk arról, hogy milyen típusú okai lehetnek a háborúnak, ami már ugye négy éve tart.
7: Ez a lényeg.
1: De arról beszélünk egy kicsikét, hogy vajon a lakosságnak miért változott meg a hangulata. 2023-ban teljesen más hangulat volt, mint most.
7: Így van, pontosan. 2023-ban a fegyverlobbi átvette a hatalmat. Tulajdonképpen a gazdasági mélyrepülés Európának a hadipar fellendítését, mint megoldást próbálta csinálni. Ehhez nagyon jó ember lett maga Zelenszkij. És a nacionalizmusnak egyébként jogosan a védelmi szempontjainak a figyelembevételével. Igen ám, csak hogy a vesztesnek sosincs barátja, meg a szegénynek sincs. Az egy kiszolgáltatott helyzet, ezt érzékeli a nép. És miután nem lát jövőt, és egyre inkább elszegényedik és ellehetetlenül a kis nép, a tömegekről van szó, és egyre átja a gazdagodását a oligárháknak, ez olyan mérvű ellentét, nem beszélve a biztonságról, amire minden embernek megvan az igénye, ami nincs meg. És hát egy hatalmas országgal szemben, egy kiszolgáltatott helyzetben külföldről hitelekért beszerzett fegyverzettel, ami addig tart, ameddig tart az ország értékei. Igen ám, de mondjuk volna egyetlen egy nukleáris légi baleset Ukrajna fölött, akkor az ukrán földek semmit nem érnek a Csernyozomban együtt.
1: Bízunk benne, hogy ilyen nem lesz, az nagyon-nagyon jó lenne. Köszönjük szépen Lászlónak, aki összefoglalta, hogy vajon miért roppanhatott meg az ukrán lakosság hite a jelenlegi vezetésben. A Kijevi Felmérőintézet közölte azt valamikor június közepén, talán június 17-én, hogy az ukrán lakosság 67%-a nem számol már Zelenszkij elnökkel és körével a háborút lezáró időszakban. Ez 23% volt 3 évvel ezelőtt, 2023-ban, tehát folyamatosan változik a közhangulat. Szalai Szilárd politikai elemző volt a vendégünk.
4: Jó napot, Magyarország!
1: Ne fogyassz alkoholt, ne ugorj ismeretlen helyen a vízbe, kerüld a bányatavakat, figyeld a viharjelzést, és talán ami a legfontosabb, tanulj meg úszni. Figyelmeztetnek évről évre a vízi mentők, ám hiába, ez a nyári szezon is tragédiával indult. De mi lehet a balesetek hátterében? Mire figyeljünk leginkább? Mennyire hasznosak például a Balaton partján elhelyezett mentőmellény állványok? Miben segít a mentőöv program? És hogyan segíthetünk mi egy bajba jutott vízben fuldoklónak? Meg hát segítheti-e a szabálytalankodó kiszűrését? Például az, hogy a Tiszatónál a vízirendőrség már trafipaxot és drónokat is bevet. Ezekre a kérdésekre is választ keresünk műsorunk második felében. Mit mondanak önök? Hívjanak bennünket, írjanak nekünk SMS-t, és amit társáznak, hallgassák Füredi Zsolt riportját.
8: Lepörgött előttem az életem.
9: Emlékezett vissza néhány évvel ezelőtt az úszni nem tudó gyermek arra a pillanatra, amikor negyed magával a Maros folyóba merült.
8: Léptünk egyet, az egyik kisgyerek eltűnt a víz alatt. Én meg utána akartam nyúlni, és egyik pillanatban még térdig ért, a másikban meg elkapott egy ilyen örvényszerűség, és lehúzott a víz alatt.
9: Az arra csónakázó Krisztina és Zsolt azonnal a segítségükre sietett.
10: Amikor sikerült elkapnom egyik kezemben egyik gyereket, másik kezemben a másik gyereket, és csak a lábammal evickelt, hogy fent tudjunk maradni, akkor egy pillanatra megfordult a fejembe, hogy nem bírom, és aztán jött egy gondolat, hogy de igen, de meg tudjuk csinálni, és sikerülni fog. A mai napig is az jár a fejembe, hogy az a kislány, aki ki sem emelte a fejét, és nem vett levegőt, hogy élte túl, nem tudom.
8: Majdnem minden éjszakában álmodok, hogy ágyál a Maros, és akkor így mindig feleszmélek, és aztán hál' Istennek, semmi baj.
9: Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a Marosnak is erős a sodrása.
10: Nagyon erős, a legjobb úszó számára is nagyon veszélyes. Van, ahol bokáig ér a víz, lépünk kettőt és elmerülünk.
11: Nagyon sok olyan gyereket látott még a mai napig is, a Maros túloldaláról ugrálnak bele a 3 méteres fatetejéről. Nincsenek tisztában ennek a folyónak a veszélyeivel, pedig pillanatok még az egész, és akkor ott a tragédia.
9: Szintén egy tragédiát sikerült elkerülni korábban egy Békésvár megyei folyóban is.
12: A labdát befújta a szél, elég nagy sodrása volt a folyónak, gyerek szólt az anyusinak, ment, sportos jó úszással, majdnem utolérte a labdát, annyira kifulladt, mire odaértem, hogy kimentem, már nem tudott kapaszkodni is, végére járt az elejének.
9: Hasonlóan veszélyesek a már felhagyott Kavics bányagödrök is, mégis ezek a sokszor több méter mély tavak a nyári melegben vonzzák a felelőtlen fürdőzőket.
13: A házunk 15 éve, úgyhogy mi rendszeresen lejárunk. Tény, hogy nem szabad, de mi a strandra viszont nem nagyon szeretünk járni, az az igazság.
9: Ezekben általában tilos és életveszélyes fürdeni, még a jó úszóknak is.
14: Igen, nagyon jól tudom, de én itt nőttem fel.
15: Mindenki jól van úgy?
16: Igen.
15: A lábad tényleg nem sérül?
9: Ez pedig már a Balaton. Éppen egy bajba jutott járműnek segítenek a vízimentők. Ugyanis a viharjelzéseket sem figyelik mindig a fürdőzők vagy a hajósok, pedig a nagy tavainkon idén április 1-én is elindult a viharjelzés. Horváth Ákost, a Siófoki Obszervatórium vezetőjét hallják.
17: Amikor arra számítunk, hogy a Balatonnál erőszélökések lesznek, akkor kiadjuk az első fokú viharjelzést. Ez az, amikor a lámpák percenként 45-öt villannak fel, és ilyenkor a legerősebb széllökések azok 40 és 60 km per óra között várhatóak. Amikor viszont viharos szélre számítunk, akkor a másodfokú viharjelzés érvényes. Jelenthet 120 km-es szélvihart is. Éppen ezért fontos, hogy aki vízre megy, az tájékozódjon az időjárás jelentésről.
9: Sajnos minden évben követel áldozatot a magyar tenger is, de az elmúlt 25 esztendőben óriásit javult a helyzet, amiben nagy szerepe van a már 26 éve működő vízimentők magyarországi szakszolgálatának is. Tavaly 450 vízimentő dolgozott, és csak a strandokon 3700 esetet láttak el, kifutó mentőhajóik pedig 127 embert mentettek ki a vízből. És már 10 mentő mellény állványt is elhelyeztek a parton, elsősorban a gyermekek ingyenes védelme érdekében.
4: Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
1: Nem baj, ha mindenki ismeri az úszó képességét és a folyók, tavak sajátosságait, figyelmeztet egyik hallgatónk. Nem szokott összejönni, megdöbbentőek egyébként a számok. Világméretekben több mint 200 000 fulladnak évente vele valamilyen vízbe, és sajnos Magyarországon is nagyon sok tragédia történik. Elsősorban a nyári szezonban, illetve nagyjából május közepétől kezdődik, sajnos ennek is van szezonja, és tart egészen szeptemberig. Mit mond Ica, hol hibázunk legtöbbet, és hogyan lehetne megelőzni a bajt? Jó napot kívánok!
18: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önt és a hallgatókat is. Hát igen, nem mérjük föl az úszás tudásunkat. Én annak idején gyors és gépírós koromban osztálykiránduláson a tatatói fényes fürdőn, ami tudva lévő, hogy egy ilyen feneketlen tó, ott elrugaszkodtam a lépcsőről, és éreztem, hogy nem ér le a lábam. És be is úsztam egy darabig, de nem tudtam megfordulni. És hát az járt a fejembe, egy pillanat alatt lepergett az életem magam előtt, és mindig az járt a fejembe, hogy úristen, mi lesz itt, hát a tanárnőt megbüntetik, ha én most itt megfulladok, és ettől erőt vettem magamon, és elkezdtem kifele úszni. Tehát igen, fel kell mérnünk mindenféleképpen, hogy mennyire vagyunk képesek. Na most utána a Széchenyi fürdőbe is, ugye a nagy medencébe, ha fürödtem, akkor is azt meg kellett tapasztalnom, hogy most át tudom-e úszni ezt a medencét, vagy nem, vagy közben meg kell, hogy álljak. Tehát ezt mindenféleképpen figyelembe kell venni, hogy milyen, egyrészt, hogy milyen vízbe úszok, ha folyóba úszok, és hogy mennyire gyors a sodrása. A másik dolog, hogy mennyit bírok, hogy én mennyit, hogy tudok tempózni, mennyit tudok leúszni egy végtében. És aztán, hogy hát körülnézni, hogy mibe tudok megkapaszkodni, vagy mibe tudom megmenteni magamat adott esetben. Ezek mind-mind nagyon fontos dolgok. És a másik, amit mondani tudnék, hogy olyan helyen ne fürödjön az ember, ahol tilos, ahol nem szabad, ahol nem ismeri a folyónak a sodrását, a mienségét, tehát ezeket mind-mind nagyon erőteljesen figyelembe kell venni, én azt gondolom.
1: Figyelembe kell venni, de mi a tapasztalataid, miért nem veszi mindenki figyelembe, vagy mi az oka ennek? Mitől vagyunk annyira bátrak?
18: Mert nagyon... Igen, igen, mert túlzottan bátornak érzik magukat általában, és ez jobbára a fiataloknál fordul elő. Tehát nem mérik fel a képességüket, és túl bátornak érzi magát, hogy ó, hát én ezt úgy is meg tudom csinálni. Márpedig nem mindig. nem mindig. Tehát én csak óvatosságra tudok inteni, hogy ne tegyék, és nagyon körültekintőek legyenek, szerintem.
1: Köszönjük szépen, SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. Arról beszélgetünk, hogy idén is történt már tragédia a vizeken. Elkezdődött a nyár, itt van a vakáció, és természetesen itt van a fürdőzési szezon is. Hogyan csináljuk ezt biztonságosan? Osszák meg velük tapasztalataikat.

0: napot Magyarország Újhelyi Zoltánnal.
1: 5 óra van, hírekkel folytatjuk műsorunkat. A stúdióban Bordi András.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. Andy Burnham lett az új brit miniszterelnök. A munkáspárt politikusa, volt polgármester azután tette le az esküt, hogy lemondott a párt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ért. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás Keir Starmer távozására, miközben több munkáspárti képviselő nyíltan is vezetőváltást sürgetett. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőrjének tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután tegnap Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.T. Vance hangsúlyozta, szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Idehaza Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés rendkívüli ülése. A miniszterelnök az olasz maffiához hasonlította az előző kormány tevékenységét, és úgy fogalmazott, megszabadítják Magyarországot a politikai és gazdasági maffiától. Ennek első lépése lesz a vagyon visszaszerzési hivatal létrehozása, tette hozzá. Súlyos bizalomvesztéssel indokolja a kormány a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Az alaptörvény 17. módosításának tervezete szerint az államfő mandátuma a módosítás hatályba lépését követő napon megszűnne. Helyére az országgyűlés választana új köztársasági elnököt legfeljebb 5 évre. A javaslat emellett a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetését, valamint a képviselői mandátum 12 évben történő korlátozását is tartalmazza. Becsületsértőnek és felháborítónak nevezte a Fidesz frakció vezetője a miniszterelnök napirend előtti felszólalását. Gulyás Gergely szerint az Orbán Viktor miniszterelnöksége alatti 16 év Magyarország elmúlt 100 évének legsikeresebb időszaka volt. A KDNP frakció vezetője szerint a miniszterelnököt zavarja a köztársasági elnök és az alkotmánybíróság elnökének személye, más oka nincs a leváltásukra. Rétvári Bence a parlamentben azt mondta, Magyar Péter továbbra sem nevezett meg semmilyen jogszabályt, amelyet akár Súlyog Tamás, akár Polt Péter megsértett volna. A mi hazánk minden segítséget megad a maffia-szerű szervezetek felszámolásához, reagálta a mozgalom elnöke a kormányfő napirend előtti felszólalására. Torockai László a köztársasági elnök eltávolítására utalva azt mondta, abban ugyanakkor nem lesznek partnerek, hogy felszámolják a fékek és ellensúlyok rendszerét. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András a jelzálók hitelek kamatstopjáról azt írta, a kormány változatlan feltételekkel október elejéig fenntartja az intézkedést. A cél, hogy annak kivezetése után a ténylegesen rászorulók kapjanak valós segítséget. Folyamatos az átvilágítás az országos mentőszolgálatnál. A szervezet megbízott főigazgatója közölte, jelenleg a szervezet jogi, gazdasági és működési felülvizsgálata zajlik. Az átvilágítás kiterjed a több mint 1000 járműből álló gépkocsi állományra, az épületekre, valamint a szervezet működésére is. Konstantinovics Miklós hozzátette, megkezdődött az egyeztetés a szakszervezetekkel, és a jövőben a nagyobb átláthatóság jegyében rendszeresen nyilvánosságra hozzák majd a mentőszolgálat működését bemutató adatokat. Délutánra sikerült eloltani a kilimáni hűtőházban hajnalban keletkezett tüzet, közölte a katasztrófa védelem. A csaknem 2500 négyzetméteres csarnok jelentős része leégett. A tető beszakadt, egy közelben parkoló kis teherautó motortere kiégett, de senki sem sérült meg. A tűzoltók üzemanyagot és egy nagyértékű munkagépet is kihoztak az épületből. Egyre több felé borul be az ég, és ismét több felé várható zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Holnap már csak szórványosan fordulhat elő zápor, zivatar. Az éjszakai 15-20 fok után, holnap napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Műsorajánlat. Elment a mesti. Nincs már velünk a magyar néptánc megújítója. 96. életévében elhunyt Tímár Sándor, a nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth-díjas koreográfus, táncpedagógus, a Csillagszemű Gyermektánc Együttes alapítója, akinek hallatlan gazdagságú életművét a néptáncosok nagy családja élteti tovább. Ráemlékezünk egy korábbi beszélgetés felidézésével a Nagyok műsorában, ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
3: Anna Karenina musical bemutató a Margit Szigeti Szabadtéri Színházban. Stúdió vendégünk az egyik címszereplő, Széles Flóra, a Budapesti Operett Színház művésze. Hamarosan elindul a Szegedi Szabadtéri Játékok idei programja, és Örvényes Völgy Fesztivál Zalacsányban június 26-a és 28-a között.
0: Kalendárium. Kulturális magazin műsor holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
1: 5 óra múlt 7 perccel a szerkesztő Taris Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá? Műsorunk utolsó részében is önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témával kapcsolatban. Kiszámíthatatlan folyók, veszélyes bányatavak, hogyan fürdőzzünk biztonságosan. SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200, írjanak nekünk, hívjanak bennünket. Úszni nem tudok, de strandolni akarok. A természetes vizeken nincs helye az óvatlanságnak, figyelmeztetnek a vízimentők. A tragédia nem a víz mélységétől függ. Ha valaki ittas vagy pánikba esik, akár a sekély vízben is megfulladhat. Különösen akkor, ha egyedül fürdik, és nincs, aki segítsen. Bagyó Sándort, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata elnökét hallják délelőtt című műsorunkból.
4: Ön is azt látja, hogy leginkább az emberi felelőtlenség az oka a baleseteknek? Mondjuk ez a tipikus, hogy felhevült testtel, vagy ittasan ne ugorjunk vízbe, és valószínűleg ön tudja folytatni a sort.
5: Most is újra és újra ilyenkor, ahogy vége van az iskolának, ezek a műsorok is önökkel együtt próbálunk segíteni a leendő bajba jutottaknak, hogy ne legyen baj. Valami mesében, nem, talán a Mici Maszkóban van, hogy a baj előtti pillanatig semmi baj nem volt. Hát ez az életben, ez pont így van. És nem szeretném eltréfálni a dolgot, ez egy vérmes komoly dolog, egyre többen fogunk most a következő 2-3 hónapban vízpartokhoz menni, de én talán kiemelnék egy nagyon fontos dolgot a sok-sok intelem mellett, hogy a felnőttek vagy a nagyobb gyerekek tényleg figyeljenek oda az igazán kicsikre. Tehát az igazán kicsik vannak a legnagyobb veszélyben talán, mert ők aztán végképp nem tudják a vizek veszélyeit. A Balaton, illetve a magyar belvizeink azok nem áttetszőek. Tehát, hogyha bárki eltűnik a vízben, az bizony eltűnik. Tehát nem látjuk, nem tudjuk megtalálni azonnal, nem tudunk lenyúlni, nem tudjuk, hogy hol van. Éppen ezért különben a mi vízimentőink nagyon sok esetben a fürdőzők segítségét is kérik egy-egy láncos vagy egy gyors kutatás hát hatékonyságának érdekében. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy különben mi fürdőzők nem csak magunkra, hanem másokra is figyeljünk.
4: Ugye az egy jó dolog, és mondja, hogy egyre többen vannak, hogy önök tudnak segíteni, de a múlt héten itt pont a műsorban beszélgettünk arról, hogy meg lehet tanulni eleve olyan úszás technikákat, amivel ha mi bajba kerülünk, akkor alapvetően ne kerüljünk mégsem bajba. Tehát, hogy megúszunk ezt a dolgot, ez is milyen jó lenne.
5: Én azt gondolom, hogy ennél sokkal egyszerűbb a dolog, jól kell tudnunk úszni. És az a jó úszás tudás, az pedig ne hazudjunk magunknak, hogy mi aztán jól tudunk úszni, meg hogy én gyerekkoromban itt nőttem föl, meg ott nőttem föl. Nem, tehát a valóságot nézzük meg, hogy mi aznap, és ez nagyon fontos, hogy aznap mire vagyunk képesek az adott időjárási körülményekhez, vagy egyáltalán a mi aznapi fizikumunkhoz. Az időseknél van egy ilyen tévhit, hogy ó, hát én jól vagyok, aztán közben kiderült, hogy annyira jól van, hogy az aznapi gyógyszerét be se vette, és attól lesz egy rosszul léte, ami különben nem lenne veszélyes, hogyha ez otthon történik vele, csak hogyha éppen bement a szokásos körére egy körre, bement úszni, és ott lesz a rosszulét, akkor bizony jönnek a bajok. Tehát azért mondom, minden korosztálynak őszintén kéne saját magával szembesítenie minden alkalommal, amikor vízben vagy, hogy ő aznap képes-e arra, amire vállalkozik.
0: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
1: SMS számunk pedig 0639666. Egyik hallgatón kéri, hogy szerinte az örvény és a vihar életveszélyes, és az is, hogy forró testtel beugrunk a vízbe, bár hozzáteszi azt is, hogy nem igazán érti, hogy akkor hogy lehet, hogy a forró szaunából hideg vízbe is bele lehet ugrani. Nem tudom, én sajnos nem vagyok orvos, és hát egy másik derűsebb hangvételű SMS írja, hogy oké, rendben van, de akkor felhevült testtel ittasan hova ugorjunk? Hát például a napágyra, de semmiképpen sem a vízbe. De mit mond Ernő? Jó napot kívánok önnél, szó parancsoljon.
6: Üdvözlök mindenkit. Nekem nagyon keserű tapasztalataim vannak, mert a Bodrogon meg a Tiszán hajózunk, és nem egy emberi testet szedtem ki. Hát a legemlékezetesebb az Bodrogon a Szitán volt, amikor a vízitábor vezetője kiabált a gyerekeknek, gyertek, jön az uszály, jön a hullám, ugorjunk be.
1: Aha.
6: 3 nap múlva szedtem ki a vízből.
1: Azt, hogy ön hajózik ott, az mit jelent, hogy kompos vagy?
6: Nem, motorcsónakkal.
1: Motorcsónakkal, igen.
6: Motorcsónakkal, és elképesztő, hogy az vízitáboros kenusok összekötik a kenukat, 4-et, 5-öt, 6-ot, 7-et, és akkor szépen csordogálnak, és nagy évbe tesznek arra, hogy mi a víznek a haladása, meg mi a vízi szabály. Tehát, hogyha jön egy motoros hajó, akkor neki hol kell közlekednie? Vagy pedig összekötheti a hajók a kenukat, illetve a kenuk össze vannak kötve, akkor gondol egyet a gyerek, fogja, beleugrik, aztán majd lesz valami. Uh-huh. És akkor kikötnek itt-ott amott, mint például a mistégünkön, és kikötnek, azt se tudják, mi a vízmélység, mi a sodrás, és akkor ott elkezdenek pancsolni, onnan húztam ki 2 gyereket.
1: Ernő, hogy látja egyáltalán azok, mert a Bodrog is, meg a Tisza is veszélyes, én is tiszántúli vagyok, tehát ismerem ezeket a folyókat valamennyire. Egyáltalán tudnak úszni azok, akik egyébként ott evickélnek a vízen?
6: Hát a 70%-a csak...
1: Szóval milyen úszás képesség kell ahhoz?
6: Medence úszás.
1: Az nem ugyanaz, mint a Tisza? Tiszai úszás képesség?
6: Pontosan. Tehát azt hiszik, hogy ők a medencébe télen megtanulnak úszni, és akkor hoppá, beugrok, aztán minden más lesz. De ugyanakkor, hogyha beleugrik a vízbe, például a Bodrognál, akkor beleakad egy akármilyen ágba, vagy fába, vagy hínárba, akkor mindjárt megijed, jaj, mi ez. És akkor ott van a pánik.
1: Igen. Az egyik hallgatón kérdezi itt az SMS falon 0639666, hogy hát jó, azt mondjuk, hogy ne fürödjünk olyan helyen, olyan vízben, amit nem ismerünk. De hát el kell kezdeni valahogy az ismerkedést. Például a Tiszával vagy a Bodroggal hogyan kell elkezdeni, Ernő, az ismerkedést? Mi legyen az első lépés?
6: Úgy kell elkezdeni, hogy például Bodrogon-Szinán a bal parton van egy ilyen homokos pad, vagy pedig Sárfotoknál is van egy homokos pad. Akkor oda elmegyünk ezekkel a kenokkal, és ott van vízőr, úszómester, és akkor ott lehet gyakorolni tehát a szabad vízben való úszást, vagy pedig a pancsolást, vagy ugyanúgy Tokajnál is van a Szabadstrand, a Tiszába, ott is lehet pancsolni és úszkálni. Tehát ezzel kezdjük. És amikor ez már megvan, hogy a szabad vízbe látja, hogy na, akkor itt belakad a lábon valamibe, akkor nem kezdek el pánikolni.
1: Ernő, ön jó, bizonyára jól úszik, meg tapasztalt hajózó is, vagy legalábbis a motorcsónak a bizonyára komoly tapasztalatokat szerzett. Van olyan hely a Tiszán vagy a Bodrogon, ahol ön sem szívesen úszna, vagy meg se próbálná?
6: Hát a Bodrogon az a felső szakasz, a Sárospatak fölött van, tehát majdnem a határnál.
1: Igen.
6: Ahol ártér van, és ott nincsen kezelve a vízterület. Tehát volt olyan, hogy kijöntött a Bodrog, és akkor jöttek júniusban, volt egy zöld ár, jöttek a kenusok, és akkor szinte majdnem a házunkig ért a víz, és akkor ők boldogan ott a legelőn tolták a kenut. Mondom, álljatok meg, ez nem így működik. Mondom, ott van egy szakadó parttőletek 100 méterre, onnantól kezdve 10 méter mély lesz.
1: Igen.
6: Nem, minket nem érdekel. Tehát ezekkel nem lehet mit kezdeni.
1: Köszönjük, igen.
6: Bocs, és akkor az a másik kérdésem, hogy akkor akik vezetik ezeket a táborokat, hogy mennyire vannak felkészülve, mennyire vannak felvilágosítva ezekről a helyzetekre?

0: Hát itt hát maradjunk igen, akkor a Balatonnál, a... Ádám. Arról a konkrét tapasztalatai vannak nyilván. Mire figyeljünk igen, a Balatonnál? Ott...
1: Már nagyon sokan nem veszik ott is figyelembe például a sodrást, az az egyik, ami nagyon komoly, hogy viszonylag könnyen beúsznak, és akkor hát én vagyok a hős, mert hogy ennyit úsztam, aztán kifele meg nem megy, egy méter, két méter, elfáradunk, aztán elmerülünk, úgyhogy ez egy igen veszélyes dolog. A másik az, hogy amikor az időjárás jön, tehát jön egy ilyen zivatar, cella, vagy valamilyen komolyabb olyan időjárás, ahol ugye már kint van a viharjelzés, nagyon sokszor egyszerűen nem figyelmen kívül hagyják. Nem is tudják szerintem az emberek, hogy első meg másodfokú viharjelzés mit jelent, mit kell ilyenkor csinálni. De ez még a hagyján, tehát a szerencsésebbik eset, mert én úgy vettem észre egyébként, hogy itt hatóságok azért próbálják az embereket ilyenkor kiterelni a vízből, megelőzvén a baleseteket. Én dolgoztam ott a vízi bicikli kölcsönzőben, még diákkoromban, uh-huh. és ott az előfordult sajnos olyan eset, hogy bementek a vízbe, így, hát a vízi biciklin ugye betekertek. Az egy dolog, hogy elsodródik, vagy bemegy a túloldalig, illetve esek, úgy kell visszavontatni, vagy hasonló dolgok. Ez még azt mondom, hogy nem annyira súlyos, de nyilván ez egy nagyon veszélyes dolog, mert a vízi bicikli az nem egy olyan vízi jármű, tehát az el tud süllyedni nagyon könnyen, megtelik vízzel, és akkor a Balaton közepén nem nagyon lesz segítségünk. Ez egy igen nagy veszély. A másik az, hogy felhevült testtel beugranak a vízbe. Ebből nem egy halálos baleset volt már, és minden nyáron van ilyen egyébként, nem is egy szerintem. De egy biztosom, és ott is sajnos nekem is volt hozzá szerencsém, nem lehet elmondani elégszer, hogy ezzel nem lehet játszani, mert bemegy az ember, és nem jön ki többet. És az a baj, hogy ott vannak a szülők, ott vannak a családtagok, a barátok, ismerősök, és ezt nagyon nem jó. Így el mindenki, hogy ezt senki nem szeretné átélni.
0: Köszönjük szépen! Hát erre kell vigyázni egyebek mellett, hogyha a Balatonnál nyaralnak éppen, vagy oda készülnek. Ennyit tudtunk beszélgetni arról, hogy elkezdődött a fürdőszezon, a nyaralási szezon, és sajnos a vízi balesetek szezonja is, és amit holnap kérdezünk. Ön szerint milyen hatása van a forint erősödésének a turizmusra? Tengerpartra utazik, vagy hazai ülést választ? Másik kérdésünk, mit szól hozzá, hogy megduplázódott a lakásbiztosítások száma a viharok miatt? Ezek tehát a holnapi kérdések. A mai szerkesztő Tarics Péter, a hangmérnök Hajósi Bence, a riporter és asszisztensünk Ernst Taraszközi Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Újhelyi Zoltánt hallották, a Nemzeti Sportkrónika következik, viszont hallásra.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Újpestre igazolt Szappanos Péter. Nem kapott Bajnokok Ligája szabadkártyát a Tatabánya, a Szeged és a Ferencváros viszont igen. És gond nélkül vette az első akadályt Piros Zsombor Wimbledonban. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Távozott a Puskás Akadémiától és Újpestre igazolt Szappanos Péter, jelentette be mindkét NBA-ben szereplő klub. A felcsútiak értékesítették a 35 éves kapus játékjogát, vagyis a fővárosiak kivásárolták a szerződéséből Szappanost.

0: Spanyolország után Uruguay is döntetlent játszott a zöldfoki köztársaság ellen a labdarúgó világbajnokság H csoportjában Miami-ban. Az eredmény 2-2. Az uruguayiak szövetségi kapitánya Marcelo Bielsa így értékelt.
1: Nosotros el partido lo empezamos bien.
2: Jól kezdtük a mérkőzést. Voltak olyan 20-25 perces periódusok, amikor mindent megtettünk. És aztán meg voltak olyanok, amikor gólt kaptunk. Elértük, hogy nagyobb arányba birtokoljuk a labdát, és ezzel többet tudjunk támadni a góljuk után, de nehéz volt átállítani az agyunkat. Kétszer is eredményesek voltunk, és azt gondolom, hogy ezt meg is érdemeltük. A második félidő elején ismételten nálunk volt a labda, de már nem támadtunk annyira jól. Később aztán újabb gólt kaptunk, és ismételten arra kényszerültünk, hogy változtassunk a taktikán. Próbáltunk minél több lehetőséget kialakítani. Az volt a célunk, hogy újra megszerezzük a vezetést, és azt gondolom voltak olyan pillanatok, amikor ehhez nagyon közel jártunk. A csapat sokszor szervezetlen volt. A végén pedig úgy próbáltunk támadni, hogy ott volt a nagyon nagy kockázat annak, hogy egy hibánkat kihasználják, és végül mi kapunk gólt.
1: En el sentido de que atacábamos a costa de poder haber sufrido un gol en el cierre del partido.
0: Az ötfokiakat irányító Bubista így látta a mérkőzést.
3: Desde o início dissemos que queríamos.
2: Azt kell, hogy mondjam, hogy már az elejétől kezdve a lehető legmagasabb szinten harcoltunk, és mindent megtettünk, amit tudtunk. Ez az, amit már sorozatban a második mérkőzésen teljesítünk. És még az eredménynél is fontosabb, hogy képesek voltunk megmutatni a karakterisztikánkat, az erősségeinket, az egységünket és az ellenálló képességünket. Azért vagyunk itt, hogy harcoljunk, és most már szeretnénk elérni egy új álmunkat is, ami az, hogy tovább jussunk az egyenes kieséses szakaszba. Azt gondolom, hogy most már nyugodtan gondolkodhatunk ebben, azért, mert látom, hogy a csapat hogyan teljesít. És a következő mérkőzésen ezért lépünk pályára. Természetesen az összes ellenfelünk közel a lehető legnagyobb tisztelettel állunk hozzá, ismerjük az erősségeiket, de most már abban a szakaszában tartunk a tornának, amikor azt mondhatjuk, igen, mi is a továbbításért küzdünk.
3: Sabemos da qualidade dos nossos adversários, mas estamos num ponto de dizer claramente que vamos lutar pela qualificação.
0: Egyiptom 3-1-re győzte le Új-Zélandot a G csoportban Vancouverben. Az egyiptomiak Liverpooltól búcsúzó játékosa Mohamed Salah így nyilatkozott.
4: Well, it's incredible. I don't know how to express it in a word, but it's a great achievement for all the players.
2: Hihetetlen érzés, egyelőre még keresem a szavakat. Ezzel a győzelemmel történelmet írtunk, és már csak egy lépésre vagyunk egy újabb álmunktól, a csoportkörbe való továbbjutástól. Egyiptom népe emlékezni fog erre a napra, és ezt ki kell élvezni. A szurkolók fantasztikus hangulatot teremtenek, mintha otthon játszanánk. Mindenki pirosba öltözött. 4 pontunk van, ezzel vezetjük a csoportot, de vár ránk még egy fontos összecsapás. Ez a nap az ünneplésé és a pihenésé, holnaptól viszont minden figyelmünket a következő ellenfélre fordítjuk.
0: Következzen az új-zélandi kapitány Darren Beasley.
5: Disappointing, you know, we were so good in the first half, dominated possession.
2: Csalódás keltő eredmény. Az első fél időben nagyon jól játszottunk, sok helyzetet alakítottunk ki, a labda birtoklásban is mi voltunk erősebbek. A második játék részre valamiért nem tudtunk már felpörögni, egyre jobban elfáradtunk. Egyiptom pedig javított a teljesítményén, és kihasznált minden apró hibát. Összességében gól pedig megpecsételte a sorsunkat, addig küzdöttünk az egyenlítésért, ott eldőlt, hogy ez nem lesz meg. Csalódás.
0: A labdarúgó világbajnokságon magyar idő szerint 19 órától rendezik az Argentina-Ausztria mérkőzést a J csoportban. A meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti.
6: Nemzeti Sport Krónika.
0: A nőknél a Ferencváros, a férfiaknál a Szeged szabadkártyát kapott a kézilabda bajnokok ligája következő idényére. A Tatabánya férfi csapatának jelentkezését viszont elutasította az Európai Szövetség. A Tatabánya így az Európa Ligában indulhat ősztől. Fontos volt, hogy az utolsó asszót én vezetésből kaptam meg, nyilatkozta Rab Krisztián, aki a magyar férfi karcsapat vezetőedzőjével Nemcsik Zsolttal volt a Nemzeti Sportrádió vendége, miután sorozatban 3. Európa-bajnoki címüket szerezték meg. A mieink a döntőben 45-43-ra győzték le a románokat a franciaországi EB-n. A 24 éves Viva volt a magyarok befejező embere, és erről is nyilatkozott Szabó Szilviának a hazafutásban. Következzen a beszélgetésből egy részlet. Hogyha az asszokat nézzük, ugye a svédekkel találkoztatok először, 45-13-as nagyon magabiztos siker született, utána jöttek a spanyolok, őket 45-30-ra győztétek le, majd az elődöntőben az olaszok 45-36. Ugye az olaszoktól kaptatok ki tavaly a világbajnokságon. A döntőben volt-e bennetek egyfajta visszavágási vágy, és sikerült-e abból a meccsből olyan tapasztalatokat gyűjteni, ami most segített, és ezúttal ti kerültetek ki győztesen?
7: Igen, szerintem az olaszokkal, ha vívunk, az mindig egy nagy presztízs játszma. Azért a magyar-olasz mérkőzés az mindig egy ilyen kicsit emocionálisabb.
0: Kúra Tóli nevét említsük meg veled kapcsolatban, ugye vele igen, volt múltad.
7: Igen, de nagyon jó, hogy most felé tudtunk kerekedni. Tavaly a világbajnokságon sajnos nagyon meg tudtak lepni minket egy nagyon támadó stílusú vívással. Most is ezzel próbálkoztak, de most már sokkal jobban lereagáltuk őket, és hát amit Zsolt is említett, videózás, az annak meg lett az eredménye, és igazából a mi akaratunk jobban tudott érvényesülni, és ez hozta meg a győzelmet.
0: Az mentálisan segítette benneteket, hogy tudtátok, hogy a nagy esélyes franciák, akik ugye hazai környezetben vívtak volna, kikaptak a románoktól, és így nem velük kellett vívnotok az aranyéremért, hanem a román csapat várt rátok.
7: Nem, persze inkább a franciákra lehetett a hazai pályán számítani, de nem gondolom, hogy bármivel is ez az román gyengébb lenne, vagy a francia erősebb. Talán a franciáknak van egy kellemetlen stílusuk, de hogy mondtam, az edzőtáborban azért ezt elég jól sikerült megfigyelnünk. A románok nagyon kiegyensúlyozott lett a mezőny, szóval szinte már nem lehet azt mondani, hogy hát ez most váratlan, hogy ők vannak ott. Nagyon jó formában megverték a franciák előtt az oroszokat is, úgyhogy nagyon jó napjuk volt nekik is, mégis a végén meg tudtuk fogni őket.
0: Uh-huh. Ugye ez a magyar válogatott korosztályát tekintve a Los Angeles-i olimpiáig még mindenképpen ott lehet. Ahogy láttuk, a román válogatottban 4 nagyon fiatal versenyző van, tehát talán mondhatjuk, hogy övék a jövő, vagy náluk már ez a generációváltás lezajlott?
8: Én azt gondolom, hogy lényegesen fiatalabb vívókból áll, akik fejlődnek tovább, egyre nehezebb lesz ellenük vívni, egyre nehezebb lesz velük szembeszállni, egyelőre ezt még meg tudjuk oldani, mi kezünkben van még talán a nagyobb tudás, és ezen kell dolgoznunk, viszont, hogy most reméljük, hogy ez a proféta beszéljen belőled, és ez a Los Angeles olimpiáig még egyelőre megvan oldva, de majd utána tovább kell menni, és akkor ott majd nekünk is meg kell újulnunk nagy valószínűséggel, mondom, ezt nem tőlem kell megkérdezni, hanem az illetőri emberektől, de igen, tehát hogy ez a francia és meg a román csapat is számtalanul fiatal.
0: Abban lehetett bízni még a döntő asszói során is, hogy hiába vezetett jellemzően a román válogatott, ott voltatok, felzárkoztatok, hogy majd esetleg a végén a ti rutinotok fog dönteni, és az a bizonyos három utolsó asszó, az a mindent eldöntő három asszó, az a ti javatokra szolgál majd.
7: Persze, az nagyon fontos volt, hogy ne engedjük ki a kezünkből azt a kapaszkodást, és ne legyen ilyen 5-6 tusos előnyük, mert azt már nagyon nehéz, és ahhoz már bravúr kell, hogy ezt visszahozzuk. De ilyen 1-2 tusban, 1-2-3 tusos hátrányban tudtuk tartani végig, sokszor felhoztuk Egára. Ilyenkor ugye mindig az utolsó asszók döntenek, és nagyon sokat számított az, hogy én a végén már vezetésből kaptam meg az asszót, és egy Egált vívva megnyertük az asszót. Mindegy, hogy az asszó közepén kivezet, mindig a végén kell az utolsó tus beadni, és szerencsére ezt nagyon jól előkészítették nekem, és tényleg nekem már csak be kellett fejeznem. Úgyhogy amikor igazán kellett, akkor mi vezettünk.
9: A kardvívó Rab Krisztiánt és a magyar férfi karcsapat vezetőedzőjét Nemcsik Zsoltot hallották. Gondnél követte az első akadályt Wimbledonban Piros Zsombor. A magyar játékos 6-2-6-2-re nyerte a bolgár Ivan Ivanov ellen a selejtező első fordulójában a londoni Fives pályás nyílt teniszbajnokságon. Köszönöm a figyelmet, viszonthallásra!
6: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
10: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
11: 5:30, jó estét kívánunk, a mikrofonnál Bordi András és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
12: Az alaptörvény módosításával 12 évben maximálná a kormány a képviselői mandátumot. Visszatérhet a 70 éves korhatár az alkotmánybíróknál.
11: Két új Gripennel bővül a Magyar Honvédség vadászgép flottája, ezzel 18 gépesre bővül a Magyar Vadászgép Park.
12: Elindult a Fekete Madonna zarándokvonat Budapestről Lengyelországba, a csesztohovai Szűz Mária kegyhelyre.
11: Az időjárásról.
12: Holnap délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, aztán délután már kisebb gomoly felhők jelenhetnek meg az égen.
11: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról, a köztársasági elnök elmozdításáról, valamint a parlamenti képviselők mandátumának maximálásáról beszélt a miniszterelnök az országgyűlés rendkívüli ülésén napi rend előtt. Illés Anna összefoglalója.
13: Ezért hozzuk létre a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatalt, amelynek egyetlen feladata lesz feltárni, hová tűnt a magyar emberek vagyona, és visszaszerezni azt, amit a maffia elvetettől az országtól.
14: Átfogó, a korrupció felszámolását célzó programot hirdetett a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában úgy fogalmazott, a tisztító tűz elnevezésű művelet egyik legfontosabb eleme a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal lesz, amelynek létrehozása 47 jogszabály módosításával jár együtt.
13: Nem csak a múltbeli visszaéléseket vizsgálja majd, de a jövőbeli visszaélések megakadályozása is a fontos feladata lesz. És nem véletlenül nyújtjuk be egyszerre az alaptörvény 17. módosítását és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt létrehozó és körülbástyázó hatalmas jogszabálycsomagot. A két kezdeményezés csak együtt tudja felszabadítani Magyarországot. Mert nincs értelme vagyon visszaszerzésről beszélni, ha közben ugyanazok a bábok ülnek ugyanazokban az intézményekben, amelyek éveken keresztül akadályozták a feltárást, a nyomozást és a valódi igazságtételt.
14: Magyar Péter közölte, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak 4 elnök helyettese lesz. A szervezet kiemelt ügyekkel foglalkozik majd, el tud járni saját hatáskörben, egyes ügyeket pedig magához is vonhat más hatóságoktól.
13: A tisztító tűz művelet részeként kezdeményezzük a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon Súlyog Tamás megbízatása megszűnik.
14: A kormányfő az országgyűlésben azt is mondta, szeptembertől átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes társadalmat, amelynek végén az új alkotmányt népszavazással erősítik meg a magyarok.
13: Ezen alkotmányozási folyamat lezárultáig, de legfeljebb 5 évre az országgyűlés Súlyog Tamás helyére új köztársasági elnököt választ, akinek az egyik legfontosabb feladata a köztársasági elnök intézmény tekintélyének helyreállítása lesz. Az alaptörvény módosítása keretében ismét lehetővé tesszük, hogy az alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák válasszák meg a saját tagjaik közül, és visszavezetjük az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves felső korhatárt. A 70. életévüket betöltő alkotmánybírák megbízatása, köztük Polt Péteré is megszűnik, és ezzel a mentelmi joga is.
14: A kormányfő hozzátette, megerősítik a bírói önigazgatást, a kúria és az országos bírósági hivatal vezetőinek visszahívására és megválasztására vonatkozó szabályok jelentősen módosulnak. Magyar Péter kitért arra is, hogy változnak a kúria elnökének megválasztási szabályai is.
13: A tisztító tűzművelet célja nem csupán a jelenlegi politikai és gazdasági maffia rendszer felszámolása. Arról is gondoskodnunk kell, hogy ugyanilyen rendszer a jövőbe ne épülhessen ki újra. Ezért az alaptörvény 17. módosításában javaslatot teszünk az országgyűlési képviselői mandátum 12 évben történő maximálására.
14: Az alaptörvény 17. módosításáról szóló társadalmi párbeszéd kérdőíve már elérhető a kormány.hu oldalon, e hét szombatig várják a véleményeket. Az egyeztetésre beküldött válaszok összegzését kedden hozzák nyilvánosságra.
11: Becsületsértőnek és felháborítónak nevezte a Fidesz frakcióvezetője a miniszterelnök napi rend előtti felszólalását.
12: Gulyás Gergely szerint az Orbán Viktor miniszterelnöksége alatti 16 év Magyarország elmúlt 100 évének legsikeresebb időszaka volt. Egy olyan időszak, amelynek Magyar Péter is sokáig részese volt, tette hozzá a politikus.
15: Amire viszont nem kapott felhatalmazást, az 2,5 millió választópolgár által megválasztott országgyűlési képviselőknek és politikai közösségnek a vállalhatatlan, durva, brutális sértegetése. A kollektív bűnösség elve, amiről itt beszélt, a 20. század legrosszabb időszakait jellemzi. Akkor hangzottak el politikai vezetőktől ilyen beszédek, semmilyen indoka nincs arra, hogy kollektíven sértsen meg egy politikai közösséget, amelynek ön is az elsősorban Orbán Viktor miniszterelnöknek tapsoló része volt éveken keresztül, és még néhány évvel ezelőtt is.
11: Visszautasítja a KDNP, hogy a miniszterelnök velük kapcsolatban a maffiát emlegette.
12: Rétvári Bence, az ellenzéki párt országgyűlési frakció vezetője, Magyar Péter napirend előtti felszólalására reagálva beszélt az államfőügyéről is.
16: Súlyog Tamás kapcsán és a közjogi méltóság kapcsán ön ma sem tudott egyetlen egy konkrét törvénysértést, jogszabálysértést mondani, ami miatt ezeknek a közjogi tisztségviselőknek le kéne mondani. Egyet sem. Egy jogszabályt nem nevezett meg, egy lépést nem nevezett meg, sem egy konkrét lépést, vagy bármi mást, ami miatt ők adott jogszabályt megszegtek volna, mivel megszegték volna az esküjüket, megszegték volna a hivatali kötelezettségüket. Nem mondott, egyet sem mondott, miniszterelnök úr. Azért nem, mert nincs ilyen.
11: A Mi Hazánk mozgalom szerint a kormány úgy akarja elmozdítani a köztársasági elnököt, hogy a kétharmados felhatalmazásukkal a helyére teszik saját bábjukat, mondta az ellenzéki párt elnöke.
12: Toruckai László a miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagálva azt is mondta, amennyiben alkotmányozni akarnak és nem alkotmányos puccsot végrehajtani, akkor alkotmányozó nemzetgyűlést kell összehívni.
17: Ne ezzel az ilyen kamu társadalmi egyeztetésre hivatkozzanak, mert a Fidesz ezt hányszor megtette. Mindig ezt mondták, hogy ők is egyébként társadalmi egyeztetésre bocsájtották, és a népszavazással is az a helyzet, hogy az megint egy olyan egy fokkal jobb megoldás, de mégiscsak egy olyan megoldás, ami távol van az alkotmányozó nemzetgyűléstől. Tehát, hogyha önök szeretnének alkotmányozni, akkor járják a nemzetközi jog szerint megfelelő metódus útját, és nem pedig az, hogy önök a kétharmaddal visszaélnek, és támadják ezzel a Fideszt, amit most önök ugyanígy végre akarnak hajtani.
11: A Tisza párt szerint azért vannak a parlamentben, hogy megtisztítsák a magyar politikát és gazdaságot a korrupciótól, lopástól, amely az elmúlt 16 évet jellemezte, mondta a kormánypárt frakcióvezetője.
12: Bujdosó Andrea felháborítónak tartja, hogy az ellenzék ezen a törekvésen kuncog és terel.
18: Benyomnak egy gombot, és mondják a szöveget, és teljes mértékben még csak nem is reagálnak arra, hogy mi is történt itt a 16 évben. És valóban nem önökről szól ez, de jó részük itt ült ebben a parlamentben, és megszavazta azokat a törvényeket, ami hízlalta ezt a maffiát.
11: A parlamenti jogszabálytervezetek módosításáról beszélt a miniszterelnök a délután tartott rendkívüli sajtótájékoztatóján.
12: Magyar Péter az alaptörvénnyel és a vagyonvisszaszerzési hivatallal kapcsolatos társadalmi párbeszéd fontosságát hangsúlyozta.
19: Sokan azt kifogásolták, hogy nem volt ilyen, és hogy nem volt valódi egyeztetés, társadalmi, szakmai, és hogy rendeleti kormányzás volt, és egy pár óra alatt elfogadták jogszabályokat. És most itt vagyunk, és nem ezt csináljuk. Pontosan azért, mert sokan kifogásolták, pontosan azért, mert egy jogállamban ez így nem működik. Visszaadjuk az országgyűlésnek a szerepét, akár az országgyűlési viták tekintetében, és igenis társadalmi egyeztetésre kell akkor is terjeszteni, ha ezt mások nem így gondolják, mert hogy ugye nem volt ismert a pontos jogszabályszöveg, tehát igen, megígértük, valóban vállaltuk a kampányban, hogy lesz nemzeti vagyonvisszaszerzés és védelmi hivatal, de akkor mi nem volt kész a pontos jogszabályszöveg, amire az emberek véleményezni tudnák mondani, most ott van.
11: Bejelentette lemondását a brit kormányfő. Keir Starmer azt mondta, megérti és elfogadja, hogy a kormányzó munkáspárt nem vele képzeli el a jövőt. Londonból Tóth Valit hallják.
20: A várakozásnak megfelelően ma délelőtt Keir Starmer bejelentette, hogy távozik a Downing Street 10-ből. Amióta május elején a munkáspárt katasztrofális vereséget szenvedett az önkormányzati választásokon, majd belpolitikai gondok nyomán a párt, és személyesen Starmer népszerűsége is a mélypontra került, egyértelmű volt, hogy mennie kell. Így nem volt meglepő, hogy délelőtt a politikus megtette a bejelentést, lemond kormányfői posztjáról. Rövid beszédét azzal kezdte, hogy felvázolta, milyen országot örökölt és kormánya milyen eredményeket ért el. Majd azzal folytatta, látja, megérti és elfogadja, hogy a párt immár nem benne látja a megfelelő szemét az ország vezetésére. Ezért az egész ország érdekét szem előtt tartva lemond a kormányfői posztról. Mindent meg fogok tenni, hogy a hatalomátadás a lehető legrendezettebben történjen meg, jelentette ki. maximális támogatásomról szeretném biztosítani utódomat, aki egy olyan Nagy-Britanniát örököl, mely sokkal erősebb és igazságosabb, mint az az ország, amit én örököltem 2 évvel ezelőtt, tette hozzá. A munkáspárti politikus egyben arra kérte pártjának vezetését, dolgozzák ki a hatalomátadás lépéseit, és tegyék lehetővé, hogy július 9-e után hivatalosan is elkezdődhessen a jelölt állítás a pártelnöki és egyben miniszterelnöki pozícióra. Ebben az esetben legkésőbb a brit parlament őszi ülésszakának szeptemberi kezdetére új miniszterelnöke lehet az Egyesült Királyságnak, még akkor is, ha több jelölt esetén párton belüli szavazásra lenne szükség. A legvalószínűbb utód, Andy Burnham, Manchester eddigi rendkívül népszerű polgármestere lehet, aki a múlt héten egy pótválasztást megnyerve immár parlamenti képviselő lett. Ma délután le is tette a képviselői esküt, így immár ő is részt vehet a Keir Starmer utódlásáért induló versenyben.
11: Ukrajna keleti és déli részében is haltak meg civilek az éjszakai orosz légicsapásokban. Kijev Moszkva ellen indított drónokat válaszcsapásként. Részletek Iváncsik Attilától.
1: Egy gyermek és 2 felnőtt vesztette életét hétfőre virradóra a kelet-ukrajnai Szumi megyében, amikor lakóházukat orosz légicsapás érte. 3 helyi lakos súlyosan megsebesült. Odessa közelében a Fekete-tengeren 3 civil hajót ért orosz támadás. Egy tengerész meghalt, 8-at a vízből mentettek ki. A dél-ukrajnai megye központban Zaporizsjában az ellenséges dróntámadások következtében 2 helyi lakos halt meg. Sok a sebesült, akik között 11 éves fiú is van. Családi házak, többszintes épületek, raktárak és gazdasági épületek égtek ki. 7 ukrán megye energetikai rendszerében keletkeztek újabb jelentős károk. Az ukrán válaszcsapások ezúttal Moszkvát vették célba. Az orosz főváros légvédelme ugyan elhárította a támadást, mintegy 60 drónt lőttek le, de a repülőterek utas forgalmát szüneteltetni kellett. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök arról számolt be, hogy Németország 600 darab nagy hatótávolságú modern rakétát ad Kijevnek. Az államfő szerint ahhoz, hogy az ukrán hadipar saját maga gyártsa le ezeket, már csak Washington jóváhagyása kell. Szakértők kiemelik, a modern védekezésre és támadásra is alkalmas rakéták gyártása időigényes. Így a NATO tagországok hadiparát is tehermentesítenék, ha Ukrajnában zajlana a gyártás.
11: 2 új Gripennel bővül holnap a Magyar Honvédség vadászgép flottája. A 2 felújított JAS-39-es érkezésével 18 gépesre bővül a magyar vadászgéppark, így már 200-nyi Gripen védi az ország légterét. A kecskeméti légibázison 20 éve szolgálnak a Gripenek, amelyek a szovjet MiG-29-eseket váltották le. Víg András összeállítása.
21: A honvédség eredetileg 14 darabos Gripen flottája idén májusban 2 felújított géppel bővült, kedden pedig további 2 érkezik a kecskeméti légibázisra. A fejlesztés eredményeképpen hamarosan már 2 repülőszázadnyi Gripen áll a honvédség rendelkezésére, mondja Balogh Zoltán, katonai szakértő.
22: A Gripen egy sokoldalú gép, a nevéből adódóan a JAS vadász támadó és felderítő funkciókkal rendelkezik. Az, hogy teljes válik a flotta és 2 századot a levegőbe tudná emelni a Magyar Honvédség, hogy arról van szó, az mindenképpen egy előre mutató dolog, de a fejlesztés az soha nem állhat meg. Mint minden egyes fegyvernél, ennél is folyamatosan kell tudni fejleszteni. Ez nem a végpont, ez inkább azt mondanám, hogy egy állomás.
21: A JAS 39 típus jelű, vagyis elfogó, támadó és felderítő feladatokra egyaránt alkalmazható szuperszónikus vadászbombázók az elmúlt 2 évtizedben több ráncfelvarráson estek át. Korszerűsítették a fegyverzetüket, navigációs eszközeiket és a számítógépes rendszerüket is. Az újonnan hadrendbe álló Gripenekkel Magyarország terület és lakosság arányosan Közép-Európa egyik legnagyobb vadászgép flottájával rendelkezik. A 200-nyi Gripen Szlovákia, Horvátország és Szlovénia légtérvédelmét is ellátja. 4 repülőgép emellett a Lettország, Litvánia és Észtország légterét biztosító NATO műveletekben is rendszeresen részt vesz.
11: Folyamatos az átvilágítása az országos mentőszolgálatnál. A szervezet megbízott főigazgatója közölte, jelenleg a szervezet jogi, gazdasági és működési felülvizsgálata zajlik, amely várhatóan 5-10 hétig tart.
23: Az átvilágítás kiterjed a több mint 1000 járműből álló gépkocsi állományra, az épületekre, illetve a szervezet működésére is. Konstantinovics Miklós hozzátette, megkezdődött az egyeztetés a szakszervezetekkel, és a jövőben a nagyobb átláthatóság jegyében Rendszeresen nyilvánosságra hozzák majd a mentőszolgálat működését bemutató adatokat.
11: Tömegbalesetek és katasztrofák esetén bevethető logisztikai járművet adott át az Országos Mentőszolgálatnak a Magyar Vöröskereszt.
23: A speciális járművet rendkívüli helyzetekre tervezték, és nehéz terepviszonyok között is képes a helyszínre szállítani a mentéshez szükséges felszereléseket és szakembereket.
11: Komoly károkat okozott a tegnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást. Volt, ahol még ma reggel is dolgoztak a tűzoltók, zömében kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. Bácska Judit és Illés Anna összefoglalója.
14: Összetört autók, súlyosan megrongálódott vezetékek és hatalmas fák az utakra dőlve. Komoly pusztítást végzett a vasárnapi felhőszakadás Budapesten. A vihar özönvízszerű esővel csapott le, volt, ahol cseresznye nagyságú jég esett, hatalmas károkat okozva. Több helyen az utcákon hömpölygött az eső, garázsokból, tárolókból kellett kiszivattyúzni a vizet. A 16. kerületben az egyik ház tetejére fa dőlt, a helyszínen még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Egy nap alatt csak nem 400 vihar Arkárhoz vonultak ki a katasztrófa védők, zömében Budapesten, mondta el Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: Elsősorban a leszakadt ágok, kidőlt fák okoztak fennakadásokat több helyen. Hogyha a beavatkozásokat nézzük, akkor a legtöbb alkalommal a fővárosban kellett beavatkozni. Itt egyébként még hétfő reggel, illetve a délelőtti órákban is több helyen kellett dolgozni. Itt elsősorban az észak-pesti rész, ami érintett a vihar.
14: Dóka Imre közölte azt is, hogy a főváros mellett Pest, Békés és Hajdú-Bihar vármegyében hívták legtöbbször a vihar miatt a tűzoltókat. Debrecenben villámárvíz öntötte el több helyütt az utcákat. A helyettes szóvivő hangsúlyozta, mindenkit arra kérnek, hogy vegye komolyan a meteorológiai szolgálat előrejelzéseit, hiszen így sok kár megelőzhető, például a kerti bútorok virágcserepek elpakolásával, vagy ha biztonságos magasságba tesszük a pincékben tárolt tárgyakat.
11: Itt a krónika. A korábbinál egyszerűbb szerkezettel működik majd a közmédia, ami önmagában nem garancia, hogy európai értelemben vett közszolgálati médiumként üzemel, de jobbak az esélyek, fogalmazott Polyák Gábor, a Mérték Média Elemző Műhely média jogásza.
23: A szakértő szerint a közszolgálati média felügyeletében és a médiahatóságban tervezett változások nagyvonalú ajánlatnak számítanak az ellenzéki pártok és a szakma felé.
3: Az esélye annak, hogy itt egy olyan rendszer jön létre, ahol egyik párt sem nehezedik rá a közszolgálati médiára, és nem próbálja meg a teljes súlyával a saját érdekeit keresztülvinni egy valóban mindannyiunk pénzéből és mindannyiunk érdekében működő közmédiában, a sokkal jobb, mint eddig volt. 100%-os garancia nincs. Nem tudjuk, hogy kik lesznek azok az emberek, akiket a pártok delegálnak ezekbe a testületekbe. Itt ugye három jelöltje lesz a Tiszának, és a három delegáltja lesz az ellenzéki pártoknak. Itt nagyon sok minden múlik azon, hogy az ellenzéki pártok ezt most úgy tekintik el, hogy beküldhetnek ide olyan trollokat, akik majd próbálják az összes lehetséges döntést akadályozni ezekben a testületekben.
11: Egységes rendszer kiépítését várja az új kormánytól a pedagógusok szakszervezete a közoktatásban, vagyis hogy kerüljenek egységes szabályozás alá az intézmények a bölcsödéktől a középiskoláig. Egyebek mellett ötelemű bérrendszer kialakítását javasolják, mondta a pedagógusok szakszervezetének alelnöke a közmédiában.
23: Tóth Tünde arról is beszélt, hogy azt szeretnék, ha a kötelező munkaidő és a túlóra elszámolás szempontjából is igazságos, azonos előírások vonatkoznának a dolgozókra, intézménytől függetlenül.
4: Egyrészt a bértábla bevezetését szeretnénk újra, ez az első része. Második része az a pótlékrendszer, tehát például a munkaközösség vezetőknek, osztályfőnököknek járó pótlékok. Harmadik lépése az, hogy minden egyes túlmunkát, többlettanítást fizessenek ki. A negyedik eleme a bérrendszer javaslatunknak az a úgynevezett ilyen cél feladatok ellátásért járó juttatások, és ugye az ötödik elem az pedig a minőségi bérpótlék.
11: Továbbra is sok diák jelentkezik nyári munkára. Erről beszélt a Diák Ész főtitkára a Kossuth Rádióban.
23: Majzik Nándor hangsúlyozta, ezekben a hónapokban a turizmus vendéglátási szektor a legnépszerűbb a fiatalok körében, akiknek idén az átlagos órabére 2400 forint. Hozzátette, a bérek területenként változnak, míg az Alföldön alacsonyabb, a Balaton környékén magasabb összeget kapnak a diákmunkások.
0: Olyan lehetőség van, amikor maga a munkáltató az szállást is biztosít a diákoknak. Egyébként ez elég nagyban meg is nyomja a népszerűségét a munkának. Olyan szinten akár, hogyha még az órabér mondjuk valamivel alacsonyabb is, viszont kínálnak mellé szállást, akkor értelemszerűen ez egy vonzó opció tud lenni. Egyrészt azért, mert nem neki kell keresni, megfizetni a szállást, másrészt meg sok esetben itt azt kell látni, hogy olyan esetekben is szokták biztosítani mondjuk adott diákmunkát kereső cégek, amikor nem csak egy embert keresnek, hanem mondjuk többet. És adott esetben egy közösség is ki tud ebből alakulni, tehát hogyha azt nézzük, akkor ez nem csak munkáról szól nekik, hanem akkor ez tényleg egy nyári élményé válik egy ilyen formában, főleg ez például Balaton mellett van.
11: Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok. Augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen.
23: Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun vármegyei Ágota falván. A résztvevőkre sport, kulturális és közösségi programok várnak, a szervezők pedig állami támogatással biztosítják a szállást, az étkezést és az utazást. A táborokba határon túli magyarok is érkeznek.
11: Szakemberek szerint a tegnapi csapadék nem hozott érdemi fordulatot az aszály helyzetben. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője a Kossuth Rádióban arról beszélt, az ország vízháztartását továbbra is jelentős, több éve halmozódó csapadékhiány jellemzi, ezért a rendelkezésre álló vízkészlet megtartása kiemelt jelentőségű. Kócán Dávid összefoglalója.
5: Most már ugye országosan több évnyi halmozott csapadékhiányunk van, és annyira száraz a talaj, hogy amikor érkezik egy-egy ilyen, hát nem kisebb, mert tudom, hogy van, ahol komoly gondokat okozott, és fákat döntött ki a vihar, tehát van, akinek ez nagy problémát okoz nyilvánvalóan, de a talajban lévő víz szempontjából, vagy a tavakban lévő víz szempontjából sajnos semmit nem jelentett.
7: A tegnapi csapadék nem volt elegendő ahhoz, hogy érdemben javítsa a tavak és a talaj mélyebb rétegeinek vízhiányát, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella a Kossuth Rádióban közölte. Országosan átlagban mintegy 470 mm, az Alföld egyes térségeiben pedig több mint 900 mm csapadék hiányzik a talajból. Hangsúlyozta, a Velencei tó átlagos vízszintje jelenleg 54 cm, ami 1 cm-rel marad el a valaha mért legkisebb vízállástól.
5: Az elmúlt 1500 évben körülbelül 16 alkalommal van arról bejegyzés, hogy teljesen kiszáradt a tó. Ugye legutóbb 1860-as években, de akkor egyébként volt egy olyan aszályos időszak, amikor Balatonban is alig-alig volt víz, de akkor a Velencei tónak a medrében a feljegyzések szerint huszárok gyakorlatoztak.
7: A szóvivő szerint Magyarország vízkészlete az elmúlt időszakban nem csökkent jelentősen. A kihívást inkább az jelenti, hogy nincs elegendő tárolókapacitás és vízvisszatartó rendszer a csapadék és az árhullámok idején érkező víz helyben tartására.
5: A Vizet a tájba programnak az alapja az az, hogy mi önkéntes felajánlásokat várunk és vártunk gazdáktól, hogy az ő területükön visszatarthassuk a vizet. Ez tavaly indult, és ebben az évben vannak felajánlásaink. Az egész nagyságát, hogy mennyi víz hiányzik Magyarországon, és mennyit kéne a tájban visszatartunk nyilvánvalóan ahhoz képest, ez egy nagyon kis mennyiségű visszatartott víz, de mindenképpen ez is víz. Tehát, hogy ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy most már minden egyes csepp számít.
7: A vízpótlás érdekében az elmúlt időszakban 10 cm-rel, mintegy 750 cm-re emelték a Tiszató vízszintjét, ami mintegy 18,6 millió köbméter többletvíztározását teszi lehetővé. Ezt a készletet részben az öntöző csatornák vízellátására használják fel.
5: Május 14-e óta dolgozik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, és ez azért fontos, mert ugye itt tudjuk koordinálni a vízügyi igazgatóságok munkáját. Ez gyakorlatilag ugyanaz a munka, mint egy árvíznél, csak ugye pont a vízhiány ellen küzdünk. Nagyon sok helyen most már szakemberek mentek át az egyik vízügynek a területéről a másikéra. 24 órában, ahol lehetőség van, és ahol víz tömeg rendelkezésre áll, ott megtartjuk a vizeket. Tehát most kb. 40 millió köbméterrel többet tartunk vissza ezekben az említett holtágak, medrek, stb. Mint tavaly ugyanilyenkor.
7: Siklós Gabriella hozzátette. Országszerte egyre több helyen civil, úgynevezett vízőrző egyesületekkel együttműködve juttatnak vizet olyan területekre, amelyek korábban nem részesültek vízpótlásban.
11: Változhatnak a légiutasok jogai Európában. Az új uniós szabályozásban, amely hamarosan hatályba léphet, például egyszerűbb lehet a kártérítési folyamat járatkésések vagy törlések esetén, bővülnek az utasok átfoglaláshoz kapcsolódó jogai is, valamint a jegyárakat már a kézipoggyászal együtt kell majd feltüntetni. Erről a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének jogi igazgatója beszélt a Kossuth Rádióban.
23: Baranyi Dóra hangsúlyozta, régóta egyeztettek a civil szervezetek, valamint az Európai Parlament és a Tanács is, és úgy tűnik, hogy az új szabályozásban inkább a fogyasztók védelme erősödhet.
6: Bevezették a beszállókártya elektronikus változatát, és nem csak azt vezették be, hanem azt csak, hogy bizonyos alkalmazáson keresztül lehetett ezt bemutatni a repülőtereken, ezt is bezárták ezt a kaput a jogalkotók. Most már olyan elektronikus jegyet kell biztosítani, amelyhez nem kötődik egy alkalmazás használata, illetve a kinyomtatásért sem lehet már pénzt kérni. Tehát vihetem a kinyomtatott jegyemet, ha az beolvasható nyilván a QR kódja a beléptetéskor, illetve kérhetem a kinyomtatását is, ha nincsen nálam bármi történik.
11: A felső vezeték szakadás miatt 2 órás késéssel indult el a Fekete Madonna zarándokvonat Budapestről Lengyelországba a Częstochowai Szűz Mária kegyhelyre. A vonaton csaknem 500 zarándok utazik, közülük 150-en Erdélyből, 50-en pedig Kárpátaljáról érkeztek az útra. A zarándokok a világörökségi Krakkóba is ellátogatnak, ahol a Szent II. János Pál Bazilikában Szent Misén is részt vesznek. Csontos Ábel és Falucskai Ivett összeállítása.
8: Jó reggelt kívánok!
9: Kora reggel egymás után érkeztek a hívek a keleti pályaudvarra. A Fekete Madonna zarándok vonatra várakoztak. Az úti cél a lengyelországi Częstochowa városa.
10: Ez az első útunk, már Csíksomlyón voltunk vonatos zarándoklaton 10 évvel ezelőtt, és kíváncsiak vagyunk, hogy ez a Częstochowai milyen lesz.
9: Többen már nem először vesznek részt a zarándoklaton.
24: A legcsodálatosabb lelki élményt itt kaptuk, illetve az ilyen utakon. Számunkra nyugdíjas korunkban ez a legtöbb, amit magunkért tudunk tenni, és a környezetünkért is.
9: A vonaton csaknem 500 zarándok utazik, közülük 150-en Erdélyből, 50-en pedig Kárpátaljáról érkeztek az útra. A zarándokok célja a Szűz Mária iránti tisztelet kifejezése mellett a lelki megújulás, valamint a hitben való elmélyülés.
25: A lelki feltöltődés miatt vagyok itt, úgyhogy szeretném, hogy most a mindennapok úgymond szürkeségéből egy kicsit tényleg a Szűz anyához tudjak menni és feltöltődni.
9: A Częstochowai Szűz Mária kegyhely megtekintése után a résztvevők csütörtökön a krakkói II. Szent János Pál Bazilikában vesznek részt ünnepi szentmisén. Ezt követően az zarándokok az Isteni Irgalmasság Bazilika magyar kápolnájához látogatnak, ahol megkoszorúzzák Mindszenti József herceg prímás szobrát.
23: Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint lezárták a le- és felhajtó ágat az M1-esen Hegyeshalom felé a 101-es kilométernél. Lehajtani a 107-es kilométernél lévő csomópontban, felhajtani pedig a 94-es kilométernél lévő csomópontban lehet. Lassabb a haladás a pálya 113-as és 118-as kilométerek között is, ahol sávelhúzásos terelés épült ki. Hegyeshalom felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. A dilatációs szerkezetet javítják Szolnokon a Szent István Tisza hídon. A 4-es főúton a 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, a forgalmat jelzőlámpa irányítja. Mind a két irányból torlódásra számítsanak. Útépítők dolgoznak az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban araszol a kocsisor.
11: Fővárosi információkkal folytatjuk.
26: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben a Dréher-Antal úton a Jászberényi út előtt. Csak egy sáv járható, jelentős torlódásra kell készülni. Nem járható a külső sáv a Margit hídon Pestre egy rövid szakaszon hatósági intézkedés miatt. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István partnál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. Rebenszki Gergő, BKK Info.
27: Időjárás jelentés.
28: Napnyugta után egyre kevesebb helyen várható csapadék, góc, és holnap jóval kisebb számban alakulhat ki záporzivatar a maihoz képest. Sok napsütés várható gomoly felhőkkel, az északi szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A minimum többnyire 15 és 20 fok között alakul, de a vízpartokon, magasabban fekvő helyeken ennél pár fokkal melegebb is lehet. Kedden a maximum 30 és 35 fok országok között valószínű. Kókai Ádám, Hungaromet.
1: Köszönjük a figyelmet, viszont hallása.
12: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
13: 18 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A mikrofonnál Bordi András. A tisztítótűz művelet elindítását jelentette be Magyar Péter az országgyűlésben. A miniszterelnök azt mondta, hogy megszabadítják a magyarokat a politikai és gazdasági maffiától. Súlyog Tamás július 20-a körül már nem lesz Magyarország köztársasági elnöke, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján a parlamentben. Folyamatos az átvilágítás az országos mentőszolgálatnál. A szervezet megbízott főigazgatója közölte, jelenleg a jogi, gazdasági és működési felülvizsgálat zajlik. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Komoly károkat okozott a tegnapi vihar az országban, csak nem 400 esetben kaptak riasztást a katasztrófa védelem munkatársai. Holnap is sok lesz a napsütés, de szórványosan záporzivatar kialakulhat. Napközben 30-35 fok valószínű.
12: Műsorajánlat. Délelőtt.
15: Magyarországon évente több ezer ember kerül kórházba szívinfarktus miatt. De mit tehetnek az érintettek egy újabb szívroham megelőzéséért? Többet kell mozogni, vagy éppen óvatosabbnak lenni a megerőltetéssel? A nyári hőség is megterhelő lehet, de vajon milyen szerepe van a táplálkozásnak, a stresszkezelésnek és a gyógyszereknek a felépülésben? Erről is kérdezzük Bernát Zsuzsannát, a Szívesen Egyesület vezetőjét, és dr. Gellér László professzort, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnökét, és természetesen kérdezhetnek önök is. Horváth Ágnes vagyok, várom önöket.
12: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. Felfedező az egészségről.
16: A 90 éves Teri néni nagyon szerencsétlenül esett el a fürdőszobában, eltörött a csípője és a bordája is. Ráadásul cukorbeteg és a vérnyomása is magas. A traumatológiára egyre több olyan idős beteg kerül, akik a sérüléseik mellett többféle belgyógyászati betegséggel is küzdenek. Ezért a Pécsi Orvosegyetemen kialakítottak egy ortogeriátriai koncepciót.
12: Felfedező az egészségről. Kedden 14 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
17: Azt adom neked, ami a legdrágább nekem az életben.
12: A Rádiószínház műsorán ezen a héten a Krimiké a főszerep.
18: Megtetszett végre jönni, Titmás úr. Keresték ám már. És nézze csak, mit hoztak magának, micsodás kosarakat.
17: Mindez azért, mert Hogárti néni megajándékozott egy gyémántal.
12: Izgalmas nyomozások, kalandok és kulisszatitkok.
19: Na üljön le.
18: Igen.
19: Mondjon el mindent.
17: Szerintem ez a nő a gyilkos.
12: Klasszikus detektív regények rádió változata. Péntekig 21 óra után a Kossuth Rádióban.
20: Oda nézek a pont.
29: Kuruc sziget a Labanc világ közepén.
20: Katonailag nem fogja.
29: Az utolsó hős.
20: Száz aranyat ér a fejed.
30: A meg a dicsőség.
20: Élve van, ahova te el kell foglunk.
29: Akit az ellenség fenyeget.
20: Egy halc, krepel is kutya.
30: Engedelmével egy kicsit később.
29: Ám az igazi betyár mindig kivágja magát.
31: Megölhetném, de nem teszem.
20: A császár nevében gyönyörtön!
29: Zente Ferenc.
31: Hogy írja Balázs az üzenetet?
20: A tenger kapitánya.
29: Dupla részekkel. Vasárnap 16 óra 50 perctől a Dunán.
12: Határok nélkül Bereki Anikóval.
32: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Ma a következő témákat ajánlom figyelmükbe. Már az őszi helyhatósági választásokra készülnek a Magyar Szövetségben. Szeretnék megőrizni a 4 évvel ezelőtt elért eredményeiket. Egyszerre szakmai fórum és közösségi élményt nyújtó esemény. Nagy sikerrel rendezték meg a Taste of Transylvania Boutique Fesztivált Marosvásárhelyen. A kereszténység és a hívő élet örömteli, a Jóisten nem csak a templomok falai között van jelen. Immár 7. alkalommal szervezték meg Gyergyószentmiklóson a Feltölt Ő Keresztény Zenei Fesztivált. Most következzenek a részletek. Mindenekelőtt arról, hogy a hétvégén ülésezett a Magyar Szövetség országos tanácsa. A testület fő napirendi pontja az őszi szlovákiai helyhatósági választásokra való felkészülés értékelése volt. A jelöltállítás végleges határideje augusztus 24-e. Haják Szabó Mária összeállítása.
0: A Magyar Szövetség szeretné megőrizni a 4 évvel ezelőtt szerzett pozícióit. 2022-ben a magyar párt delegálta a legtöbb képviselőt a megyei képviselőtestületekbe, és a vezető kormánypárt a Smer után a második legtöbb polgármesteri helyet szerezte meg, Gubik László pártelnök.
2: Járási autonómiát tiszteletben tartjuk, látjuk a megye elnökjelölteket is, úgyhogy most már semmi ne akadályozzon meg bennünket abban, hogy olyan eredményt érjünk el, mint 4 évvel ezelőtt, és megőrizzük mindenhol a kormányzási szerepünket is az 5 déli megyében.
0: A Magyar Szövetség 2 megyében indít saját elnökjelöltet, Nyitra megyében Csenger Tibort, Nagyszombat megyében pedig Berényi Józsefet, aki az ülés után újságírók előtt kijelentette, az még korán sem biztos, hogy ő lesz a jelölt.
3: Szeretném megköszönni a 2 járás támogatását a elnökjelölésre. Galántán titkosszavazással 34 küldöttből 34-en rám szavaztak, Dunaszerdahelyen titkosszavazással 56 küldöttből 53 szavazott, ismétlen még egyszer titkos szavazással. Sajnos továbbra is úgy látom, hogy elnök úr Gubik László nem tud azonosulni ezzel a jelöléssel, úgyhogy jelen pillanatban nem tudom egyértelműen kijelenteni, hogy vállalom ezt a jelölést, amennyiben elnök úr nem tud támogatni, akkor új jelöltet fog kellni keresni.
0: Berényi József további egyeztetéseket tart szükségesnek, mondta, és távozott. Közben azonban az országos tanács megszavazta, hogy ő legyen Nagyszombat megyében a Magyar Szövetség elnökjelöltje. Tegyük hozzá, Őri Péter a dunaszerdahelyi és a galántai járási jelölések miatt mondott le a párt alelnöki posztjáról a közelmúltban.
2: Én tiszteletben tartom a járásoknak a véleményét.
0: Gubik László pártelnök.
2: És mind a galántai járásban, mind a dunaszerdahelyi járásban is egyértelmű Berényi József támogatása, és most már egyébként az országos tanácson is. Tehát, hogy van egy határozat arról, hogy ő a párt Nagyszombati megye elnök jelöltje, én erre így tekintek.
0: Pozsony és Besztercebánya megyében a meglévő szlovák elnököket támogatja a magyar párt, akikkel az elmúlt időszakban is jó volt az együttműködés. Kassa megyében pedig még nem zárultak le a tárgyalások. Felmerült az országos tanács elnökének, Pandi Péternek az indítása is Kassa megye elnökjelölti posztjára.
4: Meg kell ezt fontolni. Nyilván minden jelöltségnek vannak pozitív és negatív oldalai. Egyrésztről, ha már 3 éve keményen dolgozunk a párt felépítéséért, úgy gondolom, hogy jó lenne kihasználni ezt a lehetőséget is, részt venni a kampányba. Ugyanakkor fel kell mérnem azt is, hogy mennyire tudunk embereket mozgósítani. Per pillanat az a véleményem, hogy ne is a saját érdekeimet vagy érzéseimet kell figyelembe venni, hanem a párt érdekét is. Úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben a párt érdeke az, hogy legyen saját jelöltünk.
0: Július 3-án közéleti pikniket tart a Magyar Szövetség Martoson. Ez a rendezvény lesz az önkormányzati kampány nyitánya, s addigra várhatóan tisztázza a párt a vitás kérdéseket is.
32: Már az őszi helyhatósági választásokra figyelnek a felvidéki magyar pártban, a Magyar Szövetségben. Derült ki Haják Szabó Mária tudósításából. Itt a határok nélkül. A beregszászi székhelyű Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet huszár lovas bemutató sorozatot indított a kárpátaljai magyar iskolás korosztály számára. Az interaktív foglalkozások Tiszacsomán, az Árpád vezér látogatóközpontban és Lovardában zajlanak majd. Az első alkalommal megtartott foglalkozáson a huszárkor sajátosságaival és a huszárok öltözetével, fegyvereivel ismerkedhettek meg a gyerekek, és kipróbálhatták a lovaglást is. További részletek Iváncsik Attilától.
5: A mai napon a huszároktól megtudtunk dolgokat, hogy milyen a viseletük és hogy mit csináltak, illetve lovagolni lehetett, a lóról is megtudtunk dolgokat. Érdekes a mai napban az volt, hogy megtekintettük az állatokat, és hogy lovagolhattunk, és hogy felpróbálhattuk a huszároknak az öltözetét, illetve hogy hogy öltöznek, és hogy hogy hívják az öltözetüket.
6: Mondja Árva Arabella, aki szintén részt vett a huszárlovas bemutatón. Csémi Dominik a lovaglást is kipróbálta.
7: Érdekes volt, mert így először elkezdett lassan menni a ló, és utána kezdett gyorsítani. Kicsit féltem.
6: Somi Katalin, a nagyberegi magyar középiskola tanára kiemelte. A huszár hagyományok megismerése azért is fontos a helyi magyar gyerekek számára, mert az iskolai tananyagban kevés szó esik a huszárságról.
8: Nagyon fontosnak tartjuk azokat a foglalkozásokat, amikor a gyerekek tanórákon kívül is ilyen interaktív módon ismerkedhetnek a kultúránkkal, a hagyományainkkal, és talán így egy kicsit jobban meg is ragad bennük, mintha csak egy tanórán meghallgatják ugyanezt. Nyilván március 15-én azért mindig szó esik a huszárokról, a huszár hagyományokról, de azért mégis fontos, hogy külön is felhívjuk a figyelmet, mert az iskolai tananyagban azért nem kapnak annyira nagy szerepet.
6: A huszárok a 19. század végéig játszottak fontos szerepet a magyar hadseregben. A Rákóczi szabadságharcban is fontos szerepük volt. Turányi Nikoletta, az Árpád vezérlátogatóközpont tárlatvezetője.
9: Magyarországon jelentek meg először, azonban későbbiekben Európa több országában is elterjedtek. A nyelvészek között nincsen megegyezés, hogy honnan is ered a huszár szó, azonban Magyarországon elterjedt egy ilyen kifejezés, miszerint a huszár a huszóból ered, és mivel egy akkori királyi rendelet szerint 20 jobbágytelek után ki kellett állítaniuk egy lovas harcost, és úgy gondolják, hogy innen ered a huszár szó. A viseletükről tudni kell, hogy nagyon díszes, csinóros egyenruháik voltak, a sapkájukat csákónak nevezték, volt még egy rövidebb kabátjuk, amelyet dolmánynak neveztek, és volt még egy ilyen szörmés kabátjuk, az pedig mentének nevezik, volt még egy lovagló csizmájuk, valamint egy szükszáró lovas nadrágjuk is.
6: A huszárság a magyar történelem egyik különleges katonai formációja, amely a bátorságot, a becsületet és az összetartozást jelképezi. Ezt fontos megismertetni a fiatalokkal, hangsúlyozza Orbán Viktória, Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet munkatársa.
10: A Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet 2011 óta foglalkozik lovas hagyományőrzéssel, előzőleg fesztiválokon, különböző kiállítások által, illetve 2023-ban becsatlakoztunk a Kárpát-medencei lovas programban, melynek keretein belül sikerült elkészítetnünk egy huszár ezredet, amely 19. századi viselet mintája alapján készült, amely jellemző volt Vilmos huszár ezredére, illetve annak a kárpátaljai állományára. Fontos volt számunkra ez, ugyanis célunk az, hogy a gyerekek megismertessük a saját lovas hagyományunkat, amelyik Kárpátalján ismert. Ennek kereteinből azontól történelmi hátteret biztosítunk ehhez előadásokon belül, igazából interaktív előadásról van szó, amelynek a kereteinben megismerkednek egyrészt a történelemmel, másrészt a társadalmi háttérre, illetve a lovas és a huszár hagyományokkal, amelyeket nyilván ismerniük kell, hiszen fontos az, hogy ne felejtsék el a múltjukat, és tudják azt, hogy honnan jöttek és milyen gyökerekkel rendelkeznek.
11: Tiszacsomáról menjünk Marosvásárhelyre, a huszárok után pedig figyeljünk az erdélyi gasztronómiai hagyományokra. A hétvégén Marosvásárhelyen rendezték meg az erdély ízeit bemutató Taste of Transylvania Butik Fesztivált, amelynek nem titkolt célja a gazdag erdélyi gasztronómiai hagyományok megismertetése és megőrzése volt. A marosvásárhelyi várban 17 romániai és magyarországi étterem és cukrászda finomságait lehetett megkóstolni, valamint több különleges, otthon is elkészíthető receptet lehetett elsajátítani az Örömfőzde stúdió főzési bemutatóin. A 2022-ben alapított rendezvény több, mint fesztivál. Szakmai fórum és közösségi élményt nyújtó esemény is egyben. Fogalmaztak a látogatók és a kiállítók Erdei Edit Zsuzsanna összeállításában.
14: Pozitív a vélemény, mert a környezet az nagyon szép, meg minden.
21: Nem voltam még soha hasonló fesztiválon.
14: Ilyen nem volt, és a vásárhelyek mindig azt hangoztatják, hogy Vásárhely egy elmaradott város, nagyobb városokhoz képest, és íme nem maradunk el. Más fesztiválokhoz képest ugyan kisebb ez a várbeli gasztrofesztivál, de kell az ilyesmi is. Az emberek kívánkoznak, minden újra kíváncsia.
22: Pásztori István, sepsiszentgyörgyi séf, a konyhafőnök verseny 2024-es győztese.
23: Ez most már a negyedik Taste of Transylvania kiadása, ahol jelen vagyok. Én úgy gondolom, hogy minden séfnek, aki az erdélyi gasztronómiához valamilyen úton módon kötődik, fontos az, hogy itt legyen, és a két legjobb fogásommal érkeztem, hogy a vendégek elégedetten távozzanak innen, egy jó beszélgetés után, egy jó étel után.
22: Szívesen osztja meg a receptjeit másokkal?
21: dolgokkal.
23: Természetesen rengeteg pontos receptet adok meg az itt levő embereknek is, mikor kérdeznek, van akinek még le is írom az egész procedúrát. Én úgy vagyok, hogy erről szól a gasztronómia, nem arról szól már, hogy a titkokat hogy őrizzük meg, hanem a technika akarat, hogy tudjuk egymásnak megosztani, és szerintem ez a Taste of Transylvania erről is szól. Ez az egész egy család, mi úgy vagyunk együtt, hogy folyamatosan egymással beszélgetünk, hogy tudnánk ezt az egészet jobban tenni. Szerintem ez a Taste of Transylvania, ez több, mint egy gasztrofesztivál.
22: Az Erdélyi Ízek Marosvásárhelyi Fesztiválján jelen van a Grill Akadémia is Debrecenből. Zákány Dániel, a Grill Akadémia vezetője.
1: Háromféle ételt hoztunk, egy berke bárányfejet, ez egy bárányterrin kacsamájjal, illetve kalácssal és kimcsivel, ez egy magyaros karralábé kimcsi, illetve hoztunk egy mangalica oldalast, amit egy barbecue technológiával készítettünk el. Készítettünk hozzá egy erdélyi érlelt sajtból készítettünk krumplipürét, illetve pecsenyemártást, savanyított gombákat, meg hát nyilván hoztunk Debrecenit is helyi pityókás kenyérrel, illetve létai tormával és mustárral adjuk.
22: Hogy lehet az újat, a modernet összehangolni a tradíciókkal, a hagyományokkal?

0: kertet hoztunk, aminek a málnát a saját farmunkról szedjük le. Emellett hoztunk áfonyát, az a hargita szám, az etlaki közösségét hoztunk, az a Kongó farmi ordával dúsítottuk. Tehát nekünk az az elvünk, hogy a helyi termelőket felkarolva próbáljuk desszert formájába visszaadni a gyümölcsöt. Ezáltal is támogatjuk a helyi gazdákat, és a vendégeinknek is tudunk nyújtani egy plusz élményt, hogy mennyire különlegesek tudnak lenni erdélyi ízei francia stílusban.
1: Truca Adorján, az Erdélyi Ízei Fesztivál alapítója, főszervezője.
2: Véleményem szerint nem csak Erdély és nem csak Románia, hanem valószínűleg egész Kelet-Európa egy ilyen gasztronómiai identitásválságban van, mert az a 70 év hiánygazdaság után most jött egy 35 év nagyon kemény átalakulás, hogy hirtelen mindenünk van, de ezeket nem megfelelőképpen használjuk, vagy sokkal okosabban is lehetne, és ez szerintem egy új 21. századi erdélyi konyha révén kellene művelni jobban, és az identitásunkat meg kellene találjuk. Tehát az elmúlt 35 évben importáltunk technológiát, technikát, recepteket és hozzá alapanyagokat is, és közben egy picit elmentek a lovak velünk, és a saját dolgainkra nem figyeltünk annyira, ami több száz éven keresztül megtartotta a mi őseinket. És ezt a gasztronómiai hozományt, ezt én úgy érzem, hogy picit eltékozoltuk, és ebből kellene faragni valami újat, valami 21. századit, ami a ma emberének szól, mai technológiát használ, megfelel azoknak a trendeknek, ami amúgy a nagyvilágban történik, de fontos számára az a gyökér alapanyagokban, receptekben, amit amúgy nagyon sokan most is művelnek otthon, de ez az éttermek falain belül is minél hangsúlyosabban tudjuk tenni. Nem azt mondom, hogy nincsen szükség hamburgerre, pizzára, meg spagettire, én elfogadom, hogy ezek vannak a piacon, de az, hogy az éttermeknek mondjuk a mi környékünkön, itt a környező néhány megyébe is, és több száz étterem ennek az étkapját statisztikailag is megvizsgáltuk, és 70% fölött van azoknak az éttermeknek az aránya, akiknél ezek az ételek megtalálhatóak jelentős részben, és csak 20%-ban vannak olyan éttermek, akik minimum 25%-ban tartanak erdélyi ételt, és azok javarészt levesek. És ezekre a dolgokra oda kell figyeljünk, és mondjuk a 21. századi erdélyi konyhát így kívánjuk mi népszerűsíteni a mozgalmunk révén, a Taste of Transylvania a mozgalom révén, aminek egy nagyon vizibilis része azok a fesztiválok, amiket tervezünk.
1: És még mindig fesztivál. A kereszténység és a hívő élet örömteli, a Jóisten nem csak a templom falai közt van jelen, hanem a mindennapokban, a dalban és a zenében is. Így fogalmazták meg Gyergyó Szent Miklóson a feltölt ő célját a szervezők. Az immár 7. alkalommal megszervezett keresztény zenei fesztivált csütörtöktől vasárnapig tartották a székelyföldi városban. A 4 napos rendezvényen kulturális programok, előadások, beszélgetések, gyermekfoglalkozások, tematikus sátrak és dicsőítő koncertek várták az érdeklődőket. Bíró István összeállításában elsőként Görgice Emőkét, a fesztivál főszervezőjét halljuk.
3: A célunk az volt 2019-ben, hogy kihozzuk a Jóistent a templomok falai közül, és megmutassuk a nagyvilágnak, hogy nem csak a lehajtott fejű, komor emberek a keresztények, és nem ilyen a kereszténység, hanem a kereszténység, a hívő élet, az vidám, örömteli, és a Jóisten ott van a dalban, a zenében, és nem pedig már divatja múlt, hanem igenis és élő valóság.
4: És hogy vidám, örömteli a keresztény élet, az itt hallatszik a háttérben is. Mi az, amit nyújtottak az idei fesztiválon?
3: A fesztiválunk évről évre egyre színesebb programokkal várja az érdeklődőket. A legelső alkalommal még csak koncerteket szerveztünk, dicsőítő koncerteket, de azóta már 3 naposan nőtte ki magát a rendezvény, sőt idén volt már egy 0. napunk is, amikor is kiállítás megnyitót, könyvbemutatót szerveztünk, előadásokat tartottunk a sportcsarnokban, gyerekfeltöltésben, vízöntöltőtől volt hangos ez a park a délelőtt folyamán. Kísérő programjaink szülőmegőrző sátorban sok nagyon érdekes szülőknek szóló előadás hangzott el.
4: Említsünk meg néhány témát.
3: A szülőmegőrző sátorban 4 előadás hangzott el. Kertész Marika tartott előadást arról, hogy miért vigyem templomba a gyermekemet. Utána Plöt Ákos a digitalizált világ veszélyeiről, illetve dr. Réti Hunor a Pontisz Keresztény Egyesület képviseleti

0: Egyében a függőség veszélyeiről a mai fiatalságot érintő, hogyan vonódnak be, csak ki akartuk próbálni címmel tartott előadást, majd neurodiverzitás témában is elhangzott egy előadásunk ebben a sátorban.
1: Említette, hogy azzal a céllal szervezték kezdetben, hogy megmutatni azt, hogy a keresztény élet nem unalmas, és hogy kihozni az utcára, és akár evangelizálni. Mit tapasztalnak, mennyire sikerült elérni ezt a célt?
0: Bízunk benne, hogy szeretik a rendezvényünket, tényleg évről évre egyre többen látogatnak ki ide. Erdély szerte nagyon sok más helységből is, illetve Kárpát-medence szerte, most már tényleg Magyarországról, Budapestről jönnek, vagy más magyarországi városokból, de hallottunk olyat, hogy Felvidékről jöttek el idén a rendezvényre, úgyhogy egyre nagyobb a látogatottság, és ennek nagyon örülünk.
1: Mit ad a keresztény élethez egy-egy ilyen fesztivál, vagy egyáltalán a dicsőítés?
2: Az életünk elsősorban arra van beállítva, hogy szomjazza az élő Istent.
1: Csíszér László.
2: És egyre inkább kellenek azok a helyek, ahol Isten van a középpontban, ahol Istent emeljük fel, Istent valljuk meg annak, aki ő. És olyan kevés hely van, ahol valóban fel tud tárulkozni Isten igazi arca, hogy milyen ő valójában. Ezek a keresztény dalok, amiket énekelünk, ezek tapasztalatból születnek. Nem muszáj pont csak ezt az időt néznünk, hiszen ha végigolvassuk az egész Szentírást, akkor folyamatosan azt látjuk, hogy az Isten népe felismeri Isten arcát valamilyen formában. Elró, Isten, aki lát engem, vagy Isten az én pásztorom, vagy Isten hős harcos, vagy Isten az Elkaná, a féltékeny Isten. És ez mind tapasztalatból születik. Nem pusztán egy olyan, amit olvasnak valahol, vagy valaki pusztán csak beszél róla, hanem ez egy tapasztalatból születik. És ezek a keresztény dalok ebből a tapasztalatból születnek, hogy egy-egy konkrét élethelyzetben az embernek az életébe belenyúl Isten, feltárja egy arcát, feltárja az ő szerelmét, feltárja az ő jóságát, és egy-egy ilyen dicsőítő alkalom, mint ez a feltöltő, vagy ez az a nap, vagy felnézek, vagy bármelyiket sorolhatnánk, hála az Úristennek, hogy ebből nagyon-nagyon sok van, amikor több mint 30 évvel ezelőtt elkezdtük ezt az egész dicsőítő szolgálatot, akkor hát valahol sejtettük, de nem gondoltuk, hogy ilyen sok fele lesznek majd ilyen alkalmak, ahol Istent Istennek van. Meg, de ezeken az alkalmakon mind Isten van a középpontban, a Szent Háromság Isten van a középpontban, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek, és mind tapasztalatból születnek ezek a dalok, és a jelenlévőket is erre bátorítjuk, hogy itt éppen a te jelenlegi élethelyzetedben engedd be Istent.

0: A Gyergyószentmiklósi feltölt fesztiválról szólt munkatársunk Bíró István imént hallott összeállítása, de még mindig maradjunk ennél a fesztiválnál, ahol több száz ember előtt tartott előadást Böjte Csaba ferences rendi szerzetes. Megvásárolhatjuk a drága ruhákat a gyerekeknek, talán a legjobb játékokat, de lehet, hogyha feldobjuk és megpörgetjük őket, az többet jelent nekik, hiszen legbelül mindenki arra vágyik, hogy megtalálják, hogy lássák, hogy felfedezzék őt. Csaba testvér, a feltölt őn, a tőle megszokott egyszerűséggel, az általa nevelt gyerekek életéből vett példákkal illusztrálta beszédét a kapzsiságról, a világot érintő problémákról, a testi és lelki tisztaságról, az engedelmességről. Derül ki Gerép Krisztina interjújából.
1: Arról beszélt, hogy a világban előforduló elég sok problémára a pápánk azt mondta, hogy Szent Ferenc a válasz. Mitől lehet gyógyír számunkra Szent Ferenc?
2: Valóban 2026-os évet Leó pápa Szent Ferenc évének nevezte. Miért lehet egy 800 éve ezelőtt élt kolduló barát példaképe a mai embernek? Én azt látom, hogy a három nagy probléma a kör van. Egyfelől a kapzsiság, a mohóság, ami az embereket egymás ellen fordítsa. Ferenc a maga egyszerűségével, szegénységével, az anyagiak való viszonyával tényleg példakép lehet számunkra, de ha megnézzük, az emberiség minden nagy reformja, tehát ez most egész Buddháig, vagy Konfuciuszig visszamegyünk, vagy reformáció is, például ugye a puritarizmus, tehát az a egyszerűség beszédbe, öltözködésbe, ruházkodásba, de Szent Ferenc is azt mondta, hogy testvérek, menjenek, prédikáljanak, és ha nagyon muszáj, akkor beszélhetnek is. Számtalanban is mindig arra törekszünk, hogy egyszerűsítsük a törteket. Én azt gondolom, élhetőbbé tenni a világunkat.
1: Azt is mondtam, hogy az anyagiakhoz való viszonyunkat is rendezünk kellene, hogyan?
2: Be tudom csomagolni az iránta való szeretetemet, mondjuk egy karikagyűrűvel, egy szép ajándékba, igaz? De igazából te vagy a fontos. Ugye Jézus azt mondta, olyan dolgokat gyűjtsünk, amit a rozsda nem rág szét, és a moly nem esz meg. És igazából a családtagjaink, az irgalmasság gyakorlata, azok, amik megmaradnak az utolsó ítéletre. A többi, amit felvettünk, házunk, autónk, akár a diplománk is nem marad meg. Jézus Krisztus három evangéliumi tanácsot adott igazából, ez a három boga Ferenc és barátok kordáján, ugye a másik az engedelmesség. Mindenki másiknak parancsolni akar. Kisgyerektől elkezdve mindenki kicsit terrorista lett. Szent Ferenc is ezt mondta, hogy engedelmeskedjünk egymásnak, figyeljünk egymásra, de Ferenc úgy gondolta, hogy ajtón kimész, az ajtó vágyik arra, hogy szépen csúbess, ne csapd be. És ugyanúgy a férjed, a feleséged, hát nagyon szeret valamilyen ételt, hát odafigyelsz, akkor lehet nem is kell kérje.
1: Az alkalmazkodás vagy az alázat, azt gondolom, hogy elég nehéz, vagy nehezen tanuljuk.
2: Az a legnagyobb közületek, aki a többieknek a szolgálja. Ezt Jézus mondta, nézzetek a gyereket, hogy tud figyelni a többiekre, a nagyokra. Én attól, hogy egy ára gyereket a nyakamba ültetek, ha szaladunk egy kicsit, attól a gyerek nem fog engem lenézni. Sőt, fordítva van, ha honnan lányulok, és megkérdezik, most kicsi szíven, tényleg, most jól érzed magad, és azt mondja, nem. Hát mondok, akkor mit csinálod? Hát a tanárok felhívtak, hogy ezt meg azt csinálod. Elviszem egy fagyit, megeszünk egy süteményt, és olyan sok szép történetet tudnék mondani, ahol nem lóhátról, vagy lekezelően, hogy árva gyerek, befogadlak az utcáról, te meg így viselkedsz, vagy úgy. Nem, hát legyél jó, ha tudsz. Ha nem tudsz, akkor sem tudok én rajtad segíteni. Tehát érdemes ezt a alázatot, ezt a másikra való őszinte figyelést megtanulni.
1: Körülbelül 7000 gyereket nevelt. Gondolom, hogy nagyon sokat tanult is tőlük. Mi az, amit esetleg így el tudna mondani, hogy emlékezetes volt?
2: Hát rengeteg történet van. Emlékszem, egyszer mentem haza, és egy kislány ült az ajtóba a kövön. Olyan 5-6 éves kislány volt, nyári vakációval, nem jött utánuk a rokonok. Na hát, hogy ne lenne szomorú egy ilyen gyerek. Olyan megható volt, mondtam, hogy gyere, játszhatjunk valamit. És aztán játszhatjuk azt, hogy a papbács engem megtalált. Csillogott a szeme, és elkaptam a derekát, és feldobtam, és mondom, milyen jó, hogy megtaláltalak. Ezt háromszor eljátszottuk. a gyerek átölelte a nyakamat, és azt mondta, papácsi, milyen jó, hogy megtalált maga engem. Azt hiszem, lelkünk mi mindannyian arra vágyunk, hogy valaki megtaláljon. És nem csak úgy egy kávé erejéig, hanem hogy tényleg ott megtaláljon. A gyerek arra vágyik, hogy valahol otthon legyen. És lehet, hogy te megveszel cipőt, ruhát, mindent, és mégsem van ez az érzés, hogy őt milyen egzisztenciális, ahogy megtalálták. A harmadik dolog, amiről ma beszéltem, ugye az a szent tisztaság, mert azt látom, hogy mosakodunk, fürdünk, mosunk, takarítunk, fogatmosunk, minden van, de valahogy ugye a lelki tisztaságtól megfeledkeztünk, pedig Jézus Krisztus világosan beszél, azt mondja, hogy aki szeret engem, és megtartsa a parancsaimat, azt atyám is szereti. Hozzá megyünk, és benne fogunk lakni. Közlekedési parancsokat azért betartsuk, nem? Ha házat akarunk építeni, akkor is a statikának, meg a mérnöki törvényeket betartsuk, mert másképp ránk tör a ház.
1: 10 parancsolat a protokoll?
2: Igen, az a Isten alkotmánya, amit be kell tartani. A gyerekeknek sokszor mondtam, hogy nem úgy van, hogy parancs, hanem úgy boldog akarsz lenni. Tiszteld apádat, anyádat. Boldog akarsz lenni, ne lopj. Boldog akarsz lenni, ne hazudj. És így tovább. A boldogságra vezető isteni útmutatások ezek. Ha mi ezt komolyan vennénk, akkor kérülnének a árvaházak, a börtönök.
1: És ön munkanélküli lenne.
2: Igen.
1: Beszélt még a mennyei GPS-ről, hogy bennünk van mindig az újratervezés, ez megnyugtató.
2: Az ember nem egyszer használta zsebkendő, tehát hogy magunknak is tudjunk megbocsájtani, és egymásnak is. Szép fiatal pár megesküdtek, annyi pénzt elkötöttek, és akkor egy fél év múlva, két év múlva elvárnak. Hát újratervezés. Hát mondtam, hogy az a műhold leszós, a telefonom mindjárt mondja, hogy túl gyorsan meg, újratervezi az életemet, az útvonalamat. És ha hallgatok rá, akkor célba ér. A lelkismeretünk által a Teremtő Istenünkkel tudunk kommunikálni. Hogyha valami rosszat csinálunk, akkor bizony dörömből a lelkismeretünkön, és valami jó sikerül, akkor úgy tényleg az ember szíve eltelik örömmel, fényjel, lehet észre se vette senki, de azt a jót, a szépet, amit te tettél, az önmagába hordozza a jutalmat. Akár a kapcsolatot is, akkor merjük leülni, és azt mondjuk, hogy elbaltáztuk, na menjünk vissza a kályához, és kezdjük előről.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A Határok Nélkül is visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Németh László nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra Határok Nélkül.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
4: Magyar Péter május 31-ig adott időt Súlyog Tamás köztársasági elnöknek a Kúria, az Országos Bírói Hivatal, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, a Gazdasági Versenyhivatal és a Médiahatóság elnökének, valamint a legfőbb ügyésznek, hogy önként távozzanak a pozícióikból. Ez a határidő eredménytelenül eltelt, közben a jogásztársadalomban nyílt vitát váltott ki az eddig nem tapasztalt lépés, miszerint a végrehajtó hatalom országgyűlésnek felelős feje, alkotmányos tisztségek viselőit elsősorban az államfőt akarja lemondatni, mégpedig mandátumuk lejárta előtt. Vajon milyen érvek és ellenérvek bontakoznak ki ebben a vitában? Ez ma a nap kérdése. Köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakukel Tamás. És köszöntöm vendégünket, Szikra Levente jogászt, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét. Jó estét kívánok!
5: Jó estét kívánok!
4: Nos, hogy lehetne összefoglalni ezt a különleges helyzetet, mert erre példa nem mutatkozik, akármilyen mélyen visszamegyünk, még akár a két háború közti időszakba is, ugye ott biztos nem korábban, pláne nem a rendszerváltoztatás utáni időt, meg hallgatóink nagy része emlékezetével át tudja fogni, tehát nem látunk ilyen példát.
5: Talán érdemes a helyzet megértését akkor a rendszerváltás fogalmával kezdeni, hiszen hogyha valaki figyelte az elmúlt hetekben, hónapokban a híreket, akkor azt lehetett látni, hogy az új kormánytöbbség az egy rendszerváltásként próbálja keretezni azt, ami most Magyarországon történik, amivel kapcsolatban azért nekem több problémám is van, hiszen ugye a rendszer, a kérdés nyilván itt az, hogy mit értünk a rendszer alatt. A rendszer alatt szerintem az alkotmányos demokráciát értjük. Ezt a rendszert Magyarországon Magyarországon már 1989-90-ben kialakították, tehát hogyha ezt a rendszert leváltjuk, akkor ez valamilyen másik, mondjuk diktatórikusabb rendszert jelenthetne normális esetben, tehát én azt gondolom, hogy a rendszerváltoztatás vagy rendszerváltás kifejezést erre a helyzetre, ami 2026-ban Magyarországon történik, nem lehet használni. Legfeljebb politikai kategóriának lehet tekinteni, de közjogi, alkotmányos értelemben nincsen rendszerváltás Magyarországon. Ezt egyébként mutatja az is, hogy a régi alaptörvény, tehát az alaptörvény, az alkotmányos rendszer szerint működik az országgyűlés, aszerint zajlottak a választások, aszerint alakult meg az országgyűlés, aszerint alakult meg a kormány, aszerint kapnák meg a kinevezéseket a miniszterek, az államtitkárok.
6: Arra tették le az esküt.
5: Így van, arra tették le az esküt, és az alaptörvény és az alaptörvény által kialakított közjogi keretrendszer szerint zajlik a törvényalkotás is. Ugye az országgyűlés már fogadott el törvényeket ebben a ciklusban, minden az alaptörvény szabályai szerint történt. Tehát ha úgy nézzük, valójában a Tisza párt és a kormány a saját rendszerváltás narratívájával is szembe megy, hiszen elfogadják azt a rendszert, most megint idézelve mondom, amelyben ők egyébként legitim módon megkapták a magyar társadalom többségének a támogatását.
6: Ráadásul alkotmányozó többséghez jutott.
5: Ez így van, de ugye ezt nem szabad összekeverni a rendszerváltással. Tehát ugye azt gondolom, hogy pontosan, ami 2026-ban a tavaszi választáson történt Magyarországon, az a legékesebb bizonyíték annak, hogy valóban Magyarország eddig is egy demokrácia, egy szabad ország volt, egy olyan állam, ahol mindig az van kormányon 4 évre, ami 4 évig azt kapja meg a kormányzati megbízást, akire a magyarok többsége szavaz. Ez 2010 és ugye 22-ig bezárólag a választásokon a Fidesz-KDNP szövetsége volt, most pedig a Tisza párt kapta meg ezt a felhatalmazást a választóktól, és e szerint meg is történt a kormányváltás, tehát azt gondolom, hogy minden a demokratikus, alkotmányos keretek között zajlott, annak ellenére, hogy azért a kampányban voltak olyan szerintem teljesen alaptalan, és inkább a politikai rendszerben, vagy politikai keretben értelmezhető riogatások, amik arról beszéltek, hogy majd nem lesz hatalomátadás, hogyha veszít a Fidesz meg stb. Tehát ezért ezeket persze ismerjük, mert a 90-es években Antal Józseféket éppen ugyanezzel vádolták a baloldalról, tehát hogy ezek nem teljesen váratlan dolgok. Minden esetre miért kezdtük el ezt az egészet boncolgatni? Ugye a rendszerváltás, mint politikai termék, az, amit most ez az új kormány megvalósítani próbál, és ennek próbálja bizonyítékával eladni azt, hogy bizonyos közjogi tisztségviselőket levesz a helyéről. Csak ugye azt kell itt látni, hogy egyrészt talán ezt lehet is kritizálni, hogy még az eredeti, az igazi rendszerváltásnál sem történt ilyen mértékű cezúra. Másik oldalról nézve pedig, mivel ugye ezt már megbeszéltük, hogy rendszerváltásról jogi értelemben nem lehet beszélni, ezért valójában nincsen egyetlen olyan legitim alkotmányos indok sem, ami megmagyarázná, hogy ezeknek a tisztségviselőknek miért kellene lemondaniuk. Ugye az alkotmányos rendszerekben ezek a tisztségviselők, a köztársasági elnök, az alkotmánybírók, a kúria elnöke, lehet, és lehetne folytatni a sort, ezek a tisztségviselők, ezek pontosan azért léteznek, és pontosan azért van úgy meghatározva a mandátumuk, ahogy, hogy az országgyűlési választás ne befolyásolhassa az ő tisztségüket. Tehát ezeket az embereket az országgyűlési választásra hivatkozva nem lehet eltávolítani. Ezzel kapcsolatos gyakori érv, amit vitákban, kommentszekciókban sok helyen láttam, hogy erre szavaztak a Tiszának a választópolgárai. Ez nagyon szép, nagyon, hogy is mondjam, tehát nyilvánvalóan mindenki olyan gondolattal megy be a szavazófülkébe, milyennel szeretne, de az a szomorú hírem van, hogy erre nem lehet szavazni. Tehát egy országgyűlési választás nem szólhat a köztársasági elnökről, az ÁSZ elnökéről, az alkotmánybírókról, stb. Erre bizony nem lehet szavazni, ettől vagyunk jogállam. Tehát egy jogállamban erre nem lehet szavazni, mert a jogállam pont attól jogállam, hogy a demokratikus népakaratnak bizony vannak korlátai. És ez pont a jog. Tehát a jog és az alkotmányos berendezkedés korlátozza a népakarat érvényesülését. Lehet más mellett is érvelni. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy korlátlan demokrácia, nem jogállam, hanem korlátlan demokrácia, amit a nép akaraznak, mind meg kell, hogy történjen, ezt én nem osztom, de emellett lehet érvelni. De akkor az nem jogállam. Tehát akkor ne hívjuk jogállamnak, akkor ismerjük el és mondjuk el, hogy bizony, akkor itt a jog nem érvényesül, hanem a népakarat érvényesül. Amikor a jog és a népakarat szembe kerül egymással, ugye ez a helyzet most, hiszen a népakarat amellett van, a nép többsége azt támogatja, hogy ezek az alkotmányos tisztségviselők ne maradjanak a hivatalukban.
6: Legalábbis hivatkozási alapon, nem tudjuk.
5: Igen, azért vannak ezzel kapcsolatos felmérések, vélhetően most ennek van egy többsége. Ezt én azt gondolom, hogy ezt el tudjuk fogadni. elfogadni, de az a jogállamból éppen az következik, hogy ennek nincs jelentősége, mert a nép többsége eldöntheti, hogy ki üljön az országgyűlésben, és ez alapján eldöntheti, ezzel közvetve eldöntheti, hogy ki legyen a kormány. Ezt el is döntötték, és ez meg is valósult. Erre vonatkozik a szavazati jog. A köztársasági elnökre, az alkotmánybíróságra, a kúriára, az állami számvevőszékre és más intézményekre pedig nem terjed ki ez a szavazati jog. Tehát, hogyha komolyan vesszük azt, hogy jogállamról beszélünk, akkor ezeket az intézményvezetőket nem lehet annál előbb eltávolítani, mint ahogy lejár a mandátumuk, illetve nem lehet más okból eltávolítani, mint amilyen okból az ő megválasztásukkor vagy kinevezésükkor el lehetett volna. Tehát időközben behozni egy új eltávolítási okot, az ugyanúgy nem felel meg az alkotmányosság követelményeinek.
6: Ráadásul úgy tűnik, hogy van itt még egy csavar, mert hogyha a népakaratra hivatkozik a mostani országgyűlés vagy kormány, akkor az előző választásokon, amikor a Fidesz-KDNP szerzett alkotmányozó többséget, hát az az országgyűlés választotta meg alkotmányos módon, megfelelő eljárási rendben ezeket a tisztségviselőket. Az is népakarat, meg ez is népakarat, vagy ha közben változik, akkor mindig felülírni. Ez egy érdekes megközelítése a jogállamban.
5: Ez egy nagyon fontos kérdés, mert ugye valóban...
6: Szóval legitimek.
5: Persze, hogy legitimek. Hát az a helyzet, hogy ahogy ezt megbeszéltük, hogy 1990 óta Magyarországon minden parlamenti és kormányzati hatalom a néptől származik, nagyon helyesen. Tehát 90 óta 4 évre mindig azt kapott megbízást a választóktól, hogy kormányozzon, akit a legtöbben támogattak. És ez 2022-ben, az előző ciklusban a Fidesz-KDNP volt, és Orbán Viktort hatalmazták fel arra, hogy miniszterelnökként dolgozzon. És ennek megfelelően azok a tisztségviselők, akiket az előző kormány nevezett ki, vagy az előző országgyűlés választott meg, azok pontosan ugyanolyan demokratikus legitimációval rendelkeznek, mint az a parlament, amelyik 2026. május 9-én alakult meg a Tisza pártnak a kétharmados többségével és Magyar Péter miniszterelnökségével. A legitimációban a két parlament között nincsen különbség. Ugye nyilvánvalóan a politikai érvként akár fel lehet hozni azt, hogy valamivel többen szavaztak ezen a választáson, mint 22-ben. Természetesen ez demokratikus szempontból egy fontos kérdés. De a parlament és a parlament által választott tisztségviselők legitimitás szempontjából ez nem jelentős kérdés, sőt egyáltalán nem számít, mert csak az számít, hogy egy olyan országgyűlés választotta-e meg ezeket a tisztségviselőket, amelyet a magyar választók megbíztak, demokratikus módon legitimáltak, vagy nem. És a 2022-es országgyűlést ugyanúgy demokratikusan legitimálták a magyar választók, mint a 2026-osat. Tehát, hogyha valaki a népakaratra szeretne hivatkozni egy 2024-ben 5 évre megválasztott tisztségviselő jelen esetben, hogy ez például a köztársaság elnök eltávolítására, az azért téved, mert a népakarat 2024-ben ugyanúgy ott volt a köztársasági elnök, mert megválasztó országgyűlési képviselők mögött, mint ahogy most is megvan az országgyűlési képviselők mögött a népakarat. Tehát itt népakarat áll szemben a népakarattal, és ebben a helyzetben nincsen alkotmányos, nincsen jogi indok arra, hogy hogy miért is kellene az 5 évre megválasztott, demokratikusan és legitim módon megválasztott tisztségviselőt előbb eltávolítani, mint az 5 év. Ugye az alaptörvény ma is ismer olyan lehetőséget, amellyel a köztársasági elnököt meg lehet fosztani a tisztségétől. Ezt akkor lehet alkalmazni, hogyha a köztársasági elnök szándékosan megsértette az alaptörvényt, vagy szándékos bűncselekményt követett el. Tehát vannak olyan esetek, amikor valóban van legitim indok arra, hogy a köztársasági elnököt levegyék a tisztségéből. Ez természetesen pont azért, mert ugye a jogállami eljárási kereteket meg kell tartani, nem tudja az országgyűlés egyedül eldönteni. Tehát az országgyűlés ugye az egy politikai testület. Tehát jogi ügyek eldöntését nem lehet az országgyűlésre bízni, hiszen épp ez a lényege a hatalmi ágok szétválasztásának, hogy az országgyűlés egy politikai intézmény, a törvényhozó hatalmi ág, a bírói hatalmi ágot, az igazságszolgáltatás be kell vonni egy olyan döntésbe, ami jogi kérdések megítéléséről szól. És ugye az alaptörvény ezt úgy oldja meg, hogy az alkotmánybíróság dönt az országgyűlés kezdeményezésére arról, hogy a köztársasági elnök megsértette például az alaptörvényt, vagy bűncselekményt követett el, és emiatt meg kell lefosztani őt a tisztségétől. Tehát van erre egy megfelelő bevett eljárás. Az, hogy a Tisza kormánya, a párt és a frakció ezt nem alkalmazza, az nyilvánvalóan annak a bizonyítéka, hogy ők pontosan tudják, hogy nincs erre ok. Tehát nincs olyan indok, amivel ezt az alkotmányos eljárást meg lehetne indítani. Ugye ezt az országgyűlés kétharmados többséggel tudja megindítani, Tehát politikai többsége meg lenne a Tisza pártnak, hogy ezt megtegye, de nem tette meg, azért nem tette meg, mert az alkotmánybírósági törvény úgy szól, hogy egy erőn alátámasztott érvet indítványt kell küld az alkotmánybíróságnak, hogy az alapján, az indítvány alapján döntsön. De ők nem tudtak ilyen indítványt előállítani, mert nincs indok arra, hogy ez az indítvány megszülessen. Tehát valójában, amit itt látunk, az egy szintiszta politikai erőfitoktatás, ami nem felel meg, nem felel meg az alkotmányos jogállamnak az működésének, annak a követelményeit nem teljesíti, és ebből adódóan, hogyha valaki ezt az eljárást, amit most Magyar Péter és az ő munkatársai megvalósítanak, aki ezt támogatja, az egyben azt is támogatja, hogy a jogállam nem fontos. Tehát a jogállami eszközöket nem kell védelmezni, és a jogállami megoldásokat nem kell támogatni. Az emellett érvel. Még egyszer mondom, bár én ezzel nem értek egyet, lehet amellett érvelni, hogy a demokrácia az korlátlan érték, és mindig a nép akaratnak kell érvényesülnie, akkor is a jogellenes. De ez nem jogállami megoldás. És hogyha arról beszélünk, hogy az Európai Unió megköveteli a tagállamoktól, hogy jogállamként működjenek, akkor a jogállam bizony azt is jelenti, hogy a népakarat érvényesülésének vannak bizonyos korlátai. És ezeket a korlátokat elsősorban és valójában kizárólag az alkotmányos rendszer és a jog jelenti.
6: Az is egy különleges szempont lehet, hogy egyébként az országgyűlésnek felelős végrehajtó hatalom, azaz a kormány feje, a kormányfő a legharcosabb, illetve ő volt a kezdeményezője és a legharcosabb képviselője ennek. Most itt olyan független hatalmi ágak vezetőiről van szó, amelyek egy része még a kormány felügyeletét is ellátja bizonyos szempontból. Szóval olyan furcsa megközelítés ez innen.
5: Hát de épp ez a lényege ugye a hatalommegosztás elvének. Tehát a hatalommegosztás elve ugye arról szól, hogy van három hatalmi ág, van a törvényhozás, van a végrehajtó hatalom, ami ugye a kormány, és van a bírói, az igazságszolgáltató hatalmi ág. Ezek a hatalmi ágak kölcsönösen ellenőrzik egymást, tehát egyik sem felettese a másiknak. Ugye ez persze nem teljesen tisztán érvényesül, mert például az országgyűlés bizalmát élveznie kell a kormánynak, de ez teljesen rendben van, hiszen itt két politikai hatalmi ágról beszélünk, tehát a kormány felelős az országgyűlésnek, és az országgyűlés, hogyha nem élvezi a kormány a bizalmát, akkor ugye le tudja váltani a kormányt. Ez az országgyűlésnek a joga. Ugye a bizalmatlansági indítvánnyal akár ciklus közben is meg lehet tenni. De az igazságszolgáltatás hatalmi ága, az pontosan azért működik, hogy a jogállam érvényesülhessen. Ennek a hatalmi ágnak az a feladata, hogy a politikai hatalmat is korlátozza, ha a politikai hatalom meg akarja sérteni a jogrendszert, az alkotmányos előírásokat. Tehát éppen akkor beszélhetünk korlátozott hatalomról, már pedig korlátozott hatalom esetén beszéltünk csak jogállamról, korlátozott hatalomról pedig akkor beszélhetünk, hogyha az alkotmányos intézmények, köztük a bíróság, köztük az alkotmánybíróság, köztük a köztársasági elnök, nem kell, hogy azzal a fenyegetéssel szembesüljön, hogy ha nem a neki megfelelő döntést hozza, a kormánynak megfelelő döntést hozza, akkor leváltják. Tehát pont azért született meg az alkotmányos berendezkedés Magyarországon, tehát nyilván nem csak Magyarországon, hanem minden európai országban, hogy más hosszú, például a köztársaság elnök 5 évre választják, az országgyűlés 4 évre, tehát nem ugyanannyi időre választják meg ezt a két intézményt, és az országgyűlés nem tudja eltávolítani egymaga még a legnagyobb többséggel sem a köztársaság elnököt, mert a köztársaság elnöknek például van egy ellensúly szerepe, ugye a vétójogán keresztül, hogy alkotmánybírósághoz küldhet törvényjavaslatokat, vagy éppen küldheti megfontolásra az országgyűlésnek. Tehát a köztársasági elnök esetére is igaz ez, de egyébként az alkotmánybíróságra is igaz, és sok más tisztségviselőre és intézményre igaz, hogy ezeknek pont az az egyik funkciójuk, hogy a kormány és a parlamenti többség ne tehessen meg bármit. És nyilvánvaló egyenes út ahhoz, hogy a kormány és a parlamenti többség bármit megtehessen, hogyha ezeket a tisztségviselőket el tudja távolítani olyan politikai érvekre hivatkozva, amiket az elmúlt időszakban láttunk és hallottunk a Tisza pártól. Tehát ez egy önmaga farkába harapó kígyó érvelés, amikor valaki arról beszél, hogy rendszerváltás történt, a nép erre szavazott, tehát le kell váltani ezeket az embereket, mert innentől fogva az fog történni, hogy minden parlamenti választás egyben akkor egy meg fogja nyitni azt a kérdést, hogy vajon le kell leváltani a köztársaság elnököt, vajon le kell leváltani az alkotmánybíróság elnökét, vajon le kell leváltani az állami szemvőszék elnökét. De ezeket a kérdéseket, hogyha összekötjük a parlamenti választással, akkor a hatalmi ágak szétválasztása nagyon súlyosan megsérül. Tehát világossá kell válnia, hogy amikor országgyűlési választásokat tartunk Magyarországon, akkor ezen az országgyűlési választáson arról döntünk, hogy ki legyen országgyűlési képviselő, és arról döntünk, hogy ki gyakorolja a kormányzati hatalmat. De arról nem döntünk, hogy egyéb alkotmányos intézmények vezetőivel mi legyen. Ezeket a vezetőket egyébként végső soron demokratikusan legitimált módon választják meg, de erre a választásra csak akkor kerülhet sor, amikor az idő letelt, amely időre ők megbízást kaptak.
6: Most ez egy világos levezetés. És hallhatunk ilyet, akár Pokol Béla volt alkotmánybírótól, aztán Hak Pétertől, professzor emeritusztól, de vele szemben ott van egy közösség, ugye nyílt leveletét írtak, talán 40-en, 42-en, akik meg egy egészen más álláspontra helyezkedtek, ők azt mondják, ugye joggal foglalkozó, jogi oktatással, jogtudománnyal foglalkozó szakemberi körnek nevezik magukat, vagy nevezik őket, hogy bizony, itt ezeket az alkotmányos tisztségviselőket le kell mondatni, mert hogy részt vettek ugye valamiben, valamiféle bűnös rendszerben, így lehet ezt egyszerűen megfogalmazni, szóval ilyen kollektív bűnösség elvét alkalmaznák. Erről van itt szó, vagy mi az ő magyarázatuknak a logikája?
5: Próbálom megtartani a a kellően civilizált és udvarias stílust, már csak azért is, mert az aláírók között több egykori oktatóm is szerepel az egyetemen. Az igazság az, hogy ez a levél, ami valóban megpróbálja, hát azt nem mondanám, hogy megpróbálja legitimálni a közjogi tisztségviselők eltávolítását, mert odaig nem megy el, tehát nem látok valódi jogi levezetést. Ez a dokumentum, ez egy politikai érvgyűjtemény. Természetesen az aláíróknak is, mint ahogy minden magyar állampolgárnak, joga van a politikai véleménynyilvánításhoz. Ezt nyilvánvalóan senki nem vitatja, és nem is vitathatja el tőlük. De világosan kell látni, hogy ez egy politikai állásfoglalás, és nem jogi, nem szakmai. Egyébként ezt onnan is lehet látni, hogy például az Európai Parlamentre hivatkoznak, mint felettes szervre. Én nem értesültem arról, hogy az Európai Parlament Magyarország felett álló ilyen ítélkező döntőbíróság lenne, amely megítélheti, hogy Magyarországon milyen a jogállam. Értem, hogy ők próbálkoztak ezzel, de az Európai Parlament is egy politikai testület. Tehát úgy is kell kezelni. Amit az Európai Parlament megállapít, az egy politikai állásfoglalás. Nem tekinthető vitathatatlan ténymegállapításnak, ítélkezésnek, és főleg nem jogosult az Európai Parlament például egy tagállamról ilyen jogi értelemben is releváns ítéletet mondani.
6: Aminek ráadásul szankció a következménye.
5: Így van. Tehát ez egy politikai állásfoglalás, és egyébként pontosan a kérdésben is már megemlített Hak Péter professzor úr idézte, hogy mondta el, szerintem nagyon helyesen, hogy valóban ez a levél, amit ezek az aláírók megfogalmaztak, ez a levél a kollektív bűnösség elvét jeleníti meg, hiszen nem vizsgálja egyénileg, hogy X tisztségviselő vagy Y tisztségviselő mit követett el és mit nem, hanem általánosságban véve megfogalmaz, hogy mivel betöltötték a tisztségüket az alatt az időszak alatt, amit ők egy bűnös rendszernek neveznek, ismét egy politikai kategória, hogy melyik rendszer bűnös és melyik nem.
6: Most ebben sincs még ítélet, szóval jogilag nem megfogható.
5: Hogy is lehetne, igen. Tehát, hogy ez egy politikai álláspont, politikai vélemény, és az, hogy pusztán azért, mert ezek az emberek tisztséget viseltek 2010 és 26 között valamikor.
6: Ráadásul legitim módon országgyűlés által, ahogy ezt már beszéltük.
5: De pusztán az a tény, hogy ők tisztséget viseltek, ezáltal idézőjelben mondom, kiszolgálták a rendszert, hogy ez indok arra, hogy velük szemben szankciókat alkalmazzanak, ez megint csak nem a jogállamnak a legnagyobb dicsősége, ez egyáltalán nem az alkotmányos demokráciában elfogadható és bevett eljárás és érvelés, ez mondjuk úgy a népi demokráciában, vagy tényleg a proletár diktatúrában lehetséges, mert ott is meg lehet indokolni, hogy bizony XY a nép ellensége, mert én azt mondtam.
6: Tehát, a második világháború után
5: igen, csak ugye mi a különbség itt, tehát hogy ha kicserélnénk a neveket meg az évszámokat, akkor nem igazán tudnám megmondani, hogy mi a különbség a között és e között. Mert itt is arról van szó, hogy hát ez egy bűnös rendszer volt, mert én azt mondtam, és ennyi. Tehát, hogy ez valójában politikai pamflet, abból is, én azt gondolom, a kevésbé színvonalas, de ez megint persze az én magánvéleményem, még egyszer, tehát ezek az emberek, akik aláírták ezt a dokumentumot, jogosultak arra, hogy politikai véleményt fogalmazzanak meg. Ezzel nincsen semmi probléma. Csak azt kérem, hogy mindenki vegye figyelembe, hogy ez nem egy jogi, nem egy szakmai, nem egy alkotmányos állásfoglalás, hanem egy személyes politikai vélemény, és ebből a szempontból tehát nem használható arra, hogy igazolja az alkotmányos tisztségviselők eltávolítását, és valóban ugye egy jogállamban, egy alkotmányos rendszerben nem úgy történik a felelősség megállapítása, hogy megállapítom, hogy ott voltál, tehát bűnös vagy, hanem ez úgy működik, hogy egyedileg meg kell vizsgálnia egy független és pártatlan bíróságnak, hogy bizony történt a jogsértés, vagy nem történt jogsértés. Ha nem történt jogsértés, akkor pedig akár tetszik, akár nem annak a személynek a tevékenysége, bizony békén kell őt hagyni. És nem szabad vele szemben semmilyen szankciót alkalmazni, hiszen ha ő betartotta a jogszabályokat, akkor nincs ok arra egy jogállamban, hogy jogkövetkezményekkel szembesüljön. Tehát így működne ez egy alkotmányos rendszerben. Én azt gondolom, hogy Magyarország ma is egy alkotmányos rendszer. Nagyon remélem, hogy ezen a kormány kétharmados többséget nem fog változtatni, de az az eljárás, ami mellett érvel ez az idézett írás, ez valójában megnyitja az utat afelé, hogy ezen változtassunk.
6: Az alkotmánybíróságon vajon mi történhetett? Ugye Sólyog Tamás odafordult, a köztársasági elnök, hogy mondjanak már véleményt arról, hogy a személyre szabott jogalkotás, amire ugye készült a jelenlegi parlamenten keresztül a kormány, mert mégiscsak így van. Ez vajon megállja a helyét, és általában, ugye a kérdés úgy hangzott, hogy általában ez lehetséges-e, belefér-e az alkotmányos keretek közé. Most ugye ott az történt, hogy 7 alkotmánybíró érintettség okán visszalépett, ezzel határozatlanná vált, azaz nem volt határozatképes a testület, le kellett venni ezt a napirendről. Mi lehet ennek a hátterében?
5: Azt gondolom, hogy ez a példa egy nagyon jó példa arra, amit az egyetemen úgy tanítanak, hogy dermesztő hatás. Angol kifejezésre ez a chilling effect. Tehát a dermesztő hatás alatt azt értjük, hogyha bizonyos politikai nyomásgyakorlás vagy politikai körülmények arra kényszerítik mondjuk az igazságszolgáltatás szereplőit, hogy ne olyan ítéletet hozzanak, vagy amely a lelkiismeretüknek és a törvényeknek megfelel, hanem olyat, ami a politikai hatalom igényeinek megfelel. Én azt gondolom, hogy most láttuk nagyon-nagyon szép példával a dermesztő hatás működését. Mivel az Alkotmánybíróság intézménye és annak tagjai és annak elnöke is a megfenyegetett, lemondásra felszólított személyek között vannak, ezért vélhetően ezek a tisztségviselők megpróbálták a működésüket úgy alakítani, hogy ne legyenek túlzottan ellenségesek az új kormányzati hatalommal szemben. Csak hogy ez megint egy politikai kategória. Tehát ez nem egy alkotmányos, nem egy jogi kategória. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy a dermesztő hatásra is például a nemzetközi bíróságok, de egyébként a Magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában is van erre példa, hogy ezt figyelembe veszik, hogy bizonyos lépések lehet, hogy formálisan nem jogellenesek, de például az igazságszolgáltatás működésére dermesztő hatást gyakorolnak, tehát nem fognak olyan döntést hozni a bírók, amilyen döntés szükséges vagy indokolt lenne az ő független lelkiismeretük és a jogszabályi környezet alapján, hanem a politikai hatalommal minimum igazodó döntést hoznak. Tehát én azt gondolom, hogy ez történhetett. Magam részéről helyeseltem volna, hogyha az Alkotmánybíróság elbírálja ezt a beadványt, hiszen az Alkotmánybíróságot ugye úgy definiálja az alaptörvény, hogy az alaptörvény védelmének legfőbb szerve. Tehát, hogyha az alaptörvénnyel kapcsolatban olyan kezdeményezések merülnek fel, amelyek súlyosan sértik a jogállamisági klauzulát, ami az alaptörvény B-cikk első bekezdésében szerepel. Ebben az esetben az Alkotmánybíróságnak én azt gondolom, hogy van dolga, és ugye itt például Schiffer András vezette le nagyon ékesen, hogy ez a jogállamisági kérdést, egyébként ez nem csak az önmaga véleménye, az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint a jogállamiságot eljárási kérdésnek is tekinthetjük. Tehát nem igaz az az állítás, hogy az Alkotmánybíróság nem vizsgálhatná ezt a beadványt, ugye azért merülhetne ez fel egyáltalán, mert ugye az Alkotmánybíróság az alaptörvényt tartalmilag nem bírálhatja felül, csak az alaptörvény megalkotására vonatkozó eljárási követelményeket vizsgálhatja, de az, hogy például személyre szabott jogalkotás történik, az egy olyan eljárási követelmény sértésként is értékelhető, ami alapján én azt gondolom, hogy az Alkotmánybíróságnak lett volna joga elbírálni ezt a beadványt. Úgyhogy a magam részéről azt gondolom, hogy ez a jogállam szempontjából helyesebb lett volna, de valójában ami itt történt, az pontosan az, amivel egyébként folyamatosan az Orbán kormányt vádolták a kritikusai, hogy olyan politikai nyomásgyakorlás érkezett az Alkotmánybíróságra, a fenyegetések, a lemondás, a felszólítás által, nem állítok ennél súlyosabbat. Azt látom, hogy azzal, hogy a miniszterelnök lemondásra szólítja fel az Alkotmánybíróság elnökét és tagjait, azzal olyan politikai nyomást fejtett ki, amellyel az ő szabad működésüket már befolyásolta.
4: Műsorunk ezzel véget is ért, hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu oldalunkon is. Vendégünknek Szikra Levente jogásznak, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjének köszönöm, hogy itt volt velünk. Tisztelt hallgatóinknak a figyelmüket köszönöm, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kakuk L. Tamás. Viszont hallásra.
7: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi címmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
7: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
9: 19 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A tisztító tűz művelet elindítását jelentette be Magyar Péter az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A miniszterelnök azt mondta, hogy megszabadítják a magyarokat a hazánkat kirabló, az állampolgárokkal szemben fellépő, őket fenyegető, életüket ellehetetlenítő politikai és gazdasági mafiától. A kormányfő azt is mondta, hogy szeptembertől egy átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat. Súlyos bizalomvesztéssel indokolja a kormány a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Az alaptörvény 17. módosításának tervezete szerint az államfő mandátuma a módosítás hatályba lépését követő napon megszűnne, helyére pedig az országgyűlés választana új köztársasági elnököt legfeljebb 5 évre. A javaslat emellett a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetését, valamint a képviselői mandátum 12 évben történő korlátozását is tartalmazza. A változtatást már társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány oldalán, szombatig várják az állampolgárok észrevételeit. Andy Burnham lett az új brit miniszterelnök. A munkáspárt politikusa, volt polgármester azután tette le az esküt, hogy lemondott a párt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ért. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás Keir Starmer távozására, miközben több munkáspárti képviselő nyíltan is vezetőváltást sürgetett. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután tegnap Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a perzsa ország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leópápa a világélelmezési program római székházában. Az államfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Úgy fogalmazott, a szolidaritás gyakran bürokratikus eljárássá vált, az emberi élet pedig termékké alakult át. 14. Leópápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több mezőgazdasági munkagép jelenik meg a közutakon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra figyelmeztet, hogy a kombájnok, traktorok és vontatók lassan haladnak, ezért mögöttük gyakran feltorlódhat a forgalom. A kamara arra kéri a járművezetőket, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek, és tartsanak megfelelő oldaltávolságot. Tömegbalesetek és katasztrófák esetén bevethető logisztikai járművet adott át az Országos Mentőszolgálatnak a Magyar Vöröskereszt. A speciális járművet rendkívüli helyzetekre tervezték, és nehéz terepviszonyok között is képes a helyszínre szállítani a mentéshez szükséges felszereléseket és szakembereket. Meghalt Simor András, irodalmár, író, költő, műfordító, pedagógus, az Ezredvég folyóirat főszerkesztője. Első kötete 1962-ben jelent meg, majd terjedelmes költői életműve mellett számos tanulmányt és esszét is írt. Műfordítóként a spanyol és latin-amerikai irodalom egyik legjelentősebb hazai interpretátora volt. Életművéért 2005-ben megkapta a Magyar Köztársasági Aranyérdem keresztet, emellett Táncsics gyűrűvel, Nagy Lajos irodalmi díjjal és MSOS díjjal is kitüntették. Simor András 87 éves volt. Híreink végén a várható időjárásról. Holnap is sok lesz a napsütés, már csak szórványosan fordulhat elő zápor, zivatar. Éjszaka 15-20, holnap napközben 30-35 fok közötti értékekre számíthatunk, a következő napokban pedig folytatódik majd a meleg idő. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, 19 óra múlt 5 perccel.
7: Műsorajánlat. Elment a mesti. Nincs már velünk a magyar néptánc megújítója. 96. életévében elhunyt Tímár Sándor, a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas koreográfus, táncpedagógus, a Csillagszemű Gyermektánc Együttes alapítója, akinek hallatlan gazdagságú életművét a néptáncosok nagy családja élteti tovább. Ráemlékezünk egy korábbi beszélgetés felidézésével a Nagyok műsorában, ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban. 56-70.
10: Fekete autók, éjszakai látogatók, kihallgatások és félelem. De hogyan működött valójában az AVH, és mi igaz abból, amit évtizedek óta tudni vélünk róla?
7: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története. Ma este 8:30 után a Kossuth Rádióban. Holnap reggel 5 órától Hajnaltáj.
11: Újabb drónos készítmények engedélyezését készítik elő Vas megyében.
12: 3-4 készítménnyel már elvégeztünk kísérleteket, szóval elmondható, hogy csak a mi részünkről akár 5-6 készítmény jöhet majd jövő évben.
11: A dróntechnika ma már a mezőgazdaság fontos eleme, az itt zajló ellenőrzött vizsgálatok közvetlenül a döntések előkészítését szolgálják. Drónnal is repülünk holnap hajnalban. Ébredjenek velünk!
7: Nemrég elhunyt Ybl Miklós díjas építész, Csernyos Lőrinc emléke előtt tisztelgünk egy márciusban készült beszélgetés felidézésével. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
13: Jó estét kívánok, Csat Magdolna, közgazdász, egyetemi tanár vagyok, az este műsor mai házigazdája. Vendégem Csernyus Lőrinc, Ybl-díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, Makovecz Imre tanítványa, a Makovecz Imre Alapítvány kuratóriumának tagja, művészeti szakíró, és nagyon-nagyon sok díjnak a tulajdonosa, ezek közül én most néhányat fel is sorolok, a Magyar Művészetért díj, Kós Károly díj, Ybl Miklós díj, az ÉP főépítészeti díj, Ezüst Ács Ceruza díj, a Magyar Érdemrend Lovak keresztje, Csenged díszpolgára díj, főépítész életmű díj, a Magyar Művészeti Akadémia nagy díja, most tovább nem sorolom, ha valamit kihagytam, kedves Lőrinc, akkor tedd hozzá. Nem. És egyébként, amiről fogunk beszélgetni, az egy nagyon-nagyon izgalmas témakör, a mestertanítvány kapcsolat, a művészeti nevelés fontossága és a tündérkert mozgalom, amiről még beszélni fogunk. Hát, hagyj kezdjük azzal, hogy, hogy lettél te Makovecz Imre tanítványa, mióta ismered, hogy ismerted meg, hogy alakult ki köztetek a mester-tanítvány kapcsolat?
14: Jó napot kívánok mindenkinek! 1981-ben ismerkedtem meg Makovecz Imrével. Elég régen volt, első éves egyetemista voltam, épp ott akartam hagyni az egyetemet, mert mondom, hogy ez nem
13: melyik az, amire én készült.
14: Hát az építészkar, a Budapesti Műszaki Egyetemen. Ott első fél év után, hogy nekem ez nem ez az építészet, amiről álmodtam. De utána elmentem a kollégiumban egy előadásra, mert mindent meghallgattam, én ilyen mindenevő voltam, és ott volt egy ilyen kopaszodó bajszos ember, és úgy hívták, hogy Makovecz Imre, és mondtam, ja, ez is építészet, akkor építész leszek, és tulajdonképpen én első éves egyetemistaként.
13: Előadóként volt ott?
14: Vagy? Meghívták a kollégiumban, mert ki volt írtva az egyetemről, ő nem kívánatos ember volt, a kollégiumban tarthatott előadást. Bent az egyetemen nem tarthatott órát. Ugye ez a 80-as évek eleje volt, 81.
13: És akkor sem még nem tarthatott?
14: Nem, hát nem kívánatos ember volt bőven. És akkor az előadás után oda mentünk hozzá többet magammal, és ő megszervezte nekünk az első visegrádi nyári tábort 81-ben, ami akkor ez egy nagy újdonság volt, hogy két hétig kinn a természetben biztosított minden feltételt, és egy általunk közösen elképzelt dolgot kellett együtt két hét alatt megépíteni. Tehát együtt kellett dolgozni közösségbe, megtanulni azt, hogy nem vágjuk egymás lábába a fejcét, és a többi, és a többi, és Makovecz Imre minden este hozott ki olyan előadókat nekünk a táborban, mert mi ott aludtunk földön, hálózsákban, sátorban, akikről sose hallottunk, Papp Gábor, Molnár V. József. Tehát a magyar, hogy mondjam, az akkori értelmiségnek egy olyan keresztmetszetét, amiről nem szólt a Kádár rendszer. De a Makovecz Imre ebben otthon volt, és rajta keresztül sok minden egyéb dologgal, remek emberrel ismerkedtünk meg, és szép lassan elkezdtünk neki dolgozni, majd amikor elvégeztem az egyetemet, akkor ő létrehozott egy céget 15 ilyen fiatal zöldfülűvel, mint én, és ez volt a Makónak itt szövetkezett. És mindig a mester is tanítványról beszélt, tehát, hogy már amikor én egyetemista voltam, hogy erre így kell fölkészülni, és amikor beindult ez a kit szövetkezett, rögtön elmondta, hogy 3 év múlva önálló saját cégeket kell csinálni. És megcsináltatta.
13: Tehát az üzleti részét is próbálta nektek elmondani, hogy kell ezt a piacon állni. És mindig azt mondta,
14: hogy ne alkalmazotti tudattal élj, fiacskám.
13: Meddig tartott a barátságon véges
14: haláláig? Tehát ugye 2011-ben halt meg, 81-től én először együtt dolgoztam vele, aztán a saját cégemben, társaimmal, ő eleinte adott munkát, aztán később már nem, hanem nyúlt még kisebb, itt fiatalabb fiatalokhoz, de a Szevillai Világkiállítás magyar pavilonját együtt csináltuk, neki köszönhető már a halála után, hogy én a Dubai Világkiállítás magyar pavilonját megtervezhettem. Tehát mester és tanítvány. Ez így, és 89-ben létrehozta a Kampis Miklóssal és Kálmán Istvánnal a Kóskároly Egyesülést.
13: Ők kik voltak? Mondjál róluk valamit, légy szíves.
14: Kampis Miklós évfolyamtársa építész volt, Kálmán István barátja, de vegyészmérnök. Viszont mind a hárman a Rudolf Steineri antropozófián nevelkedtek, nőttek föl.
13: Miről szólt? Hát, már nem biztos, hogy mindenki tudja.
14: Hát erről most az hát idő rövidsége miatt.
13: Csak a lényeget, ha megmondanád, csak az abszolút.
14: Hát a van a teozófia, azt tudjuk
13: azt
14: mi.
13: Azt legalább.
14: Az antropozófia, mondjuk az antró, az tehát
13: ember.
14: És ezt egy Rudolf Steiner egyébként itt született a Kárpát-medencébe, a mai Horvátország területén. Ez egy komoly szellemi új gondolkodás hozott Európába, a hármas tagozódásnak az elméletét.
13: De volt ennek köze, most biztos, hogy butaságot fogok kérdezni, de volt valami köze az organikus építészethez, ennek a gondolkodásnak, bármilyen távoli köze?
14: Volt nagyon távoli, Makovecz Imrének 3 mestere volt. Frank Lloyd Wright, ez egy velszi származású amerikai építész, ő írta le először azt, hogy organic architecture. Kós Károly, őt nem kell bemutatni,
13: van,
14: és Rudolf Steiner, Puskároly az a szecesszió századforduló Arzenkraft mozgalomnak a világhírű képviselője. Ugyanez volt Rudolf Steiner az antropozófiával. Ő építész is volt. És az ő építészete nagyon hatott Makovecz Imrére.
13: És ezt tulajdonképpen tovább vittétek ezt a gondolatot, nem? Ezt
14: hát rajta, Makovecz Imrén keresztül, igen.
13: De ez a mai napig él, nem?
14: Persze, hát a mai napig is van a vándoriskola, annak itt 10 évig
13: akkor
14: voltam.
13: Akkor mondja a vándoriskoláról valamit, légy szíves.
14: A vándoriskola az azt jelenti, a középkori céhes mesterek mintájára, itt jön a kóskárói örökség, felveszünk már diplomás fiatal építészeket az Egyesülés irodáiba.
13: Tehát olyanok, aki már végeztek, ez
14: diplomával
13: lényeges.
14: Kell, igen. Van, igen. Három év, az 6 fél év.
13: Igen.
14: És nekik vándorolni kell, ezért 6 fél évet kell különböző irodákban eltölteni, így jön ki a 3 év.
13: Igen.
14: Nem lehet csak Budapesten, el kell menni vidékre, el kell menni Erdélybe. Tehát, hogy a Kárpát-medencét bejárni, és ott megtanulok 6 mesternek a tervezési módszerét, 6 irodának a gazdasági működési módszerét, 6 helyszínt, meg kell tanulnom idegen helyen megélnem, majd a végén nekünk mestereknek kell olyan munkát adni a 3 év alatt a vándornak, amit meg kell tervezni és meg kell építenie. És az a diplomamunka, egy megépült házzal lehet diplomázni. Egy mester, és utána ő szabad lesz, kap egy oklevelet, és vagy csinál úgy irodát, ahogy mi, vagy megy valamelyik mesterre dolgozni, vagy hazamegy, például az erdélyi vándoraink mind hazamentek, és mesterek most már azok, akiknek még mi voltunk a mestereik.
13: És könnyű találni olyan mestereket, akik fogadják ezeket a fiatalokat, illetve hogy ez alatt ők nem keresnek, nem?
14: De hogy miből nem, fizetést kapnak.
13: Ja, hogy kapnak fizetést.
14: Hát. Tehát én megyek, 6 féle fizetési módszer, rendszer van, szállás biztosítunk neki, mondjuk az albérletet.
13: Igen. De, ugye meg kell élni valamiben.
14: Hát persze, nem ingyen kívánjuk. Tehát ők persze nem annyit keresnek, mint mondjuk egy mester, mert hát azért az pénzbe kerül, hogy én egy tanítványt kineveljek. Tehát nekem egyszerűbb lenne, hogy egy készépítést alkalmazok, de a dologból a szellemiség veszik ki, hogy akkor az nem tanítvány, az egy alkalmazott.
13: Így van.
14: Nekünk a tanítványa fontos.
13: Lett közöttük hír, lett közülük nagyon híres.
14: Hát Bogos Ernő Csíkszeredából, Dobrosi Tamás, aki az egész felcsúti épület együttes tervezte, meg Jordániába ment ki például, akkor lehet mondani még jó pár embert, hát a szakmában ismerik őket. Így talán, hát
13: na, erre gondoltam, hogy
14: de csomó ibüliás építész lett belőlük. Túri Attila, MMA elnöke például. Vagy Siklós Simó.
13: Ez tovább megy. Ez megy tovább. Viszitek tovább. Én tudok egy olyan dologról is, hogy te valamilyen módon kapcsolatban vagy a tündérkert mozgalommal. Az egy milyen mozgalom?
14: Az is tulajdonképpen gyökeredzik ebben. Összeismerkedtem az Őrségben Szarvas József színésszel, aki most már az Egri Színháznak a vezetője, aki más nem tud róla, az Üvegtigrisnek az egyik főszereplője például.
13: Az mi?
14: Az egy film, Üvegtigris.
13: Jaj, bocsánat, én nem láttam.
14: Rudolf Péternek egyik ilyen 3 része
13: mi
14: készült.
13: Mi derül ki rólam, nem láttam az Üvegtigris.
14: Egyébként a Nemzeti Színháznak a művész. Aha. 25 éve készült ez a film, a legelső. Ez egy ikonikus film, a Üvegtigris, és például abban is szerepel.

0: szombaton, ahol mindenféle régi, eredeti gyümölcsfákat meg lehet venni.
1: Ő körbejárta az Kárpát-medencét, és begyűjtött ilyen?
0: Begyűjtötte. Fánkat? Csak almából 456 féle van. Tudja, hogy Mátyás királynak melyik volt a kedvenc almája. Vagy Petőfi Sándornak melyik volt a kedvenc körtéje. Ezeket
1: és ezt még utólag fel lehetett deríteni?
0: Igen, aha, igen. Ilyen vastag könyvet jelentett meg, és ő a Szarva Sóskával kitalálta a tündérkertet. Hogy minden falunak a falu határában egy területe, a falura jellemző őshonos gyümölcsfákból egy kertet kell létrehozni, el kell ültetni. A legelső Viszákon volt, ahol Szarvas Jóskának volt a birtoka, és azt ő elnevezte tündérkertnek. 90 zömében körtefát ültetett, mert arra az őrségi tájegységre a körtefa volt a jellemző. Na és amikor mi összeismerkedtünk, beszélgettünk, akkor kiderült, hogy ezt a visegrádi mozgalmat a tündérkertekbe el lehet vinni, és a tündérkertekben a gyümölcsfák mellett nyaranta építeni egy-egy kis színpadot, egy-egy leülőt, lépcsőt, padot, kemencekápolnát, és ez indult el a 2000-es évek elején. Ma a Kárpát-medencében több mint 150 tündérkert van.
1: Szóval egy hálózat lett.
0: Hálózat lett, és
1: miért
0: mindenhova...
1: Miért nem lehet erről többet tudni,
0: hát
1: többet
0: ezt
1: hallani?
0: Én nem tudom, nem tudom. Igen. Tehát Visegrádon van, Csengerben van, és mindenhol olyan gyümölcsfákat kell ültetni, ami arra a tájra jellemző. Ez a Gyula, ez kidolgozta, hogy vándoroltak a gyümölcsfák a Kárpát-medencébe. Hogy például egyik faluból a másikba beházasodott egy hölgy, és vitte a saját gyümölcsfáját, és akkor ott telepedett meg 1780-tól, lett az a gyümölcsfa jellemző arra a falura. Most már van Budapesten is ilyen, Óbudán is.
1: Óbudán? Most, ott a kertben vagy?
0: Nem, Békásmegyeren, a régi Óbudán, az Ófaluba, a Műfáz udvarán van egy tündérkert.
1: Hány fa volt?
0: 20 körülbelül.
1: És többféle, vagy az mind körte?
0: Nem, minden vegyes. Van, ahol szilvafa van, tehát minden, ami jellemző.
1: Ami ott jellemző
0: ami
1: volt.
0: Ami arra a tájra jellemző, tehát nem az, hogy bemegyek a lédünkbe, és ugyanazt a sárga almát veszem meg mindenhol.
1: Ha valaki egy akármilyen családi házból jelentkezik, hogy van-e elképzelésed arra, hogy mit tudom, én Biatorbágyon régen mit termeltek, akkor ő tudja?
0: Ő megmondja, és ad olyan magoncot, el kell ültetni, 10 év után fordul termőre. Addig gondozni kell, de ezt a településnek, az embereknek kell locsolni, stb. És 10 év után termőre fordul, lehet szüretelni, lehet pálinkát készíteni belőle.
1: Hát ez egy közösségépítés.
0: Az
1: jól értem.
0: Igen.
1: Akkor ezzel már át lehetne kötni egy másik témához, hogy neked van egy olyan kedvenc témát, hogy művészettel nevelés.
0: Igen.
1: Ez is művészet, amiről most beszéltél én szerintem, tulajdonképpen.
0: Hát
1: de gondolom ez azért nagyobb összefüggésben beszélsz erről a művészettel.
0: Művészet, én nem a magas művészetet. Uh-huh. Az van, kell is. Én a hétköznapi művészetet, ami a hétköznapi általános műveltség, uh-huh, ez kell minden embernek. Tehát
1: mi kell szerinted, mi kell, hogy abban benne legyen?
0: Hát egyrészt ismerni nagyon a múltat. A
1: történelmet?
0: Nem csak a történelmet, irodalmat, mindent. A geológiát, mi van a földben, uh-huh, mi van fönt, mi van körülöttem, és ebből lehet aztán, mint egy fának szétágaztatni az ágait. Igazából azt mondom, hogy az ember agyában, az egyik felében ott van az írás, olvasás, számolás. Ezt nyomatják mindenhol. Adatgyűjtéstől kezdve minden megy. A másikban minden embernek agyában ott van a mozgás, a zene és a rajz. Ezt nem szokták. Na most, ha egy iskolában, mint ahol én például tanítok, ugyanez a három ugyanolyan erővel van jelent, mint az első három, mert a kettő egymás nélkül nem megy. Tehát nem művészeket kell nevelni, hanem hogy én tudjak rajzolni.
1: Kerek embereket, kerek, nem?
0: Tudjak énekelni. Ne féljek énekelni. Ne féljek táncolni, mert rengeteg fiatalban az van, hogy én ez béna vagyok, ez nem értek. Mindenki tud rajzolni, énekelni, táncolni. Tehát én rajzoltatom a gyerekeimet az építészet történeti óráimon. Az iskolában nem lesznek építészek, de mivel 13 éven át rajzolnak minden nap, mindent le tudnak rajzolni, csak rá kell ébreszteni, hogy ez a hétköznapi művészettel való nevelés.
1: Nem ezt látják maguk körül. Tehát tényleg úgy, hogy mondom, hogy én elég régen az oktatás világ

0: Élek, és tényleg egyre inkább ez a matematika Braille tárgya kezd kell a cégeknek, holott ráadásul nem is igaz, mert a cégek egyre inkább most már azt mondják, hogy szükségük lenne olyan emberekre, akik tudnak kommunikálni a másikkal, együttműködni a másikkal, van érzelmi empátiájuk, meg rá tudnak hangolódni egy másik emberre, és az nem megy úgy, hogy csak az egyik oldalával, egyik oldalát fejlesztjük az ember agyának. Úgyhogy, és ezt nálad ott az iskolában, ahol tanítasz, ez egy középiskola, ugye? Középiskola. Hogy ott ezt jó néven veszik, elfogadják, mert ugye nem hallja az ember, hogy ez jellemző lenne a közoktatásban, ez a fajta szemlélet.
1: Hozzáteszem, én nem állami iskolába tanítok.
0: Ez egy magániskola.
1: Hát egy Waldorf iskolába tanítok.
0: Ja, értem. Aha.
1: Tehát az nem állami, de ott ez... ami Waldorf iskolát Rudolf Steiner hozott létre.
0: Igen.
1: Visszacsatolva, hogy mi az antropozófia minden. A Waldorf pedagógiát az Rudolf Steiner hozta létre még az 1900-as évek elején.
0: Én azt gondolom, hogy ez a kiegyensúlyozottság, ez szerintem minden területen előnye egy embernek.
1: Persze.
0: Bárhova megy el dolgozni, bármilyen területre. Ez egyébként most elkezdtem azon gondolkodni, hogy ugye itt van a mesterséges intelligencia, amelyik egyrészt tényleg ilyen kemény, reál tárgynak tűnő valami, és nagyon nagy téma mostanában, hogy mennyire fog ez beszivárogni a művészeti világba is, és esetleg átvenni a szerepet még ott is, hogy majd kreatív dolgokat is majd el lehet várni tőle. Te ezt hogy látod, hogy ez veszély, lehetőség, probléma, egyáltalán igaz ez? Most csak hagyd mondjam gyorsan, hogy tegnap olvastam egy nagyon érdekes amerikai cikket, és az volt benne, hogy sok mindent bele lehet táplálni a mesterséges intelligenciába, de gyakorlatilag, ha arra gondolunk, hogy azelőtt az idő előtt, mielőtt a Beatles megszületett, összes adatot összegyűjti a mesterséges intelligencia, és utána azt mondják neki, hogy írjál egy olyan számot, amelyik, és akkor a yesterday számnak a jellemzőt beadják, nem tudja megteremteni ezt a dalt, hogy yesterday. Ez kellett a Beatlesnek, a énekeseknek a személyes érzelme, háttere, stb. Szóval mi a véleményed?
1: Hát eleve az adatgyűjtés az a francia forradalom óta van. Akkor kezdtek el adatot gyűjteni, egységesítették a mértékegységeket, stb. És attól van minden statisztikánk. De a statisztika a száraz tényeknek a, hogy mondjam, gyűjtemény. Minél több van, annál többet tud egy mesterséges intelligencia, de az érzelmet, a szellemet, tehát amikor csak visszamondom.
0: Empátiát.
1: Mit tett volna Makovecz Imre ebben a helyzetben? Mondom, fogalmam sincs. Nem tudom, mert képes volt arra is, hogy mindenki azt mondta, hogy ezt tette volna, és 180 fokkal ellentétesen. Ezt nem, ugyanez van a zenében is, tehát az, hogy az a szellem, az az érzelem, az nem pótolható csak adatbázisokkal, vagy adatközpontokkal, mert erről szól a mestersége, intelligencia jelenleg. De hol van ebbe a szeretet? Hogy írok le egy képlettel? Nem tudom, tehát hogy miért van az, hogy én azt mondom, ez szép, ez meg nem szép. És én ebbe leszek szerelmes, ebbe a lányba, vagy abba?
0: Nem, én ilyen nem, vagyok.
1: Pedig ilyen vagyok. Hát, igen. Tehát van egy olyan megfoghatatlan része a mesterséges intelligenciának, amit szerintem nem biztos, hogy el tud írni. Lehetünk gyengébbek, rosszabbak, kevés tudással, vagy kevesebb tudással, mert ami én kombinálok valamit, a mesterséges intelligencia megcsinálja 2 millió másodperc alatt.
0: De az ötlet, ami eszedbe jut, azt nem fogja tudni.
1: De mikor jut eszembe az ötlet? Én például csomószor akkor jut eszembe, amikor éppen félálomban vagyok.
0: Vagy éppen álmodok.
1: Vagy éppen álmodok is. Ha emlékszel rá,
0: tud álmodni, vajon a mesterséges intelligencia?
1: Nem tudom. Nem tudom. Tehát rengeteg olyan kérdés van, de tény, hogy kell. Csak nagyon vigyázni kell vele.
0: Hogy mire használjuk, így van. Hát erről még lehetne beszélni. A mai vendégem Csernus Lőrinc, Ibl-díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, Makovecz Imre tanítványa, a Makovecz Alapítvány kuratóriumának tagja, művészeti szakíró volt, akivel a művészettel nevelés fontosságáról, a mester-tanítvány kapcsolat erejéről és a tündérkert mozgalomról beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az este műsor mai házigazdája, Csat Magdónak közgazdász, egyetemi tanár. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok!
2: A nemrég elhunyt Ibl Miklós díjas építész Csernyos Lőrinc emlékét idéztük egy márciusban készült beszélgetés felidézésével. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Elment a Mesti. Nincs már velünk a magyar néptánc megújítója. 96. életévében elhunyt Tímár Sándor, a nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth Díjas koreográfus, táncpedagógus, a Csillagszemű Gyermektánc Együttes alapítója, akinek hallatlan gazdagságú életművét a néptáncosok nagy családja élteti tovább. Most egy korábbi beszélgetésünk felidézésével a néptáncművészetünket az egész világgal megismertető mester előtt hajtunk fejet. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
1: Éljen Tímár Sándor a Mesti, aki nélkül nem lenne, vagy nem ilyen lenne a Tisza Tánc Együttes, a Bartók Tánc Együttes, a Magyar Állami Népi Együttes, na meg a Csillagszemű. Aki nélkül nem lennének a komoly karriert maguk mögött tudó tanítványok, alkotók, táncosok, pedagógusok, aki nélkül nem lenne híres, világörökséges táncházmozgalom, és még világhíresebb magyar néptáncoktatás. Éljenek a híres koreográfiák, és éljen a páratlan, arány és stílusérzékű Tímár Sándor, aki nélkül nem lenne, vagy nem ilyen lenne a mindig tomboló sikerrel az ő csodálatos, titokzatos törvényei szerint színpadra állított autentikus magyar néptánc. Bévát, hajtsunk fejet a Mesti előtt most! Köszöntöm Önöket, Csűrös Csilla vagyok. Névtelen híve méltatta az iménti szavakkal a világhálón vendégemet, a néptánc anyanyelvünket világhírővé tévő mestert, amikor a Kossuth és Magyar Örökség díjas koreográfus, táncpedagógus a nemzetművésze lett. E köszöntőnél illőbbet, igazabbat nem mondhatunk ma, Tímár Sándor 90. születésnapján sem, akivel beszélgetésünk még a mainál sokkal jobb egészségi állapotában készült, és akit ma számos barátján, tanítványán, hívén kívül felesége Tímár Böske, 6 gyermeke, 11 unokája és 2 pici dédunokája ünnepel. Kis Krisztina, Tímár a Mesti című a Püski kiadónál, éppen jeles napra megjelenő könyve pedig nem csak neki, hanem nekünk is ajándék. Ez mi volt?
2: Egy kis ritmus. Ez ugrott ki a véremből most hirtelen. Improvizáltam. Hova csücsülje?
1: Oda üljön le, velem szembe parancsoljon.
2: És benne lesz a felvételbe?
1: Hát szerintem legyen benne, jó. Nem? Van olyan nap, amit tánclépés nélkül tölt el?
2: Nincs. Mindig.
1: Melyik a kedvenc tánca? Van ilyen?
2: Mindegyik tánc kedvencem. Ha most is újat fedezek fel esetleg valahol, valamilyen módon, akkor azt lefilmezem gyorsan, és aztán gyakorolgatom, csinálom.
1: Meg se kérdezzem egy ilyen életmű után, hogy vajon bánja-e, hogy nem orvos lett?
2: Hát ezzel orvoslom magamat. Ez gyógyszer. A tánc a legjobb gyógyszer. Összejártam egész Kárpát-medencét, rengeteget filmeztem, és filmről tanulgattam az újabb és újabb táncokat, és ebből nagyon gazdag műsorunk is készült, és nagyon sokat mutattunk a világba is. Legtöbbet Japánba jártunk. Nem csak szerepelni, hanem tanítani is, vagy 800-szor.
1: Ez biztos, hogy hosszú út vezetett az ugartanyáról Japánba.
2: 2-3 éves voltam. Anyukám papája, nagypapám, szeretett énekelgetni, és én akkor már mocorogtam rá. A leánytestvérek, mert 6-an voltak összesen, ők is énekeltek és táncoltak. Ez tetszett nekem, és aztán volt néha családi ünnepség, bulatság, táncolás, és nagypapám mutogatta a figurákat nekem.
1: 2-3 évesen?
2: Igen, igen, igen. És miután mások is táncoltak, akkor azt a mást is megtanultam, nem csak a nagyapámét. Sőt, hogyha jött vendég, akkor mondták, hogy kiskölök, még járjálom táncot. És akkor mutattak ki. És anyukám még 6-an voltak testvérek, és mindegyik citerázott, és jó citera zene szólt. És hogyha hát a lakodalomba mentünk, akkor ott volt zenekar, akkor ott én is beugrottam, és elkezdtem járni, táncolni. Ez Szolnok mellett Alcsiszögő volt. Nagyon élveztem, hogy kimentünk az udvarra, ott láttam a gémes kutat, oda vitte apám ki a teheneket és a lovakot itatni, adta nekik a zöld ételeket, füvet, amit kaszált. Voltak malacok is, azt is etette. Segíteni kell, hozd ide a vödröt, hozd ide a söprőt, szóval ilyeneket, mint kisgyerek, segítettem már neki.
1: Édesanyja?
2: pedig kavarta a levest.
1: Azért kérdezem ezt, mert úgy tudom, hogy meghatározó évek voltak az életében azok, amiket ott töltött a tanyán, és nehezen is szokta meg a várost aztán, amikor bekerült Szolnokra a gimnáziumba.
2: Igen, hát ott már egy kicsit más volt a világ, de azért azóta szerencse és azóta jó, hogy ott is lett tánccsoportom, cserkész csapat is elkezdett táncolni velem. Jöttek vendégcserkészek, Debrecenből Béres Andrássék, azok már akkor nagyon híres táncosok voltak, és tanultam azoktól is táncokat, azután elindultam a falvakba, bekereszkedtem a lakodalomba, akkor láttam, hogy ott mit táncolnak, és állandóan tanultam, gyűjtöttem, és a Szolnoki gimnáziumba, a tánccsoportba rögtön vezetőnek törtem előre, mert annyira én voltam a gyakorlottam.
1: Gyűjtött, figyelt, tanult mindent, kicsi gyerekkorában?
2: Persze. A tánc az tulajdonképpen, nagyon sajnálom, hogy a civilizált világban az emberek nem tudják, hogy az milyen fontos dolog. Az egy nagyon fontos beszélt nyelv, idézőjelbe, a tánc.
1: A néptánc anyanyelv?
2: Igen, minden népnek megvan a maga anyanyelve a táncba, és gyakorolja, ha nem gyakorolja, az elég nagy baj, mert az sokat nevel a gyerekbe, és gyorsan fejleszti, egészségnek is jó, gondolkodásnak is jó, mert gondolkodik, hogy most melyik figura következik, hogy is kell, mint is kell. Ha mással táncol, vigyázni kell, hogy bele ne rúgjon.
1: De azt mondja meg, ha ennyire a tánc volt az élete apró gyerekkorától, akkor miért akart az orvosi egyetemre felvételizni?
2: Nem is tudtam, hogy tud erről, mert láttam az orvosbácsikat tevékenykedni, az tetszett nekem, de azért nem lett semmi szomorúságom, hogy a tánc mellett kötöttem ki, és maradtam.
1: De azért fájt a szíve, nem, hogy a színművészetén koreográfia szakra nem vették föl?
2: Igen, igen. Hát mert apám kulák volt, ez volt a baj. Annak számított, akkor még ez nagyon fontos dolog volt, szomorú voltam. Viszont pótoltam az iskolai tánccsoporttán, és elkezdtem csinálni a koreográfiákat, fesztiválokon, díjakat nyertünk. Már akkor is a szomszéd országokba, külföldre is lehetett menni, nagyon messzire nem. Aztán telt az idő, az egyik alkalomban Angliába szerepeltünk egy fesztiválon, mikor vége lett, utána volt egy fogadás, és oda jön egy japán úr. Úgy hívták, hogy Yutaka Harada. Ő a Fukuokai TV igazgatója volt, és a Japán Táncszövetség elnöke. És mondja, Böske tolmácsolt.
1: A felesége?
2: Hogy, igen, hogy kimennék-e Japánba a testvérnéphez magyar táncot tanítani. Igen, hamarosan jött egy meghívó levél, és akkor Böskével kimentünk, és elkezdtük tanítani a japánokat.
1: Azóta
2: többit 80-szor, rengeteg tanítványunk lett.
1: Ők ennyire testvérnépnek tartanak bennünket?
2: Igen, igen, igen, nagyon. Tehát mi is Ázsiából jöttünk el, és akkor biztosan ott lehetett ez a kapcsolat, de hát arra már nem emlékezhetem, mert még akkor nem értem, hogy hogy is volt. De biztos, hogy így volt, hogy az ázsiai néphez tartoztunk mi is.
1: De arra viszont emlékszik, hogy ez már, vagy még a Bartók néptánc együttes idejében volt, amiben ugye 25 évig tevékenykedett?
2: Igen, ott kezdtem. Kodály Zoltán neve már más együttesnél foglalt volt, és én úgy döntöttem, hogy az én csoportom neve Bartók Béla lesz, mert olyan szépen foglalkozott a magyar muzsikával, és ebben a szellemben nevelkedett ez az együttes, és világhírű is lett, hála Istennek.
1: 58-ban alapította ezt az együttes, meglehetősen vérzivataros időkben. De azt hiszem, hogy a maga életét mindig a tánc töltötte be és ki oly mértékben, hogy a világ zajai, konfliktusai, bánatai nem nagyon juthattak oda be.
2: Oda nem. A Bartók együttes nagyon jó közösség lett. Hivatalos helyek is elismerték ezt, és hívták az együttest szerepelni. A legkisebbek olyan 2-3 évesek voltak, mint mindig, és ahogy növekedtek, egyre jobban megtanulták a táncokat, és nagyon örültek a vendégek, amikor ilyen kicsi apró legényeket, leányokat láttak táncolni. A lelki világuk sugárzott belőlük.
1: Az bizony, a lényeg?
2: Bizony, bizony.
1: Bartók Román Táncok című műve ezt az időszakot idézi.

0: az is a Timár módszernek a lelke lényege, hogy már egész kicsi korban kell elkezdeni?
1: Hát mikor kezdünk beszélni? 20 éves korunkban? Nem. Kicsi korunkban tanuljuk meg az anyanyelvet, a szülőföld nyelvét, és azután hozzá tanuljuk a többi más nyelvet is. Ez történik a tánc esetében.
0: Mikor tudatosodott önben, hogy egy egészen új módszert dolgozott ki, amit aztán papírra is vetett, és ami aztán a táncházmozgalom megújítója, elindítója is lett?
1: Hát ez azért volt nagyon fontos, mert nagyon szerettem a táncot, és nagyon megnyugtatott, amikor megtanítottam valamit, ahogy az egész testükkel, arcukkal, agyukkal részt vettek ebbe a dologba, fiúk, lányok összehangolódtak egymással, vagy fiúcsapat, vagy leánycsapat, mert a karikázót a lányok azok maguk körébe táncolták, a fiú legények egyesével virtózkodtak, mutogatták, hogy ők mit találtak ki, és mit tudnak, mert amit tanítottam, azt aztán ők maguk is tovább variálgatták. Ezekben a dolgokban jó barátom volt és segítő Martin György, akivel az ott együttesben együtt is táncoltunk. Vele sokszor együtt mentünk el gyűjteni. Először a Galgavidékre jártunk, tehát Budapest környékére, aztán egyre távolabb, egyre messzebb. Sajnos Erdélyben nem jutottam ki, mert még nekem nem volt útlevelem, mert apám kulák volt és nem adtak útlevelet. De Martin György kiment, meg jött ide sok Erdélyben. Jönnek már el, mutattak egy táncegyüttest, és mutassák meg, hogy hogy táncolták a széki táncot. Eljöttek oda, elkezdtek táncolni, és utána megszólalt a zenekarunk, és akkor mi is táncoltuk, és meglepődtek a székiek, hogy mi is tudjuk az övéket. Hát mondtuk, mert már sok más vendég járt itt, meg félbelül is láttuk. Táncgyűjtésekkor nem csak a figurákat kell ellesni, hanem meghallgatni, hogy hogyan beszélnek az emberek egymással, hogyan énekelnek, mit énekeltek, ha egymással beszélnek, mit tárgyalnak, és hogyan viszonyulnak, és ebből nagyon sokat lehet tanulni, mert a tánc az nagyon segíti a közösség kialakulását. Én úgy látom, hogy a faluból kezd eltűnni a tánc, és a városba kezd föléledni, és megmentik azt, ami a faluban megszületett. Hála Istennek nagyon-nagyon sok érték van, és nagyon sok táncegyüttes, és egyre jobban szaporodik, és az óvodásoknál is tanítják, úgyhogy időbe a vérükbe kerül a hagyomány, és ez nagyon nagy dolog.
0: Igazából a néptánc anyanyelv valami olyasmi, mint az anyanyelv és az idegen nyelv tanulás viszonya?
1: Hát ez nagyon sok mindenben hasonlít egymásra, mert a beszélt anyanyelv is szavakból áll, a tánc és figurákból áll, és azokat kell tudni, hogy mi mihez kapcsolható a táncnál is. Na, ez nagyon fontos, mert nem össze-vissza lehet táncolni. Ennek is meg van falvanként, tájanként a szabálya, hogy hogyan kell egymáshoz kapcsolni ezeket a figurákat, és hát először a kicsi gyerekek is egy-egy tánclépést megtanulnak, azután megtanulják az összekapcsolást, aztán megtanulják azt, hogy hogyan táncolnak egymásra, akár két fickó egymásra szembe, vagy elkapja a kislányt és pörgeti, forgatja. Szóval ez nagyon jó plusz beszéd nyelv, mert ezzel nagyon sok kapcsolat alakulhat és formálódhat ki, mégpedig nagyon pontosan és nagyon jó a tánccal, közben van dal is hozzá, azt is énekelik, leány, fiú, vagy két fiú, jó barát, vagy a leányok körbálnak és karikáznak, és a fiúk kívülről bábulják őket, hogy melyik a legügyesebb, és akkor azt kapja el, aztán a páros táncba is táncol vele, akkor ezzel fölépül egy idősebb társadalom, és ebből egy ország is épülhet föl.
0: Ez a célja?
1: Hát igen, mert minden vidéknek és országnak megvan a maga táncnyelve. A nyugat-európai egészen más, mint a miénk, mert mi Ázsiából hoztuk az alapelveket és a gyökereket. Nagyon mást. Hát a nyugat-európai polka, porka, varcer azt táncolják, amit mi hoztunk távolról, azok meg nagyon sok fajta figurákból kapcsolódtak össze, és nagyon sok színű színes volt. Az az érdekes, hogy sokszor egyik faluból átmentünk a másikba, ott már egészen másképp táncolták, más volt a szokás, más figurák, a viselet is esetleg más volt, de az emberek azért hasonlóak voltak a szomszéd faluéhoz, rendes emberek voltak, és a táncnyelvvel beszélgettek egymásnak.
2: Szóvidéki táncokkal érzékeltessük most minden.

0: tánc tükrözi a nép lelket, a nemzet karakterét?
1: Igen.
0: Akkor a magyar milyen ember a tánca alapján?
1: Sokoldalú, gazdag lelki világú, okos ember.
0: És ezt kell megtudnia a világnak?
1: Igen, egyre többen vagyunk, mert mi a módszert kezdjük terjeszteni, és az a világ minden táján elterjedt. Ez nagyon érdekes. De ez nem azt jelenti, hogy az ő saját maga táncát nem kellett, hogy táncolja, dehogy nem. Azt is, hanem pluszba megtanulja, mint ahogy a beszélt magyar anyanyelvünk, mellé angolt vagy franciát megtanulunk. Hát ugyanez történik a tánc esetében is, és ez nagyon-nagyon fontos dolog, és ezzel az ember és tájak kapcsolata, vagy hazák, tehát országok kapcsolata alakul, formálódik. Azt a táncot, amit mi táncolunk, csinálunk, nagyon sok helyen ismerik a világ minden táján szinte. Azért is, mert könyörögtek, hogy tanítsátok meg nekünk is, akkor Böske szervezett nemzetközi tanfolyamot, ahol külföldiek jöttek, és megtanulták a magyar táncot, és elvitték a világ különböző helyeire.
0: Más ember lesz az, aki ismeri a néptánc anyanyelvét, mint aki nem tudja használni?
1: Emberileg ez nagyon-nagyon sokat nevel rajtunk. A táncolás, a két barát együtt táncol, próbálják egymást túl teljesíteni táncfigurákkal, vagy táncolunk a lányjal, összekapaszkodunk, először messze vagyunk egymástól, csak a kezet fogjuk, aztán közelebb húzzuk, átöleljük, és úgy pörgetjük, szédítjük a nőt. És akkor alakul a barátság.
0: Sok nőt szédített életében?
1: Nagyon. Már csak táncos módra értem, nem másról.
0: Hát igen, egyébként hűséges Timár Böskéhez már nem is tudom hány évtizede.
1: Igen. Szép családunk van. 5 fiú és egy leány, de mindegyik nagyon jó táncol, és tanítják a táncot. Akármilyen más mesterségük is van, ezt még pluszba használják, és segítenek nekünk is, meg akik táncolni akarnak, azoknak is. Jaj, és ennek a módszer ennek az egészét le is írtam már.
0: Ez a Néptánc nyelven című könyv, aminek a borítóján az
1: igen.
0: egyik kis Tímár fiúcska ropja éppen.
1: Igen, kanásztáncot.
0: Bőgatyában, bottal a kezében.
1: Igen, és a Táncköltészet című könyv az, hogy hogyan kell a megtanult táncot kompozícióba építeni, költeni. Hát abban ez a módszer leírva az óvodásoktól a hivatásos táncosokig. Ez mindenkire vonatkozhat, és ez tankönyvek az iskolákban. Amikor táncolnak a táncosok, akkor szabadon rögtönözve úgy mondjuk, hogy improvizálják a táncot. Viszont ha ezzel föl kell menni a színpadra, a nagy közönség elé, akkor azt egy jó formába kell önteni. Nem össze-vissza kuszáltan kell táncolni, hanem szabályos rendben, és nagyon fontos, hogy tánc közben a tánc folyamatok egésze, tehát hogy melyik lépés mihez kapcsolódik. A másik, hogy térben hogy van elhelyezve, az egy nagyon fontos dolog, hogy ne ütközz össze a másikkal, hanem kergítek egymást, vagy eltávolodtok, és külön-külön mindenki önálló figurát táncol, és ez egy nagyon szép látvány a közösség számára. A teret komponálni kell, mint ahogy a festmény is komponálva van, meg a költészet is komponálva van, ugyanúgy a táncot is komponálni kell. Azért mondjuk táncköltészetnek.
0: A Tímár Akadémia, hogy mindezt ne csak az általános és középiskolákban.
1: És nemzetközi, ha kell, tolmácsolunk, de ha nem sikerül valamilyen nyelven beszélni, akkor mutogatjuk a lábbal, hogy mit kell csinálni.
0: Nagyon előre szaladtunk az időben, mert a Bartók Tánc Együttes után még azért elég sok minden történt.
1: A Bartók Együttesem, ez nagyon fontos volt, viszont Rábai Miklós, mikor az Államegyüttes vezetője meghalt, akkor mivel a Bartók Együttessel nagyon nagy sikereket értünk el, rögtön fölkértek, hogy vezessem az Állami Nép Együttest.
0: Akkor már mesternek hívták, Tímár Sándor?
1: Igen. 14 évig voltam ott. Mikor ott befejeztem a próbát, akkor mentem tovább egy másik csoporthoz, kultúrházba. Ott szólt a zene, akkor elkezdtem tanítani. Párhuzamosan megvolt ez a kettő egymás mellett.
0: A néptánc és a balett is egytőről fakad?
1: Úgy kerültem a balettintézetbe, hogy látták, hogy hogyan táncolok, meg látták a Bartók Együttest is, és az igazgatóság azt mondta, hogy elvállalnám, mert ott a balett mellett volt néptánc tagozat is, hogy azt tanítom. Elvállaltam is. 3 osztályt neveltem ki, és a mai hivatásos táncegyütteseknek a vezetői mind azok lettek, akiket én tanítottam. Azok szereztek meg olyan táncos műveltséget és koreográfia készséget. 4 hivatásos és együttesünk van most is, és ezeknél is az a módszer, amit én kialakítottam, azt használják a volt tanítványai. Ez olyan, mint a kis bokor kinő, vagy egy fácskot megnő, és nagy lombjai lesznek, és erdőcske lesz, hát ugyanúgy alakult a tánc tovább terjesztése is, éltetve Magyarországon is, és a távolabbi világrészeken is. Amikor nyugdíjba kellett mennem, akkor Böskével úgy döntöttünk, hogy azért mégis csináljunk is gyerekcsoportot. Ezt azért is kellett, mert az Állami Egyetemben, amikor dolgoztunk, sok szülővel eljöttek a gyerekek oda, és ott nézték, hogy a papa, mama mit táncol, és ők is ott próbálgatták, és ez nagyon megtetszett nekünk, és tanítgattuk őket is, és akkor úgy döntöttünk, hogy akkor ebből a sok gyerekből, aki már így is elkezdte ezt tanulni, ide hívjuk, tanítjuk őket táncolni, és ez lett a csillagszemű táncegyüttes, mert a táncörömtől csillogott a szemük.
0: Tudja, meglepett engem, mikor lapozgattam ebben a Néptánc nyelven című könyvben, hogy olyan mindenre kiterjedően írta le a gyerekekkel való foglalkozás menetét, hogy még arra is figyelmet fordított, hogyha vége van a foglalkozásnak, akkor zenére kell fegyelmezetten kivonulni, hogy a tanár a közlendőit mikor mondja el, hogy mikor legyen játék és a gyerekek szíve szerint való tánc. Ezek mind fontos részei a tanításnak?
1: Kötelező részei, nem fontos, kötelező, mert ha nem csináljuk, akkor a közösség széthullik. Ez a közösséget összehangolja, és az összehangolt közösség pedig szép művészetet tud éltetni és gyarapítani. Már a táncnak ez is a dolga, hogy kapcsolatot találjon két ember, vagy két ember közösség. Az nekem olyan jó esőérzés, hogyha harmonikusan együtt lévő embereket láthatok, akár beszélgetni, akár együtt étkezni, akár együtt táncolni és mulatni.
0: Lapozgatom itt a Csillagszemek 20 éves fennállására készült jubileumi emlékkönyvet. A modern öltözék és a szép hagyományos viselet olyan jól megfér egymással. Megváltoznak ezek a gyerekek, ha ezt a ruhát veszik föl?
1: Muszáj, mert nem lehet görnyedni benne, hanem kihúzza magát, a legények különösen vigyáznak erre, kalap lenessel a fejéről, a lányok mosolyognak, szépen fonják a hajukat, nagyon jó az összkép, nagyon szeretik a viseletet és élvezik. Megnézzük a tükörbe magukat, hogy hogy néznek ki abban a ruhában, és azt mondják, húha, ez nagyon szép.
0: Mit szeret jobban, táncolni, vagy pedig oktatni a táncot?
1: Mind a kettőt. A kettő nagyon szorosan összetartozik, mert ebből nem lett volna ilyen világhírű terjedés, hogyha én ezt nem vállaltam volna, meg a feleségem is, meg a gyerekeim is, meg a tanítványaink is.
0: Milyen érdekes, hogy a Kodály módszer szinte népszerűbb külföldön, mint Magyarországon, illetőleg most kell talán újra tanulnunk. Viszont a Timár módszer sokkal szerencsésebb, hiszen hát, itthon igen. is népszerű, és ugyanakkor külföldön is nagyon, egyre bővülő nagyon, tábora van.
1: Így van. Tulajdonképpen a világ minden táján tudnak erről.
0: Új-Zélandon, Brazíliában is.
1: És minden nép ennek a példája nyomán a magáét is ápolja. Fontos, hogy mindegyik a magáét jól tudja, és azzal tud kapcsolatot teremteni. A szűkebb közösségbe, a távolabbi közösséggel is. Mert a magyarok hajlamosak arra, hogy más népekkel kapcsolatokat tartsanak, és ez nagyon nagy dolog. Volt Csillagszeműben egy ilyen családi összejövetel, zenekar muzsikált, táncoltak a gyerekek, éppen kalotaszegi tánc zene szólt, és hallom, hogy mögöttem remekül ropog valaki, figurázik, hátra nézek, hát ott van egy fiatal ember, és járta a kalotaszegi regényest, és kiderült, hogy az egy ausztrál fiú volt. Kérdezem, hogy kitől tanultad? Nem tetszik emlékezni, anyukámat tanította, Dunántúlon volt egy tanfolyam Magyarországon, és ő hozta ki, és azóta én is táncolom, és nagyon sok magyar társamnak is megtanítottam, de olyannak is, aki nem magyar. Az biztos fontos és jó, hogyha érkezik egy külföldi és éppen táncházban, akkor kicsit körülnéznek, a fiúk kinéznek egy jó leánykát, akkor elkapják, táncolnak vele, mert már ők is tudják a magyar táncot, és ezzel a táncnyelvvel beszélgetnek egymással.
0: Hogyan születnek az új koreográfiák?
1: Hanyat fekszek az ágyra, és elkezdek gondolkodni. Dallamok forognak a fülembe, és a mozdulatokat elképzelem hozzá, és amikor fölállok, akkor magam is gyakorlom először, és aztán, amikor jön a próbán a találkozás, akár gyerekekkel, akár felnőttekkel, akkor elkezdem ugyanazt átadni nekik.
0: Melyik a legkedvesebb koreográfiája?
1: Egyik legkedvesebb a Fehér Lilion szál, az legelső koreográfiám, amit csináltam még szinte gyerekkoromban. Az egy gyerekjátékra épülő, fésülködő, mosakodó, egymást pörgető kis játékocska volt ez a gyerekeknél, amit én láttam, és akkor ebből csináltam egy koreográfiát, és a mai napig is szerepel a műsorainkban.

0: el tudná képzelni máshol is az életét?
1: Egy rövid időre. Nagyon sokszor kellett itt-ott lenni egy-egy országba, és nagyon élveztem a közösséget is, de a tájat is, amit én ott láthattam. Mindenhol a természetbe is gyönyörködni lehet, az is a mi világunk, de a legfontosabb nekem a szülőföldön. Élni itt akarok, és temetőbe itt menjek.
0: Ó, hát még addig rengeteg dolga van szerintem.
1: Igen. Csinálom is.
0: Mindig ilyen mosolygós volt világéletében?
1: Azt hiszem, igen. Meg kellene kérdezni a régebbi embereket, hogy hogy látott engemet. Biztosan a fényképek így igazolják ezt. Nagyon szeretem a tanítványokat, és jó kapcsolat alakul ki. Ha valakinek valami problémája, mert kritizáltam a táncát, akkor előbb-utóbb rájön, hogy tényleg igaza volt a mestinek, és akkor megtanulja, megcsinálja rendesen, és akkor ő is nagyon boldog.
0: Mire a legbüszkébb?
1: Arra, hogy ez, amit mi csinálunk, az a világ minden táján ismerős már, tudnak róla, és ezt a példát követik, tisztelik a magyarokat. És ezt értettem föl, és a mai napig is ezt folytatom. Ezt nagyon fontosnak tartom. Egy nagyon fontos ősi kultúrát ápolunk ezzel. Olyan aranyosak a kicsi gyerekek, amikor ellesik, hogy hogy kell figurázni, és táncolnak, és a kis közösség összehangolódik, együtt van, együtt mosolyog, együtt dübörög, és a közönség, ha táncolnak a színpadon, akkor óriási tapssal fogadja.
0: Mindig ez értette? A közönség, a közösség, vagy a taps?
1: Hát ez szerintem egy nagy virágcsokor, amit én tartok a kezembe, és mindegyiket táplálom és ápolom.
0: Fantasztikus derűvel, optimizmussal, mosolyogva fordul a világ dolgaihoz.
1: Ezt nem lehetett kikerülni akkor, amikor elkezdtünk táncot, nem lehetett mogorva arccal táncot tanítani, hanem vidáman, mosolyogva, kislegényre, kisleányra, vagy nagyobbakra is ezt átvették, és el is vártam tőlük, hogy ne szomorkodjál már, amikor táncolsz, nézz rá a társadra, és mosoljatok egy másra.
0: Mondja, mi ad erőt magának, hogy nap mint nap csinálja mindezt?
1: A lelkem adja, a lélekből fakad ez ki, meg hát az agyból is, mert hozzá kell gondolkodni, hogy na most mit csináljunk, hogy is csináljuk. A táncköltészet is nagyon sokat gyarapította a lelkemet, amit le is írtam, ami azt jelenti, hogy így ezen keresztül át tudjak adni a világnak ezt, és reméljük, hogy ez jobb összhangot teremt a világ népei között. Mert más népek táncait is koreografálom, tanítom a táncosoknak, és ettől a lelkük gazdagodik, a szemek csillogósabb lesznek, csillagszeműek lesznek.
0: Magáé is csillog mindig.
1: Adja jó Isten.
0: A jó Istennel milyen viszonyban van?
1: Nagyon jó. Titokban mondom.
0: Hogy meg ne hallja.
1: De a jó Isten lát engem minden vasárnap a templomba. Mert minden vasárnap megyek a templomba is, elimádkozom.
0: Tehát azért a jó Isten is fogta a kezét ezen az úton?
1: Igen. Úgy érzem.
0: Akkor fogja, még sokáig szükségünk van rá.
1: Adja Isten, hogy így legyen.
0: Annyi díjat kapott már életében, ön is és a csillagszeműek is, Kossuth díjat, Magyar Örökség díjat, Prima Primissima díjat, érdemes művész kitüntetést. A Nemzetművészet cím az más?
1: Hát arra is büszke vagyok, mert hogy ne lennék büszke. Sok elismerést kaptam, és ennek én nagyon örülök. Nem elemezgetem magamnak, hanem inkább dobog a szívem, és cselekszek.
0: Nagy gyerekei, sok-sok unoka is.
1: Az egész család összejön, többször is van összejövetel, de a karácsony szokott a legnagyobb létszámú lenni családi szempontból, és ennek én nagyon örülök, mert az egész kicsiket is látom. Hogy...
0: Szoktak táncolni?
1: Igen. Amit ők tudnak, totyognak, tapsolnak. Ha esetleg kell, egy-egy figurát mutatunk nekik.
0: Sokat ült már, nem akar búcsúzóul megint valamit improvizálni?
1: Hát, hogyha kell.
0: Nem kell, de lehet.
1: Na, majd legközelebb tessenek eljönni a műsorunkra, és ott meg lehet látni, hogy hogyan táncolnak. Sugárzik belőlük a lélek, és megdobogtatja a közönség szívét. Sokszor van úgy, hogy szülőket is kell tanítani, hogy ők is tudjanak egymással ezzel az új táncnyelvvel ismerkedni, és ez nagyon nagy dolog.
0: Szóval nem táncol? Kicsit itt.
1: Jaj, elülögettem. Improvizáltam. Persze.
0: Mikor milyen kedve van, olyat rop?
1: Így van. Azt érzem belülről, hogy jön előre az erejnél keresztül.
0: És most milyen kedve van?
1: Jó.
0: Mindig jó?
1: Nem mindig, mert van, amikor valami rossz dolgot látok, akkor szomorú vagyok egy kicsit. De aztán a tánc megvigasztal.

Széki Csárdással köszöntjük 90. születésnapján vendégemet, a Kossuth és Magyar Örökség díjas koreográfus, táncpedagógust, a nemzetművészét, Timár Sándort, avagy ahogyan a róla szóló könyv címe mondja, Timárka Mestit. Radi Zsuzsa zenei szerkesztő, Magsai Helga hangmérnök, Mali Andrea gyártásvezető nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Csűrös Csilla. Ezt a beszélgetést éjjel az egy órai hírek után újra meghallgathatják.

0: 96. életévében elhunyt Mesti, a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas koreográfus, táncpedagógus, a Csillagszemű Gyermektánc Együttes alapítója, Tímár Sándor életművelő tisztelektünk az iménti beszélgetéssel. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 20 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál Néveri Igor. Főbb híreink először röviden. Az alaptörvény módosításával 12 évben maximálná a kormány a képviselői mandátumot, visszatérhet a 70 éves korhatár az alkotmánybíróknál. Két új Gripennel bővül a Magyar Honvédség vadászgép flottája, ezzel 18 gépesre bővül a Magyar Vadászgép Park. Holnap is sok lesz a napsütés, már csak szorványosan fordulhat elő zápor, zivatar. Következnek a részletek. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról, a köztársasági elnök elmozdításáról, valamint a parlamenti képviselők mandátumának maximálásáról beszélt a miniszterelnök az országgyűlés rendkívüli ülésén napirend előtt. Illés Anna összefoglalója.
2: Ezért hozzuk létre a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatalt, amelynek egyetlen feladata lesz feltárni, hová tűnt a magyar emberek vagyona, és visszaszerezni azt, amit a maffia elvetett az országtól.
3: Átfogó, a korrupció felszámolását célzó programot hirdetett a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában úgy fogalmazott, a tisztító tűz elnevezésű művelet egyik legfontosabb eleme a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal lesz, amelynek létrehozása 47 jogszabály módosításával jár együtt.
2: Nem csak a múltbeli visszaéléseket vizsgálja majd, de a jövőbeli visszaélések megakadályozása is a fontos feladata lesz. És nem véletlenül nyújtjuk be egyszerre az alaptörvény 17. módosítását és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt létrehozó és körülbástyázó hatalmas jogszabálycsomagot. A két kezdeményezés csak együtt tudja felszabadítani Magyarországot. Mert nincs értelme vagyon visszaszerzésről beszélni, ha közben ugyanazok a bábok ülnek ugyanazokban az intézményekben, amelyek éveken keresztül akadályozták a feltárást, a nyomozást és a valódi igazságtételt.
3: Magyar Péter közölte, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak 4 elnök helyettese lesz. A szervezet kiemelt ügyekkel foglalkozik majd, el tud járni saját hatáskörben, egyes ügyeket pedig magához is vonhat más hatóságoktól.
2: A tisztító tűz művelet részeként kezdeményezzük a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon Súlyog Tamás megbízatása megszűnik.
3: A kormányfő az országgyűlésben azt is mondta, szeptembertől átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes társadalmat, amelynek végén az új alkotmányt népszavazással erősítik meg a magyarok.
2: Ezen alkotmányozási folyamat lezárultáig, de legfeljebb 5 évre az országgyűlés Súlyog Tamás helyére új köztársasági elnököt választ, akinek az egyik legfontosabb feladata a köztársasági elnök intézmény tekintélyének helyreállítása lesz. Az alaptörvény módosítása keretében ismét lehetővé tesszük, hogy az alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák válasszák meg a saját tagjaik közül, és visszavezetjük az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves felső korhatárt. A 70. életévüket betöltő alkotmánybírák megbízatása, köztük Polt Péteré is megszűnik, és ezzel a mentelmi joga is.
3: A kormányfő hozzátette, megerősítik a bírói önigazgatást, a kúria és az országos bírósági hivatal vezetőinek visszahívására és megválasztására vonatkozó szabályok jelentősen módosulnak. Magyar Péter kitért arra is, hogy változnak a kúria elnökének megválasztási szabályai is.
2: A tisztító tűzművelet célja nem csupán a jelenlegi politikai és gazdasági maffia rendszer felszámolása. Arról is gondoskodnunk kell, hogy ugyanilyen rendszer a jövőbe ne épülhessen ki újra. Ezért az alaptörvény 17. módosításában javaslatot teszünk az országgyűlési képviselői mandátum 12 évben történő maximálására.
3: Az alaptörvény 17. módosításáról szóló társadalmi párbeszéd kérdőíve már elérhető a kormány.hu oldalon, e hét szombatig várják a véleményeket. Az egyeztetésre beküldött válaszok összegzését kedden hozzák nyilvánosságra.
1: Augusztus 20-a előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, mondta a miniszterelnök a parlamentben tartott rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter hozzátette, hogy a tervezett alaptörvénymódosítással szűnne meg Súlyog Tamás államfő megbízatása.
4: Egy dolgot tehet vele, aláírja, tehát hogyha ezt nem teszi meg Súlyog Tamás, akkor szembe megy az alaptörvényel, szembe megy a magyar jogszabályokkal, és akkor okkal és alappal megindítható ellene a megfosztási eljárás. Ugye mi ezt nem akarjuk megindítani, elmondtuk korábban is, hogy ennek nem akarjuk kitenni, nem ő miatta, hanem a köztársaság elnöki intézmény miatt, de ha nyilván ezt megteszi, akkor el kell indítani egy megfosztási eljárást. A képviselők ötöde kezdeményezheti, 141 képviselők van, bőven kétharmad elindíthatja, és utána pedig, amikor ez történik, amikor elindul ellen egy megfosztási eljárás, akkor nem gyakorolhatja a köztársasági elnök a jogköreit, és az Orbáni alaptörvény szerint ilyenkor ideglenesen az országgyűlés elnöke gyakorolja, aki pedig alá tudja írni.
1: Becsületsértőnek és felháborítónak nevezte a Fidesz frakció vezetője a miniszterelnök napi rend előtti felszólalását. Gulyás Gergely szerint Orbán Viktor miniszterelnöksége alatti 16 év Magyarország elmúlt 100 évének legsikeresebb időszaka volt. Egy olyan időszak, aminek Magyar Péter is sokáig része volt, tette hozzá a politikus.
5: Amire viszont nem kapott felhatalmazást, az 2,5 millió választópolgár által megválasztott országgyűlési képviselőknek és politikai közösségnek a vállalhatatlan, durva, brutális sértegetése. A kollektív bűnösség elve, amiről én beszélt, a 20. század legrosszabb időszakait jellemzi. Akkor hangzottak el politikai vezetőktől ilyen beszédek, semmilyen indoka nincs arra, hogy kollektíven sértsen meg egy politikai közösséget, amelynek ön is az elsősorban Orbán Viktor miniszterelnöknek tapsoló része volt éveken keresztül, és még néhány évvel ezelőtt is.
1: A Mi Hazánk mozgalom szerint a kormány úgy akarja elmozdítani a köztársasági elnököt, hogy a kétharmados felhatalmazásokkal a helyére teszik saját bábjukat, mondta az ellenzéki párt elnöke. Torockai László a miniszterelnök napi rend előtti felszólalására reagálva azt is mondta, amennyiben alkotmányozni akarnak, és nem alkotmányos puccsot végrehajtani, akkor alkotmányozó nemzetgyűlést kell összehívni.
6: De ezzel az ilyen kamu társadalmi egyeztetésre hivatkozzanak, mert a Fidesz ezt hányszor megtette. Mindig ezt mondták, hogy ők is egyébként társadalmi egyeztetésre bocsájtották, és a népszavazásra is az a helyzet, hogy az megint egy olyan egy fokkal jobb megoldás, de mégiscsak egy olyan megoldás, ami távol van az alkotmányozó nemzetgyűléstől. Tehát, hogyha önök szeretnének alkotmányozni, akkor járják a nemzetközi jog szerint megfelelő metódus útját, és nem pedig az, hogy önök a kétharmaddal visszaélnek, és támadják ezzel a Fideszt, amit most önök ugyanígy végre akarnak hajtani.
1: Két új Gripennel bővül holnap a Magyar Honvédség vadászgép flottája. A két felújított JAS-39-es érkezésével 18 gépesre bővül a Magyar Honvédség vadászgép parkja, így már 200-nyi Gripen védi az ország légterét. Az újonnan hadrendbe álló gépekkel Magyarország terület és lakosság arányosan Közép-Európa egyik legnagyobb vadászgép flottájával rendelkezik, és Szlovákia, Horvátország, valamint Szlovénia légtérvédelmét is ellátja. Négy repülőgépe mellett a Lettország, Litvánia és Észtország légterét biztosító NATO műveletekben is rendszeresen részt vesz. Gyilkosság történt hétfőn, kora délután Budapest 3. kerületében. Egy ház teraszán találtak rá egy vérző nőre, akinek az életét a mentők már nem tudták megmenteni. A rendőrök a helyszínen elfogtak egy 21 éves férfit, akit kórházba szállítottak. A budapesti rendőrfőkapitányság emberölés gyanúja miatt indított nyomozást.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap is sok lesz a napsütés, már csak szórványosan fordulhat elő zápor, zivatar. A szél mérsékelt marad. Éjszaka 15-20, holnap napközben 30-35 fok várható, a következő napokban is folytatódik a meleg idő. Kedves hallgatóink, ez volt a Krónika, hamarosan kezdődik a családi sáv, benne az esti mesével. A hírszerkesztő Naményi Krisztina, valamint a technikai munkatársak Seres Bea és Rácz Dorottya nevében is köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra.
0: Műsor ajánlat. Holnap reggel 5 órától Hajnaltáj.
7: újabb drónos készítmények engedélyezését készítik elő Vas megyében.
8: 3-4 készítménnyel már elvégeztünk kísérleteket, szóval elmondható, hogy csak a mi részünkről akár 5-6 készítmény jöhet majd jövő évben.
7: A dróntechnika ma már a mezőgazdaság fontos eleme, az itt zajló ellenőrzött vizsgálatok közvetlenül a döntések előkészítését szolgálják. Drónnal is repülünk holnap hajnalban. Ébredjenek velünk!
9: Titkok tengere. Új sorozat. Minden nap 16 órától dupla részekkel a Dunán.
10: Esti mese. Kedves gyerekek, ma Horváth Sándor mond mesét.
11: Kis pankalányommal kikocsikáztunk a múltkoriban a tanyák közé. Van ott ilyenkor mit látni, hallani. Hogy zöldül a búza, hogy sárgul a repce, hullámzó vetésben mit mond a fűrjecske. Most is csak azt mondja bizaz, amit tavaly ilyenkor nem valami divatos nóta az övé. Az nekünk így is város embernek. Csak öröm az életet, anyám, mondom az öreg csősznek, aki vezetgetett bennünket a nagy határmezőben. Nekem ilyen gólyafészkes kis tanyám volna, még a török császár is beállhatna hozzám öreg béresnek. Jaj, alássan kérem, sóhajtott vissza az öreg csősz. Tudakolja csak meg az én kis unokámat, öröme az életet, anyám. Nem lehet azt itt tartani kötéllel se. Esze lelke a városom már annak. Ejnye, hol van az a kis legény? Hadd beszélek a fejvel. Csősz bácsi tölcsért csinált a szája elé a két tenyeréből, és bekiáltott a madárdalos mezőbe. Hely! Gyöngyöm Gyurka! Gyöngyöm Gyurka egyszerre előgurult valahonnan fürgén, mint a mókus, hogy öröm volt nézni. Árva lányhaj a kalapjánál, karikás ostor a vállán, ahogy a malackáit őrizgette. Mivel pedig a malackákat nem szokás sarkantyús csizmában őrizni, Gyöngyöm Gyurka mezítelen lábát olyan pirosra pörkölte a napocska, hogy Panka kordován csizmának nézte. Apukám, súgta a fülembe, de szép csizmája van ennek a Gyöngyöm Gyurkának. A legény éles füle fölfogta a szót, és egyben meg is felelt rá. Szebb a magáé, mert annak bokora pántlikája. De a tied meg jobb, ám szóltam közben, mert nem kell rá foltot verni. Az ám, de azért tudom, hogy nem cserélni el velem a kalapját ez a városi kislány. Csoda, hogy a méhecskék rá nem szállnak arra a gyönyörű rózsabimbóra. Különb a te kalapod, Gyöngyöm Gyurka, mert te magad szakajtod mellé a virágot, akár minden órában frisset. Gyöngyöm Gyurka elpittyeztette piros száját, mintha csak azt akarta volna mondani, csupa szóbeszéd ez, mégiscsak jobb a városi úrnak, mint a tanyai csihésnek. Na, megállj, Gyöngyöm Gyurka, majd adok én neked uraságot, gondoltam magamban, és megsimogattam a gyerek gömbölyű orcáját. Mit szólná te ahhoz, Gyöngyöm Gyurka, ha megfogadnálok inasomnak? Gyöngyöm Gyurka akkorára tátotta a száját, hogyha valami fecske arra repült volna, bizonyosan beleszállt volna. Csak hogy a fecskéknek ilyenkor egyéb dolguk van, a holnapra való leckéjüket tanulják. Mit szólná te ahhoz, Gyöngyöm Gyurka, ha bevinnénk a városba? Képpel se kellene többé a tanya felé fordulnod. Gyöngyöm Gyurka nagyot ugrott. Kezet rá, Gyöngyöm Gyurka. 1 hét az esztendő, 6 nap a napszám, 7. a ráadás. Nagyapó a fejét csóválgatta, de Gyöngyöm Gyurka már akkor a kocsiban pattogtatta a karikás ostorát. Maradj, tanya, magadnak, nem kell lesz az uraknak. Gyuri, Gyuri, visítottak utánuk a kismalacok, de kisgazdájuk feléjük se fordult többet. Virágos fák integettek, vidám szavú madarak jó éjszakát kívántak, amerre kocsink szaladt, rájuk se nézett, oda se hallgatott Gyöngyöm Gyurka. Ahogy hazaértünk, mindjárt betessékeltem a kis malacpásztort a kis benyílóba. Itt lesz a te szobád, Gyöngyöm György úr, mondtam neki, mire ő ugyan rám meresztette 2 fekete szemét. Na igen, nem Gyurka leszel ezután, hanem György. Ez illeti meg a városi embert. Mit álmodott Gyöngyöm György barátom azon az éjszakán, bizony meg nem mondhatom. hanem annyit tudok, hogy másnap már hajnalhasadáskor kint gubbaszkodott az erkélyen a fiatal úr. Mit csinálsz itt, Gyöngyöm György? Lesem a pacsirtát, mikor szólal már meg? Miféle pacsirtát? Hát a városi pacsirtát. Jól teszed, Gyöngyöm György. Annak a szavát már én is szeretném hallani. Szegény gyerek nem tudta, hogy a városi ember sose látja a gyöngyharmatos piros hajnalt. Füst, por köszönti a nagyházak közt az aranyos napot. Bizony, nem volt nevethetnék-e Gyöngyöm Györgynek, mikor nagy sokára megint megveregettem a vállát. Láttál-e már sok pacsirtát, városi barátom? Láttam ám sok bőregeret. Hát, bizony, annak hívják a városi pacsirtát, se baj, szép jószág az annak, aki szereti. Hanem most már öltözködni gyerünk, atyám fia. Gyöngyöm György a fejbe csapta az árvalány hajas kalapot, s kereste a kék kötőjét. Ennyiből állt nyaronta a tanyai gyerek öltözködése. Nem addig van az, Gyöngyöm György, nevettem el magam. Még valami szegényvegénynek néznek az utcán. Itt a gombos cipő, itt a posztógúnya, szedd magadra gyorsan. Bizony, izzadt a kis kanáz, még a sok cifra holmit magára szedte, de bezzeg olyan is volt ám benne, mint valami herceg, akit most szalajtott a Tündérországból. Csak éppen szorított a cipő, szűk volt a ruha, vágott a gallér, mikor Gyöngyöm György bukfencet akart vetni a puha szőnyegen panka örömére. Nem oda-buda, gyönyörű Gyöngyöm György. Ez csak a tanyára való mulatság, tessék csak besétálni pankával a könyveszobába, megnézni, hogy ugyan nem szöktek-e ki éjszaka a betűk az ABC-s könyvből. Szegény Gyöngyöm Györgynek folyt már az orra vére a városi élettől. Szép az a sok képes könyv, az a sok festett madár, a sok festett virág között, de mégiscsak többet ér ennél, mikor az öreg diófáról az igazi kakuk lekiált az emberre. Kakuk, kakuk Gyurka! Nem is sokáig állt a Gyöngyöm György a dicsőséget. Leszaladt az udvarra, s nagyot csördített karikás ostorával. A szívén is könnyített vele, meg nem is hallottak még ilyent ezek a városi népek. Az örüljenek neki, szegények. Az ám, a házmester bácsi akkorát rikkantott, mint egy egész erdőre való sárga rigó. Csak hogy azok az ártatlan rigók nem szokták azt mondani, amit a házmester bácsi: tisztuljon az úrfi, mert mindjárt kipróbálom a karikás ostorával, ki van-e porolva a ruhája. Esze szála nélkül szaladt föl hozzám Gyöngyöm György. Hely, nem ilyennek gondolta ő az úrfiságot. Ne búsulj, legény, vigasztaltam, délután lesétálunk a templomkertbe. Ott virágot is látsz, madarat is hallasz, mintha csak otthon volnál. György barátom lehorgasztotta a fejét, nagyon fanyalogva költötte el az ebédet,

0: Gyöngyöm György, elpityeregte magát.
1: Megsajnáltam a jámbort, és este, mikor lefektettük, megsimogattam az ökhaját. Ne félj, fiam, lesz ez még másképp is. Csak pihent ki magad, aludj jól, álmodj szépeket. Álmodott is Gyöngyöm György valami szépet, mert másnap reggel nem győztem kivárni a benyílóból. Gyere, Panka, mondom a kislányomnak. Húzzuk meg a fülét ennek a lusta városi embernek. Ahogy benyitunk, nem találjuk ott, csak az üres ágyat. Előtte a gombos cipőt, rajta a cifraruhát, cifraruhán egy irkalevelet. Irkalevélben nagy verépfejű betűket. Nem teremtett engem városi embernek a jó Isten. Tanyára teremtett, mint a vadvirágot, mint a dalos madarat. Nagyapó mellett van az én helyem. Mikorra fölébred, akkorára én ott ülök a küszöbön. Nem leszek többet Gyöngyöm György, csak a nagyapó Gyöngyöm Gyurkája.
2: Móra Ferenc Gyöngyöm Gyurka című meséjét Horváth Sándor mondta el. Szerkesztette Fenyő Katalin, rendezte Éles Béla. A hangfelvétel 1980-ban készült. A következő mese a zene után hangzik el. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

Jó estét, gyerekek! Hallgassátok meg, hogyan történt, amikor Panka főzte az ebédet. No, azt el nem felejtem, ha olyan öreg leszek is, mint az országút. Király ő felsége ünnepen se eszik olyan ebédet, mint amilyennel Panka megvendégelt a múltkor. Olyan nagyon hétköznap volt pedig, de még milyen hétköznap, hogy amikor apuka megkérdezte anyukát, mi lesz az ebéd, azt felelte: paprikás krumpli. Drága jó étel, mosolyogtam el magam. Mit teszünk utána? Tudakozta Panna. Kenyeret, haját, bélit, három félit. Elfanyarodott erre a Panka mosolygós ábrázata, mint aki vadalmába harapott. Nem is tud anyuka egyebet főzni, pittyeztette el a száját. Főzte jobbat, nevetett anyuka. Arra Panka fölgyűrte a gunyácskája ujját, felkötötte zsebes kötőjét, s úgy kiserdült a konyhára, hogy mire kiértem, már a második tányérnak csorbította le a szélét. De már látom az isteni szakásnélak teremtett, mondtam. Hát, ha még a főztömet megkóstolod, apu, sose kívánkozol többet paprikás krumplira. Hát milyen lesz az a híres ebéd? Suhintott leves. Csak a leves sok legyen. Pulyka pecsenye. Csak a csontja kevés legyen. Lekváros gombóc. Erre már szólni se tudtam, csak az ölembe kaptam Pankát, és csókoltam rajta akkorát, hogy gabócica feléjett rá. Ásított, és unottan kérdezte: mi a jó? Mi a jó? Az ebéd, gabócica, az lesz a jó. Tarts velünk te is. Gabócica alamuszian körül hízelegte Pankát, s visszafeküdt a tűzhely alá. Én is mentem dolgomra, de déli harangszóra megint ott ültem a sarokban, a macska asztalnál. Készte az ebéd, világhíres szakácsné. Tessék helyet parancsolni, csörgette a kulcsait Panka, és kikiáltott a konyhába. Kukta! Hozd be a suhintott levest! A Kukta Vilmácska volt, fehér patyolat a ruhája, rózsapiros az orcája, kisfatányér a kezében, suhintott leves a tányérban. Tessék, egyék, nem lesz egyéb! Ettük volna ám a levest, de nem ment bele a kanál. Oly sűrű volt szegényke, hogy villával kellett szurkálni. Elitta a levét, mentegetőzött Panka. Kukta, hozd be a pulyka pecsenyét! Beszaladt Vilmácska, patyolat a ruhája, patyolatosabb az orcája, üres a kacsója, tele jajszóval a pici szája. Jaj, jaj, jaj! Elvitte a gabó macska a pulyka pecsenyét. Se baj, mondom én, máskor mink visszük el az ő pecsenyéjét. Kukta, hozd a lekváros gombócot! Szalad a Vilmácska, kormos a ruhája, kormosabb az orcája, de legkormosabb az az irgalmatlan bogrács, amit lezöttyent az asztalra. Teli a bogrács valami fehérrel, úszkál a fehérség közepében valami nagy feketeség. Ennyi, mondom, hisz ez fűrészpor. Dehogy, zsemlemorzsa! Ja, az ám, meg sem ösmertem. Hát ez a fekete, kinek a labdája? Jaj, apuka, minek tartasz olyan rossz szemet? Hiszen az lekváros gombóc. De már ezt megkóstolom, fohászkodom el magam, s fogom a kést, kapom a villát, szurom a gombócba. Hát, uram, fia, kiugrik a gombóc, gurul a konyhába, onnan a tornácra, stán a világból is kiszalad, ha utána nem küldöm Vilmácskát. Szaladj, Kukta, csípd meg a gombócot. Vilmácska elszaladt. Panka mérgében megkapta a bográcsot. A bogrács mérgében megsütötte Panka kezét, s lett olyan visítás, hogy a gabócica ilyetében felszaladt a háztetőre. Hol fáj lelkem? Szorongattam a kacsóját. Megállj, van az én patikámban erre is orvosság. Siess, apuka, mert úgy ég a kezem, mint a parázs. Kis kezét a tenyerembe vettem, s a másikkal simogattam. Nyúlháj, daruháj, majd meggyógyul, ha nem fáj. S egyszerre úgy meggyógyult az én Pankám keze, hogy már tapsikolni is tudott vele, mire anyuka behozta a paprikás krumplit. Na, apuka, próbáljuk meg, melyikünk bír belőle többet megenni. Éppen a tálfenekét kapargattuk, mikor nagy lelkendezve visszatért a kis Kukta. Nem állt meg a gombóc, nem ám, nem állt meg,
még most is szalad. Szaladjatok utána, ha ráértek. Aki megfogja, kitörheti benne a fogát. Aludjatok jól, álmodjatok szépet. Jó éjszakát, gyerekek!

Móra Ferenc, mikor Panka főzte az ebédet című meséjét, Rutkai Éva mondta el. Szerkesztette Surányi Péterné, rendezte Vadász Ilona. A hangfelvétel 1975-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Most a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban. Vers napról napra.

0: Egész életén át boldogtalan volt. Társadalom magánya sohasem oldódott fel. Tragikus betegsége, pesszimista kedélyvilága csaknem a kezdetektől rányomta bélyegét verseire. Így lett lírájának alaphangja a Mélabú és a Rezignált bánat. Juhász Gyuláról van szó, aki az impresszionista hangulat líra művelője volt. Sárvári, családnevén Sall Annához köthető szerelmi bánata is megjelenik verseiben. Juhász Gyula Anna örök, Anna és Annáról utószor című versét Básti Lajos, Bálint András és Mensáros László mondja el.
1: Az évek jöttek, mentek, elmaradtál emlékeimből lassan. Elfakult arcképed a szívemben, elmosódott a vállaidnak íve, elsuhant a hangod, és én nem mentem utánad az élet egyre mélyebb erdejében. Ma már nyugodtan ejtem a neved ki, ma már nem reszketek tekintetedre, ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, hogy ifjúság, bolondság. Ó, de mégis, ne hidd szívem, hogy ez hiába volt, és hogy egészen elmúlt. Ó, ne hidd, mert benne élsz te minden félre csúszott nyakkendőmben, és elvétett szavamban, és minden eltévesztett köszönésben, és minden összetépett levelemben, és egész elhibázott életemben. Élsz és uralkodol örökkön. Amen.
2: Én öreg bánataimról beszéltem. A szobában az alkonyvert tanyát. Ő ott hordozta csodamély szemében a fáradt mának minden bánatát. Klavírok sírnak néha úgy a csöndben muskátlis rácsos ablakok mögött, mint az én árva panaszom, amelybe most szerelem és részvét költözött. És ekkor Anna szemeit lecsukta, és ekkor szép lett minden, ami fáj, s finom fehér lett a sorsdurva ujja, s mint várva várt és derűs déli táj, az üdvösség tűnt föl az esti csendben, de én partjára lépni elfeledtem.
3: Te messzeségek asszonya, te emlék, Isten veled. Most elküld már szívem. Mennék utánad. Ú, de merre mennék? A végtelenbe tán. Te csillag vagy ma már az égíven. Isten veled. Te vagy a fiatalság, az édes múlt, az elveszett tavasz. Magamtól búcsúzom, ha küldöm Annát. Az ifjúságomat, amely egyetlen, messze és igaz. Isten veled! Ma oly dal kél szívemben, mint boldog visszhang bús szőlőhegyen, mely várni fog fagyos fehér telekben. A szőke napra vár. Isten veled, napom, egyetlenem.

0: Juhász Gyula Anna verseit Básti Lajos, Bálint András és Mensáros László mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Tarics Péter készítette.
1: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Karácsony Sándortól származik. Isten nem hiába tanít meg bennünket adni és úgy fogadni el, hogy voltaképpen elfogadva is adunk. Nem végcél ez a képesség, hanem eszköz. Ezen és ezzel épül fel a jövendő. A jövendőhöz ugyanis előleg kell. Ahhoz, hogy jövendő épüljön, olyan fiatalság szükségeltetik, aki tud és képes elfogadni is, hogy azon nyomban adja, amit kapott. És ő maga is szakadatlanul csak ad. Karácsony Sándor a magyar neveléstudomány egyik legnagyobb alakja gondolkodásában az adás és az elfogadás nem ellentétei egymásnak, hanem ugyanannak az erkölcsi magatartásnak a részei. Úgy tanította, hogy az ember akkor ért meg igazán valamit, ha tovább is adja. Nem később, nem feltételekhez kötve, hanem azonnal, felelősséggel. A jövő nem készen vár ránk, és nem jár alanyi jogon. Előleget kíván, munkát, szolgálatot, áldozatot. Karácsony szerint ott szakad meg a jövő építése, ahol mindenki csak igényel, követel és örökösként viselkedik. A jövendőt azok hordozzák, akik képesek adni. Tudást, figyelmet, munkát, hitet. És akik nem kérdezik folyton, mit kapnak érte. Ez különösen a fiatalokra ró feladatot. Nem birtokolni, hanem tovább vinni, amit kaptak. Karácsony Sándor üzenete ma is időszerű. A jövő nem attól születik meg, amit elveszünk belőle, hanem attól, amit beleadunk.
3: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
4: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Kossuth Rádió történelmi magazinját, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából készült, hetente jelentkező műsorát hallják. A mikrofonnál Fehérvári Márton és Kavélyo Kolini Bori. Az AVO, majd később az AVH a kommunista diktatúra egyik legrettegettebb hatalmi eszközévé vált Magyarországon. A szervezet feladata hivatalosan az államrend védelme volt, a gyakorlatban azonban a politikai ellenfelek megfigyelésében, megfélemlítésében és üldözésében játszott központi szerepet. A mindennapokat a félelem és a bizalmatlanság légköre uralta.
6: Bár az államvédelem az évek során többször átalakult, neve és intézményi keretei változtak, a feladata változatlanul a fennálló politikai rendszer védelme és a társadalom feletti ellenőrzés biztosítása volt. A háború után megszületett államvédelmi osztály, majd az 1948-ban létrejött AVH emléke a magyar történelemben máig a diktatúra, a kiszolgáltatottság és a félelem egyik legerősebb szimbóluma. Erről Glaub Krisztián István, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár munkatársa a következőket mondja.
7: Hogyha van egy abszolút hatalom, aminek nincs megkötve a keze, és hogyha ez egy vagy két ember kénye kedve szerint működik, hát ott a törvények, meg az igazság, meg a jogállam véget ér, mert ugye mi alapján döntjük el azt, hogy ki kerül letartóztatásba, ki alapján lehet eljárást indítani. Hát mondok egy számadatot. 1953-ra, amikor ugye majd megint megváltozik a helyzet, az AVH több mint 1 millió emberről vezet kartotékot. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy mindenki el van ítélve, de 390 000 emberről tudunk, akik konkrétan elmarasztaló eljárás zajlott le. Mert ellenség akkoriban már bárki lehetett. Nagyon népszerűek voltak az olyan kifejezések, hogy fasiszta, klerikális, trockista, titóista, kulák, tehát innentől fogva ez szinte tetszés szerint egy kis koncepció összeállítással bárkire rá lehetett húzni, aki valamiért ugye a legfelső vezetésnek az ellensége volt.
5: Az AVO-t 1948-ban átszervezték, és létrejött a Belügyminisztérium államvédelmi hatósága, majd később az önálló AVH.
3: Az ezt követő években a szervezetet többször is átalakították, hol a belügyminisztérium alárendelték, hol önálló hatóságként működött tovább.
7: Lényeg az, hogy az állambiztonságot többször átszervezték, de mindig egészen 1949-ig a belügyminisztériumnak a hatáskör alatt maradt. Először a belügyminisztérium államvédelmi osztálya lett, vagyis az ÁVÓ, aztán a belügyminisztérium államvédelmi hatósága, BMAVH, és a Rajperért kapott jó munkából kivették a belügyminisztérium alól, és a minisztertanácsnak rendelték alá önálló hatóságként. Innentől beszéltünk klasszikusan AVH-ról, mint önálló szervről, ami egészen 1953-ig önálló maradt, amikor visszaküldték, aztán is a desztalinizációs folyamatoknak a részeként visszaküldték a belügyminisztérium alá, de vagy a belügyminisztériumot rendelték az AVH-ba, ez egy érdekes kérdés, erről lehetne vitatkozni.
6: Az ÁVÓ és az AVH működése szorosan kapcsolódott ahhoz a politikai rendszerhez, amely a sztálini Szovjetunió mintájára épült ki Magyarországon. A hatalomgyakorlás módjáról, valamint az erőszak szerepéről Molnár Kitti, a Kommunizmus Kutatóintézet történésze beszél.
8: Az erőszak az nagyon szerves része ennek az eszmének és a gyakorlati megvalósításnak. Ez egy tudatos, központilag irányított és szisztematikus rendszer volt, amely természetesen a sztálini mintát követte, és a társadalom teljes átalakítását, a hatalom feltétlen megszilárdítását célozta meg. Nem esetleges terrorról volt itt szó, hanem a politikai gépezet szerves részeként működtetett megfélemlítés. Ez ugye egy ideológiai alapozásban és tervezésben is megjelent, már hiszen az erőszak az úgymond kiéleződő osztályharcnak az elméletére épült. Ugye mindig mindenhonnan hallani lehetett a propagandában, hogy az ellenségek, bizonyos társadalmi csoportok, mint az ellenség ugye az osztályharcban fenyegeti a fennálló hatalmat és a munkásoknak a hatalmát. Intézményesített terrorszervezeteket hoztak létre, beszéltünk már itt az AVH-ról, ide tartozik ez is. A koncepciós perek ugyanígy hozzátartoztak ezekhez a megfélemlítő eszközökhöz, ahogy egyébként a szalámi taktika is része volt ennek. Így összességében azt lehet elmondani, hogy a korszaknak az erőszak alkalmazása nem volt rapszódikus, a hatalom tudatosan használta a terrort a társadalom atomizálására és a pártállam teljes körű kiépítésére. És hogyha Rákosihoz ezt kötni lehetne, akkor én azt tudnám mondani, amit már korábban is hangsúlyoztam, hogy valahol ott a 18-19-es években átalakult benne valami, és nem úgy tekintett az emberekre, mint emberek, hanem mint hogy a legtöbb diktátornál azt tapasztalhatjuk, hogy olykor-olykor csak statisztika szinten jelentek meg az emberek, és pont ezért a terrornak az alkalmazása is számára csak egy eszköz volt. Nem egy olyan dolog, amit mondjuk erkölcsi szinten felfogott volna, viszont az érdekes aspektus, hogy ő maga is elmondja a szovjet emigrációjában, tehát már idős korában, hogy valóban a legkeményebb módszereket alkalmazták arra, hogy ezt a rendszert ők fenntartsák, ami itt nem feltétlen pozitívumként jelenik meg még nála sem.
3: Az ÁVÓ-t még Kádár János, mint belügyminiszter integrálta szorosabban a belügyminisztériumba, létrehozva a BMAVH-t. 1950-ben azonban közvetlenül a minisztertanács alá rendelték az államvédelmi hatóságot. Ez az AVH volt az, amihez a Rákosi korszak terrorját, a fekete autót és a csengő frászt kötik.
7: Hát igen, de a fekete autó általában moszkvai mintára éjszaka járt, mert ugye ez még 30-as éveknek a Moszkvának a nagy terror légkörében volt, általában éjszaka gyűjtötték össze a lakosságot. A másik a csengőfrásznak ugye a klasszikus képe. Hát ha éjszaka csengettek, akkor ugye már sejthették, hogy mi fog történni, tehát ezért ugye mindenki rosszul volt, amikor meghalotta a csengőt éjszaka, tehát innen jött ez a elektronikus kifejezés. Azt hozzá kell tenni, hogy azért az államvédelem független attól, hogy már 50-es évektől mindenhol ott volt, mint mondtam, a határőrségben, a rendőrségen, a börtönökben, és sorozatállománya is volt neki. De titkosszolgálatnak minősült, tehát azért nem feltétlen az volt a cél, hogy a lakosságot egyfolytában, néha elég volt csak a film légkörét megtartani, nem az, hogy látványosan kellett csinálni a dolgokat. A padlásseprést meg az ilyen kemény dolgokat természetesen nyíltan csinálták, erre voltak kiküldött emberek, általában az AVH biztosította a személyzeti keretet rá, de itt mondtam, inkább csak az volt a cél, hogy azokat a dolgokat, amiket kiadtak, gördülékedjen és gyorsan végrehajtsák. Vagy például, hát, ha ilyen nyíltan beavatkozás volt, még klasszikus dolog a kitelepítésnek a története, amikor ugye egy családot ezért vagy azért, mert vagy osztályellenség volt, vagy egyszerűen csak rossz helyen lakott a déli határsában, a Jugoszláviához közel, vagy lehettek kapcsolatai más országban, begyűjtöttek és kivitték általában a Hortobágyra, vagy eléggé kietlen területekre, embertelen körülmények közé. Azt általában szintén ugye karhatalom végezte sok esetben az államvédelem. Szóval ilyen esetekben valóban hát ez eléggé egy látható része volt a történetnek, de a legnagyobb politikai ügyeknek a végrevitele azért általában továbbra is zártan, titkosan zajlott. Sőt, ugye a Rajper után nem nagyon voltak nyilvános perek is. Minden egyes ilyen belső leszámolást a tábornoki pert, a Kádár János társait, a szociáldemokrata ügyeket általában mindent zárt ajtók mögött csináltak. Pont azért, és éppen ezért alakult ki rengeteg legenda, tévhités, elképzelés az AVH-ról. Gyűlölt szimbólummal vált, egy rendszer gyűlölt szimbólumának, ez kétségkívül tény, és ezt meg is érdemelte maradéktalanul, de nagyon sok tévhités, ismeretlenség volt. Tehát olyan Péter Gábor se ismerte szinte senki, mert nem volt kinn az arcképe. Még ugye Rákosi Mátyás, neki tudta, hogy kicsoda. A vezetőség, a Gerő Ernőről, Farkas Mérről is lehetett tudni, de Péter Gábor egy gyárgyékember volt, végül is a széles közönség nem sokat tudott az ő személyéről és munkájáról.
6: És ez jellemző volt az egész szervezetre. Bár az AVH valóban a diktatúra egyik legfélelmetesebb eszköze volt, működéséről számos túlzás és legenda is született. Glaub Krisztián így folytatja.
7: Tudni, ez egy nagyon profi szervezet volt, korábban sem sutyó bugrisok és egyszerű verőemberek alkották, amit egyébként nagyon sokan gondolnak. Nem, ez egy profin felépített szervezet volt, jogász csapattal, gazdasági osztályon. Volt a benne személyzeti ügyosztály, hálózati ügyosztály, kémelhárítás, operatív technika, ami a lehallgatásokért, meg a levélcenzúráért felelt. És hát ugye abból volt kiemelkedő a vizsgálati osztály. És hát a vizsgálati osztályra küldték ugye általában a letartóztatásba került egyéneket, ahol viszont nem azonnal a fizikai bántalmazás volt feltétlenül. Előfordulhatott, hogy azzal kezdték, de nem volt az, hogyha az illető együtt tudott működni, és a koncepciónak megfelelő vallomást tett, amely segítette ugye a nyomozók munkáját, sok esetben nem is került sor egyébként a fizikai atrocitásra, de onnantól fogva, hogy nem, onnantól fogva bizony ez egy hatásos eszköz volt. Sajnos sokan nem tudják, hogy valóban nagyon sok legenda van az államvédelemről, hogy körmeket téptek le, villanyoztatták az embereket, előfordultak. De a leggyakoribb kizási módszer az a mesztelen talpra való gombatosztatás volt. Amiről nem hangzik hirtelenjében egyébként olyan nagy dolog, de hát a talpunk egy borzasztóan érzékeny szerv, és hogy hát, hogyha arra rávágna a gombibotta, az embernek a gerincéig, meg a belső szerveig felmegy a fájdalom. Ráadásul fontos volt, hogy nem szabad annyira kínozni az embereket, mert ugye bíróság elé kellett állniuk. Köteles ellenéik Réh, Alajos, Faludi, Ervin, ők alkották a verőcsoportot, a nevük közismert. Nem voltak az AVH legfontosabb emberei, de igenis magas rangban voltak, mint a börtön osztályvezetője Prinz Gyula is, akik ezeket ügyekért feleltek. Ugyan például ugye Károlyi Márton volt a vizsgálati osztály vezetője sokáig. De a híres Farkas Vladimir is végzett vizsgálati munkákat, noha itt van egy félreértés, ő nem dolgozott ezen az osztályon, ő csak besegített idézőjelben, mert az operatív technikát, vagy a lehallgatásért volt felelős. Egy például kiterekedhetem Bauer Miklósnak a személyre, akinek ugye a neve eléggé közismert, a fia is politikai karriert csinált. Bauer Miklós is ugye az a legenda, hogy a körömlelt épő Bauer, ami hát jelentős túlzás. Valóban egy elég kemény ember volt, alapjában jogász ember volt, és a operatív és nyilvántartási ügyeknek volt a felelőse, részt vett a kilagatásokban is, ez igaz, sőt, a fizikai erőszaktól sem riadt vissza, de a körömletépés legendája valószínűleg az ő esetében nem tartható, vagy az sem, hogy ő gyilkolta meg Rísz István, szociáldemokrata, egykori igazságügyminisztert. Rísz valóban meghalt, de sokkal borzasztóbb körülmények között nem agyonverték, hanem ő urémiás beteg volt, és nem kapta meg a gyógyszereit, és ez okozta neki a börtönkórházban a halálát.
3: De nézzünk egy másik személyes történetet. 1951-ben a színművészeti főiskola egyik hallgatója Csehszlovákián keresztül próbált Ausztriába szökni. A határon elfogták, majd az AVH kezére került. A salgótarjáni kék ávóban átélt kihallgatásairól és bántalmazásairól később a Magyar Rádió egyik műsorában számolt be.
9: A falhoz állítottak és gumibottal ütöttek először, és mondták, hogy valljak, és mondjam meg azt, hogy valóban én kim vagyok. Ők azt mondták, hogy én már előbb is voltam kint Németországban, de én nem voltam kint, hanem én 1951. augusztus 13-án hagytam el az országot. A valatás, a második valatásom után kaptam bent szintén itt a valató szobában két szalmaszált a kezemben, hogy tartsam. Én tartottam, de nem bírtam 24 óráig tartani, a falhoz állítottak, arccal a fal felé, és a kezembe adta két szalmaszált. Képtelen voltam 24 órán keresztül a szalmaszált a kezembe tartani, azért, mert nem bírtam. Nyújtott karral kellett a szalmaszált tartani, és a kezem már esett le. És akkor azt mondták, hogy nehéz, és én mondtam, hogy igen. És akkor letörtek a szalmaszából egy darabot, mind a kettőből, és a kezembe adták azzal, hogy tartsam tovább. Hát én tovább tartottam addig, ameddig bírtam, de a végén összeestem, és nem bírtam tartani. És akkor kivittek vissza a szobába, a cellába, és ott voltam másnap estig. A valatás mindig este volt, nappal nem szóltak hozzánk egy szót sem. Mert az embert idegileg akarták tönkretenni. És az ember nem tudta azt, hogy mikor viszik fel a valatószobába, és mikor végzik ki az embert, és tulajdonképpen mit akarnak az emberrel csinálni.
6: Az Államvédelmi Hatóság, AVH, az 1950-es évek elejére egy közel 50 ezer fős, önálló hadsereggel felérő fegyveres testületté duzzadt. A szervezet magváta mintegy 5-7 ezer fős operatív törzs alkotta, amely a klasszikus politikai nyomozati, vallatási és hírszerzési feladatokat látta el. Mellettük a 7-10 ezer fős fegyveres belső karhatalom felelt a kiemelt objektumok védelméért, valamint a börtönök és internálótáborok őrzéséért. Az állomány legnagyobb részét a több mint 25 ezer sorkatonát számláló határőrség adta, amely a nyugati és déli határzár közvetlen felügyeletét biztosította. Az AVH legsötétebb korszaka Sztálin 1953-ban bekövetkezett halálával véget ért, de nem ez volt az enyhülés oka, bár ezután sok minden megváltozott.
7: 1953. március 5-én hal meg Sztálin, és érdekes módon Péter Gábor 1953. január 3-án letartóztatásba kerül. Tehát itt látszol egy kis ellentmondás, hogy már Sztálin halál előtt letartóztatják Péter Gábort. De miért? Erre a kérdésre is szintén csak találgathatunk. A szakmán belül leginkább elfogadott tézis az, hogy ekkor ugye Sztálin is egy szovjetuniumi hatalmas nagy cionista perre készül, egy izrael ellenes cionista perre készül, a kapcsán rengeteg orvos letartóztatnak. A különböző kliens államok ugye lemásolják a szovjet modellt. És ennek kapcsán Magyarország is cionista pert tervezett. És ilyen Péter Gábor szerepe ekkor már a pártvezetésből is terhessé vált, pont le lehetett fogni a koncepciókat is, és kiválóan beleillett a származása miatt is ebbe a cionista keretbe. Ezért kézenfekvőnek tűnt, hogy ő lesz a magyarországi cionista pertnek ugye a fő vádlottja. Hát ha Rajt László, vagy Solyom László kádárás bíróságra kerülhetett, akkor Péter Gábor meg kerülhet a letartóztatásba. És ilyen kapcsán hívják jelentéstételre 1953 elején Rákosi villájába Péter Gábort, ahol a kormányőrség parancsnoka, Boda György, Farkas Mihály jelenlétében megbilincseli, és egyből leviszik a pincébe, és elkezdődik az ő vallatása is, és hozzá kell tenni, hogy Péter Gáborral saját elmondás szerint nagyon-nagyon rosszul bántak a börtönben. Sokáig vasban tartották, talán fizikailag is kínozták, tehát első kézbe kóstolhatott bele az államvédelem saját módszereibe is. És nem csak ő, hanem szinte az államvédelemnek nagyon prominens munkatársai, Bauer Miklós, Timár István, Décsi Gyula, Károly Márton. Tehát ők valamennyien szintén letartóztatásba kerülnek egyébként Péter Gábor együtt. Na, de visszatérve 1953-ra, tehát amikor Sztálin meghal, és ugye a Szovjetunióban 1953. júniusában raport rendelik Rákosit, ugye, és az új szovjet vezető Beria, Hruscsov és a többiek fejékre olvassák ezt az 1 millió eljárást, és azt a rengeteg letartóztást, és rengeteg törvénytelenséget, hát akkor ugye kérek a parancsot, hogy az AVH így nem maradhat fent ebben az alapotban, vissza kell rendelni a belügyminisztérium alá, és egy prominens, és a párti prominens embernek kell ellenőriznie, ez Gerő Ernő lesz belügyminiszteri rangban, ugye a párt második embere. De hát ilyen tekintetben viszont mennyire jól jön, hogy a Rákosi koncepciójában, hogy Péter Gábor börtönben van. Hát, hogyha történtek is tévedések, akkor nyilván Péter Gábor és a bandája, akkor kezd el ez a kifejezés elharapózni, tévesztette meg a pártot. És Rákos innentől fogva ez a verzióhoz körömszakadtig ragaszkodik, hogy ő semmit nem tudott, hogy őt Péter Gábor csapta be. Gerő Ernő lesz a belügyminiszter, és ugye visszarendelik az államvédelmi hatóságot ugye a belügyminisztérium alá, az új vezetője pedig az a Piros László lesz, aki korábban a határőrségnek volt a parancsnoka, és hát szintén elég prominens alakja volt az AVH-nak. És hát ugye tudni kell, hogy ez nagyon szépen hangzik, hogy visszatér a belügyminisztérium alá, csak hogy éppen nem a belügyminisztérium kebelezi be az államvédelmi hatóságot, hanem megfordítva. Az államvédelmi hatóság kebelezi be a belügyminisztériumot, annál is inkább, mert egy év után 54. júliusában kinevezik Piros Lászlót belügyminiszterré.
3: Az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának kiállítása is foglalkozik az AVH működésével, egyebek között Péter Gábor pecsétjét is megtekinthetik az odalátogatók. De hogy mi is a célja egy ilyen történeti levéltárnak, és hogyan tudják az információs kárpótlás segíteni, arról Cseh Gergő Bendegúz, a levéltár főigazgatója beszélt.
10: Az állampolgárokat leginkább azok az iratanyagok érinthetik, amelyek a lehallgatásokkal, ügynöki beszervezésekkel, megfigyelésekkel, hangulatjelentésekkel kapcsolatosak, ugyanis ezek egy nagyon széles társadalmi réteget érintettek. Nem feltétlenül a beszervezés maga, hanem az ügynökök által szolgáltatott információk. Ezt azért érdemes hangsúlyozni, mert nagyon sokan úgy tekintenek ennek a levéltárnak az anyagára, hogy hát velünk semmi nem történt, a szüleink nagyszüleimmel semmi érdekes nem történt, úgyhogy biztos nincs rólunk iratanyag. És általában ez a legnagyobb tévedés, mert nem csak a politikai üldözöttekkel, a politikai foglyokkal, vagy a szándékosan, vagy szándékoltan ellenzéki tevékenységet folytatókkal szemben járt el a politikai rendőrség, hanem megpróbált egyfajta totális kontrollt gyakorolni a társadalom felett. Ebből adódóan bárki bekerülhetett ezekből az iratanyagokba, akár úgy is, hogy soha semmit nem tett a rendszer ellen, vagy csak minimális mértékben mutatott szolidaritást akár ellenzéki mozgalmakkal, pártokkal, személyekkel. Pártok nem nagyon voltak ugye már csak egészen a közvetlen rendszerváltás előtt. Tehát gyakorlatilag mondhatni azt, hogy bárki bekerülhetett ezekbe az iratanyagokba. És ez nem csak attól volt független, hogy ő valójában milyen tevékenységet folytatott, hanem társadalmi státuszától, lakhelyétől is független, mert ugyanúgy megfigyeltek egyetemi csoportokat, diák mozgalmakat, ugyanúgy jelentések készültek vidéki TSZ-ekről, vagy jelentettek vasutasok az utazókról, jelentettek kocsmárosok a vendégekről, tehát tulajdonképpen a társadalom nagyon széles rétegeit érintette, érintette is ez a fajta állambiztonsági kontroll, ebből adódóan gyakorlatilag bárkiről előfordulhat iratanyag.
6: Az állambiztonsági iratok tehát nem csupán a rendszer működéséről, hanem emberek sorsáról, családok történetéről is mesélnek. Az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára ezért nem csak őrzi ezeket a dokumentumokat, hanem arra is törekszik, hogy a nagy közönség számára érthetővé és hozzáférhetővé tegye a korszak történetét. Ezt a célt szolgálja az intézmény állandó kiállítása is.
10: A levéltár tulajdonképpen elsődleges célja ennek a kiállításnak a létrehozásával az volt, hogy megpróbáljuk a titkos szolgálatok, az állambiztonság szervezetét, működését, eszközeit, módszereit bemutatni. Régi hiánya volt tulajdonképpen az intézménynek, hogy nem tudott egy olyan kiállított térben gondolkodni, vagy egy olyan kiállító teret létrehozni, ahol tárgyakkal, iratokkal, dokumentumokkal is tudtuk illusztrálni azt, hogy egyáltalán hogy működik ez a rendszer. Ez a fajta ismeretterjesztő közművelődési tevékenység ez rendkívül fontos számunkra, mert ez valóban nagyon sok ember számára, főleg a fiatalabb generációk számára teljesen ismeretlen korszak és terület volt. A másik ilyen cél az volt, hogy ne csak a történelem eseményeit mutassuk be, vagy ennek a korszaknak a sorsfordító eseményeit illusztráljuk, hanem azt is megmutassuk végül is, ez egy levéltár, hogy az eredeti állambiztonsági iratokban hogyan tükröződnek, hogyan mutatkoznak meg, és meg akartuk ezzel a kiállítással magyarázni az állampolgároknak, még a kutatóknak, hogy nekünk hogy kell értelmezni ezeket az iratokat. Mi egy munkadosszié, mi egy hatos karton, hogy nézett ki egy vizsgálati dosszié, akkor milyen iratok keletkeztek, vagy egy kitelepítési dokumentum, kitelepítési határozat. Tehát nagyon sokféle irattal próbáljuk megmutatni, hogy az állambiztonság milyen dokumentációt, nyilvántartásokat vezetett. A harmadik cél pedig, és ez az, amiért mi ezt a kiállítást nem is csak kiállításnak, hanem kiállító és közösségi térnek is nevezzük, hogy kellett nekünk egy olyan tér, ahol a látogatóinkat, egyetemi csoportokat, diákcsoportokat, érdeklődőket tudunk fogadni, előadásokat tudunk tartani a korszakról, illetve ahol a levéltárosok és a történészek eszmét cserélhetnek, megosztják a tapasztalataikat, a levéltárosok segítik a kutatókat, tehát egyfajta interakció zajlik a levéltár és a kutatói között.
6: Az AVO és az AVH története ma már történelem, de hatásuk sok család emlékezetében máig jelen van. Az állambiztonsági iratok és a történeti kutatások segítségével egyre többet tudhatunk meg arról, hogyan működött a diktatúra, és milyen következményekkel járt a mindennapi emberek életére.
1: 56-70.
3: Köszönjük a figyelmüket! A következő adásban újabb összefüggéseket keresünk, emberi sorsokról mesélünk. Őrizzük mindazok emlékét, akik szembeszálltak a diktatúrával, és 1956. októberében kiálltak a magyar szabadságért. A műsor készítői Bence Andrea, Kávéjo Koliné Bori, Fehérvári Márton, Győri Lívia, Kálmán Alida és Pus Gergő. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Viszont hallásra egy hét múlva.
4: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
11: 21 óra, jó estét kívánok, a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. Súlyos bizalomvesztéssel indokolja a kormány a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Az alaptörvény 17. módosításának tervezete szerint az államfő mandátuma a módosítás hatályba lépését követő napon megszűnne, helyére pedig az országgyűlés választana új köztársasági elnököt legfeljebb 5 évre. A javaslat emellett a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetését, valamint a képviselői mandátum 12 évben történő korlátozását is tartalmazza. A változtatást már társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány oldalán, szombatig várják az állampolgárok észrevételeit. Az új köztársasági elnöknek azzal a tudattal kell vállalnia a megbízatását, hogy az akár ideiglenes is lehet, jelentette ki a miniszterelnök a 444.hu-nak adott élő interjúban. Magyar Péter közölte, az átfogó alkotmányozási folyamat után történik meg az az új köztársasági elnök megválasztása, aki akár ugyanaz az államfő is lehet, akit Sólyog Tamás távozása után megválaszt az országgyűlés. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal kiemelt ügyekkel foglalkozik majd, el tud járni saját hatáskörben, egyes ügyeket pedig magához vonhat más hatóságoktól, közölte a miniszterelnök az országgyűlés ülésén. Magyar Péter azt mondta, a hivatal használhatja majd a rendőrség erőjét, az ügyészséget, a NAV-ot és minden rendvédelmi szervezetet. Folyamatos az átvilágítás az Országos Mentőszolgálatnál. A szervezet megbízott főigazgatója közölte, jelenleg a szervezet jogi, gazdasági és működési felülvizsgálata zajlik. Az átvilágítás kiterjed a több mint 1000 járműből álló gépkocsi állományra, az épületekre, valamint a szervezet működésére is. Tömegbalesetek és katasztrófák esetén bevethető logisztikai járművet adott át az Országos Mentőszolgálatnak a Magyar Vöröskereszt. A speciális járművet rendkívüli helyzetekre tervezték, és nehéz terepviszonyok között is képes a helyszínre szállítani a mentéshez szükséges felszereléseket és szakembereket. Elindult a 10. jubileumi Fekete Madonna zarándok vonat a lengyelországi Częstochovába. A pálosrendiek által szervezett úton közel 500-an vesznek részt. A hívők az ottani Szűz Mária kegyhelyet keresik fel, majd Krakkóban Mindszenty József hercegprímás szobrát is megkoszorúzzák. A világ legjobbjai közé választottak egy tokai bort Londonban. A világ egyik legtekintélyesebb borversenyén az Oremus Pincészet 2016-os 6-puttonyos tokai aszúja bekerült az 50 legjobb bor közé. A magyar borászatok összesen 8 platina, 15 arany, 52 ezüst és 68 bronzérmet nyertek. A platina díjas tételek között több tokai bor, valamint egy villányi vörösbor és egy somlói pezsgő is szerepel. Nagy erdő és bozót tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A jármű a hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat. Holnap is sok lesz a napsütés, már csak szorványosan fordulhat elő zápor, zivatar. Éjszaka 15-20, holnap napközben 30-35 fok várható. A következő napokban folytatódik az idő. Jó idő, kedves hallgatóink, 21 óra múlt 4 perccel.
4: Műsorajánlat.
1: Kalendárium. Anna
12: Karenina musical bemutató a Margit Szigeti Szabadtéri Színházban. Stúdió vendégünk az egyik címszereplő, Széles Flóra, a Budapesti Operett Színház művésze. Hamarosan elindul a Szegedi Szabadtéri Játékok idei programja, és Örvényes Völgy Fesztivál Zalacsányban június 26-a és 28-a között.
13: Kalendárium. Kulturális magazinműsor holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
14: Azt adom neked, ami a legdrágább nekem az életben.
13: A Rádiószínház műsorán ezen a héten a Krimiki a főszerep.
15: Megtetszett végre jönni Titmás úr. Keresték ám már. És nézze csak, mit hoztak magának, micsodás kosarakat.
16: Mindez azért, mert Hogárti néném megajándékozott egy gyémántal.
13: Izgalmas nyomozások, kalandok és kulisszatitkok.
17: Na üljön le!
15: Igen.
17: Mondjon el mindent.
18: Szerintem ez a nő a gyilkos.
13: Klasszikus detektív regények rádió változata. Péntekig 21 óra után a Kossuth Rádióban. Rádiószínház. Kulissza. Völgyi Tóth Zsuzsával.
19: Jó estét kívánok a hallgatóknak. Önök a Rádiószínház kulissza adását hallják. A mikrofonnál Völgyi Tóth Zsuzsa. Évelején ünnepeltük a krimi irodalom koronázatlan királynőjének, Agatha Christie halálának 50. évfordulóját. Kétségkívül az ő fantáziadús művei jelentik az etalont, a klasszikus bűnügyi történetszál szövésben. De nem szabad megfeledkeznünk Edgar Allan Poe, Dürer és persze Umberto Eco izgalmas írásairól sem, de vajon hányan hallottak már Lucille Fletcherről vagy Raymond Chandlerről? Még az előbbi szerző nevéhez kötődik az amerikai rádió történetének egyik legünnepeltebb bűnügyi színdarabja, a Bocsánat, téves kapcsolás. Utóbbi alkotta meg Philip Marlowe magánnyomozó alakját, akinek történeteiből összesen 7 regény született. Többek között velük is megismerkedhetnek ezen a héten, hiszen ezúttal a krimiké lesz esténként a főszerep. Mielőtt meghallgatnánk a már említett Bocsánat, téves kapcsolás című hangjátékot, szakértő vendégemmel ezúttal a detektív irodalom nyomába eredünk. Tartsanak ma is velünk. A hangmérnök Pór István, a gyártásvezető Vancsok György, a szerkesztő pedig Farkas Szabolcs. És vendégemet is köszöntöm itt a stúdióban, Miklós Ágnes Kata irodalomtörténészt, aki úgy tudom, hogy azt szereti, hogyha Katának szólítom.
20: Igen, igen, általában ezt használom. Igen. Üdvözlöm a hallgatókat.
19: No, hát több mint 20 éve publikál ebben a témában, tehát igen, csak szeretheti.
20: Igen, valójában ez, amikor elkezdtem publikálni ezekkel kapcsolatban, akkor még nem azt mondom, hogy teljesen terra incognita, tehát ismeretlen föld volt, de azért még eléggé úgy festett, hogy a detektív irodalommal foglalkozni azért nem igazán elegáns dolog. Az, hogy egy mű, nagyon csúnyán fogok fogalmazni, jól van-e megírva vagy sem, az szerintem független a műfajától. Vannak nagyon jó krimik, és nagyon-nagyon rossz egzisztencialista regények, hogy úgy mondjam. Abban az esetben, amikor megvizsgáljuk a detektív történeteket, bűnügyi irodalmat, krimiket, attól függően, hogy melyik kifejezést szeretjük használni, mindig leképezik valamilyen formában az adott társadalmat. És ez az, ami szerintem valójában rendkívül időtálló lehet. És hát az olvasónak is arra van szüksége, hogy vagy olyasmivel találkozzon, ami nagyon-nagyon ismerős számára, vagy pedig rendkívül egzotikussal.
19: De most azért, hogyha végig szaladunk gyorsan, tehát és nagy lépésekkel a detektív regényeknek a történetén, már ami az európai irodalmat illeti, Edgar Allan Poe ugye mint egy elsőként szerepel, de hát ezeket az írásokat nem is igazán tekintem kriminek. Ezek inkább horrorisztikus, vagy ilyen misztikus, és tulajdonképpen a klasszikus novella műfajába teljesen beleférő tematika. Igen, igen. Talán egy picit feszek fenyegeti helyel közel a határokat. Na de ahhoz képest, ami aztán később történik, akár hogyha ezeket a nagy klasszikusokat emlegetjük, akikről már itt is szó volt.
20: Vagy igen. Agatha Christie.
19: Megrének
20: azért foglalt helye van ebben, igen, és eleve igen. Magának a felügyelő figurának, igen. akinek a háta mögött egy komplett tím áll. Tehát ez megint egy új iskola, mondhatni, az úgynevezett román policiének a megjelenése, igen. ami egyébként nem friss fejlemény szintén, tehát ez is 19. századi, de elsősorban Georges Simenonnak a művei nyomán kezd igazából ismerté válni.
19: Hogyan látja, hogy fejlődött mindez akár napjainkig, amit majd megint csak szét kell szálaznunk, mert igen. mostanában a legdivatosabbak a skandináv krimik.
20: Igen, még mindig, krimik. Tehát egy olyan néhány évtizedet tartják magukat a skandináv krimik. Szerintem a következő lépés a Távol-Kelet lesz egyébként, elsősorban Korea. Tehát a koreai detektív történetek lesznek szerintem a legkapósabbak majd a közeljövőben. A második kötetemben, tehát az, amelyik 18-ban jelent meg, már hangsúlyoztam, hogy van egy olyan sajátossága így a detektív irodalomnak, detektív történeteknek, hogy egyre inkább nem csak elsősorban olvassuk, hanem nézzük és hallgatjuk ezeket. Tehát például a különböző valós bűnügyeket feldolgozó podcastok lettek rendkívül népszerűek az elmúlt néhány évtizedben. A filmsorozat, amelyek a detektív témájúak, de valamilyen krimi mozgatórugó az, ami a hátterükben található. Megvannak azért azok a sablonok, amik egyébként a régi krimikben is pontosan ugyanúgy megvoltak. Tehát az, amikor megnézzük a Maigret felügyelőnek a csapatát, ott is hasonló problémákkal találkozunk. Amikor megnézzük Ed McBain-nek a 87-es körzetét, ott is konkrétan ugyanarról van szó, hogy mindenkinek megvan a maga baja, mondhatni. És hát természetesen ez így a kezdetekre is vissza vezethető. Mindig megvannak azok a sajátságos figurák, akiknek a detektív történetekben foglalt helye van. Szóval ezért mondom én azt, hogy mostanra már a detektív történetek fogyasztói elsősorban képanyagban fogyasztják ezeket, tehát mondhatni.
19: Igen, de hogy ráadásul most a régi dolgok is képpé alakulnak, nem feltétlenül úgy kell kinéznie mondjuk Miss Marple-nek, ahogy én azt elképzeltem, vagy ahogy egyébként az írónő is leírja véletlenül őt. Véletlenül sem, mert a két hölgy, aki most újabban szerepel a televízióban, nem mondom meg melyik csatornán, egészen más karakter az egyik és a másik. És nem is baj ez, mert hogy talán ez mutat rá arra, amit az elején is mondott, hogy ezek annyira örök történetek, és annyira az életből vett szituációk, meg a szereplők is igen. talán, ugye?
20: De hát, hogyha erről van szó, akkor az, hogy van például olyan szereplő, akit más nemű színész játszik, az teljesen megszokottá vált, sőt, tudok mondani példát arra is, amikor a komplett Sherlock Holmes történetet női szereplőkkel adják elő.
19: Komolyan?
20: Igen. Igen, egy japán sorozat.
19: Na, jellemzően
20: egy japán sorozatról van szó, ahol a Sherlock Holmes figuráját és a Watsonnak a figuráját egyaránt nők azok, akik alakítják, és hát természetesen ez is elhelyezhető.
19: Egy fordított magában. Shakespeare-i
20: igen,
19: színház.
20: Elhelyezhető, igen. Ebben a konstrukcióban.
19: Na most nézzük azt is, hogy maguk ezek a nyomozók, akik ilyen fantasztikus tehetséggel rendelkeznek, ugye végig kísérhetjük az egész századot, illetve ahogyan vendégem mondta, már a múlt századnak körülbelül a közepétől
20: igen,
19: fogva.
20: Igen, hát a 40-es évektől beszélünk igen, igazából. Igen, 1840-esektől beszélünk.
19: Első harmadától, igen. Hogy különféle szakmákat űznek. Ugye van, aki nem is űz semmit, hogyha most igen. Miss Marple-nél maradunk.
20: Miss Marple-nek az a foglalkozása, hogy vénkisasszony.
19: Igen. Na de van itt ügyvéd.
20: Van a háttérben egy kis kereset, amiből megél, és hát ezt leszámítva valójában ez nem fontos az, hogy miből él meg. Valójában az, hogy hogyha megnézzük, hogy hogyan változik maga a krimi, az egyik változás elsősorban abban található meg, hogy szakmává válik a nyomozás. Dupin, aki a Edgar Allan Poe-nak a nyomozó figurája. Róla semmit nem tudunk meg, azt leszámítva, hogy hát van valamelyes pénze, a narrátornak van még egy kicsivel több pénze, és ezért így el tudnak éldegélni, hogy nappal alszanak, éjjel pedig rólják Párizs utcát itt, és marhaságokról beszélgetnek. Ezt meg lehet így tenni. Sherlock Holmes, ő tanácsadó detektív.
0: Igen.
20: Hát Poirot egy picit azért úgy necces helyzet, mert hogy ő valaha nyomozó volt, tehát ő valaha rendőrként dolgozott.
0: Igen. Csak közben jött a háború.
20: Csak közben jött a háború.
0: Hogy kerül Angliába.
20: Igen. Tehát azért igen. Legyünk őszinték, igen. Mire az utolsó Agatha Christie regények megjelentek, róla lehetett, vagy 120 éves. Egy nappal sem kevesebb. És hát
0: de a függönyben azért lezárja.
20: Lezárja, de akkor is már nagyon-nagyon öreg valószínűleg ezen a ponton Poirot. Tehát ő is valójában a tanácsadó detektíveknek a tradícióját folytatja azzal, hogy azt a vállal el, amihez kedve van. És ez egy nagyon-nagyon fontos körülmény, és ez az ártatlanság az tulajdonképpen, tehát a detektívnek az az ártatlanság, hogy jé, akkor most adnak nekem ezért pénzt, vagy adnak nekem egy gyémánt nyakéket, vagy egy pénztárcát, vagy bármi más,
0: igen.
20: És ez szűnik meg akkor, amikor elkezdődik a Chandler és a Dashiell Hammett nevével fényjelzett.
0: Jó, de azért a Chandlernél is ugye sokszor van olyan helyzet, mondjuk ha most csak egyet mondok, most ami eszembe jut, a legyező táncos nő lovának esetében, amikor teljesen érthetetlen módon egyszer csak azt mondja, hogy hát akkor nyomoznunk kell, hiszen hát itt valami ügy alakulgat. Tehát, hogy jó, nem úgy van, hogy megbízzák valamiben, és vagy elfogadja, vagy nem, vagy elvállalja, vagy nem, hanem, hogy felismeri a helyzetet, hogy lehet, hogy itt valami érdekes.
20: Nyilván
0: van.
20: A helyzet felismerés az egy fontos része mindennek, de ezek a nyomozó figurák, tehát már az amerikai kemény kriminek a képviselői, ezek ebből élnek. Tehát ezeknek nyomozó irodája van, amiből fizetni kell a
0: titkárnőt,
20: ha van titkárnő, tehát például Chandlernél nem igazán fordul elő ilyesmi, fölösleges, tehát ő egyszerűen csak egy valamikori zsaru, aki most ebben a pillanatban éppen abból él meg, hogy legalább olyan kemény arca van, mint amilyen kemény ők lemondhatni, és rengeteget tud talpalni.
0: Igen, na most ígértük itt a hogy a skandináv krimi műfajáig eljutunk még a mai napon, mert hogy ez is foglalkoztatja a vendégemet kifejezetten, hogy mennyiben tér el, vagy mi történt itt egyszer csak, amikor a skandináv krimi felé fordulunk, nem csak mi magyarok, hanem gondolom, hogy másutt is.
20: Elég sokan kezdtek érdeklődni a skandináv krimi iránt, sőt, mostanra már van olyan is, hogy a magyar szerző skandináv krimi stílusban ír. Ezekben elsősorban a nagyon erős a társadalomrajz az, ami és társadalom kritika az, ami rendkívül fontos. Az, ahogyan például a magánnyomozóknak, akár a kemény krimi nyomozóinak is a problémái is, elsősorban alkohol és nők, megjelennek. Ahhoz képest mondhatni a skandináv krimi még egy további fordulatszámra kapcsol. Megjelennek magának a társadalomnak a régóta szunnyadó problémái. Mm-hmm. Tehát például a tetovált lány esete, ami szintén egy ilyen nagyon fontos krimi történet volt akkor, amikor a skandináv krimi berobbant a köztudatba, az a náci múlttal való leszámolás és az azzal való újra találkozás kérdését is felveti.
0: Igen.
20: És nagyon-nagyon sok a kegyetlenség ezekben az új krimikben. Tehát nem olyannak való, aki azt várja el, hogy nagyon-nagyon finom, nett módon össze legyen csomagolva minden a végére, mint ahogyan például Poirot a végén behív mindenkit a könyvtárszobába,
0: és elmagyarázza. Igen.
20: És hát azért jó valójában szerintem mindez, hogy ennyi féle van, mert

0: erről majd egyszer írni is fogok valahová.
1: Ó, hát szeretettel várjuk.
0: Mert hogy maga az, hogy például egy detektív történetben miket fogyasztanak az emberek, miket néznek, miket hallgatnak, ezek is mindig nagyon-nagyon fontos leképeződései annak, hogy a szerző hogyan látja a világot.
1: Hát Megré felügyelő rengeteg dolgot fogyaszt, mint alkohol formájában.
0: Kötelezően, tehát enni is nagyon-nagyon szeret,
1: azt is
0: és a felesége állandóan főz, igen, és állandóan haza üzennek neki, hogy sajnos a nyomozás elnyúlt.
1: Még annyit szeretnék kérni ebben a mai beszélgetésünkben, hogy szűkítsük a kört annyira, hogy mondjuk itt Közép-Kelet-Európában, hiszen itt lesz nekünk egy Borufka felügyelő, igen, esetei is ezen a héten, meg egyáltalán a magyar krimi hogyan viszonyul, vagy hogyan áll ebbe a sorba be.
0: Ez egy nagyon sajátságos dolog, tehát valójában az, amikor ezek a művek, mint például Borufka felügyelő a 60-as években megszülettek, akkor a kelet-európai krimi, azt lehetne mondani, hogy valami egészen hihetetlenül vérszegény és furcsa állapotban volt. Tehát először is mindenképpen be kellett azt mutatni, hogy a bűnelkövetés az mondjuk így imperialista elhajlás. Tehát ez egy nagyon fontos része volt mindennek. Nagyon nehéz volt kikerülni azokat a buktatókat, amik például ilyen esetekben megjelenhettek. Az Európa könyvkiadó és a magvető, tehát akik a Fekete könyvek, igen, és az Albatrosz sorozatban dolgoztak, nagyon szórakoztató megnézni a 60-as, 70-es éveknek a listáit. Ahogyan szinte kétségbe esetten erőlködnek, hogy valami kelet-európai is jelenjen meg benne. És hát nyilván rettentő mennyiségben lehetett például Kántor Nyomozókutyát, meg Hódot, meg társait olvasni, de ezen kívül viszont tényleg az van, hogy akkor, amikor az úgymond szovjet krimik kerültek elő, akkor ott mindig az volt, hogy onnan fedeztük fel, hogy valaki rosszban sántikál, hogy a lakása az rendkívül elegánsan volt berendezve, és kristály hamutartója volt, és valamilyen nyugati cigaretta volt az asztalon. És hát természetesen ez ugyanúgy jelen volt egyébként a korszak magyar krimijeiben is. Emlékszem például egyre, akkor bementek valahova egy szórakozó helyre. Dél volt, és teljesen meg voltak döbbenve a rendőrök, hogy mit keres itt ennyi ember? Senki nem dolgozik? És azóta is időnként úgy szoktam ezt emlegetni, amikor valahol délben óriási tömegek vannak, senki nem dolgozik?
1: Hát igen, ez így volt, és ennek egyébként van egy fordítottja, vagy egy pandantja, inkább azt mondanám, az amerikai krimikbe, és mondjuk, hogyha ugye azzal kezdte vendégem, hogy a televízióban láthatunk nagyon sok történetet, tehát a Columbot muszáj, és ezért ott is, hát ez is jó régi, ugye meg, és nagyon hosszan ment.
0: Persze,
1: hogy ott azért, ott is azért, ott meg a Szovjetuniót ítélték meg valamiképpen, ugye, számos epizódban.
0: Nem, mindig meg volt a maga helye, tehát valójában a McCarthy-ra és a Zsdanov korszak sokkal pontosabban állítható párhuzamba egymással, mint azt egyébként az ember hinné, tehát egy adott időszakban mindenki ördög volt, aki a másik oldalon állt, vagy egyáltalán bármi mást gondolt. Minden esetre, tehát a Columbo az annak körülök, hogy szóba került, mert az például megint egy teljesen más elképzelés a krimivel kapcsolatban. Kétféle krimi fajtáról szoktak beszélni, az egyik a whodunit, tehát a kitette, és a másik pedig a how catch-em, a hogyan kapjuk el őket. Uh-huh. És hát általában a krimi tradíció az a whodunit történeteket kedveli igazán. Igen. Ehhez képest viszont
1: A Columbo pont fordítva, hiszen látjuk az elején, hogy mi történt, és az a lényeg, hogy hogy bizonyítja
0: így van,
1: be.
0: Így van. Igen. És ehhez viszont nagyon erős nyomozó figurának kell lennie. Igen. Tehát emlékezetesnek. És igen, Borufkának is fog olyan esete, ami nem egy whodunit, hanem egy how catch-em.
1: No, hát majd meghallják a kedves hallgatóink. Egyébként erről a szovjet-amerikai macskaegér dologról az jutott eszembe már, ami a krimit illeti, hogy volt egy ilyen vicc régen, hogy azt hiszem, hogy berohannak az amerikai elnökhöz, éjszaka fölébresztik, és azt mondom, mindegy, hogy melyikhez, ugye, igen, de abban az időben, hogy hát elnök úr, az oroszok vörösre festették a holdat, erre, igen, azt mondja, hogy mi a baj van, hát majd mi meg ráírjuk mondjuk, hogy Coca-Cola.
0: Igen.
1: Tehát ez körülbelül talán ez az egészet le is
0: pedig. Ez azért már a hidegháborúnak a végső időszaka volt, amikor már mindenki belefáradt a dologba.

0: Minden esetre ezzel együtt is szórakoztató kordokumentum olvasni ezeket a történeteket.
1: Feltétlenül így van. És hallgatni ugyanígy, is.
0: Hallgatni is.
1: És hallgatni is. Úgyhogy nagy szeretettel várjuk a hallgatókat egész héten a rádió készülékek elé, illetve hát az internet elé is, mert hiszen nem mindenki pontos idejében hallgatja a rádiószínházat. A médiakliken bármikor újra hallgatható vagy meghallgatható minden egyes darab. Kedves vendégemnek pedig köszönöm szépen a beszélgetést. Miklós Ágnes Kata irodalomtörténészt hallották, a detektív regények. Hát még talán most sincsen igazán a rangjában, ugye?
0: Tehát igen, az irodalomtörténet... de én dolgozom azért rajta.
1: Kérjük szépen rá, hogy ez folytassa is.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Köszönöm a beszélgetést. Itt nálunk tehát a Rádiószínházban következik, bocsánat, téves kapcsolás, a művet rendezte Barlai Gusztáv, méghozzá 1962-ben, képzeljék el a hallgatók, hogy egy jó régi hangjátékot hallhatnak most. Holnap pedig már egy másik klasszikust, a 19. század első felében született, a Nagy Hogarty Gyémánt című szatirikus kisregény első részét hallgathatják meg, szintén itt a Rádiószínházban. Tartsanak akkor is velünk, miként minden nap, holnap is várom önöket mindig a Rádiószínház előtt este 9-kor a kulisszával. Most jó szórakozást, tartalmas kikapcsolódást kíván munkatársai nevében is a felelős szerkesztő Völgyi Tóth Zsuzsa.

0: Bocsánat, téves kapcsolás. Lucille Fletcher rádiójátéka.
1: Úristen,

0: központ! Hello, központ!
1: Tessék, parancsol!
0: Központ! Kérem, a Mary Hill 40098-at tárcsázom már egy 3/4 órája, de a szám állandóan foglalt. Nem értem, hogyan lehet azóta állandóan foglalt? Megpróbálná ön hívni, kérem?
1: Mary Hill 40098, egy pillanat, kérem.
0: Nem tudom, hogyan lehet azóta is állandóan foglalt. A férjem irodájának a száma. A férjem a késő éjszakáig dolgozik, én meg egyedül vagyok itt a házban. Az egészségi állapotom nagyon rossz, és én egész nap olyan ideges voltam.
1: Csöngetem a Mary Hill 40098-at.
0: Beszélhetnék Mr. Stevensonnal?
2: Hello,
3: George?
2: Igen, én vagyok.
0: Hello, ki az? Milyen számmal beszélek, kérem?
3: Az ügyfelünk jelentkezett. Azt mondja, Bart tiszta lesz ma éjjel.
2: Értem.
3: Hol van maga most?
2: Egy telefonfülkében.
3: Oké. Figyeljen jól.
2: Figyelem.
3: A címet tudja?
2: Tudom.
3: 11-kor a privát éjjeli őr átmegy egy pohár sörre a Second Avenue levő bárba. Győződjék meg, hogy a földszinten nem ége a villany.
2: Igen.
3: Az utca felől csak egyetlen világos ablaknak szabad látszani fent az emeleten.
2: Igen.
3: 11 óra 15-kor föld alatti szerelvény halad át a hídon. Az elég nagy zajcsap, sikoltozhat a nő.
2: Igen, 11 óra.
0: Hello! Milyen szám ez, kérem?
2: Oké, értem.
3: Gyorsan csinálja, a lehető legkevesebb vérrel. Ügyfelünk nem szeretné, ha sokáig szenvedne.
2: Késsel?
3: Igen, az jó lesz. És ne felejts el, vegye le a gyűrűket meg a karkötőket, igen, és hozz el az ékszert az íróasztal fiókból. Ügyfelünk azt kívánja, hogy egyszerű rablásnak látszik az egész.
2: Oké, akkor majd...
0: Rémes... Micsoda kimondhatatlan szörnyűség.

0: Hello, központ!
1: Tessék, parancsoljon!
0: Ó, központ! Kérem, én szétkapcsoltak.
1: Parancsoljon, asszonyom, milyen számot hívott?
0: Hát, a Murray Hill 4-0-0-98-at akartam, de nem az volt, valamiféle vonalak összekeveredhettek, én meg téves kapcsolást kaptam, és borzalmas dolgot hallgattam végig. Gyilkosságról volt szó, és kérem, legyen szíves ezt az előbbi beszélgetést azonnal lenyomozni.
1: Bocsánatot kérek, asszonyom, nem egészen értem.
0: Ó, tudom, hogy téves kapcsolás volt, és nem lett volna szabad végighallgatnom, de az a két férfi, azok hidegvérű gyilkosok voltak. Meg akarnak ölni valakit. Egy szerencsétlen, ártatlan nőt, aki teljesen egyedül van valami házban, egy híd közelében. Ezt meg kell akadályoznunk, ezt okvetlenül.
1: Milyen számot hívott, asszonyom?
0: Az nem számít, téves szám lehetett. És különben is maga tárcsázta. És azonnal meg kell tudnunk, kinek a száma volt. Azonnal.
1: De hát, asszonyom...
0: Kérem, hát hogy lehet ilyen ostoba? Nézze, kérem. Egészen biztosan elcsúszott egy kicsit az ujja. Én megkértem, hogy tárcsázza a Murray Hill 4-0-0-98-at. Maga tárcsázott, de az ujja kisé elcsúszhatott, és valami más számot kapcsolt. Én hallottam őket, de ők nem hallottak engem. Nem tudom megérteni, miért ne követhetnél ugyanazt a hibát még egyszer, szánt szándékkal. Miért ne próbálhatnám meg még egyszer ugyanolyan ügyetlenül tárcsázni a Murray Hill 4-0-0-98-as?
1: Murray Hill 4-0-0-98-as? Azonnal megpróbálom hívni önnek, asszonyom. Nagyon sajnálom, de a Murray Hill 4-0-0-98 foglalt.
0: Központ! Központ!
1: Parancsoljon, asszonyom!
0: Maga nem azt a téves számot hívta, pedig külön megkértem, de maga azért is helyesen tárcsázott.
1: Elnézést kérek, milyen számot hívott?
0: Az Isten áldja meg, hát nem képes most az egyszer elfelejteni, hogy milyen számot hívtam, és megtenni azt, amire kértem. Én most le akarom nyomozni azt a beszélgetést. Állampolgári kötelességem, és magának is állampolgári kötelessége. Lenyomozni azt a beszélgetést. Meg kell azt a két gyilkost akadályozni. És a maga nem hajlandó...
1: Kérem, kapcsolom önnek a csoportvezetőt.
0: Legyen szíves.
2: Hello? Itt a csoportvezető beszél.
0: Csoportvezető úr, egy beszélgetést szeretnék lenyomoztatni. Egy telefonbeszélgetést. Mégpedig azonnal. Nem tudom, honnan beszéltek, azt se, hogy ki beszélt, de rendkívül fontos, hogy lenyomozzák. Mert gyilkosságról volt benne szó. Igen. Szörnyű, hidegvérű gyilkosságot terveznek egy szegény, ártatlan asszony ellen. Ma éjszaka. 11 óra 15 perckor.
2: Igen, értem, igen.
0: Le tudná nyomozni nekem? Ki tudná deríteni, ki volt az a két férfi?
2: Hát ez attól függ, asszonyom.
0: Mitől függ?
2: Attól függ, hogy folyik-e még az a beszélgetés. Ha még fennáll a kapcsolás, akkor le tudjuk nyomozni itt a gépen. De ha már szétbontódott, ugye akkor sajnos nem tehetünk semmit.
0: Szétbontódott?
2: Igen. Vagyis ha a felek ugye már nem beszélnek egymással.
0: Ó, de hiszen egészen biztos, hogy abba hagyták már azóta. Legalább 5 perccel ezelőtt történt a dolog, és a hangjuk után ítélve nem olyan emberek voltak, akik sokáig szeretnek beszélgetni.
2: Hát, kérem, megpróbálhatom lenyomozni. Igen, akkor mi az ön neve, asszonyom?
0: Mrs. Albert Stevenson, de nézze, kérem...
2: Mrs. Albert Stevenson, és szabadna tudom a telefonszámát.
0: Pláza 4-22-95, de ha most erre fecsérli az idő...
2: Na és milyen célból kívánja lenyomoztatni ezt a beszélgetést?
0: Hogy milyen célból? Hát az Isten áldja meg, hát nem nyilvánvaló. Végighallgatok egy beszélgetést. Két férfi, két gyilkos... Meg akarják ölni azt a szegény asszonyt, ez rendőrségi ügy.
2: Értesítette már a rendőrséget?
0: Nem, hogyan értesítettem volna?
2: Ön tehát magánfélként kívánja kivizsgáltatni ezt a magánbeszélgetést?
0: De igen, de közben...
2: Hát Mrs. Stevenson, én erősen kétlem, hogy mi lenyomozhatnánk önnek ezt a beszélgetést, hiszen csak magánszemélyként jelentette be. Nekünk sajnos ahhoz valami hivatalosabb felszólítás kellene.
0: Ó, az úr Úristen áldja meg magát. Azt akarja mondani, hogy már egy gyilkosságot se jelentett be az ember, anélkül, hogy bele ne gabajodjon a bürokráciába. Hát ez őrültség. Jól van, akkor igenis hívom a rendőrséget. Nevetséges. Hello, központ!
3: Parancsol, kérem!
0: A rendőrkapitányságot.
3: Csöngetem a rendőrkapitányságot.
4: Rendőrkapitányság 43-as körzet, Duffy őrmester beszél.
0: Rendőrkapitányság? Hú, végre. Itt Mrs. Stevenson beszél. Mrs. Albert Smith Stevenson a North Sutton Place 53-ból. Igen. Egy gyilkosságot szeretnék bejelenteni.
4: Ha? Ez örökké azon az átkozó képen.
0: Úgy értem, a gyilkosságot még nem követték el. Az előbb végighallgattam egy telefonbeszélgetést. Éppen tervezgették. Igen. A telefonkezelő rossz vonalba kapcsolt. Megpróbáltam magam lenyomozni a számot, de olyan ostoba mindenki, és én azt hiszem, végül is csak maguk képesek tenni valamit.
4: Igen, kérem.
0: Előre megfontolt gyilkosságról van szó. Tisztán hallottam a tervüket. Két férfi beszélt. Egy nőt akarnak megölni ma este 11 óra 15 perckor. A nő valahol egy híd közelében lakik.
4: Igen, kérem.
0: És arról is beszéltek, hogy egy privát éjjeli őr van az utcán, az át fog menni egy pohár sörre a Second Avenue-ra.
4: Igen.
0: És van egy harmadik férfi is, az ügyfél. Ő fizet, hogy ezt a szegény nőt megöljék. A gyűrűket és karkötőket is le fogják húzni róla, és kést használnak. Hát engem teljesen tönkretett ez az ügy. Én különben is beteg vagyok.
4: Értem. És mikor volt mindez, asszonyom?
0: Körülbelül 8 perccel ezelőtt lehetett. Ó, szóval tudnak tenni valamit? Maguk biztosan megértik.
4: És önnek mi a neve, asszonyom?
0: Mrs. Stevenson, Mrs. Albert Stevenson.
4: Címe?
0: North Sutton Place 53. Ez is egy híd közelében van. A Queensborough híd van itt, tudja. És a mi utcánkban is van privát éjjeli őr. És a Second Avenue...
4: És mi volt a telefonszám, amit hívott?
0: Murray Hill 40098.
4: Murray Hill 40098.
0: De nem ezen a számon hallottam azt a beszélgetést. Úgy értem, hogy a Murray Hill 40098 a férjem irodájának a száma. Ő késő éjszakáig bent dolgozik ma, és őt kerestem, meg akartam kérni, jöjjön haza. Én nyomorék vagyok, tudja? És ma kimenős a lány, és gyűlölök egyedül lenni. Bár a férjem azt mondja, hogy nem történhet semmi bajom, ha itt van mellettem a telefon az ágyon.
4: Hát majd utána nézünk a dolognak, Mrs. Stevenson. És meglátjuk, a telefontársaság le tudja nyomozni a beszélgetést.
0: De a telefontársaság azt mondta, hogy nem tudja lenyomozni azt a beszélgetést, ha a felek már letették a kagylót. Én már utána néztem ennek.
4: Igen?
0: Én azt hiszem, hogy valami sokkal drasztikusabb és hatásosabb lépésre lenne szükség, mint azt a beszélgetést nyomozni. Mire jó azt a beszélgetést nyomozni, amikor már nem beszélnek? Mire lenyomozzák? Talán már el is követték azt a gyilkosságot.
4: Majd mi utána nézünk a dolognak, asszonyom. Ne tessék aggódni.
0: Én szerintem arra lenne szükség, hogy komolyan és alaposan átkutassák az egész belvárost. Én nagyon közel lakom egy híthoz, és nincs messze innen a Second Avenue. És mondhatom, én is sokkal jobban érezném magam, ha kiküldenének ide a környékre egy rádiós kocsit, de rögtön.
4: És miből gondolja, hogy a gyilkosságot azon a környéken akarják elkövetni?
0: Hát én nem is tudom, de olyan ijesztően egyezik minden. Second Avenue, az éjjeli őr, a híd...
4: A Second Avenue nagyon hosszú utca, asszonyom. És tudja ön, hány híd van egyedül csak New York belvárosában? Hogy Brooklynról, a Staten-szigetről, Queensről és a Bronxról ne is beszéljünk. És honnan tudhatja, nincs-e valahol egy kis ház odakint a Staten szigeten, meg valami Second Avenue, amelyről még sohasem hallott? Honnan tudja egyáltalán, hogy New Yorkról beszéltek?
0: De hiszen a New Yorki telefonhálózaton keresztül hallottam a beszélgetést.
4: Honnan tudja, hogy nem távolsági beszélgetést hallott? A telefon fura dolog ám. Lássa, asszonyom, miért nem így fogja fel a dolgot? És mi lett volna, ha nem hallja meg véletlenül azt a beszélgetést? Mi lett volna, ha sikerül felhívni a férjét, úgy, mint máskor? Érdekelte volna akkor ez a gyilkosság?
0: Talán nem, de hát ez olyan embertelen, olyan vérfagyasztó.
4: Rengeteg gyilkosság történik naponta ebben a városban, asszonyom. Ha tudnánk ellene tenni valamit, akkor tennénk is. De hát az ilyesféle nyommal, mint ez, nem igen megyünk sokra. Annyi, mintha nem is lenne.
0: De egészen biztosan...
4: Ha csak persze nincs valami oka azt hinni, hogy az a beszélgetés beugratás volt, és valaki önt akarja meggyilkolni.
0: Engem? Nem. Nem, hát azt... Azt nem hiszem. Már úgy értem, hogy... Miért is akarna engem... Én egész nap és egész éjszaka egyedül vagyok. Én nem is látok ember, csak Eloiszt a szobalányomat, nagy 100 kilós debella, olyan lusta, még a reggelimet se hozza fel. Rajta kívül Elbert, a férjem, az egyetlen ember a házban, de ő bolondul értem, valósággal imád, lesi minden kívánságomat, kiszolgál. Alig mozdult el az ágyam mellől, mióta 12 éve megbetegedtem.
4: Na hát akkor igazán nincs miért aggódnia, igaz? És most a többit talán lenne szíves ránk bízni.
0: De mit akarnak tenni? Olyan késő van már. Majdnem 11 óra.
4: Intézkedni fogunk, asszonyom.
0: Rádiófelhívást adnak ki az egész városba, ugye? És járőröket is küldenek. Kérem, figyelmeztessék a rádiós kocsiaikat, hogy legyenek résen. Különösen az ilyen gyanús vidékeken, mint ez, igen?
4: Asszonyom, megmondtam, hogy intézkedni fogunk. De nekem egész sereg más ügy is van itt az asztalomon, amiben azonnal intézkednem kell.
0: Ó, hülye! Jaj, minek is csaptam le? Most azt fogja hinni, én vagyok bolond. Miért is nem jön már Elbert hozva? Miért? Hello, központ?
1: Tessék, parancsol?
0: Hello, központ, az Istenért. Lenne szíves újra felhívni nekem Murray Hill 40098-at. Nem tudom elképzelni, hol marad a férjem ilyen soká.
1: Csöngetem a Murray Hill 40098-at. A vonal foglalt.
0: Hallottam, semmi szükség, hogy közölje velem. Hallottam, hogy foglalt. Csak fel tudnék kelni ebből az ágyból. Legalább egy picit szippanthatnék egy kis friss levegőt, vagy kihajolhatnék az ablakon. Láthatnám az utcát. Hello, Elbert! Hello! Hello! Hello! Mi történt ezzel a telefonnal?

az Istenért. Hát ki az? Hello!

0: Hello, că spunt?
1: Tessék, parancsol?
0: Hello, că spunt? Én nem tudom, mi történt ma este ezzel a telefonnal, de valósággal megőrjít. Soha életemben nem láttam ilyen hanyag, ilyen vacak telefonszolgálatot. Nézze, kérem, én beteg vagyok, és szörnyen ideges. És nem szabad felizgatnom magam, ha ez még sokáig így megy tovább.
1: De hát mi a baj, asszonyom?
0: Az egész világot meggyilkolhatnák, ha magukon állna. Nekem meg folyton cseng a telefonom.
1: Parancsol, asszonyom.
0: Cseng és cseng és cseng, minden 5 másodpercben cseng. És amikor felveszem a kagylót, nincs ott senki.
1: Értem, asszonyom. Ha leteszi a kagylót, azonnal utána nézek.
0: Nem azt akarom, hogy utána nézzen, hanem azt, hogy kapcsolja azonnal akárki az.
1: Attól tartok, ez lehetetlen, asszonyom.
0: Lehetetlen, és ugyan miért, ha szabad megkérdeznem?
1: A kapcsolás önműködően történik, asszonyom. Ha valaki az ön számát tárcsázza, nem tudjuk megállapítani, hogy létrejön-e a kapcsolás, vagy sem. Ha csak az illető, aki ön keresébe, nem jelenti az illetékes telefonkezelőnek.
0: Hát ez a sok bonyolult ostobaság, én meg ülhetek itt az ágyban, és majd megőrülök. Valahányszor megszólal ez a telefon, össze-vissza képzelek mindenfélét.
1: Meg fogom próbálni, és utána nézek, asszonyom.
0: Utána néz, mindenki csak azt tudja mondani. Ez a sok bonyolult ostobaság. Ugyan, mi értelme? Hello, hello, hagyja abba, kérem, hallja, nem hajlandó felelni? Mit akar? Hát nem érti, hogy megörjít engem?
2: Hello. Pláza 4, 22, 95.
0: Igen. Igen. Pláza 4, 22, 95.
2: Itt a Western Union táviróhivatal, távirat Mrs. Elba Stevenson részére. Van ott valaki, aki átveszi az üzenetet?
0: Én vagyok, Mrs. Stevenson.
2: A távirat szövege a következő. Mrs. Albert Stevenson, North Sutton Place, 53, New York. Drágám, borzasztóan sajnálom, óra hosszat hívtalak, de vonal foglal. Ma este 11-kor sürgős üzleti ügyben Bostonba utazom. Holnap délután érkezem vissza. Minden jót. Csókol Albert. Ennyi a szöveg, asszonya. Óhajtja, hogy kikézbesítsük a táviratot.
0: Nem. Fölösleges. Köszönöm.
2: Akkor hát köszönöm. Asszonyom, jó ét.
0: Jó éjszakát. Nem lehet igaz. Ezt nem teheti meg. Amikor tudja, hogy teljesen egyedül vagyok itthon. Ez valami trükk. Valami pokoli dolog.

0: Hello. Központ.
1: Tessék, parancsol.
0: Hello, központ. Legyen szíves, csöngesse nekem még az egyszer azt a Murray Hill 4-0-0-98-at.
1: Csengetem a Murray Hill 4-0-0-98-at.

Már elment. Ó, Albert. Hogy tehetted ezt velem? Hogy tehetted?

De nem maradhatok egyedül egész éjszaka. Az nem lehet. Ha még egy percig egyedül maradok, bánom is én, mit szól majd hozzá, és hogy mibe kerül. Elvégre betegasszony vagyok. Jogom van rá, hogy

0: Hello.
1: Hello, tudakozó.
0: A Henchley kórház telefonszámát kérem.
1: Henchley kórház? A címét tudja, asszonyom?
0: Nem. Valamerre a 70. kerület környékén van. Egészen kicsi, exkluzív magánkórház az. Ott vették ki a vakbelem 2 éve. Henchley. H-E-N-C...
1: Egy pillanat, kérem.
0: Legyen szíves, siessen, kérem. És mondja meg, legyen szíves, hány óra van?
1: Nem tudom, asszonyom. A pontos időt megtudhatja, felhívja a Meridian 7-12-12 számot.
0: Ó, az Isten áldja meg, hát nem képes.
1: Hello! Hello, a Henchley kórház száma Butterfield 70105, asszonyom.
0: Butterfield 70105. Butterfield 70105.
2: Jó estét.
0: Az ápolónői irodát kérem.
2: Kivel óhagy beszélni, kérem?
0: Az ápolónői irodát kérem azonnal. Egy képzett ápolónőre van szüksége. Most rögtön fel akarom fogadni. Éjszakára.
2: Értem. És milyen esetről van szó, asszonyom?
0: Roppant ideges vagyok. Megnyugtatásra és társaságra van szükségem. A férjem elutazott. Én...
2: Valamelyik doktor úr ajánlatára fordult hozzánk, asszonyom?
0: Nem, de nem tudom, kérem, mi szükség erre a faggatásra. Egy képzett ápolónőre van szükségem. 2 évvel ezelőtt az önök kórházának a betege voltam, és én meg fogom fizetni az illetőt.
2: Ezt értem, kérem, de kevés a szakképzett ápoló személyzet, és az igazgatónk úgy rendelkezett, hogy csak abban az esetben küldjünk ki valakit, ha a kezelő orvos okvetlenül szükségesnek.
0: Hát mondja. Most okvetlenül szükséges. Én beteg asszony vagyok, és... Én nagyon aggódom, nagyon. Én egyedül vagyok a házban, és nyomorék vagyok. És ma este véletlenül... Kihallgattam egy telefonbeszélgetést, amitől rettenetesen megijedtem. Gyilkosságról volt szó. Egy szegény nőt akarnak meggyilkolni. Ma este 11:45-kor, és ha azonnal nem jön ide valaki, attól félek, megőrülök.
2: Értem. Hát majd beszélek Miss Phillips-el, amint bejön. Hogy hívják önt, asszonyom?
0: Miss Phillips? És mikorra várják őt?
2: Azt igazán nem tudom megmondani, asszonyom. 11-kor elment vacsorázni.
0: 11-kor. Tehát még nincs is 11 óra. Te jó Isten! Megállt az órám. Azt hiszem, lejárt. Hány óra van most?
2: Pontosan 14 perccel múlt 11.
0: Mi ez?
2: Micsoda, asszonyom?
0: Ez. Ez az előbbi kattanás. Az én telefonomban. Mintha valaki felvette volna. Odalent a házunk földszintjén. A kagylót. A másik készüléknél.
2: Én nem hallottam, asszonyom. Hát visszatérve az ön kérdés...
0: De én igen. Valaki van itt a házban. Valaki lent a konyhában, és most kihallgatnak engem. Arra várnak, hogy... Nem fogom felvenni. Nem hagyom, hogy kihallgassanak. Nyugodt leszek. És majd azt hiszik. De ha most nem hívok fel valakit, amíg még odalent vannak, akkor már nem lesz idő.

0: pronto, Kira.
1: Valaki megint központ. Hello! Rettenetes bajban vagyok.
0: Nem értem, kérem. Szíveskedjék hangosabban beszélni.
1: Nem merek. Én... Valaki kihallgat. Most érti?
0: Parancsol, kérem. Milyen számot hívott, kérem?
1: Meg kell, hogy értsen. Ó, az Istenért. Segítenie kell rajtam. Valaki van itt a házban. Valaki, aki meg akar ölni engem. Magának pedig azonnal érintkezésbe kell lépnie.
2: Jaj, itt van Ni. Most letette a másik készülék kagylóját a föld szinten.
1: Már jön is. Jön fel a lépcsőn. Kérem a rendőrkapitányságot, a rendőrséget!
0: Adom a rendőrséget.

0: Bocsánat, téves kapcsolás. Kedves hallgatóink, Lucille Fletcher rádiójátékát hallották. Fordította Vajda Miklós. Ismertetjük a szereposztást. Mrs. Stevenson, Súlyok Mária. Telefonkezelők, Balog Erzsi, Csala Zsuzsa, Gyímesi Pálma. Csoportvezető, Horkai János. Férfi, Nagy István. George, Vándor József. Tudakozó, Rosti Magda. Nő a kórházból, Gyarmati Anikó. Duffy őrmester, Mádi Szabó Gábor. Távirdai alkalmazott, Kollár Béla. Technikai rendező, Kelemen László. Rendezte, Barlai Gusztáv.
1: A hangfelvétel 1962-ben készült.
2: A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A zene után a késő esti krónika következik.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 22 óra, jó estét kívánok! A nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik, a mikrofonnál Néveri Igor. Országgyűlési felszólalásában tisztító tűz néven korrupció ellenes intézkedéscsomagot hirdetett Magyar Péter. Távozik a brit munkáspárt éléről Keir Starmer, ezzel a kormányfői megbízatása is véget ér. Elindult a Fekete Madonna zarándokvonat Budapestről Lengyelországba a Częstochowa Szűz Mária kegyhelyre. Holnap is sok lesz a napsütés, már csak szorványosan fordulhat elő záporzivatar. Következnek a részletek. A tisztító tűz művelet elindítását jelentette be Magyar Péter az országgyűlésben napi rend előtti felszólalásában. A miniszterelnök azt mondta, hogy megszabadítják a magyarokat az országot kirabló, az állampolgárokkal szemben fellépő, őket fenyegető, életüket ellehetetlenítő politikai és gazdasági maffiától. A kormányfő azt is mondta, hogy szeptembertől egy átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat. Mészáros László beszámolója.
2: Jól jegyezzék meg ezt a napot! Ma elindítjuk a tisztító tűz műveletet.
3: Jelentette be a miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben. A kormányfő kijelentette, minden területen a leghatározottabban és a legszigorúbban kell eljárnunk. Legyen szó pártokról, képviselőkről, közintézményekről, médiáról, gazdasági elitről, politikus bűnözőkről vagy oligarchákról.
2: A tisztító tűz művelet egy átfogó politikai, gazdasági és jogi akció, amelynek célja Magyarország megszabadítása, az állam működését, átható korrupció és a hazánkat folytogató maffia szorításától. Ennek lesz az egyik legfontosabb eleme a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal.
3: A kormányfő közölte, Magyarország megszabadítása, ahogy fogalmazott az Orbáni maffiától, a csápok levágása rendkívül nehéz feladat lesz. Csak a Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása 47 jogszabály módosításával jár együtt, és ez még csak a jogszabályi megalapozása lesz a maffia elleni küzdelemnek. A kormányfő bejelentette, a tisztító tűz művelet részeként kezdeményezik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését az alaptörvény módosítással.
2: A 70. életévüket betöltő alkotmánybírák megbízatása, köztük Polt Péteré is megszűnik.
3: Visszavezetik az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves felső korhatárt, így Polt Péter alkotmánybírósági elnök megbízatása is megszűnik, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő közölte azt is, az alaptörvény módosítása keretében ismét lehetővé teszik, hogy az alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák válasszák meg a saját testületük tagjai közül.
2: Megerősítjük továbbá a bírói önigazgatást.
3: A kúria és az országos bírói hivatal vezetőinek visszahívására és megválasztására vonatkozó szabályok jelentősen módosulnak, mondta Magyar Péter. A tervezett szabályozás szerint a vezetők visszahívását az országos bírói tanács mellett a 2700 hazai bíró kétharmados többsége is kezdeményezhetné, a végső szót pedig mindkét esetben a parlament mondaná ki kétharmados döntéssel. Emellett a kúria vezetőjének a kiválasztása is a bírák kezébe kerülne. A köztársasági elnök kizárólag a bírói kar által titkos szavazással választott három legnépszerűbb jelölt közül terjeszthetné fel a leendő elnököt az országgyűlés elé. Így biztosítva a csúcsvezetők politikai függetlenségét és szakmai legitimitását.
2: Az alaptörvény 17. módosításában javaslatot teszünk az országgyűlési képviselői mandátum 12 évben történő maximálására.
3: Nem csak a jelenlegi politikai és gazdasági maffia rendszer felszámolása a feladat, hanem arról is gondoskodni kell, hogy ugyanilyen rendszer a jövőben ne épülhessen ki újra. Ezzel indokolta Magyar Péter, hogy miért korlátoznák, meddig lehet valaki országgyűlési képviselő.
2: 12 év elegendő idő arra, hogy valaki szolgálja a hazáját, megvalósítsa a programját, bizonyítsa a rátermettségét, és nyomot hagyjon maga után, hanem a lopással. Mert a hatalmat a magyar néptől csak kölcsön kapjuk, nem örökbe.
3: A kormányfő azt is mondta, szeptembertől egy átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat, megbeszélve és megtárgyalva közös ügyeinket. Hozzátette, a folyamat végén az új alkotmányt a magyar nép fogja népszavazással megerősíteni. A kormány internetes oldalára időközben felkerültek a 17. alaptörvény módosításának a részletei. A kabinet 2026. június 27-éig szombatig várja mindenről a magyar emberek véleményét. A beérkezett javaslatokat június 30-ig kiértékelik, és jövő kedden ki is hirdetik a társadalmi párbeszéd eredményét.
1: A Fidesz és a KDNP frakció vezetője szerint Magyar Péter elfogadhatatlan stílusban beszélt a korábbi kormánypárti képviselőkről. Gulyás Gergely azt mondta, hogy a miniszterelnök felszámolja a politikai párbeszédet. Rétvári Bence azt hangsúlyozta, hogy Magyar Péter korábban fontos pozíciókat töltött be. Torockai László pedig azt mondta, minden támogatást megadnak a korrupció felszámolására. Ambrus Róbert összefoglalója.
4: Ő nem a maffiával küzd, hanem egy diktatúrát épít.
5: Elfogadhatatlannak és tűrhetetlennek nevezte a Fidesz frakció vezetője azt, ahogyan Magyar Péter felszólalt. Gulyás Gergely szerint a kormányfő ezzel a stílussal felszámolja a politikai párbeszédet. A képviselő azt is mondta, hogy Magyar Péter 14 éven keresztül még az Orbán kormányt támogatta. Gulyás Gergely szerint ez az időszak Magyarország elmúlt 100 évének legsikeresebb időszaka volt.
4: A kollektív bűnösség elve, amiről itt beszélt, a 20. század legrosszabb időszakait jellemzi. Akkor hangzottak el politikai vezetőktől ilyen beszédek, semmilyen indoka nincs arra, hogy kollektíven sértsen meg egy politikai közösséget, amelynek ön is az elsősorban Orbán Viktor miniszterelnöknek tapsoló része volt éveken keresztül, és még néhány évvel ezelőtt is.
5: Olyan képviselők ültek a korábbi kormánypárti frakciókban, akik építeni akarták a hazájukat, akiket a hazaszeretet hozott a parlamentbe. Erről a KDNP frakció vezetője beszélt. Rétvári Bence szerint Magyar Péter azért nem beszélhet maffiáról, mert az Orbán kormány idején ő is fontos pozíciókat töltött be.
6: Ki volt a Diákhitelközpont vezetője? Ki volt ott a Magyar Közút vezetőségében? Ki volt ott a Volánbusz vezetőségében? Ki volt ott az MBH bankban? Ki volt ott? Ön volt ott, miniszterelnök úr.
5: A Mi Hazánk frakció vezetője szerint tény, hogy működtek maffiaszerű szervezetek Magyarországon. Torockai László hozzátette, pártja minden támogatást megad ahhoz, hogy a kormány felszámolja a korrupciót.
7: Majd meglátja miniszterelnök úr, hogy a végrehajtó maffiát vizsgáló bizottság élén milyen munkát fogok végezni. Garantálom, hogy mindenkit el fogunk számoltatni, és ugyanezt várom el önöktől is. Tehát mindenféle pozíciótól, pártállástól függetlenül mindenkinek el kell számolnia, persze miniszterelnök urat is beleértve.
5: A Tisza frakció vezetője arról beszélt, hogy a választáson 3,5 millió ember szavazott a korrupció felszámolására. Bújdosó Andrea szerint a Fidesz a saját szavazóit is becsapta.
8: Önök jó részük itt ült ebben a parlamentben, és megszavazta azokat a törvényeket, ami hízlalta ezt a maffiát. Tehát nem szabad ettől eltávolodniuk, és nem az ön szavazóikról van szó, az ön szavazóikat becsapták.
5: A miniszterelnök azt hiányolta, hogy az ellenzéki frakciók nem beszéltek a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal felállításáról.
9: Beszélünk a valaha volt legerősebb, különleges hatáskörökkel megerősített korrupcióellenes, maffiaellenes hivatalról, és erre egy szót sem mond, nem azt mondja, hogy ám legyen. Ő sem azt mondja, kedves Gulyás frakcióvezető úr, a Mi Hazánk frakcióvezető sem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy mit, miért nem. Mitől félnek önök? Nem ismeri azt a mondást, hogy akinek nem inge, nem veszi magára?
5: Magyar Péter azt mondta, aki nem követett el bűncselekményt, aki nem lopott, annak nincs félnivalója.
1: Augusztus 20-a előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, mondta a miniszterelnök a parlamentben tartott rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter hozzátette, hogy a tervezett alaptörvénymódosítással szűnne meg Sólyog Tamás államfő megbízatása.
10: Egy dolgot tehet vele, aláírja. Tehát, hogyha ezt nem teszi meg Sólyog Tamás, akkor szembe megy az alaptörvényel, szembe megy a magyar jogszabályokkal, és akkor okkal és alappal megindítható ellene a megfosztási eljárás. Ugye mi ezt nem akarjuk megindítani, elmondtuk korábban is, hogy ennek nem akarjuk kitenni, nem ő miatta, hanem a köztársaság elnöki intézmény miatt. De ha nyilván ezt megteszi, akkor el kell indítani egy megfosztási eljárást. A képviselők ötöde kezdeményezheti, 141 képviselők van, bőven kétharmad elindíthatja, és utána pedig, amikor ez történik, amikor elindul ellen egy megfosztási eljárás, akkor nem gyakorolhatja a köztársaság elnök a jogköreit, és az orbáni alaptörvény szerint ilyenkor ideglenesen az országgyűlés elnöke gyakorolja, aki pedig alá tudja írni.
1: A jogalap nélküli gazdagodást is vizsgálhatja majd a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal. Erről a délutáni sajtótájékoztatóján beszélt Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, hogy a szervezetet az országgyűlés hozza létre, a parlamentnek tartozik beszámolással, és nem lesz a kormány alárendelve. Mészáros László összeállítása.
11: Mi nagyon nagy reményeket fűzünk ehhez a szervezethez.
3: A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt az Országgyűlés hozza létre. Az Országgyűlésnek tartozik beszámolóval. Pályázatot írnak ki az elnökre és a 4 elnök helyettesre. Ismertette sajtótájékoztatóján az újonnan megalakuló szervezet részleteit Magyar Péter.
11: Nem lesz ez egy óriási szervezet, azt szeretném mondani, ahol például az Európai Ügyészség sem egy óriási szervezet, hanem a meglévő ügyészséget, a megvélő rendőrséget, NAV-ot, rendvédelmi állományt tudja majd segítségül hívni. Részben be lesznek rendelve a hivatalba a legjobb korrupcionális ügyészek, rendőrök, NAV-osok, részben át lesznek helyezve, és részben segítséget fog kérni és igénybe venni, akár a, főleg a büntetőjárási szakaszban nyomoztatni tudja, tulajdonképpen utasítási joga lesz a rendőrség felé.
3: A kormányfő biztos a hivatal széleskörű támogatottságában, mivel szavai szerint a magyar emberek ezt várják el tőlük. A szervezet első lépésben kockázatelemzéseket végez majd, de a későbbiekben büntető eljárások és közérdekű keresetek indítására is jogosult lesz. A kormányfő hangsúlyozta, hogy az új szerv felépítése szándékosan szakít a jelenlegi intézményi gyakorlattal.
11: 6 évre választjuk az elnökét, nem újra választható. Ez is egy garanciális elem, hogy ne az legyen, mint az Orbáni sóhivatalokban, ahol azért, hogy megválasztják őket újra, meg 12 évre, ezzel nem csináltak semmit. Itt igenis végezik, fogják a munkájukat.
3: Magyar Péter újságírói kérdésre válaszolva elmondta, az NVVH költségvetése várhatóan 10 milliárd forint körül alakul, amiben a Szuverenitás Védelmi Hivatal megszűnésével felszabaduló 6 milliárd forintot is beépítik. A vezetők miniszteri szintű illetményre számíthatnak. A pontos költségvetési számok és részletek a nagyjából 2 hét múlva elkészülő végleges törvénytervezetből derülnek majd ki.
1: Ukrajna keleti
12: gyermek és 2 felnőtt vesztette életét hétfőre virradóra a kelet-ukrajnai Szumi megyében, amikor lakóházukat orosz légicsapás érte. 3 helyi lakos súlyosan megsebesült. Odessa közelében a Fekete-tengeren 3 civil hajót ért orosz támadás. 1 tengerész meghalt, 8-at a vízből mentettek ki. A dél-ukrajnai megyeközpontban Zaporizsjában az ellenséges dróntámadások következtében 2 helyi lakos halt meg. Sok a sebesült, akik között 11 éves fiú is van. Családi házak, többszintes épületek, raktárak és gazdasági épületek égtek ki. 7 ukrán megye energetikai rendszerében keletkeztek újabb jelentős károk. Az ukrán válaszcsapások ezúttal Moszkvát vették célba. Az orosz főváros légvédelme ugyan elhárította a támadást, mintegy 60 drónt lőttek le, de a repülőterek utasforgalmát szüneteltetni kellett. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök arról számolt be, hogy Németország 600 darab nagy hatótávolságú modern rakétát ad Kijevnek. Az államfő szerint ahhoz, hogy az ukrán hadipar saját maga gyártsa le ezeket, már csak Washington jóváhagyása kell. Szakértők kiemelik, a modern védekezésre és támadásra is alkalmas rakéta gyártása időigényes. Így a NATO tagországok hadiparát is tehermentesítenék, ha Ukrajnában zajlana a gyártás.
1: Egyre inkább elmérgesedni látszik Volodymyr Zelenszkij és Karol Navrotsky vitája. A lengyel elnök múlt héten vonta vissza az ukrán államfőnek adományozott fehér sasrend kitüntetést.

0: Döntését azzal indokolta, hogy Zelenszkij a II. Világháborúban lengyeleket legyilkoló ukrán felkelő hadseregről nevezte el az egyik katonai egységet. Az ukrán elnök szerint Karol Navrotszkij a 2027-es parlamenti választás miatt belpolitikai érdekből vonta vissza tőle a legmagasabb lengyel állami kitüntetést. Ambrus Róbert összeállítása.
1: Volodymyr Zelenszkij jelentősen hozzájárult a lengyel-ukrán kapcsolatok elmélyítéséhez, elősegítette az európai demokrácia, béke és biztonságügyét. Így méltatták az ukrán elnököt.
0: Robert összeállítása.
1: Volodymyr Zelenszkij jelentősen hozzájárult a lengyel-ukrán kapcsolatok elmélyítéséhez, elősegítette az európai demokrácia, béke és biztonságügyét. Így méltatták az ukrán elnököt 2023 áprilisában, amikor átvette a lengyel állam által adható legmagasabb rangú kitüntetést, a fehér sas rendet Andrzej Duda akkori lengyel elnöktől. Visszavonom az Ukrajna elnökének adományozott fehér sasrendet, jelentette be Karol Navrotszkij múlt héten. A lengyel elnök a döntést azzal indokolta, hogy Volodymyr Zelenszkij az ukrán felkelő hadseregről nevezte el az egyik katonai egységet. A II. Világháború idején ugyanezt a nevet viselő ukrán nacionalista UPA legalább 100 000 lengyel állampolgárt gyilkolt meg 1943 és 1945 között. Kijev korábban elismerte, hogy az UPA tömeggyilkosságot követett el lengyelek ellen, és hivatalosan bocsánatot kért Varsótól. Azt azonban elutasítják az ukránok, hogy népirtás történt volna Volhiniában. Visszaküldtem az elismerést a lengyel elnöknek, írta a közösségi oldalán Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök közölte, nyitott minden együttműködésre Lengyelországgal, hogy a két ország rendezze a múltból fakadó nézeteltéréseket. Volodymyr Zelenszkij megköszönte azt, hogy a lengyel nép támogatja Ukrajnát az orosz agresszióval szemben. Ukrán sajtóbeszámolók szerint ennél nyíltabban fogalmazott Volodymyr Zelenszkij, amikor egy interjúban szóba került a lengyel elnök döntése. Az ukrán elnök azt mondta, Orbán is ezt tette. Volodymyr Zelenszkij szerint Karol Navrotszkij a 2027-es lengyel parlamenti választás miatt kampánycélra használja a díj visszavonását. Karol Navrotszkij a Jog és Igazságosság párt jelöltjeként nyerte meg az elnökválasztást, pártja most ellenzékben van a lengyel parlamentben. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint Volodymyr Zelenszkij, illetve Karol Navrotszkij döntése egyaránt problémát okozott és ront a pozitív viszonyon. Ez hiba volt és szükségtelenül tesz ki bennünket érzelmi megpróbáltatásoknak. Remélem, hogy minden érintett legalább azt a fontos politikai prioritást szem előtt tartja, hogy a történelem ne tegye tönkre a jövőnket, mondta Donald Tusk. Egyre jobban elmérgesedik a lengyel-ukrán vita, fogalmaz a Telex. Cikkük szerint vannak olyan ukrán elemzők, akik úgy vélik, Volodymyr Zelenszkij azért nevezte el az UPA-ról az egyik katonai egységet, hogy a szélső jobbos radikálisoknak kedvezzen. A Telex beszámolója szerint a lengyel pártok gyakorlatilag egyként hördültek fel Zelenszkij névadása miatt. A Jog és Igazságosság párt ráadásul arra szólította fel a kormányt, hogy drasztikusan értékelje újra a Kijevvel fennálló kapcsolatait.
0: Komoly diplomáciai botrány tört ki Olaszország és az Egyesült Államok között. Donald Trump azt állította, hogy Giorgia Meloni könyörgött neki egy közös fotóért a múlt heti G7 csúcson, amit az olasz miniszterelnök cáfolt. Az üzengetés már odáig fajult, hogy Donald Trump közösségi oldalán azt írta, Olaszország a NATO tagjaként, ha kellene, nem védené meg sem az Egyesült Államokat és más sem. A kialakult helyzet miatt Antonio Tajani, olasz külügyminiszter, lemondta amerikai látogatását. Lehocki Zsuzsa összeállítása.
2: Több felvétel is készült Donald Trumpról és Giorgia Meloniról a múlt héten a franciaországi Evianban tartott G7-es csúcs találkozón. Készült egy olyan kép is, ahol egy díványon ült egymás mellett az amerikai elnök és az olasz kormányfő. Ez ami a diplomáciai bonyodalmat elindította. Donald Trump ugyanis egy olasz tévécsatornának azt mondta, Giorgia Meloni könyörgött neki egy közös fotóért. Később közösségi oldalán is megismételte ezt az állítást. Azt írta, annyira akart egy közös fotót velem, nem kellett volna megtennem, de megsajnáltam. Giorgia Meloni válasza nem maradt el. Közösségi oldalán alaptalannak nevezte az amerikai elnök szavait, majd hozzátette. Egy dolgot azonban nem árt észben tartania. Sem én, sem Olaszország nem szokott könyörögni. Az amerikai elnök azzal folytatta a csörtét, hogy szerinte Meloni saját népszerűsége növelése érdekében keresi az ő barátságát. Mire az olasz

0: Óta mi gondoskodunk a védelmükről, de amikor rajtuk lenne a sor, hogy támogatást kapjunk, nincsenek sehol, sem mellettünk, sem a világ többi része mellett. Ez így nincs rendben, fogalmazott Donald Trump. A diplomáciai adok-kapok végül odáig fajult, hogy Antonio Tajani olasz külügyminiszter lemondta Egyesült Államok beli látogatását, amely a hét végén kezdődött volna. Trump elnök üzenetei felfoghatatlanok. Jeleztük az álláspontunkat, és lemondtam az Egyesült Államokba tervezett látogatásomat. Nem maradhattunk csendben Trump szavaival szemben, mondta az olasz külügyminiszter. Az olasz védelmi miniszter a kialakult helyzetről csak annyit mondott, hogy az olasz-amerikai viszony mély és erős, és nem a mindenkori politikai vezetőktől függ, és utalt arra, hogy az Egyesült Államokban több mint 20 millió olasz származású amerikai állampolgár él.
1: Bejelentette lemondását a brit kormányfő. Keir Starmer azt mondta, megérti és elfogadja, hogy a kormányzó munkáspárt nem vele képzeli el a jövőt. Londonból Tóth Varit hallják.
2: A várakozásnak megfelelően ma délelőtt Keir Starmer bejelentette, hogy távozik a Downing Street 10-ből. Amióta május elején a munkáspárt katasztrofális vereséget szenvedett az önkormányzati választásokon, majd belpolitikai gondok nyomán a párt és személyesen Starmer népszerűsége is a mélypontra került, egyértelmű volt, hogy mennie kell. Így nem volt meglepő, hogy délelőtt a politikus megtette a bejelentést, lemond kormányfői posztjáról. Rövid beszédét azzal kezdte, hogy felvázolta, milyen országot örökölt és kormánya milyen eredményeket ért el. Majd azzal folytatta, látja, megérti és elfogadja, hogy a párt immár nem benne látja a megfelelő szemét az ország vezetésére. Ezért az egész ország érdekét szem előtt tartva lemond a kormányfői posztról. Mindent meg fogok tenni, hogy a hatalomátadás a lehető legrendezettebben történjen meg, jelentette ki. Maximális támogatásomról szeretném biztosítani utódomat, aki egy olyan Nagy-Britanniát örököl, mely sokkal erősebb és igazságosabb, mint az az ország, amit én örököltem 2 évvel ezelőtt, tette hozzá. A munkáspárti politikus egyben arra kérte pártjának vezetését, dolgozzák ki a hatalomátadás lépéseit, és tegyék lehetővé, hogy július 9-e után hivatalosan is elkezdődhessen a jelölt állítás a pártelnöki és egyben miniszterelnöki pozícióra. Ebben az esetben legkésőbb a brit parlament őszi ülésszakának szeptemberi kezdetére új miniszterelnöke lehet az Egyesült Királyságnak, még akkor is, ha több jelölt esetén párton belüli szavazásra lenne szükség. A legvalószínűbb utód, Andy Burnham, Manchester eddigi rendkívül népszerű polgármestere lehet, aki a múlt héten egy pótválasztást megnyerve immár parlamenti képviselő lett. Ma délután le is tette a képviselői esküt, így immár ő is részt vehet a Keir Starmer utódlásáért induló versenyben.
1: Szakemberek szerint a tegnapi csapadék nem hozott érdemi fordulatot az aszályhelyzetben. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője a Kossuth Rádióban arról beszélt, az ország vízháztartását továbbra is jelentős, több éve halmozódó csapadékhiány jellemzi, ezért a rendelkezésre álló vízkészlet megtartása kiemelt jelentőségű. Kócán Dávid összefoglalója.
3: Most már ugye országosan több évnyi halmozott csapadék hiányunk van, és annyira száraz a talaj, hogy amikor érkezik egy ilyen, hát nem kisebb, mert tudom, hogy van, ahol komoly gondokat okozott, és fákat döntött ki a vihar, tehát van, akinek ez nagy problémát okoz nyilvánvalóan, de a talajban lévő víz szempontjából, vagy a tavakban lévő víz szempontjából sajnos semmit nem jelentett.
4: A tegnapi csapadék nem volt elegendő ahhoz, hogy érdemben javítsa a tavak és a talaj mélyebb rétegeinek vízhiányát, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella a Kossuth Rádióban közölte. Országosan átlagban mintegy 470 mm, az Alföld egyes térségeiben pedig több mint 900 mm csapadék hiányzik a talajból. Hangsúlyozta, a Velencei tó átlagos vízszintje jelenleg 54 cm, ami 1 cm-rel marad el a valaha mért legkisebb vízállástól.
3: Az elmúlt 1500 évben körülbelül 16 alkalommal van arról bejegyzés, hogy teljesen kiszáradt a tó. Ugye legutóbb 1860-as években, de akkor egyébként volt egy olyan aszályos időszak, amikor a Balatonban is alig-alig volt víz, de akkor a Velencei tónak a medrében a feljegyzések szerint huszárok gyakorlatoztak.
4: A szóvivő szerint Magyarország vízkészlete az elmúlt időszakban nem csökkent jelentősen. A kihívást inkább az jelenti, hogy nincs elegendő tárolókapacitás és vízvisszatartó rendszer a csapadék és az árhullámok idején érkező víz helyben tartása. tartására.
3: A Vizet a tájba programnak az alapja az az, hogy mi önkéntes felajánlásokat várunk és vártunk gazdáktól, hogy az ő területükön visszatarthassuk a vizet. Ez tavaly indult, és ebben az évben vannak felajánlásaink,

0: az egész nagyságát, hogy mennyi víz hiányzik Magyarországon, és mennyit kéne a tájban visszatartunk, nyilvánvalóan ahhoz képest ez egy nagyon kis mennyiségű visszatartott víz, de mindenképpen ez is víz. Tehát, hogy ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy most már minden egyes csepp számít.
1: A vízpótlás érdekében az elmúlt időszakban 10 cm-rel, mintegy 750 cm-re emelték a Tiszató vízszintjét, ami mintegy 18,6 millió köbméter többletvíztározását teszi lehetővé. Ezt a készletet részben az öntöző csatornák vízellátására használják fel.
0: Május 14-e óta dolgozik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, és ez azért fontos, mert ugye itt tudjuk koordinálni a vízügyi igazgatóságok munkáját. Ez gyakorlatilag ugyanaz a munka, mint egy árvíznél, csak ugye pont a vízhiány ellen küzdünk. Nagyon sok helyen most már szakemberek mentek át az egyik vízügynek a területéről a másikére. 24 órában, ahol lehetőség van, és ahol víz tömeg rendelkezésre áll, ott megtartjuk a vizeket. Tehát most kb. 40 millió köbméterrel többet tartunk vissza ezekben az említett holtágak, medrek, stb. Mint tavaly ugyanilyenkor.
1: Siklós Gabriella hozzátette, országszerte egyre több helyen civil, úgynevezett vízőrző egyesületekkel együttműködve juttatnak vizet olyan területekre, amelyek korábban nem részesültek vízpótlásban.
2: Felső vezeték szakadás miatt 2 órás késéssel indult el a Fekete Madonna zarándokvonat Budapestről Lengyelországba a Częstochowai Szűz Mária kegyhelyre. A vonaton csak nem 500 zarándok utazik. Közülük 150-en Erdélyből, 50-en pedig Kárpátaljáról érkeztek az útra. A zarándokok a világörökségi Krakkóba is ellátogatnak, ahol a Szent II. János Pál Bazilikában Szent Misén is részt vesznek. Csontos Ábel és Falucskai Ivett összeállítása.
3: Jó reggelt kívánok!
4: Kora reggel egymás után érkeztek a hívek a keleti pályaudvarra. A Fekete Madonna zarándok vonatra várakoztak. Az úti cél a lengyelországi Częstochowa városa.
5: Ez az első útunk, már Csíksomlyón voltunk vonatos zarándoklaton 10 évvel ezelőtt, és kíváncsiak vagyunk, hogy ez a Częstochowai milyen lesz.
4: Többen már nem először vesznek részt a zarándoklaton.
6: A legcsodálatosabb lelki élményt itt kaptuk, illetve az ilyen utakon. Számunkra nyugdíjas korunkban ez a legtöbb, amit magunkért tudunk tenni, és a környezetünkért is.
4: A vonaton csak nem 500 zarándok utazik, közülük 150-en Erdélyből, 50-en pedig Kárpátaljáról érkeztek az útra. A zarándokok célja a Szűz Mária iránti tisztelet kifejezése mellett a lelki megújulás, valamint a hitben való elmélyülés.
7: A lelki feltöltődés miatt vagyok itt, úgyhogy szeretném, hogy most a mindennapok úgymond szürkeségéből egy kicsit tényleg a Szűzanyához tudjak menni és feltöltődni.
4: A Częstochowai Szűz Mária kegyhely megtekintése után a résztvevők csütörtökön a krakkói II. Szent János Pál Bazilikában vesznek részt ünnepi szentmisén. Ezt követően az zarándokok az Isteni Irgalmasság Bazilika magyar kápolnájához látogatnak, ahol megkoszorúzzák Mindszenty József hercegprímás szobrát.
8: Időjárás jelentés.
2: Holnap is sok lesz a napsütés, már csak szórványosan fordulhat elő zápor, zivatar, a szél mérsékelt marad. Éjszaka 15-20, holnap napközben 30-35 fok várható, a következő napokban is folytatódik a meleg idő. Budapesten 21 órakor 26 Celsius fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1019 hektopaszkál. Gyengén emelkedik. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika véget ért, hamarosan kezdődik a sportvilág, a hírszerkesztő Naményi Krisztina, valamint a technikai munkatársak Seres Bea és Rácz Dorottya nevében is elköszön a műsorvezető Néveri Igor. Viszont hallásra, jó éjszakát kívánok!
8: Műsor ajánlott. Délelőtt.
9: Magyarországon évente több ezer ember kerül kórházba szívinfarktus miatt. De mit tehetnek az érintettek egy újabb szívroham megelőzéséért? Többet kell mozogni, vagy éppen óvatosabbnak lenni a megerőltetéssel? A nyári hőség is megterhelő lehet, de vajon milyen szerepe van a táplálkozásnak, a stresszkezelésnek és a gyógyszereknek a felépülésben? Erről is kérdezzük Bernát Zsuzsannát, a Szívesen Egyesület vezetőjét, és dr. Gellér László professzort, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnökét, és természetesen kérdezhetnek önök is. Horváth Ágnes vagyok, várom önöket.
8: Délelőtt.
10: Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. Felfedező az egészségről.
11: A 90 éves Teri néni nagyon szerencsétlenül esett el a fürdőszobában, eltörött a csípője és a bordája is. Ráadásul cukorbeteg és a vérnyomása is magas. A traumatológiára egyre több olyan idős beteg kerül, akik a sérüléseik mellett többféle belgyógyászati betegséggel is küzdenek. Ezért a Pécsi Orvosegyetemen kialakítottak egy ortogeriátriai koncepciót.
10: Felfedező az egészségről. Kedden 14:30 után a Kossuth Rádióban.

0: ez a Sportvilág.
1: Messi gólrekorder lett, legyőzte Argentina Ausztriát a labdarúgó világbajnokságon. Újpestre igazolt Szappanos Péter, megvan az Zalaegerszeg új vezetőedzője. Nem kapott Bajnokok Ligája szabadkártyát a Tatabánya, a Szeged és a Ferencváros viszont igen. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Sportvilág.
1: Magyar idő szerint 19 órától kezdődött az első mai mérkőzés a labdarúgó világbajnokságon. A J csoportban rendezett Argentina-Ausztria találkozóról az egyik rádiós kommentátor Németh Kornél számolt be.
2: Argentina második mérkőzését is megnyerte a labdarúgó világbajnokságon. A végeredmény 105.000 néző előtt Dallasban a címvédő 2-0-es győzelmét jelenti Ausztria ellen. Úgy kezdődött a mérkőzés, hogy nagyon sokat beszélhetünk Lionel Messiről, aki természetesen ezúttal is főszereplő volt. A 9. percben egy nagyon hosszú videózás után megítélt 11-est azonban a kapu mellé lőtt. Ekkor még nem tudta megdönteni Miroslav Klose rekordját. Nem kellett azonban nagyon-nagyon sokáig várni. A 38. percben Medina beadását követően Messi ballal a jobb alsóba helyezte a labdát. Ez pedig azt jelentette, hogy megdöntötte Miroslav Klose rekordját, és 17. találatát szerezte a világbajnokságokon. Ezzel ő lett a tornák történetének legeredményesebb labdarúgója. Ez volt a félidei eredmény, az argentinok vezettek tehát a szünetben. A második játékrészre próbált helyenként változtatni az osztrák csapat, amely nagyon szívósan küzdött, tényleg mindent megtett, ami az erejéből tellett. Volt is egy veszélyes szabadrúgása az osztrák válogatottnak. Zabitzer a 16-os csücskéről tesztelt Emiliano Martinez a második félidő közepén, de az argentin világbajnok kapus látványos vetődéssel hárított. Amikor is már eljutottunk a hajrához, ahol a sógoraik mindent egy lapra feltéve próbálkoztak, viszont nem tudtak gólt szerezni. A 95. percben pedig jött a csattanó, a Schlusspoén, ki más, Lionel Messi 18-szor a világbajnokságok történetében. 2006-ban volt ugye az első VB-je, és most szerzi 28. VB meccsén a 18. gólját. Szóval Lionel Messi duplájával Argentina, Ausztria 2-0.
1: Hallgassuk meg, hogy mit mondott a rekorder a mérkőzés után. Lionel Messit hallják.
3: Leo, enhorabuena.
4: Leo,
3: otro
4: gratulálunk, még egy csúcs. Most már te vagy a világbajnokság történetének legjobb góllövő. Hogyan tudnád összegezni az érzelmeidet? Nagyon boldog vagyok a diadalért. Főleg, hogy megnyertük. Nagyon megdolgoztunk érte. Nehéz volt, fontos volt, de nyugalmat kölcsönöz a jövőt illetően. Ez a világbajnokság minden mérkőzés nagyon kiegyenlített, nagyon intenzív, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy sikerült behúzni, 6 pontunk van és tovább jutottunk. 18 gól és még megy tovább. Van egy kedvenc számod? Nem tudnám megmondani. Fáradt vagyok, nem tudom megmondani, melyik a kedvenc gólom mindezek közül. Kicsit elhagyott már az erőm, úgyhogy egyszerűen csak élvezem ezt a pillanatot, és várom, hogy ott legyek a csapattársaimmal. 5 gól az első 2 meccs során, sokkal jobb is lehetett volna, nem? Azért látványosan sikerült. Valóban 11-essel még hozzáteltem volna egyet. Soha nem lehet tudni, mi lett volna. De ettől függetlenül örülök az eredménynek, örülök, hogy itt lehetek, és örülök a csapatmunkának. És legyen még jobb a folytatás, így legyen.
1: Az argentin válogatott 28 éves hátvédje Lisandro Martinez következik.
4: Nos, Lisandro, óriási küzdelem, nagyon kemény csata, kihagyott büntető, hogyan értékelnéd, kiváló mérkőzés mondanám én. Ilyen a labdarúgás, mind a két csapat kezdeményezett. Nos, intenzív mérkőzés volt, úgy gondolom, hogy okosan játszottunk, sokat kellett mozgatnunk, járatnunk a labdát, küzdöttünk, szenvedtünk, de úgy gondolom, hogy megérdemeltük, hogy behúztuk ezt a meccset. Mit lehet hozzáfűzni még ahhoz, amit szemét a 10-es számú argent játékos csinál, a végig történetek legjobb játékosa. Egyszerűen élvezi a mérkőzést, látszik rajta. Nem lehet senkivel se összehasonlítani. Ott van egyedül, legelül, egyszerűen csak élvezze a játékot. Nincsenek szavaim erre. Óriási érzelmet érzek, amikor látom őt. Értékeljük, hogy argentin. Nagyon egységesek vagytok, és ki vagytok éhezve a sikerre. Igen, mindig azok vagyunk, az üzenet teljesen nyilvánvaló. Sok mindent nyertünk már, mérkőzésről mérkőzésre haladunk, és így is jutottunk el idáig, úgyhogy folytassuk is hasonlóképpen.
1: Az osztrákok kapitánya Ralf Rangnick így nyilatkozott.
0: Da wäre mehr drin gewesen. Insgesamt war der Auftritt, so wie wir uns das eigentlich vorgenommen hatten, mutig, couragiert, auch immer wieder Phasen mit eigenem Ballbesitz gehabt.
5: Ebben több volt. Összességében a mérkőzés pedig olyan volt, mint amilyennek valójában elterveztük. Bátor, elszánt, és mindig voltak fázisok saját labdabirtoklással is. Talán az egyik vagy másik szituációban még egy kicsit több bátorságot kívántam volna, vagy egy-két távoli lövést, ami lehetséges lett volna az első fél időben. A végén valójában minden egy 1-0-ra mutatott, és a második gól már rendkívül bosszantó volt. Az a mód is, ahogyan mi magunk is hozzájárultunk ahhoz, hogy még egyszer sor kerüljön erre a kontrára. Kétszer volt lehetőség a labdát a kapu elé ívelni, és aztán nem tettük meg. A harmadik alkalommal pedig, amikor jobb lett volna visszajátszani a kapusnak, vagy még egyszer felépíteni, akkor eltaláltuk az ellenfelet. Bosszantó. Az is, hogy a VAR-nak nem volt meg a bátorsága, mint a büntetőnél. Egyértelmű szabálytalanság Schlager ellen, de igen, sajnos nem volt meg a bátorsága, hogy ezt megmondja a játékvezetőnek. De még egyszer mondom, összességében ez egy jó játék volt a részünkről. Többet érdemeltünk volna, mint egy 2-0. Az 1-0-al jobban jártunk volna, így az utolsó meccsen pedig mindenféleképpen szükségünk van még egy pontra.
0: Aber ja, jetzt gilt es Blick nach vorne und dann alle Energie und allen Fokus auf das Spiel gegen Algerien.
1: A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc így értékelt a mérkőzés után a kommentátoroknak, Németh Kornélnak és a Regős László Pálnak.
6: Nehéz szavakat találni Messi zsenialitására, de azért próbáljuk objektíven elemezni mindkét csapatot, és azért kezdjük az osztrákokkal, hiszen valójában a két csapat között reálisan azért komoly kvalitásbeli különbség van. Az osztrák csapat megpróbált egy ilyen Lipcse-Salzburg stílusban védekezni, elsősorban a labda elleni játékban próbáltak érvényesülni, ami azt jelenti, hogy letámadták az argentinokat már az ellenfél tér felén, a középső harmadban szintén, és ezekből a megszerzett labdákból, vagy az elképzeléseik által a megszerzett labdákból egy rendezetlen argentin védelemre lehetett volna kontrajátékot vezényelni, illetve különböző oldalszabadrugás vagy szöglet variációkból, illetve ami még egy harmadik nyerési pont lehetett volna az osztrákoknak, az a széleken való beadásokra való érkezés. Összességében egy nagyon párharcerős, szervezett és magasságbeli fölénnyel rendelkező osztrák csapat volt a pályán. Ez mind-mind szép, a mérkőzés terv teljesen logikus volt, Ralf Rangnick a második fél időben még kockáztatott is abból a szempontból, hogy egy picit gyengített a középpályát a támadósornak a erényére, és 4-4-2-es játékrendszerre állt, tehát ahol még a szélsők is befelé játszottak, tehát ez klasszikusan ilyen 4-2-2-2-essé alakult, mindent megtettek. Na de beszéljünk akkor egy pár szót az argentinokról is, mert megérdemlik, sikerült folyamatosan kibújni az osztrák letámadás elől. Gyorsan, kombinatívan játszottak, rendkívül jó formát mutattak, dinamikusan futballoztak, megszerezték korán a vezetést teljesen megérdemelten. Ugyan elég sok játék megszakítással volt az első fél idő, az osztrákok néhol, olykor-olykor azért a durvaság határát is súrolták, viszont a második fél időben látványosan visszavett az argentin válogatott, de pontosan annyi tudatosság volt benne, hogy igazából kontroll alatt volt a játék, és valójában menedzselték, úgymond divatos szóval, az 1-0-es vezetésüket, és ahogy az osztrákok kockáztattak, egyre inkább borítékolható volt, hogy egy kontratámadással el fogják tudni dönteni a mérkőzést. Óriási kvalitásbeli különbség van a két csapat között, ráadásul a kispadról beszálló játékosok szintén valódi minőséget hoztak az argentin csapatba, de hát az igazi csupa nagybetűvel lévő minőség az Lionel Messi volt, és még egy dolgot hadd említsek meg, látszik is, hogy a társak rájátszanak a lehető legtöbb szituáció pozícióban őt keresik labdával, és az pedig, hogy a második gólja után micsoda gólörömöt szabadított fel a játékostársakban, hogy még a teljes kispad is oda szaladt Messihez, és gyakorlatilag 5-6 perce vége a találkozónak, és még mindig folyamatosan mindenki Messit ölelgeti. Teljesen megérdemli, de hangsúlyozom, hogy ez a válogatott, ez az argentin válogatott nem egy személyben Messi válogatott, hanem az összes többi mellette, körülötte játszó labdarúgó is top szintet képvisel, és most egy új oldaláról mutatkozott be az argentin válogatott, európai szemmel nézve is top védekezés nyújtott, mind szervezettségben, mind egyéni kvalitásokban, mind egyéni teljesítményekben. Emlékezzünk vissza a VB-k történelmére, hogy hány meg hány dél-amerikai csapat meghalt úgymond a szépségbe, és azért nem tudott a végső sikerre elérni, adott esetben egy döntőbere, vagy a végső sikert elérni, mert a védekezése nem volt rendben. Hát eddig az elmúlt két mérkőzés az mondatja velem, hogy ennek az argentin csapatnak a védekezése is és a támadása is nagyon rendben van.
7: Lionel Messi sorra kapta a gratulációkat az oldalvonalnál, Maxi Rodriguez-től például, aki még válogatottbeli csapattárs volt a 2006-os világbajnokságon, aztán Jürgen Klopp és Thomas Müller is pocsizott Messivel, azért ők is összecsaptak, mármint Müller és Messi, és azokról a meccsekről Messinek nem lehetnek jó emlékei, erről a mairól viszont biztos. Feri, nehéz jósolni Messivel kapcsolatban.
2: És bocsánat, hogy közben szóval mindenki kereste a lehetőséget, hogy pacsizhasson vele. Tehát
7: én is keresném.
8: És még az osztrákok is.
2: Hát ne viccelj, zseniális.
7: Szóval Messivel kapcsolatban nehéz jóslatokba bocsátkozni. 4 évvel ezelőtt az 5. gólját a világbajnokságon az elődöntőben lőtte. Akkor 7-tel zárt a döntőben, még 2-t lőtt. Holnap után lesz 39 esztendős Lionel Messi. Meddig bírhat egy ilyen VB-t ilyen tempóban?
6: Döbbenetes, tehát én is keresem az okát, és amikor tényleg most már többször említettem a rádióban is, és elnézést, de nekem egy annyira maradandó élmény, hogy hajnalok hajnalán felkeltem az első argentin mérkőzésre, és a 13. perc környékén Messi kapott a jobb szélen egy hosszú labdát. Hangsúlyozom, nem is ért el, de valami olyan dinamikával, és olyan mozgáskoordinációval, és olyan sebességgel sprintelt, hogy ott egész egyszer ott tudatosult bennem, hogy úristen, ez az ember 38-39 évesen ilyen sebességre képes, és azon a meccsen ugye mesterhármast ért el, most ugye 2 gólt szerzett, és hogy mondjam, a statisztika az önmagáért beszél, de amikor látni, hogy olyan szituációban, van a futballban egy nagyon fontos elem, amikor meg kell védeni a labdát, úgymond. Messi olyan elképesztő szituációkban is meg tudja tartani, meg tudja védeni a labdát úgy, hogy két irányból hárman támadják le, külsővel beteszi a lábát, elforgatja a bokáját, és külsővel fedezi a védőtől távolabbi lábával azt, és folyamatosan kim van a keze, nagyon stabil a súlypontja, tehát nem lehet fellökni, elképesztő az egyensúlya, és ugyanakkor folyamatosan mindkét lábával elképesztően ura a labdának, hiába támadják meg, mindig fedezi a labdát, mindig a távolabbi lábával, külsővel vezeti a labdát, szóval olyan szituációkat is megold, amiből az ember már azt vizsgálná, hogy a labdavesztés után mi fog következni, de Messi azt is megoldja. Arról nem is beszélve, hogy a gól előtti szituációban is Julian Alvareznek valami olyan parádés paszt adott, hogy bal belsővel olyan tényleg messzisen pont a játékostársa elé csavarodott a labda, amiből ugyan kimaradt az ígyszer, de nagyon érdekes volt, hogy visszakerült a labda Julian Alvarezhez, és azonnal Messit kereste, pedig másik két játékostársa is volt a 16-oson belül, már addigra már felértek az argentinok. Azt tudom csak mondani, hogy van Messi és az argentin csapat, de nem érzem olyannak a nyomást a többiekre, hogy ez egy egyszemélyes csapat lenne, mint mondjuk, nyilván az se volt egyértelműen, de mondjuk a 86-os Maradonára épülő válogatott. Itt van Messi, aki valahogy az egész labdarúgó társadalom fölött áll, de a többi csapattársa is nagyon-nagyon magas szintű labdarúgó, és kitűnő formában van az argentin válogatott, és még egy dolgot, ami nagyon-nagyon fontos egy ilyen hosszú tornán, hogy hatalmas kohézió és elképesztő csapategység van az argentinoknál. Nagyon sok olyan válogatottat láttunk, amelyik jó egyéniségekből állt, de nem volt csapat, és nagyon sok olyan válogatottat láttunk, amelyik csapat is volt, egyéniségekkel is rendelkezett, de nem tudott csapat szinten megfelelő kvalitással védekezni. Most egyelőre én ebben az argentin csapatban nem nagyon találok hibát. Talán az egy kukackodás vagy kötözködés lehet, hogy vajon nem túl hamar vannak egy csúcsformában.
1: 23 órától Franciaország Irak ellen játszik az I csoportban Philadelphiában a labdarúgó világbajnokságon. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádiós, az M4 Sport élőben közvetíti. A franciák szövetségi kapitánya Didier Deschamps így várja a találkozót.
9: Irak döntetlent játszott még a világbajnokság előtt a spanyol válogatottal. Sőt, az első csoportmérkőzésükön 75 perc után csak 2-1-es hátrányban voltak a norvégok ellen. Erős a kapcsolat a játékosok között, akik jól ismerik egymást. Szóval nem hiszem, hogy könnyű mérkőzés várna ránk.
1: 23 órától tehát Franciaország Irak az I csoportban. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádióban élőben követhetik. Bokasérülés miatt véget ért a labdarúgó világbajnokság a németek védője Nico Schlotterbeck számára. A német szövetség tájékoztatása szerint a Borussia Dortmund 26 éves játékosánál belső szalagszakadást állapítottak meg az orvosok, így a 29-szeres válogatott középhátvédre legalább 2 hónapos kényszerpihenő vár. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány már nem hívhat be új embert a német keretbe, mivel az adott csapat első VB mérkőzése után már csak kapuspótlására van lehetőség. Jeremy Doku, a világbajnokságon szereplő belga labdarúgó válogatott alapembere bejelentette, elhagyja a nemzeti csapatot és visszatér Angliába, hogy ott legyen gyermeke születésénél. A Manchester City 24 éves szélsője a közösségi médiában közölte döntését. 13. labdarúgó világbajnokságán dolgozik Jaap de Groot, holland újságíró, aki Csisztu Zsuzsának nyilatkozott a Nemzeti Sportrádióban.
10: Now we have on the line Jaap de Groot international.
11: Itt van velünk a vonalban Jaap de Groot, nemzetközi futball elemző, aki pályafutása során már a 13. labdarúgó világbajnokságon dolgozik újságíróként. Jaap, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és ha jól tudom, jelenleg Kansas Cityből jelentkezel.
12: Így van, Zsuzsa, pontosan Kansas Cityben vagyok most.
11: És azt is hallottam, hogy tegnap nem csak hosszú utad volt, hanem valószínűleg nagyon jó napod is, hiszen ahogy láthattuk, a japán elleni nyitó mérkőzés után még sokan kérdéseket fogalmaztak meg a holland válogatottal kapcsolatban, most viszont egy imponáló 5-1-es svéd verés után egészen más a hangulat. Mennyire változott meg szerinted a nemzetközi futballközvélemény véleménye Hollandiáról és a világbajnok esélyeiről? Regarding the Netherlands and their
13: chances in this World Cup. Oh, a lot. You know, this was the thing they had to deliver because.
12: Nagyon sokat. Pontosan erre a teljesítményre volt szüksége a csapatnak. Ha megnézzük a 2026-os világbajnokság előtti felkészülést, az nem volt különösebben meggyőző. A japán elleni első mérkőzés után sok kritika érte Ronald Koemant a cseréi miatt. Én azonban nem voltam túl szkeptikus, mert szerintem Japán messze Ázsia legerősebb csapata. Sőt, számomra az egyik legerősebb válogatott ezen a tornán is. Hollandia pedig azon a mérkőzésen az első 25 percben rendkívül jól játszott. Akár el is dönthette volna a találkozót. Rengeteg helyzetet hagytak ki, de számomra az a 25 perc azt mutatta, hogy képesek a torna egyik fő esélyesévé válni. Aztán a vége 2-2 lett, és sokan továbbra is kételkedtek. A svédek elleni mérkőzés azonban mindent megmutatott abból, amit a világ látni akar a holland futballból. A klasszikus holland stílust láthattuk a maximumon. Szélső játékot, támadó futballt, kreatív megoldást és gyönyörű gólt. Ronald Koeman és a játékosok végig azt mondták, hogy a végső céljuk a döntő New Yorkban. 3 elveszített VB döntő után végre szeretnék hazavinni a trófeát. A Svédország elleni mérkőzés pedig megmutatta, hogy erre valóban képesek lehetnek.
11: Ronald Koeman egyik legfontosabb döntése talán az volt, hogy Brian Brobyt jelölte a kezdőcsapatba, aki rögtön 2 góllal hálálta meg a bizalmat. Szerinted megtalálta végre Hollandia az ideális támadósort, vagy Memphis Depay visszatérése új helyzetet teremthet?
12: Egy mérkőzést egy csapat nyer meg, egy világbajnokságot viszont egy keret. A végén általában az a válogatott emeli a magasba a trófeát, amelyik a legerősebb kerettel rendelkezik. Ugyanez igaz Európában is. Egy jó csapattal megnyerheted a bajnokságot, de a bajnokok ligájához már erős keret kell. ez így megy itt is. Most azt látjuk, hogy Somerville ott van, Robbie ott van, Gravenberg pedig szerintem az egyik legjobb holland játékos volt tegnap. Ez azt mutatja, hogy Hollandiának nem csupán 11 jó futballistája van. És pontosan erre van szükség egy világbajnokságon. Ez volt mindig Spanyolország, Franciaország, Anglia vagy Brazília ereje is. A kispadról érkezők képesek eldönteni a mérkőzéseket. Most már Hollandiának is megvan ez a mélysége, ezért gondolom, hogy komolyan számolni kell velük.
14: That make the difference. And Holland has it now also, so that means they are in the hot seat also.
1: És még mindig labdarúgás, de már nem a világbajnokság. Az argentin Martin de Michelis lett a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig labdarúgó csapatának vezetőedzője. A lipcsei klub honlapjának beszámolója szerint a 45 esztendős tréner szerződése 2 évre szól. Távozott a Puskás Akadémiától és Újpestre igazolt Szapanos Péter, jelentette be mindkét NBA-ben szereplő klub. A felcsútiak értékesítették a 35 éves kapus játékjogát, vagyis a fővárosiak kivásárolták a szerződéséből Szappanost.
15: Sportvilág.
1: A nőknél a Ferencváros, a férfiaknál a Szeged szabadkártyát kapott a kézilabda bajnokok ligája következő idényére. A Tatabánya férfi csapatának jelentkezését viszont elutasította az Európai Szövetség. A Tatabánya így az Európa Ligában indulhat ősztől. Fontos volt, hogy az utolsó asszót én vezetésből kaptam meg, nyilatkozta Rapp Krisztián, aki a magyar férfi karcsapat vezetőedzőjével, Nemcsik Zsolttal volt a Nemzeti Sportrádió vendége, miután sorozatban 3. Európa-bajnoki címüket szerezték meg. A miénk a döntőben 45-43-ra győzték le a románokat a franciaországi EB-n. A 24 éves vívó volt a magyarok befejező embere, és erről is nyilatkozott Szabó Szilviának a hazafutásban. Következzen a beszélgetésből egy részlet.
16: Ugye Párizsban rendezték az olimpiát, most ismét Franciaország, Antony, Párizs egyik külvárosa vagy elővárosa volt a helyszín. Annyit lehetett hallani, látni, hogy rettentően meleg volt. Mennyire szenvedtetek ettől, Krisztián, és mennyire lehet erre felkészülni?
17: Azt gondolom, hogy nagyon szenvedtünk ettől, és nagyon nehéz volt, bár föl voltunk készülve mindenre. Én leginkább úgy mentálisan éreztem, hogy készen állok erre. Ugye dolgozom a sportpszichológussal, és beszéltünk róla, hogy hol fog kijönni annak az előnye, hogy azt a kemény munkát és azt a pluszt beleteszem, és például ilyen helyzetekben, amikor ugye fizikailag nagyon megterhelő helyzetekbe kerülünk, itt most úgy kell elképzelni, hogy nagyjából egy olyan helyszínen kellett bemelegítenünk egy sátorban, amire tűzött a nap, ahol hát nem nagyon volt levegő, és mellett 40 fok, és azért azt a 4 rétegű vívó ruhát ilyenkor magunkon cipelni, az nem egy egyszerű dolog, és ezeket meg kellett oldani, le kellett küzdeni, és valahogy, amikor ebbe a bemelegítésbe, meg ott várakozásba egyszerűen teljesen kimerül a test, és teljesen elfárad a figyelem, akkor azt visszahozni. Úgyhogy ilyenekkel meg kellett küzdeni így az ellenfelek mellett. Én azt gondolom, hogy azért ez jól sikerült, pláne a csapaton. Nagyon jól megtaláltuk azt az egyensúlyt, hogy ezt talán a lehető legjobban redukáljuk azt az időt, amit így a melegítőterembe töltjük.
16: Keszi Dóra kolléganőnk dolgozott kint a helyszínen, és hallgattunk veled is például interjúkat, és az egyikben lehet, hogy az még az egyéni napon volt, azt mondtad, hogy szinte ebből a meleg bemelegítő csarnokba vagy teremből, mire odaértél a pásra, már szinte elfáradtál, és nem feltétlenül csak a vívásra kellett koncentrálnod, hanem ezekre a külső körülményekre is.
17: Igen, ez így is volt. Valóban a bemelegítést úgy kellett, ami általában arra megy, hogy egy jó állapotba hozzuk magunkat. Most ez arra ment, hogy valahogy a rossz állapotot elkerüljük. Úgyhogy nem volt egyszerű, és még voltak csúszások is így az asszok között, úgyhogy kiszámíthatatlan volt, hogy mikor kezdünk, azért nagyon nehéz úgy fölpörögni, aztán visszanyugodni, megint újra ráhangolódni, úgyhogy ilyen elemekkel is kellett küzdenünk.
16: Kapitányi szemszögből milyen feladatok vannak, és ugye itt olyan szempontból egy kicsit több idő van az asszok között, több, mint egy világkupán, hogy ilyenkor van időtök esetleg elemezni a következő ellenfelet, vagy amíg a versenyzők pihenéssel próbálják tölteni ezt az időszakot, addig neked milyen feladataid vannak?
18: Az, hogy milyen feladataim vannak, az a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy komoly szakmai stáb alakult ki a csapat körül, és meg tudjuk osztani a feladatokat. Kossa Miklós és Sárkizi Gergely ott volt ezen az Európa-bajnokságon, így hárman, Somlai Bélával természetesen kiegészül a Kiki mesterével. Remekül el tudtuk látni ezeket a feladatokat. Igen, át kellett alakítani a megszokott bemelegítésünket is, emiatt a klíma miatt nem akartam azt ilyen hosszul éreztetni. Le kellett rövidítenünk, minél több energiát kellett megspórolnunk, ezekre kellett odafigyelni. Nyilván ott a verseny, ahogy folyt előre, mindig intézni, hogy akkor mikor vívunk legközelebb, addig mit csinálunk, ott, hogy készülünk föl a döntő előtt, volt idő visszamenni a szállodába, ezt is el kellett dönteni, hogy visszamegyünk, vagy nem megyünk vissza. Azt, mivel töltjük, elemzésekre is volt idő, próbáltunk felkészülni az ellenfelekből nyilván előre is, amennyire lehetett. A román csapatra most külön nem készültünk, de ezt a döntő előtt meg tudtuk csinálni. Arra volt idő szerencsére, úgyhogy ezekkel a dolgokkal foglalkoztunk, és hát nyilván ott volt ez a mondás a nap elején, hogy gyerekek, nehogy kikapjunk a négy közé jutásért, mert akkor föl kell menni a büntető melegterembe. Tehát ez egy külön motiváció volt. Mert egyébként a főteremmel, ahol a mérkőzések nagy része zajlott, ez a nem volt különösebb probléma, tehát ott lehűtötték a klímát. Ott az felüdülés volt oda belépni a bemelegítő terem után.
16: Hogyha az asszokat nézzük, ugye a svédekkel találkoztatok először, 45-13-as nagyon magabiztos siker született, utána jöttek a spanyolok, őket 45-30-ra győztétek le, majd az elődöntőben az olaszok 45-36, ugye az olaszoktól kaptatok ki tavaly a világbajnokságon. A döntőben volt-e bennetek egyfajta visszavágási vágy, és sikerült-e abból a meccsből olyan tapasztalatokat gyűjteni, ami most segített, és ezúttal ti kerültetek ki győztesen?
17: Igen, szerintem az olaszokkal, ha vívunk, az mindig egy nagy presztízs, azért a magyar-olasz mérkőzés az mindig egy ilyen kicsit emocionálisabb.
16: Kuratoli nevét említsük meg veled kapcsolatban, ugyan vele igen, volt múltad.
17: Igen, de nagyon jó, hogy most felé tudtunk kerekedni. Tavaly a világbajnokságon sajnos nagyon meg tudtak lepni minket egy nagyon támadó stílusú vívással. Most is ezzel próbálkoztak, de most már sokkal jobban lereagáltuk őket, és hát amit Zsolt is említett, videózás, az annak meg lett az eredménye, és igazából a mi akaratunk jobban tudott érvényesülni, és ez hozta meg a győzelmet.
16: Az mentálisan segítette benneteket, hogy tudtátok, hogy a nagy esélyes franciák, akik ugye hazai környezetben vívtak volna, kikaptak a románoktól, és így nem velük kellett vívnotok az aranyéremért, hanem a román csapat várt rátok.
17: Nem, persze inkább a franciákra lehetett a hazai pályán számítani, de nem gondolom, hogy bármivel is ez az román gyengébb lenne, vagy a francia erősebb. Talán a franciáknak van egy kellemetlen stílusuk, de ahogy mondtam, az edzőtáborban azért ezt elég jól sikerült megfigyelnünk. A románok nagyon kiegyensúlyozott lett a mezőn, szóval szinte már nem lehet azt mondani, hogy hát ez most váratlan, hogy ők vannak ott. Nagyon jó formában megverték a franciák előtt az oroszokat is, úgyhogy nagyon jó napjuk volt nekik is, mégis igen, meg tudtuk fogni őket.
16: Uh-huh. Ugye ez a magyar válogatott korosztályát tekintve a Los Angeles-i olimpiáig még mindenképpen ott lehet. Ahogy láttuk, a román válogatottban négy nagyon fiatal versenyző van, tehát talán mondhatjuk, hogy övék a jövő, vagy náluk már ez a generációváltás lezajlott?
18: Én azt gondolom, hogy lényegesen fiatalabb vívókból áll, akik fejlődnek tovább, egyre nehezebb lesz ellenük vívni, egyre nehezebb lesz velük szembeszállni, egyelőre ezt még meg tudjuk oldani, mi kezünkben van még talán a nagyobb tudás, és ezen kell dolgoznunk, viszont, hogy most reméljük, hogy ez a proféta beszéljen belőled, és ez a Los Angeles olimpiai még egyelőre megvan oldva, de majd utána tovább kell menni, és akkor ott majd nekünk is meg kell újulnunk. Nagy valószínűséggel, mondom, ezt nem tőlem kell megkérdezni, hanem az életúri emberektől, de igen, tehát hogy ez a francia is, meg a román csapat is számtalanul fiatal.
16: Abban lehetett bízni még a döntő asszói során is, hogy hiába vezetett jellemzően a román válogatott, ott voltatok, felzárkóztatok, hogy majd esetleg a végén a ti rutinotok fog dönteni, és az a bizonyos három utolsó asszó, az a mindent eldöntő három asszó, az a ti javatokra szolgál majd.
17: Persze, az nagyon fontos volt, hogy ne engedjük ki a kezünkből azt a kapaszkodást, és ne legyen ilyen 5-6 tusos előnyük, mert azt már nagyon nehéz, és ahhoz már bravúr kell, hogy ezt visszahozzuk. De ilyen 1-2 tusban, 1-2-3 tusos hátrányban tudtuk tartani végig, sokszor felhoztuk Egára. Ilyenkor ugye mindig az utolsó asszók döntenek, és nagyon sokat számított az, hogy én a végén már vezetésből kaptam meg az asszót, és egy Egált vívva megnyertük az asszót. Mindegy, hogy az asszó közepén kivezet, mindig a régén kell az utolsó tusbe adni, és szerencsére ezt nagyon jól előkészítették nekem, és tényleg nekem már csak be kellett fejeznem. Úgyhogy amikor igazán kellett, akkor mi vezettünk.
1: Rab Krisztiánt és a magyar férfi karcsapat vezetőedzőjét Nemcsik Zsoltot hallhatták, hiszen a Dallos Benedek, Rab Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron összeállítású négyes sorozatban harmadik Európa-bajnoki címét szerezte a franciaországi EB-n. Gondnél követte az első akadályt Wimbledonban Piros Zsombor. A magyar játékos 6-2-6-2-re nyert a bolgár Ivan Ivanov ellen a selejtező első fordulójában a londoni Füves pályás nyílt teniszbajnokságon. Bronzérmet szerzett Tóth Anna 100 méteres női gátfutásban a koppenhágai bronz kategóriás atlétikai versenyen. A sportvilág végén köszönöm a figyelmet. Ne feledjék, 23 órától Franciaország-Irak mérkőzés a labdarúgó világbajnokságon élőben a Nemzeti Sportrádióban. Viszont hallásra!
15: Ez volt a Sportvilág.
19: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
20: Hírek 23 órakor, jó estét kívánok, a mikrofonnál Brieska Dániel. Lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében, a támadásban egy járókelő, egy rendőr és az elkövető is meghalt. Az incidens körülményeiről és a tettes indítékáról egyelőre nem közöltek részleteket a kanadai hatóságok. A közösségi médiában megjelent felvételeken egy katonai egyenruhát viselő földön fekvő gyanúsított látható. Montreal nyugati részén számos zsidó üzlet és étterem található, a környéken jelentős rendőri erők vonultak fel. Drónokkal és rakétákkal támadta egymást az ukrán és az orosz légierő múlt éjszaka, az orosz csapásokban 5 meghaltak, valamint kereskedelmi hajók, infrastruktúrális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg Zaporizsia és Szumi megyében. Közben az orosz légvédelem csaknem 60 Moszkva felé tartó ukrán drónt semmisített meg. Sérülésekről vagy károkról nem érkezett jelentés, ugyanakkor 3 moszkvai repülőtéren átmenetileg leállították a forgalmat, és a Krími híd közlekedését 2 felfüggesztették. Átfogó, a korrupció felszámolását célzó programot hirdetett a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, a program fontos eleme lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, amely más hatóságoktól is magához vonhat majd ügyeket, és használhatja majd a rendőrség erőit, az ügyészséget, a NAV-ot és minden rendvédelmi szervezetet. A Vagyon Visszaszerzési Hivatal vizsgálná azokat a cégeket, amelyek éves árbevételének 75%-a közbeszerzésből származik, erről már az ATV-ben beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a hivatal állami ellenőrzés alá vonja majd ezeket a cégeket, ha annak veszélyét látja, hogy ezek az összegek eltűnnek, vagy rosszul használják fel azokat. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat, erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminisztereit tömörítő Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Kármán András a jelzálog hitelek kamatstopjáról azt írta, a kormány változatlan feltételekkel október elejéig fenntartja az intézkedést. A cél, hogy annak kivezetése után a ténylegesen rászorulók kapjanak valós segítséget. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több mezőgazdasági munkagép jelenik meg a közutakon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra figyelmeztet, hogy a kombájnok, traktorok és vontatók lassan haladnak, ezért mögöttük gyakran feltorlódhat a forgalom. A kamara arra kéri a járművezetőket, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek, és tartsanak megfelelő oldaltávolságot. Továbbra is sok diák jelentkezik nyári munkára, erről számolt be a diák ész főtitkára a Kossuth Rádióban. Majzik Nándor hangsúlyozta, ezekben a hónapokban a turizmus vendéglátási szektor a legnépszerűbb a fiatalok körében, akiknek idén az átlagos órabére 2400 forint. Hozzátette, hogy a bérek területenként változnak, míg az Alföldön alacsonyabb, a Balaton környékén magasabb. Elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén. A zeneszerző életét bemutató több mint 800 levelet és 3 naplót az OSK és a Zeneakadémia közös munkája révén dolgozták fel és tették közzé. A megjelent anyagban több olyan dokumentum található, amelyet eddig még nem publikáltak. Komoly károkat okozott a tegnapi vihar az országban, a katasztrófavédők csak nem 400 esetben kaptak riasztást. Egyes helyeken még ma reggel is dolgoztak a tűzoltók, főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Holnap is sok lesz a napsütés, már csak szorványosan fordulhat elő zápor, zivatar, a szél mérsékelt marad, éjszaka 15-20, holnap napközben 30-35 fok várható, a következő napokban folytatódik a meleg idő.
19: Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
3: Egy több méteres bronzcsizma a Tétényi fennsík határában. A kisgyermekeknek csupán érdekes látvány. A nagyszülőknek és felmenőiknek pedig a Sztálin szobor ledöntése annak a szimbóluma, hogy a legszörnyűbb zsarnokság is felszámolható, ha az emberek összefognak. A Memento Parkban a gőbefaragott szobrok segítségével idézzük meg a 70 évvel ezelőtti eseményeket.
19: A hely. Riportműsor kedden délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Belényi Barbara. Kalendárium.
21: Anna Karenina musical bemutató a Margit Szigeti Szabadtéri Színházban. Stúdió vendégünk az egyik címszereplő Széles Flóra, a Budapesti Operett Színház művésze. Hamarosan elindul a Szegedi Szabadtéri Játékok idei programja, és Örvényes Völgy Fesztivál Zalacsányban június 26-a és 28-a között.
19: Kalendárium. Kulturális magazin műsor holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Színház és szakralitás. Könyv egy kísérletről.
22: Ha elkezdem az őskorba, akkor ott azonnal találok egy rituális játékfajtát, ami azért viszont nem biztos, hogy színháznak tekinthető egyelőre. Tehát azt a kort kerestem, ami megfelelhet annak, hogy már színház a színház, de még rituális, szakrális dimenziói is vannak.
19: Az este. A házigazda Fazekas István drámaíró, vendége Adorján Viktor irodalom és színház történész. Gondolatébresztő beszélgetés kedden 19 óra után a Kossuth Rádióban.
23: Titkok tengere. Új sorozat. Minden nap 16 órától dupla részekkel a Dunán.
19: Ütköző. A Kossuth Rádió vita.
24: Az Európai Bizottság Ursula von der Leyennel az élen eddig azt szorgalmazta, hogy gyorsított eljárásban vegyék fel Ukrajnát és nyissák meg egyszerre az összes csatlakozási fejezetet. Közben egyre több tagállam másképpen foglal állást. A pénteki csúcstalálkozó záró dokumentumából ki is hagyták azt a részt, amely arra utalt volna, hogy Ukrajnát gyorsított ütemben kell felvenni. Ez ma az ütközőpont, köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakuk El Tamás. És köszöntöm vendégünket, Póca István politikai elemzőt. Jó napot kívánok!
25: Jó napot kívánok!
24: Két fő téma volt itt, egyrészt költségvetési téma, másrészt meg Ukrajna felvétele, legalábbis ezt hangsúlyozták, hogyha ön értékeli az eseményeket, akkor hogy lehetne ezt összefoglalni valójában, mi volt a súly ennek a találkozónak, és milyen következtetést lehet levonni az Európai Unió következő hónapokban, mondjuk vagy években kitűzött politikájára, politikai céljaira?
25: A színpadon jelentős változás, nagy egység, összeborulás, a színfalak mögött pedig gyakorlatilag szinte semmi nem változott. Miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert ugyanazok a törésvonalak, amik eddig megvoltak az Európai Unióban, azok most is megvannak, csak kevésbé látványosak. Kevésbé látványosak, mert nincs egy olyan politikus, mint ugye korábban Orbán Viktor volt, aki nagyon határozottan kiállt és azt mondta, hogy akkor ez igen, ez nem. Sokkal inkább ez a elmismásolásnak a politikája, ami korábban is jellemezte az Uniót, és egyébként most is jellemzi. Ez arról szól, hogy nem mondjuk meg igazából, hogy mit gondolunk, hanem megpróbáljuk zárt ajtók mögött tartani, és amikor kimenjünk a kamerák elé, akkor pedig mosolygunk, és elmondjuk azt, hogy igazából itt óriási egység van, és minden jó, és hogy semmilyen feszültség nincs.
0: Ezek a törésvonalak korábban is megvoltak, vagy ugye Orbán Viktor magatartása mögébe bújt a többi, esetleg a háta mögé?
25: Nem, ezek a törésvonalak jó részt megvoltak. Ugye ami új törésvonal, amit Orbán Viktor létrehozott, az a migrációs törésvonal volt. Hogy ez egy új kihívás volt, és akkor ugye Magyarország drasztikusan más álláspontot foglalt el 2015-ben, mint ugye az európai mainstream, gyakorlatilag majdnem minden más európai uniós tagállam, és ezzel létrehozott egy új törésvonalat, viszont ugye az idő azt eredményezte, hogy nagyon sokan átálltak erre az oldalra a migráció tekintetben, és azt mondták, hogy a magyar út a helyes út, és igazából itt egy migrációkritikus megközelítést kell alkalmazni. Hogyha az uniós útra fókuszálunk, ugye ott Ukrajna és nyilván a bővítéspolitika volt a középpontban. Ez nem egy új törésvonal. Sem Ukrajna tekintetében, egyébként sem pedig a bővítés tekintetében. Minden egyes bővítési folyamatnál vannak olyan szereplők, akik ellenkeznek és nem akarják az EU-t bővíteni, vagy nem akarnak egy adott országot, hogy csatlakozzon az Európai Unióhoz. És ugye ez egy alapvetés, itt mindig van egyfajta vita. Na most képzeljük el, hogy erre még rájön az a történés, hogy itt felmerült, és ugye, mint láthattuk, megint komolyan felmerült, hogy Ukrajnának egy gyorsított folyamatban kellene lehetővé tenni az Európai Uniós tagságát, de most ebben a tekintetben pedig az ellenzők, meg az ellenkezők még hangosabban, még könnyebben tudnak előkerülni, nyilván a színfalak mögött. Csak hogy is, ugye erre utaltam, hogy azért itt a viták kiszivárogtak a színfalak mögé is, vagy hát mondjuk úgy, hogy a művészbejáró már lehet tudni, hogy mi történt pontosan, hogyha a színpadon nem is láttuk feltétlenül. Ez pedig az, hogy ugye már a csúcsot megelőzően korábban a németek jelezték, hogy nem tartják reálisnak ezt a történést, és hát ugye közben alakult egy új front az ukránoknak az Európa politikájában, ez pedig a lengyel front, mert hogy sikeresen összerúgták a port a lengyelekkel, és a lengyelek pedig, hát a lengyel elnök pedig befeszült. Ugye az történt, hogy egy rossz emlékezetű ukrán hadsereg csoport, vagy hadseregről nevezték el, ugye az egyik ilyen egységét, az egyik új egységét az ukránoknak, döntött itt Zelenszky, csak ugye az a korábbi történés, vagy a korábbi a hadsereg, az konkrétan ugye a lengyelek álláspontja szerint is egy ilyen történelmi ügység szempontjából, és a lengyeleket mészárolt le, és ugye ez pedig annyira bepöccentette a lengyeleket, hogy a köztársasági elnök visszavonta Volodymyr Zelenszkynek a lengyel állami kitüntetését, amire meg az ukránok közül többen, meg egy meglepő személyek, és Poroshenko is visszaadták például ugye az ukrán, vagy pontosan a lengyel állami kitüntetésüket, és egy nagyon feszes, nagyon nagy ellenállás jött létre. Ami megvolt, ez is egy meglévő, mélyben lappangó konfliktus.
0: Hogy a volhíniai tömegmészárlás,
25: igen,
0: ennek az egésznek az előzménye. Ott több tízezer lengyel lett áldozat, és ez húzódott végig. Úgyhogy különös is volt a lengyel magatartás, mert elnéző valahogy, mintha túlléptek volna ezen a kérdésen, annyira fej-fej mellett kiálltak Ukrajna mellett ebben a bizonyos orosz konfliktusban.
25: Ugye eleinte ez egy lélektani szituáció volt, ez nyilván ez az ellensége a barátom. Mert ugye itt a fő ellenség az egyértelműen Oroszország a lengyelek számára, és ugye ebben a tekintetben pedig teljesen egyértelmű, hogy ha Oroszország megtámadott egy szomszédos országot, hogy a lengyelek azonnal fenyegetve érezték magukat, függetlenül attól, hogy Ukrajna nem NATO tag, meg nem EU tag, a lengyelek egyből magukra vették, hogy akkor ők lesznek a következők. Ezt adjuk meg nekik egyébként, mert illogikus, nyilván ahogy utaltam rá, NATO tagországként, meg EU-s tagországként attól rettegni, hogy akkor ők lesznek a következők, de történelmi szempontból viszont nem illogikus, mert ők hát számos alkalommal a történelmükben átélték ezt, hogy az oroszok hát ugye rájuk rontottak, és rossz oldalára kerültek az egész, hát a történelmnek, meg a helyzetnek, és utána úgy, hát az, hogy a lengyel államiság az van, az is ugye egy, gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a magyarhoz hasonló több évszázados csodának az eredménye, hogy fent tudtak maradni, és működni tudnak. Nyilván ott ugye a határok mozogtak jobbra-balra, ugye keletre-nyugatra, tehát nekik is egy nagyon, nagyon nehéz történelmük van. Talán ennek tudható be egyébként, hogy a Magyarország, Lengyelország ennyire, a magyarok és lengyelek ennyire közel érzik egymáshoz magukat, mert nagyon hasonló történelmi tapasztalatokkal rendelkeznek. jelentkeznek. És ugye itt jött képbe ez a történelmi tapasztalat a lengyereknek, és rögtön az ukránok mellé álltak, csak hogy rá kellett jönniük, hogy az ukránok nem változtak. És az ukránok nem változtak abban a tekintetben, hogy olyan politikákat, meg olyan lépéseket tesznek, amelyek egyébként Lengyelországnak mondjuk károsak tudnak lenni. Ez például a mezőgazdasági politikánál, meg ugye előjött, amikor ugye behozták az ukrán gabonaipari termékeket, meg terményeket, és ugye ebből lett egyfajta probléma. A másik pedig, hogy az ukránok nem változtak politikai szimbólumok tekintetében, és ugye itt meg megint egy eklatás példát lehet látni. Ezek mind arra utalnak, hogy ez az ország nem érett az Európai Uniós tagságra. Tehát lehet erről tárgyalgatni, meg lehet itt különböző klasztereket nyitogatni, de nem azt lehet mondani, hogy összességében még felfogásában és vezetési felfogásában sem unió érett. Amikor megtesznek egy ilyen lépést, akkor nyilván egyébként Zelenszkijnek tudnia kellett volna. Az, hogy tudnia kellett, konkrétan inkább így fogalmaznék, azt, hogy ez Lengyelországon mit fog kiváltani. Ezek egy teljesen felesleges konfliktus egy olyan időszakban, amikor ráadásul egyébként az Európai Unió, és megint egyébként beszélhetünk majd a szankciós politikáról, meg Oroszország politikáról, tett egységesülő lépéseket, és Ukrajna melletti erősebb kiállást, erre az ukránoknak saját maguknak sikerült megosztaniuk az Európai Uniót.
24: Miért fontos uniónak Ukrajna? Hogyha nézzük azokat a világrendbéli változásokat, amelyeknek tanúi vagyunk, szövetségi rendszerek átalakulásának, az Európai Unió ezzel akarja növelni a súlyát, talán ugye a Kína és az Egyesült Államok, valamint Oroszország háromszögben, mert így most nincs a tárgyalóasztalnál. Hogyha az ukrán potenciál, ami ugye mezőgazdasági is, meg ipari is, ugye erőművek, meg ásványkincsek, energiahordozók, hogyha az mondjuk európai fennhatóság alá kerül azzal, hogy taggá vagy a tagságnak valamilyen formáját megadják az ukránoknak, ezzel erősödne az Európai Unió? Most ha a kiadásokat nem is számítjuk.
25: Egy rövid, meg egy hosszú távú logikai választ tudok erre adni. Rövid távon értelmezhetetlen a célkitűzés. Háborúban lévő ország, és óriási kockázat Európa számára, gazdaságilag és meg egyébként biztonsági szempontból is egy ilyen országot felvenni, és akkor nem beszéltünk még arról, hogy hát jogilag, meg egyébként gondolkodásilag mennyire tudtak, meg tudnak európaizálódni. Hát látjuk ezekből a történésekből azért meglehetősen kevéssé, tehát hogy azért nincs ott minden döntés mögött az európai ság, meg az Európa is ennek a logikája. Középtávon már belép egy olyan megfontolás, ami az Európai Uniónak egyfajta racionális, de hideg számító megfontolása lehet. Ez pedig az, hogy Ukrajna rendelkezik jelentős nyersanyagkincsekkel, ásványkincsekkel, mezőgazdasági területekkel. És hogyha láttuk ugye azt is, hogy ezért folyik a küzdelem, nyilván az oroszok is folytatnak küzdelmet, ott teljesen nyílt küzdelem, vagy minél több területet megszerezni, minél több ásványkincsre rátegyék ugye a kezüket, minél nagyobb befolyást tudjanak szerezni a különböző területek
24: fel. Meg hát az amerikaiak is különböző támogatási formákért cserében.
25: Igen, és ott ugye volt egy versenyfutás, és már a britek is ígérgettek, az amerikaiak is ígérgettek, mindenki kapott egy hosszú távú szerződést, a britek 100 éves talán, meg az amerikaiak is van nagyon hasonló hosszú távú, 100 éves szerződést, hozzáférés, ugye közös együttműködés, közös kitermelés és hasonló. Csak hogy ugye itt jön az EU-s logika, hogyha az Európai Uniónak a tagjává válik az adott ország, esetünkben Ukrajna, akkor az Európai Uniónak a joga érvényesül. Ez azt jelenti, hogy akkor az Európai Unió meg tudja szabni, hogy hát mit, hova lehet exportálni, milyen cégek lehetnek ott a piacon, milyen cégek nem lehetnek ott a piacon, és hát ugye ez egyfajta mozgásteret biztosít számára nyersanyag tekintetében, tehát itt ez egy valószínűleg lehet egy ilyen középtávú számítás, és van ugye egy hosszú távú számítás, ez csak nagyon, ez egy ilyen geostratégiai számítások csak, amik meg ugye azzal kapcsolatosak, hogy hogyan alakulnak, meg hogyan alakulhatnak majd az osztályhelyzetek az elkövetkezendő évtizedekben, vagy akár 50 évvel később, hogy fog kinézni a helyzet. És hát, hogy ott azokat a, ugye nyilván modellek, de a modellekből az következik, hogy a termőföld tekintetében a legerősebb Európán belül az Ukrajna lesz, és nagyon sok Európán belüli termőföld nem lesz már termelőképes, nagyon gyengén lesz termelőképes, nyilván az éghajlati változások, meg az osztályhelyzet ugye miatt, hogy ugye megváltozik a vízellátottság ezeknek a területeknek, és hát ebből a szempontból meg lehet egy ilyen hosszú távú számítás, hogy akkor Ukrajna majd, mint éléskamra, Európát elláthatja. Csak ugye ez a logika, ez visszavezet bennünket ahhoz, hogy akkor úgy gondolkodunk Európáról, az Európai Unió, mint egy nagy egység. Csak ugye nem, nem egy nagy egység az Európai Unió, és nem is tud egy nagy egység lenni az Európai Unió, és nem is akarják a tagállamok, hogy egy nagy egység legyen az Európai Unió. El akarják ezt bábozni, mert ugye ezt el kell bábozni időről időre a csúcs találkozókkal, és többek között Orbán Viktort ezért nem szerették, mert nem volt hajlandó elbábozni. Tehát ő nem volt hajlandó belemenni abba a játékba, hogy olyan dolgot állítsunk, ami nem úgy van.
24: Magyarul, mintha egy állam lenne.
25: Igen.
24: Az Unió. Pedig éppen most, akik a világrendet átírják, azok egységes államok. Még szövetségi állam, persze mondjuk az Egyesült Államok, de itt van Oroszország, Kína, egy határozott egységes állam, mese nincs. Most

0: írják át, ez a nemzeti szuverenitás, patriotizmus logikája mentén. És nyilván ez tud pozitív lenni, meg tud negatív lenni. Negatív, nyilván láttuk az oroszoknak a részéről, és ugye itt rögtön szélső jobb oldalról, meg nacionalizmusról, meg stb. Beszéltek, de az oroszok azt mondták, hogy nekik ugye van egy saját logikájuk, ugye és ott az érvelésben ugye első helyen volt, hogy meg kell menteniük az orosz kisebbséget, és hogy biztosítani kell a jogukat. Nyilván nem csak az orosz kisebbségig szaladtak el, hanem szaladtak volna ők ugye Kijevig is, tehát hogy ők teljesen biztosra akartak menni. Idézőjelben, de ugye ott volt az alapmozgató rugóban ez a lépés. Trumpnál ott van az America First, és ugye látjuk ennek a venezuelai megnyilvánulását, az iráni megnyilvánulását, aztán majd kíváncsi leszek, hogy mi lesz az ukrajnai megnyilvánulásának a történetnek. A kínaiaknak meg úgy hosszú ideje ugyanez a logikájuk egyébként, ők teljes mértékben próbálják ezt követni, és hát nyilván ugye ez egy ellentétes érdekek jelennek meg, de ugyanazon logika ott van az asztalon. Tehát nem az van, hogy az amerikaiak egy teljesen más logikában gondolkodnak, mert ugye ők teljesen más logikában gondolkodtak eddig. Ugye ha le akarom fordítani egy egyszerű helyzetre, vagy egyszerűbb helyzetre itt a értelmiségi olvasó réteg számára, akkor azt mondom, hogy az oroszok meg a kínaiak Huntingtont olvastak, az amerikaiak meg Fukuyamát, és akkor itt az volt a lényeg, hogy az amerikaiak azok hittek ugye a demokrácia végső győzelmében, hogy nem lesz már ugye szükség államokra, meg hasonló, mert hogy ugye minden szépen ugye megoldódik, és a történelem egy irányba zajlik, és ugye a most leegyszerűsítem,
1: hogy a történelem vége.
0: A történelem vége, igen.
1: És akkor erre született az a vitairat, ami ugye Huntington, hogy nincs vége. Huntington
0: összecsapás és világrend átalakulása című. Először ugye egy 20 oldalas, után pedig ugye egy könyvet készített ebből, és hát gyakorlatilag ugye eddig ez volt, ez a kétfajta logika volt. Az amerikaiak ezt a demokrácia építés meg a demokrácia expanzió logikát követték, az oroszok meg a kínaiak meg a nemzeti logikát követték, és ugye ez egy aszimmetria is volt. Most mindenki egy platformra került, nyilván az egy platforma azért új vagy más hullódások is kialakulnak. És hát nyilván ebben a tekintetben az Európai Unió meg lépés hátrányban, az Európai Unió meg azt mondja, hogy hát mi nem is vagyunk egységesek, de amúgy egységesek akarunk lenni, mi ilyen demokratikus szuperállamot akarunk, mi Fukuyamát olvasunk, miközben mindenki már a Huntingtonnal van elfoglalva, tehát hogy nagyjából itt tudom lefordítani a helyzetet. Szóval Európa nem találja a helyét, és az igazán nagy baj az, hogy a Európa le is értékeli a nemzeti szuverenitás kérdését. Tehát azt mondja, hogy ez nem fontos. És egyre kevésbé fontos, mert ez az egységnek egyfajta kerékkötője a nemzeti szuverenitásnak a kérdése. Csak ugye ezt láthatjuk, hogy ha azt mondjuk, hogy nem fontos a nemzeti szuverenitás, akkor az Európai Uniónak a létét veszélyeztetjük. Most van a 10 éves évfordulója a Brexitnek, ez volt, ami a legjobban rávilágított egyébként erre, Európa azóta is a Brexitet nyögi.
1: Most, hogyha itt a nagy asztalnál tovább gondolkozunk egy kicsit, akkor érdemes talán abba az irányba is menni, hogy hogy is viselkednek ezek a felek, mert hogy például ugye van ez a bizonyos doktrina, amely arról szól, hogyha a Kína meg Oroszország, ha összefog, akkor ez veszélyes az Egyesült Államokra nézve. Most az amerikaiak például ugye az alaszkai csúcs találkozón is kiegyeztek Oroszországgal, és egyre több olyan közös projektet jelentenek be, amely azt mutatja, hogy a Kína a fő ellenség, vagy Kína a fő vetélytárs, akkor fogalmazunk így az Egyesült Államok számára. Tehát vannak ilyen háttérszövetségek még közben. Míg az Európai Unióról azt látjuk, hogy az Egyesült Államokkal sincs most már jóban, aztán Oroszországgal nem is beszél, vagy csak úgy, hogy nem tudunk róla, és Kínával is vannak összetűzései. Tehát pont a legtabilisabb egység az kilóg ebből a sorból.
0: Kilóg ebből a sorból, és mindenkiből beleköt. Nagyjából így lehet az Európai Uniót jelenleg jellemezni sajnálatos módon, és ez nem egy jó taktika, és egyébként láthattuk sajnos, hogy az amerikai elnök meg különösen kapható erre, és az amerikai elnök minden olyan kis dologra ugrik, amire azt mondja, hogy szerinte az ő elképzelését sérti. És az európaiak meg nagyon sokszor szándékosan mennek szembe az amerikai elképzelésekkel, holott megtehetnék azt, hogy azt mondják, hogy hát jó, akkor most ezekről a kérdésekről ne foglalkozzunk, mert nyilván lehet látni egyébként, hogy Trumpnak a figyelme is korlátos. Tehát ugye lehetett látni nekiugrott Ukrajna megoldásának, aztán utána nyitott egy Venezuelát, nyitott egy Iránt, és akkor most talán visszatér az ukrajnai megoldásra, nem tud mindenfele figyelni az amerikai elnök.

0: hát ebből a szempontból azt lehetne mondani, hogy akkor jó, ne konfrontálódjunk Trumppal, mert ő imádja a konfrontációt, és akkor szeret erőseket mondani, csak az erős mondásból az következik, hogy folyamatosan távol kerülünk egymástól, akkor mondjuk azt, hogy akkor tegyük ezeket a dolgokat most inkább félre, és akkor nézzük azt, hogy mi az ember egységesek tudunk lenni, és mi az ember együtt tudunk működni. És hát ugye ezt nem csinálja az európai vezetés, nem ezt a politikát követi az amerikaiakkal szemben, és hát nyilván ugye az egyértelmű, hogy kereskedelmileg a kínaiakkal van egy nagyon nagy ellentét, az oroszokkal meg ugye hát ugye teljesen érthető, vagy teljesen világos, hogy ott mi a helyzet. Ráadásul most a csúcson ugye a meghosszabbításra került ugye a szankciók, ha jól emlékszem 12 hónap, tehát nem is már 6 hónapra hosszabbították meg, hanem 12 hónapra hosszabbították meg, miközben meg António Costa nyitott egy ilyen hátsó csatornát az oroszok irányába.
1: Ezért bírálták is.
0: Igen, de azért például a belga kormányfő azt mondta, hogy hát igazából a munkáját végezte az Európai Tanácsnak az elnöke, és azért ebben van valami.
1: Meg főleg amire utaltam, ilyen háttér együttműködés, ugye amikor Putyin elnök néhány héttel ezelőtt azt mondta, hogy ők bármikor az északi áramlat maradékán tudják indítani a gázszállítást, és hogy abban amerikai befektetők is lennének. Tehát itt van a közös pont. Egyedül Európán múlik. Na most Európa ettől elzárkózik. Azaz Németország, mert ott a németeknek kellene erre választ adni.
0: Elzárkózik a jelenlegi német vezetés. Aztán ugye ott egy nagyon érdekes belpolitikai helyzet van, de valamiért a külpolitikában ez nem jelenik meg, hanem továbbra is ugyanazt a doktriner külpolitikát tartja Németország, amire egyébként hát valószínűleg egyre többen mondják azt, hogy nem, és hogy nekik ez nem szimpatikus, és ez nem jó. És nyilván nem véletlen egyébként, hogy a Friedrich Merznek a személyes támogatottsága ilyen 15% körüli, tehát ezt gondoljunk bele, tehát ugye ő vezeti az országot, ugye ő a kancellár, és neki 15%-a mondja a németeknek azt, hogy elégedett a munkájával. A jelentős többség, több mint 70% elégedetlen a tevékenységével, és ez nyilván látja egyébként Merz is, és hát ugye ebből meg az következne, hogy akkor gyors eredményeket kell felmutatni, és eredményeket akar felmutatni ő, csak nem abba az irányba feltétlenül, hogy az emberek várnák. Mert ugye ő most nagyon határozottan Oroszország irányába, ugye Oroszországgal szemben kommunikál, akkor ugye volt, hogy Trump az is szembe került és hasonló, miközben az emberek azt várnák, hogy normalizálja a gazdaságot, és hát azt várnák, hogy legyen pénz Németországban, ehelyett kevésbé sikerült eredményeket elérni a gazdasági szempontból, viszont annál többet sikerült elérni a Ukrajna szempontjából, csak hát az ukrajnai helyzet is egy ilyen pírusi győzelem, mert a németeknek ez nem kevés pénzébe került.
1: De az EU csúcsból indultunk ki, a pénteki EU csúcsból, aztán egy kicsit megvilágítottunk tágabb háttereket is, hogy érthetők legyenek az összefüggések, de visszatérünk egy kicsit a csúcs találkozóra, a magyar diplomáciából, a magyar diplomácia mozgásából. Milyen következtetést lehet levonni? Mi most hol vagyunk ebben a változó világban, meg a változó szövetségi rendszerek közepette?
0: Na ez egy nehéz kérdés. Azért nehéz kérdés, mert még nem látható koherens és konzisztens Európa politika a magyar kormánynak a részéről. Mert hogy a mondás ugye egyértelmű és világos volt, az pedig az, hogy innentől kezdve Magyarország elő akarja mozdítani az európai folyamatokat, és mindenben az európai egységre törekszik, és akkor ugye ehhez képest a miniszterelnök jelezte az Európai Uniós csúcs találkozón, hogy például Ukrajnának a gyors tagságát nem támogatjuk. Na most ez nyilván, ha miután a német kancellár kimondja, akkor könnyű ezt mondani, de ugye akkor is azt jelzi, hogy van egyfajta ellentartás. Még mindig Ukrajnával szemben, meg valószínűleg nem biztos, hogy nagyon sokan hosszú távon szívesen fognak látni. Migráció tekintetben ugye, ami szinte egy fontos európai kérdés, ott a tagországok nem találják magukat egyenlőre, mert beindult a migrációs paktum, a legtöbben nem felelnek meg egyébként az elvárásoknak, és akkor most nem tudják, hogy valójában mi fog pontosan következni. Magyarország is ugye ott is egy ilyen furcsa álláspontot képvisel, hogy elmondja, hogy nem vesz át bevándorlókat, és egyébként ezt belügyminiszter be is jelentette nagyon helyesen egyébként, hogy nem akar a korábbi népszavazással tulajdonképpen szembe menni, csak ugye azt elfelejtették a kommunikációban, hogy itt van egy más vetülete a migrációs paktumnak. Az pedig az, hogy meg kell változtatni ugye az Európai Unióba való belépésnek a feltételeit, a Magyarországra való belépés feltételeit, ezt fel kell könnyíteni. Ezen keresztül pedig ugye akkor nem azt történik, hogy átveszünk Görögországból, vagy Spanyolországból, vagy Olaszországból, vagy Ciprusról, vagy Máltáról, mert ez a négy kiemelt országban figyelmet nem onnan veszünk át, hanem akkor ide jönnek be. Tehát azért itt vannak olyan töréspontok, amikre nincsenek még válaszok. Orosz-ukrán konfliktus ilyen kérdés, tehát nagyon sok olyan kérdés van, amiben látszik, hogy az európai politika is hát azt hitte, hogy itt egy akadály van, Orbán Viktor az akadály. És hogyha Orbán Viktor nincs, akkor minden jó, és minden megy előre, és hogy gyakorlatilag ugye már a választásokat követően a politikus szembesítette az európai vezetést azzal, hogy hát akkor tessenek eredményeket felmutatni, mert hogy most már nem lesz Orbán Viktor. Nincs Orbán Viktor, de még sincs egyébként jelentős előrelépés, gyakorlatilag most kell szembesülni azzal, hogy igazából ott volt valaki, aki csak kimondta azt, ami a teljesen nyilvánvaló.
1: Esetleg mások helyett is. Ugye másoknak nem kellett. Azért aztán most egyre több kritikus hang is jelenik meg, és itt van, amikor úgy tűnik, hogy a törésvonalak, azok szóval több törésvonal lett, holott nem erről van szó, hanem többen adnak neki hangot.
0: Hát többen adnak, hogy muszáj hangot adjanak neki. Tehát nem lehet most már elbújni ezekben a vitákban, hanem valakinek vállalnia kell, hogy megteszi azt, hogy akkor nemet mond. A kérdés az, hogy még mondjuk a korábbi magyar miniszterelnök részéről nem lette volna szerencsésebb, hogyha mondjuk ő időnként másokra hagyja ezt a nem túl nemes feladat, és akkor azt mondja, hogy tartózkodik az álláspontjával, és nem mond semmit, és akkor majd mondják el, nem tudom, a lengyelek, vagy mondják el a németek, vagy mondják el valami a csehek, vagy mások. Ugye ő volt, aki mögé mindig felzárkóztak, és ő volt a legerősebb és a leghangosabb, nyilván a kétharmados felhatalmazással. De most ugye, amiről korábban is beszélgettünk a szerkesztőről itt ebben a műsorban is, hogy most megint van egy kétharmados felhatalmazással rendelkező magyar miniszterelnök, aki hát Brüsszel számára nem teljesen kiszámítható szereplő, és emiatt nyilván ugye van egyfajta aggodalom is, próbálták látszat egyébként az Európai Néppártnak a találkozót megelőző egyeztetésén is, ugye minél jobban bevonni, hogy ne kerüljön egyébként külső ívre, ne járjon be külön utat.
1: Mennyire volt jelentős ez a csúcs találkozó? Elég nehéz kibogozni. Ukrajna kérdése nyilván mindenkit érdekel, felkapja a fejét rá, de a valódi jelentősége az mit mutat?
0: Nehéz kibogozni, magyar sajtóban mindenképpen, mert sokkal kevésbé foglalkoztak ezzel az uniós csúcs találkozóval a magyar sajtóban, mondjuk ugye a korábbi uniós csúcs találkozók, ez nyilván összefüggésben azokkal a kérdésekkel, amire ugye utaltam, hogy itt nagyon komoly szembenállások voltak, nagyon komoly viták voltak. De ugye ez igaz egyébként az európai sajtóra is, nem az szivárgott át a hírekből, hogy ez egy nagy és jelentős uniós csúcs találkozó lett volna, hanem sokkal inkább egy ilyen kicsit unalmasabb, nyilván egy abból is fakadóan, hogy a nyár előtti utolsó ilyen találkozó, kicsit unalmasabb uniós csúcs találkozó, ahol az igazán nagy stratégiai kérdések azok vagy nem kerültek asztalra, vagy nem kerültek megválaszolásra. Ugye Ukrajna ott volt az asztalon, de hát jelentős válaszok nem születtek, ugye ezzel kapcsolatban ezt a műsorban tárgyaltuk, taglaltuk. Oroszországgal szemben az álláspont az ugye egyértelmű és világos, meg ugye itt van egy következő költségvetési időszak, amivel kapcsolatban hát még mindig nagyon sok a kérdés, hogy mekkora mozgástere van az Európai Uniónak. Én azt gondolom, hogy inkább egy ilyen tranzíciós, egy ilyen átmeneti uniós csúcs találkozó volt, és talán azt lehet majd mondani, hogy a következő uniós csúcs találkozón, ami ugye majd ősszel lesz, akkor többet fogunk látni, mert csak annál is inkább, mert ugye őszre fel fognak gyorsulni a folyamatok. Egyrészt le fog járni a 60 nap, ugye az iráni alku tekintetében, ott az amerikaiaknak meg az iránnak át vagy bét kell mondani, vagy meghosszabbítják, vagy megkötnek valami megállapodást. Ugye a cél az a rossz, ugye akkor, hogy nem történik semmi, és ugye akkor újra elkezdik egymást lőni, vagy ki, ugye újra blokkolják a Hormuzi szorost. Ez sajnos benne van a pakliban mind a mai napig, ez Európa számára szintén rossz lenne. Közeleg az amerikai félidős választás, ez teljesen világos és teljesen egyértelmű. Trump számára ez egy nagy kihívás, főleg egyébként a mostani helyzetben. Ezért az ő figyelme az máshol fog helyeződni, nyilván az európaiaknak is valamilyen módon reagálniuk kell ezekre a típusú kihívásokra. És akkor ugye nem beszéltünk még ugye más nagy geopolitikai változásokról, ami műsorban egy részben érintettük ezeket, amiben az Európai Uniónak fel kellene zárkóznia. Ezekhez, de az Európai Unió sajnos sokkal inkább az látszik, hogy nagyon rövid távon figyel, nagyon rövid távú gondolkodás követ, és ezen nagyon gyorsan változtatni kell, és ebben viszont egyébként António Costának a lépés nagyon pozitív volt, hogy olyan kritizálták, de hogy most derült ki, hogy ő az oroszok felé ugye nyitott egy hátsó csatornát, és hogy elindult egyfajta egyezkedés. Ez azt mutatja, hogy Európa valamilyen módon ott akar majd lenni. akkor, amikor egyezkedések folynak a háborúnak a lezárásáról. Kérdés, hogy a nagyok oda fogják-e majd engedni Európát, ez egy döntő szempont lesz. Úgyhogy izgalmas időszak előtt állunk, a nyár az általában unalmasabb szokott lenni az európai politikában is, de ősszel újra begyújtják majd az európai rakétákat, és reméljük, hogy csak politikailag.
1: Köszönöm szépen, műsorunk ezzel véget ért, hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu oldalunkon is. Vendégünknek, Póca István politikai elemzőnek köszönöm, hogy itt volt velünk, tisztelt hallgatóinknak a figyelmüket köszönöm. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kakuk L. Tamás. Viszont hallásra.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.

Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.

Ma egy olyan helyszínen járunk, amit sokan csak a repteréről és a katonai múltjáról ismernek, ám maga a település ennél sokkal több érdekességet tartogat. A Kis-Balaton, Hévíz és Keszthely közötti háromszögben vagyunk, ahol a turizmus, a közösségépítés, a kultúra és Fekete István öröksége egyaránt fontos szerepet kapnak.

0: Sármelléken vagyunk a Két Tölgy Információs Központban. Ez egy felújított épület, ami régen a vasúté volt, és most közösségi munkahely lett. Akivel megkezdjük sétánkat, ő dr. Mismás Biri, a település polgármestere, minek után rögtön egy Tüskevár plakáttal szemben állunk itt a földszinten. Milyen kötődési pont van a kettő között?
1: Sármellék nagyon jellegzetes épületében állunk most. Ez a régi vasútállomás épülete, amely több mint 50 éve áll használaton kívül, és most ez az épület egy topluszos pályázat keretében megújulhatott, egy új funkcióval születhetett újjá, és lett ismét égköve a településünknek. Ugye itt készült a Tüskevár című regényből film, és ennek egyik állomása volt Sármellék, amikor is Bütyök és Tutajos ugye leszállt a vonatról, jött Matula bácsihoz, hogy itt megélje a nyári élményeit. Ugye ebben az épületben, a földszinten vagyunk most éppen, szemben állunk itt ezzel a fal grafikával, ugye képregény stílusban jelenik meg a Fekete István Tüskevár című regénye és a ebből készült filmnek a jelenetei. Külön büszkeség számunkra, hogy az illusztrátor Füle Viktória, aki a szomszédos település Alsópáhok szülöttje.
0: Tüskevárat már megbeszéltük, de elméletileg a Kisbalatonnak az élővilágát is bemutatják valamilyen kiállítással. Az hogy jelenik meg itt az épületen belül?
1: Volt egy eszközbeszerzés is, amelynek keretében VR szemüvegeket szereztünk be, és készültek felvételek a Kisbalaton élővilágáról, tehát a növény és az állatvilágról, illetve a bereknek az élővilágáról, és ezeket az élményeket tapasztalhatjuk meg a VR szemüvegeken keresztül, és igen, külön eleme a játszótéren elhelyezett csónak, tehát átélhetjük ezt a Kisbalaton élményt úgy is, hogy a csónakba beülünk, és akkor olyan, mint a Kisbalatonon eveznénk, és bejuthatunk olyan helyekre is, amelyet egy átlagos túra során nem élhetünk meg.
0: Menjünk ki az udvarra, mert hogy ott elméletileg valahogy megjelenik a fenntarthatóság is, kilépünk ebből a felújított épületből, és amíg egyébként elérünk addig a csónakig, addig ezt beszéljük meg, hogy 74 az utolsó év, amikor itt vonat közlekedik. És utána ugye mondta, hogy nagyon hosszú ideig Csipke Rózsika álmát aludta az épület, de hogy kell elképzelni az előtte-utána képet?
1: Ez az épület 50 éve használaton kívül állt. Még az előző vezetésnek volt egy álma, hogy ez az épület megújulhasson, és egy olyan közösségi teret, egy életteret hozzon létre a település központjában, amely nem csak a turisták, ugye az átutazó turisták, ide látogatók számára nyújt egy élményt, hanem az itt lakó embereknek is egy új életteret, egy új élményteret tud adni. Köztes megállóhely lehet, ahol megpihenhetnek egy kicsit, ahol felfedezhetik tényleg Sármellék múltját, és egyben jelenét is, és aztán tudnak tovább menni a Kisbalaton irányába. Füzesi Zsuzsa rajzaival láthatjuk itt ezeket a táblácskákat, ami a Mondoka játszóteret viseli, ez a tér. Tudni kell azt, hogy Füzesi Zsuzsa Sármelléken született és élte itt a gyermekkorát, és az édesapja itt volt állomásfőnök, tehát ők itt is laktak a családjukkal.
0: Azt, ami miatt eredetileg elindultunk, az a fenntarthatóság gondolata volt, az hogyan jelenik meg itt kültéren?
1: Itt állunk szemben ezzel a virág alakú napelem, amely a nap mozgását követve, mint egy napra forgó, szolgáltatja az energiát és látja az épületet energiával, tehát egyben látványelem és egyben egy fenntarthatósági elem.
0: Polgármester asszony, hát a mögött ott vannak a sínek, amiket már oly sokszor emlegettük, ezekre valamit terveznek, nem kis vasutat, vagy bármi egyéb felhasználását, ha már egyszer itt vannak.
1: Ez jelenleg használaton kívüli vasútvonal. Terveink természetesen vannak, többféle elképzelésünk is van. Ez az épület a Magyar Állam tulajdonában van, és a Gyesebb vagyunk kezelésében, tehát velük egyeztetve tudunk itt attrakciókat létrehozni. A legnagyobb állom az a mozdony, ami itt megállt Sármelléken, de mindenképpen valamiféle közlekedési parkot szeretnénk itt létrehozni, tehát egy plusz elem, ami mondjuk nincsen a környéken, és ami szintén ide vonz az embereket.
0: Megbeszéltük, mielőtt elindultunk, hogy érdemes felmennünk az emeletre, és akkor oda indulhatunk?
1: Igen, indulhatunk, de meg szeretném elmondani, hogy ez a tölgyfa, ez egy 200 éves tölgyfa, amellyel elindultunk az évfája 2026 pályázaton. Bejutottunk a döntőbe, úgyhogy izgatottan várjuk az eredményt. Sikerült megmentenünk ezt a tölgyfát, hiszen nagyon sok kötődés van hozzá, úgyhogy ez a célunk, hogy minél hosszabb ideig még velünk legyen ez a tölgyfa.
0: És akkor a két tölgy információs központ azért két tölgy, mert hogy ilyen Y-alakba elválik ez az egy?
1: Gondolhatjuk ezt, de egyébként azért két tölgy, mert az épület másik oldalán is állt egy tölgyfa.
0: A tölgyek ölelésében van a két tölgy információs központ.
1: Van egy e-bike töltőnk is, tehát az elektromos kerékpárral érkezők meg tudnak pihenni és közben feltölteni a kerékpárjukat, ha akinek éppen szüksége van rá, illetve van egy elektromos autótöltő állomásunk is.
0: Belépünk újra az épületbe, nyílik a fehér ajtó, barna fából készült lépcsőn fogunk felfele haladni.
1: 130 éves tölgyfa lépcső, tehát eredeti.
0: Tehát ezt megtartották a vasúti időből.
1: Így van, az épület is 130 éves.
0: Elkezdünk felfele gyalogolni ezen a széles lépcsőn.
1: Sármeléki lakos, akire nagyon büszkék vagyunk, Mészáros Dóri fotóit láthatjuk itt a falakon elhelyezve.
0: És ezek is különböző tájképek, a madártól elkezdve a futó simpárig, ami valószínűleg a másokszor emlegetett vasút.
1: National Geographic magazinban is jelentek meg a Dórinak képei.
0: Ahova mi most beléptünk, az valamilyen közösségi munkahely, az iroda, a tárgyaló, mert hogy hosszú aztán rengeteg székkel, minek szánják.
1: Igen, az épület három szintes, van egy pinceszint is. Az emeleten található két darab coworking iroda, és egy kis konyha, illetve két szociális helyiség.
0: Coworking az a közösségi munkahely, vagy valahogy így lehetne azt magyarul fordítani?
1: Igen, ez szintén úgy gondolom, hogy egyedülálló itt a környéken. Ki lehet bérelni ezeket az irodákat egy-egy napra, vagy akár néhány órára is, aki itt éppen átutazóban van, vagy itt szeretne tárgyalni, vagy csak néhány órára egy csendes helyen dolgozni. Itt ez a nagyobb iroda, ez a tér, itt tartjuk egyébként a képviselőtestületi üléseket is, de ezt ki lehet bérelni workshopokra, lehetőségek, tárháza nyitott, és mi is nyitottak vagyunk minden új igényre, és igyekszünk a megfelelő szolgáltatásokkal ezeknek eleget tenni.

0: Ferge Józsefné Marika néni bizonyára jól emlékszik arra, amikor még járt Sármelléken a vonat, és az egykori vasútállomás épülete a település központi helye volt. Az egykori hagyományok egyebek mellett neki köszönhetően ma is élnek. Elnézek a szobának a sarkában található babára, elméletileg azt a viseletet, amit ott látok rajta, azt Marika néni csinálta, az igaz?
1: Ez igaz, de ez nem sarmelléki viselet, de szívesen csinálok néviseletbe öltöztetett babákat, de legtöbbet azért sarmelléki babát öltöztetek.
0: Tud nekem azok közül olyat mutatni, ami sarmelléki, ami ott van a jobb kezénél? Mert hogy ott is vannak különböző munkák, ami nép dolgozik, vagy dolgozott. Na, előkerült.
1: Igen, a Gyöngyös Ponty néprajz. Sármellék a Kis-Balaton térségében lévő Zalakomár és vidékéhez tartozik, és legjellemzőbb viselete ennek a tájegységnek a gyöngyös konty, amit a fejen viselnek az asszonyok, és a bőrszoknya, a sok szoknya.
0: Mind, amit látok, azt Marika nénik csinálta, tehát a bordó alapanyagra rávarrott gyöngyök, a rávart, ez a fekete masni, ez mind-mind saját keze munkája.
1: Olyantól tanultuk el, akinek már volt, illetve viselte ezt a kontyot. A konty három félhold alakú fejtető részen elhelyezkedő részből áll, és egy hátsó részből, ami a nyakszírtnél gumi fog össze. Az asszonyok régen maguk tervezték ezt a kontyot, különböző színű bársonyra rakták a gyöngyöket. Áll egy sármeléken, úgy hívták ezt a bársonyt, hogy pucokbársony. Ez a fényes, sima bársony, ami volt általában fiataloknak piros, aha, később már sötétedett, volt a bordó, a konty, mind az asszonyi. A lányok csak szalagot viseltek. Kendő nélkül sármelléki asszony nem ment ki az utcára. Ha kiment, levette, akkor is a karján volt, hogy gyorsan a fejére kösse.
0: Marika néni elkészít egy ilyen darabot, akkor azt utána néptáncosok viselik, vagy kihez kerül?
1: Mi magunk is viseljük, mert van ünnepen, például úrnapján a körmönetbe föl szoktuk venni, azon kívül szerepelni is szoktunk.

0: ugyancsak a turizmus épül Fekete István regényére, a sármelléki gyerekek életében is aktívan jelen van Matula bácsi. Józsa Katalin a következő beszélgetőtársam, aki a Zöld Gólya óvoda intézmény vezetője.
1: Pedagógiai programunkban kiemelt helyen szerepel, hogy a természet és kulturális értékeket átörökítsük, ezért a Kincses Kultúra óvoda pályázatra 2026-ban beadtunk egy pályázatot Matula bácsi Kincses óvodája címmel, és ennek kapcsán már a 2025-ös nevelési évben műveltségi betélkedőt hirdettünk a gyerekek körében, így a település értékeit is megismertethetjük Fekete István Tüskevár című regénye kapcsán.
0: És erre az óvodások vevők?
1: Erre az óvodások igen, de játékos formában, pont a napokban került sor erre a műveltségi vetélkedőre, 4 állomáson vetélkedtek, 10 játékos feladat volt, mozgásos műveltségi feladatokkal, amelyek a Kis-Balaton madaraira, állatvilágára tért ki, előzetesen megkaptak egy szemerkél történetet, és abból készültek fel a csapatok, és nagyon ügyesen helytáltak.
0: Mennyire küszködnek azzal, hogy feltöltsék az óvodát?
1: Nem küszködünk egyáltalán. Több célú intézményünkben, tehát a bölcsőde óvodánkban 2017 óta 14 férőhelyes a bölcsődénk, illetve 50 férőhelyes óvodával működünk, amely 2 óvodai csoportot jelent, és 98%-ban feltöltött az intézmény folyamatosan, évek óta.
0: Új helyszínen vagyunk, átjöttünk a sármelléki általános iskola épületébe, és Fejler Zsuzsa igazgatóval beszélgetünk. Olvastam az iskola honlapján, hogy a bolgár kultúrát kiemelten kezelik, illetve hogy van bolgár irodalom oktatás, és ez minek köszönhető?
2: Az iskolánknak több évig tagiskolája volt a zalavári iskola. Zalavárnak nagyon hosszú évek óta élő kapcsolata volt a bolgár nemzetiséggel, hiszen a hittérítők Ciril és Metód Zalavárban is élt és alkotott. Ott dolgozott, és ennek az emlékét folyamatosan őrzik az alaváriak, illetve mi is, és akkor így alakult ki ez a kapcsolat, hogy a gyerekek nálunk ismerkednek a bolgár kultúrával, bolgár nyelvet tanulnak, tehát heti 4 órában órarendszerűen bolgár nyelvoktatás is folyik.
0: Igazgatóan, hogy tud valamit bolgárul?
2: Nagyon keveset.
0: Na mit tud? Tanítson valamit.
2: Dobro utro, asszem, Zsuzsa, jó reggel.
0: Jó napot kívánok, vagy jó reggel, Zsuzsa vagyok?
2: Igen.
0: Mennyire számít ez kuriózumnak egyébként? Hát ugye angol, német az már megszokott, de hogy egzotikumként kezelik el a gyerekek azt, hogy na most akkor ők tudnak bolgárul, amit mások nem nagyon értenek.
2: Az, hogy mások nem nagyon értenek, az egy kicsit vita tárgya, ugyanis a bolgár is a szláv nyelvek közé tartozik. A bolgári írás, cirilbetűsi írás, azért a szláv nyelvek nagyon hasonlítanak egymásra. Amikor a bolgárt megtanulják, a ciril betűket, akkor gyakorlatilag az összes szláv nyelvhez kapnak egy kulcsot.
0: Kultúrát azt hogyan tanítják? Tehát vallási ünnepek, vagy mi számít ezen az alapnak?
2: Legnagyobb bolgár ünnepeket azt ünnepeljük, illetve a bolgár-magyar barátság napja, ez egy kiemelt ünnep nálunk, amit a Rilai Szent János napjához kötődik, és akkor ilyenkor a gyerekeknek, meg a szülőknek is, mert ez egy családi nap, Bulgáriával kapcsolatos játékokat, vetélkedőket szervezünk. A karácsonyi műsorban vannak bolgár elemek.
0: Például?
2: Koledárok, akik olyanok, mint nálunk a pásztorok, és akkor ők ilyen ünnepi köszöntőt adnak elő. Bolgár táncot is tanulnak a gyerekeink, a néptáncpedagógus kolléga tanít nekik, van bolgár népviseletünk, amiben a műsorokon fellépnek.
0: Hogyan és milyen nehezen találtak bolgár nyelvű nyelvtanárt?
2: Ebben is nagy segítségünkre volt az Országos Bolgár Önkormányzat, a Magyar Parlament bolgár szószólója. A legelső bolgár tanárunk Szófiából érkezett 7 évvel ezelőtt, úgyhogy magyarul nem beszélt egy szót sem. Azt gondolom, hogy a gyerekek számára ez a legjobb nyelvtanulási lehetőség, hogy anyanyelvi tanártól sajátítsák el ezt.
0: Ez vitathatatlan. Nincs más mód, meg kell érteni egymást.
2: Igen, 5 évet dolgozott nálunk, akkor utána kilóttunk azzal, hogy honnan szerezzünk bolgár pedagógust. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Bulgáriában a bolgár állam is támogatja a munkánkat, és ettől a tanévtől kezdve a bolgár állam 2 pedagógus delegált az iskolánkba, akik pályázat útján kerültek náluk kiválasztásra. Ez a mi iskolánknak, illetve a fenntartó tankerületünknek pénzébe nem kerül, mert a bolgár állam finanszírozza az ő bérüket. Köszönettel tartozunk Sármellékközség önkormányzatának, mert hogy ők biztosítják a szolgálati lakást, amit szintén a budapesti önkormányzattal együtt rendeztek be, így most jó helyzetben vagyunk. Alsóban is van egy kolléga, illetve felső tagozatban is egy kolléga.
0: Azt mondta ugye, hogy azon meglepődtek a gyerekek, hogy a horvát és igen, a bolgár mennyire hasonló, de hogyha ezen túllépünk, akkor mi a tapasztalat, hogy hogy tudják hasznosítani a gyerekek ezt a nyelvet később?
2: Ezt még mi is kíváncsian várjuk, ugyanis a bolgár nyelv oktatása iskola rendszerben 7 évvel ezelőtt indult el, tehát az azt jelenti, hogy a legnagyobb gyerekeink, akik bolgárul tanulnak, 7-esek. Jövőre fog kiderülni az, hogy ha ők befejezik az általános iskolát, akkor vajon ebből mit tudnak majd profitálni.
0: Pontvárinél Lassics Henriett a következő beszélgetőtársam, akinek titulusai a következők. Pedagógus, képviselő, köze van a reptérhez, ennél többet nem mondhatunk, és gyerekkora óta fontos része az itteni közösség szervezésének. Bólint egyet, tehát jól mondom. Hogy lehet ennyi mindent egy napba belezsúfolni, Henriette?
3: Hát logisztikával, ugyanakkor fontosnak érzem minden felsorolt területben, hogy aktívan ott legyek, mert az életem részét képezi gyerekkorom óta. Sármellék település mindenképpen, fiatalkorom óta a repülőtér és a tanítás, mint egy gyermekkori vágynak a megvalósítása.
0: Ezek szerint ide valósi?
3: Igen. Születésemtől fogva Sármelléken éltem, most a családommal jelenleg Hévízen lakom, de a mindennapjaim ide kötnek a településhez.
0: Hévíz az szerintem nagyobb település, mint Sármellék, tehát akkor lehet, hogy ott több lehetősége lenne, miért maradt hű Sármellékhez?
3: Mert az ember elköteleződik valahova, és megpróbál hűen helytállni.
0: Azt mondták nekem a kollégái, hogy a közösségnek ilyen motorjaként működik, mi mindent szervez, mi mindent csinál.
3: Iskolás korom óta vettem részt a falu életében, ott voltam a műsorokban, középiskolás koromtól fogva már szerveztem is azokat, segítettem azokat a felnőtteket, akik meghatározóak voltak így a falu életében, és együttműködve velük, és mindig úgy gondoltam, hogy ez kell, hogy az életem része maradjon, mert én ezt szeretem csinálni. Amikor ide kerültem az általános iskolába, akkor volt szerencsém színjátszókört vezetni.
0: Mi most ugye pont a színházteremben ülünk, tehát akkor valahol itt ült akkor is, amikor a színjátszókört vezette és dirigálta a gyerekeket, hogy ki jön balról és hányadik lépésnél mondja, hogy jó napot kíván?
3: Hát mondhatjuk így is.
0: Hogyha visszanéz a közelmúltba, akkor miben változott néhány évtized alatt az élet Sármelléken?
3: A digitális világ átalakulásával, vagy ezzel a helyzettel összefüggően szerintem ez is rengeteget változott, mert a gyerekeket már nem úgy köti le a színjátszás, illetve a szereplési vágy, vagy a kommunikáció, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Én azt gondolom, hogy 10 évvel ezelőtt sokkal könnyebb volt, és szerencsés voltam, hogy azoknak a gyerekeknek lehettem a tanára, pedagógusa, akik örömmel jöttek mindig. Most ez átalakulóban van. Meg lehet találni most is, a gyerekek tudnak lelkesek lenni, csak már nem annyira könnyű.

0: Takácsné Ékú Anita és Dávid Ákos az én következő két beszélgető társam, Anita közművelődési szakember, Ákos pedig képviselő. Bejöttünk a színházterembe, be kell vajon, nagyon sok helyen járunk ezzel a műsorral, de ekkora településen ilyen színháztermet, ekkorát méretekben én nem nagyon láttam. Még mi a magyarázat, Anita?
1: Szerintem az elődeink, amikor a 80-as évek elején építették az iskolát, akkor gondoltak arra is, hogy legyen hol föllépni, és legyen hol a falu közösségét összehozni.
0: Sikerült.
1: Általános művelődési központ ként funkcionált régen ez az intézmény. Arra koncentráltak, hogy ne csak az oktatás, hanem a közművelődés így is egy helyen valósulhasson meg. Egy ilyen szuper létesítményt hoztak létre. Itt nem csak a színpadon voltak előadások, hanem ez egy moziterem is volt. A 2000-es évek elejéig, mai napig megvan az eredeti mozivászon. Ott hátul volt a vetítőterem, és nagyon sokáig megvolt ez a gép. Néhány évvel ezelőtt került egy múzeum tulajdonába.
0: Mielőtt bejöttünk, ugye jöttek ki sorba a gyerekek, és ők most valamit próbáltak. Mit próbáltak?
1: Balagási ünnepségre készülnek, ők a balagó diákjaink voltak.
0: Ákos, milyen előadások vannak itt jelenleg?
2: Jelenleg a helyi iskola előadásait tartjuk itt, illetve Dériné program keretében rengeteg színházi előadást tudtunk az elmúlt években erre a színpadra hozni. Ezen kívül a nagy érdeklődésre való tekintettel más egyéb színtársulatokkal is együttműködve belépőjegyes színházi előadások is megvalósulnak itt a településen. A Komáromi Magyarok Dal Színház rendszeresen szokott hozzánk előadásokat hozni. Volt, ami dupla teltházzal. Azt tudni kell, hogy egy 220 fős nézőtér az, ami itt helyet kapott ebben a teremben.
0: És Anita, mint közművelődési szakember, az, aki üldözi a színházakat, gyertek hozzánk szerepelni?
1: Nem, a színházak üldöznek minket.
0: Tényleg?
1: Tényleg. Fölhívnak, hogy van-e hely, mikor érünk rá, egyeztessünk időpontot, és szerintem ez így azért így elterjedt, és azóta már Kecskemétről, meg elég sok helyről jöttek hozzánk.
0: Mire a legbüszkébb, amit sikerült ide elhozni?
1: Szerintem a padlás, meg a meseautó.
2: Félve jött a társulat is, és mi is féltünk, hogy kis településen, így, hogy itt van mellettünk Keszthely, Zalaegerszeg és Hévíz, meg tudjuk-e tölteni egyáltalán ezt a termet, és amikor eltelt egy hét, és már nem volt szabad hely, akkor megnyugodtunk, akkor hirdettünk egy délutáni előadást is.
1: Várólistánk volt. Féltünk, hogy hogy lesz egy eladás, végül már várólistánk lett. Nem csak Sármelléknek ad ez színházi lehetőségeket, előadási lehetőségeket, hanem a térségből is nagyon sokan keresnek minket. Volt olyan, hogy Sümegről érdeklődtek, Zalaegerszegről, Nagykanizsáról, Zalakarosról rendszeresen van egy pár, aki jár az előadásainkra, várják és keresik.

0: Kedves hallgatóink, Sármellék közösségét ismertük meg a mai adásban, és elköszönünk innen a településről, ahol a felvételt Farkas Bálint készítette, a hangutó munkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Varga Tünde nevében is Burkert Rudolfot hallották. Ha tehetik, kérem, rádiózzanak tovább. A hírek után a Vendég a háznál című műsorunk következik.
1: Éjfél van.

0: Éjfél múlt 2 perccel, jó estét kívánok, a Kossuth Rádió hír összefoglalója következik, a mikrofonnál Brieska Dániel. A tisztító tűzművelet elindítását jelentette be Magyar Péter az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A miniszterelnök azt mondta, megszabadítják a magyarokat a hazánkat kirabló, az állampolgárokkal szemben fellépő, őket fenyegető, életüket ellehetetlenítő politikai és gazdasági maffiától. A kormányfő azt is mondta, hogy szeptembertől egy átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat. Súlyos bizalomvesztéssel indokolja a kormány a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Az alaptörvény 17. módosításának tervezete szerint az államfő mandátuma a módosítás hatályba lépését követő napon megszűnne, helyére pedig az országgyűlés választana új köztársasági elnököt, legfeljebb 5 évre. A javaslat emellett a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetését, valamint a képviselői mandátum 12 évben történő korlátozását is tartalmazza. A változtatást már társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány oldalán, szombatig várják az állampolgárok észrevételeit. Becsületsértőnek és felháborítónak nevezte a Fidesz frakció vezetője a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalását. Gulyás Gergely szerint az Orbán Viktor miniszterelnöksége alatti 16 év Magyarország elmúlt 100 évének legsikeresebb időszaka volt. A KDNP frakció vezetője szerint a miniszterelnököt zavarja a köztársasági elnök és az alkotmánybíróság elnökének személye, másokan nincs a leváltásukra. Rétvári Bence a parlamentben azt mondta, Magyar Péter továbbra sem nevezett meg semmilyen jogszabályt, amelyet akár Súlyog Tamás, akár Polt Péter megsértett volna. A Mi Hazánk minden segítséget megad a maffiaszerű szervezetek felszámolásához, reagálta a párt elnöke a kormányfő napi rendelőtti felszólalására. Torockai László a köztársasági elnök eltávolítására utalva azt mondta, abban ugyanakkor nem lesznek partnerek, hogy felszámolják a fékek és egyensúlyok rendszerét. Andy Burnham lett az új brit miniszterelnök, a munkáspárt politikusa, volt polgármester, azután tette le az esküt, hogy lemondott a párt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ért. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás Keir Starmer távozására, miközben több munkáspárti képviselő nyíltan is vezetőváltást sürgetett. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután vasárnap Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Iránnak a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a perzsa ország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat, valamint a feldolgozott kőolajtermékeket. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leó pápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. Úgy fogalmazott, a szolidaritás gyakran bürokratikus eljárássá vált, az emberi élet pedig termékké alakult át. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Tömegbalesetek és katasztrófák esetén bevethető logisztikai járművet adott át az Országos Mentőszolgálatnak a Magyar Vöröskereszt. A speciális járművet rendkívüli helyzetekre tervezték, és nehéz terepviszonyok között is képes a helyszínre szállítani a mentéshez szükséges felszereléseket és szakembereket. 10 megyében és a fővárosban lépett érvénybe a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a NÉBIH. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr-Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, míg a tűzrakó helyeken is. A magánkertekben ugyanakkor lehet tüzet gyújtani. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád Csanád, Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom és Pestvár megyében lesz szúnyogírtás. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyészőhelyeire. A katasztrófavédelem közölte, a készítmény csak a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. A világ legjobbjai közé választottak egy tokai bort Londonban. A világ egyik legtekintélyesebb borversenyén az Oremus Pincészet 2016-os 6 puttonyos tokai asszúja bekerült az 50 legjobb bor közé. A megméretésre idén csak nem 17 ezer bort neveztek 58 országból. A magyar borászatok összesen 8 platina, 15 arany, 52 ezüst és 68 bronzérmet nyertek. A platina díjas tételek között több tokai bor, valamint egy villányi vörös bor és egy somlói pezsgő is szerepel. Sporthírekkel folytatjuk. 2-0-ra nyert Argentína Ausztria ellen a labdarúgó világbajnoksági J csoportjában. Lionel Messi a 38. és a 95. percben gólt szerzett, és ezzel a VB-k történetének legeredményesebb játékosa lett 18 találattal. A csoport másik mérkőzését 5 órától rendezik, Jordánia Algériával játszik. Az I csoportban magyar idő szerint hétfőn 23 órától Franciaország Irak ellen játszik. Ebben a négyesben éjjel 2-kor rendezik a másik találkozót, Norvégia Szenegállal csap majd össze. A nőknél a Ferencváros, a férfiaknál a Szeged szabadkártyát kapott a kézilabda bajnokok ligája következő idényére. A Tatabánya férfi csapatának jelentkezését viszont elutasította az Európai Szövetség. A Tatabánya így az Európa Ligában indulhat ősztől. Végül az időjárásról: sok lesz a napsütés, már csak szorványosan fordulhat elő zápor, zivatar, a szél mérsékelt marad. Éjszaka 15-20, napközben 30-35 fok várható, a következő napokban folytatódik a kánikula. Kedves hallgatóink, évféli hír összefoglalónk véget ért, a sportszerkesztő Szilágyi Dóra és a hangmester Rácz Dorottya nevében is elköszön Brieska Dániel. Hírekkel legközelebb éjjel 1 órakor várom Önöket. Jó éjszakát kívánok!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali 3:30-ig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
2: Édesanyám gyakran emlegeti, hogy mennyire élvezte a gyerekkorában azokat a nyarakat, amelyeket a nagyszülőknél tölthetett. Egész nap a patakparton játszott, szabadon, önfeledten, az utcából megismert gyerekekkel, még a nagymama kora délután a munkából haza nem ért. Ma már nehéz elképzelni, hogy egész nap kisiskolás gyermekek egyedül legyenek, az azonban nem ritka, hogy a természetben csavargást az internet váltja fel. Hogy lehet biztonságban az online térben a gyermek, különösen a nyári szünetben? Legutóbb egy budafoki rendezvényen jártam, amelynek fő témája a digitális nevelés volt.
3: Van 3 fiam, és a legnagyobb 10 éves, és igaz, még korlátozva találkozik az internettel, de mivel már van az iskolában digitális kultúra oktatás, így egyre inkább bekúszik az életünkben, úgyhogy most próbálok kapaszkodókat találni, hogy akkor ezt mégis hogyan bástyázzuk körül. Gond nincs, tényleg nagyon tudatosan álltunk ebbe bele, mivel van a rokonságban 10 éves gyerek, aki abszolút képernyőfüggő, nagyon nehéz kimozdítani, akár este 11-kor fekszik le iskolaidőben, van, vagy azért kell fel nagyon korán, mert minél hamarabb a gép elé szeretne ülni. Én nem érzem azt, hogy ez ördögtől való lenne, de szeretném megtalálni az egészséges kereteket.
4: Anyaként mitől félti leginkább?
3: A zaklatástól, a felnőtt veszélyektől, hogy
4: gyermeket gondol?
3: Akár.
4: Az, hogy 10 éves gyermeke van, és nincs még saját okos eszköze, az itt az előadáson az üdvözítő kevesek egyike. Önök hogyan tudták ezt megvalósítani? Tehát ez nem csapott vissza?
3: A környezete is olyan, hogy minél később adtak a szülők saját kütyüt. Van egy informatikus férjem, ő nagyon látja, hogy nagyon be is tudná húzni. Szóval az egyik egy ilyen nagyon határozott közös döntés volt. A másik, hogy olyan 5 éves lehetett a nagyfiunk, a Covid ideje volt, ahol látta, hogy édesapa home office-ban folyamatosan a gép előtt ül. Akkor döntöttük el, hogy a saját magunkat fogjuk először nevelni.
4: Van digitális házirend ezek szerint?
3: Most bővül majd. Például azt bevezettük, hogy együtt ülünk rá vacsorázni. Most egy éve már gyertyát is gyújtunk, és olyankor nincs telefon.
4: Vannak-e esetleg digitális mentes terek?
3: Van, a home office-nak is vége. Mi olyankor félretesszük. A közös játék, pláne ha társas játék van, akkor semmiféleképpen nem kerül elő. Volt amúgy is egy olyan szabály, hogy képernyőidő előtt olvasás. Eljött egy olyan nyári szünet, nagyon unatkozott, nem voltak elérhetőek a kisbarátok, de ugye ugyanúgy van egy home office-os férjem. És ekkor megnőtt az idő, és azt mondtam, hogy rendben, de dupla annyi időt kell előtte olvasni, mert azt mondta egyszer egy nagy bölcs, hogy érdemes legalább dupla annyi időt olvasni. És ez volt először a motiváció, és ez volt az a nyár, ahol még a nyár elején úgy volt, hogy jaj, de jó, akkor már mindjárt képernyőzhetek, abban ment át, hogy hát már befejeztem azt, amit kellett volna, de még tart ez a fejezet, befejezem, és aztán ülök le. Most pedig olvasó kihívást csinált magának minél több könyvet, hogy a magasságát elérje a könyvekből. És nyilván ez azzal is járt, hogy mi is leülünk olvasni.
5: Mennyire fontos majd a nyáron, hogy egy kicsit a számítógéppen meg így a telefonozással szabadabban tud lenni?
6: Szerintem én egy nap kb. Egy órát vagy fél órát fogok telefonozni, mert igazából nem annyira fontos, csak hogy így már megszoktam.
5: Miért nem fontos?
6: Azért, mert nyár inkább arról szól, hogy a családdal legyél, rajzolj, vagy kimenj a kertbe játszani, valami helyre a barátaimmal, vagy valahova elutazunk.
5: Érzed, amikor elég? Vagy valaki rád szól, hogy akkor fél óra vagy egy óra?
6: Azért érzem már, hogy mikor elég. Megszoktam igazából csak unni.
5: Mit szoktál csinálni a telefonon?
6: Szoktam játszani, meg filmet nézni.
5: Nyáron nem lenne jobb egy kicsit többet lenni telefonnal?
6: De igazából jó, csak jobb dolgok is vannak nála.
4: Fogom, hogy a digitális eszköz használattal kapcsolatban szerveztek előadást. Mi hozta életre? Kovács Siha Julianna, a Family Life egyik képviselője.
7: Nekem van egy anyukás csoportom is, heti szinten folyamatosan feljönnek a beszélgetésekbe, akár ez a digitális cumi jelenség, akár a kamaszoknál, hogy elvonul a gyerek, és azt se tudja, hol van, akkor hogy próbálják a kisebb-nagyobb gyerek kezéből erőszakkal kirencigálni a tabletet. Küzdelmes, mivel már a nők is egyre hamarabb visszamennek dolgozni, és ahol mind a ketten dolgoznak, küzdenek azért, hogy gyereket ne hagyják egyedül a digitális térben, illetve az még gyakori, hogy a házaspárnak a két fele nem ugyanúgy gondolkozik erről, és ez egy házassági konfliktust okoz.
4: Mai előadáson kaptak erre akár kapaszkodót?
7: Nagyon jó volt megerősíteni. Egyrészt, hogy fényévekkel a világ mögött járunk, tehát mi digitális bevándorlók vagyunk, a gyerekeink digitálisban születtek, és fogalmunk sincs, hogy mi zajlik. Rendszeresen elhangzott, hogy 10 percet töltünk a gyerekeinkkel napi szinten, és hogy ők mennyit töltenek az online térbe. Ez újra villogó lámpa lett, hogy mennyire fontos nem egyedül hagyni őket, viszont nekem nagyon tetszik a szemléletében az előadónak, hogy ő maga is egy hiteles ember, 4 gyereke van is, hogy gamer, nem tartja ezt bűnnek, viszont a határokról nagyon jól beszél, meg a tudatosságról, amit aztán egyénire kell kialakítani.
4: Önök hogyan tudják a kapcsolódást úgy fenntartani, hogy ne úgy érezzék, hogy a szülő mondja meg, hogy mi legyen, és a gyermek pedig próbálja ezt felülírni, kikerülni, áthágni.
7: Változunk, fejlődünk, hál' Istennek a férjem, ami eléggé szinkronban látja ezt. Nekünk már 10 és 13 éves gyerekeink vannak, és van igen szabály, de ami ennél is fontosabb, az az, hogy férjem is most digitális teret egy kapcsolódásnak is tartja a fiával is, meg az osztálytársaival is, és ezek neki nagyon-nagyon jó élmények, határokkal. Én meg a lányommal a social médiával vagyok így, hogy ott együtt nézzük sokszor recepteket, meg a hajfonogatási legújabb trükköket, és ez nekünk egy nagyon jó kapcsolódás, az is határokkal. Azért nagyon-nagyon be tudja szippantani a lányokat, főleg ez a social média.
4: Amikor azt mondja, hogy határok és képernyőidő.
7: Beállítjuk.
4: Nem macera ez?
7: de nagyon macera, úgyhogy ki fogjuk próbálni ezt, hogy heti ennyi időt kapsz.
2: Hogyha megkapja ezt a napi 2 órát, heti 10 órára lebontva, ki az a szülő, vagy ki az a gyerek, aki az órákat majd strigulázza?
7: Igen, hát az lenne a cél azért, hogy a gyerekeknek is fejlődik a kognitív képességeik, hogy önmagukat tanulják meg egyre jobban szabályozni, és ebben akarunk nekik segíteni.
2: Ön egyébként tudja, hogy a lánya, a fia, amikor a képernyő előtt ül, akkor éppen mit csinál?
7: Hát én szerintem ilyen 50-60%-ban tudom, viszont nagyon hálás vagyok azért, hogy a lányunk 13 múlt, és nemrég töltöttük le neki az Instagramot, és azt mondta, hogy anya, apa, én el szeretném ezt nektek mondani, hogy én szeretném letölteni, mert az osztálytársaim nagy része úgy töltötte le, hogy nem tudnak semmit a szülei, viszont azt kértük tőle, hogy anya, apa bármikor ránézhessen fel. És hál' Istennek egyáltalán nem lázad, mert így ki vannak téve a lapok az asztalra, és ezért hálásak vagyunk.
2: Az előadásán szülők sóvárogva vártak, legyen konkrét kapaszkodó, hogy alakítsák ki a saját családi szabályrendszerüket. Mennyiben más akkor mindez, amikor kezdődik a nyár? Lehet az az irányadó elv, hogy olyan, mintha hétvége lenne? Tóth Dániel digitális nevelés szakértő pszichológus.
8: Inkább akkor azt mondanám, hogy hétvége a négyzeten. Tehát azok a családok, ahol azt jelzik, hogy a tanév közben is nehezen megy, bármilyen kereteknek a tartása könnyen elcsúszik, a sorozat, a social media, videójáték, a telefongörgetés, és a többi, akkor ilyenkor, amikor rászakadt kvázi a végtelen szabadság a gyerekekre, akkor abszolút hatványozni szoktak ezek a fajta problémák. Valóban bármely járok az országban, hogy szülők szeretnének egy dolgot, tehát annyit, hogy azt mondom, hogy 1 óra, vagy 2 óra, vagy azt mondom, hogy ezzel az egy játékkal lejátszon a gyerek, vagy ezt az egy felületet kerüljék el, és akkor az megoldja az egész problémát. Ilyen választ én sajnos nem tudok adni senkinek. Abban vannak érdekes eltérések, hogy melyik családnak mi működik. Tehát ez nem egyformák a családok se. Teljesen más egy olyan család, mondjuk 1 gyerek van, vagy 2 vagy 3. Teljesen más a rendszer ott, ahol gamer a gyerek is videójátékokkal játszik napi szinten, mint ahol maga is mondjuk influencer babérokra törő. És abból a szempontból is becsapós, szerintem tévút, hogyha valaki abban keresi a megoldást, hogy mondjuk legyen 2 óra napi keret.
2: Azt mondjuk a legegyszerűbbnek, mert hogy maga a gép áll le és kapcsol ki.
8: Persze, tételezzük fel, hogy be tudjuk tartatni ezt a 2 órát a gyerekkel, de nem mindegy, hogy mi történik az alatt a 2 óra alatt. Percek alatt is lehetnek problémák, ha a gyerek mondjuk belefut egy internetes zaklatóba, a bűnözőbe. Esetleg elkezd online felnőttartalmakat böngészni, belefut számára ijesztő, sokkoló dolgokba, esetleg elkezd online költekezni.
2: Jól értem, akkor tulajdonképpen az a vezérelv, hogy ne azt gondoljuk, hogy amíg én jó esetben home office-ban dolgozom, és a gyereket valami leköti, ezt úgy kell venni, mintha medence szélén állnánk, tehát ott kell lennünk, amikor a digitális térben van.
8: Azt szoktam javasolni, hogy teljesen magára hagyni nem érdemes a gyerekeket, 18 éves korukig se. Abban lehet fokozatosan, hogy mennyire lehet a gyereket távol engedni magamtól.
2: Most azokra a gyerekekre gondolok, akik nincsenek iskolában, otthon egész nap már akár el lehetnek egyedül, a szülőnek meg van 1, jó esetben 2 hét szabadsága, sok órát egyedül van otthon a gyermek.
8: Amire érdemes felszerelkezni, hogy legyen minél több alternatíva. Nem érdemes

0: videójátékot, akkor tárazzunk be olyan fantasy regényekből, novellákból, amiben ugyanúgy el tud merülni, hogy azt a hasonló pszichológiai igényt megtalálja neki, de mégsem képernyőhöz kötődik. Tehát a gyerek érdektől és a hobbija mentén jól lehet építkezni, és sokszor ez egyébként jobban működik. Tehát estek nagy részében a családoknál nem az feltétlenül a megoldás, hogy azt mondjuk, hogy találjuk ki, hogy most másfél óra, kettő óra vagy három óra, hanem hogy abból építkezni, ami képernyőmentes, pozitívabb, egészségesebb alternatíva. Például átalakítani a reggeli rutint, hogy több feladatot adni a gyereknek, több autonómiát, több kreatív játszótert, hogy akkor minden reggel valami smoothie-t csinálni, közösen főzni az ebédet, bevonni a dolgokba, vagy az ő hobbiából építkezni, minden nap legyen valami program. Ugye minél több aktív, hasznos tevékenység van, ami képernyő független, azzal észrevétlenül szorul vissza egy kicsit a képernyővel töltött idő. Tehát a legcsúszósabb lejtő szituáció az, hogy benn van a gyerek négy fal között, unatkozik, nincsen semmilyen program, ott van a kütyű, de ne nyúljon hozzá.
1: Akkor esélytelen azt mondani, hogy amíg én nem vagyok otthon, addig legyen más.
0: Nem esélytelen, csak nagyon nem mindegy a keretezés. A fiataloknál egy nagyon gyakorta visszaköszönő irányelv, hogy azok a keretek működnek, amiket ők elfogadnak. Általában a pillanat történet meg tudják kerülni ezeket a dolgokat, amint módjában áll megszegni a szabályt, miért ne tenné. A legjobban az működik tényleg, hogyha a gyereknek a motivációs rendszerét tudom terelni konstruktív irányba.
2: Én nem szoktam hordani magammal a telefont, gépen szoktam játszani.
3: És miket játszol a gépen?
2: Ilyen focis játékokat, sportokat, meg ilyen fegyvereseket.
3: Egyedül játszol, vagy valakivel?
2: Egyedül nem szeretek játszani, úgyhogy felmegyek, megnézem, hogy ki játszik épp, és hogyha nem játszik senki, akkor kikapcsolom a gépet, úgyhogy a barátaimmal szoktam játszani.
3: Ez hogyan történik?
2: Ha hétvége van, akkor a napnak bármelyik szakaszába.
3: Akár hajnalban is fölmehetsz, vagy késő este is?
2: Nem, hát maximum 10 a határ, meg olyan reggel 10.
3: El szoktál úgy veszni az időben?
2: Mindig nagyon gyorsan megy. Ránézek az órára, játszok, és akkor visszanézek. Soppá, már 6 óra van.
3: Mennyit szoktál rajta lenni így az interneten?
2: Hát mondjuk hétvégén napi átlagban olyan 2 órát.
3: Ezt soknak érzed, vagy kevésnek?
2: Hát... én nem érzem kevésnek, de a szüleim szokták mondani, hogyha már túl sokat játszottam, hogyha mondjuk ilyen 4 órát játszok, az eléggé ritka, de régebben volt több is.
3: Párasztó 4 órát ott ülni a gép előtt?
2: Mondom, elveszünk az időbe, hát gyorsan elmegy.
3: Most így nyár van. Szabadság? Bármennyit lehet az interneten? Bármennyit játszhatsz?
2: Szerintem nem lesznek szabályok ilyen erősek, picik lesznek valószínű.
3: Mi az, amit úgy el tudnál fogadni?
2: Hát mondjuk, hogy egyszerre 3 óra például.
4: Konkrétan mi nem szabjuk meg, hogy na most minden nap csak 1 órát, vagy 5 órát, vagy 20 percet, hanem abban az időben, amikor mindenki el van foglalva a saját dolgaival, ő is megtanulta a leckéit, és mondjuk nem tévét néz, hanem akkor leül, és akkor játszik. Látjuk, hogy mit játszik, látjuk, hogy mennyit, és hogyha mi ezt úgy gondoljuk, hogy most már elég volt, vacsora van, vagy bármi, akkor ugye ez így szabályozzuk.
3: Gondolom, van ilyen, hogy még 5 percet, most éppen nyerésre állok.
4: Persze, hát ez... azért vannak itt egyezkedések, de elég könnyen elfogadja.
3: Na most itt lesz a nyár, ugye nincsen iskola. Nem biztos, hogy egész nyáron tud táborba menni, vagy le tudja magát foglalni. Itt lesz a játék. Lesznek-e szabályok mások, mint amikor suli idő van?
4: Az a szerencse, hogy egy idő után ő is érzi, hogy sok, és akkor viszont keres magának más elfoglaltságot, illetve hogyha így ki kell ebből a állapotból szedni, akkor persze kell egy kis idő, hogy átálljon, de nagyon ügyesen átáll, és akkor talál magának olyan elfoglaltságot, amiben szintén bele tud mélyülni. Talál mindig valamit.
5: Tóth Dániel digitális nevelés szakértő, pszichológus. Időt semmiképpen nem akar mondani, ne akarja kipréselni a szakértőből, aki egyébként gamer is, tehát mindkét oldalt látja, az előnyeit és a hátrányait egyaránt, hogy legyen mégis valami időbeli, térbeli kapaszkodó.
0: Azt mondanám inkább, hogy sakkozzunk visszafelé. Mennyi alvásra van szüksége a gyereknek? Ehhez mondjuk mikor kellene lefeküdni? Napi hányszori étkezés, táplálkozás az, ami szükséges, vagy mennyi mozgás az, ami szükséges. Legyenek meg azok a tartó pilléri a napnak, amik kellene az egész. egészséges életmódot, és akkor induljunk ki abba, hogy emellett mennyi idő marad. Hogyha mellette van bármi hobbi, akármi más program, az már egy egészségesebb csapás irány tud lenni. És akkor emellett pedig azt kell megnézni, egy alkalommal elég megfigyelni, hogy mi ez az időmennyiség, ami után a gyerek elkezd megborulni. Tehát addig, amíg a sorozat, a netezés, a játék azért akármi után legalább olyan jó állapotban van, mint előtte volt, addig általában jók vagyunk. Ott kezdődik a probléma, amikor azt látjuk, hogy a gyerek utána ilyen tompult lesz, bezombult.

0: kedvtelen, semmihez sincs kedve, vagy egy idegrendszeri túlpörgést látunk, hogy feszült lesz, ingerült lesz, akkor ott érdemes odafigyelni, és akkor itt még mindig ugye nagyon komoly kérdés az, hogy nettó az időmennyiség volt a problémás, vagy ránézni a körmére annak, hogy mi volt az adott tevékenység. Mert például a videójátékoknál is könnyen lehet, hogy egy felfedező, kreatívabb alkotó játékkal semmi probléma nincsen, de amint mondjuk egy kompetitívabb online játékról beszélünk, ahol ugye a másodperc törtész alatt kell reagálni, és nagyon versengő a dolog, és sokszor a kommunikáció is kellőképpen toxikus és agresszív, ott könnyen lehet, hogy fél egy óra után is olyan idegrendszeri állapotba kerül a gyerek, amire azt mondjuk, hogy hú, hát ez nem jó, de ha tudjuk terelni megint csak az ő motiváció mentén olyan játékok, olyan tevékenységek felé, ami jobban harmonizál ővel, ne a divat, vagy a reklámok, vagy a kortárs nyomás hatására játszon a legújabb akármilyen kompetitív játékkal, hanem keresünk neki olyat, amivel ő jól harmonizál, az ő tehetsége akármi mentén lesz neki egy jó gyakorló terep.
1: Kovács Kálmán, a Family Life munkatársa és egyben egyik szervezője volt a mai digitális előadásnak. Meglepő volt számomra, hogy pozitív történettel fordult a szülőkhöz azzal, hogy ön a digitális teret arra használja, hogy kapcsolatot teremt a saját gyermekével.
2: Nagyon reméltem, hogy eljön majd talán ez egyszer, hogy ő megkért, hogy apa, mi lenne, ha játszanál te is velem, ami egy ilyen online sokjátékos felület.
1: Hogy találkozott ezzel a játék térrel?
2: Hát ugye a mi generációnkban még nem volt számítógép. Az első magamnak vettem 17-8 éves koromban, és én akkor kezdtem belefolyni.
1: Hogy nem szippantotta be?
2: Hát azt nem mondom, hogy nem szippantott be. Én azt mondom, hogy a játékok nekem egyfajta menekülési út volt. Egy nehéz gyerekkorból jövök, eléggé eltávolodtam a szüleimtől több
1: okból. Szorongásoldás volt?
2: Bizonyára nem foglalkoztam én az önfejlesztéssel. Én már addigra nagyon sok függőséggel küzdöttem. Tehát maga a játék az csak egy volt, valószínűleg egyfajta szorongásoldás, valószínűleg egyfajta menekülés a valóságtól. Ugyanakkor engem bevonzott a stratégiai oldala, a gondolkodás, a logika.
1: Hát egy csomó fejlesztő és pozitív
2: nagyon sok,
1: része
2: igen,
1: is
2: nagyon
1: van
2: sok
1: ennek.
2: Pozitív része is volt. Tehát például én azon keresztül tanultam meg számítógépet használni először. Az angol nyelven is nagyon sokat fejlődtem.
1: Mégis azt mondta, hogy majd, hogy nem függőségnek számított. Hogyan tudta aztán ezt elválasztani?
2: Egyszerűen, ahogy felelősségem egyre több lett, egyre kevesebb időm lett magamra, ahogy egyre tudatosabbá váltam az életben, és egyre inkább én kezdtem hozni döntéseket, megértettem azt, hogy mik a függőségek, más jellegű függőségeim, és hogy azokkal hogy tudok leszámolni.
1: És akkor hogy nem tiltja, és retteg attól, hogy az ön fia is ezekbe a kanyarokba belesodródjon.
2: Elég sok fiatallal foglalkoztam, és azt láttam rajtuk, hogy amikor a szülők tiltottak dolgokat, akkor abban a pillanatban, hogy eljutottak arra a pontra, hogy már szülőnek nem volt beleszólása az életükbe, akkor az a terület a szabadjára volt engedve, nem alakult ki egy önszabályozás, a 22-25 évesek is pillanatokat elszálltak azokon a területeken, ahol ez nem alakult ki. Én annak vagyok a híve, hogy inkább bukjon el néha ebben a gyermekem, és érezze azt, hogy hullott a célon. Nyilván most még segítséggel, tehát én mint szülő mondom, hogy mit gondolsz? Ez nem volt sok most egy kicsit a mai nap. És akkor van, hogy azt mondja, hogy nem, és akkor beszélgetünk róla, hogy miért nem, mert hogy mások, és akkor mások többet. Mindig ilyenkor megvan ez az évrendszer, de hogy alapvetően mégis úgy vagyok vele, hogy azért éri meg ezt nem tiltani, hanem engedni, de jelen lenni benne, mert sokkal nagyobb az esélye, hogy amikor felnő, akkor már ki fog alakulni egy tudatosabb hozzáállás, egy önszabályozás, amivel ő fogja uralni a kütyűit, és nem a kütyűjét.
1: Azt sosem érzékeli, hogy tulajdonképpen a digitális tér az engem, mint szülőt kirekeszt az ő életéből.
2: Azt hiszem, hogy a digitális tér az most sokkal erősebben csinálja ezt, mint bármi más a múltban. Sokkal gyorsabban és radikálisabban okoz mindenféle problémát a gyereknek. Ezért komolyan kell ezt vennünk. Itt most több dolgunk van ezzel, de én azt gondolom, hogy ezeknek a megoldása sose ott zajlik le ebben a térben. Azért lesz valaki függő, mert valahol a kapcsolódásán esik csorba. Akár a szülővel, akár barátokkal. Tehát a digitális problémák azok nem a digitális területen oldódnak meg, hanem kapcsolati területen.
1: Mennyire vagy rabja ennek?
3: Hát, elég nagyon. Van úgy, hogy nagyon fókuszálok a játékra, és így a külvilágra annyira nem tudok.
1: Mennyi időt veszel naponta az életedből?
3: Hát, ilyen 5-6 órát. Elég sok. Körülbelül úgy fogom fel a dolgot, mint hogyha mondjuk elmennék a barátaimmal valahova, csak hazamegyünk és úgy csinálunk valamit. De például a nyári szünetben, az első 2 hét után már nem tudnak mit játszani, és csak unatkoznak. Nincs mivel, nincs kivel, mert nagy részt az embereknek valahol nyaral. Ezért általában én is el szoktam kezdeni valami hobbiba.
1: bárki könnyen válhat függővé a digitális térben, vagy hogyha megvannak az emberi offline kapcsolatok, akkor nehezebb ebben a térben elkalandozni. Tóth Dániel digitális nevelés szakértő pszichológus.
0: Minél több tartalmas, mély, egészséges kapcsolat van valakinek, az annál egy egészségesebb csapás irány tud övezni. Na most nyári szünetben gondolkodunk, ott nem lesznek meg azok a rendszeres célok, kihívások, feladatok, és esetleg sikerélmény, amit lehetne kapni az iskolai keretrendszerben. Jön egy nagy céltalanság, jön egy nagy üresség, és akkor ehhez képest digitális térben számos módon tud magának találni instant identitást, kihívásokat, sikerélményeket, barátokat, kapcsolódást, élményt, ingert, majdhogy nem mindent, amire szívesen szüksége lehet egy fiatalnak. Tehát ebből a szempontból senki sem garantáltan immunis, abban van inkább különbség, hogy kinek melyik tartalom vagy melyik típus tud jobban betalálni.
1: És ehhez az út szintén az, hogy visszaterelni őket a kapcsolatok világába, minél több élményt szerezni.
0: Nagyon fontos az, hogy a fiatalok is sokszor ugye azt fogalmazzák meg, hogy hát ők kapcsolódnak, mert hogy ők mondjuk barátokkal beszélgetnek online. De az egyik természetes, több ezer évnyi evolúcióval a hátunk mögött, a másik meg egy kvázi eléggé új és életidegen működési mód, hogy én le vagyok cselekelve, mint hogyha mondjuk fekvőgipszel lennék mozgásképtelenné téve, nem tud jót tenni a fiataloknak, és nem csak fizikailag, hanem pszichésen is, hogy a testünk meg az idegrendszerünk nem elválasztható egymástól. De szükségünk van a levegőre, mozgásra, szükségünk van az aktivitásra, és a digitális tartalmak sokszor megadják pszichésen az élmény részét. De ez egy csalás, mert fizikailag nem csinálnak semmit. Aki ma aktív gyakorló szülő, nagy valószínűsége gyerekként még nulla felkészítést kapott a digitális világra. Tehát ember emlékezet óta most először van olyan szituáció, hogy úgy kell a gyerekeket nevelnünk, hogy minket nem készített fel erre senki. Tehát ha valaki erre rálát, érzi, hogy lépés hátrányban van, akkor fontos egy picikét ezért tenni valamit. Nem kell hozzá sok, itt van a nyár, digitális nevelés témakörben lehet utálni cikkeket, videókat, nekem is van rengeteg anyagom kint az interneten. Van erről könyv, ki meg tudja találni azt akár a közösséget, ahol ő neki a számára legszimpatikusabb módon tud ez segítséget, információt, inputot szerezni, hogy ne akarjunk bezárkozni ezzel kapcsolatban. Ne kezeljük úgy, mint ez a mi személyes kudarcunk lenne, hogy csak nekem nem megy, és mindenki másnak igen. Ez minden szülőnek kihívás, tehát kérjünk segítséget, és akkor fogunk találni.
1: Kedves hallgatóink, a digitális neveléssel foglalkoztunk az elmúlt percekben. Műsorunk újra meghallgatható podcaston vagy a mediaclick.hu weboldalunkon. Ha üzennének észrevételeiket, a vendégháznál @mtva.hu e-mail címre várjuk. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. A hangmérnök Schwarz Nóra, a riporter Juhász Tímea és a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is további jó rádiózást kívánok. Belényi Barbarát hallották.

0: A Kossuth Rádió Szegeden FM 90,3. A nemrég elhunyt Ybl Miklós díjas építész Csernyos Lőrinc emléke előtt tisztelgünk egy márciusban készült beszélgetés felidézésével. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
1: Jó estét kívánok, Csat Magdolna, közgazdász, egyetemi tanár vagyok, az este műsor mai házigazdája. Vendégem Csernyos Lőrinc, Ybl-díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, Makovecz Imre tanítványa, a Makovecz Imre Alapítvány kuratóriumának tagja, művészeti szakíró, és nagyon-nagyon sok díjnak a tulajdonosa, ezek közül én most néhányat fel is sorolok, a Magyar Művészetért díj, Kós Károly díj, Ybl Miklós díj, az ÉP Főépítészeti díj, Ezüst Ács Ceruza díj, a Magyar Érdemrend, Lovagkeresztje, Csenged díszpolgára díj, Főépítész életmű díj, a Magyar Művészeti Akadémia nagydíja, most tovább nem sorolom, ha valamit kihagytam, kedves Lőrinc, akkor tedd hozzá. Nem. És egyébként, amiről fogunk beszélgetni, az egy nagyon-nagyon izgalmas témakör, a mestertanítvány kapcsolat, a művészeti nevelés fontossága és a tündérkert mozgalom, amiről még beszélni fogunk. Hát, hadd kezdjük azzal, hogy hogy lett érte Makovecz Imre tanítványa, mióta ismered, hogy ismerted meg, hogy alakult ki köztetek a mester-tanítvány kapcsolat?
2: Jó napot kívánok mindenkinek! 1981-ben ismerkedtem meg Makovecz Imrével. Elég régen volt, első éves egyetemista voltam, épp ott akartam hagyni az egyetemet, mert mondom, hogy ez nem az, amire én készült. Hát az építészkar, a Budapesti Műszaki Egyetemen, ott első fél év után, hogy nekem ez nem ez az építészet, amiről álmodtam. De utána elmentem a kollégiumban egy előadásra, mert mindent meghallgattam, én ilyen mindenevő voltam, és ott volt egy ilyen kopaszodó bajszos ember, és úgy hívták, hogy Makovecz Imre, és mondtam, ja, ez is építészet, akkor építész leszek. És tulajdonképpen én első éves egyetemistaként
1: előadóként volt ott?
2: Vagy? Meghívták a kollégiumban, mert ki volt írtva az egyetemről. Ő nem kívánatos ember volt, a kollégiumban tarthatott előadást. Bent az egyetemen nem tarthatott órát. Ugye ez a 80-as évek eleje volt, 81.
1: És akkor sem még nem tarthatott?
2: Nem, hát nem kívánatos ember volt bőven. És akkor az előadás után oda mentünk hozzá többet magammal, és ő megszervezte nekünk az első visegrádi nyári tábort 81-ben, ami akkor ez egy nagy újdonság volt, hogy két hétig kinn a természetben biztosított minden feltételt, és egy általunk közösen elképzelt dolgot kellett együtt két hét alatt megépíteni. Tehát együtt kellett dolgozni közösségbe, megtanulni azt, hogy nem vágjuk egymás lábába a fejcét, és a többi, és a többi, és Makovecz Imre minden este hozott ki olyan előadókat nekünk a táborban, mert mi ott aludtunk földön, hálózsákba, sátorba, akikről sose hallottunk, Pap Gábor, Molnár V. József. Tehát a magyar, hogy mondjam, az akkori értelmiségnek egy olyan keresztmetszetét, amiről nem szólt a Kádár rendszer. De a Makovecz Imre ebben otthon volt, és rajta keresztül sok minden egyéb dologgal, remek emberrel ismerkedtünk meg, és szép lassan elkezdtünk neki dolgozni, majd amikor elvégeztem az egyetemet, akkor ő létrehozott egy céget, 15 ilyen fiatal zöldfülűvel, mint én, és ez volt a Makónak itt szövetkezett. És mindig a mester is tanítványról beszélt, tehát, hogy már amikor én egyetemista voltam, hogy erre így kell fölkészülni, és amikor beindult ez a kit szövetkezett, rögtön elmondta, hogy 3 év múlva önálló saját cégeket kell csinálni. És megcsináltatta.
1: Tehát az üzleti részét is próbálta nektek elmondani, hogy hogy kell ezt a piacon
2: eladni. És mindig ne alkalmazotti tudattal éljél, fiacskám.
1: Meddig tartott a barátság, gondolom, végestelen?
2: Haláláig. Tehát ugye 2011-ben halt meg, 81-től én először együtt dolgoztam vele, aztán a saját cégemben, társaimmal, ő eleinte adott munkát, aztán később már nem, hanem nyúlt még kisebb, itt fiatalabb fiatalokhoz, de a Szevillai Világkiállítás magyar pavilonját együtt csináltuk, neki köszönhető már a halála után, hogy én a Dubai világkiállítás magyar pavilonját megtervezhettem. Tehát mester és tanítvány. Ez így, és 89-ben létrehozta a Kampis Miklóssal és Kálmán Istvánnal a Kuskároly Egyesülést.
1: Akik voltak, mondja róluk valamit, légy szíves?
2: Kampis Miklós évfolyamtársa építész volt, Kálmán István barátja, de vegyészmérnök. Viszont mind a hárman a Rudolf Steineri antropozófián nevelkedtek, nőttek föl.
1: Miről szólt? Hát, már nem biztos, hogy mindenki tudja.
2: Hát erről most az hát idő rövidsége miatt.
1: Csak a lényeget, ha megmondanád, csak az abszolút.
2: Hát van a teozófia, azt tudjuk azt mi.
1: Azt legalább.
2: Az antropozófia, mondjuk az antró, az az
1: ember.
2: És ez egy Rudolf Steiner egyébként itt született a Kárpát-medencébe, a mai Horvátország területén. Ez egy komoly szellemi új gondolkodás hozott Európába, a hármas tagozódásnak az elméletét.
1: De volt ennek köze, most biztos butaságot fogok kérdezni, de volt valami köze az organikus építészethez, ennek a gondolkodásnak, bármilyen távoli köze?
2: Volt nagyon távoli, Makovec Imrének három mestere volt. Frank Lloyd Wright, ez egy velszi származású amerikai építész, ő írta le először azt, hogy organic architecture. Kós Károly, na őt igen. Nem kell bemutatni,
1: van,
2: és Rudolf Steiner, Kós Károly az a szecesszió századforduló Arts und Crafts mozgalomnak a világhírű képviselője, ugyanez volt Rudolf Steiner az antropozófiával, ő építész is volt, és az ő építészete nagyon hatott Makovec Imrére.
1: És ezt tulajdonképpen tovább vittétek ezt a gondolatot, nem? Ezt
2: hát rajta, Makovec Imrén keresztül, igen.
1: De ez a mai napig él, nem?
2: Persze, hát a mai napig is van a vándoriskola, annak itt 10 évig
1: akkor
2: voltam.
1: Akkor mondja a vándoriskoláról valamit, légy szíves.
2: A vándoriskola az azt jelenti, a középkori céhes mesterek mintájára, itt jön a Kós Károlyi örökség, felveszünk már diplomás fiatal építészeket az Egyesülés irodáiba.
1: Tehát olyanok, aki már végeztek, ez
2: diplomával
1: lényeges.
2: Kell, igen.
1: Van, igen.
2: Három év, az 6 fél év.
1: Igen.
2: És nekik vándorolni kell, ezért 6 fél évet kell különböző irodákban eltölteni, így jön ki a 3 év.
1: Igen.
2: Nem lehet csak Budapesten, el kell menni vidékre, el kell menni Erdélybe. Tehát, hogy a Kárpát-medencét bejárni, és ott megtanulok 6 mesternek a tervezési módszerét, 6 irodának a gazdasági működési módszerét, 6 helyszínt, meg kell tanulnom idegen helyen megélnem, majd a végén nekünk mestereknek kell olyan munkát adni a 3 év alatt a vándornak, amit meg kell tervezni és meg kell építenie. És az a diplomamunka, egy megépült házzal lehet diplomázni. Egy mester, és utána ő szabad lesz, kap egy oklevelet, és vagy csinál úgy irodát, ahogy mi, vagy megy valamelyik mesterrel dolgozni, vagy hazamegy, például az erdélyi vándoraink mind hazamentek, és mesterek a most már ma azok, akiknek még mi voltunk a mestereik.
1: És könnyű találni olyan mestereket, akik fogadják ezeket a fiatalokat, illetve hogy ez alatt ők nem keresnek, nem?
2: De hogy miből nem, fizetést kapnak.
1: Ja, hogy kapnak fizetést.
2: Hát. Tehát én megyek, 6 féle fizetési módszer, rendszer van, szállás biztosítunk nekik. Mondjuk az albérletet.
1: Igen. Nem. Ugye meg kell élni valamiből.
2: Hát persze, nem ingyen kívánjuk. Tehát ők persze nem annyit keresnek, mint mondjuk egy mester, mert hát ő azért az pénzbe kerül, hogy én egy tanítványt kineveljek. Tehát nekem egyszerűbb lenne, hogy egy készépítést alkalmazok, de a dologból a szellemiség veszik ki, hogy akkor az nem tanítvány, az egy alkalmazott.
1: Így van.
2: Nekünk a tanítványa fontos.
1: Lett közöttük hír, lett közülük nagyon híres.
2: Hát Bogos Ernő Csíkszeredából, Dobrosi Tamás, aki az egész felcsúti épület együttes tervezte, meg Jordániába ment ki például, akkor lehet mondani még jó pár embert, hát a szakmában ismerik őket. Így talán, hát
1: na, erre gondoltam, hogy amit...
2: De csomó ívüldíjas építész lett belőlük. Túri Attila, MMA elnöke például. Vagy Siklós Jó Zsef, vagy
1: megy ez
2: tovább.
1: Megy tovább, viszitek tovább. Én tudok egy olyan dologról is, hogy te valamilyen módon kapcsolatban vagy a tündérkert mozgalommal. Az egy milyen mozgalom?
2: Az is tulajdonképpen gyökeredzik ebben. Összeismerkedtem az Őrségben Szarvas József színésszel, aki most már az Egri Színháznak a vezetője, aki más nem tud róla, az Üvegtigrisnek az egyik főszereplője például.
1: Az mi?
2: az egy film.
1: Ugye, Tigris, jaj, bocsánat, én nem láttam.
2: Rudolf Péternek a egyik ilyen három része készült.
1: Mi derül ki rólam, nem láttam az üvegtigrist.
2: Egyébként a Nemzeti Színháznak a művész. Aha. 25 éve készült ez a film, a legelső. Ez egy ikonikus film, a üvegtigris, és például abban is szerepel.
1: Tehát de ő színész ezek szerint is?
2: Eredetileg színész, egy Debrecen melletti tananyáról származik, vett egy házat az őrségben, egy pajtával együtt, és létrehozta a Pajta Színházat. Minden nyáron fesztiválokat szervezett a saját pajtájában, miközben összeismerkedett egy Kovács Gyula nevű pomológussal, ez Alma. Ez régen volt egy ilyen foglalkozás.
1: Pomológus.
2: Igen. Aki őshonos.
1: Almatudós.
2: Nem csak alma.
1: Gyümölcstudós.
2: Gyümölcs. Kárpát-medencei őshonos gyümölcsfákból létrehozott egy ilyen bankot Porszombaton, ahol mindenféle régi, eredeti gyümölcsfákat meg lehet venni.
1: Körbejárta az Kárpát-medencét, és begyűjtött ilyen?
2: Begyűjtötte. Fánkat? Csak almából 456 féle van, tudja, hogy Mátyás királynak melyik volt a kedvenc almája, vagy Petőfi Sándornak melyik volt a kedvenc körtéje. Ezeket.
1: És ezt még utólag fel lehetett deríteni?
2: Igen, igen. Ilyen vastag könyvet jelentett meg, és ő a Szarvas Jóskával kitalálta a tündérkertet, hogy minden falunak a falu határában egy területen a falura jellemző őshonos gyümölcsfákból egy kertet kell létrehozni, el kell ültetni. A legelső Viszákon volt, ahol Szarvas Jóskának volt a birtoka, és azt ő elnevezte tündérkertnek. 90 zömében körtefát ültetett, mert arra az őrségi tájegységre a körtefa volt a jellemző. Na és amikor mi összeismerkedtünk, beszélgettünk, akkor kiderült, hogy ezt a visegrádi mozgalmat a tündérkertekbe el lehet vinni, és a tündérkertekben a gyümölcsfák mellett nyaranta építeni egy-egy kis színpadot, egy-egy leülőt, lépcsőt, padot, kemencekápolnát, és ez indult el a 2000-es évek elején. Ma a Kárpát-medencében több mint 150 tündérkert van.
1: Szóval egy hálózat lett.
2: Hálózat lett, és
1: miért
2: mindenhova.
1: Miért nem lehet erről többet tudni,
2: hát
1: többet
2: ezt
1: hallani?
2: Én nem tudom. Igen. Tehát Visegrádon van, Csengerben van, és mindenhol olyan gyümölcsfákat kell ültetni, ami arra a tájra jellemző. Ez a Gyula kidolgozta, hogy vándoroltak a gyümölcsfák a Kárpát-medencébe. Hogy például egyik faluból a másikba beházasodott egy hölgy, és vitte a saját gyümölcsfáját, és akkor ott telepedett meg 1780-tól, lett az a gyümölcsfa jellemző arra a falura. Most már van Budapesten is ilyen, Óbudán is.
1: Óbudán? Ott oly kertben vagy?
2: Nem, Békásmegyeren, a régi Óbudán, az Ófaluba, a Műfázudvarán van egy tündérkert.
1: Hány fa van ott?
2: 20 körülbelül.
1: És többféle, vagy az mind körte?
2: Nem, minden. Vegyes. Van, ahol szilvafa van, tehát minden, ami jellemző.
1: Ami ott jellemző
2: ami
1: volt.
2: Ami arra a tájra jellemző, tehát nem az, hogy bemegyek a lédünkbe, és ugyanazt a sárga almát veszem meg mindenhol.
1: És valaki egy akármilyen családi házból jelentkezik, hogy van-e elképzelésed arra, hogy mit tudom, én Biatorbágyon régen mit termeltek, akkor ő tudja?
2: Ő megmondja, és ad olyan magoncot, el kell ültetni, 10 év után fordul termőre. Addig gondozni kell, de ezt a településnek, az embereknek kell locsolni, stb. És 10 év után termőre fordul, lehet szüretelni, lehet pálinkát készíteni belőle.
1: Ez egy közösségépítés.
2: Az jól, abszolút.
1: Vagy jól értem.
2: Igen.
1: Ezzel már át lehetne kötni egy másik témához, hogy neked van egy olyan kedvenc témát, hogy művészettel nevelés.
2: Igen.
1: Ez is művészet, amiről most beszéltél én szerintem, tulajdonképpen.
2: Hát
1: de gondolom ez azért nagyobb összefüggésben beszélsz erről a művészettel.
2: Művészet, én nem a magas művészetet. Uh-huh. Az van, kell is. Én a hétköznapi művészetet, ami a hétköznapi általános műveltség, uh-huh. ez kell minden embernek. Tehát
1: mi kell szerinted, mi kell, hogy abban benne legyen?
2: Hát egyrészt ismerni nagyon a múltat. A
1: történelmet?
2: Nem csak a történelmet, irodalmat, mindent. a geológiát, mi van a földben, mi van fönt, mi van körülöttem, és ebből lehet aztán, mint egy fának szétágoztatni az ágait. Igazából azt mondom, hogy az ember agyában az egyik felében ott van az írás, olvasás, számolás. Ezt nyomatják mindenhol. Adatgyűjtéstől kezdve minden megy, minden megy. A másikban, minden embernek agyában ott van a mozgás, a zene és a rajz. Ezt nem szokták. Na most, ha egy iskolában, mint ahol én például tanítok, ugyanez a három ugyanolyan erővel van jelen, mint az első három, mert a kettő egymás nélkül nem megy. Tehát nem művészeket kell nevelni, hanem hogy én tudjak rajzolni.
1: Kerek embereket, kerek, nem?
2: Tudjak énekelni. Ne féljek énekelni. Ne féljek táncolni, mert rengeteg fiatalban az van, hogy én ez béna vagyok, ez nem értek. Mindenki tud rajzolni, énekelni, táncolni. Tehát én rajzoltatom a gyerekeimet az építészet történeti óráimon. Az iskolában nem lesznek építészek, de mivel 13 éven át rajzolnak minden nap, mindent le tudnak rajzolni, csak rá kell ébreszteni, hogy ez a hétköznapi érdemes, művészettel jó, való nevelés.
1: Nem ebben, nem ezt látják maguk körül. Tehát tényleg úgy, hogy mondom, hogy én elég régen az oktatás világában élek, és tényleg egyre inkább ez a matematika, reál tárgyak, ez kell a cégeknek, holott ráadásul nem is igaz, mert a cégek egyre inkább most már azt mondják, hogy szükségük lenne olyan emberekre, akik tudnak kommunikálni a másikkal, együttműködni a másikkal, van érzelmi empátiájuk, meg rá tudnak hangolódni egy másik emberre, és az nem megy úgy, hogy csak az egyik oldalával, egyik oldalát fejlesztjük az ember agyának. Úgyhogy, és ezt nálad ott az iskolában, ahol tanítasz, ez egy középiskola, ugye? Középiskola. Hogy ott ezt jó néven veszik, elfogadják, mert ugye nem hallja az ember, hogy ez jellemző lenne a közoktatásban, ez a fajta szemlélet.
2: Hozzáteszem, én nem állami iskolába tanítok.
1: Ez egy magániskola.
2: Hát egy Waldorf iskolába tanítok.
1: Ja, értem. Aha.
2: Hát az nem állami, de ott ez... ami Waldorf iskolától Rudolf Steiner hozott létre. Igen. Visszacsatolva, hogy mi az antropozófia minden. A Waldorf pedagógiát az Rudolf Steiner hozta létre még az 1900-as évek elején.
1: Én azt gondolom, hogy ez a kiegyensúlyozottság, ez szerintem minden területen előnye egy embernek.
2: Persze.
1: Bárhova megy el dolgozni, bármilyen területre. Ez egyébként most elkezdtem azon gondolkodni, hogy ugye itt van a mesterséges intelligencia, amelyik egyrészt tényleg ilyen kemény, reál tárgynak tűnő valami, és nagyon nagy téma mostanában, hogy mennyire fog ez beszivárogni a művészeti világba is, és esetleg átvenni a szerepet még ott is, hogy majd kreatív dolgokat is majd el lehet várni tőle. Te ezt hogy látod, hogy ez veszély, lehetőség, probléma, egyáltalán igaz ez? Most csak hagyd mondjam gyorsan, hogy tegnap olvastam egy nagyon érdekes amerikai cikket, és az volt benne, hogy sok mindent bele lehet táplálni a mesterséges intelligenciába, de gyakorlatilag, ha arra gondolunk, hogy azelőtt az idő előtt, mielőtt a Beatles megszületett, összes adatot összegyűjti a mesterséges intelligencia, és utána azt mondják neki, hogy írjál egy olyan számot, amelyik, és akkor a Yesterday számnak a jellemzőt beadják, nem tudja megteremteni ezt a dalt, hogy Yesterday. Ez kellett a Beatlesnek, énekeseknek a személyes érzelme, háttere, stb. Szóval mi a véleményed?
2: Hát eleve az adatgyűjtés az a francia forradalom óta van. Akkor kezdtek el adatot gyűjteni, egységesítették a mértékegységeket, stb. És attól van minden statisztikánk. De a statisztika a száraz tényeknek a, hogy mondjam, gyűjtemény. Minél több van, annál többet tud egy mesterséges intelligencia, de az érzelmet, a szellemet, tehát amikor csak visszamondom.
1: Empátiát.
2: Mit tett volna Makovecz Imre ebben a helyzetben? Mondom, fogalmam sincs. Nem tudom, mert képes volt arra is, hogy mindenki azt mondta, hogy ezt tette volna, és 180 fokkal ellentétesen. Ezt nem, ugyanez van a zenében is, tehát az, hogy az a szellem, az az érzelem, az nem pótolható csak adatbázisokkal, vagy adatközpontokkal, mert erről szól a mestersége, intelligencia jelenleg. De hol van ebbe a szeretet? Hogy írok le egy képlettel? Nem tudom, tehát hogy miért van az, hogy én azt mondom, ez szép, ez meg nem szép. És én ebbe leszek szerelmes, ebbe a lányba, vagy abba?
1: Nem, én ilyen nem, vagyok.
2: Mert én ilyen vagyok. Hát, igen. Tehát van egy olyan megfoghatatlan része a mesterséges intelligenciának, amit szerintem nem biztos, hogy el tud érni. Lehetünk gyengébbek, rosszabbak, kevés tudással, vagy kevesebb tudással, mert amíg én kombinálok valamit, a mesterséges intelligencia megcsinálja 2 tized milliómod másodperc alatt.
1: De az ötlet, ami eszedbe jött, azt nem fogja tudni.
2: De mikor jut eszembe az ötlet? Igen. Én például csomószor akkor jut eszembe, amikor éppen félálomba vagyok.
1: Vagy éppen álmodok.
2: És igen. Ha emlékszem,
1: na, tud álmodni, vajon a mesterséges intelligencia?
2: Nem tudom. Ezt nem tudom. Tehát rengeteg olyan kérdés van, de tény, hogy kell. Csak nagyon vigyázni kell vele.
1: Hogy mire használjuk, így van. Hát erről még lehetne beszélni. A mai vendégem Csernus Lőrinc, Ibl-díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, Makovecz Imre tanítványa, a Makovecz Alapítvány kuratóriumának tagja, művészeti szakíró volt, akivel a művészettel nevelés fontosságáról, a mester-tanítvány kapcsolat erejéről és a tündérkert mozgalomról beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az este műsor mai házigazdája, Csat Magdolna közgazdász, egyetemi tanár. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok!
0: A nemrég elhunyt Ibl Miklós díjas építész Csernyos Lőrinc emlékét idéztük egy márciusban készült beszélgetés felidézésével. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Hírek egy órakor, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Brieska Dániel. Átfogó a korrupció felszámolását célzó programot hirdetett a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, a program fontos eleme lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal, amely más hatóságoktól is magához vonhat majd ügyeket, és használhatja majd a rendőrség erőit, az ügyészséget, a NAV-ot és minden rendvédelmi szervezetet. Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon megszűnne Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. A kormány.hu oldalon már elérhető a tervezet, amelyben szerepel a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetése, valamint a képviselői mandátumok 12 évben korlátozása is. Andy Burnham lett az új brit miniszterelnök, a munkáspárt politikusa, Manchester volt polgármestere, azután tette le az esküt, hogy lemondott a párt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is megszűnt. Az elmúlt hetekben több munkáspárti képviselő nyíltan követelte Keir Starmer távozását. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Elindult a 10. jubileumi Fekete Madonna zarándokvonat a lengyelországi Częstochovába. A pálos rendiek által szervezett úton közel 500-an vesznek részt. A hívők az ottani Szűz Mária kegyhelyet keresik fel, majd Krakóban Mindszenti József herceg prímás szobrát is megkoszorúzzák. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 000-en kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágota falván. Egy sporthír, gond nélkül vette az első akadályt Wimbledonban Piros Zsombor, a magyar játékos 6-2-6-2-re nyert a bolgár Iván Ivanov ellen a selejtező első fordulójában a londoni füves pályás nyílt teniszbajnokságon. Végül az időjárásról, ma is sok lesz a napsütés, már csak szorványosan fordulhat elő zápor, zivatar, a szél mérsékelt marad. Hajnalban 15-20, napközben 30-35 fok várható, a következő napokban is folytatódik a kánikula.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
2: Elment a Mesti. Nincs már velünk a magyar néptánc megújítója. 96. életévében elhunyt Tímár Sándor, a nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas koreográfus, táncpedagógus, a Csillagszemű Gyermektánc Együttes alapítója, akinek hallatlan gazdagságú életművét a néptáncosok nagy családja élteti tovább. Most egy korábbi beszélgetésünk felidézésével a néptánc művészetünket az egész világgal megismertető mester előtt hajtunk fejet.
0: Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
3: Éljen Tímár Sándor a Mesti, aki nélkül nem lenne, vagy nem ilyen lenne a Tisza Tánc Együttes, a Bartók Tánc Együttes, a Magyar Állami Népi Együttes, na meg a Csillagszemű. Aki nélkül nem lennének a komoly karriert maguk mögött tudó tanítványok, alkotók, táncosok, pedagógusok, aki nélkül nem lenne híres, világörökséges táncházmozgalom, és még világhíresebb magyar néptáncoktatás. Éljenek a híres koreográfiák, és éljen a páratlan, arány és stílusérzékű Tímár Sándor, aki nélkül nem lenne, vagy nem ilyen lenne a mindig tomboló sikerrel az ő csodálatos, titokzatos törvényei szerint színpadra állított autentikus magyar néptánc. Bévát, hajtsunk fejet a Mesti előtt most! Köszöntöm Önöket, Csűrös Csilla vagyok. Névtelen híve méltatta az iménti szavakkal a világhálón vendégemet, a néptánc anyanyelvünket világhírővé tévő mestert, amikor a Kossuth és Magyar Örökségdíjas koreográfus, táncpedagógus a nemzetművésze lett. E köszöntőnél illőbbet, igazabbat nem mondhatunk ma, Timár Sándor 90. születésnapján sem, akivel beszélgetésünk még a mainál sokkal jobb egészségi állapotában készült, és akit ma számos barátján, tanítványán, hívén kívül felesége Timár Böske, 6 gyermeke, 11 unokája és 2 pici dédunokája ünnepel. Kis Krisztina, Timár a Mesti című a Püski kiadónál, éppen jeles napra megjelenő könyve pedig nem csak neki, hanem nekünk is ajándék. Ez mi volt?
4: Egy kis ritmus. Ez ugrott ki a véremből most hirtelen. Igen. Improvizáltam. Hova csücsülje?
3: Oda üljön le, velem szembe, parancsoljon.
4: És benne lesz a felvételbe?
3: Hát szerintem legyen benne, jó. Nem? Van olyan nap, amit tánclépés nélkül tölt el?
4: Nincs. Mindig.
3: Melyik a kedvenc tánca? Van ilyen?
4: Mindegyik tánc kedvencem. Ha most is újat fedezek fel esetleg valahol, valamilyen módon, akkor azt lefilmezem gyorsan, és aztán gyakorolgatom, csinálom.
3: Meg se kérdezzem egy ilyen életmű után, hogy vajon bánja-e, hogy nem orvos lett?
4: Hát ezzel orvoslom magamat. Ez gyógyszer. A tánc a legjobb gyógyszer. Összejártam egész Kárpát-medencét, rengeteget filmeztem, és filmről tanulgattam az újabb és újabb táncokat, és ebből nagyon gazdag műsorunk is készült, és nagyon sokat mutattunk a világba is. Legtöbbet Japánba jártunk. Nem csak szerepelni, hanem tanítani is, vagy 800-szor.
3: Ez biztos, hogy hosszú út vezetett az ugartanyáról Japánba.
4: 2-3 éves voltam. Anyukám papája, nagypapám, szeretett énekelgetni, és én akkor már mocorogtam rá. A leánytestvérek, mert 6-an voltak összesen, ők is énekeltek és táncoltak. Ez tetszett nekem, és aztán volt néha családi ünnepség, bulatság, táncolás, és nagypapám mutogatta a figurákat nekem.
3: 2-3 évesen?
4: Igen, igen, igen. És miután mások is táncoltak, akkor azt a mást is megtanultam, nem csak a nagyapámét. Sőt, hogyha jött vendég, akkor mondták, hogy kiskölök, még járjálom táncot, és akkor mutattak ki. És anyukám még 6-an voltak testvérek, és mindegyik citerázott, és jó citera zene szólt. És hogyha hát a lakodalomba mentünk, akkor ott volt zenekar, akkor ott én is beugrottam, és elkezdtem járni, táncolni. Ez Szolnok mellett Alcsiszögön volt. Nagyon élveztem, hogy kimentünk az udvarra, ott láttam a gémes kutat, oda vitte apám ki a teheneket és a lovakat itatni, adta nekik a zöld ételeket, füvet, amit kaszált. Voltak malacok is, azt is etette. Segíteni kell, hozd ide a vödröt, hozd ide a söprűt, szóval ilyeneket, mint kisgyerek, segítettem már neki.
3: Édesanyja?
4: Ő pedig kavarta a levest.
3: Azért kérdezem ezt, mert úgy tudom, hogy meghatározó évek voltak az életében azok, amiket ott töltött a tanyán, és nehezen is szokta meg a várost aztán, amikor bekerült Szolnokra a gimnáziumba.
4: Igen, hát ott már egy kicsit más volt a világ, de azért az volt a szerencse, és az volt a jó, hogy ott is lett tánccsoportom, cserkész csapat is elkezdett táncolni velem. Jöttek vendégcserkészek, Debrecenből Béres Andrássék, azok már akkor nagyon híres táncosok voltak, és tanultam azoktól is táncokat, azután elindultam a falvakba, bekereszkedtem a lakodalomba, akkor láttam, hogy ott mit táncolnak, és állandóan tanultam, gyűjtöttem, és a Szolnoki gimnáziumba, a tánccsoportba rögtön vezetőnek törtem előre, mert annyira én voltam a gyakorlottam.
3: Gyűjtött, figyelt, tanult mindent kicsi gyerekkorában?
4: Persze, persze. A tánc az tulajdonképpen, nagyon sajnálom, hogy a civilizált világban az emberek nem tudják, hogy az milyen fontos dolog. Az egy nagyon fontos beszélt nyelv, idézőjelben, a tánc.
3: A néptánc anyanyelv?
4: Igen, minden népnek megvan a maga anyanyelve a táncba, és gyakorolja, ha nem gyakorolja, az elég nagy baj, mert az sokat nevel a gyerekbe, és gyorsan fejleszti, egészségnek is jó, gondolkodásnak is jó, mert gondolkodik, hogy most melyik figura következik, hogy is kell, mint is kell. Ha mással táncol, vigyázni kell, hogy bele ne rúgjon.
3: De azt mondja meg, ha ennyire a tánc volt az élete apró gyerekkorától, akkor miért akart az orvosi egyetemre felvételizni?
4: Nem is tudtam, hogy tud erről, mert láttam az orvos bácsikat tevékenykedni a az tetszett nekem, de azért nem lett semmi szomorúságom, hogy a tánc mellett kötöttem ki, és maradtam.
3: De azért fájt a szíve, nem, hogy a színművészetén koreográfia szakra nem vették föl?
4: Igen, igen. Hát, mert apám kulák volt, ez volt a baj. Annak számított, akkor még ez nagyon fontos dolog volt, szomorú voltam. Viszont pótoltam az iskolai tánccsoportán, és elkezdtem csinálni a koreográfiákat, fesztiválokon, díjakat nyertünk. Már akkor is a szomszéd országokba, külföldre is lehetett menni, nagyon messzire, nem? Aztán telt az idő, az egyik alkalommal Angliába szerepeltünk egy fesztiválon, mikor vége lett, utána volt egy fogadás, és oda jön egy japán úr. Úgy hívták, hogy Yutaka Harada. Ő a Fukuokai TV igazgatója volt, és a Japán Táncszövetség elnöke. És mondja, Böske tolmácsolt.
3: A felesége?
4: Hogy, igen, hogy kimennék-e Japánba a testvérnéphez magyar táncot tanítani. Igen, hamarosan jött egy meghívó levél, és akkor Böskével kimentünk, és elkezdtük tanítani a japánokat.
3: Azóta
4: több mint 80-szor, rengeteg tanítványunk lett.
3: Ők ennyire testvérnépnek tartanak bennünket?
4: Igen, igen, igen, nagyon. Tehát mi is Ázsiából jöttünk el, és akkor biztosan ott lehetett ez a kapcsolat, de hát arra már nem emlékezhetem, mert még akkor nem értem, hogy hogy is volt. De biztos, hogy így volt, hogy az ázsiai néphez tartoztunk mi is.
3: De arra viszont emlékszik, hogy ez már, vagy még a Bartók Néptánc Együttes idejében volt, amiben ugye 25 évig tevékenykedett?
4: Igen, ott kezdtem. Kodály Zoltán neve már más együttesnél foglalt volt, és én úgy döntöttem, hogy az én csoportom neve Bartók Béla lesz, mert olyan szépen foglalkozott a magyar muzsikával, és ebben a szellemben nevelkedett ez az együttes, és világhírű is lett, hála Istennek.
3: 58-ban alapította ezt az együttes, igen, meglehetősen, igen, igen, vérzivataros időkben. De azt hiszem, hogy a maga életét mindig a tánc töltötte be és ki oly mértékben, hogy a világ zajai, konfliktusai, bánatai nem nagyon juthattak oda be.
4: Oda nem. A Bartók együttes nagyon jó közösség lett. Hivatalos helyek is elismerték ezt, és hívták az együttest szerepelni. A legkisebbek olyan 2-3 évesek voltak, mint mindig, és ahogy növekedtek, egyre jobban megtanulták a táncokat, és nagyon örültek a vendégek, amikor ilyen kicsi apró legényeket, leányokat láttak táncolni. A lelki viráguk sugárzott belőlük.
3: Az bizony, a lényeg?
4: Bizony, bizony.
3: Bartók Román Táncok című műve ezt az időszakot idézi.

0: az is a Timár módszernek a lelke lényege, hogy már egész kicsikorban kell elkezdeni?
1: Hát mikor kezdjük beszélni? 20 éves korunkban? Nem. Kicsikorunkban tanuljuk meg az anyanyelvet, a szülőföld nyelvét, és azután hozzá tanuljuk a többi más nyelvet is. Ez történik a tánc esetében.
0: Mikor tudatosodott önben, hogy egy egészen új módszert dolgozott ki, amit aztán papírra is vetett, és ami aztán a táncházmozgalom megújítója, elindítója is lett?
1: Hát ez azért volt nagyon fontos, mert nagyon szerettem a táncot, és nagyon megnyugtatott, amikor megtanítottam valamit, ahogy az egész testükkel, arcukkal, agyukkal részt vettek ebbe a dologba. Fiúk, lányok összehangolódtak egymással, vagy fiúcsapat, vagy leánycsapat, mert a karikázó talányok azok maguk körébe táncolták, a fiú legények egyesével virtózkodtak, mutogatták, hogy ők mit találtak ki, és mit tudnak, mert amit tanítottam, azt aztán ők maguk is tovább variálgatták. Ezekben a dolgokban jó barátom volt és segítő Martin György, akivel a SZOTT együttesben együtt is táncoltunk. Vele sokszor együtt mentünk el gyűjteni. Először a Galga vidékre jártunk, tehát Budapest környékére, aztán egyre távolabb, egyre messzebb. Sajnos Erdélyben nem jutottam ki, mert még nekem nem volt útlevelem, mert apám kulák volt és nem adtak útlevelet. De Martin György kiment, meg jött ide sok erdélyi ember. Emlékszem rá egyszer, hogy a Dózsa György téren láttam, hogy széki ruhában házas pár ballagott, és mondtam, hogy jöjjenek már el, mutatok egy táncegyüttest, és mutassák meg, hogy hogy táncolták a széki táncot. Eljöttek oda, elkezdtek táncolni, és utána megszólalt a zenekarunk, és akkor mi is táncoltuk, és meglepődtek a székiek, hogy mi is tudjuk az övéket. Hát mondtuk, mert már sok más vendég járt itt, meg félbelül is láttuk. Táncgyűjtésekkor nem csak a figurákat kell ellesni, hanem meghallgatni, hogy hogyan beszélnek az emberek egymással, hogyan énekelnek, mit énekeltek, ha egymással beszélnek, mit tárgyalnak, és hogyan viszonyulnak, és ebből nagyon sokat lehet tanulni, mert a tánc az nagyon segíti a közösség kialakulását. Én úgy látom, hogy a faluból kezd eltűnni a tánc, és a városba kezd föléledni, és megmentik azt, ami a faluba megszületett. Hála Istennek nagyon-nagyon sok érték van, és nagyon sok táncegyüttes, és egyre jobban szaporodik, és az óvodásoknál is tanítják, úgyhogy időben a vérükbe kerül a hagyomány, és ez nagyon nagy dolog.
0: Igazából a néptánc anyanyelv valami olyasmi, mint az anyanyelv és az idegen nyelv tanulás viszonya?
1: Hát ez nagyon sok mindenben hasonlít egymásra, mert a beszélt anyanyelv is szavakból áll, a tánc és figurákból áll, és azokat kell tudni, hogy mi mihez kapcsolható a táncnál is. Na, ez nagyon fontos, mert nem össze-vissza lehet táncolni. Ennek is meg van falvanként, tájanként a szabály, hogy hogyan kell egymáshoz kapcsolni ezeket a figurákat, és hát először a kicsi gyerekek is egy-egy tánclépést megtanulnak, azután megtanulják az összekapcsolást, aztán megtanulják azt, hogy táncolnak egymásra, akár két fickó egymásra szembe, vagy elkapja a kislányt és pörgeti, forgatja. Szóval ez nagyon jó plusz beszéd nyelv, mert ezzel nagyon sok kapcsolat alakulhat és formálódhat ki, mégpedig nagyon pontosan és nagyon jó a tánccal. Közben van dal is hozzá, azt is énekelik. Leány, fiú, vagy két fiú, jó barát, vagy a leányok körbálnak és karikáznak, és a fiú kívülről bábulják őket, hogy melyik a legügyesebb. És akkor azt kapja el, aztán a páros táncba is táncol vele. Akkor ezzel fölépül egy idősebb társadalom, és ebből egy ország is épülhet föl.
0: Ez a célja?
1: Hát igen, mert minden vidéknek és országnak megvan a maga táncnyelve. A nyugat-európai egészen más, mint a miénk, mert mi Ázsiából hoztuk az alapelveket és a gyökereket. Nagyon mást. Hát a nyugat-európai polka, porka, vadszer, aztán ott már egészen másképp táncolták. Más volt a szokás, más figurák, a viselet is esetleg más volt, de az emberek azért hasonlóak voltak a szomszéd faluihoz, rendes emberek voltak, és a táncnyelvvel beszélgettek egymásnak.
2: Szóvidéki táncokkal érzékeltessük most mindent.

0: Ferenc tükrözi a nép lelket, a nemzet karakterét?
1: Igen.
0: Akkor a magyar milyen ember a tánca alapján?
1: Sokoldalú, gazdag lelki világú, okos ember.
0: És ezt kell megtudnia a világnak?
1: Igen, egyre többen vagyunk, mert mi a módszert kezdjük terjeszteni, és az a világ minden táján elterjedt. Ez nagyon érdekes. De ez nem azt jelenti, hogy az ő saját maga táncát nem kellett, hogy táncolja, dehogy nem, azt is, hanem pluszba megtanulja, mint ahogy a beszélt magyar anyanyelvünk mellé angolt vagy franciát megtanulunk, hát ugyanez történik a tánc esetében is, és ez nagyon-nagyon fontos dolog, és ezzel az ember és tájak kapcsolata, vagy hazák, tehát országok kapcsolata alakul, formálódik. Azt a táncot, amit mi táncolunk, csinálunk, nagyon sok helyen ismerik a világ minden táján szinte. Azért is, mert könyörögtek, hogy tanítsátok meg nekünk is, akkor Böske szervezett nemzetközi tanfolyamot, ahol külföldiek jöttek, és megtanulták a magyar táncot, és elvitték a világ különböző helyeire.
0: Más ember lesz az, aki ismeri a néptánc anyanyelvét, mint aki nem?
1: Azért is, mert könyörögtek, hogy tanítsátok meg nekünk is, akkor Böske szervezett nemzetközi tanfolyamot, ahol külföldiek jöttek, és megtanulták a magyar táncot, és elvitték a világ különböző helyeire.
0: Más ember lesz az, aki ismeri a néptánc anyanyelvét, mint aki nem?
1: Azért is, mert könyörögtek, hogy tanítsátok meg nekünk is, akkor Böske szervezett nemzetközi tanfolyamot, ahol külföldiek jöttek, és megtanulták a magyar táncot, és elvitték a világ különböző helyeire.
0: Más ember lesz az, aki ismeri a néptánc anyanyelvét, mint aki nem tudja használni?
1: Lekezd nagyon-nagyon sokat nevel rajtunk a táncolás. A két barát együtt táncol, próbálják egymást túl teljesíteni táncfigurákkal, vagy táncolunk a lányjal, összekapaszkodunk. Először messze vagyunk egymástól, csak a kezet fogjuk, aztán közelebb húzzuk, átöleljük, és úgy pörgetjük, szédítjük a nőt. És akkor alakul a barátság.
0: Sok nőt szédített életében?
1: Nagyon. Már csak táncos módra értem, nem másra.
0: Hát igen, egyébként hűséges Timár Böskéhez már nem is tudom hány évtizedet.
1: Igen, igen. Szép családunk van, 5 fiú és egy leány, de mindegyik nagyon jó táncol, és tanítják a táncot, akármilyen más mesterségük is van, ezt még pluszba használják, és segítenek nekünk is, meg akik táncolni akarnak, azoknak is. Jaj, és ennek a módszer ennek az egészét le is írtam már.
0: Ez a néptánc nyelve könyv, aminek a borítóján az, igen, egyik kis Tímár fiúcska ropja éppen.
1: Igen, kanásztáncot.
0: Bőgatyában.

0: Van, bottal a kezében.
1: Igen, és a Táncköltészet című könyv az, hogy hogyan kell a megtanult táncot kompozícióba építeni, költeni. Hát abban ez a módszer leírva az óvodásoktól a hivatásos táncosokig. Ez mindenkire vonatkozhat, és ez tankönyvek az iskolákban. Amikor táncolnak a táncosok, akkor szabadon rögtönözve úgy mondjuk, hogy improvizálják a táncot. Viszont ha ezzel föl kell menni a színpadra, a nagy közönség elé, akkor azt egy jó formába kell önteni, nem össze-vissza kuszáltan kell.

0: festmény is komponálva van, meg a költészet is komponálva van, ugyanúgy a táncot is komponálni kell. Azért mondjuk táncköltészetnek.
1: A Tímár Akadémia, hogy mindezt ne csak az általános és középiskolákban.
0: És nemzetközi, ha kell, tolmácsolunk, de ha nem sikerül valamilyen nyelven beszélni, akkor mutogatjuk a lábbal, hogy mit kell csinálni.
1: Nagyon előre szaladtunk az időben, mert a Bartók Táncegyüttes után még azért elég sok minden történt.
0: A Bartók Együttesem, ez nagyon fontos volt, viszont Rábai Miklós, mikor az Államegyüttes vezetője meghalt, akkor mivel a Bartók Együttessel nagyon nagy sikereket értünk el, rögtön fölkértek, hogy vezessem az Állami Népegyüttest.
1: Akkor már mesternek hívták, Tímár Sándor?
0: Igen, 14 évig voltam ott. Mikor ott befejeztem a próbát, akkor mentem tovább egy másik csoporthoz, kultúrházba, ott szólt a zene, akkor elkezdtem tanítani. Párhuzamosan megvolt az a kettő egymás mellett.
1: A néptánc és a balett is egytőről fakad?
0: Úgy kerültem a balett intézetbe, hogy látták, hogy hogyan táncolok, meg látták a Bartók Együttest is, és az igazgatóság azt mondta, hogy elvállalnám, mert ott a balett mellett volt néptánc tagozat is, hogy azt tanítom. Elvállaltam is. 3 osztályt neveltem ki, és a mai hivatásos táncegyütteseknek a vezetői mind azok lettek, akiket én tanítottam. Azok szereztek meg olyan táncos műveltséget és koreográfia készséget. 4 hivatásos és együttesünk van most is, és ezeknél is az a módszer, amit én kialakítottam, azt használják a volt tanítványai. Ez olyan, mint a kis bokor kinő, vagy egy fácskot megnő, és nagy lombjai lesznek, és erdőcske lesz. Hát ugyanúgy alakult a tánc tovább terjesztése is, éltetve Magyarországon is, és a távolabbi világrészeken is. Amikor nyugdíjba kellett mennem, akkor Böskével úgy döntöttünk, hogy azért mégis csináljunk is gyerekcsoportot. Ezt azért is kellett, mert az Állami Egyetemen, amikor dolgoztunk, sok szülővel eljöttek a gyerekek oda, és ott nézték, hogy a papa, mama mit táncol, és ők is ott próbálgatták, és ez nagyon megtetszett nekünk, és tanítgattuk őket is. És akkor úgy döntöttünk, hogy akkor ebből a sok gyerekből, aki már így is elkezdte tanulni, ide hívjuk, tanítjuk őket táncolni, és ez lett a csillagszemű táncegyüttes, mert a táncörömtől csillogott a szemük.
1: Tudja, meglepett engem, mikor lapozgattam ebben a Néptánc nyelven című könyvben, hogy olyan mindenre kiterjedően írta le a gyerekekkel való foglalkozás menetét, hogy még arra is figyelmet fordított, hogyha vége van a foglalkozásnak, akkor zenére kell fegyelmezetten kivonulni, hogy a tanár a közlendőit mikor mondja el, hogy mikor legyen játék és a gyerekek szíve szerint való tánc. Ezek mind fontos részei a tanításnak?
0: Kötelező részei, nem fontos, kötelező, mert ha nem csináljuk, akkor a közösség széthullik. Ez a közösséget összehangolja, és az összehangolt közösség pedig szép művészetet tud éltetni és gyarapítani. Mert a táncnak ez is a dolga, hogy kapcsolatot találjon két ember, vagy két ember közösség. Az nekem olyan jó esőérzés, hogyha harmonikusan együtt lévő embereket láthatok, akár beszélgetni, akár együtt étkezni, akár együtt táncolni és mulatni.
1: Lapozgatom itt a Csillagszemek 20 éves fennállására készült jubileumi emlékkönyvet. A modern öltözék és a szép hagyományos viselet olyan jól megfér egymással. Megváltoznak ezek a gyerekek, ha ezt a ruhát veszik föl?
0: Muszáj, mert nem lehet görnyedni benne, hanem kihúzza magát, a legények különösen vigyáznak erre, kalap lenessel, a fejéről, a lányok mosolyognak, szépen fonják a hajukat, nagyon jó az összkép, nagyon szeretik a viseletet és élvezik. Megnézik a tükörbe magukat, hogy néznek ki abba a ruhába, és azt mondják, húha, ez nagyon szép.
1: Mit szeret jobban, táncolni, vagy pedig oktatni a táncot?
0: Mind a kettőt. A kettő nagyon szorosan összetartozik, mert ebből nem lett volna ilyen világhírű terjedés, hogyha én ezt nem vállaltam volna, meg a feleségem is, meg a gyerekeim is, meg a tanítványaink is.
1: Milyen érdekes, hogy a Kodály módszer szinte népszerűbb külföldön, mint Magyarországon, illetőleg most kell talán újra tanulnunk. Viszont a Tímár módszer sokkal szerencsésebb, hiszen hát, itthon igen. Is népszerű, és ugyanakkor külföldön is nagyon, egyre bővülő nagyon, tábora nagyon. Van.
0: Így van. Tulajdonképpen a világ minden táján tudnak erről.
1: Új-Zélandon, Brazíliában is.
0: És minden nép ennek a példája nyomán a magáét is ápolja. Fontos, hogy mindegyik a magáét jól tudja, és azzal tud kapcsolatot teremteni a szűkebb közösségbe, a távolabbi közösséggel is. Mert a magyarok hajlamosak arra, hogy más népekkel kapcsolatokat tartsanak, és ez nagyon nagy dolog. Volt Csillagszemüben egy ilyen családi összejövetel, zenekar muzsikált, táncoltak a gyerekek, éppen kalotaszegi tánc zene szólt, és hallom, hogy mögöttem remek nélkül ropog valaki, figurázik. Hátra nézek, hát ott van egy fiatal ember, és járta a kalotaszegi regényest, és kiderült, hogy az egy ausztrál fiú volt,

0: Kérdezem, hogy kitől tanultad? Nem tetszik emlékezni? Anyukámat tanította. Dunántúlon volt egy tanfolyam Magyarországon, és ő hozta ki, és azóta én is táncolom, és nagyon sok magyar társamnak is megtanítottam, de olyannak is, aki nem magyar. Az biztos fontos és jó, hogyha érkezik egy külföldi és éppen táncházban, akkor kicsit körülnéznek, a fiúk kinéznek egy jó leánykát, akkor elkapják, táncolnak vele, mert már ők is tudják a magyar táncot, és ezzel a táncnyelvvel beszélgetnek egymás.
1: Hogyan születnek az új koreográfiák?
0: Hanyat fekszek az ágyra, és elkezdek gondolkodni. Dallamok forognak a fülembe, és a mozdulatokat elképzelem hozzá, és amikor fölállok, akkor magam is gyakorlom először, és aztán, amikor jön a próbán a találkozás, akár gyerekekkel, akár felnőttekkel, akkor elkezdem ugyanazt átadni nekik.
1: Melyik a legkedvesebb koreográfiája?
0: Egyik legkedvesebb a Fehér Lilium szál, az legelső koreográfiám, amit csináltam még szinte gyerekkoromban. Az egy gyerekjátékra épülő, fésülködő, mosakodó, egymást pörgető kis játékocska volt ez a gyerekeknél, amit én láttam, és akkor ebből csináltam egy koreográfiát, és a mai napig is szerepel a műsorainkban.

0: tudná képzelni máshol is az életét?
1: Egy rövid időre. Nagyon sokszor kellett itt-ott lenni egy-egy országba, és nagyon élveztem a közösséget is, de a tájat is, amit én ott láthattam. Mindenhol a természetben is gyönyörködni lehet, az is a mi világunk. De a legfontosabb nekem a szülőföldön. Élni itt akarok, és temetőbe itt menjek.
0: Ó, hát még addig rengeteg dolga van szerintem.
1: Igen. Csinálom is.
0: Mindig ilyen mosolygós volt világ életében?
1: Azt hiszem, igen. Meg kellene kérdezni a régebbi embereket, hogy hogy látott engemet. Biztosan a fényképek így igazolják ezt. Nagyon szeretem a tanítványokat, és jó kapcsolat alakul ki. Ha valakinek valami problémája van, mert kritizáltam a táncát, akkor előbb-utóbb rájön, hogy tényleg igaza volt a mestinek, és akkor megtanulja, megcsinálja rendesen, és akkor ő is nagyon boldog.
0: Mire a legbüszkébb?
1: Arra, hogy ez, amit mi csinálunk, az a világ minden táján ismerős már, tudnak róla, és ezt a példát követik, tisztelik a magyarokat. És ezt értettem föl, és a mai napig is ezt folytatom, ezt nagyon fontosnak tartom. Egy nagyon fontos ősi kultúrát ápolunk ezzel. Olyan aranyosak a kicsi gyerekek, amikor ellesik, hogy hogy kell figurázni, és táncolnak, és a kis közösség összehangolódik, együtt van, együtt mosolyog, együtt dübörög, és a közönség, ha táncolnak a színpadon, akkor óriási tapssal fogadja.
0: Mindig ez értette? A közönség, a közösség, vagy a taps?
1: Hát ez szerintem egy nagy virágcsokor, amit én tartok a kezembe, és mindegyiket táplálom és ápolom.
0: Fantasztikus derűvel, optimizmussal, mosolyogva fordul a világ dolgaihoz.
1: Ezt nem lehetett kikerülni akkor, amikor elkezdtük táncot, nem lehetett mogorva arccal táncot tanítani, hanem vidáman, mosolyogva, kislegényre, kisleányra, vagy nagyobbakra is ezt átvették, és el is vártam tőlük, hogy ne szomorkodjál már, amikor táncolsz, nézz rá a társadra, és mosoljatok egy másra.
0: Mondja, mi ad erőt magának, hogy nap mint nap csinálja mindezt?
1: A lelkem adja, a lélekből fakad ez ki, meg hát az agyból is, mert hozzá kell gondolkodni, hogy na most mit csináljunk, hogy is csináljuk. A táncköltészet is nagyon sokat gyarapította a lelkemet, amit le is írtam, ami azt jelenti, hogy így ezen keresztül át tudjak adni a világnak ezt, és reméljük, hogy ez jobb összhangot teremt a világ népei között. Mert más népek táncait is koreografálom, tanítom a táncosoknak, és ettől a lelkük gazdagodik, a szemek csillogósabb lesznek, csillagszeműek lesznek.
0: Magáé is csillog mindig.
1: Adja jó Isten.
0: A jó Istennel milyen viszonyban van?
1: Nagyon jó. Titokban mondom.
0: Hogy meg ne hallja.
1: De a jó Isten lát engem minden vasárnap a templomba. Mert minden vasárnap megyek a templomba is, elimádkozom.
0: Tehát azért a jó Isten is fogta a kezét ezen az úton?
1: Igen, igen, igen, igen. Úgy érzem.
0: Akkor fogja, még sokáig szükségünk van rá.
1: Adja Isten, hogy így legyen.
0: Annyi díjat kapott már életében, ön is és a csillagszeműek is, Kossuth díjat, Magyar Örökség díjat, Prima Primissima díjat, érdemes művész kitüntetést. A nemzetművészet cím, az más?
1: Hát arra is büszke vagyok, hogy ne lennék büszke. Sok elismerést kaptam, és ennek én nagyon örülök. Nem elemezgetem magamnak, hanem inkább dobog a szívem, és cselekszek.
0: Nagy gyerekei, sok-sok unoka is.
1: Az egész család összejön, többször is van összejövetel, de a karácsony szokott a legnagyobb létszámú lenni családi szempontból, és ennek én nagyon örülök, mert az egész kicsiket is látom.
0: Szoktak táncolni?
1: Igen, igen. Amit ők tudnak, totyognak, tapsolnak. Ha esetleg kell, egy-egy figurát mutatunk nekik.
0: Sokat ült már, nem akar búcsúzol megint valamit improvizálni?
1: Hát, hogyha kell.
0: Nem kell, de lehet.
1: Na, majd legközelebb tessenek eljönni a műsorunkra, és ott meg lehet látni, hogy hogyan táncolnak. Sugárzik belőlük a lélek, és megdobogtatja a közönség szívét. Sokszor van úgy, hogy szülőket is kell tanítani, hogy ők is tudjanak egymással ezzel az új táncnyelvvel ismerkedni, és ez nagyon nagy dolog.
0: Szóval nem táncol? Kicsit itt.
1: Jaj, elülögettem. Improvizáltam. Hát persze.
0: Mikor milyen kedve van, olyan trop?
1: Így van. Azt érzem belülről, hogy jön előre az erejnél keresztül.
0: És most milyen kedve van?
1: Jó.
0: Mindig jó?
1: Nem mindig, mert van, amikor valami rossz dolgot látok, akkor szomorú vagyok egy kicsit. De aztán a tánc meg vigasztal.

Széki Csárdással köszöntjük 90. születésnapján vendégemet, a Kossuth és Magyar Örökség díjas koreográfus, táncpedagógust, a nemzetművészét, Timár Sándort, avagy ahogyan a róla szóló könyv címe mondja, Timárka Mestit. Rajdi Zsuzsa zenei szerkesztő, Magsai Helga hangmérnök, Mali Andrea gyártásvezető nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Csűrös Csilla.

96. életévében elhunyt Mesti, a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth Díjas koreográfus, táncpedagógus, a Csillagszemű Gyermektánc Együttes alapítója, Témár Sándor életműve előtt tisztelegtünk az iménti beszélgetéssel. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Sátoraljaújhelyen FM 91,9. Rádió Színház.

0: Ismeretlen földön. Teleki Sámuel utazása Kelet-Afrikában. Írta dr. Vécsei Zoltán. Történik Kelet-Afrikában 1886 és 1889 között.
1: ...1887. március vége felé egyesült a két csoport. Száraz cseppén át vezetett az útjuk a Kilimandzsáró felé. Az emberek majd elepettek a szomjúságtól, s Teleki és Hőnel vadászsákmánya volt csupán a kenyerük. Teleki eréje, az emberekkel való törődése mégis egybekovácsolta a karavánt. Március 26-án végre megpillantották a csodálatos hegység a Kilimandzsáró hóval borított kettős csúcsát. Akkor fokozott erővel igyekeztek előre. Itt, a Kilimandzsáró lábánál, sűrű erdőben rejtődzik Taveta. A napégette sztyeppék után ez földi paradicsom volt. Több hétig táboroztak hát itt.

0: úgy üdvözölnek itt bennünket, mint rég nem látott kedves barátokat.
1: Most ez a legfontosabb karavánállomás, és egy-egy karaván érkezéseit ünnep. Sokszor megfordultam én Tavetában. Hirtelennyiben nem is tudnám megmondani hányszor.
0: Érdekes, a kunyhók szétszórtan az őserdőben, mint a madárfészkek.
2: De a kukorica, zsemsz és cukornád ültetvények is éppen úgy bújnak meg.
0: Igen.
2: És mindenfelől őserdő övezi az irtásokat. Nem kell támadástól tartani.
1: Azon kívül a telepet kerítés veszik körül, és azt őrséggel védik. A négy bejáratot különösen őrzik, és mindig van itt népes karaván is, amelyet a tavetaik temérdek fegyverrel rendelkeznek.
0: Úgy hallom, elég oktalanul pazarolják a lőpor.
1: Nézzék csak! A főnök siet felénk három fehér kíséretében.
0: Nézd, kit látnak szemeim, Harvey és barátai, vadász cimboráim, Harvey! Mennyire örülök, hogy három év múltán végre itt ismét találkozunk.
3: Üdvözlöm Tavetában, gróf úr! Már egy hete tudunk a jövetelükről, így táborhelyüket már előre kijelölték egy gyönyörű tisztáson.
0: Köszönöm.
3: A Lumipartján, a szállásunk közelében. Mennyi időt töltenek itt?
0: Hosszú heteket, barátom. Átrendezzük a podgyászunkat, előkészítjük az ajándékokat, a cseretárgyakat. Az embereink megpihennek, mi pedig végig cserkészjük a környéket. Fölmászunk a Meru-hegyre, aztán megostromoljuk ezt a hegyet is itt az orrunk előtt.
3: Hurrá! Mi vagyok, orszarvúak, elefántok! Reszkessetek!
4: Néhány óra múlva már állt is a tábor, melyet nyomban előzönlöttek a tavetaiak, öregek, ifjak, asszonyok és gyerekek egyaránt. Súlyos, aranysárga banánkötegeket teregettek szét, majd nagy agyagedényekben főzték a felszeretelt banánt, a kukoricát, és kínálgatták a manioklisztből sütött pogácsát. Teleki Sámuel most is, mint minden héten, 2 méter szövetet és 10 nyakláncot osztatott ki embereinek, hogy élelemre cseréljék. Folyt hát a vásár naphosszat.
0: Lassan alábukik már a nap, de még mindig tart a nyüzsgés. A munkámmal lassan haladok, pedig temérdek a teendőm. De hiába meg kell hallgatnom bajaikat, ahány betegük csak van, mind ide hozzák.
3: Hát igen, mert önt a nagy varázsló hírneve előzte meg. Talán ennek a fekete körszakállának köszönheti. Látja, mi angolok a vadonban is ráérünk borotválkozni.
0: Tudja, ezek a vameruk mindenféle hókusz-pókuszt vártak tőlem, de aztán csodálkoztak is, amikor a pajzsukon gyufát lángra lobbantottam.
3: Ó, igen, hallottam róla, meg arról is, hogy papírszeleteket szórt szép, hogy megnövessze a füvet.
4: Néhány nap múlva Teleki nekivágott a hegyeknek, és 70 tagú csoportjával sok viszontagság után eljutott végre a Kilimandzsárótól nyugatra 4560 méter magasan emelkedő Meru nevű kialudt vulkánhoz. A lejtőn élő Vameru néppel sok vitájuk támadt a hongó, vagyis az ajándékozás kérdésében, és olyan veszélyes helyzet is adódott, amelyben csaknem összecsapásra került sor. Végül is cseretárgyakért sikerült teherhordó szamarakat szerezniük, és így a két vulkán közti síkságon, bár megáradt patakokon át és sűrű esőzésben vergődve, de visszajutottak tavetai táborhelyükre. Kipihenve a fáradalmakat, 1887. június derekán Tereki néhány hegyi vezetővel és expedíciójának 15 főnyi csapatával megindult most már a Kilimandzsáró ostromára. Az első éjszakát 1670 méter magasban töltötték. 1980 méternél bejutottak az őserdő sűrűjébe, amelyben csak elefántcsapáson haladhattak felfelé. Második táborukat az őserdő felső szegélyén 2670 méter magasságban ütötték fel. Innen már nyílt térszínre jutottak.

0: Duella! Add ki az utasítást az embereknek, hogy jól fedett kunyhókat építsenek. A reggeli fölmelegedés ne tévessze meg őket, és a kunyhó tágas legyen, hogy tüzet rakhassanak benne.
1: Mi a véleménye, uram? Ne kerítsük körül a tábort?
0: Ne, minek? Ilyen magasan már nincsenek ránk leselkedő ellenségek, sem veszedelmes állatok.
2: Csupán kísérteties kötfantómok emelkednek fel és buknak alá néha, ezek rémítik az embereket. A madárvilágból is csupán két hollót és egyetlen énekes madarat láttam itt.
0: Hát akkor munkára föl, barátom! Mi hárman, ön Richard és Magtubu, fölkapaszkodunk arra a tisztásra. Vagy 200 méterrel lehet fölöttünk. Mielőtt leszállna a köt, kitapogatjuk a továbbvezető utat.

0: Úgy látom, a lejtőt jó darabon éles lávarögök borítják. Több szakadék is égtelenkedik rajta.
1: A két csúcsot, a Kibót és a Kimanvézit összekötő nyerget, azt hiszem, minden nagyobb nehézség nélkül elérhetjük.
0: Véleményem szerint a nyereg jó 4000 méter magas lehet. Igen. Így 1000 méternél is többet kell fölfelé kapaszkodnunk. Holnap nekivágunk, ha csak a köd meg nem gátol bennünket. Az embereink eddig elég jól bírták.
1: Úgy látom, ereszkedik a köd lefelé. Jó lesz visszatérnünk.
0: Mi ez? Valaki kiállt.
1: Nem hallok semmit.
0: Tehogy nem.
1: Aha, igen. Igen, most már én is hallom. Segítségért kiállt valaki. Talán német hegymászó.
0: Richard.
1: Igen?
0: Siessen azonnal vissza a táborba, hozza magával Duellát meg két társát, de nagyon siessen.
1: Megyek.
0: Mi pedig menjünk meg Tubu.
1: De gróf úr, a köd egyre sűrűbb, és így biztosító kötél nélkül.
0: Nem késlekedhetünk, végső veszélyben segítségre szorul egy ember. Megtub utánam! Halló!

0: Gyorsan nyelje le ezt a forró teát, hiszen szinte megdermett.
1: Köszönöm. Már sokkal jobban vagyok. És most már biztonságban. Hans Meyer a nevem.
0: Ó, a híres alpi hegymászó.
1: Mit érek vele, ha a Kilimandzsáró kifog rajta? Mert 2 évvel ezelőtt is hiába kísérleteztem.
2: Ne búsuljon, hiszen Dickensnek és Johnstonnak sem sikerült.
0: Mesélj el, hogyan került ilyen veszélybe?
1: 3000 méter magasságban járhattunk vezetőimmel, amikor hirtelen ködereszkedett le, és 2 vezetőm váratlanul szakadékba zuhant. Segíteni akartam rajtuk, de már oly sűrű volt a köd, hogy az orromig sem láttam. Én egy parányi párkányon vetettem meg a lábam, onnan emeltek le önök.
0: Szerencsére meghallottuk segélykiáltásait.
1: És életük kockáztatásával megmentettek. De most nem tudom még, kinek köszönhetem megmentésemet.
0: Teleki Sámuel vagyok. Ezek itt a társaim. Hőnel sorhajó hadnagy.
2: Örvendek.
0: Duella Idris. És Maktubu Nyassanéger.
1: Ön a magyar Afrika utazó. Hát ön is alpinista?
0: Megjártam már Erdély valamennyi havasát.
1: De a Kilimandzsáró az egészen más. Éles lávarögök, melyek felsebzik az ember tenyerét, és méternyi vulkáni homu, melyen könnyen legurulhatunk, s a szakadék mélyen köthetünk ki, hópajzsok, gleccserek közt. Amikor Riemann 1848-ban meglátta, hogy ő mondta, a fehér gyapjúval borított Kilimandzsárót, és rá egy évre misszionárius társa Kropf felfedezte a Kenya vulkánt, a tudósok közül sokan csupán agyrémnek tartották, hogy az egyenlítő alatt hóval, jéggel borított hegyek létezhetnek. Két német hittérítő fedezte fel a titokzatos holdhegységet is, amelynek hómezői a Nilus táplálják.
2: Azt hiszem, ön téved, uram. A holdhegységet Stanley úr fedezte fel az Albertótól nyugatra Kongó és Uganda határán.
0: Ez így van. Duella Idris ugyanis Stanley kísérője volt annak idején. A holdhegység tulajdonképpen a Rovenzori és a folyói valóban a Nílus forrás tavait táplálják. Mi is körbejártuk a Kilimandzsárót, de annak valamennyi folyója a déli lejtőn tart lefelé a Pangániba. Északnak egyvizesen folyik, hogy a Nílus táplálhatná.
1: Mindegy. De német hegymászóra vár a feladat, hogy meghódítsa a németek által felfedezett csúcsot. A német birodalom legmagasabb hegyét.
0: A német birodalom mit? Hát hogy gondolja ezt? Tanganyika a zanzibári szultán fönhatósága alá tartozik, és angol érdekterület.
1: Mire ön visszatér ide, a szultán vörös lobogója helyén már a német sas találja. Na de ne politizáljunk. Illő, hogy sikert kívánjak önnek. Mert szívem mélyén magamnak szeretném megszerezni ezt a dicsőséget.

0: Sejtettem, hogy a dermesztően hideg éjszaka után derült reggelünk lesz. Milyen tisztán fehérlik a Kilimandzsáró hava.
1: Ilyen csodálatosan ragyog az égbolt. A kívormán szinte szikrázik a napfény.
0: Úgy látom, költői hangulatban ébred Vihád.
1: Igaza van. Éppen B.R. Taylor szép sorai járnak a fejemben. Hófötte csúcsod a trópusi lázban, hol örök titok és néma magány van, tör fel az egekbe enyhet adón.
0: S mi most igyekszünk végére járni ennek az örök titoknak. Na de térjünk prózai dolgokra. Föl kell ráznunk az embereket, hogy mielőbb elindulhassunk.
1: Rendben van, de előbb bejegyzem a naplóba, hogy 1887. június 19-én 6 óra 20 perckor kezdődik az ostrom.
0: Nézze csak, Rihárd!
1: Igen?
0: Az a taré, amelyen táborunk áll, egyenesen a két csúcs közötti nyeregre vezet.
1: Azt hiszem, minden nehézség nélkül elérhetjük a nyerget, és az utat akkor sem téveszthetjük el, ha néha-néha gyérköd ereszkedik reán.
0: De az nem is tarthat soká, mert a nap nyomban szétveri.
1: Úgy van.
0: Az embereket viszont csak 20 kilóval terhelhetjük meg. Két hegyi sátor, takarók, néhány napra való élelem.
1: Igen?
0: Műszerek, ennyi az egész.
2: Uram, az embereket felkészítettük, mindenki egészséges.
0: A szükséges tudnivalókra kioktattad őket?
2: Minden tudnak, uram.
0: Jó van, pontosan 7 óra. Indulni kell.
3: Indulás! Indulás! Indulás!
2: Uram, az emberek fáradtságról panaszkodnak. A legtöbben már nehezen mozognak. Csak Maktubu ugrál még most is szikláról sziklára, mint a gazella.
0: Hiszen csak 9 óra, mindössze 2 órája, hogy elindultunk. Az emelkedés sem volt megerőltető. Hát jó, azért pihenhetünk egy fél órányit.
1: 3328 méter magasan vagyunk, 460 méterrel a táborunk fölött.
0: Délre talán fölérhetünk. Nézze csak, Rihárd, ezeket a lábnyomokat.
1: Aha.
0: Májerék járhattak itt.
1: Valóban.
0: Igen, ezen a helyen szállhatott le rájuk a köd, mert balra térnek el a nyomok, arra a szakadék felé.
1: Igen.
0: De nézze csak, ott a homok van.
1: Állatnyomok. Igaz lenne ez?
0: Igen. Nagyobb antilopé vagy zebráé lehet. De elefántnyomokat, amelyekről Johnston ír, még nem láttam az őserdő fölött.
1: Mit is keresnének itt? Olyan szegényes a növényzet, és a rögök között néhány szalmavirág, gömbé zsugorodott bogáncsok. Az Erika félék már elmaradoztak.
0: 11 óra 45 perc, a gyerekre értünk!
1: Szinte tökéletes síkság! Csak a két csúcs felé emelkedik meredeken.
0: Jó lenne a kibó tövében sátrat verni.
1: Rövid pihenő után mindjárt indulhatunk is.
0: Nem, Rihárd. Még pihennünk kell, az embereink fáradtak. Holnap újra föl kell kerekednünk. Itt verjük fel a két sátrat. Duella.
2: Szolgálatára, uram.
0: Pihenő és étkezés. Utána fölvernek két sátrat, majd rőzsét gyűjtenek, amennyit csak össze tudnak szedni, aztán indulhatnak visszafelé. De holnap délre pontosan itt legyenek.
2: Megértettem, uram.
0: Forró a vízünk a papinfazékban, Rihárd?
1: Igen, már 86,71 század Celsiuson. A levegő hőmérséklete plusz 3,6 fok. Eszerint 4220 méter magasságban vagyunk.
0: A kibó csúcsa tehát 1800 méterrel van fölöttünk.
2: Hát akkor indulhatunk, uram?
0: Igen, de óvatosan.
2: Jó ott lehet. Sok szerencsét, uram!
1: Sok szerencsét,
0: köszönjük, uram! Köszönjük!

0: Micsoda éjszaka volt, csak hogy kibújhatunk végre a napsütésre. Minden felszerelésünk csupa merő ég.
1: A hőmérőnk 11 fokig süllyedt az éjszaka.
0: Szinte egy szemhunyásnyit sem aludtam. Folyton csak fáztam, a vastag pokrócok sem segítettek.
1: Az én tagjaim is megdermedtek. Átdiderektem az éjszakát.
0: Élesszük föl ezt a tüzet a maradék rőzsével, talán ad még egy kis meleget.
1: A vékony hamurétekben még 9 óra múltán is parázslik. Hmm? Az ilyen ritka levegőn lassú az égés.
0: Na, már kezd is lobogni végre. Olvasszuk meg a kakaóhoz kővé fagyott vízünket. Soha jobban nem ízlett ez a meleg lé.
1: Valóban.
0: Rihárd, milyen szaporán lélegzik? Mennünk kell, csomagoljunk. Nézzük csak, konzervek. Igen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na, hát ennyi elég.
1: Igen, azt hiszem én is.
0: Konyak, 2 aneroid.
1: Igen.
0: Ipszométer, hószemüvegek.
1: Úgy van.
0: Még egy pár apróság és kész. A többi itt marad a sátorban. Most tehát 6 óra. Kézbe a mászóvasat, a jégcsákányt, a szegesbotot is indulunk. Még a távcsövet kérem.
1: Tessék.
0: Nézze csak, Rihárd.
1: Igen?
0: Keleten vékony jégsáv keretezi a kráter peremét, és középen az is megszakad.
1: Azt hiszem, a kráterhez eljuthatunk anélkül is, hogy nagyobb hó vagy jégmezőn kellene áthaladnunk.

0: Még el sem értük a csúcsot, és már is milyen fárasztó ez a lávamező.
1: Nézze, Richard, a lávafoszlányok, mint óriási teknős pajzsok hevernek itt szanaszét. Hopp! Ugorjunk egyikről a másikra.
0: Hát, önnek könnyű, ön jól bírja, de én a tengerész. Én kifulladok, és szörnyű melegem is van. Pedig 11 fokot mértem, és szomjazom is. Bár elérnénk már azt a távoli hófoltocskát,

0: Végre ideértünk a Hófoltra.
1: Végre.
0: 10:35. Itt megpihenhetünk egy kicsit. De aztán bírjál még tovább, barátom.
1: Hát, be kell vallanom, hogy fulladozom ebben a ritka levegőben. Én azt hiszem, most már csak gátolnám önt az előre haladásban.
0: Én is azt hiszem, hogy nem szabad erőltetni a szervezetét. Magam megyek tovább.
1: És?
0: Hát akkor váljon meg itt és pihenjen, Richard.
1: Igen.
0: Viszontlátásra.
1: Viszontlátásra.

0: Aho! Halo, Richard! Richard! Ugyancsak elnyomta az állam. Richard!
1: Bocsássam meg. Már vissza is jött, kedves barátom. Mennyi idő lehet most? 12 óra 50 perc.
2: Igen, 12 óra 50.
1: Ezek szerint jó két órát alhattam. De mielőtt elszunnyadtam, meghatároztam pihenőhelyünk magasságát.
2: Igen?
1: Itt már 4960 méteren vagyunk. Magasabban a Mont Blanc-nál. De a csúcsot nem érhette el ilyen rövid idő alatt?
2: Egy órát egész könnyedén haladtam fölfelé, de azután feszülni kezdett a dobhártyám, és zúgott a fülem. Ekkor egy kis hófoltra értem. Ott vettem észre, hogy a vérem hulla a vakító fehér hóra. Néhány csepp csupán, de az ajkam is fölfakadt. Erre leültem, hogy elállítsam a vérzést, és kissé meg is pihenjek.
1: Értem.
2: Azonban az álmosság annyira erőt vett rajtam, éreztem, hogy ha lehunyom a szemem, ott maradok a havon, s reggelre csak csontáfagyott holttestemet találják meg.
1: És végül is milyen magasra jutott fel?
2: Az aneroid 411,3 mm-t mutatott. Számíts csak, Richard, mennyi lehet ez.
1: Igen. 411,3 mm. Az 3x6, az 18. 4x4, az... Hát, ez nagyszerű.
2: Nos?
1: Én gratulálok, barátom. Ön 5310 méter magasan járt.
2: 5310.
1: Afrikában ön jutott fel elsőnek a legmagasabbra.
2: Hát, így is kerek 700 méter választott el a csúcstól.
1: De tudja-e, hogy mégis ön került a legközelebb a csillagos éghez?
2: Hogyan? Tréfálhőnél.
1: Nem, nem.
2: A három slágintvej testvér 6000 méternél is magasabban járt a Himalájában. A Mount Everest 2400 méterrel magasabb a Kibónál.
1: Jó, de a Kilimandzsáró az egyenlítői kidudorodáson fekszik, s így a Kibó 2000 méterrel távolabb esik a föld központjától, mint a Mount Everest. Tehát mégiscsak ön járt a legközelebb a csillagokhoz. Gratulálok!
2: Köszönöm!

0: Elhangzott Ismeretlen földön. Teleki Sámuel utazása Kelet-Afrikában. Írta dr. Vécsei Zoltán. Rendezte Cserés Miklós doktor.
1: A hangfelvétel 1965-ben készült.
2: A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Rövid hírek 2 órakor, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Brieska Dániel. Sólyog Tamás július 20-a körül már nem lesz Magyarország köztársasági elnöke, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, igyekeznek olyan államfőt választani, aki valóban megtestesíti a nemzetegységét, és az ellenzéki szavazók számára is elfogadható. A kormányfő beszélt arról is, hogy csökkentik a sarkalatos törvények számát, valamint, hogy a bíróknak nagyobb beleszólása lesz abba, hogy ki lesz a kúria és az országos bírói hivatal vezetője. A KDNP frakció vezetője szerint a miniszterelnököt zavarja a köztársasági elnök és az alkotmánybíróság elnökének személye, más